0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter és Donald Tusk között érezhető volt a személyes barátság, így írtak a lengyel lapok a varsói kormányfői találkozóról. A kérdés az, hogy ez a személyes barátság, ez miként váltható konkrét haszonná a társadalmak, vagy mondjuk a magyar nép számára. Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad
2: jó
1: a
2: meghívást.
1: Szóval, hogy a jó légkörön kívül milyen konkrét haszna van, hogyha mi jóban vagyunk, baráti kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel?
2: Ennek politikai és gazdasági haszna egyaránt van, vagy lehet, és reméljük, hogy lesz is. Ugye a gazdaságban itt hangsúlyosan szóba került az energiafolyosók kérdése és az energiaellátás kérdése. Azért azt tudni kell, hogy jelen pillanatban érvényben van egy olyan Európai Uniós döntés, 2027 végéig le kell válni az orosz gázról. Tehát meg kell oldani Magyarország gázellátását. Az egyik lehetőség az az, amiről most itt tárgyaltak, hogy ugye Lengyelország maga nem gáztermelő, de hatalmas LNG termináljai vannak, 3 jelentős terminálja van, képes arra, hogy Magyarország számára is szállítani tudjon. Gáz, tehát van más forrás is, abban az azerbajdzsáni, tehát a török áramlaton keresztül. Románia is úgy tűnik, hogy egy új gázmezőt fog beindítani jövőre, tehát lesz gáz. Na most ez az egyik dolog, a másik a közlekedési folyosó, amiről szó volt, tehát hogy el tudjuk érni sokkal könnyebben és egyszerűbben Varsót és az északi országokat Lengyelországon keresztül. És ezen túl van egy komoly politikai jelentősége is, hiszen abban egyetértettek, hogy fel kell éleszteni a visegrádi négyeket, ami egy komoly politikai platform az Európai Unión belül. Ez Lengyelország nélkül nem megy. Lengyelország a legjelentősebb tagja a visegrádi együttműködésnek. És úgy tűnik, hogy a kémia jó a vezetők között, mind a két fél részéről teljes a szándék arra, hogy legyen egy szoros együttműködés. Tehát megnyílt az út, hogy helyreálljon az a hagyományosan jó magyar-lengyel kapcsolat, amiről úgy beszélt Donald Tusk a sajtótájékoztatón, hogy drámai mértékben romlott az elmúlt években. Hát, hogy ez az elmúlt, vagy az előző kormány tevékenysége következtében, annak az orosz barátsága, ukrán ellenessége okozta ezt. Tehát én egyértelműen ezt pozitívnak értékelem, hasznossági szempontból is, és hát nyilván a szimbolikának jelentősége van. Tehát ezt mindig árgus szemekkel szokták figyelni, hogy egy miniszterelnök hova megy az első néhány útja. Annak egy üzenet értéke van, és itt az volt az üzenet, hogy helyre kívánja állítani a magyar-lengyel kapcsolatokat. Ugye nekünk történelmi okokból nagyon kevés olyan partnerországunk van, ahol van egy szoros, együttműködő kapcsolat Magyarországgal, és egy szimpátia, egy társadalmi szimpátia is a magyarok iránt. Lengyelország egyértelműen ilyen volt, és reméljük, hogy ilyen is lesz.
1: Még visszatérve az orosz gázra, Magyar Péter azt mondja, hogy szerint a háború után az EU is visszatérhet az orosz gázhoz, a lengyel partnerek viszont pont a diverzifikációra tették a hangsúlyt. Ez Magyar Péter kijelentése mennyire meglepő, vagy ez okozhat-e bármiféle konfliktust, vagy pedig ennyi véleménykülönbség bele kell, hogy férjen?
2: Hát a két oldalú kapcsolatokban ennyi véleménykülönbség belefér, de hát azért a magyar kormány arról beszélt, hogy diverzifikálni kell. Akkor sem egészséges az egyoldalú függőség, hogyha nincs szankció. Tehát az a szerencsés a szakmában az a konszenzus, hogyha nem függ egyetlen szállítótól sem 20-25%-nál nagyobb mértékben egy ország, tehát teljesen diverzifikált a beszerzése, mert akkor nem tudják zsarolni. Mert 20-25% könnyen pótolható. A jelenlegi 90% nagyon nehezen, most ezt kell megoldani az új magyar kormánynak, ebben lehet Lengyelországnak szerepe.
1: Amikor Magyar Péter azt mondja, hogy nem irigykedni kell, hogy a szomszéd kertje zöldebb, hanem tanulni kell, itt mire gondolt, tehát mit tudnánk mi eltanulni a lengyelektől, vagy miben voltak ők nálunk lényegesen sikeresebbek?
2: Hát egyértelmű, hogy lényegesen sikeresebbek voltak, hiszen nagyon jelentősen le voltak maradva még 20-25 évvel ezelőtt Magyarországtól, ma pedig hát nagyon előttünk járnak. Nagyon jól hasznosították az Európai Uniós támogatásokat, ugye erre vonatkozott elsősorban a tanulás, hogy mit szeretnének megtanulni onnan, illetve hát volt egy olyan kitétel is, hogy az európai támogatások felszabadításában is nagyon eredményesek voltak. Lengyelország valóban hozzájutott egy nagyon rövid idő alatt 130 milliárd euróhoz, hiszen a méretei miatt nála ennyi volt zárolva. De hát ott egyszerűbb volt, mert ott egyetlen kérdés volt, az igazságügy reformja. Az más kérdés, hogy ezt azóta se sikerült megoldani, de ez nem a kormányon múlt, hanem van egy olyan elnöke Lengyelországnak, amelyik folyamatosan vétózza és gátolja a reformot. De hát mindenképpen kérték is a segítséget ebben az ügyben a lengyelek. Ugye Lengyelországnak azért egy komoly tekintélye van az unión belül is. Ráadásul Tusk az valamikor az EPP-nek, a néppártnak az elnöke is volt. A legtöbb és legbefolyásosabb európai vezetőkkel szoros kapcsolatban van, tehát sokat segíthet.
1: Magyar Péter azt mondja, hogy nagyon jól alakulnak a tárgyalások az uniós pénzek felszabadítására. Itt azt hiszem van egy augusztusi dátum, ugye?
2: Igen, hát az a végső dátum. Igen, itt az idő az nagyon sürgeti Magyarországot, vagy a magyar kormány, de hát ugye az országot, mert ez rólunk szól. Én is azt tapasztalom, vagy az hozzám eljutó hírek is azt mondják, hogy van egy jó indulat, van egy rugalmasság, ez nagyon kell ahhoz, hogy augusztus végéig sikerüljön lezárni, de azért ez nem korlátlan. Tehát azt mondják, hogy azért a feltételeket teljesíteni kell, vagy el kell induljon a feltételek teljesítése. Néhány dologban már látjuk, hogy meg is kezdődött, például ugye a kekvák felszámolása az erre mutat, és hát gondolom, hogy jönnek a további döntések is. Én nem tartom lehetetlennek, hogy ez sikerüljön. Ugye voltak szkeptikus hangok a nemzetközi sajtóban, politikó és mások azt mondták, hogy ez kizárt, hogy ezt teljes egészében le lehessen hívni. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek igaza van, de ütemesen kell dolgozni, ez egy szoros határidő, és hát bizony föl kéne gyorsítani a magyarországi kormányzati tevékenységet is. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is jöhetett hamarabb haza Magyar Péter, bár nem tudom pontosan, mi volt az oka.
1: Mármint Bécsből.
2: Bécsből, ja, igen.
1: Lemondott egy gazdasági konferenciáról
2: részültet. Mert hát ugye még a minisztérium többségében nincsenek meg az államtitkárok, helyettes államtitkárok, tehát még az üzemszerű működés nem indult be, most már másfél hét eltelt. Ugye az első 100 nap az minden kormány életében egy nagyon fontos időszak. Ez az alapítási időszaknak hívják a politológiában, amikor nagyon sok minden eldől. Egyfajta kegyelmi állapot is van, tehát sokkal türelmesebb a közvélemény is ebben a 100 napban. Itt nem nagyon szabad elpazarolni azt az időt, itt nagyon gyorsan cselekvő módon kell fölépni, és hát ez most nagyon föl kell gyorsítani az átvétel folyamatát, hogy valóban minden minisztérium teljes közzel tudjon a feladataira koncentrálni.
1: Még visszatérve a lengyel útra az, hogy 6 minisztert is magával vitt, annak mi a jelentősége?
2: Hát ennek egyszerre van szimbolikus jelentőség, hogy azt jelenti, hogy nagyon fontos, meg is állapodtak abban, hogy lesz egy együttes kormányülés is későbbiekben. Másrészt meg voltak minisztereknek konkrét tárgyalásai voltak, hát tudunk arról, hogy kapitánynak az energiáról, Vitézinek a közlekedésről, és Orbán Anitának a külügyminiszterrel, tehát voltak, akik közvetlenül tárgyalásokat is folytattak.
1: Akkor nézzük a bécsi utat, nem mindenben lesz egyetértés Ausztria és Magyarország között, de ez nem is baj, ez egy idézet Magyar Pétertől, de azt is mondta, hogy egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak. Mit örökölt meg az Orbán kormánytól az osztrák relációban?
2: Igen, hát ez nem annyira fényes, mint a varsói út, ez nyilvánvaló, mert vannak konfliktuspontok, és nem könnyű ezeket megoldani. Ugye osztrák részről, amit kifogásolnak erősen, az a különadók kérdése, ebben ez fölismerült mind a kormányülésen, mind az ebéden, ahol jelen voltak azok a jelentős osztrák vállalatok, akik Magyarországon képviselettel rendelkeznek. Tehát ez egy konfliktuspont volt már az előző kormány vezette be. Viszont azt látjuk, hogy a költségvetés pénzügyi helyzete miatt ezt rövid távon kivezetni nem lehet. Egy teljes adóreformmal lehetne pótolni azokat a kieső jövedelmeket. Tehát ez ebben az évben nehezen orvosolható, és ez biztosan ott marad. És magyar részről meg felmerült egy másik probléma, az aszbesztügy.
1: Igen.
2: Ami hát egy kényes kérdés. Megállapodtak abban, hogy lesz egy vegyes bizottság, ez megvizsgálja, hogy valóban az osztrák bányákból érkezett-e az a kőzettörmelék, ami aszbesztet is tartalmaz, mert ha igen, akkor ugye Magyar Péter ebben határozott volt, és igaza is van, a szennyező fizet az alapelv Európában minden környezet szennyezés kapcsán. Itt több 10 milliárdos összegről van szó, aki kell cserélni mindenütt azokat az útfelületeket, amiben beépítették ezeket a köveket. Ugye az elsőben Nyugat-Magyarországon történt, ahonnan Burgenlandból szállították a köveket, tehát ez is nyilván egyfajta kisebb konfliktus a két ország között.
1: Szent Ivány István külpolitikai szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyermekvédelmi témával folytatjuk a Start műsorát. Egy egészen friss hír, hogy a Sándor Palota közzétette a kegyelmi ügy részleteit, azonban a honlap lefagyott. Gondolom nem egy gyakran látogatott honlap ez a sandorpalota.hu. Úgy általában most viszont, hogy nagy az érdeklődés, mindjárt nem is működik, de amint vannak friss információk, majd megosztjuk önökkel. Itt van velünk Pető Attila, gyermekvédelmi aktivista. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Önnel kapcsolatban a legfrissebb aktualitás, hogy a Szentendrei önkormányzat visszavont egy bizonyos Szűcs Balázs korábbi katolikus pap városi díját, pro urbe díját, mert hogy őt korábban tüntették ki, talán 2006 körül, de 2016-ban függesztette fel az ő szolgálatát a Vatikán, mert pedofil bűncselekmények írhatók a számlájára. Ön pedig nyílt levelet írt az önkormányzatnak, és hát úgy tűnik, mintha erre jött volna a gyors reakció. Hétfőn ment az ön levele, szerdán már vissza is vonták ezt a díjat.
2: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Igen, én azt gondolom, hogy Szentendre városa, Szentendre képviselőtestülete egy nagyon szép példát mutatott egyébként, és nem csak Szentendre városának, hanem a társadalmunknak. Picit ízlelem én is egyébként, hogy végre nem azt mondjuk ki, hogy következmények nélküli ország vagyunk, hanem azzal szembesülünk, hogy igenis a dolgoknak van következménye, és hogy ettől egy picit jobb ország lehetünk. Ezzel üzennek egyébként, és nem csak az áldozatoknak, hanem a társadalmunknak, hogy ezek a díjak, ezek igenis visszavehetők, hogy igenis a fel lehet ismerni, hogy maga a díjazás, hogy egy olyan ember birtokolja ezt a díjat, aki erkölcsileg méltatlanná vált, visszavehető tőle, és ez egy szuper döntés volt, és hadd tegyem hozzá, hogy szeretném megköszönni Fülöp Zsolt polgármester úrnak, hogy hivatalosan is tájékoztatott erről a döntésről. Ez egy nagyon szép gesztus volt.
1: Ha jól olvastam, ön is áldozata volt ennek az embernek, és kiderült, hogy 20 áldozata volt.
2: Nem szeretném szerkesztő urat kijavítani. 20-ról biztosan tudunk.
1: 20-ról biztosan tudunk.
2: Valószínűleg még több áldozata is sok.
1: Mert ez viszont rendszer szintű problémára utal, és nem akarok vallási érzékenységet sérteni, de a kötelező cölibátus meg az ilyen cselekmények között én látok összefüggést, nem tudom, hogy tévúton járok-e, vagy sem, de javítson ki, hogyha...
2: Semmiféleképpen nem javítanám ki szerkesztő urat. Nagyon sok kutatás zajlik arról, hogy egyáltalán a cölibátus szölebb életnek van-e köze ahhoz, hogy papok ilyen cselekményeket követnek el. Én azt gondolom, hogy ez az én szuverén véleményem szerintem nincsen. Bár azt is gondolom, hogy a Szent Szék átgondolhatná, ki vagyok én, hogy átgondolja mondjuk az én szavaimra, hogy választható legyen a cölibátusság. Mert azt gondolom, hogy ez egy szerzetesi életforma, és amit most a katolikus papok a plébániákon, mint munkát vállalnak, az egyáltalán nem összeegyeztethető a szerzetesi életformával. Ezért én nagyon jó döntésnek tartanám, hogyha ez választható lenne.
1: Én is úgy olvastam a Bibliában, hogy ez vagy megadatik egy ilyen képesség, vagy ajándéka, hogy a Biblia fogalmaz valakinek, vagy nem. Tehát kötelezni nem célszerű senkit, mert nem fog működni.
2: Egyetértek.
1: Nemrégiben több katolikus teológus arról beszélt, hogy az egyházban itt Magyarországon is elkezdődött egy komoly szembenézés, mert azért nagyon nagy botrányok voltak itt, mondjuk Bese Gergő ügyére, ha utalok, csak egy példa, az elég sok közül. Ön mit gondol ezen a téren, hogy megtörtént, vagy zajlik egy mély és őszinte szembenézés és megtisztulás a katolikus egyházban?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen. Belülről is követem ezt a folyamatot, mint a gyerekasszal munkacsoport tagja. Találkoztam Székely János püspök atyával, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, ugye a mostani elnöke, megválasztott elnöke. Nagyon sok példát tudnék mondani, de ezekről nagyon sokat is beszéltünk, hogy az emberi méltóság stratégia, amit a szerzetesek, ferencesek csinálnak, Dobszai Benedek ferences atyával, a különböző képzésekkel, gyerekvédelmi szakembereknek, katolikus iskolában dolgozó szakembereknek, gyermekvédelmi munkatársaknak, Tehát ezek mind fontos képzések, szerintem a kommunikációban is történt előrelépés és változás az utóbbi években. Nagyon sok püspök tett ki személyes nyilatkozatokat, amikkel megszólította az áldozatokat, vagy foglalkozott ezzel a témával. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szembenézés történik az elmúlt években. Abszolút elindultunk egy úton. A személyes véleményem az, hogy nagyon jó lenne egy sokkal komolyabb bőrreflexió, egy országos felmérés a katolikus egyházon belül, kifejezetten én ezen dolgozom, vagy ezt próbáljuk elérni. Egy ország jelentés arról, hogy mennyi abuzálás történt, ezeket hogyan vizsgálták ki, és ebből nagyon sokat tanulhatnánk, mert ennek egy nagyon komoly módszertana van külföldön, akár a nyugat-európai országokban, vagy az Egyesült Államokban.
1: Természetesen nem csak a katolikus egyház érintett ezekkel a borzasztó bűncselekményekkel, hanem hát, mint kiderült, a magyar állam maga is. És érdekes, hogy ez a bizonyos Szűcs Balázs így a két területet összeköti, hiszen a kedves nézőknek mondom, hogy Szűcs Balázs abban a Szőlő utcai intézményben vezetett úgynevezett csendes szobai összejöveteleket, ahol Juhász Péter Pál, a hírhet igazgató, 15 éven keresztül folytathatta a mocskos üzelmeit. Ön szerint kiderül valahogy, hogy lehet, hogy Juhász Péter Pál 15 éven keresztül ott lehetett a Szőlő utcában, miközben számos bejelentés érkezett a rendőrséghez és más állami szervekhez vele kapcsolatban?
2: Én nagyon bízom benne, hogy ki fog derülni. Bízom a jelenlegi kormányban. Azért azt el kell mondani, hogy Szűcs Balázs 2012-től volt ennek a javítóintézetnek a munkatársa, és vezette Juhász Péter Pállal együtt ezeket a csendes szobákat. És ha jól tudom, akkor a HVG újságírója próbált is utána járni a belügyminisztériumnál, hogy meddig dolgozott ebben a javítóintézetben Szűcs Balázs, de nem adták ki ezeket az adatokat. Remélem, hogy a közeljövőben ez fog változni. Mindenféleképpen egy nagyon szomorú és borzalmas történet ez. Ezért mondom, hogy valószínű Balázsnak még több áldozata is lehet.
1: Az országos gyermekvédelemben ön szerint mekkora lehet az áldozatok aránya? Ha jól tudom, 7000 olyan fiatal van, aki nem családban van, tehát a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedik, de nincs kihelyezve családokhoz, tehát különféle intézetekben, mint például a Szőlő utca, bár az mondjuk egy javító intézet, de vannak gyermekvédelmi intézetek, gyermekotthonok, lakásotthonok, szóval hogy itt mintegy 7000 fiatal él. Gondolom a körükben van a legtöbb potenciális áldozat.
2: Én azt gondolom, hogy igen, de azért méltatlanul kevesebbet beszélünk arról, hogy a családon belüli bántalmazás is eléri azt a nagyon magas számot, amiről lehetne beszélgetni. Én nem gondolom, hogy ez kizárólagos, hogy a javítóintézetekben vagy a gyerekotthonokban vannak ezek az abúzusok. Kortársak egymással is elkövetnek ilyen abuzálásokat, szóval nagyon sok ilyen probléma van még, de én javuló tendenciát látok azért a társadalmunkban. Nagyon, nagyon sokat edukáltuk szerintem a társadalmat az elmúlt években.
1: Közben megnéztem, hogy frissült a Sándor palota, de nem le van fagyva a rendszer, de érdekelne a véleménye, hogy a köztársasági elnök, az államfő Sólyog Tamás megnyilvánulásai az elmúlt években kibukott gyermekek, fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban mindenről mit gondol?
2: Nézze, szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Az én véleményem az, hogy köztársasági elnök úrnak le kéne mondania. És ha már pünkös közeledik, pár nappal pünkös előtt vagyunk, ami nem csak az ünneplésről szól, hanem a megújulásról, az újrakezdésről, akkor ez egy kiváló alkalom lehetne köztársasági elnök úrnak, hogy önreflexiót gyakoroljon.
1: A gyermekvédelemmel összefüggésben mondja?
2: Gyermekvédelemmel összefüggésben kifejezetten. Ugye gyerekvédelmi aktivista vagyok, tehát nem szeretnék más politikai témákban tetszeleg, nem sértek hozzá. De azt gondolom, gyorsan hozzátéve egyébként, mert ez így objektív, hogy az a fajta dehumanizálás, amit köztársasági elnök úrral művelnek, akár a miniszteri megbízások átadásánál, az szerintem nem szerencsés és nagyon méltatlan. Én azt gondolom, hogy az ember a jognak, a jogra és az igazságosságra tette fel az életét, és hozott rossz döntéseket. És azt gondolom, hogy mindannyian gyarlók vagyunk, és köztársasági elnök úr egy olyan helyzetben van most benne, amikor, hogyha ő érzékeli a köztársasági hivatalnak a bizalomvesztését, a társadalmunknak a bizalomvesztését, akkor egy jó döntéssel és egy nagyon jó kommunikációval, hogy ő igenis most gyakorol önreflexiót, és szeretne üzenni a következő köztársasági elnököknek, azzal ő hozhat egy nagyon jó döntés, és visszaemelheti a fényét, a tekintélyét ennek a hivatalnak. Tehát én innen is azt szeretném üzenni köztársasági elnök úrnak, hogy hozza meg ezt a jó döntést. Ez egy nagyon bátor államfői döntés lenne, és szerintem ez kijár mindnyájunknak, és azt gondolom, hogy neki is kijár az, hogy egy picit méltóságteljesebben beszéljünk róla.
1: Még volt egy nyílt levele, amit tavaly írt Magyar Péternek, aki akkor még nem volt miniszterelnök, illetve Bódis Krisztának, a Tisza párt egyik gyermekvédelmi szakértőjének, ami arról szólt, hogy nem szerencsés gyerekeket szerepeltetni videókban, kampányvideókban, még akkor is, hogyha a szándék nemes. És Magyar Péter reakciója akkor az volt, hogy ez álszent az ön részéről. Azóta volt bármilyen kommunikáció az immár miniszterelnök és ön között?
2: Annyiban javítanám csak ki, hogy nem csak Bódis Krisztának és a jelenlegi miniszterelnöknek, hanem Dobrev Klárának is megírtam ezt a nyílt levelet. Nézze, nekem nem dolgom politikusokat szeretni vagy kedvelni. Gyerekvédelem aktivistaként kifejezetten nem dolgom ez. A kritika viszont a dolgom. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egy jogos kritikát kaptak az illetők, akiknek írtam ezt a nyílt levelet. És a Hintalovon alapítványnak is hasonló véleménye volt áldozatok szerepeltetéséről. Nézze, a trauma érzékeny kérdezés, hozzáállás, az egy szakma. Én nem gondolom, hogy politikusoknak kell kérdezni áldozatokat, és azt sem gondolom, hogy jó az, egy jó döntés az, hogy ezeket az áldozatokat még arra is használjuk, hogy politikai tőkét kovácsoljunk, vagy egyáltalán felszínen tartsunk ilyen témákat. Én azt gondolom, hogy ha már előbb köztársasági elnök úr reflexiójáról beszéltünk, én bízom benne, hogy miniszterelnök úr is eljut egy ilyen önreflexióig, és meg tudjuk beszélni ezt a... Én azt gondolom, egy picit méltatlan megjegyzés, de gyorsan hozzáteszem, hogy én nem haragszom.
1: Pető Attila, a gyermekvédelmi aktivista, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Én köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember állva ordít.

0: Spirit FM 92.9, a magyar zenék specialistája.
1: Csak az Úr. Yeah.

0: eltörhetett.
1: Műsorajánló. OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stolluca vagyok. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérült, amikor péntek reggel üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Novák Katalin kabinetfőnöke is azt javasolta, hogy ne adjanak kegyelmet K. Endrének, derül ki a Sándor Palota irataiból. És több alkotmányossági és jogállamisági kérdést is felvet a Tisza első alaptörvény módosítása. Mondják, mászok. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, amikor robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Az eddigi adatok szerint egy karbantartás alatt álló üzemegységben következett be a detonáció, amelyről a MOL vezérigazgatója a helyszínen határozottan állította, üzemi baleset történt, és nyoma sincs bármilyen külső tevékenységnek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen azt mondta, nagyon alapos vizsgálat következik, hogy hasonló eset soha ne fordulhasson elő.
2: Pillanatok alatt lepték el a közösségi oldalakat a tiszaújvárosi robbanás után készült felvételek. Ezeken jól látszik, hogy a MOL üzemében hatalmas lángok csaptak fel, és szinte azonnal füst borította a környéket. Az üzem tűzoltói kezdték meg az oltást, majd érkeztek a hivatásosok. A katasztrófa védelem folyamatosan mérte a levegőben a szennyezést, ennek mértéke nem érte el a veszélyes határértéket.
3: Ez minden állampolgárnak a jogos elvárás, hogy az első pillanattól kezdve minden információt megosszunk velük, hiszen lehet egy ilyen helyzetben olyan is, amikor esetleg azt kell mondani, hogy bizonyos városrészeknél mondjuk lakosságmentesítési intézkedéseket kell foganatosítani. Most ilyenre nem került sor.
2: Egy gyárból hazafelé tartó dolgozó azt mondta híradónknak, őket hazaküldték a detonáció után, de ez nem vonatkozott mindenkire. Ő azt kérte, hogy ne legyen felismerhető.
4: Már azt is hallottam, hogy egy-két munkahelyről nem engedik el a dolgozókat, gondolom, aminek mennie kell mindenképpen, azt viszik tovább, de semmi konkrétumot nem hallottunk még. Értem. Egy halottról hallottunk, meg sok sérültről.
2: A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, egy életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy dolgozót súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, heten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínre 3 mentőhelikopter is érkezett. A balesetről a helyszínen a MOL vezérigazgatója és a gazdasági és energetikai miniszter adott tájékoztatást.
5: 3 percen belül megérkeztek a mentő, tűzoltó és katasztrófavédelmi egységek. Elvégezték a levegőszennyeződés mérését, elkezdték a mentést, légúton és közúton kórházba szállították a sérülteket. Egy sérültet légúton arcsérüléssel a Honvéd kórházba szállítottak. ez sem tudta megmenteni sajnálatos módon az egyik dolgozónk életét.
6: Egy csővezeték robbant be, ott következett be egy teljesen váratlan robbanás, szénhidrogén robbant be a csővezetéknél. Ez egy üzemi baleset. Semmilyen külső beavatkozás, semmilyen külső behatolásnak semmi, sem az itt lévő hatóságok nem látták, semmilyen ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad.
2: Információink szerint egy 39 éves kétgyermekes édesapa halt meg a robbanás következtében. Családjának és a baleset sérültjeinek is segítséget ígért a város és a cég vezetése is. A vizsgálat eredményeiről a miniszter részletes tájékoztatást ígért.
1: Politikai korrupciót sejt a K. Andrének adott kegyelem mögött az ügyvédkör elnöke. A Sándor Palota által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy nem csak az igazságügyi minisztérium nem támogatta a kegyelmi kérelem jóváhagyását, hanem Novák Katalin kabinetfőnöke is az elutasítást javasolta előterjesztésében. K. Andre mégis kegyelmet kapott, ráadásul a jogi igazgatóság erről már csak a miniszteri ellenjegyzés után értesült. Horváth Lóránt szerint a jelek arra utalnak, hogy maga a rendszer is érzékelte, hogy K. Andre kegyelmével gondok vannak. Az ügyvédkör elnöke azt sem tartja kizártnak, hogy büntető eljárás is lehet az ügyből.
7: Az egy elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános. Ennek megfelelően természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvett kérdéseket, és ezek a kérdések adott esetben meg is maradnak, vagy megválaszolatlanok maradnak.
8: Ezt válaszolta 2024. februárjában az akkori köztársasági elnök az ATV kérdésére, hogy megbánta-e, hogy aláírta K. Endre kegyelmi kérvényét, illetve hogy nyilvánosságra hozza-e az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Bár a Sándor Palota pénteken sok iratot közzétett, az a kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt, hogy Novák Katalin miért adott kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon pedofil bűnsegéd igazgató helyettesének. Annyi azonban kiderült, hogy az igazságügyi minisztériumhoz hasonlóan az elnöki hivatal alkotmányossági és jogi igazgatósága, valamint Novák Katalin kabinetfőnöke is K. Endre kegyelmi kérelmének elutasítását javasolta a bűncselekmény jellege miatt is, valamint az is, hogy szokatlan módon egy helytadó és egy elutasító határozatot is az akkori államfő elé terjesztettek. Utóbbi aláírás nélkül egy vonallal áthúzva került így a nyilvánosság elé. Az összefoglaló dokumentumból pedig az is kiderült, hogy az igazgatóság csak azután értesült K. Endre kegyelméről, hogy azt már az igazságügyi miniszter is ellenjegyezte, a rendes ügymenettől eltérően.
9: Azt gondolom, hogy maga a rendszer is érezte, hogy itt valamilyen politikai korrupciós folyamat zajlik.
8: Ezt látja a szokatlan ügymenet mögött az ügyvédkör elnöke. Horváth Lóránt azt mondta híradónknak, az, hogy a szaktárca és a kabinet is írásos nyomát hagyta egyet nem értésének, arra utalhat, hogy be akarták biztosítani magukat arra az esetre, ha az ügy kiderül, és az sem lehetett véletlen, hogy a miniszteri ellenjegyzés előtt több szereplőt is egyszerűen kihagytak az eljárásból.
9: Pontosan azokat a fázisokat hagyták ki belőle, ahol egyáltalán jelzést lehetett volna adni, vagy egyáltalán meg lehetett volna akasztani ezt az egészet. Nyilván, hogy ez a köztársasági elnök asszonynak a saját úgynevezett diszkrecionális jogköre, hogy eldöntse, hogy ki kap kegyelmet, még ki nem, de valószínűleg a saját hivatala, illetve az igazságügyi minisztérium észlelte, hogy ezzel az üggyel egyáltalán probléma van.
8: Horváth Lóránt azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy egyszer büntető eljárás lesz az egész ügyből. Ebben az esetben tanúkkal lehet igazolni, hogy politikai korrupció történhetett.
7: Én hoztam egy rossz döntést, ezt is elmondtam már, és ennek vállaltam a következményeit.
8: Legutóbb 2025. júniusában a 444-nek nyilatkozott Novák Katalin, a miértekre azonban akkor sem adott választ. Pénteken délelőtt Facebook posztjában Magyar Péter arra szólította fel a volt köztársasági elnököt, hogy 3 év után mondja el, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet K. Endrének. Híradónk megkereste Novák Katalin titkárságát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miért támogatta a kegyelmi kérelmet, ha sem az igazságügyi minisztérium, sem saját kabinetfőnöke nem támogatta azt, illetve miben hibázott annak idején, és mit tenne ma másként. Adásunkig nem kaptunk választ.
1: Komoly jogi és politikai vitát váltott ki a Tiszapárt első alaptörvénymódosító javaslata, amely 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás idejét. A tervezet visszamenőlegesen is érvényes lenne, így Orbán Viktor sem indulhatna újra kormányfőként. Míg a Tiszapárt szerint a módosítás a demokráciát erősítené, a híradónak nyilatkozó jogászok úgy látják, a javaslat jelenlegi formájában több alkotmányossági és jogállamisági kérdést is felvet.
10: Szerdán nyújtotta be első alaptörvénymódosító javaslatát a Tiszapárt. A tervezet szerint legfeljebb 2 cikluson keresztül összesen 8 évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon, és a szabály visszamenőlegesen is érvényes lenne, így Orbán Viktor sem lehetne újra kormányfő. A javaslatot Mellétei Barna Márton és az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető Hantosi István terjesztette az országgyűlés elé. A javaslat jogi körökben több aggályt is felvetett. Mellétei Barna Márton pénteki Facebook posztjában azt írta, a Tisza párt javaslata nem visszaható hatályú, mert nem a múltra, hanem a jövőre vonatkozna. Szerinte a módosítás nem venne el korábban megszerzett jogokat, hanem a jövőben szabna korlátot annak, ki lehet miniszterelnök, ami a demokráciát erősítő fékek és ellensúlyok rendszerét szolgálná. Hak Péter ezzel szemben úgy véli, a Tisza párt alaptörvény módosítási terve sértheti a jogállamiságot és a demokrácia elvét, mert visszaható hatályú és személyre szabott szabályozásnak minősülhet, valamint a választók döntési szabadságát is korlátozhatja. Kiemelte, önmagában egy jövőre nézve bevezetett cikluskorlátozás nem feltétlenül alkotmányellenes, a probléma a visszamenőleges alkalmazásban van.
11: Hogy ez 90 május 2-áig visszaható hatállyal vezetik be, ez visszaható hatályú és egy személyre vonatkozó jogalkotás, mert jelenleg az egész országban egyetlen ember van, akire vonatkozik ez a szabály, ez Orbán Viktor. Így ütközik egyébként abba a demokratikus követelménybe is, hogy a politikai pártok a jogszabályokon keresztül ne választhassák meg azt, hogy ki legyen az ellenfelük a választáson.
10: Latman Tamás is úgy látja, a beterjesztett alaptörvény módosítás megfogalmazása vitatható, mert nem egyértelmű, hogy a korlátozást már a köztársasági elnöki jelöléskor alkalmazni kell, vagy csak a megválasztás pillanatában derül ki, hogy valaki nem lehet miniszterelnök. Úgy véli, ez utóbbi esetben akár visszamenőleges hatályra utaló jogi vita is felmerülhet.
12: Ezt el lehetett volna kerülni, el kellett volna kerülni azzal, hogy a jelölésnél helyezi el ezt a korlátozást a jogalkotó. Tehát a cél szerintem önmagában nem visszamenőleges hatályú, és nincs vele gond. Gyakorlatilag a jogi megvalósítás során erre az apróságra nem figyeltek oda, erre sem, és ez benne hagyta ezt a hiba lehetőséget.
13: Az egész történet úgy jött be, mint egy kampányigéret, és hogy mobilizálja a választókat.
10: Bene Márton szerint a cikluskorlátozás egy önkorlátozó kampányigéret volt, ami azt üzeni, hogy Magyar Péter más hatalomgyakorlást képvisel, mint a NER. Szerinte a cél Orbán Viktor politikai szerepének lezárása, de ez stratégiailag kockázatos lehet, mert eltűnik Orbán visszatérésének fenyegetése, ami eddig belpolitikai és EU-s tárgyalásokban is előnyt, erős tárgyalási eszköz jelentett.
13: Azáltal, hogy Orbán Viktort eltávolítják a hatalom potenciális kihívóinak a szereplői közül, indirekten elősegítik a Fidesz megújulását, aminek láthatóan egyébként éppen Orbán Viktor tűnik a legfőbb akadályának. Tehát úgy, hogy Orbán Viktor nem lehet többet miniszterelnök, az valamilyen szinten előmozdíthatja azt, hogy új arcok, új szereplők jelenjenek meg a Fidesznél.
10: A politológus hozzátette, az alaptörvény módosítási tervnek van egy olyan üzenete is, amelyet a Fidesz is hangsúlyoz, miszerint Magyar Péter tart Orbán Viktortól, ez pedig imásformálás szempontjából a kormányfőnek hátrányos lehet.
1: Védvonal néven indít jogsegélyszolgáltatást a Fidesz azok számára, akiket, ahogy a párt fogalmaz, valamilyen formában tiszás erőszak ért. A szakértők szerint a választási vereség óta most jött elő először a Fidesz saját kommunikációs kezdeményezéssel, de van, aki szerint a jogi segítség valójában az elszámoltatás elé néző politikusoknak szól.
8: Ünneplő tömeg az országgyűlési választások éjszakáján április 12-én. Az azóta eltelt időszak viszont nem minden politikai párt számára volt éppen felhőtlen. Internetes terrorról, tisztás fizikai erőszakról és áradó gyűlöletről ír Facebook oldalán Kocsis Máté. A fideszes parlamenti képviselő posztjában egyebek mellett azt írta, az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védenünk a vegzált és üldözött támogatóinkat, ezért kiépítjük és megindítjuk a Védvonal országos hálózatát a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására. A politikus posztját Orbán Viktor is megosztotta, ő annyit fűzött hozzá, idézem, árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat. Számíthattok ránk.
14: Nagy Attila Tibor szerint a jogszolgálat mellett kommunikációs üzenete is van a kezdeményezésnek.
15: A Fidesz lebénult a választás óta lényegében, alig-alig tudott megnyilvánulni, követő üzemmódba ment. Most végre már van egy kezdeményezés, ami kifejezetten a Fideszhez kötődik, és a megmaradt támogatókat próbálják így megnyugtatni, hogy nem hagyják el őket, sőt esetleg megpróbálhatják visszacsábítani azokat, akik ugyan április 12-én még a Fideszre szavaztak, de óza óta eltávolodtak az egykori kormánypárttól. Tehát azt el kell ismerni, hogy a Fidesz bő egy hónap után most már saját politikai kezdeményezéssel jön elő, és nem pusztán a Tiszát követi.
14: Hont Gábor szerint a most bejelentett kezdeményezés elsősorban az elszámoltatás alá vont fideszes politikusok védelmét szolgálja.
16: Kicsit önleleplező a történet, hiszen az bizonyítja, hogy szükség van a segítségre. Nyilván ami miatt a politikai értelemben persze arról szól a dolog, hogy bántani akarnak minket, itt vagyunk mi szerencsétlen bukott pártként, és mindenki minket bánt. Ugye mondanak is ilyeneket a fideszesek, de igazából szerintem arról van szó, hogy a töménytelen mennyiségű jogtalanság, visszaélés, ami itt az asztalra kerül, az valamilyen módon a Fidesz berkeiben belső védelmet, megvédést igényelne, de mondom, nem hiszem, hogy ez tudna működni, ezt inkább egy gesztus a saját politikai szereplők irányába Orbánék részéről.
14: Kerestük a Fidesz frakció sajtóosztályát, hogy megtudjuk, kik és milyen ügyekben fordulhatnak majd a jogsegélyszolgálathoz, és hogyan néz majd ki a gyakorlatban a védvonal működése, de adásunkig nem kaptunk választ.
1: A magyarok többsége lezártnak tekinti Orbán Viktor aktív politikai vezetői szerepét, míg saját tábora továbbra is ragaszkodna hozzá. Derül ki az IDEA intézet friss felméréséből. A válaszadók 59%-a egyenesen azt mondta, hogy a volt miniszterelnöknek teljesen vissza kellene vonulnia a közélettől. Tovább egy 10% pedig azt várná, hogy bár ne tűnjön el teljesen, de lépjen hátrébb, és ne a politika első vonalában folytassa. Összességében tehát a felnőtt lakosság több mint kétharmada szerint Orbán vezetői státusza megszűnt. A Fidesz szavazók körében más a helyzet, nagyjából kétharmados többség támogatná, hogy Orbán Viktor a párt élén maradjon, még a választási vereség után is. Viszont a fideszesek közel egyharmada is úgy gondolja, hogy bár szükség lehet a volt kormányfő szerepére, azt inkább a háttérből kellene betöltenie. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából Magyarországra, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint az osztrák üzem tulajdonosával megállapodtak arról, hogy leállítják a magyarországi értékesítést. Gajdos László úgy fogalmazott, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, mert a magyar emberek egészsége nem alkutárgya.
17: Előfordult egy olyan dolog, aminek nem szabadott volna előfordulnia.
18: Az azbeszt ügyben a szennyező fizet elvét alkalmazza Magyarország. Ezt mondta Bécsben Magyar Péter. A súlyosan rákeltő anyaggal szennyezett kőzet több osztrák bányából kerülhetett Nyugat-Magyarországra. Három vármegye biztosan érintett. Egyes helyeken pedig a levegőben mért azbeszt koncentráció a határérték 300-szorosa. A legfrissebb vizsgálatok során újabb kőszegi helyszíneken is kimutatták az azbeszt jelenlétét. A miniszterelnök szerint most az a legfontosabb, hogy mielőbb megállítsák a szennyezés terjedését. Ezért a kormány feladata a gyors kármentesítés és a lakosság védelme.
17: Számomra ez nem világos, hogyan lehetséges ez 2025-ben, 26-ban az Európai Unióban, hiszen ezeket a termékeket be kell vizsgálni, szigorúan be kell vizsgálni, már a bányászatnál, de a kereskedelmi forgalomba hozatalnál, főleg, hogyha más tagállamokba is viszünk belőle, de nyilván ez ki fog derülni. És most ebben a pillanatban inkább az a fontos, hogy mielőbb leálljon. Mert ugye négy bányát már bezártak, de egy még működik.
19: A mai tárgyalásom eredményeként...
18: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy a bécsi tárgyalások eredményeként leállítják az Ausztriából érkező azbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését. Így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárították el a közvetlen veszélyt.
20: A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme.
21: Mi azonnal értesítettük még idén januárban a Vasvár megyei kormányhivatalt.
18: A Greenpeace vegyi anyag szakértője az egyenes beszéd adásában arról beszélt, az aszbeszt különösen veszélyes, mert a belélegzett rostok akár évtizedekkel később is súlyos betegséget okozhatnak.
21: Az aszbeszttel az a baj, hogy egy természetes ásvány, és a föld alatt, amíg van, addig nincs igazából vele semmi gond, de hogyha nagy mennyiségben találkozunk vele a levegőbe és belélegezzük, akkor ezek az apró szálak, amikből áll az aszbeszt, ezek bejutnak a légutakba, ott befúrodnak, nem tudnak kijutni, és ott okoznak különböző daganatos betegségeket, 10-20-30-40 éves távlatba.
18: A Greenpeace szakembere azt tanácsolja az érintett területeken élőknek, hogy szeles időben tartsák zárva az ablakokat, a port lehetőleg ne vigyék be a lakásba, és ha gyanús, kékes-szürke kőzetet találnak, vizsgáltassák be.
17: Várom a közös munkát.
18: Az osztrák kancellárral tartott közös bécsi sajtótájékoztatón azonban nem csak az aszbeszt veszély megoldásáról volt szó. A két ország vezetője hangsúlyozta, új fejezetet kívánnak nyitni Ausztria és Magyarország kapcsolatában.
17: Az már most látszik, hogy egy teljesen másfajta történetet tudunk közösen írni. Méltóan egyébként az elődeinkhez, akik közösen írták az egykor volt közös hazánk történetét.
18: Jeszenszky Géza szerint az elmúlt évek konfliktusai után új korszak kezdődhet a két ország között.
11: A mostani magyar kormány az nagyon sok szempontból visszatér, vagy föléleszti azokat a programokat és azokat a kapcsolatokat, amelyek a 90-es évek elején működtek, és nagyon jól működtek.
17: Európa szíve most Közép-Európában dobog.
18: A volt külügyminiszter szerint az európai politikai együttműködés segítheti a vitás kérdések rendezését és az osztrák-magyar viszony helyreállítását.
1: A laktanyákra költi a kormány a volt hadtörténeti múzeum felújítására szánt 18 milliárd forintot, jelentette be Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter. A híradónak nyilatkozó katonai szakértő szerint a laktanyák felújítása már régóta időszerű volna. Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy az Orbán kormány a 4IG-val kötött 1300 milliárdos szerződése elképesztően nagy vállalás, amit mindenképpen felül kell vizsgálni.
22: A budai Várnegyedben található Szent György téren a neoreneszáns stílusú patinás egykori Honvéd főparancsnokság épülete a Nemzeti Hausmann programban eredeti magasságban és pompájában építették volna teljesen újjá. A tervet 2023-ban a minisztérium tette közzé. A hadtörténeti múzeumot 3 éves sietősen költöztették ki a Kapisztrán téri épületből, hogy az előző honvédelmi miniszter ide helyezze át a saját hivatali irodáját és a minisztérium egy részét. Majd Szalai Bobrovnicki Kristóf bejelentette, ide költözik 2026-ban a hadtörténeti intézet és múzeum is.
23: Az infrastruktúrára nem költöttek annyit, az nem jó, ha egy laktanyában a hideg-meleg víz az úgy van, hogy inni meleg, fürdeni hideg.
22: Ruszincendi Romulus már miniszterjelölti meghallgatásán beszélt a laktanyák állapotáról. Most világossá tette a hadtörténeti múzeum felújítására szánt 18 milliárd forintot, a laktanyákra költi a kormány. A hadtörténeti múzeum épülete a miniszter szerint teljesen elvesztette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy ezt a miniszteri székhelyeként használja. Úgy fogalmazott, lehetőséget adnak a parancsnokoknak arra, hogy a saját objektumaik infrastruktúrális fejlesztéseire tegyenek javaslatot. Hiányzik a vakolat a Petőfi Sándor laktanya falán. A laktanyák országszerte korszerűtlenek. Némelyikkel legutóbb 20-30 évvel ezelőtt foglalkoztak, emelte ki a katonai szakértő, aki szerint nagyon rég szükség lett volna a felújításra.
24: Átfogó programról én nem tudom. Olyan jellegű helyi felújítások, mondhatni tűzoltások történtek, amik már tényleg a működést tették zárójelbe, de az, hogy most elindul valami ebben az irányban, azt én nagyon dicséretesnek tartom.
22: Ruszincendi Romulus közben a kabinetfőnök helyettesét is megnevezte.
25: Voltak olyan emberek, akiknek bátorsága különösen sokat jelentett számomra. Többen voltak, de engedjék meg, hogy egy embert kiemeljek ebből, ez pedig nem más, mint Pálinkás Szilveszter százados úr, aki A jövőben kabinetfőnök helyettesként fog szolgálni közvetlenül mellettem.
22: Nemrég derült ki az is, hogy az Orbán kormány honvédelmi minisztériuma 1300 milliárd forintos szerződést kötött a 4IG űrtechnológiai cégével közvetlenül a választás előtt. Szalai Bobrovnicki Kristóf az átadás átvétel során azt mondta, a szerződés egy évek óta zajló előkészítő folyamat eredménye.
0: Összkormányzati digitalizációs projekt, aminek az előkészítése nagyon régen, évekkel ezelőtt megindult, és 10 éven keresztül zajlik, az ügy ura teljes mértékben a tárca.
2: Hogy pontosan mit tartalmaz ez a szerződés, ugye szinte minden titkosítva van, és nulla, lehet, hogy régóta folyik, de nulla az nulla társadalmi konzultáció.
22: Magyar Péter miniszterelnök viszont nem látja a szerződés fedezetét.
2: Mennyit kér miniszter úr, 30 milliárd?
25: 38 milliárdok kellene, már május 13-ig, de ez átütövesztő, de első kérdőben május 31-ig meg fogjuk vizsgálni azt, hogy ennek van a létjósultsága.
22: Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter szerint ehhez hasonló szerződéseket nagyon ritkán kötnek a honvédségnél.
3: Hihetetlenül kiugró, mert 1000 milliárdos értékben már nagy fegyverrendszereket szoktak vásárolni, nem pedig egy informatikai rendszer kiépítését tervezik. Itt nyilvánvalóan, hogy van benne valamilyen sumák dolog.
22: Juhász Ferenc is úgy látja, mindenképpen felül kell vizsgálni a szerződést.
1: Közös meggyőződésünk, hogy Európa csak akkor maradhat erős és versenyképes, ha stabil transatlanti kapcsolatokra épít. Ez írt a közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter, miután német hivatali kollégájával tárgyalta a NATO külügyminiszterek svédországi találkozóján. Az eseményen, amely a júliusban esedékes ankarai NATO csúcsot készíti elő, Orbán Anita először tárgyalt az ukrán külügyminiszterrel is.
4: Tanárképző egyetem kollégiumát érte dróntalálat az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai Luhanszkban. Az oroszok Ukrajnát vádolták a támadással, amelyben közlésük szerint legalább 4 ember meghalt és 35 tinédzser megsérült. A vádakat független forrás nem erősítette meg. A szomszédos Donyeck megyében közben ukrán katonák próbálják elhárítani az orosz támadásokat. Naponta ugyan több orosz drónt is lelőnek, de a környező településeken így is több épületet találat ért, amelyek a becsapódás után lángokban álltak. A legjobb, ha még itt szedjük le a drónokat, nem pedig valami népesebb nagyvárosban. Ha sikerül, azzal megmenthetünk egy életet vagy egy házat attól, hogy leégjen. Az embernek önbizalmat ad, ha megment valakit, mondta egy katona. Közben a svédországi Helsingborgi városában szigorú biztonsági intézkedésekkel készültek a NATO külügyminisztereinek találkozójára. Ez volt az első alkalom, hogy Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter személyesen tárgyaltak. A két tárcavezető a háborúról és Ukrajna EU csatlakozásáról beszélt. Megállapodtak, hogy jövő héten szakértőik a kisebbségek helyzetéről, így a kárpátaljai magyarságról is egyeztetnek. A találkozón téma volt, hogy az amerikaiak további 5000 katonát küldenek Lengyelországba. Természetesen üdvözlöm Trump elnök bejelentését, de tovább kell haladnunk egy erősebb Európa és NATO felé, hogy idővel kevésbé függjünk egyetlen szövetségestől, ahogy oly régóta az Egyesült Államoktól, mondta a NATO főtitkára. Lengyelország külügyminisztere szerint a náluk állomásozó amerikai erők létszáma a rotációt figyelembe véve nagyjából a korábbi szinten marad. A Trump által odaküldött amerikai katonák száma egyébként nagyjából megegyezik azzal, ahány főt Németországból kivonnak. A csapat kivonás oka, hogy a német kancellár Trump iráni háborúját bírálta. A német külügyminiszter most arról beszélt, hogy idén védelmi kiadásaik meghaladják a 4%-ot. Johann Wadephul Orbán Anitával is tárgyalt a magyar-német együttműködésről.
1: Májusban közel 4 éves csúcsra erősödött a forint az euróhoz képest. Ezért a következő hónapokban jelentősen megugorhat a külföldre utazó magyarok száma. A szakértők szerint akár 10%-kal is kedvezőbb áron lehet majd idén a horvát vagy az olasz tengerparton nyaralni. Emellett az erős magyar deviza csökkentheti az inflációt és az élelmiszerek árait a boltokban.
10: Hiába ér többet a pénzünk a választások óta, az erősödő forint elronthatja a hazai turista szezont. Az elmúlt hónapokban közel 4 éves csúcsra erősödött a magyar deviza az euróhoz képest. Májusban az euró árfolyam megközelítette a 360 forint alatti szintet. A külföldi turistáknak drágább lehet a fővárosba utazni, de a kedvező áru turisztikai szolgáltatások miatt nem valószínű, hogy sokakat visszatartanak a magasabb árak. Viszont az már egyáltalán nem biztos, hogy a magyarok többsége is inkább a belföldi utazás mellett dönt majd idén. A megnövekedett energiárak és a kerozin drágulása miatt a repülőjegyára jelentősen nem fog csökkenni. Mégis többen választhatják a horvát tengerpartot a magyar tenger helyett.
5: Az erősebb forint, tehát az olcsó euró, a 360 forintos euró nagyon sokakban generálhatja azt a döntést, hogy a magyarországi célállomások helyett inkább valamilyen külföldi célállomást, adott esetben egy horvát tengerpartot vagy egy olaszországi utazást választanak, hiszen 10%-kal kedvezőbb áron vehetik igénybe az összes szolgáltatást, amit ilyenkor igénybe szoktak venni, éttermet, szállást.
10: Azok, akik már korábban befizették az utakat, a szakértő szerint ebből a hatásból semmit sem érzékelnek majd. Azonban a következő hónapokban a hazai szálláshelyek kedvező árakat kínálhatnak, hogy versenyképesek maradjanak a külföldi kínálathoz képest. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke úgy látja, hiába az öröm az erősödő forint miatt, a szállodák és az utazási irodák számára az idei szezon jelentős pénzkiesést hozhat.
6: Ez a nagyon erős forint nagyjából egy olyan 8-9%-os veszteséget eredményez napi szinten minden egyes euró után, úgyhogy ez erős probléma, hiszen a költségeinek a 90%-a pedig forintban van. A beutaztató utazási irodáknál pedig, akik már akár egy éve is kiadták az áraikat, a nagyjából 10%-os árésüket teljes egészében elviszi az árfolyamveszteség.
10: Az erősödő forint azonban nem csak a hazai turizmust alakíthatja át, hanem hosszabb távon az élelmiszerek árait is. Csökkenhet az infláció, és olcsóbbá válhatnak a külföldről érkező importtermékek a boltok polcain.
7: Nyilván, hogyha ez a kedvező árfolyam hosszabb ideig fennmarad, akkor ennek további pozitív hatásai lehetnek. Első körben az importtermékeknél figyelhető az meg, hogy kedvezőbb árakat tapasztalhatnak majd a vásárlók, és utána nyilván ez begyűrűzik majd a magyar termékek piacára is.
10: Azonban az árfolyam alakulását és a forint további erősödését hosszabb távon még több tényező is befolyásolhatja. Többek között, hogy az új kormány mennyi korábban befagyasztott forrás lesz képes lehívni az Uniótól, hogy változik az MNB által megszabott alapkamat mértéke, és hogy hogyan alakul a közel-keleti konfliktus jövője.
1: Több mint 3 éve csatlakozott Horvátország a Schengeni zónához, de a horvát-magyar határszakasz magyar oldalán még mindig kerítés akadályozza az átkelést. Még 2015-ben a migrációs válság idején húzták fel a kerítést, akkor azt ígérték, ha elmúlik a veszély, elbontják azt. A nemzetközi jog szerint a schengeni országok belső határai között mindenkinek szabad mozgást kell biztosítani.
9: A jogszabályok és a nemzetközi szabályok alapján ennek a kerítésnek nem szabadna állnia. Ezt egyébként még korábban a megyei rendőrfőkapitány is megerősítette.
12: A Baranyai Közgyűlés képviselője szerint a kerítést már régen el kellett volna bontani, de ahogy látszik, a határvonalát követve azóta is áll. Sok helyen a sima kerítést pengés NATO-drót is erősíti.
9: Nem történt semmi, illetve annyi történt, hogy a magyar kormány, a Fidesz, nagyon sok más dologhoz hasonlóan ezt is Ebek 30-adjára ott hagyta, és most azzal szembesülnek azok, akik elhaladnak a kerítés mellett, hogy az rossz állapotban van, tele van résekkel, sok helyen meg van nyitva, és így eredeti funkcióját semmiképpen sem tudja ellátni.
12: Egy nemzetközi jogász szerint a kerítés létét elvileg a Schengeni Egyezmény szabályai tiltják, annak nem lenne szabad ott állnia. Az ORFK korábban ezt másképp értelmezte.
13: Ha megnézzük a Schengeni kódexet, ami ugye szabályozza ezt a kérdést jelenleg az uniós jogban, akkor annyit láthatunk ebben, hogy a belső határok vonatkozásában bárhol, tehát ez a hangsúlyos, hogy bárhol, személyi ellenőrzés nélkül lehet állampolgárságra tekintet nélkül átmenni. Ugye az ORFK még azt hiszem, hogy 2022-23 környékén úgy nyilatkozott, hogy ez igazándiból a régi határátkelők vonatkozásában megvalósítható, tehát ilyen értelemben nincs akadálya az átkelésnek.
12: A kerítés akár hasznos is lehetne a vaddisznók által terjesztett sertéspest is megakadályozásában. A horvát oldalon most egy nemzeti parkot kerítenek körbe.
8: Ha ezáltal azt a rezervátumot teljes mértékben bekerítik, akkor azt mindenféleképpen megakadályozzák, hogy oda a Sertés-Pest is bejusson, tehát mivel ott azért gondolom védett állatok vannak, meg rezervátum, tehát ott annak van jelentősége.
12: 2015-ben a horvát határszakasz magyar oldalán napok alatt állították fel a fizikai akadályt a migrációs válság miatt, amelynek felszedése nem csak sokkal több időbe, hanem több pénzbe is kerülne.
1: Számos gyakorlati megoldást kötöttek a pekingi vezető utazási irodák és légitársaságok Magyarországon, miután 45 hazai utazási irodával folytattak tárgyalásokat. Erről a Peking éjszakája a Dunán kulturális és turisztikai rendezvényen számoltak be. Xu Linglin, a pekingi kulturális és turisztikai hivatal osztályvezetője azt mondta, Peking tovább kívánja mélyíteni a kínai-magyar kulturális és turisztikai területek átfogó és széleskörű gyakorlati együttműködését. Hozzátette, várják a magyar látogatókat a kínai fővárosba, hogy tapasztalják meg az ezeréves ősi fővárosban a keleti civilizáció mélységét, és éljék át a modern nagyváros innovatív fejlődési lendületét. A híradó után perceken belül kezdődik az egyenes beszéd. Szőlősi Györgyi már ott ül a stúdióban. Szervusz Györgyi, milyen témákkal, és persze kikkel várod a nézőket?
14: Szervusz, jó estét kívánok! Védvonal néven országos jogvédőhálózatot indít a Fidesz. Orbán Viktor szerint erre azért van szükség, mert árad a gyűlölet és az erőszak az országban. Németh Péter Népszava főszerkesztője és Stumpf András a Válasz Online újságírója érkeznek elsőként. Felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza kormány. A szakma egyik fele szerint az érintettek fellélegezhetnek, a szakma másik fele viszont az érdemi párbeszédet hiányolja. Erdős Éva hitelsikerek.hu szakértője lesz a vendégünk. A magyar gazdaság újraindulását támogatná egy új kezdeményezés, a Restart Hungary. A stúdióban itt lesz Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, és Balogh Péter Petya, a Restart Hungary egyik ötletgazdája, üzletember. És közzétette a Sándor Palota a kegyelmű dokumentumait, amelyekből kiderül, Novák Katalin úgy adott kegyelmet Kónya Endrének, hogy a pozitív döntést a köztársasági elnök jogi igazgatósága sem támogatta. Szepesházi Péter ügyvéd egykori bíró érkezik hozzánk, maradjanak, már is kezdünk.
1: Rövid hírekkel az egyenes beszéd szünetében várom önöket, addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változott Spirit FM 92.9. Az

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Mit jelent az, hogy valaki kriminalista? Hogyan gondolkodik, mit csinál, és milyen taktikák vannak? A mai adásban erről is fogunk beszélni. Vendégem ismét Petrétei Dávid. Köszönöm, hogy újra jöttél hozzánk, aki a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpontnak a csoportvezetője. Sok egyéb mellett, és volt már szerencsénk beszélgetni, és most egy picit, ha nem is elvontabb, de talán tágabb fogalomkörrel fogunk beszélni. Hogyha azt mondom, hogy kriminalista, így adás előtt így megkérdeztem, hogy ez a fogalom ez így létezik-e, és mit jelent, és létezik. No, mit jelent? Ki az, akit igen, kriminalistának hívhatunk egyáltalán?
2: Hát én is tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, megtisztelő, hogy itt lehetek. És a kriminalista az, ha a legegyszerűbben szeretném megfogalmazni, akkor az a szakember, aki kriminalisztikával foglalkozik. Ez szokott okozni némi pontatlanságot, filmekbe, sorozatokba gyakran kriminológusként hivatkoznak azokra a bűnügyes szakemberekre, akik nyomozó, szakértői, forenzikus, bűnüldözői és a többi munkát végeznek. Ez nagyon fontos, hogy a kriminalisztika és a kriminológia az két eltérő tudományág, két teljesen eltérő szakterület. A kriminológiával foglalkoznak a kriminológusok, ez a bűnözéssel, mint társadalmi tömegjelenséggel foglalkozó szakterület vagy tudományág. Nagyon sok rétű önmagában, tehát a bűnözésnek a számadatai, a statisztikája, az alakulása, a trendjei, az összetétele, az tipikus elkövetők társadalmi helyzete, pszichológiai helyzete, a tipikus sértettek társadalmi helyzete, pszichológiai helyzete, és így tovább. Illetve van olyan még tágabb megközelítés, ami mondjuk a bűnöldözés, büntető igazságszolgáltatásnak a szervezeti kérdéseit, szervezeti kultúráját, működési sajátosságait is ebbe a körbe vonja. A kriminalisztika az viszont ha lehet úgy mondani, sokkal inkább a gyakorlati bűnüldözés. Bár én ahhoz a mondjuk úgy pécsi iskolához tartozom, aki sokkal tágabban határozza meg a kriminalisztikát, és nem azt mondja, hogy ez a büntető eljárás jognak az egyik segédtudománya, hanem sokkal tágabban azt mondja, hogy ha jogi célok érdekében végzünk, jogi keretek között végzünk megismerő tevékenységet, kérdésekre keresünk választ, az mind kriminalisztika. Tehát, hogyha jogalkalmazási célú ténymegállapítást végzünk, akkor kriminalisztikával foglalkozunk. Ez talán így a kiinduló alapja az egésznek. Ami bonyolítja ezt a helyzetet, hogy ez nem volt mindig így. Kiváló kollégám a Közszolgálati Egyetemen, a Mátyás Szabolcs kikutatta, hogy például a 19. század első felében használták már a kriminalisztika szót, de egész mást jelentett, akkor általában az összes bűnügyi tudományt jelentette, tehát mindent, ami a bűnügyi tudományokkal, büntető igazságszolgáltatással foglalkozik, annak volt az összefoglaló általános neve. És ezt, hogy kriminalisztika, ezt igazából az 1890-es évek óta használjuk, amikor egy Hans Gross vagy Grósz János nevű gráci vizsgáló bíró kiadott egy kézikönyvet, aminek ez volt a címe, hogy vizsgáló bírák kézikönyve, vagy útmutató a kriminalisztikához. És onnantól kezdve használjuk a tényleges tényállás megállapító munkára, a tényleges bűnüldözési gyakorlati kérdésekre a kriminalisztika kifejezést.
1: Gondolkodom, miközben itt próbáltad akkor felvázolni és helyre tenni ezt az egészet, hogy ha veszek egy konkrét esetet, azon keresztül, hogy tudjuk ezt megmagyarázni, az jutott eszembe, hogyha mondjuk jön egy olyan hír, mert ugye mi általában hírekkel foglalkozunk, hogy nőtt a bűnözés Magyarországon, akkor kriminológust hívok be szakértőnek, hogy jól értem.
2: Igen.
1: Hogyha azt a részét nézem, hogy oké, mondjuk a fiatalkorúak bűnözése nőtt a leginkább, akkor akár mondjuk egy kriminálpszichológust is beívhatok, hogy a gyermekekre hogyan hat, és akkor ennek a kriminalista a jogi hátterét mondja el, vagy
2: nem,
1: hogyha egy interjút csinálok, akkor ő mit tud elmagyarázni egy ilyen példa?
2: Sokkal inkább azt, hogy mondjuk van egy konkrét bűncselekmény, amit mondjuk a példa kedvéért egy fiatalkorú követett el, és ez egyébként beleillik a növekvő számú bűnözésnek a sajátosságaiba, de azt az egy konkrét esetet hogyan sikerül felderíteni, mit szokott ilyenkor csinálni a rendőrség, hogyan lehet ezt majd a bíróság előtt bizonyítani, hogyan lehet összeszedni a mentőkörülményeket, a terhelőkörülményeket, hogy vannak a bizonyításnak a kérdései, a bizonyítás eszközei, és így tovább. Ezek azok, amikkel a kriminalisztika foglalkozik. Ez is felosztható ugyanis, mármint a kriminalisztika a részterületekre, amikből összetevődik. Ugye beszélünk kriminál technikáról, kriminál taktikáról, illetve kriminál metodikáról. És úgy lehet talán legjobban átérezni, hogy mi mindennel foglalkozik a kriminalisztika, hogyha egy-két mondatban ezekről beszélek. A technika, kriminál technika, bűnügyi technika, az a műszaki és természettudományos módszereknek a használata bűncselekmények felderítése, bizonyítása érdekében. Ide tartozik a képalkotó eljárások, a fotó, videó, drón, 3D szkennelés, fotogrammetria és így tovább. Ide tartoznak a klasszikus kriminalisztikai szakértői területek, mint a nyomszakértés, az írásszakértés, pontosan a daktiloszkópia. Ide tartozik a szagazonosítás, és így tovább, tehát számtalan ilyen részterületből áll össze. A kriminál taktika az a szakterület, vagy az a részterület, ami az egyes nyomozási cselekményeknek a lefolytatási szabályait, a célszerű lefolytatási szabályait írja elő. Hogyan kell kihallgatni? Hogyan kell egy helyszíni szemlét lefolytatni? Hogyan kell egy kutatást megszervezni és végrehajtani? Hogyan kell egy megfigyelést megszervezni és végrehajtani? És így tovább. Tehát ezek az egyes nyomozati cselekmények. És a harmadik nagy terület, a metodika, az pedig az, hogy az egyes konkrét bűncselekményfajták vagy eseményfajtáknak a kinyomozása hogyan történik, tehát mondjuk emberölést hogyan kell nyomozni, betöréses lopást hogyan kell nyomozni, trükkös lopást hogyan kell nyomozni, egy eltűnést hogyan kell nyomozni, közlekedési balesetet hogyan kell nyomozni, és így tovább. Ezekkel foglalkozik a metodika. És van persze egy bővített felosztás, ami azt mondja, hogy még mindemellett vannak a kriminalisztikának átfogó általános elméletei, mint amilyen a nyomelmélet, az azonosítás elmélet, a bizonyítás elmélet, a kognitív kriminalisztika elmélete. A kriminalisztika története is rendkívül fontos, hogy hogyan alakult ki ez az egész, milyen szakaszokra, mérföldkövekre osztható, az is ide tartozik, illetve a kriminál stratégia, ami már közel áll megint az említett kriminológiához. Például, hogyha arról beszélünk, hogy megnövekedett valamilyen bűncselekményfajtáknak az elkövetése, azt a kriminológia tudja vizsgálni, de a kriminál stratégia lesz az, ami megfelelő állami vagy jogalkalmazói válaszokat fog tudni kidolgozni, hogy akkor ebben az esetben nyomozócsoportot kell alakítani, kommunikációs kapcsolatokat kell javítani, adatcserét kell megoldani, a megelőzésre kell hangsúlyt folytatni, így és így, stb. Tehát, ahogy még stratégiai kérdése, de megint csak a bűn konkrét üldözésének. Tehát ez a kriminalisztikának a lényege.
1: Ha jól értem, akkor igazából ez az egyik legátfogóbb terület, nem? Ami így ámblokk, hogyha a bűnözésről...
2: Nem, ezt nem merném mondani, és nem csak azért, mert a más szakterületek akkor megsértődnek. Mindegyik rendkívül átfogó. Gondoljunk bele, hogy például egy anyagi büntetőjog, tehát ami a törvényi tényállásokat szabályozza, az mennyire heterogén. Ha beszélhetünk életelleni bűncselekményekről, testi épség elleni bűncselekményekről, környezetkárosító bűncselekményekről, vagyonelleni, gazdasági, pénzügyi, stb. Az egész életünket átfogja az anyagi büntetőjog, mindenhol ott van, mint ilyen végső eszköz arra, hogy a sérelmek helyreállíthatók legyenek. Vagy az eljárásjog, hát talán az egyik leghosszabb kódexünk a büntetőeljárási törvény. Most fejből nem tudom, valószínűleg nem a leghosszabb, de biztos, hogy a leghosszabbak között van 800 akárhány szakaszból áll, tehát rendkívül összetett az is, hogy büntetőeljárásnak a megkezdése, a nyomozásnak az összes szabálya, a ügyészi szaknak, a bírói szaknak, a másodfoknak, a külön eljárásoknak, tehát rendkívül összetett az is, és ezeknél, ugye a jogterületeknél, aki tudományosan foglalkozik vele, nyilván azzal is foglalkozik, hogy hogyan lehetne jobban, hogyan lehetne más, hogy külföldön hogy csinálják összehasonlítást. Tehát igazából nagyon összetett mindegyik terület, kriminológia is. Csak a mondjuk az, hogy elkövető, miért válik valaki elkövetővé, és annak vannak pszichológiai magyarázatai, vannak szociológiai magyarázatai, akár biológiai magyarázatai, és így tovább. Ezek mind-mind külön óriási szakterületek, amikkel foglalkoznak. Tehát mindegyik szerteágazó, nem különbözik ettől a kriminalisztika, de nem merném azt mondani, hogy az a legszerteágazóbb.
1: No, még egy picit boncolgatnám ezeket a kategóriákat, hogyha megengeded. Hogyha taktikáról beszélünk, akkor az elmúlt években azért nagyon sok minden változott, ez mondjuk a technikai részre is valószínűleg igaz lesz. Ezt a protokollt kell lekövetnie a kriminalistának, vagy ő ad javaslatot arra, hogy figyeljetek, most már máshol tartunk, és változtassunk bizonyos dolgokon?
2: Igen. Is. Igen. Tehát ha a kriminalistát úgy mondjuk, hogy aki kriminalisztikai munkát végez, akkor abban ugye a teljes bűnügyi rendőrség benne van, az ügyészségnek a bűnügyekkel kapcsolatban, a büntetőbíróság a maga teljes egészében benne van. És igen, nagyon komoly hiba lenne, hogyha nem követné a világváltozásait. Uh-huh. Tehát, hogyha nem lenne felkészült arra, hogy mondjuk a számítógépes bűncselekmények, a pénzügyi bűncselekmények, a határon átnyúló bűnözés, tehát hogyha ezt nem követné, akkor nem tudná ellátni a feladatait. És akik tudományosan művelik, vagy elméletben művelik a kriminalisztikát, azért a legtöbben ők is gyakorlatban is dolgoznak valamilyen funkcióba, akár védőügyvédként, ügyészként, bíróként, rendőrként, stb. Alapvetően ők is erre reflektálnak, tehát arra van igény, hogy az aktuális kérdéseket feldolgozzuk. Tehát természetesen mind a mai napig vannak nagyon értékes kriminalisztika történeti munkák, de azért mellette ott vannak azok a munkák is, amik az aktualitásokra, a jövőbeli trendekre, hasonlókra vonatkoznak. Tehát kell követni természetesen.
1: Ez nemzeti sajátosság? Tehát, hogy mindenkinek megvan az, hogy mondjuk kifejezetten a magyar specifikus kriminalisták vannak, adódik ez abból, és akkor nyilván ez a kérdésem, hogy itt mondjuk más típusú bűncselekmények vannak, vagy más a jogalkotás ezekkel szemben, más eszközökkel dolgozunk, más protokollt használunk a nyomozás közben, igen, vagy van egy kvázi nemzetközi szintje, egy nemzetközi protokollja, amit le kell követni. Érthető,
2: is,
1: amit
2: igen, teljesen érthető, és igazából a szakterület válogatja. Tehát egy kriminál technika, ami műszaki természettudományoknak a beépítésével foglalkozik, az azonos mindenhol. Uh-huh. Tehát azért a földön mindenhol 100 fokon forr föl a víz, és itt tovább, tehát a természettudományos törvények azok egyetemlegesek, hogyha ezeket kívánjuk mi használni bűnüldözésre, akkor az mindenhol egyforma. És általában azért a jó gyakorlatokat egymástól el szokták tanulni a fejlettebb államok. Vannak is ilyen jellegű nemzetközi szervezetek, például a EMFSI betűszóval jelölt, a Bűnügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata. Ott nagyon sok olyan szakértői munkacsoport van, ami egy-egy szűk szakterületet, például új nyomok, DNS, helyszíni szemle, digitális képalkotás, nyomok, lőfegyverek, és így tovább. Tehát nagyon sok ilyen szakterületen dolgoznak ki ajánlásokat, hogy hogyan célszerű helyszínen ezeket felkutatni, biztosítani, mik a jó vizsgálati módszerek laboratóriumban, hogyan kell, hogyan lehet, vagy hogyan érdemes következtetéseket levonni ezeknek a bűjeleknek a tanulmányozásából. Tehát ez rendkívül egyforma a világon szinte mindenhol.
1: De ez természetéből fakadóan
2: igen,
1: egyforma.
2: Igen, igen, igen. Ami a jog által leginkább meghatározott, az talán a metodika, hiszen ott a jog által üldözendő, vagy jogá számára releváns cselekmények, eseményeknek a kinyomozásáról van szó, és ott már sokkal inkább számítanak nemzeti sajátosságok. És mondok egy példát. Hazánkban, hogyha rendkívüli haláleset történik, ami nem természetes halál, de nem is emberölés, vagy egyéb bűncselekmény, hanem a kettő között van. Öngyilkosság, háztartási baleset, bármilyen természetes halál, vagy rendkívüli halál, ami fogvatartottal következik be, bármilyen természetes vagy rendkívüli halál, ami ismeretlen személyazonosságú holttesttel következik be. Ezekben az esetekben a bűnügyi rendőrség fog eljárni. Ez az, amit a hírekben úgy lehet hallani, hogy a rendőrség közigazgatási eljárást folytat. Tehát nem büntető eljárást folytat, nem történt bűncselekmény, viszont mindenképpen kriminalisztikai eszköztár bevetése kell, helyszíni szemle, halott szemle, boncolás, tanúkihallgatások, adatgyűjtések és ezeknek az összegzése, hogy itt valóban az történt-e, mint amit látunk, ez valóban öngyilkosság, ez valóban egy véletlen háztartási baleset, nem pedig esetleg valamilyen emberölési vagy egyéb életelleni bűncselekménynek a leplezése történik. Ugyanígy egy eltűnési ügy. Az eltűnést is a bűnügyi rendőrség vizsgálja, hogyha valaki bejelent és tesznek, hogy valaki eltűnt, ezt a bűnügyi rendőrség fogja ugyancsak közigazgatási eljárás keretében lereagálni, ugyanúgy tarthat helyszíni szemlét, tanúkihallgatást, adatokat kérhet be különböző szolgáltatóktól, társszervektől, és így tovább. Ez hazánkban van így. Más országban nem nagyon. Tehát lehet, hogy másik országban mondjuk egy öngyilkosságnál nincs ilyen, hogy a bűnügyi rendőrség kivonul, felvonul teljes apparátussal. Ott lehet, hogy valahogy egyszerűen egy járőr, egy közrendvédelmi járőr készít egy jelentést, hogy ezt tapasztaltam, és akkor kész le van zárva az ügy. Vagy egy eltűnés. Ezzel kapcsolatban is vannak ilyen tévhitek, hogy mit tudom én, hány óra után lehet csak bejelenteni. Nem, azonnal be lehet jelenteni, hogyha az tényleg eltűnés. Máshol lehet, hogy ez nem így van. Máshol lehet, hogy a rendőrség nem fog úgy erre mozdulni, vagy ebbe erőfeszítéseket tenni. Például vannak olyan szabályok, szintén tévéből, filmekből ismerős lehet az Egyesült Államokban, hogy házkutatási parancs, vagy házkutatási engedély kell. Ez például egy óriási különbség, hogy az Egyesült Államokban a magántulajdon tisztelete az olyan magas szinten van, hogy egy házkutatás, tehát hogyha egy hatósági személy bemehessen egy magántulajdonú ingatlanba, ahhoz bírói engedélyre van szükség. A nyomozó hatóság nem hozhat döntést arról, hogy én már pedig bemegyek, mert nekem. Ez teljesen eltér ugye itthon. Itthon a nyomozó hatóság ezt elhatározhatja, és az illető tehet ellene panaszt, de annak nincs halasztó hatája, a nyomozó hatóság mindenképpen dolgozni fog. Itthon hazai törvények szerint a bírói engedély az olyanokhoz kell, hogyha mondjuk lehallgatjuk az illetőt, vagy poloskát, rejtett kamerát helyez el a hatóság az ő lakásába, ezekhez kell bírói engedély, közönségesen egy házkutatáshoz nem. Például ez is egy nagy különbség lehet. Szóval országonként eltér, igen, hogy egy nyomozás hogyan zajlik, hogy milyen döntéseket hozhat meg maga a nyomozóhatóság, egyáltalán a nyomozóhatóság hoz-e döntéseket, vagy mondjuk az ügyész hoz döntést. Milyen részletes egy nyomozás az egész eljáráshoz képest. Ugye itthon, hazánkban gyakorlatilag a teljes ügyet felderítik, mindenkit kihallgatnak, minden bizonyítási eszközt összegyűjtenek, és ezután kerül bíróság elé az ügy. Vannak olyan országok, ahol gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ismerté válik a gyanúsított személy, jóformán azonnal a bírósági eljárás kezdődik, és minden tanúkihallgatás, minden bizonyítás, felvétel szakértőknek a véleményének a meghallgatása, stb. A bíróság előtt történik, nem végzi ezt el a nyomozó hatóság, hogyha nem nagyon muszáj. Tehát amikor megvan az elkövető, akkor egyből, ez is például egy nagy különbség. Tehát nagyon sok mindent meghatározhat a jog, vannak ezen kívül nyilván másmilyen különbségek is, most abban mélyebben nem mennék bele, hogy azért a nyugati világba, vagy egy Európába a humanista értékeket, azokat tiszteljük, tehát kényszervallatás meg hasonló az nem megengedett, csak vannak olyan országok, ahol meg mondjuk ezzel kevésbé foglalkoznak.
1: Sőt.
2: Igen, igen. De alapvetően a technika, a természettudományos műszaki, természettudományokra, műszaki tudományokra épülő bűnügyi technika és a forenzikus tudományok, az azért nagyon egyforma mindenhol.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban az Editor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és két kollégát, két vendéget hívtam a stúdióba, hogy az elmúlt napok híreit egy kicsit átnézzük, elemezzük. Oly sok van, hogy ahogy azt szoktam mondani, mindenről nem fogunk tudni beszélni, és azt is fontos megjegyezni, hogy annyira turbulens időszakban vagyunk, hogy tulajdonképpen napról napra, óráról órára érkeznek az új hírek, de ezt az adást szerda délelőtt 11 órakor rögzítjük, úgyhogy nyilván ennek fényében tudjuk elemezni a híreket, eseményeket, és hát kikkel fogok beszélgetni? Lipták Tamással, a Magyar Jelen újságírójával üdvözöllek.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És Hazafi Zsolt, állandó társam, kollégám, az ATV Spirit FM szerkesztője.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát, ahogy említettem, sok minden történik, és kicsit azon is agonizáltam, hogy vajon milyen sorrendbe vezessem föl a híreket, és én emlékszem, hogy a lista, amiben nagyjából próbáltam összefoglalni, hogy mi minden kerülhet most ide témaként, abba például a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatót az utolsó helyre raktam, de aztán eszembe jutott, hogy talán kezdjük ezzel, hiszen sok mindennek az origója, mondhatjuk azt, hogy ez az első olyan sajtótájékoztató, ami már a viszonylag megalakult kormányülést követően történt, kiállt a három kormányszóvivő, felvezették a témákat. Én nagyjából úgy foglalnám össze, hogy valójában egy ilyen témalistát kaptunk a kormány szóvivőktől, hiszen nem bőlére eresztve, de nagyjából megismerhettük, hogy mi minden került ott az asztalra a kormányülés során, majd aztán Magyar Péter is előkerült, és aztán a sajtó, megjelent sajtó képviselő számára válaszolt a kérdésekre. Ti hogy látjátok így a kormányinfók időszakát követően, milyen új kommunikáció várható ebben a tekintetben, hiszen ugye ez egy sajtótájékoztató volt, jövőben is ez van kilátásban, de még nem nagyon látjuk fixen, hogy a kormány szóvivők, ők felvezetni fognak, vagy válaszolni, és milyen terület fog hozzájuk tartozni, mindent le fognak fedni, vagy adott területeket, sok a kérdés, ti hogy látjátok, Tamás?
2: Hát gyakorlatilag azzal, amit elmondtál, vagy abból, amit elmondták, kiderül, semmi új nem történt a kampányhoz képest, ahol szintén arról szólt a történet, hogy Magyar Péter beszélt, aztán felvezette a képviselőjelöltjeit, majd helyettük szintén beszélt, most bemutatott három kollégát, újságíró kollégát, mint leendő kormányszóvivők, akik felkonferálják Magyar Pétert, aki ezután megint csak beszél. Tehát itt az lesz egy kérdés, hogy Magyar Péter mikor látja úgy, hogy bármilyen okból, akár mert elfáradt, akár technikai okokból, vagy bármilyen okból, mikor tud egy picit hátralépni. Tehát, és szerintem ezt meg kell hoznia előbb-utóbb ezt a döntést, meg kell tanulnia, megbíznia a kollégáiban, a minisztereiben, a politikusaiban, a sajtószóvivőiben, és egy picit tudnia kell majd hátralépni. Valahol értem, hogy most még nem ez az időszak van, tehát ez valahol érthető, de el kell jönnie ennek is majd.
1: Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy nyilván ugye vannak szakértők, akik egyébként azt jegyzik meg, hogy most mindenkinek új, vagy hát javarészt új a megalakult kormányban a feladat, a munka, a parlament, és hogy még ők tulajdonképpen felkészülnek a feladatra, ismerkednek a tereppel, biztos kapnak kommunikációs képzést, és hogy majd valószínűleg ezután várható az, hogy többet fognak majd az illetékes miniszterek beszélni, ahogy ugye a feladatleosztásaik is még vagy folyamatban van, vagy részben elvégzett, ahogy látod, Zsolt, mennyire tisztult a kép, mennyire látjuk azt, hogy ki mivel fog foglalkozni, ugye még az államtitkárok névsora sem teljes.
3: Hát azért még valamelyest én is azt tudom mondani, amit előbb a kollégám mondott, hogy valamilyen szinten Magyar Péter úgy maradt, tehát hogy kampányban maradt, de amennyire emlékszem, hogy ez jellemző volt a politikusokra, tehát amikor feltaláltak újabbnál és újabb kommunikációs stílusokat, akkor valamilyen szinten úgy maradt az a kormány, az a szerepfelfogás, ami volt. Tehát én emlékszem arra, hogy amit a Fidesz hozott új kommunikációs stílust, azt azért utána ők is abban maradtak sokáig. Mindig valamilyen szinten azt folytatták. A Magyar Péter az gyakorlatilag élőbe közvetíti valamilyen szinten az életét, és ez szemmel láthatóan a magyar lakosságnak most ez tetszik. Tehát, hogy most minden felmérés azt mutatja, hogy nagyon népszerű a Tisza. Nyilván elmögött van egy olyan, hogy van egy győzteshez való húzás is, de szerintem valamiért most ez egy újdonság a magyar lakosság számára. A kormányzás viszont az egy elég nehéz történet. Gyakorlatilag egy hete vagy két hete kerültek házon belülre, és hogy azt érzékelem, hogy most próbálják összerakni a kormányzati struktúrát, felépíteni azokat a szakértői csapatokat, amikkel el tudnak kezdeni dolgozni. Tehát, hogy én kicsit így érzékelem, hogy ez egy ilyen átmeneti állapot. Azért a kormányszövőim voltak olyan ügyek, amelyek azt mutatják, hogy azért nagyon sok dolgot meg kell oldaniuk, mert ugye a kormányzásnak az egyik része az olyan ügyekből fog állni, amit nem ők választanak, hanem az élet hozza. Nekem két dolog volt a kormány szóvivőin, ami megütötte a fülemet. Az egyik az volt, hogy a költségvetést teljesen át kell nézni, és valójában kell egy pótköltségvetést csinálniuk, ami alapján nagy kérdés, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság. Ugye azokat a híreket lehetett hallani, hogy a költségvetés 91%-át már elköltötte a magyar állam, és hogy vannak olyan számok, amik így a szakértői közegben mennek, hogy 6,8%-os az államháztartási hiány, ami nagyon magas. A bokros csomagnál volt 8%, amikor a Gyurcsány saját magának megásta a sírt, akkor volt 9,4% 2006-ban, tehát hogy majdnem oda közelít, hogy nagyon magas az államháztartási hiány. Ha megszorítani kell, az egy kormánynak mindig egy halálos csapda. A másik, ami engem nagyon meglepett, hogy azonnali hatállyal a végrehajtásokat, ezeket a végrehajtói kamarát a Sadlül ügyben érintett területet át akarják, meg akarják reformálni.
1: Non-profit
3: alapúvá szeretnék. Az engem meglepett, hogy azonnal, hogy ebből nekem azt derül ki, hogy ez is egy valódi probléma. Ezzel szerintem lehet, hogy a mi hazánktól akarják elhúzni a politikai teret, mert én azt eddig azt láttam, hogy ezt a területet a mi hazánk tudta, tehát Finster és Zsannán jól.
2: Hát igen, konkrétan a végrehajtás non-profittá tétele, azt a mi hazánk már 2021-22 óta szorgalmazza folyamatosan. Tehát igen, ezt én is ki akartam emelni, hogy
3: valódi ez problémák jönnek
2: szembe
3: velük.
2: Ez egy szimbolikus dolog, és ez egyébként a mi hazánknak is egy óriási esély, hogyha ezt jól tudja kommunikálni, hogy gyakorlatilag a Magyar Péter vezette kormány egyik első nagy szimbolikus lépése, az mégiscsak a mi hazánknak egy nagy sikere lehet majd. ami jelzi azt, hogy lehet itt héttörpézni, meg lekicsinlően beszélni a mi hazánkról, de közben meg kiderül, hogy a párt valóban évek óta a társadalom számára fontos problémákról beszél, és megoldási javaslatokat is tud kínálni.
1: Csak ugye az lesz a kérdés, hogy mennyire tudja ezt majd a kommunikációban erősíteni, hogy a mi hazánk ebben a kérdésben már évek óta erre törekszik, mert ugye a nagy népszerűség és az említett kutatások, amik abszolút azt tükrözik, hogy 70% körüli a Tisza párt Magyar Péter támogatottsága, nem biztos, hogy mondjuk átüt az emberek nagy többségénél. Én őszinte leszek, nekem az elmúlt egy hétben a mi hazánkos politikusok egyszerűen láthatatlanok voltak, akkor láttam, hogy ők mivel foglalkoznak, ha rájuk kerestem.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. A kampány alatt is sokszor beszéltünk a Meta szerepéről. Torockai László a mai napig nem lehet fönt a Metán, miközben messze ő a mi hazánk talán legnépszerűbb politikusa, és itt, amit te is mondtál, hogy ez az újfajta kommunikációs stílus, amiben Magyar Péter beragadt, ez pedig pont a Facebookon zajlik. Tehát nagyon nehéz így felvenni a versenyt, hogy Magyar Péter gyakorlatilag mindent a Facebookon jelent be először, és az ott érkező reakciók alapján dönti el, hogy aztán azzal a javaslattal mit kezd. Ez így egy nagyon-nagyon nehéz terep lesz a mi hazánknak, de ezt meg kell tudniuk oldani.
1: Abszolút. És hát ezen az ominózus hétfői sajtótájékoztatón is már lehetett tudni és sejteni, hogy a másik fő topik a héten a kegyelmi ügy lesz, és az amúgy sem rövid sajtótájékoztatót követően aztán kedden egy kifejezetten erre a témára fókuszáló sajtótájékoztató volt, az már csak egy szűk óra lehetett, ha lehet ilyet mondani. A kegyelmi ügy kapcsán ugye azt ígérték, hogy a győzelmük esetén nyilvánosságra hozzák a fellelhető adatokat, papírokat, és ezt aztán végül meg is tették, hiszen kedden elérhetővé tették azt. Több dokumentumban lehet megismerni a dokumentumok által megismerhető információkat. Ugye Magyar Péter felszólította a köztársasági elnökünket, hogy nála megtalálható papírokat is tegye közzé. Erre egyébként Sólyog Tamás azt reagált, hogy hivatalos megkeresés esetén meg fogja tenni. Én most még ma reggel nem láttam, hogy ez megtörtént volna, úgyhogy elnézést, ha a felvételt követően ezben változás lenne. De valahogy nekem az rajzolódott ki a megismert dokumentumok alapján, hogy azt leszámítva, hogy valami nagyon gyorsan nyomás hatására történt, tehát egyáltalán nem derül ki a dokumentumokból, hogy végül is kinek köszönhető ez a kegyelmi botrány. Ti hogy látjátok, a dokumentumok ismeretében mennyire jutottunk előrébb a megfejtéshez? Nekem még egy kicsit most is a vaktában lövöldözünk.
2: Hát gyakorlatilag semmilyen újdonságot nem tudtunk meg az eddig ismert információkhoz képest. Nekem, ami esetleg új volt, az az, hogy Varga Judit nem támogatta Budaházi György kegyelmi kérvényét, de lehet, hogy ez is már egyébként korábban is szerepelt a hírekben, hozzám ez nem jutott el, de hát nem ez az első alkalom, vagy nem ez az első eset az elmúlt két évben, hogy Magyar Péter bizonyítékot ígér, olyan dolgot ígér, amitől itt mindenki hasra fog esni, majd a végén pont ezek a bizonyítékok, vagy ezek az ígért novumok azok, amik nem teljesülnek és nem válnak be. Én most is azt látom, hogy ez az egész sajtótájékoztató, a keddi főleg, az valahogy inkább arról szólt, hogy a Hunnia ügyön keresztül megpróbálta valamilyen úton, módon Budaházi Györgyéket belerángatni a kegyelmi ügybe, mármint a kegyelmi ügynek arra a részére, amiből az egész botrány kirobbant. Én ezt egyébként rendkívül méltatlannak, és hát most nem használok csúnyább szavakat, hogy minek tartom. Egyáltalán nem volt ez szerintem etikus lépés Magyar Pétertől, főleg mert azért ebben az egész pedofil ügyben azért itt nagyon súlyos vádakról, nagyon súlyos itt emberéletek, emberi sorsokról van szó, és szerintem ez nem ildomos ilyenfajta kisstílű politikai játszmákra felhasználni, mint ahogy azt most Magyar Péter véleményen
1: szerint tette. Tehát te úgy érzed, hogy ő ezt tudatosan...
2: Hát nagyon nem, tehát innentől, hogy igazából nem derült ki semmi novum, mégis úgy jelentette be, az érdemes megnézni, hogy a kedvi sajtótájékoztatón...
1: De nem lehet onnan szemlélni, hogy ő ezzel, mert hogyha nem hozza nyilvánosságra dokumentumokat, akkor azt mondták volna az emberek, hogy nem teljesítetted az ígéretedet. De hogy most ő azt mondhatja el magáról, hogy gyerekek, nagyon sajnálom, ami rajta múlt, én azt megtettem, kiadtam a dokumentumokat, hát uram, bocsánat, nem tudhattam én se előre, hogy ebből olyan sok plusz új információ nem lesz. Az általad felvetett persze lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, lehet, hogy járulékos veszteség, vagy járulékos előny. De maga az, hogy neki valamit ki kellett adni, az szerintem független a budaházi ügytől, mert hát igen, neki valamit fel kellett mutatni ahhoz, hogy szavahihető ember maradjon.
2: Azzal semmi baj, hogy nyilvánosságra hozta, ezt meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy mondjuk a Facebook oldalára feltölti ezeket a dokumentumokat, és közli, hogy megígértem, megcsináltam. De azért azt érdemes szerintem megjegyezni, hogy amennyiben nekem jól rémlik, a sajtótájékoztatónak az a része, ahol még nem a kérdésekre válaszolt, hanem ő maga elmondta, hogy mi történik, gyakorlatilag a pedofil szálat vívő kegyelmi ügy, akkor nevezzük így, egyetlen egy konkrét nevet említett Magyar Péter, aki a Bicskei ügy kapcsán nem hangzott el, miért is hangzott volna, az Budaházi György, akinek amúgy semmi köze az egész bicskei történethez. Tehát ez is azt mutatja, hogy szerintem ez egy előre megkomponált, vagy kigondolt történet volt a részéről, hogy behirdette a nagy sajtótájékoztatót, felcsigázta az érdeklődést, majd bedobta Budaházi György nevét, senki másét rajta kívül, tehát senki más nem ismertünk meg rajta kívül az ügy kapcsán, akinek egyébként a bicskei gyermek otthonhoz az égvilágon semmi köze nem volt.
1: Ugye azt mondják, a politikában a feldobott labdát leüti a politikus. Tehát, hogy valószínűleg, ha másra nem arra, ez kiváló apropónak tűnt neki, hogy akkor ezzel kicsit élét veszi annak, hogy mondjuk nincs több információ. De Zsolt, nem akarjuk beléd folytani a szót, pedig nyilván ezek is fontos kérdések, amit Tamás vetett föl, és nem tudjuk, hogy mi a valóság, de jogos felvetés és szempont ez is. Te hogy látod a megismert dokumentumok alapján, neked volt-e valami olyan pont, ami vagy érdekes volt, vagy megdöbbentett, vagy azt mondod, hogy de, azért ezt eddig nem tudtuk, és azért jó.
3: Nekem azért egyrészt azok a dokumentumok, amit nyilvánosságra hozott, és azzal párhuzamosan Répási Róbert, aki a Varga Juditnak akkor volt a helyettese, miniszter helyettese és államtitkár, nyilvánosságra hozott egy olyan papírt, amit már az utódjának, Tuzson Bencének írt, és ebből kiderült, hogy elképesztően sürgették a köztársasági elnöki hivatalból azt, hogy írják már alá ezeket a kegyelmeket. Ugye két történet volt a Hunnia kör, ott az volt a sztori lényege, hogy olyan régóta húzódott már a büntetőeljárás, ami kapcsán például az, akiről szól van, Csintalan Sándor is kérte a kegyelmet, akit megvertek nagyon durván, és ő kérte, hogy az érintettek kapcsán adjanak kegyelmet, mert ez 20 éve ment, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez
2: több mint 10 éve ment.
3: Tényleg semmi 15. köze nem volt ez az ügyhöz, és volt ez a pedofil segítő ügy, ez a kettő két külön történet volt, és nagyon úgy tűnt, hogy a nyomás nem ebbe a budaházi ügybe volt az igazságügyi minisztériumon, hanem ebbe a kegyelmi ügybe. Ez nekem újdonság, hogy miért a pápa látogatásra kapcsán miért volt ez ennyire fontos egy olyan embernek a történetében, aki ilyen reintegrációs nevezettű eljárásban volt, mert tehát otthon volt, csak nem hagyhatta el, és pár hónap volt neki vissza, ez a mai napig rejtély. Megnéztem egy nagyon hosszú beszélgetést Fodor Gábor és Bajer Zsolt között a Patriótán. Ott Bajer Zsolt folyamatosan azt mondja, hogy ő se érti ezt a kegyelmi ügyet, hogy miért volt szükség Patriótán. Ott Bajer Zsolt folyamatosan azt mondja, hogy ezt ő se

0: nem a Patriótában, a Partizánban, az két teljesen más történet.
1: Érdekes lett volna. Tehát, a Patriótán adja ezt.
0: Nagyon érdekes az egész történet. Én úgy érzem, hogy annyiban vitatkoznék veled, hogy én nem gondolom, hogy ez a budaházi történetre lenne felépítve, de nem tudom, nem tudom, mit gondolt a miniszterelnök. Abba biztos vagyok, hogy ő építi ezt a történetet, mert ugye ebből lesz egy kegyelmi ügyvizsgáló bizottság. Ez a történet nekem egy kicsit úgy tűnik, mint amikor rúg egy csapat egy nagyon nagy gólt, és megzavarodik a másik csapat. Most ez van a közéletben, hogy meg van zavarodva a Fidesz, és ilyenkor mind a ketten focirajongók vagyunk, ilyenkor a nyerésre álló csapat még több gólt próbál merámolni.
2: Egyébként nekem is van erre egy focis példám, hasonlatom. Én inkább azt érzem, hogy amikor mondjuk a támadónak, nem tudom, amikor bal oldalról 22 méterről végezel egy szabadrúgást, mondjuk kétszer bejött, hogy ugyanoda lövi a labdát, és akkor most megpróbálja a harmadjára is, mert amúgy nincs jobb ötlete. Én egy picit ilyet érzek már ebbe a kegyelmi ügynek a folyamatos szinten tartásában.
0: Lehet.
1: Nekem is van egy foci példám. Ugye a futballban van félidő, és ebben a műsorban is van félidő. De pontosan...
2: akkor hármat kéne fütyülnöd.
1: Még ha tudnék is fütyülni, úgyhogy pontosan innen fogjuk folytatni. Kis türelmet kérünk, és hamarosan visszatérünk, és folytatjuk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Az igazságügyi miniszter nemleges ajánlással terjesztette fel a bicskei pedofil segítő tanár kegyelmi kérelmét a köztársasági elnöknek, aki ezt a döntést megváltoztatta. Ezt Magyar Péter mondta a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint az igazságügyi minisztériumnál fellelhető dosszié teljes tartalmát holnap hozzák nyilvánosságra. Gatter Lászlót és Zamecsnik Pétert kérdezzük.
2: Jó estét, ügyvéd.
3: Jó estét. Jó estét.
2: Azt is mondta, vagy hát legalábbis utalt rá Magyar Péter, hogy valószínűleg ez a 40 kegyelmi ügy egy csomagként érkezett vissza, és került az igazságügyi miniszter asztalára aláírásra, tehát nem ellenőrizte egyenként azt, hogy ott volt-e valami változás, mert hogy nem így terjesztették elé. Mert ezt vagy pontosan tudja, mert akkor még másfajta kapcsolatban volt, már nem éltek együtt, azt is elmondta, vagy csak sejti. De ha ez az utóbbi igaz, akkor valójában Varga Judit is át lett vágva, ha jól értem ezeket a dolgokat. Mert ott azért illet volna szólni, hogy hát itt történt egy változás, miniszterasszony.
3: Az a helyzet, hogy ezenek egy kegyelmi ügynek a menetét azt látnunk kell, hogy ez hogy néz ki. Ez beadhatja a terhelt, a védője, most nem menjünk végig, hogy ki.
2: Most itt tudjuk, hogy a védője, vagy egy ügyvéd legalábbis, mert majd holnap megismerjük az önnevét is.
3: Beadta, hát mondjuk annak van nagy jelentősége, szerintem nincs, de mindegy, beadta az alapügyben eljárt bíróságnál, aki ezt továbbította az ilyen kegyelmi főosztályára. Tehát ott van egy főosztály, ami ezekkel az ügyekkel foglalkozik. Ott meghányták, betették a dolgot, és valamilyen javaslattal az igazságügy miniszter elé terjesztették. Aki ezek szerint, ezt eddig is körülbelül sejtettük, vagy ilyen urbánus legenda volt, nemleges javaslattal küldte tovább a köztársaság elnöknek, majd amikor diszkrecionális jogával élve Novák Katalin aláírta, akkor onnantól kezdve Varga Judit is ellejegyezte. Olyan sok minden mást nem fogunk ebből megtudni, de Lacinak ebben jóval több ismerete van, mint nekem.
2: Úgy lehet, legalábbis Magyar Péter szavaiból kiindulva, hogy fogjuk látni, hogy ki mindenki kezén ment ez át a minisztériumban, és ki mindenki hagyta jóvá, mielőtt Varga Judithoz eljutott volna, vagy ki mindenki nem írt széljegyzetet mellé. Azt mondta, hogy lesznek itt érdekes nevek. Ennyit tudunk egyelőre. Meg azt, hogy egy ügyvéd kollégájuk nevét is megismerjük.
4: Hát én is azt gondolom, hogy különösebben nem lesz ez mégse izgalmas, mert azért így, ahogy elmondta kollégám, hogy mi a folyamat, ez egy azért azt is tudni kell, hogy a kegyelmi kérelmeknek a 99,9 vagy 99 századát elutasítják. Tehát gyakorlatilag 100-ból 100-at utasítanak el. Nagyon ez a gyakorlat. Tehát nyilván itt is az volt, hogy a kegyelmi főosztály inkább csinál egy kivonatot, hogy tudja, hogy miről a köztársasági elnöki hivatal, hogy tudja, hogy miről szól a kérelem, leírja, hogy igaz-e, ami bele van írva mondjuk, és nemleges javaslattal föl, mert itt is ez történt. És amikor visszajött, akkor biztos, hogy hibázott valamilyen minisztériumi dolgozó, mert bizony ez egy piros felkiáltó jelnek kellett volna lenni, ha Varga Judit nem tudta, akkor ez egy piros felkiáltó jelnek kellett volna lenni, külön kellett volna odaadni a miniszternek, hogy
2: itt van valami.
4: Itt valami történt, itt valami van, és akkor a miniszter vagy megkérdezi, vagy nem kérdezi meg, vagy rákérdez, vagy nem kérdez rá, de biztos, hogy megnézi, mert ez annyira szokatlan és annyira extrém eset, hogy biztos, hogy megkérdezi, mi történt itt. Fölhívják a köztársaság, én biztos vagyok, hogy ez történt volna, és én azt is gondolom, hogy valaki biztos felhívta a köztársasági elnökhivatalt, mert lejjebb is ez biztos kiütötte a biztosítékot, mondjuk a főosztályvezető, nem tudom ki volt az, felhívta a köztársasági elnöki hivatalba, ott is van egy kegyelmekkel foglalkozó osztályvezető, vagy egy erre kijelölt valami kicsit, nem túl nagy, és megnézzük, mi történt. És akkor vagy megmondták neki, vagy nem mondták meg, mert az is lehet, hogy azták neki, hogy hát mert úgy döntött a köztársasági elnök, és akkor ez lett a vége.
2: Magyar Péter sejtette ezt is egy korábbi megszólalásában, hogy mi történt, mert ugye Lévai Anikót megnevezte, ha nem is annyira nyíltan, hogy rámutatott volna, hogy ő telefonált vagy intézkedett, hanem hogy hát őt kéne megkérdezni. Hát,
4: de hogy ez nem lesz,
3: bocsánat, nem lesz benne az iratokban.
4: Soha hát nem. Semmi nem lesz leírva, az egészen biztos.
2: Viszont a köztársasági elnök kéri Magyar Péter, hogy a nála lévő dokumentumokat is adja át, mert ő csak az igazságügyi minisztériumban lévő őket ismeri, találta meg, illetve az ő munkatársai. Lehet ott más, mint az igazságügyi minisztériumban?
3: Nagyon más nem lehet, hiszen az iratokat az igazságügyi minisztérium terjeszti föl a Sándor
2: Palotának. Lehet ott több, mint ami az
3: több biztos, hogy nincs. Több biztos, hogy nincs.
2: Hát akkor na, az ugyanaz lesz.
3: Azért mondtuk azt, hogy olyan, most nehogy a kedves tévénézők valami fantasztikus nópumra gondoljanak, meg várjanak, én nem tudom, valami megváltásra. Nem fognak ilyet találni. Lesz egy előterjesztés, amire nyilván döntött Novák Katalin, hogy döntött, nyilván nem írta oda, hogy egyébként sugott nekem, vagy megkérte XYZ, és kész, ennyi. Tehát ennél többet nem fogunk megtudni.
2: A köztársasági elnök lemondatása. Látszik, hogy Magyar Péter ezügyben igen elkötelezett, és minden egyes alkalommal elmondja ezt a május 31-i határidőt, amit szabott. Nem csak a köztársasági elnöknek, hanem még egy csomó közjogi méltóságnak, legyen az Alkotmánybíróság elnöke, vagy a legfőbb ügyész, és így tovább. Arról már beszéltünk ebben a műsorban, hogy hát ez egy bemondásra nem fog menni. Látszik az, hogy kezd kialakulni, hogy amennyiben nem mondanak le, akkor mi lesz a megoldás?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és ehhez egy segítséget tulajdonképpen maga Sólyog Tamás nyújtott. Ugye most kifejtette az álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és azt mondta nagyon helyesen, hogy a jelenlegi alaptörvényben ilyen, hogy méltatlanság, ilyen, hogy alkalmatlanság, ilyen, hogy bizalomvesztés nincs, majd lesz. És hogyha mondjuk maradjunk a méltatlanságnál, ha a méltatlanságot megindokolják, hogy kérem szépen, ekkor meg ekkor hallgatott, ekkor meg ekkor aláírt ilyen-olyan törvényeket egy másodperc alatt, ekkor meg ekkor kellett volna szólni, hogy a nemzet egységével valamilyen problémák vannak, lásd poloskázás, és még hadd ne soroljam, hát ezt felsorolják, és azt mondja a kétharmad, hogy kérem szépen, méltatlan tetszik lenni. Ez miért jobb, mintha emelt fővel tudomásul veszem a többség döntését, és átadom a helyem egy olyan embernek, akivel viszont van bizalom.
2: Viszont van egy másik szempont, hogyha ezt egyszer meg lehet csinálni egy köztársasági elnökkel, mondják azok, akik ellenzik ezt a folyamatot, amit most leírt, akkor ezt onnantól kezdve bármikor, tehát magának az intézménynek az érinthetetlensége rendül meg. Ebben mennyi igazság van?
4: Hát igazság lehet benne, mert lehet ezt máskor is felhasználni, de tételezzük fel, hogy majd ha nem lesz méltatlan egy köztársasági elnök, és kialakul egy olyan rendszer, talán, vagy visszakanyarodunk ahhoz a rendszerhez, hogy olyan köztársasági elnökök vannak, akik méltók erre a beosztás, és nem kell vele élni. De azért nem ennyire egyszerű, mint ahogy az itt elhangzott, tehát módosítani kell mást is, mert ugye most van még egy méltatlan, és akkor majd az Alkotmánybíróság meg fogja vizsgálni ezt a méltatlanságot, tehát itt azt a részét is szabályozza.
2: Miközben az Alkotmánybíróság elnöke is méltatlan kellene, hogy legyen.
4: Vagy állhatott, mint a 15 darab alkotmánybíró lemondása fölmerült, azonnak is le kellene mondani. Tehát nyilván itt komplexen kezelik ezt a kérdést, és biztos, hogy dolgoznak rajta, hogy mi legyen a technikai megoldása.
3: Hát az Alkotmánybíróság jóváhagyási lehetőségét is törölni kellene, nyilvánvaló.
4: Vagy magát az eljárást.
3: Magát az eljárást is, igen, ez kétségtelen.
2: De ez az egész nem avatkozik bele olyan mélységig a megszokott alkotmányos rendbe és a jogrendbe, ami aggályos lehet, mert nem csak korábbi Fideszhez köthető politikusok és közéleti személyiségek szólalnak meg, hogy azért óvatosan.
4: De a aggályos, nem is elegáns lehet rámondani. De nem ebből kell nyilván kiindulni, abból kell kiindulni, hogy ez a rendszer úgy lett kiépítve, hogy ezek a fékek, ellensúlyok, amik normálisan
2: működnek,
4: hogy ez nem működjön, hogy ne lehessen ezekkel a szabályokkal élni, és olvastam egy nagyon érdekes cikket, ami arról szólt, hogy ne tévessze meg senkit se az, hogy demokratikus módon váltották le ezt a kormányt, ettől ez egy diktatúra volt, és ez egy nagyon okos megjegyzés, tehát és ennek megfelelően is lettek kialakítva ezek a közjogi megoldások, hogy végtelen hosszú kinevezés, és a többi ezek, amikről beszéltünk.
2: Az a gondolat, hogy például az Alkotmánybíróság problémakört meg lehetne oldani azzal, hogy az Alkotmánybíróság létszámát drasztikusan megemelik, és kineveznek alkotmánybírónak olyan új többséget, amelyik majd aztán elmozdítja a korábbiakat. Ehhez mit szólnak?
3: Van egy elképzelés, azt hiszem legutóbb, amikor Bárándi Péterrel volt, amit ő meg is említette ezt, hogyha azt mondanák, hogy az Alkotmánybíróság az a legfelsőbb bíróság, kúria, most mindegy, melyik szóhasználatot mondom, egyik kollégiuma lenne, és oda pályázhatna az összes jelenlegi alkotmánybíró, akik között zárójel most a saját véleményemet mondom, egy-két nagyon kiváló kollega van, ha csak a büntetőjog területén ugye egy hölgyre gondolunk, kiváló alkotmánybíró, és nem politikai szempontok alapján, mondhatom a nevét, dr. Cine Ágesről van szó, aki messze nem politikusi mi voltában lett híres, hanem ahhoz, mert érti a dolgát. Tehát ezek az alkotmánybírók mondjuk, mint a kúria vagy a legfelsőbb bíróság egy kollégiumának a tagjai, pályázhatnának újra, és akkor majd eldönti a kúria akkori vezetése, vagy az országgyűlés, vagy bánom is én kicsoda, hogy ki alkalmas és ki nem. Kinek a döntéseiben voltak szakmai szempontok, és ki egyéb szempontok mellett döntött.
2: A kormány mai sajtótájékoztatóján beszélt erről is Magyar Péter, és arra a kérdésre, hogy is lenne-e jelöltje arra, hogy ki legyen a mostani helyett az új köztársasági elnök, mondta, hogy majd a parlament eldönti, ha egyáltalán ez lesz a megoldás, hogy a parlament dönt. Valahogy így fogalmazott. És ez nekem feltűnt, mert ez a gondolat nem először kerül elő, hogy nem a parlamentnek kellene megválasztani, hanem a népnek kellene megválasztani a köztársasági elnököt. Ugye ez egy 1990 óta keringő, bolyongó gondolat, amit akkor elvetettek, de hát időnként felbukka most is. Erről mit gondolnak?
4: Hát ez biztos lassítaná a folyamatot, mert egyébként nem ördögtől való gondolat.
2: Hát addig Forstoffer Ágnes ellátja a teendőket.
4: Emlékszünk rá, amikor volt a háromigenes népszavazás. Bocsánat, aki még emlékszik erre, az egyik kérdés ez volt, hogy közvetlenül lehet-e választani a köztársasági elnököt, vagy sem, és akkor elvetették, mert akkor attól féltek, ugye, hogy az MSZNP jelölt a Posgai lesz esetleg a köztársasági elnök. De ettől még ezt most ki lehet újból elő lehet húzni, de ez lassabban fog folyni akkor ez a dolog. De talán még az Alkotmánybíróságra visszatérve, ez egy jó megoldás, de még az is jó megoldás, ha azt mondani, hogy összevonni, elnevezni, ugye most akkor egy ilyen komplex bíróság lesz, alkotmány és legfelsőbb bíróság, és ez nem ugyanaz, mint amikor a Baka Andrást kirúgták azzal, hogy legfelsőbbet kúriára nevezték, mert az csak egy névváltoztatás volt. Ez egy intézményes változtatás lenne, hiszen akkor összevonnák ezt a két szervezetet, és akkor már nyilvánvalóan két legyet lehet ütni egy csapásra, alkotmánybíróságot is, meg a kúria jelenlegi elnökét is.
3: Biztos, hogy egyébként egy jelentős időtartamú ex-lex állapotot idézne elő, hogyha most közvetlen szavazásra térne át. Én nem azt mondom, hogy a jövőben ez nem lehet, csak azt elő kell készíteni, mert ugye itt önként jelentkezők, talán a Hódmezővásárhelyi polgármester már jelentkezett is erre a tisztségre, meg van, aki Iványi Gábort akarta jelölni, aki mondta, hogy köszöni szépen, de nem. Nagyon helyesen.
2: Hát és nyilván lenne rengeteg
3: olyan jelölt, persze. Biztos nagyon sok. De egy hatalmas űr keletkezne, amit egyébként egy köztársaság elnöknek be kell tölteni. Most nem csak a törvényalkotásnál, hát mondjuk az igen furcsán nézne ki alkotmányjogilag, hogy az az országgyűlés elnöke, aki egyébként szavaz arról az adott törvényről, az mindjárt majd ő fogja ellenőrizni. Szóval ez nem
2: hát egy gyűltő helyében, ha jó, már ott van.
3: Hát ha már ott van, persze aláírhatja.
2: Ugye, mert hogy Forstoffer Ágnes lenne, igen, az esetben igen, az ideiglenes állapfő.
3: Igen, igen. Szóval én a magam részéről nem tartanám. Sokkal inkább szerencsések tartom, hogy addig, ameddig valamilyen új alkotmány, amit népszavazással tényleg erőre emel majd a politika, addig én azt gondolom, hogy jó volna, hogyha egy köztiszteletben álló, akit mindenki elfogad, és aki valóban...
2: Van olyan, akit szerintem mindenki elfogad, egy ilyen előzmény után?
3: Itt egy dolgot kell látni, a pártpolitikát és a közpolitikát el kell választani élesen egymástól. Ne pártpolitikai érdekeket képviseljen a köztársaság elnök, hanem a köz érdekeit. Most mondok egy példát, ugye emlékszünk mindannyian arra, amikor ezt a gyermekvédelmi törvényt nagy hirtelenséggel elfogadta a magyar parlament, amit körülbelül 5 perc alatt írt alá Súlyog Tamás, anélkül, hogy végig gondolta volna azt, amit az Európa Bíróság végig gondolt, és azt mondta, hogy ez unió ellenes. Többen tiltakoztak, akkor volt valami foganatja? Átnézték? Nem. Na, itt kezdődnek, és ez nem pártpolitika, ez közpolitika.
2: Gatter László, Zamesnik Péter, köszönöm szépen.
3: Köszönjük a meghívást.
1: Be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, jelentette be a hétfői kormányülés után Magyar Péter. A miniszterelnök hangsúlyozta, lesz egy széles körű egyeztetés az önkormányzatokkal, hogy össze tudják hangolni a települések és a kormányzat elvárásait. Zoomon kapcsoljuk Szita Károlyt.
2: Aki Kaposvár polgármester, emellett a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
2: Hát ezt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy egyfelől hideg zuhany, másrészt persze hirtelen jött, adjunk még egy kis türelmet az új kormánynak.
5: Magam is azt vallottam, és azt is hiszem, hogy addig, amíg ez a jogszabály érvényben van, a szolidaritási hozzájárulásról szóló jogszabály, addig az be kell fizetni. Nagyon sok települési önkormányzat ezt tette a múltban is, és egész addig, amíg ez a jelenlegi formájában így működik, eddig fizetünk is kell. Kaposvár is befizette az ezévre esedékes összeget, egyébként nekünk 1,6 milliárd forintot kell. Egy évben fizetünk szolidaritási hozzájárulásként, de hozzáteszem, nagyon bízunk mi abban, polgármesterek, már régóta, hogy ez a jogszabály ebben a formájában nem sokáig fog fennmaradni.
2: Ugye vannak települések, amelyek egész egyszerűen nincs meg a forrásuk rá, vagy ha meg is van most még a forrásuk, nem húzzák évvégéig. Ez a szokásos csiki-csuki, Budapest ebben a helyzetben van most már talán a harmadik esztendeje, de vannak más városok is, Budaörs is ilyesmikre panaszkodik. Ők remélték a leginkább, hogy ezt a rendeletet fel lehet függeszteni, vagy a végrehajtását legalább fel lehet függeszteni, és azt lehet mondani, hogy jó, akkor nézzük meg előbb, és utána elszámolunk.
5: Én pedig azt javaslom, hogy gyorsan, de közösen kezdjük el dolgozni arról. Több önkormányzati szövetség letette már egy 3 évvel ezelőtt az erre vonatkozó javaslatait, hogy alakítsuk át ezt a rendszert, és hogyha ezt gyorsan tesszük, és a kormány is fogadókész erre, fogadókésznek kell lennie, és erről beszélt az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél esztendőben, akkor szerintem nagyon hamar a végére jutunk.
2: Itt ugye sokan arra hivatkoznak, hogy van egy bírósági döntés, meg egy alkotmánybírósági állásfoglalás arról, hogy ez így abban a formában, ahogyan van, ez nem felel meg az alkotmánynak sem, és a magyarországi jognak sem úgy általában, de ez nem minden településre igaz, ez azokra a településekre igaz csak, amelyek többet fizetnek, mint amennyit kapnak az államtól. Tehát például nem tudom, hogy ezügyben Kaposvár mit remélhet.
5: Jelen pillanatban mi még többet kapunk az államtól, mint amit be kell, hogy fizessünk. Valóban így van, vannak olyan települések általában a nagy és erős gazdasággal rendelkező települések, ahol már az általuk befizetett pénz az magasabb, mint az állami támogatás. Nagyon szeretném, hogyha minél előbb létrejöhetne egy olyan konszenzus, az önkormányzatok között már megvan ez a konszenzus, de az önkormányzatok és a kormány között egy olyan konszenzus, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer beleértve a szolidaritási hozzájárulást is, és annak a mértékét, ezt alakítsuk át, hisz megváltozott az elmúlt években körülöttünk a világ. Most már más csinálunk, más formában csináljuk, mint amit 10-15 vagy 20 évvel ezelőtt tettünk.
2: Mi a javaslatuk? Ugye Navracsics Tiborral tárgyaltak még akkor, amikor az előző garnitúra abban reménykedett, hogy ők folytatják a kormányzást, és ott is arról volt szó, hogy át kell alakítani a rendszert. Nem tudom, hogy ehhez képest van-e más elképzelés, hallottak-e bármi mást a Tisza kormány felől?
5: A mi részünkről letettük a javaslatot, egy asztalnál ültünk, főpolgármester úr Karácsony, főpolgármester úr Gémesi Tibor, jó magam, ott voltak a kisebb települések vezetői is, és akkor azt a javaslatot tettük, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak a mértéke az a befolyó iparüzési adó mértékéhez kötődjön, és annak 15%-a legyen. Abban az esetben, hogyha több iparüzési adót szedünk be, akkor nyilvánvaló a befizetendő összeg magasabb, ha kevesebbet, akkor viszont kevesebb adót, akkor kevesebbet kelljen fizetnünk. Mi ezt a javaslatot letettük az asztalra. Én azt gondolom, hogy ez a Tisza kormány asztalára is oda fog kerülni, ha már ha csak nem került oda. Várjuk a megkeresést, hogy minél előbb egy konszenzusos döntést tudjon születni, mert az igaz, amit mondott, vannak olyan települések, akinek most már olyan nehézségeik vannak, nagyvárosok is vannak közöttük, akik nem tudják, vagy nagyon megterhelő lenne számukra a kiló szolidaritási hozzájárulás jelenlegi mértékét befizetni.
2: Ez a problémák legelső szintje, de mutatkozik itt más is, egy csomó olyan feladatot elvettek az önkormányzatoktól, amiket mind a mai napig az ott lakók, az önkormányzat vezetőink kérnek számon, az iskolák, az egészségügyi intézmények, a főutak akár, miközben ehhez valójában ma már egy város vezetésének semmi köze nincs, bármilyen furcsa, a település arculatának meghatározásához sem sok. És ezek közül jó néhányat és különböző mértékben az önkormányzatok szeretnének visszakapni. Például nem tudom, Kaposvár kérne-e valamit vissza?
5: Építéshatóságot. Ez az a jogkör, amely alapvetően meghatározza egy településnek az arculatát. Hatékonyan bele tudunk szólni abba, hogy mi épüljön és hol épüljön, és milyen formában épüljön. Ez centralizációs folyamat volt az előző kormány idején. Most azt látom, hogy az új kormány decentralizálni akar, mégpedig kétfelé. Egyrészt a kormányhivatali hatásköröknek a jelentős részét oda akarja adni a szakminisztériumoknak, és egy részét pedig hajlandóságot mutat arra, hogy odaadja az önkormányzatoknak. Kaposvár az építéshatóságot kérni. 32 éve vagyok polgármester, tudom, hogy mit jelent az, hogy beleszólásunk legyen abban, hogy hogy nézzen ki egy város, hogy egy üzlet hova épüljön, hogy egy ipari park hol alakuljon ki, vagy hogy milyen legyen a kerítés.
2: Hát nyilván az ott élőknek kell, hogy valami víziójuk legyen arról, hogy hogyan szeretnének ott élni, és milyen környezetben. Az iskolákat mennyire szeretnék visszakapni az önkormányzatok? Most ha Kaposvártól eltekintünk, milyen benyomásai vannak erről?
5: Na azt, hogy vannak, akik igen, de a legnagyobb része nem. Egyszerűen azért, mert kialakult egy rendszer a közoktatáson belül, és ma a közoktatáson belül a rendszer úgy néz ki, hogy a közoktatást, magát a működtetést, az az államnak a feladata, és az állam is finanszírozza, a pedagógus bérekkel együtt. És okkal tartunk, és okkal félünk attól, hogy bekövetkezik az, ami már egyszer volt, hogy a feladatot megkaptuk, és utána a postás pedig nem érkezett, meg nem hozta az annak a működtetésre szükséges forrás.
2: Hivatalosan nem lehet arról hallani, de azért a suttogó része a kormányzati munkának már megpendítette talán, hogy lehetne egy előrehozott önkormányzati választás. Ugye nagyon sok olyan polgármester van országszerte, aki mögül elfogyott a pártja. És bizonyos mértékig ez még a Fideszre is igaz, de hát aztán vannak jó néhányan, lásd például a DK-s polgármesterek, akiknek a pártja gyakorlatilag szinte megszűnt. Ez lenne az érv, ez lenne az indok, nézzük meg, hogy ma kit támogatnak az ott élők. Erről ön mit gondol?
5: Jelen pillanatban 2029-ig szól a mandátumunk, én legutóbb azt hallottam a kormányfőtől, hogy nem tervezik az önkormányzati választásoknak az előre hozatalát. Ha bár látunk már karonvargut, ez elképzelhető. A kormány megteheti a kétharmados többségével, hogy időközi választást ír ki. Ennek vannak, akik örülnek, vannak, akik kevésbé örülnének.
2: Gondolkozott azon, hogy a saját politikai közössége mit rontott el az elmúlt 4 évben, 16 évben?
5: Csak ezen jár a fejem, akár iszi, akár nem. Nincs jó kedvem, voltak nekem is álmatlan éjszakáim, hisz ha csak a saját politikai közösségemet nézem, és nézem azt a 32 éves polgármesteri múltat, ami mögöttem van, az utóbbiból következik az, hogy voltam én idézőjelben ellenzéki polgármester vagy, amikor nem a kormány, az én pártom volt kormányon, és voltam úgyis polgármester, amikor az én pártom volt kormányon, és az önkormányzati munkán belül láttam ennek az előnyeit, és láttam ennek az hátrányait, mindkét oldalnál megfigyelhettem, és mérlegelést tettem, hogy melyik volt jobb, mikor kérdeztek meg jobban bennünket, mikor hallgatták meg a véleményünket, és nem vádoljon engem elfogultsággal, de a mögöttünk hagyott években igen, azt tudom mondani, hogy azért olyan döntéseiket tudtunk hozni, adósságkonszolidáció, 1300 milliárd forint, valamennyi települési önkormányzat bajba volt. Modern városprogram, most a nagyvárosokról beszélek, az elmúlt 100 év legnagyobb fejlesztései párthovatartozástól függetlenül valósultak meg, de az a centralizációs törekvés, ami az elmúlt esztendőkben azért érzékeltünk, az bizonyos esetekben túlzásba vittük. Egy példát említettem önnek.
2: Ez lehet az egyik ok?
5: Ez is az okok.
2: Mert az emberek többsége ezt így nem érzékelte valószínűleg. Lehet, hogy azt igen, hogy mondjuk a kórház már nem a városé, hogy mondjuk az iskolák elkerültek a város kezelése arról, de hát egészen másféle indokokat mondanak, lásd korrupció.
5: Igen, ez nagyon ráégett a mögöttünk hagyott kormányra, a mi kormányunkra, az én kormányomra is, és erre nem tudott megfelelő választ adni. Igen, ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz elveszítette a választást, nem is kicsit.
2: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és számítunk még erre, mert hiszen az önkormányzati ügyek azok igazából most kerülnek majd felszínre, és most lesz ez a történet egyre sűrűbb, úgyhogy Szita Károly, várjuk vissza az adásba. Köszönöm szépen.
5: Állok rendelkezésükre, köszönöm szépen.
2: Kaposvár polgármesterét látták az előzőekben, és hallották. Nyilván jön a híradó, és aztán várom vissza önöket.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra, jelentette ki Magyar Péter Krakkóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. A magyar kormányfő a V4-ek megújítását sürgette, Donald Tusk pedig segítséget ajánlott Magyarországnak az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szirmai Dáviddal értékeljük.
2: Akik itt vannak már a stúdióban, jó estét, szervusztok! Dávidot egy picit megkérem, hogy jöjjön elrébb, hogy
3: erre?
2: Legyen fény rajtad, és látsz, hogy jól a
3: nézős kamera.
2: Jó helyen
3: vagy.
2: No, kezdjük Magyar Péter lengyelországi és ausztriai útjával. Ugye ez volt az első hivatalos külföldi látogatása, korábban is elmondta már, hogy Varsó lesz az első. Milyen jelentősége van annak, hogy egy miniszterelnöknek hová vezet az első hivatalos útja? Tehát mi ennek az üzenete?
4: Mondjuk, ha nem vagyunk túl szigorúak, akkor Meloni volt az első, és Olaszország, csak hát ugye akkor...
2: Még nem volt hivatalos.
4: Hát, de már megválasztott. Mármint, hogy a nép megválasztotta, még a parlament nem. De az, hogy ekkora küldöttséggel érkezett Lengyelországba, annak fontos üzenete van. Tehát az, hogy újra fel kell támasztani, feléleszteni a lengyel-magyar jó barátságot, jó kapcsolatot, ami egyébként meg motorja tud lenni egy V4 együttműködésnek, ami Orbán Viktornak akkora nagy vágya volt korábban, majd utána az egyre szűkült, hogy nem, sosem jött össze a V4, a végén néha V1 volt, hogy csak Orbán Viktor állt ott. Most ehhez képest van egy óriási lehetőség arra, hogy ez a régió egy erőteljesebb gazdasági együttműködéssel még erősebb legyen.
3: Sőt, bővüljön, ugye? Horvátországgal és egyéb országokkal.
2: Akár Skandinávia felé, Ausztriával, Horvátországgal.
5: Határa csillagoség.
4: Igen.
2: Te hogy látod?
3: Szerintem szimbolikus jelentősége van, és ennek geopolitikai oka van. Tehát a Lengyelország, Orbán Viktor is, ha jól emlékszem, amikor megválasztották, akkor Lengyelországba indult először, és szerintem ez helyén is van. Tudjuk, hogy Európában mi hol vagyunk, mekkorák vagyunk, kivel kell jóba lenni, nyilván a nagyjal, a V4-ben ugye a nagy az Lengyelország, és hát Magyar Péter esetében még hozzáadódik az, hogy itt az elmúlt években igen-igen lerongyolódott a magyar-lengyel viszony, és ennek a helyreállítása úgy látszik, hogy fontos szempont a Tisza pártnak, olyannyira, hogy amikor még a választások a kanyarba se voltak, már Magyar Péter azt mondta, hogy ha miniszterelnök lesz, akkor az első útja Lengyelországba vezet majd.
4: Annyit még csak talán hozzátennék, hogy nagyon hasonló a politikai helyzet, a politikai formáció, valahogy mindig összekapcsolódtunk a lengyel politikával, ugye korábban volt, hogyha elüt minket a varsói gyors, akkor mi lesz? Folyamatosan figyeli a két ország egymás politikáját, és hát most ilyen szempontból egy óriási örömmel fogadták Magyar Pétert Lengyelországban.
3: Olyannyira, hogy még a bűnöző egykori lengyel politikusokat is szívesen látjuk, és velük is megpróbálunk még együttműködni. Most ők viszont már nincsenek itt Amerikában.
4: Azt hiszem Milánóból Amerikába repültek.
2: Amerikába. Ausztria. Térjünk át, mert még szeretnék a kegyelmi ügyről is kérdezni titeket. Ausztriai úttal kapcsolatban én most itt rákerestem, frissítettem, és továbbra is csak azt találom, vagy inkább arról szólnak a sajtóhírek, hogy váratlanul lemondta egy vagy két programját Magyar Péter, ő lett volna a díszvendég egy Európa fórumon, a Die Presse szerint káosz volt, kaotikus. Tehát mi történhetett? Látjátok, hogy Ausztriában mi történt?
4: Ami a kormányzati oldalról jött definíció, hogy ez megszokott a diplomáciai életben, hát nem megszokott, tehát értem, hogy a kormányzatot védeni kell, de azt tudjuk, hogy ez a fajta bizonytalanság, ez jó eséllyel, vagy remélhetőleg nem fogja jellemezni a kormányzatot a minden héten, vagy a kormányzati külpolitikát, de hát annyira kapkodva is gyorsan alakult meg a kormány, és látszik, hogy utána már lassítva alakult tovább, tehát nem látjuk például még az államtitkárokat, csak mindent nem látunk, hogy ezek azok a pillanatok, amikor az emberek eszébe jut, hogy nem szabad túl gyorsulni feladatokat, mert néha lehet, hogy nem tudja követni a kormányzat a saját céljait és tevékenységét. Másrészt pedig nem véletlenül szoktak 100 napot adni kormányzás esetén olyan türelmi időt, hogy hát el kell valahogy helyezkedni. Én betudom egyelőre annak, hogy ez egy kapkodásnak a része, viszont az már, hogy semmilyen indok nincsen, semmit nem tudunk arról, hogy tulajdonképpen mi történt, az azért gyanút kelt.
3: Hát vagy mi fog történni, mert ugye itt a csütörtök estéről van szó, tehát a holnap estéről, mert a holnapi program, itt azért azt szögezzük le, hogy itt Magyar Péter azért a politikusokkal való találkozásokat azért nagyon nem mondott le. Itt egy valamilyen Európa fórumon egy beszéd az, ami
4: a gazdaságvezető szereplői jöttek volna el.
3: Az már velük fog ebédelni egyébként, de utána lett volna valóban ez a fórum. Az a nagy kérdés, hogy ugye belpolitikai okokra hivatkoznak. Hát ebben a Facebook kormányzásban, amiben most élünk a választások óta, valószínűleg meg fogjuk tudni holnap estére, hogy mi volt az a fontos ok, ami miatt Magyar Péternek és a delegációnak haza kellett jönnie. Akkor már okosabbak leszünk. De én azért nem gondolom azt, hogy itt asztalt felrúgta, felborult az egész, így van, tehát az nyilván másképpen működik. Nagyon érdekes belpolitikai következményei okai lehetnek annak, és remélhetőleg ezt meg is fogjuk tudni, mert ennek súlya van. Tehát az, hogy innentől lesz egyébként jelentős, hogy azért, mert hogy a Bécsi már leszervezett programot lemondta, annak súlyának kell, hogy legyen.
4: Tehát valószínűleg... Minden nap történik fog valami, azt mondod.
3: Én azt gondolom,
4: minden nap történik
2: minden
4: valami.
2: Minden nap történik valami.
3: Csak most olyanra mondom, hogy valószínűleg nem a nem tudom, köztisztasági vállalatnak a vezérigazgatóját fogják bejelenteni.
2: Meglátjuk, mert erről tényleg nem tud senki semmit, és amit én mondtam, ez sem magyar sajtóhír, hanem a két osztráknak egyelmi ügy. Ugorjunk vissza még tegnapra. Magyar Péter ugye egy sajtótájékoztató mutatott be dokumentumokat, nyilvános az akták, kaptatok-e válaszokat tegnap mindenre, vagy azért maradt itt még kérdés?
4: Erről azt hiszem sokkal többet meg fogunk tudni a közeljövőben, mert hogy lesz ezek kapcsolatosan vizsgálóbizottságot, meg kell jelenni ennél a bizottságnál, tehát lehet, hogy ez lesz az első olyan kormányzat, amelyik a parlamenti bizottságait komolyan fogja.
2: Hát arra eddig mindig legyintettünk, igen, de hát most változik.
4: Úgy tűnik, hogy most... Úgy tűnik, hogy ilyen bizottságok esetében meg kell jelenni, nem lehet az, hogy aki nem megy el. És látszik, hogy a közösségi elnök is átadva a dokumentumokat a kormánynak, nem szeretné, hogy rádőjön ez a történet a hivatalra. Olyan dolgokat tudtunk meg egyrésztről, amiről sejtések voltak, de bizonyosságok nem. Tehát Varga Judit szerepe, hogy ő hogyan viszonyult ez a dologhoz, azt nagyjából tudtuk, de sosem volt semmi bizonyíték a nyilvánosság előtt, most lett először. Illetve hát, hogy a budaházi vonalnak milyen szerepe volt, és hogyan küzdöttek a ottani csapat kegyelméért, arról kevesebbet tudtunk. Tehát most egyelőre itt tart az ügy, nyilván ez egy nagyon komoly politikai erőt fog adni a Tiszának a tekintetben, hogy olyan témát hoz be, amely a Fidesz számára rendkívül kényelmetlen, erre épült fel Magyar Péter politikája, ebből indult ki a kegyelmi ügyből, emlékeztetni fogja a választókat erre az egész folyamatra.
3: Igen, hát valójában ebben az egész kegyelmi ügyben egyetlen egy kérdés van, amire, ahogy te mondtad, Zoli, mint a Varga Judit esetében, hogy hát tudtuk, hogy sejtettük, hogy így van, de még nem volt bizonyíték. Itt ebben a történetben számomra egyetlen egy kérdés van még, ami igazából releváns, hogy ki volt az az ember, aki rászólt Novák Katalinra, hogy már pedig azonnal, nagyon gyorsan ezt a pedofil segítő embert adjon neki kegyelmet.
2: Balogh Zoltán ezt magára vállalta.
3: Igen, bár egyébként ezt a részét, hogyha megnézed, a Balogh-féle kommunikáció az viszont egy kicsit ilyen
4: hát ugye volt egy érdekes része azért még, hogy Varga Juditot mintha átverték volna. Tehát ebben az első körben mi azt tudjuk, mint hogyha ha őt direkt úgy rakták volna oda a papírokat második körben, mert első körben nem is ajánlották Novák, a köztársasági elnök részéről, hogy felmentse.
2: Sőt, hát iszonyatosan gyorsan kellett aláírni, igen, mert hogy gyorsan, holnap már jön a pápa, ugye ezt elmondta.
4: És nagyon sok dokumentum között. Tehát, hogy itt valaki nagyon-nagyon akarta, nagyon-nagyon erőltette, és hát ki tud Novák Katalinra rászólni, azért nagyon kevesen vannak. Mi hárman biztos nem tudtunk volna.
5: De hát erre van. Tehát, hogy Balogh Zoltán neve már egyébként, Balogh Zoltán neve eddig is felmerült, sőt már másfélek is felmerültek ebbe a kérdésbe.
4: És Balogh Zoltán biztos, hogy elég lett volna egy ilyen tevékenységhez. Ezt a kérdést nyilván vizsgálni fogja majd a
2: és az is kérdés, hogy egy utólag miért is kellett Varga Juditnak ebbe az egész ügybe belebuknia? Ugye, egy fontos...
4: Miért kellett felállnia?
2: Miért kellett?
5: Hát mondjuk ugye az aláírás megtörtént, tehát ő nem terjesztette fel, majd mégis kegyelmet kapott, és ő azt ellenjegyezte. Tehát nyilván ez volt az indok, hogy amit ő maga is mondott, hogy ezért vállalja a politikai felelősséget és távozik, tényleg aláírt egy olyat, amit korábban már még
4: de
5: nem
4: valószínűleg ott is
5: az,
4: volt,
5: hogy összekeverték ott a papírokat,
4: biztos, vagy... Varga Judit egyedül döntött el, hogy ő úgy érzi, hogy vállalja a felelősséget és távozik, lehet, hogy ott segítették a döntésében.
5: Én sem gondolom, de ezt meg nem tudjuk, tehát...
2: Tehát ami még kérdés, ugye Sólyog Tamás bejelentette, hogy ha kérik, akkor megmutatják, ami ott van, mármint az államfő hivatalában. Lesz-e abban szerintetek bármi, ami közelebb vissza a válaszokhoz? Nem lesz az beleírva, hogy ki mit kért kinek a közbenjárásra, tehát mindent nem kell ott, nem köteles indokolni. Egyrészt, másrészt, ugye Zoli említetted a parlamenti vizsgálóbizottságot, elhívják mondjuk Novák Katalint, el kell mennie, különben ugye pénzbírság, vagy előállítják,
4: rendőrségi
2: előállítást kockáztatta, tehát nyilvánvalóan fogalmam sincs, hogy mi fog történni, de hát mondjuk tegyük fel, hogy elmegy a bizottság elé.
4: Akkor nagyon kényelmetlen kérdéseket fog kapni.
2: Tehát azért... És mit fog mást mondani, mint amit elmondott egyébként azokon a sajtótájékoztatókon?
4: Én azt nem tudom megtippelni.
2: Elismézni, de... amit mondjuk Balogh Zoltán mondott.
4: Hát mondjuk azért az a kérdés, hogy ki az, aki rá ilyen hatással lehetett, hogy tulajdonképpen az igazságügyminisztert is át kellett verni a rendszernek ahhoz, hogy alá legyen írva, és neki erre kell válaszolni, az önmagában egy kényelmetlen kérdés. És hogyha előjön az mondjuk, hogy mondjuk Balogh Zoltán, akkor jön a következő kérdés, ő hogy lehetett ekkora hatással? Mi volt az ő ereje? Kit képviselt ott saját magát, és így hatott a köztársasági elnökre? Tehát szerintem Novák Katalin számára a legkényelmetlenebb lesz ez az egész vizsgálat.
2: No, egyébként 5 vizsgálóbizottságot jelentettek most be, mielőtt jöttetek, végrehajtási visszaélések, MNB működésével kapcsolatos a kegyelmi botrány, gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság és a spontán privatizációt, a közvagyon elvesztését feltáró, tehát lesz 5 is. Utolsó dolog, egy-egy mondat, van egy új mérés az ideái, ami nem mutat más képet, mint a Publikuszi, a Mediáni vagy a 21 kutatóközponti. Az Ideaintézet szerint több százezerrel nőtt a Tisza-tábor, a Fidesz egyre jobban zsugorodik, egyébként a kétszám az 59, tehát 59% a jelenlegi kormánypártra adta volna a voksát, a Fideszre meg csak 1/5 szavazott volna. A jelenségről mondjatok egy-egy dolgot, ne a számokról konkrétan, mert nyilván az az érdekes. Győzteses húzás, tudjuk, hogy van, mindig van, 2010-ben is volt, akkor az MSZP, ha jól emlékszem, 20% alá esett be. De mi van még? Mert erre példa nem volt még sosem.
4: Én annyit mondanék, hogy rövid az időnk, 2 szempontot. Az egyik, hogy a Fidesznek nincsen vezetője, és amíg nincsen vezetője, addig nem tudom, hogy miért várnánk azt, hogy bármilyen módon is erősödik. Nincsen, nem tudjuk megmondani. A másik, hogy nincsen rajta kívül sem semmilyen ellenzéki erő most a palettán, se parlamenten belül, se parlamenten kívül. Közelkutatásokat nézegetni, akkor lesz értelme, ha majd lesz valamilyen ellenzék.
5: Hát a... Ja. Tiszának az erősödése, tovább erősödése az érthető, tehát az a mézesetek tartanak még. Jó darabig még el lehet ebben húzni az időt, viszont a Fidesznek a totál bénultsága. Az az érdekes, amit a Zoli mond érvként, az teljesen igaz, de azért ezt én mégsem gondoltam volna, hogy a reakciók, a reagálások teljes hiánya, az, hogy annyi az üzenet, hogy Magyar Péter nem tudja, hogy hogy kell menni a szőnyegen, hát azért ez meglepő. Ez még engem is meglep, egy agyonvert párt esetében is, hogy ennyire képes.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük.
5: Köszönjük.
6: Súlyog Tamásnak mennie kell, és eltávolításához még alaptörvénymódosítás sem szükséges, jelentette ki Róna Péter. A professzor álláspontja szerint éppen a Fidesz kormány által korábban megalkotott jogszabályok kínálnak olyan harmadik utat, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás távozását, anélkül, hogy a Tisza kormány alkotmánymódosításra kényszerülne. Róna Pétert kérdezzük.
2: Itt van velünk Róna Péter, az Oxfordi Egyetem professzora, az ellenzék közös államfőjelöltje 2022-ben. Jó estét kívánok, köszöntöm.
7: És gyakorlom, jó estét kívánok.
2: Nem véletlen tettem hozzá ezt, és államfőről lesz szó. Én azt mondja az Indexnek, hogy az államfőnek mennie kell, és ehhez, ha nem mond le, akkor alaptörvényt sem kell feltétlenül módosítani. Először is miért kell mennie ön szerint is, Súlyog Tamásnak?
7: Mennie kell, mert feltétel nélkül kiszolgáltatott egy olyan rendszert, amelyik április 12-én megbukott. A kiszolgálás közben olyan cselekedetet hajtott végre, amelyek nem feleltek meg az alkotmányos rendnek. Most ezt kicsit ki kellene bontanom. Ugye az alaptörvény 9. bekezdése azt mondja, és idézem, hogy Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése fölött. Na most Súlyog Tamás az Indexnek adott interjújában elmondta, hogy neki semmiféle politikai felelőssége nincs, mint államfő, ő kizárólag közjogi feladatokat lát el. Lefordítva, ahogy ezt ő elmagyarázta, ez azt jelenti, hogy azt, akit a kormány, tehát a politika kijelöl, hogy legyen hivatalba léptetve, azt ő a hivatalba lépteti, és az a törvényt, amit az országgyűlés megköz, azt ő aláírja. És ezzel bezárul az ő felelősségének a köre. Na most ez nem igaz.
2: Ugye mondjuk el a nézőknek, hogy ő azt mondta az Indexnek, hogy nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná az ő lemondását. Ő azt mondja, hogy az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány vagy az alaptörvény nem ismeri, és ő politikailag nem számoltatható el. Röviden talán így tudnám összefoglalni.
7: Igen, ő ezt mondta az interjúban pontosan, és ebben téved. Ugyanis, mint az idézett szövegből kiderül, neki van egy közjogi szerepköre, és van egy politikai szerepköre.

0: előírt feladatot nem látta el, és ráadásul az, hogy nem látta el, ő saját maga bevallotta, illetve a felelősségét és feladatait úgy értelmezte, ami nem felel, egyszerűen nem felel meg az alaptörvény szövegének. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő hát nem szimpatikusan, vagy tévesen, vagy valamilyen okból politikai megfontolás alapján nem jól végzi a dolgát, hanem arról van szó, hogy ő megtagadja a rárót feladat elvégzését. És ő ezt szó szerint kimondja. Most, hogy hozzak erre egy példát, hogy ez világosabbá váljon. És egy olyan példát fogok hozni, ami egyszerű, és a mostanság a közvélemény előtt van. Ott van ez a kegyelmi botrány ügye. Na most már világosan látjuk, a nyilvánossága hozott iratokból, hogy itt komoly szabálysértés, eljárási sértés, és a államszerkezet demokratikus működésének alapvető sértése történt. Ez tagadhatatlan most már. Tehát átugrották azokat a lépéseket, amelyek alapján egy kegyelmet meg lehetett volna adni. Na most ezek a dokumentumok az ő rendelkezésére álltak, hogy mi ez a dosszié, ott volt és van, nem tudom, hogy már átadtál már, a köztársasági elnök hivatalában. Neki az lett volna a kötelessége az alaptörvény 9. cikke alapján, amikor hivatalba lép, hogy elkezd utána nézni, hogy hogy történt meg ez az a már akkor is nagyon vitatott, nagyon kérdéses kegyelem.
1: Nem adta még át, az adás előtt nem sokkal jött ki Magyar Péter közleménye, aki most felszólította egyébként erre az államfőt, hogy ne várjon a kormányra, hanem mint közjogi méltóság még a mai napon adja ezt át. Zárójelbe zárva, csak ez egy friss hír volt. Na, azt mondja ön, hogy ha kormányváltásról van szó, és nem rendszerváltásról, akkor Sólyog Tamásnak igaza van, ebben az esetben az elmozdítása nem indokol, de ha rendszerváltásról van szó, akkor rendes, tisztességes és becsületes dolog az lenne, ha lemondana, mert egyébként, hogyha ez rendszerváltás, akkor még alaptörvényt sem kell ön szerint módosítani ahhoz, hogy eltávolítsák, vagy Sólyog Tamás.
0: Ez az idézet egy kicsit rosszul sikerült, tehát ezen szeretnék kicsit javítani, akkor is elmozdítható, ha csak kormányváltásról van szó. Mert nem teljesítette az alaptörvény 9. cikkében rögzített feladatkört. Ugye? Tehát mindenféleképpen elmozdítható. Mert a létező törvények nem teljesítette. Na most ugye a jelenlegi alaptörvény erre lehetőséget ad. Ide nem kell alkotmányt módosítani. A jelenlegi törvény azt mondja, hogy az ő megbízatása megszűnik elnöki tisztsége megfosztásával. És akkor a 13. cikk előírja, hogy hogy lehet őt az elnöki tisztségről megfosztani. És ez azt mondja, hogy ha a tisztsége gyakorlásával összefüggésben, vagy az alaptörvény, vagy a tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvény szándékosan megsért, a köztársasági elnökkel szemben az országgyűlési képviselők 1/5 indítványozhatja a tisztségétől való megfosztást.
1: Hát így van, de ebben a megfosztási eljárásban, ha én jól emlékszem, kulcs szerepe van, vagy lenne az Alkotmánybíróságnak, amiben meg ugye azt mondják, hogy a Fidesz által kinevezett alkotmánybírák ülnek.
0: De én erre azt mondom, és ez nagyon fontos, hogy ezt van ennek a folyamatban egy olyan kockázat, úgymond, hogy az Alkotmánybíróság ezt a kezdeményezést, ami az országgyűlésből indul, elutasítja, és nem fosztja meg a tisztségét. Van ilyen kockázat. De nagyon fontos két dolog. Az egyik az, hogy a folyamat mentén feltárható mindaz a hiányosság, amit Sólyog Tamás elkövetett hivatalba lépése óta. Hiányosság, hiba, egyenesen törvények megszegése, és így tovább. Tehát ebben a folyamatban minden kiderülhet. Ez az egyik. Ami után az ő erkölcsi tekintélye a romokban.

0: van mindenféleképpen. Akár mit mond az alkotmánybíróság. Ennek a folyamatnak ez a végeredményben. A másik pedig az, hogy nagyon fontos lenne a Tisza kormány hitelességének megőrzése és tekintélyének megőrzése érdekében, hogy ők nem törekszenek egyeduralomra. Tehát az alkotmány módosítás azt mondja, mi vagyunk hatalmon, nekünk megvan a kétharmad, mi éppen úgy, mint Orbánék, azt csinálunk, amit akarunk. Ugye? De most megvan a lehetőségük arra, hogy nem ezt üzenik, hanem azt mondják, hogy jó, mi vállaljuk annak a veszélyét és kockázatát, hogy az alkotmánybíróság ellenünk dönt. De meg vagyunk győződve, hogy ez egy nagyon rossz döntés lenne, ami nem felelne meg az társadalom elvárásának és igényeinek. Sokkal inkább támogatná ezzel a Tisza kormány az alkotmányozás új berendezésének az alapjait, mint azzal, hogy itt most törvényt kívánna módosítani.
1: Utolsó dolog, mit gondol a Tisza párt alkotmánymódosításai? Tegnap nyújtották be, az egyik fontos elem, hogy legfeljebb 2 ciklusban 8 évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon. 90-től kezdve.
0: Igen, én ezt nagy csalódással vettem tudomásul, erről szó se lehet, ezt mondják vissza. Ez három ok. Egy, ez egy komoly taktikai hiba. A Tisza kormánynak rengeteg sürgős tennivalója van, ez nem egy sürgős tennivaló, semmiképp. Kettő, ez teljesen szembe megy a parlamentáris demokrácia alkotmányos elméletével és gyakorlatával. Ez nem így működik. Ez a term limitation, ahogy azt az angol száz jogrendszerben nevezik, ez az elnöki berendezkedésnek a része. Ez nem tartozik ide. Mi nem a miniszterelnökre szavazunk, Amerikában ugye az elnökre szavaznak, a parlamenti demokráciában mi pártokra, illetve küldöttekre szavazunk. Ugye? Akik aztán megválasztják, hogy kit akarnak miniszterelnökké jelölni. Az a pártnak a dolga. Mi a pártban bízunk meg, mint szavazók. Tehát ez egy teljes félreértése a parlamentáris demokráciának. Harmadik, hogy ez egy otrombán megfogalmazott, nagyon rosszul összerakott törvény, amit egyébként is, mint ahogy Pokol Béla nagyon gyorsan ki is mutatta, azonnal meg lehet kerülni. Tehát ennek semmi értelme nincs. És nincs rá szükség. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban járna a Tisza kormány, ha a jelenlegi rögzített szabályokat követve próbálna elmozdítani Sólyog Tamást, amit egyébként én teljes mértékben támogatok, hogy el legyen mozdítva.
1: Róna Péternek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
4: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, a kedves vendégek már itt vannak a stúdióban, és el is kezdték maguk között a beszélgetést, de most megkérem őket, hogy akkor avassuk be a nézőket, hallgatókat is a diskurzusba. Itt van velünk Kőházi Ferenc, funkadeli zenész, rapper, műsorvezető, mindenes. Szia, nem szia. Tetszett valami?
5: Nagy tisztelet és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket is, és a hallgatókat is, hát az a rapper, tehát ez a szó hozzám úgy illik, szerintem, mint tehénen a pisztoly táska, mondják mi felénk.
4: Jó, hagyjuk. Hogy... Boros Tamás, az ATV csoport műsorvezető szergesztője. Szia Tamás, téged is szeretettel üdvözlünk.
6: Nem bírtuk ki, és már elkezdtünk.
4: Remélem legalább valami kulisszatitkokról beszélgettetek, én sajnos nem hallottam.
5: Igen, de azokat talán jobb, ha nem tudják még a kedves nézők, vagy hallgatók.
4: Majd hát, ha megtudják ezt is. Sok izgalmas dolog történt a héten, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Remélem finom a kávé, Tamás.
6: Nagyon jó. Igen, helyi.
4: Helyi, igen, és lefőtt a kávénk, úgyhogy akkor kezdjük azzal, hogy friss hír. Itt most ezekben a percekben is zajlik, hogy sokan tanulmányozzák a Sándor Palota által nyilvánosságra hozott kegyelmi ügyiratokat. Sikerült esetleg belenézzetek?
6: Én a leíratba tudtam belenézni, mert amikor felmentem erre a bizonyos honlapra, a Telex is megírta, hogy lefagyott, és én is így jártam, hogy nem tudtam már belenézni. Leírat alapján nagyon-nagyon röviden egy mondatban összefoglalható minden, a Sándor Palota tolja le magáról a felelősséget, nekünk ez a Kándre ügyhöz semmi közünk. Mi direkt arra kértük, vagy azt javasoltuk a köztársasági elnöknek, ugye Novák Katalinnak, hogy ne írja alá. Katalin aláírta, tehát ugyanott tartunk, mint nem tudom, x hónappal, évvel ezelőtt. Novák Katalin tud egyedül választ adni arra, hogy mi is történt, ami behatárolja az ő további közéleti szerepvállalását, mert innentől kezdve valaha is ő interjút fog adni, és nem baráti médiának, akkor ezt a kérdést neki föl fogják tenni.
4: Na, neked hogy tetszik a kegyelmi ügyirat?
5: Hát szerintem a tetszés szót azt itt semmilyen kontextusban nem használnám. Tulajdonképpen én ugye valami ilyesmivel illettem a Facebook oldalamon ezt az egészet, hogy amikor lát az ember ilyen gyengébb szalagavató produkciókat, ugye, arra hajazott ez az egész, az a videó, ami ez, hát ilyen kormányinfószerűség, ugye, ami volt ezzel kapcsolatban, hát ez szerintem ezt most sikerült még négyzetre emelni, de én egy teljesen más irányba vinném mert ez történetet, ha és amennyiben vevők vagytok rá. Megyünk élőbe?
6: Igen, úgy tűnik. Itt látnak kézzel, tiszta ürgói hók.
5: Na, amit én mondok, az viszont nem lesz ennyire vicces. Én azért tényleg meg vagyok rökönnyödve azon, hogy az egész magyar társadalom előtt el lehet ezt a dolgot játszani egyelőre. Úgy tűnik, hogy minden további következmények nélkül, hogy ilyen történetekre, mint hogy a Hunnia per, hogy egy ilyen figyelem elterelő dolgot bedobunk. Én ugye a legbrutálisabb, a legvéresebb szájú, most már kormánypropagandista, ugye milyen érdekes, ez így megfordult, hogy aki még egy hónapja. Tehát, hogy most
4: na,
5: mások
4: ki
5: akkor...
4: Ki az a kormány?
5: Az ugye az a Dave nevezetű ember, ember, ugye ő talán mondhatni a legvéresebb szájúnak, még szerintem még Potyondi Edinára, meg Brutira is azért, hogy rá tud kínálni olykor, és amikor ő azt mondja, és ő azt írja a saját oldalán, hogy hát semmit nem tudtunk meg, tehát egy zéro újdonság van benne, akkor nyilván érthetővé válik, legalábbis számomra az a kontextus is, de szerintem a hallgatók számára is, hogy miért egy ilyen Hunnia perrel kell az egészet elkezdeni sikálni, összemosni azokat az érzelmeket, fölhozni, amiket az fölhozhat. Értse jól a kedves néző, most azért úgy örülök neki, hogy nem egy olyan műsorba hívtak meg végre valahára, ahol egy percünk van mindenre, mert akkor szeretném azt elmondani, hogy nekem például Gulyás Marci után...
6: Kezdődik.
4: Ez monológ lesz, Tamás, majd
5: ne hagyd magad.
6: Ezért csodálkozod, hogy hárman leszünk a stúdióban, ugye még a kis messengerben.
4: Jó, én kimehetek,
5: gondolja. Nekem felcsillant a szemem, mert tényleg itt azt érzem, hogy itt lehet összetett mondatokkal is operálni. Szóval nekem az ősi élményem Budaházi Györggyel kapcsolatban az, amikor egy olyan pólóba beül az Echo TV-ben, hogy egy Dávid csillagot kidob az a kéz a kukába. Nekem, én akkor láttam őt itt tulajdonképpen először megnyilatkozni, de nyilvánvalóan traumatizált. És hogy utána hallottam az úgynevezett Szent Korona rádióban, hát ez egy külön történet, egy-két ilyen podcastjét neki, amit viccelődtünk, na hát az nem volt vicces. Tehát azért mondom, hogy nekem ilyen, és én magam írtam le, vagy mondom el, ugye most politikai mozgalom alapításában törjünk a fejünket, és az alapító szövegem fönn van a YouTube-on, és abban mondom el azt a példát, például, hogy Budaházi Eddának az a Szűj a mindenki kötelező jellege gyereket című elhíresült videója, a 100%-pontokban lehet kifejezni, hogy csak az egy videó mennyit ártott az én gondolatom szerint mondjuk a választásokon most. Hogy miért bocsájtottam ezt az egész történetet előre. Azért, mert meggyőződésem az, hogy akik ezt a média sajtós kommunikációs részét kitalálták ennek, hogy a kormányfőnek miért a Hunnia pert kell bedobnia, és miért ezzel kell sikálnia össze ezt a történetet, az, hogy itt ennek olyan mély gyökerei vannak, hogy ki mit gondol a Budaháziról, és a többi, hogy az elképesztő. És ezzel megint lehetett érzelmeket kiváltani, ugye most ezt nem provokatívan mondom, mert én pont azt látom rajta, Tamás, és ez megint egy másik téma, de csak bedobom, hogy te egy ilyen nagy változásba vagy, na. De egykori filozófikus...
4: Tudtad, Tamás, hogy változásban vagy?
5: Szerintem abban vagy, örökben, ez természetes, de hogy egykori nagy filozófikus beszélgetőtársad Puzsér Róbert mondta mindig, hogy a pillanatot kell uralni. És ezt éreztem ebben az új kormányinfóban, hogy hát gyerekek, a pillanatot kell uralni, ha nincs semmi a kegyelmi ügy. Azt is adjuk elő, de azért biztos a kedvé, egy Hunnia pert, meg egy Budaházit azért még dobjunk be.
4: Meg egy katalán nép nemzeti.
5: Igen, na és akkor Gaudi Nagy Tamásról megint, tehát azért bocsájtottam előre azt, amit az Eddáról, meg a Gyuriról így életérzésbe gondolok, mert hogy nagyon, tehát ők nagyon távol eső lelkületek tőlem, és akkor finoman fogalmaztak, de nyilvánvalóan ők is magyar emberek, de hogy,
4: akkor azt elismered, hogy profin lett tálalva.
5: Hát ne viccelj. Tehát azt szerintem a profinál is profiban, és ide még, amikor még ez se volt elég, mert még egyszer mondom, egy Dave még kírja azt, hogy gyerekek, ez tényleg nulla, amikor még ez se volt elég, akkor jön Gaudi Nagy Tamás, de most azt mindenkinek tudnia kell, vagy érdemes, bocsánat, a kellett, azt hagyjuk, de hogy Gaudi Nagy Tamás, az nekem még Facebookon se ismerősöm, értse jól mindenki, tehát hogy tőlem ő egy stílusában nagyon távol eső karakter, tehát én is voltam vele jó párszor egy társaságban, aki volt Gaudi Nagy Tamás közelébe, szerintem talán néhányan egyetértetünk bele, hogy a klasszikus értelemben ő így sok egy kicsit, de azért a Gaudi Nagy Tamásnak a szándékait, amit a Kárpát-medence magyarságával kapcsolatban ő összehozott, és a többi. Én például voltam vele, Morvai Krisztinát, egyszer egy amerikai családot vittem Székelyföldre,
4: Tamás,
5: és Morvai
4: Krisztinát... Tamás,
5: majd mindjárt eljössz, Tamás.
6: Nem, csak egy rövid kritikát, hogy miért nehéz fogyasztani azt, amit csinálsz, meg amit mondasz.
5: Igen.
6: És tudom, hogy a te híveid ezt fallják, és ezzel nincs probléma.
5: Híveim remélem nincsenek, de igen.
6: Én már egy jó ideje azért követem a te munkásságodat, még régen a Hír TV-n is néztem a műsorokat, amikben te megszólaltál, és tetszett az out of the box gondolkodás, nagyon messze vagyunk szerintem ettől, de hogy, és a FAM-mal való beszélgetésedet is hallgattam, de az a probléma, hogy elindulsz A-ból, és mindig, amikor egy ilyen kis hajtás megjelenik ezen a fatörzsön, te azt is szépen hagyod, hogy szárba szökkenjen, elmész a levelek irányába,
5: amiről te beszélsz, az asszociatív gondolkodás. Szerintem igen, én nem kommunikálok asszociatívan.
6: Csak azért... nagyon nehezen, mert eszedbe jut valamiről valami, és Gaudi Nagy Tamás.
5: Nem. Félreértesz, Tamás.
6: Szeretném, hogy a... mindenről eszedbe jut ez a sztori, hogy neked milyen érzéseid.
5: Ez az asszociatív gondolkodás, mondom, ezt abszolút visszautasítom. Én azért bocsájtottam előre a Gaudi Nagy Tamás sztorit, és még ezért is elmondom, amit ott itt volt. Hogy például Morvai Krisztinával, amikor az a nagyon elhíresült székelyföldi túrájuk volt az ottani magyarságnak a jogállapotával kapcsolatban, és a jogsértésekkel kapcsolatban, akkor én egy amerikai család szeretett volna velük menni, őket én elvittem a saját autómmal, és például, amikor üldözték őket a Modern Securitátésok, akkor nálam volt a merev lemez az ottani felvett előadásokkal, és én úgy ettem egy étteremben, hogy kommandósok ültek ilyen újfajta ladákba az étterem előtt, és én így nézegettem, így ettem így valamit, és nézegettem. Na, tehát ezért bocsájtottam előre, nem asszociatív miatt, hanem hogy a hallgató el tudja helyezni térben és időben, hogy én Gaudi Tamásnak se, vagy éppen Budázi Györgynek és Eddának se, hát én nem egy, szóval nem egy ilyen nagy barátságban vagyunk, hogy úgy mondjam.
4: Nem egy platformon álltok.
5: Szerintem ezt egy platformból, a mai világban egy platformban, egy hallgató egy mondatra annyit mond erre, hogy jaj, most ez csak így magyarázkodj. Én ezeket meg tudom indokolni, hogy miért. Most már tényleg menjünk tovább.
6: Milyen a viszonyod hozzájuk, igen.
5: Hát szerintem annak a fényében fontos, hogy a hallgató különben nem tudja térbe és időbe elhelyezni ezt a dolgot. Na és ezért mondom, hogy Gaudi Nagy Tamást azért tényleg ide ebbe az egészbe így belecitálni, és ugye mennyire érdekes ez a vidéki prókátoros sztori, ha már itt a kegyelmi ügynél tartunk, hogy én azt gondolom, hogy a vidéki prókátor az a mindenkori magyar közéletnek olyan szempontból óriási kárt okozott szerintem példamutatásilag, hogy nem vállalta az első pillanattól a nevét, mert ez az álneves reddites minőség, ez ahogy a közéletbe bejön, ez szerintem katasztrofális. De amikor pillanatokon belül ő, még a vidéki prókátor úr is eljut oda, hogy ez, ami itt akár, és milyen üzenet ez az úgynevezett jogállamnak, szerintem úgy jelenleg Magyarországon nincs jogállam, de erre majd a Hősök terén sztorinál kitérünk, milyen üzenet ez a jogászoknak, ugye a jogállam szóhoz talán a jogászok állnak a legközelebb, milyen üzenet ez az ügyvédtársadalomnak, amit, és ezért
4: hát
5: mondtam,
4: még egyszer,
5: hogy Gaudi Tamásról, bocsánat, csak egy mondatom van, és készüljük, Gaudi Tamásról bárki bármit gondoljon, milyen üzenet ez az egész, ami itt történt ebben a dologban.
4: Igen, csak azt akartam mondani, hogy ezért is mondta ő azt, hogy itt gyakorlatilag ügyvéd ellenes hergelés folyik. De kérdés, hogy Tamás, te is így látod?
6: Én úgy gondolom, hogy igen. Nem ügyvéd ellenes, ez konkrétan ellene felhozott vád, ahogy fogalmazott Magyar Péter. Ezt egy másik műsorban már így kifejtettem, hogy így játszani nem elegáns és nem etikus. Lehet, tehát jogilag oké, csak a jogon túl kell nekünk ebben a témában terjeszkednünk, és megállapítani azt, hogy Magyar Péter, ha ilyen formában bedob egy nevet, Gaudi Nagy Tamásét, nem így közvetlen, hanem katalán építészet, akkor azzal a saját híveit ráúszítja erre az emberre, és ő már védekező pozícióból kell, hogy ezt a meccset megkezdje, és belépjen a ringbe. Ez nagyon-nagyon nem oké. És ha ezt elkezdjük relativizálni, és relativizálás alatt így úgy értem, hogy több újságírónál, közéleti megszólalónál is olvastam, hogy de ha kiderül Gaudiról, hogy igenis neki olyan súlyos felelőssége volt ebben, és mindig megállítom itt a játékot, hogy állj, nem. Ezt a játékot elkezdjük játszani, hogy ha egy későbbi súlyos bűncselekmény lehetséges felderítése érdekében mi már korábban elkövetünk egy jogellenes vagy etikátlan lépést, megteszünk, akkor onnantól kezdve nem az a kérdés, hogy mi eljutunk A-ból és A-ból B-be, hanem az, hogy a belépési pontnál, ott abban a szent pillanatban, amikor Magyar Péter ezt a játékot elkezdi játszani, ott megvan-e az esély arra, hogy ez a kis csibészség az ő részéről, ez egy ennél súlyosabb bűncselekményre mutathat rá, mert ha erre az a válasz, hogy igen, és ezt kötelessége megtenni, és ez rendben van, onnantól kezdve nyugodtan lehet bárkinek lődözni, tudod? És aztán maximum nem derül ki sem. Én ezért hoztam fel az egyik műsorban a Zsolti bácsis példát. És akkor az értelmiség, a tiszahívő értelmiség rögtön azt mondta, hogy na de hát, és hát mi miért ne tudnánk elképzelni, hogy igaza van, hogy semmilyen Zsoltnak igenis köze van ehhez. És mondom, na, állj, nem erről szól a játék. Mert lehet, hogy köze van hozzá. lehet, hogy nincs, ezt majd valaki kideríti, egy vizsgálóbizottság, ügyészség, lehet, tök mindegy.
4: Jó, de ez már
6: valaki,
4: olyan gáz.
6: De ha a belépési pontnál már ezt így kezeljük, hogy hát végül is, ha ő egy valami összeesküvést, vagy nem tudom micsodát, valami nagy ügyet képes felgöngyölíteni ezzel, és a nyilvánosság elé kidobni, akkor nyugodtan lehet ezzel szórakozni, nyugodtan lehet játszani. És ha tudom, 2 hónap múlva kiderül, hogy amúgy semmi alapja nem volt, akkor mi történik? Akkor már senkit nem érdekel az ügy. Mert a belépési pontnál rögtön egyébként nem csak a kétely születik meg, sőt, bocsánat, a kétely nem születik meg, hanem rögtön a vád születik meg. Biztos vaj van a füle mögött. Biztos ez, biztos az, biztosam az, mert
4: utaznak rá. És lehet, hogy ezt egy életen át le sem mossa majd.
6: És le sem mossa, és lehet, hogy tényleg nincs hozzá köze. És nem tudja már kimagyarázni, innentől kezdve a védekező pozíció az már egy vesztes pozíció. Nem tud már olyat mondani ebben a helyzetben Gaudi Nagy Tamás, és szerintem mindannyian kerültünk már, vagy legalábbis feltételezem, hogy te is kerültél olyan helyzetben, hogy valamivel megvádoltak. Te pontosan tudtad, hogy nem igaz, de ott a védekezés, tudtad, hogy még inkább neked fog ártani, mert már eldőlt
4: nem
6: az.
4: Nem jöhetsz ki jól.
6: A közvélemény szemében már eldőlt az, hogy itt mi az igazság, az hogy van, és nincs eszközöd arra, hogy ezen javíts, csak az, hogy kussolsz. És ebben a helyzetben
4: jó,
6: vagy kussolsz, Gaudi Nagy,
4: akkor meg azt mondják, hogy na, akkor azért mondom, biztos,
6: azért mondom, hogy ez egy védhetetlen helyzet, és ezért nem szabadna a miniszterelnöknek ilyen piszkos játékokba belemenni, mert ha ő megteheti, akkor ezt
4: más akkor
6: is
4: megteheti. Na, akkor most mondok egy cifrát, és
5: bocsássam meg, ez a fickó beszél. Ez
4: mindjárt
5: a fickó.
4: Te jössz, de egy adalék. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán felszólította Novákot. A ma nyilvánosságra került információk után felszólítom Novák Katalint, hogy 3 év késéssel vajon szint, hogy az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. Ugye itt már Léva Janikó neve többször felmerült az ügyben.
6: Ez egy ügyes politikai húzás és kommunikációs húzás, mert rögtön Orbánékat mossa össze ezzel a történetet. Tehát Novák Katalin, ha hallgat, akkor megerősíti a saját táborában, hogy tehát Orbán Viktor feleségének, Léva Janikónak, vagy éppen az Orbán családnak ehhez köze van. Ha viszont megszólal, ő akkor is nyer, mert végre kiderül az igazság, és valószínűleg megsemmisül valaki ebben a történetben. Tehát Novák Katalin nem azért hallgat, mert hogy ő ne akarna elvinni a balhét, hanem valószínűleg benne vannak olyanok, Balogh Zoltánról sustorognak, nincs erre
4: hát
6: vonatkozó.
4: Hát ezt nem sustorognak, ő beismerte.
6: Hát beismerte, csak hogy milyen mértékben, és
4: hát
6: hogy miért.
4: Elmondta, hogy ő kérte.
6: Igen, de miért? De hát akkor Novák Katalinnak ezt is indokolnia kellene.
4: Te jössz.
5: Nagyon jó fejszámoló vagyok, azt tudni kell, érdemes tudni rólam, úgyhogy 40-ig számoltam azokat a mondatokat, amúgy egyre szimpatikusabb a fickó, csak mondom, de 40-ig számoltam, hát igen, 40-ig számoltam azokat a mondatokat, ő mondta rám, hogy asszociatívan gondolkozom, és az annyival el lehetett volna mondani, hogy hallott-e, látott-e már a kedves néző olyat, amikor egy helyreigazítás egy vádolással kapcsolatban a csillagozott részen hatékony a társadalomban. Hány ilyet láttunk az elmúlt 10-20 évben, hogy valakit megvádol akár a sportvilágból ezzel, azzal, és ott van vége a dalnak, és amikor lejönnek utána a helyreigazítások, vagy az én helyreigazításaimat, az, amit az elmúlt 1-2 évben lehozott itt-ott 1-2 videóban, ne viccelődjünk. Na, én, hogy mondtad, out of the box vagyok? Mert ezt mifelénk ott a tanya világban ezt nem használják, ezt a fogalmat, de nem. Ezt mondtad rám, ugye?
6: Keresd rá egy szinonimát.
5: De így mondtad, igaz? Jó, na. Szóval igen. Most ilyen, amit gondolok erről így, hogy mit jelenthet vajon ez a kifejezés, most akkor hoznám az out of the boxot, mert hogy...
6: Már nem tudod, mit jelent.
5: Sejteni vélem. Szóval ez az egész ügy azért szerintem a brutális a négyzeten, mert én például idefelé meghallgattam a friss videóját Királyról annak, ugye a búza szakértőnek, és egyszerűen ilyen történetekről beszélünk, miközben én még egyszer mondom, én reggel a homokhátságról indultam el, és nekem a kertemig kell csak kimenni, hogy lássam, hogy mi a helyzet, és lehet, hogy erre most Tamás azt mondja, hogy ez nagyon asszociatív lesz, de én halálosan komolyan gondolom, hogy volt egy ilyen sztori, hogy a Kökény Attila nevezetű embert, akit ugye belebegtettek, hogy mezőgazdasági miniszter, de vagy legalábbis a közelébe, vagy valami lesz. Ugye elfogadhatatlan, brutális dolgokat írt a fideszesekről, úgymond folyamatosan a Facebook oldalán, ebből hír lett a Hír TV-ben. Én ott élő adásban a Kökény Attilát kivédtem, mert egy korszakos zseninek tartom, és telnek a napok, telnek a hetek most már, és bocsánat, majdnem hozzáértem a papírodhoz, de ilyenekről beszélgetünk mi, most ez a hallgatónak azért, tényleg azért, remélem, hogy megszívledi a néző hallgató, hogy ilyenekről beszélgetünk mi.
4: De nem kéne szerintem?
5: Amikor arzonnal arról kéne beszélgetni, hogy mi lesz a földjeinkkel, ha itt még 10-20 év múlva szeretnénk táplálkozni valamit. És Kökény Attiláról egy huncut szó nincsen, semmi nem történik a földekkel, a víz dolgokkal csak a Duma megy, a Bács megyéből tudom ezeket a vízügyes embereket, hogy kik aktivizál, semmi nem történik az ügyben, ahogy Siffer András mondta.
4: Hát nem ezzel kezdték Magyar Péterig ópuszta szerelmet?
5: Siffer András, ahogy mondta, még az államtitkárok nincsenek fölállítva, És akkor ilyen figyelem elterelő dolgokról dumálgatunk itt, hogy most mi van ezekben, meg hogy van ezekben. Hát érzelmileg mi más lenne? Meg fogjuk tudni valaha a valóságot?
4: De az
5: hát,
4: igaz, hogy annyi embert foglalkoztat még mindig ez a kegyelmi
5: ügy. De hogyha a gyermekvédelemről, a kegyelmi ügynek a fókusza, az mi? A gyermekvédelem,
4: ez
5: nem?
4: Ez indította el a Fidesz a bukás útján, és
5: így van.
4: Mindenki szeretné így tudni, hogy itt a háttérben mi ez a rejtélyes.
5: Ezt soha nem fogjuk megtudni, de ha a gyermekvédelemről beszélünk, tegnapi videóm rohadt nagyot ment, hála Istennek a Facebookon, és folyamatosan osztják, akkor beszélgessünk a hősök teréről, hogy ott mi történt, hogyha a gyermekvédelemről, ezt most nem önnek mondom, vagy neked mondom, bocsánat, mindig magázóba, de hogy ezt nem neked mondom.
4: Mindig ingere magázódni, hallod?
5: Mert hogyha ilyen kultúrlények között van az ember, akkor így rögtön jön a magázódás, főleg az ilyen tanyasi parasztoknak, mint én. De hogy a lényeg, hogy akkor beszélgessünk már tényleg a gyermekvédelemről, hogy mi történhetett meg a hősök terén, mi történik mai napig az interneten, mi az a videó arról a csoportos Drága szexuális Ferenc. Támadásról, ami ma fölkerült az internetre.
6: Elmúlt 16 évben a gyermekvédelem ügyében hány videót készítettél? A Fidesz kampánybűneiről.
5: Csak a kultúrháború.hu-n 10 éve készítem a videókat, tehát meg kell nézni őket.
6: Folyamatosan kritizálod a Fideszt.
5: Én pártokat nem kritizálok, hogyha figyel valaki rám, és ebbe a valakiben nyilván te is benne vagy.
6: Orbán Viktor kritizáltad ebben az ügyben?
5: Tehát ezt nem lehet leszűkíteni erre. Tehát miért kit nem? Mert mindenki.
6: Hát a Puzsér Robert le tudod szűkíteni, igen? A kritikádat, akkor Orbán Viktorra nem tudod.
5: Puzsér Robert nem tudom leszűkíteni a kritikámat, hogy mindig jelenségekről beszélünk.
6: És Orbán, de őt megnevezed rendszeresen, akkor Orbán Viktor miért nem nevezed meg, vagy nevezted meg eddig?
5: Hát, hogy jó pár szó megneveztem.
6: Hát akkor stim.
4: De amúgy tehát most ez, nincs benne.
5: Te végignézted a kultúrháború.hu oldalon azt a 15 órányi anyagot?
6: Ez még hiányoság, mert ez a nyár feladata.
4: De hogy ha már gyerekvédelem, nem látsz pozitív fejleményeket azzal kapcsolatosan, hogy most lehet, hogy azért elindulhatnak pozitív folyamatok, fordulatok a gyerekvédelem területén. Lásd például Gyurkó Szilviának a kinevezése, vagy hogy az oktatásügyi minisztérium akár külön államtitkárt nevez ki már a kiskorú gyermekek részére, tehát hogy azért az látszik, hogy jobban elkezd az új kormány fókuszálni erre a területre.
5: Erre nem tudok válaszolni, tehát ezt meg kell úgymond majd nézni, hogyha valaki megnézte a videómat, amit az oktatásügyi miniszterasszonynak a szavaiból kivágtam, és akkor ugye, mármint, hogy nem olyan manipulatív módon, és akkor arra reagáltam, mert azt mindenki legyen kedves meghallgatni, akinek van rá pár perce, hát én nagy bizalommal nem vagyok így ebben a történetben, de közben meg nyilván a saját nemzetemnek, a saját népemnek nyilván azt kívánom, hogy hát az ilyen, és pont ezért, amit Tamás esetleg furcsálhatott, hogy eleve nem operálok soha pártoknak a neveivel. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy menjenek jól a dolgok. Tehát borzasztóan is ezért amúgy itt furcsa volt ez az előbb ez a kis etap. Én viszont ezzel ellentétben, én például itt mindenki előtt akartam neked gratulálni, mert hogy mondom, tegnap én nekem te nem voltál a fókuszomban, ne haragudj, és basszus, egy videót megnéztem tegnap este, ami szembe jött így veled kapcsolatba, és hát levegőt nem kaptam, hogy egy fickó, aki a hősök tere előtt néhány órával, nemhogy utána, amit láthattunk, hogy mi történt, de a hősök tere előtt néhány órával már az aggájaidat kifejezted, már kimondtad azt.
4: Melyik interjúról beszélünk, csak hogy értsük?
5: Hát a két jó madárral itt beszélgettek itt a...
6: Ja, azt hittem, hogy a Puzsér Robival, mert a hősök terés koncert előtt készítettem vele egy olyat, hogy igen. Azután az ő rajongói hívei a tiszások, hát engem nem
4: szeretnek. De kicsérgetjük egymást, én azt meghallgattam, ez tényleg egy nagyon jó interjú.
5: Bocsánat, ezt ki kell mondanom, tehát megtetted azt a magyar közéletbe, mivel most találkozunk először, így se nagy fenéknyalásokról nem beszéltünk, hogy kimondtad azt, hogyha 2 millió embernek legalább, tehát akik az akkori kormányra szavaztak, a 2 millió embernek a lelki világán stoplissal átgyaloglunk, tehát hogyha nyilván te egy picit máshogy fogalmaztál, tehát hogy meg lesznek bántva, stb. És meg lesznek alázva, stb. Akkor azzal úgy mondtad, hogy abból a nemzeti egység biztosan nem lesz. És ezt így belemondtad az éterbe, és gondoltam, ha már ide eljövök, meglettem hívva, akkor ezért mindenképpen gratulálok neked, mert gyakorlatilag ezekből a körökből, hát téged biztos tudod, téged azért ezeket a romkocsmás belpesti úgynevezett értelmiségi körökhöz társítanak. Régen ugye a Puzsérékkal is nyomultál együtt, és basszus, ezt rajtad kívül senki nem vállalta be rá. Ráadásul te még látatlanba megcsináltad, mert nem vagy hülye szerintem, és tudtad, hogy mire készülnek. Na hát azóta már láttuk is, hogy mi lett belőle, de hát na ezt csak ezért mondom, hogy a gyerekvédelem...
4: Zavarba jön, Tamás. Igen, kanyarodjunk rá, ugye ehhez tartozik az is, ami nemrég történt, hogy az Önkényes Mérvadóban ugye ironizáltak Puzsér Robert.
5: Azzal kapcsolatban olyan hírem van, hogy nézvos minket valaki... Olyat, de ti is ki fogtok borulni rajta, ha nem hallottátok, itt pletyi szint. Hogy mi történt?
4: Én nem szoktam pletykákat hallgatni, úgyhogy
5: etikátlan lenne, ha elmondanám a csatorna nevét, ezért nem teszem. 24 órán belül a magyar interneten, értse jól mindenki, az internetnek a Magyarország első felén az első bocsánatkérés el fog csattanni abból a 4 emberből. Ezt most jó, hogyha tudja mindenki.
6: Na most várjunk, tehát ült ott 4 ember, igen. És közülük az egyik, egy bizonyos televíziós csatornán.
5: Figyeljetek, most van 10-10-har, hát talán azért, mert van miért. Én most én csak felkelt, hogy kérdőjellel kérdezem.
6: De ha nem történik, akkor mit válasz? Táblacsoki nekünk? Vagy?
5: Ez olyan, ez nem táblacsoki, ezt itt a széles nyilvánosság előtt mondom, mert én tudok róla. De nem mondhatom el, hogy mi a sztori. 24 órán belül...
6: De akkor
5: belül...
6: nem mondtál semmit lényegében.
5: Dehogy nem.
4: Figyeljetek, tegyük ki be a nézőket, jó, már lehet, hogy sokan azt se tudják, hogy mi jogos.
5: Csodálkoznék rajta, ha van olyan nézőtök, aki ezt nem tudja,
4: de... Tamás, egészítsél ki, tehát ugye itt volt egy műsor Puzséréknek, az önkényes mérvadós podcastjükben, 4-en ültek ott, és ugye gyakorlatilag olyan megjegyzéseket tettek, hogy akik a Fideszre szavaztak, azok nem a nemzet részei, ennél durvábban megfogalmazva. Egy pont után már a fejbelövés, fegyver is szóba került, hogy Ruszin Szendi Romulusnak kéne ott a hátuk mögé lopozni és elsütni a fegyvert. Én végighallgattam. Nyilván számomra nem vagyok, megmondom őszintén, rendszeres Puzsér hallgató, időnként belehallgatok, véghallgatva nekem egyértelmű volt, hogy itt ironizálás folyik. Ugye a Hír TV ebből készített egy lejárató anyagot, hogy hát Puzsérék hogy beszélnek a fideszes szavazókról, és ez mennyire felháborító. És utána pedig ment egymás között a csata, Puzsér kifejezte, hogy ez gyakorlatilag egy ironizálás volt, és a Hír TV félreértette. Tehát nagyjából ennyi a sztori, ugye?
6: Nagyjából ennyi a történet. Annyival kiegészíteném, hogy és itt fontos nekem a pozíciómat meghatároznom, mert az önkényes mérvadó közönsége, legalábbis a hangos kommentelő közönsége engem a bizonyos véleményeim miatt, amely több helyütt elütött attól, amit ott képviselt akár Robert is, az nekik nagyon nem tetszett. És mindegy, ennek lettek következményei. Ettől függetlenül én nagyon kedvelem egyébként a legtöbbjüket. Persze, én Robit is nagyon szeretem. Én azt gondolom, hogy helye van annak, amit ott képviselnek. Én azt gondoltam, hogy a műsornak jót tesz az, ha abban megjelenik a vita. Én magam, saját magamból indulok, én ott érzem magam biztonságban, érdekes módon, ahol velem nem értenek feltétlenül egyet. Mert akkor a baráti körömben is, én számomra ez nagyon fontos, hogy bármit gondolok a világra. Egyrészt egyébként már maga a kiinduló pont, és akkor rövid leszek, maga a kiinduló pont az, hogy a véleményünkből következtetni a mi lényünkre, az egy akkora marha nagy félreértés a mai közéletben, az emberi kapcsolatainkban, Magyarországon, de azt hiszem, hogy világviszonylatban is, hogy én ettől megőrülök. Hát a véleményünk az olyan, mint a felhő az égen, jön, megy. Egyszer ilyen alakot változik. Ölt, másszor olyat, változik, hangulat emberek
4: meg
6: vagyunk, az érzelmeink is,
4: rosszul
6: fejezzük ki magunkat. Egyáltalán nem ez a fontos. Ha az emberi kapcsolatokat megmérgez, akkor azt gondolom, hogy azokból az emberi kapcsolatokból ki kell lépni. Az én baráti körömben ez úgy van, hogy mi rettentően szeretjük egymást, van 9-10 olyan srác, akikkel ilyen nagyon régóta, évtizedes nagyon jó barátságot ápolunk, és rendszeresen vitázunk, amikor néha összejövünk, de vége a vitának, csettintés, és már is ide ölelkezünk, és együtt fröccsözünk, és nagyon jól érzünk magunkat. A legkisebb mértékben sem hat a mi emberi kapcsolatainkra. Ahol ezt már elkezdi megmérgezni, én azt gondolom, hogy azokból a közösségekből szépen lassan ki kell szivárogni. Visszatérve, én Robiékat nagyon kedvelem. Robival régen még, mondjuk a 1-1,5 évtizeddel ezelőtti Puzsér Róberttel, mondjuk azt mondom, hogy 10 témában 8-ban egyetértettem, most már lehet, hogy csak a felében, de én számomra semmi gond nincsen, mert egy nagyon intelligens, nagyon jól gondolkodó művelt fickóról van szó. És számomra egy nem.
4: És jó humorérzéke is van azért.
6: Teljesen másodlagos az, hogy mi az ő véleménye, én magát a Puzsért bírom. És ebben a témában is mi nem vagyunk egy hullámhosszú, mert én azt gondolom, és akkor most a 4 emberből 2-ről beszélnék konkrétan, és nem szeretném megnevezni őket, élve ezzel a cheat kóddal, hogy ők azért a kampányban mondtak olyanokat, ami, ha nem is teljes mértékben, de nagyrészt lefedi azt, amivel most ironizáltak. Uh-huh. Tehát ez a fajta pozíciókból kibeugrálás, és nekem ez régi konfliktusom magával, Robival is, hogy ha mi választásokhoz időzítjük az, hogy mi milyen attitűdöt veszünk fel, azzal a hitelességünket aláássuk. Tehát a kampányban az, hogy többet megengedünk magunknak, és egy párt üzeneteit igyekszünk felhangosítani, majd amikor már megtörtént a győzelem, a választás, elértük a célunkat, utána ki lehet ereszteni a gőzt, ez a fajta attitűd tőlem távol áll, én nem tudom ezeket a gyors mozgásokat megcsinálni. Alkatilag. Tehát, hogy nem
4: túl éles a váltás neked?
6: Igen, azt gondolom. Tehát én szerepeltem a 4 emberből az egyikükkel egy olyan műsorban, még az Önkényes Mérvadóban, amikor hívtak, hogy ő azt mondta, hogy minden fideszes hazaáruló. Aki a Fideszre szavaz, azt mondta, hogy aki a Fideszre szavaz, az hazaáruló. És akkor én már ebbe beleálltam, akkor ott a kommentelők
4: ez,
6: nagy tömegben
4: belém álltak.
6: Nem, ez akkor halálosan komoly volt. Azt mondta a választások előtt pár héttel, vagy 1-2 hónappal, hogy aki a Fideszre szavaz, az hazaáruló. Na most ez a fajta gondolkodás attitűdtől rettentő távol áll, és most hirtelen választások után meg hirtelen iróniapózba vágni magunkat, és nagyjából ugyanezt elmondani, az nekem visszás, de én azt gondolom, hogy egyébként teljesen egyértelmű volt, hogy irónia volt. Teljesen egyértelmű volt, hogy
4: ez az adott videón
6: szerintem látszik. És tök jó, hogy valaki ezt így nyomja.
4: Csak lehet, hogy akkor, ha valaki ennyire ismeri az előéletét, mint te, akkor összezavarhatja.
6: A Hír TV itt egy propaganda anyagot akart legyártani, ez volt a céljuk. De ettől függetlenül az, amit ott a Robiék csináltak, annak baromira helye van. Annak azt hiszem helye van a közéletben is, és oké, okay, hogy ilyesmi
4: is vicces is volt, azért legyünk őszintén, hogy fölállnak a végén, elénekik a tavaszi szelet.
6: Tök jó volt.
4: Na, persze. Te jössz.
5: Most itt tréfáltok velem, vagy ezt most komolyan mondtátok, hogy az vicces volt?
4: Szerintem nem volt minden része vicces, most akkor ez az én személyes véleményem.
6: Nekem nem volt vicces, én azt
4: éreztem,
6: mondom, hogy ennek helye van a
4: közéletben. Szerintem
5: nagyon más gondolunk.
4: Tehát, hogy néha átlépett egy határ, tehát nekem például az a fegyveres fejbelövéses rész, az már azért úgy sok volt.
5: Hát nekem egy olyan országban, ahol embereket deportáltak, meg haláltáborokba vittek más országokba, embereknek a modernkori deportálásával jönni, az rögtön az első 3 percben nekem, én el sem jutottam a fegyveres részig, tehát nekem annyi bőven elég volt. Mindegy, más gondolunk erről. Én azt gondolom, hogy nagyon máshogy értelmezzük, és meg nem bántva a jelenlévőket ezzel, de az intelligencia szót, mert aki, például én ezt nem is tudtam, amit a Tamás mondott, aki például ilyet mond a közéletben, hogy minden, aki a Fideszre szavaz, az mindenki hazáruló, hogy azt én milyen alapon nevezitek intelligens embernek, azt én nem tudom. Nyilvánvalóan a történelemben nagyon sok gonosz intelligens ember volt, tehát ez végül is valamilyen szinten védhető.
6: Aki ezt mondta, hogy intelligens ember.
5: A gonoszsághoz kell intelligens, így van, azért mondom, hogy így van. Itt nyilván nem az EQ-ról beszélünk, természetes dolog, de az, hogy mi egy olyan közéletet építettünk föl, hogy egy ilyen megnyilatkozás után valaki másnap is ugyanúgy folytathatja a közéleti tevékenységét. Tamásnak nem is láttam, csak így a perifériából az arc kifejezését, ezt én az ő részéről teljesen megértem, de én egy teljesen más iskola vagyok. Tehát mi nem véletlenül alapítunk politikai mozgalmat, mi a puha kezek politikájának, ha valahol oda jutnánk, véget fogunk vetni, mert ilyen közélet nem lehet Magyarországon, ahol emberek ilyeneket megengedhetnek maguknak, ennek következménye kell, hogy legyen. Továbbá azért a Tamás részéről csak azért nem értettem ezt az eszmefuttatást. Szerintem te nem láttad, ha mondhatok ilyet. Én gyanítom, hogy te a kulturaboru.hu-n a több mint egy órás, szerintem bizonyító erejű videót nem láttad, ami néhány napja fölkerült, erre reagálván, hogy ez úgymond miért nem védhető azzal, hogy fekete humor, morbid humor, irónia, bármi. Ez egy 1 óra 5 perces videó, kulturhaboru.hu, kérem szépen, hogy nézze meg mindenki. És ha valaki ezután még mindig úgy fogja gondolni, hogy ez védhető bármilyen szinten ez a dolog, én azelőtt is fejet hajtok természetesen, de azért bízom a nézőknek és a hallgatóknak a
6: belátásában. De mi következik ebből? Azt mondod, hogy védhetetlen rendben van. Nagyon sokan azt mondják, hogy védhetetlen rendben van. Ez a kérdés, mi következik ebből, hogy még élhet-e hát ezzel az ironikus jogával, lehetőségével?
5: Amire te azt mondtad, hogy én nem mondtam semmit, azért szerintem nem a semmi kategória lesz, hogy néhány órán belül egy bocsánatkérés el fog csattanni, és ráadásul egy klinikai szakpszichológusnak a jelenlétében még ennyit spoilerezek. Tehát amikor már klinikai szakpszichológusok szembesítik ezeket az önjelölt, én nem is tudom milyen gyűlöletcelebeket azzal, hogy amit ők okoznak, azok mondjuk embereknek az öngyilkosságába kerül, és a többi, akkor azért már más a leányzó fekvése. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, még egyszer mondom, és kicsit sem visszavonva a gratulációmat, meg semmi ilyesmi, de az nagyon érződik a Tamáson szerintem, hogy...
6: Formálódok.
5: Formál, mindenképpen, tehát hogy ezzel nincs gond, de még szerintem még mindig benne vagy ebbe, hogy ezt a szólásszabadságot a beszólásszabadsággal összekevered.
4: Mi nagyon nehéz meghúzni a határt, nem?
5: Majd én segítek ebbe a magyar társadalomnak.
6: Óha.
4: Hogyan? Hogyan akarsz?
5: Amúgy persze, ez most így direkt kicsit provokatívan mondtam, de én pszichológusokkal és olyan emberekkel, akik emberi lelkiséggel és az EQ-val foglalkoznak, egy olyan nagyon komoly szaggárdával, ha oda jutunk, akkor fogunk segíteni ebbe a magyar társadalomnak, hogy ezt a fajta közbeszédet, ezt gyönyörűen be fogjuk fejezni.
6: Éha, ez szép elég diktatórikusan hangzik, igen.
5: Hát ha a szeretet diktatúráját, ma maximálisan hiszek.
6: Maximálisan. Az igen. Két dolog elég vaskosan kizárja egymást, de semmi.
4: Szerintem abban egyetértünk, hogy a közbeszéd tényleg nagyon el van fajulva, szóval azért ebből tényleg mindenkinek visszább kéne venni, bármelyik oldalról legyen szó, és maga a beszédnek a kultúrája, a szavak használata nagyon-nagyon eldurvult. Csak ezt hogy mondjam, ilyen központilag, felső irányításból erőszakosan lenyomni az emberek
5: miért? Az egy diktatórikus dolog, hogy a filmeknél meg van határozva az, hogy mi hányos karika. Tehát értsétek jól,
4: az
5: azt megértem.
6: Azt gondolom, hogy ez egy konszenzuális, de várj, állj. Nem, az csak egy jelzés. Összekevered a kettőt. Az egy logó rajta. Jelzés a szülőnek, hogy a szülő ennek ellenére szabadon dönthet arról, hogy, és a 18 pluszos film is egyébként ugyanúgy megjelenik a televízióban, ugyanúgy letölthető az internetről, nincs betiltva, de pedig arról beszélsz, hogy egy bizonyos megszólási stílust, attitűdöt, azt kiírtanál.
4: Nem,
5: ezek nagyon jó szavak, a kiírtás is, a betiltás is, ezek nagyon jó szavak, és értem a hangulatkeltési szándékotokat. Amiről
6: de
5: én beszélek...
6: Kassai Lajossal szemben, Fammal szemben,
5: Puzsérra szemben. Ja, és basszus, ezt akar, de jó, hogy mondtad Kassai Lajost. Tehát Kassai Lajost lekörözted gyakorlatilag azzal, amihez gratuláltam, azzal az egy megszólásoddal leköröztél csípőből egy Kassai Lajost, ugyanis Kassai Lajos a Hősök terén látottak a kapcsolatban, és sajnos ugye nem jutott műsoridőnk beszélni, hogy ott milyen gyermekveszélyeztetés zajlott.
4: 7 percünk
5: van még. Hogy ott az jelen lévő rendőrök miért nem helyezték magukat szolgálatba, hogy és a többi, hogy mikor lesz ennek az egésznek valami fajta felelősségre vonása, és hogy ki fogja a felelősséget érte vállalni, persze, hát nyilvánvaló, hogy Puzsérnak kellene. Na de a lényeg, tehát visszatérve, nyilván ezeket nincs idő most itt ilyen műsorban árnyalni, hogy nekünk a politikai programunk majd annó mi lesz, de például egy tök jó példát tudok az elmúlt napokból mondani. Hát a KDNP egy ilyen, én rossz viccnek tituláltam ezt a törvényjavaslatot, amit beadtak, legalábbis én a kivonatát így olvastam, hogy 13 év alatt szeretnék a social médiát, ugye, ők mondjuk
4: betiltani.
5: Így, igen, én ugye én a csenddel fogalmaztam így, na hát ez a halottnak a csók kategória, hogyha gyermekpszichológusokat meghallgatunk, tehát lehet engem betiltós, mit mondta, kiirtós, torzomborznak kikiáltani nyugodtan, tehát semmi baj. Mi 16, tehát nekünk legkedvesebb ajánlatunk a 16 éves kor. Tehát itt most nem arra megy a játék az én olvasatomban, hogy itt jobbá tegyük ezt a társadalmat, vagy jobbá tegyük a jövőnket, tehát az a hajó az már elment. Itt arra megy a játék az én olvasatomban, és ebbe az az érzésem, hogy a Spirit FM-nek, ha már Lélek FM a jelentése, a Spirit FM hallgató is szerintem nagy arányban talán együtt rezegnek ebbe velem, hogy itt arra megy most már jelenleg a játék, pont mint a földjeinkkel, tehát teljes összhangban vagyunk a természete, hogy egyáltalán túléljük, hogy egyáltalán valami legyen, mert hogyha te is, hogyha visszagondolsz a gyerekkorunkra, hogy akkor milyen volt a mentális és morális állapot néhány évtizeddel ezelőtt, és valaki, az előbb olyan furcsán néztél, de megint ki fogom mondani, hogy a kultúrháború.hu-ra, hogyha fölmegy és megnézi a filmjeimet, akkor azért, tehát az én pofám...
4: Nagyon jól tudja magát piározni.
5: Az én pofám, az lehet, hogy valaki... Ma te többet beszéltél, mint én, csak mondom. Az én pofám, az lehet, hogy nem tetszik valakinek, és azt szerintem tök oké, sőt, szerintem sokaknak nem amúgy. De legyenek kedvesek a filmeket megnézni, és utána beszélgethetünk róla, hogy ők akarnak-e továbbra is egy ilyen társadalmi állapotok között élni, ahol a gyerekeik mondjuk az iskolába ilyeneknek vannak kitéve.
4: 5 percünk van a műsorból, mit szólnátok, ha még egy kicsit beszélgetnénk, mert ez is egy fontos hír volt a héten, az elkészült TISZA alaptörvény módosításról. Okay. Ugye 2 ciklusban akarják maximalizálni a miniszterelnöki pozíciót, pontosabban 8 évnél többet hivatalban a kormányfő nem tölthet, visszamenőlegesen lenne érvényes, tehát 1990-től kezdve, és akárha épp valaki hivatalban van, eléri a 8 évet, akkor puk, le kell szedni a pozícióról. Tehát ez lenne a tervezet.
5: Már egyből Tamásnak adom is a szót, mert én ezt egy mondattal tudom intézni, ahogy az előbb mondtuk.
4: Na.
5: Tehát valóban ezek a fontos dolgok. Ezekkel kell foglalkozni. Parancsolj, Tamás.
6: De tényleg ezek a fontos dolgok?
4: Nem, ez ironizál.
5: Jó, ez jó volt, ez egy ökölpacsit megér. Ez jó volt.
6: Nem. Hát egyébként egyetértek, csak mindig tudunk valami fontosabb dolgot találni. Amikor, és akkor én röviden azt tudom erre mondani, hogy egyrészt örülök, a visszamenőlegesnek nem örülök. Tehát a 8 év maximalizálásnak örülök, bár ez simán kijátszható, ezt sok más ország megtette.
4: De hogy miért örülsz? Sokan azt mondják, hogy azért ez egy antidemokratikus húzás.
6: Antidemokratikus, de én azt gondolom, hogy ha ettől a pillanattól kezdve élne ez, akkor ez egy demokratikus játék lenne, de mondom még egyszer, tehát ez egy elnöki rendszerrel, vagy a köztességi elnöki pozíció feladatkörének átszabásával és jogkörének átszabásával, ez kijátszható, tehát hogy nincs kétségem, ami kiskapu megnyitható ebben az ügyben, azt lehet, hogy később meg fogják nyitni. Ha valaki itt egy ilyen dinasztiát akar felhízlalni és kiépíteni, és egy uradalmat, annak megtalálhatja a módját.
4: Putyin is megoldott.
6: De jól hangzik. Tehát, hogy jól hangzik az, hogy rögzít van 8 év, visszamenőleg nem örülök neki, mert, és most ez egy nagyon súlyos állítás lesz, de Orbán Viktornak, ha nem adjuk meg a lehetőséget, hogy visszatérjem, mondom ez bármiféle értékítélet nélkül, akkor az a demokráciának nem ízlik annyira.
4: Hát nem egy
6: szép húzás. Itt szükség van, ugyan én azt gondolom, hogy meg kell szabadulnia az ellenzéknek Orbántól ahhoz, hogy itt egy valódi demokratikus parlamenti munka szárba szökkenhessen, mert egy nagyon erős ellenzék kellene, hogy legyen a TISZA mellett. Mindig. Mindig egy uralkodó párt mellett kell lennie 3-4 olyan másik pártnak, akik képesek.
4: Hát az ellensúlya fékek.
6: Igen. És jelenleg én azt látom, hogy ezzel a Fidesszel, amelynek a brandja az elég erősen megköpött, és Orbán Viktorral ez nehezen lehetséges. De mindegy, bízunk abban, csak ezt ilyen eszközökkel nem akarnám. Tehát én azt akarom, hogy ő valami magájogán bukjon meg a választóknál Orbán Viktor, ne pedig ilyen beavatkozással. A fontos dolgokról tényleg csak egy mondat, mert én olvastam azért néhány cikkét, és vagy mit tudom én, bejegyzését, és néhány videóját láttam.
4: Nekem?
6: Ferencnek. Igen. Csak annyira térnék
4: vissza. Ritkán szólítanak.
6: A rappernek.
5: Nem volt, főleg a gratuláció után ez nem volt szép.
6: Bocsánat, jó, piszkállak. Tehát, ha én értem a te társadalom jobbító szándékodat, és akkor azt mondod, hogy ez nem jobbító szándék.
5: Most már csak
6: túlélésre játszunk. Habár a számok, meg túlnépesedés, és az, hogy mi milyen javak között élhetünk, milyen biztonságban, ez némileg ennek ellen.
5: Az a fizikai sík.
6: Igen, egyetért, bár én megyek veled.
4: Egy percen belül vagyunk, úgyhogy még Ferencnek
6: nagyon,
4: is.
6: Nagyon gyorsan reagálok, de ezt folyamatosan áttolni olyan szereplőkre, hogy Kassai Lajosnak meg kéne szólnia. FAM-nak ezt kéne
5: mondani. Kire figyelnek az emberek?
6: Puzsér Robert.
5: Kire figyelnek az emberek, ha nem Kassai Lajosra?
6: De ez inkorrekt. Inkorrekt. Neked van egy programod, neked van egy gondolatod, ne told át ezt másokra.
5: De Kassai Lajos neve köztársasági elnöknek fölmerült. Ne viccelődjünk már, Tomi, ne roncsd el a végére. Hát ilyen beszarok, hogyha lehúzod a felelősséget ezekről az emberekről. Kassai Lajos végighakniszt a Puzsér Róberttel az elmúlt 10 évet, és nem szólal meg a Hősök terés videók
6: rájuk
5: nyomán.
6: Hogy ők miről...
5: Hát figyelj, a szomszédra rábízom, a közszereplőket hadd noszogassuk már. Tomi, hát megőrülök.
6: De ő mikor vállalta ezt, hogy neki minden témában meg kell szólni?
5: Hát nem minden
6: ezt?
5: Témában.
6: Hol írta
4: ezt? Meg ez nem szuverén joga?
5: Hát szuverén joga? Azt a kiskorúak veszélyeztetés.
6: Ezt én addig el fogom mondani.
5: A FAM az más tészta, ne hozzuk már Kassai Lajos dimenziójába.
6: Amíg nem mondják azt, amit te is gondolsz.
5: Én azt nem tudom. Én azt szeretném, hogy Kassai Lajos mondja el azt, amit a hős... Akkor mondja el ezt.
6: De
5: akkor mondja el ezt.
6: De ezt sem akarja elmondani.
5: De figyelj, ha a turulos dologban másnapra, én fölhívtam a turulos balhé után, amikor láttam a Puzsérral, hogy mit műveltek. Fölhívtam a Lajost, ez volt az egyik utolsó beszélgetésünk. Utána ő másnap megcsinálta a videóját, és ez a turulos dologban, ha tudott videót csinálni, ami egy töredéke annak, ami a Hősök terén történt, tehát nem összehasonlítható a két dolog, és ebben nem... Na...
6: De befejeztetted a mondatot.
5: De már tudja a néző, hogy mit akarok mondani.
4: Pont, akkor itt most megállunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük nézők, szépen. Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Mindenkinek szép napot, jó hétvégét kívánunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.
6: Viszontlátásra.
5: Köszönjük szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy ahol belefutnak ebbe az adásba. De előző hetekben több olyan téma is volt, amikor felmerültek különböző AI joggal kapcsolatos kérdések, részben amikor Kert Attilával beszélgettünk arról, hogy egy újságcikknél mit kell jelölni, mit nem kell jelölni, mit illene jelölni, vagy mit nem jelölnek mások, illetve a múlt héten, amikor Éva Robot volt itt nagy büszkeségemre a stúdióban, és akkor kiderült, hogy Éva órát tart az egyetemen, tanít, képez, mindent csinál, de egyedül nem értékelheti ki a diákok tudását, ehhez kell neki szakértő. Nekem is kell szakértő ebbe a műsorba, úgyhogy köszöntöm dr. Dávid Péter, AI Fintech szakjogászt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és hálásan köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Én köszönöm, hogy itt vagy. Ebből talán már kiderült, hogy egy kicsit az AI Act-ről fogunk beszélgetni, amiről már korábban egyébként azért beszéltünk ebben a műsorban, illetve arról fogunk beszélni tulajdonképpen, hogy ez kit érint, miben érint, hogyan érint, miért kell tudnunk, hogy mi van egy ilyen jogszabályban, amikor legtöbben nem AI fejlesztők vagyunk, hanem AI használók. De kezdjük először onnan, hogy te mikor gondoltad, hogy AI szakjogásznak kell lenned, mert gondolom nem így születtél, meg nem így végezted az egyetemet.
2: Egy kicsit visszamennék a ágyhoz és asztalhoz, vagy vissza a KH-ig. Gyakorlatilag a 2000-es években még informatikus szerettem volna lenni, bátyám is informatikus. Én végül a jogi pályát választottam, de bátyám az informatikai tanszéken az automatizálási tanszékre járt, és ott volt egy olyan tantárgya, ahol amőba programot írhattak mesterséges intelligenciával. 2003-2004-et írunk, és arra emlékszem, hogy a bátyám megkért, hogy mondjam el, hogy nekem milyen stratégiám van az amőba program tekintetében. Ő nem volt jó amőbában, viszont rendkívül jó programozó volt már akkor is. Én elmondtam neki, hogy nekem milyen stratégiám van, és taktikával játszom a amőbát. Emlékszem, két 486-os gép volt összekötve talán LPT porton, és két hétig ment a sufniban. Majd két hét múlva mutatta, hogy akkor gyere öcsi, próbáld ki. És nagyon érdekes volt, hogy a perc, fél perc alatt úgy rendesen és alaposan ellettem verve, és felismerve a stratégiámmal, hogy már akkor éreztem, hogy ebben a mesterséges intelligenciában még van valami, viszont ha egy amoeba programot még két hétig tart feltanítani, akkor azért még erre várni kell. A sztori lényege talán az, hogy természetesen a bátyám programja majdnem mindenkit megvert, így ötöst kapott, nem kellett vizsgáznia, és aztán ugorjunk egy hatalmasat az időben.
1: Te meg inkább elmentél a jogra, és én meg lettél profi amiba játékos.
2: Igen, végül nem a profi amiba játékos utat választottam, ez igaz, viszont a jogot is miután elvégeztem, utána infokommunikációs szakjogász lettem, itt szereztem az első speciális tudásomat, ez informatika és technológiai szakjogág volt, és gyakorlatilag ezt követően, ha ugrunk egy kicsit az időben, 2021-22-ben ugye megjelent a ChatGPT, én már akkor nagyon boldogan belevetettem magam, akkor is már olvastam róla, és mivel nekem mindig is a szenvedélyem az adat volt, az adatok, erről majd szeretném, ha hosszabban beszélnénk, ezért láttam, hogy ez egy nagyon fontos jogterület lesz, én már akkor is 10 éve adatvédelemmel és adatjoggal foglalkoztam, és láttam, hogy itt a mesterséges intelligencia által használt adatok területén sokkal nagyobb veszélyek jöhetnek elő, sokkal nagyobb jogi védelemre és technológiai védelemre szükség. Így kaptam az alkalmon, megvártam, míg az első egyetem elindítja a mesterséges intelligencia szakjogászképzést, azért, hogy én is valós papírra rendelkezzek, amelyet a tudásom mellé rakhatok.
1: Jó, és te egyébként, mint jogász, és mint AI szakjogász, mire használod a mesterséges intelligenciát?
2: Ügyvédként rendkívül sok terület van, ahol hatékonyan is jól lehet használni. Én ezt három nagy részre bontanám. Az egyik, amikor iratokat nézünk át, akár egy due diligence-nél, vagy akár egy szerződésnél, stb. Vannak, amikor okiratszerkesztésre tudjuk használni, amikor mondjuk egy szerződés vázát, vagy sablonját jól össze tudja rakni, vagy akár visszaellenőrzésre is kiváló, illetve vannak az általános feladatok, amikor sablonizálható, automatizálható feladatokra, például egy cégeljárásnál az iratok összeállítására, stb. Ami nagyon fontos, nagyon sok ügyvéd vagy jogász elfelejti, hogy ez nem mindenható. Tehát az AI-t csak addig szabad és érdemes használni, amíg eljön az a felelősségi lépés, az a felelősségi kör, ahol az ügyvédnek magának kell döntenie és eljárnia az ügyben.
1: Igen, és ez egyébként, ha jól sejtem, nem csak az ügyvédekre igaz, hanem szinte bármi másra, amit csinálunk a mesterséges intelligenciával, hogy mi vagyunk a felelősek érte, ugye?
2: Így van, abszolút a nap végén mi vagyunk érte a felelősek mindenért, amit akár beletöltünk a mesterséges intelligenciába, és itt visszatérek az adat kérdéskörre, illetve minden eredményért, amit akár átolvasás nélkül, vagy bármi kritika nélkül továbbítunk. Nagyon fontos, hogy amit a mesterséges intelligencia válaszként ad, akkor azt mindig egy egészséges, kritikus gondolkodással olvassuk át, és írjuk át, mert az első válasz sosem megfelelő, inkább iránymutatás.
1: Igen, és ezen kívül mi vagyunk a felelősek mindenért, amit kiadunk a kezünkből.
2: Ezen nem változtatott.
1: Akár én írtam, akár a mesterséges intelligencia, ugye ez minden esetben így van.
2: Minden esetben így van.
1: Jó, akkor nézzük még egy picit az adatot. Milyen adatot szabad feltölteni, és miért nem?
2: Oké. Visszamennék a legelejére, hogy kontextusában értsük a dolgokat. Igen. A mai nap a cégek, de akár a természetes személyeknek is az egyik legnagyobb értékük a saját adatuk. Személyenként a személyes adatunk, ugye név, lakcím, egészségügyi adataink, különleges adatok, ezek fontosak. A cégek esetében is rendkívül sok adat van. Ügyféladatok, szerződéses adatok, a know-how-uk, a saját üzleti titkok, ezek mind védendő dolgok. És emberek vagyunk, örülök annak, ha valami ingyenes és hatékony, és ugye tudjuk, hogy semmi nem ingyenes, hanem utána az adatunkkal Igen. fogunk erre ezért fizetni, és ez az, amit sokan elfelejtenek, hisz a mesterséges intelligencia megjelenésével, és ezzel a hihetetlen nagy ugrással, ahogy ez fejlődik, hogy lehet, hogy az egyik napról a másikra már egy olyan új modell jön, ami 2-3-4-5-ször okosabb, sokkal gyorsabb és hatékonyabb, ha ügyesen promptolok, és ezáltal egy ilyen egy ilyen álbiztonság jön létre az emberekbe, hogy ó, én abba betöltöm, megcsinálja nekem, tök kedves, ingyen van, és én milyen hatékonyan tudok haladni az életben. Csak az a probléma, hogy amikor betöltjük az adatainkat, nem tudjuk, hogy kinek töltjük be, hova megy, ki használja föl, a feltanítás után még esetleg más, bármi másra felhasználhatja. Például volt a kínai modell, ami annó olyan nagyot robbant. Én elolvastam az ASF-jét.
1: A DeepSeek-re
2: gondolsz. Így van, a DeepSeek-re gondolok. Elolvastam az ASF-jét és az adatvédelmi tájékoztatóját is.
1: Ezzel szerintem az emberiségnek egy nagyon kicsi rétegébe kerültél be.
2: Éreztem, és emiatt talán kevesen nevettek is rajta, hogy benne volt, hogy minden adat, amit föltöltesz a kínai népé.
1: Igen. Akkor menjünk egy picit tovább. Van ugye az európai AI-ekt, ezt sokan szeretik, sokan nem szeretik, bírálják, mert Amerikában nem így van, mert Kínában nem úgy van, mert Európa lemarad. Kire vonatkozik ez? Arra, aki csak egy ChatGPT-t, Geminit, vagy valami más ingyenes, vagy előfizetéses eszközt használ, arra vonatkozik?
2: Az AI-ek alapvetően a természetes személyek védelmére jött létre. Mostanában nagyon divatos azt mondani, hogy brüsszeli hatás, és a brüsszeli hatás miatt nem fejlődünk és nem megyünk előre. Érdemes kettőt hátralépni és egy kicsit jobban szemlélni ezt, mert lehetséges, hogy mondjuk egy picit az innováció lassul az AI-ek hatására. Cserében nem az történik, mint mondjuk Amerikában, ami azt szokták mondani, hogy a Silicon Valley-ben először fejlesztenek és utána kérdeznek. Csak úgy mondjuk az amerikai állampolgárok meglepődnek, hogy tökéletes profil van róluk alkotva, akár scoringolni lehet őket. Szóval egy csomó olyan hátrányos joghatás érheti őket, ami Európában elvileg és az AI-ek hatására gyakorlatilag is nem történhet meg.
1: De ennek következtében az történik, hogy a Google bejelent valamit, hogy van egy ilyen új szolgáltatás, és arra mi Európában várunk, és akkor panaszkodunk.
2: Lehetséges, én úgy gondolom, hogy mégis jobb ilyen jogbiztonságban élni, mint Amerikában kiszolgáltatottnak lenni, vagy akár mondhatnánk a kínai példát is, ahol ha mondjuk felszólalunk a rendszer ellen, vagy valahol tiltakozunk, akkor a scoring modell alapján olyan negatív hatás érhet, hogy megtiltják az utazást, az egyetemre járást. Tehát itt egyfajta ilyen jogbiztonság által szült szabadságban élünk, ami lehet, hogy lassabb, lehet, hogy egy kicsit rögösebb és jóval több jogi dokumentációval jár, cserében biztosan nyugodtan hajthatjuk államra a fejünket.
1: Jó, az AI-ek, magát az AI aktivitásokat, hogyha jól fogalmazom, ugye 4 kategóriába sorolja. Van a tiltott, van a magas kockázatú, van a korlátozott kockázatú, és van a minimális kockázatú, vagy hát mondjuk nagyjából kockázatmentes. Igen. Használat. Ebből ugye a magas kockázatú, a tiltott kategória az a legmagasabb így kockázat. Van. Mi tartozik ebbe a kategóriába?
2: Tiltott kockázatok közé tartozik tipikusan például a nagy tömeg megfigyelése és az alapján a személyek beazonosítása és akár egy büntetőeljárás indítása, vagy akár ez a scoring modell alkalmazása, amit már említettem, vagy akár mondjuk egy munkahelyi érzelemfelismerés is, rendkívüli módon vissza lehetne azzal élni, bejön a kollega, látom, hogy rossz kedve van, akkor a mai napon mondjuk nem rugom ki, vagy olyan feladatot adok neki, ami által úgy befolyásolom, hogy...
1: Mert ha te látod, az egy dolog, nem? De hogyha mondjuk kamera látja, az a probléma.
2: Így van, és ugye ezekben a kamerákban már ezek az AI modulok annyira profik, és ugye a legtöbb kamera, vagy hát a kamerák nagy számossága Kínából ered, és a kínaiak automatikusan ráteszik ezt az AI szoftvert. Nem egy probléma volt már abból, hogy akár közterületfigyelő kamerák, vagy önkormányzatoknál telepített kamerákban ez a modul benne volt, és külön ki kellett kapcsolni, hiszen visszaélésre adhatók ott.
1: Ez olyan kameráról beszélsz, amit Magyarországon meg lehet venni?
2: Abszolút. És ezek most már defaultba járnak, ezek a szoftverek.
1: Hát akkor ezekre is érdemes odafigyelni. Jó, akkor nézzük a következőt, a magas kockázat.
2: Oké. A magas kockázat az tipikusan olyan típusú EMI megoldások, amikor valakinek a jogaiban jelentősen befolyásolás lehet az adott döntés. Megpróbálom ezt egyszerűbben elmondani.
1: Köszönöm.
2: Például online hitel minősítés. A jelentkezek a bankomnál, szeretnék hitelt felvenni, a bank az én bankszámla adataimra ráküldi a mesterséges intelligenciát. És ugye most már nem csak azt tudja nézni, hogy fizetek, nem fizetek, hanem azt is tudja nézni, hogy milyen ritmusban fizetek, azt is tudja nézni, hogy mondjuk milyen környéken lakok, milyen az irányítószámom, és bizony felmerülhet a veszélye, hogyha mondjuk bizonyos körzetekben egy bizonyos irányítószám alatt tipikus notórius hitel nem fizetők vannak, akkor engem hátrányosan kizár a hitelfelvételből. Ezért az ilyen magas kockázatú modelleknél mindenképpen kell, hogy legyen egy emberi beavatkozási pont, mindenképpen a végén emberi döntés szükséges.
1: Tehát akkor elemezheti az adatokat az AI,
2: döntés de nem előkészíthet. Így van.
1: Igen. Jó. Akkor menjünk egyel tovább. Korlátozott kockázat.
2: Korlátozott kockázat, ez a klasszikus chatbot például, ahol azért lehetnek problémák, ilyen volt például az Air Canada ügy, az pár éve robbant ki Kanadában. Az Air Canadában egy ügyfél szeretett volna egy repülőjegyet venni, és a Air Canada chatbotjától kérdezte, hogy vissza tudja-e váltani a repülőjegyet. Ő mondta, hogy persze, az üzletszabályzatban benne van, mondanom se kell, az üzletszabályzatban nem volt benne. Az ügyfél perelt, a bíróságon az Air Canada azzal védekezett, hogy hát ez a chatbot volt, mi nem vagyunk érte felelősek, a bíróság pedig kimondta, hogy mindenért, amit a chatbot mond, a cég ugyanúgy felelős, hiszen ők promptolták föl, ők programozták föl, ők adták bele az adatbázist, ezáltal igen, a közepesnél oda kell figyelni, tájékoztatási kötelezettség van, mindig tudnunk kell, hogy AI-jal beszélgetünk, és nagyjából ennyi.
1: Jó, és ezt egyébként például honnan kell tudni, hogy AI-jal beszélgetek? Tehát amikor engem felhív egy ügynök telefonon, most már azért sejtem, hogy AI, pláne, hogyha közbeszólok és nem reagál semmit rá, csak ugyanúgy mondja tovább, még csak annyit sem mond, hogy legalább hagyd mondjam végig, uram, akkor úgy sejtem, hogy AI, de egyébként ezt jelezni kéne?
2: Igen, gyakorlatilag hatályba lépett már az AI Act, és elvileg 2026. augusztus 2-ától lépnek azok a rendelkezések hatályba, amikor már ezeket előre kell jelezni. Akárha egy digitális tartalmat AI-jal készítünk, kell, hogy legyen benne egy digitális vízia, akárha ilyen megoldáson előre kell jelezni az ügyfélnek, hogy automata van, mint például van a Magenta színű szolgáltatónál a mindenki által szeretett Vanda, ő előre szokta mondani, hogy ő egy automatizált.
1: Jó, és ezzel el is jutottunk oda, például ami engem, mint újságírót nagyon foglalkoztat, ez a mikor mit kell jelezni. Mikor kell azt mondani, tehát mondjuk például, hogyha én erre a mai műsorra felkészültem, és megpróbáltam, és ebben még kértem segítséget a ChatGPT-től is, akkor ez már egy AI-jal befolyásolt műsor?
2: Én nem gondolnám. Maga az AI azért van, hogy minket támogasson. Az, hogy ezzel készülünk föl, gyakorlatilag a hatékonyságunkat növeljük. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az AI-jal nagyon hatékonyan lehet dolgozni, időt tudunk vele spórolni, de magát az effortot bele kell tennünk. Ugyanúgy bele kell tennünk, végig gondolnunk, pontosan elmagyaráznunk neki, és ezáltal már egy közös munka eredménye. Akkor kellene ezt közé tenned, ha mondjuk egy mesterséges intelligenciával módosított fotót tenné rólunk közzé, de ezt is majd csak augusztus 2-a után, és akkor ezt föl kell tüntetni.
1: Ma még az se kéne, ma még ezt simán lehetne csalni ezzel, hogy mondjuk én sokkal szebb vagyok.
2: Jó, hát a tények, a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani, tudod, erre mondják az ügyvédek.
1: Igen, világos. De ugye ebben mondjuk megkülönböztetik az AI által generált tartalmat, megkülönböztetik az AI által támogatott tartalmat, ami mondjuk nagyon sok határmesdjéje van ennek a történetnek, hiszen nyilván nagyon sok mindenben használjuk, és nagyon nehéz megmondani, hogy hány százalékban használtuk. Ez hol válik el a kettő?
2: Én szerintem ez az alkotónál van a döntéspont, hogy meddig hagyja befolyásolni. Nemrég volt egy hasonló podcast beszélgetés, ott egy újságíróval beszélgettünk arról, hogy meddig támogathatja az újságírót a mesterséges intelligencia, és hol veszik el a szuverén egyén alkotása. Gyakorlatilag hát ez ránk van bízva.
1: Már az olvasóra, vagy az újságíróra?
2: Én szerintem az újságíróra és napvégén a főszerkesztőre, hogy meddig engedik a határokat el. Én úgy gondolom, hogy azért az olvasók nem hülyék. Gyakorlatilag nagyon sokan, akik már gyakorlatilag a kezdet óta ezt használjuk, ha ránézünk egy struktúrára, látjuk, mint Neo a Matrixban, hogy futott az a zöld, én is, ha küld egy partner egy anyagot, vagy kapok egy szerződést, és ránézek, és mosolygok, föl szoktam írni, hogy te ezt mivel csináltad, tök jó a struktúra, de ez is ez a pontból látom.
1: Igen, és úgy, ha végén oda van írva, hogy készítsek ebből egy gyurma figurát, akkor pláne.
2: Igen. Ti szoktatok otthon gyurmázni, hogy valami ilyesmi kérdés?
1: Igen. Tehát ebből nyilván lebukik az ember, hogyha ilyet csinál, de mondjuk, hogyha ezek szerint augusztustól, hogyha felhív egy ilyen AI ügynökös valaki, akkor el akar nekem adni bármit, akkor mondani kéne, vagy kell.
2: Így van, mondani kell. Most gyakorlatilag 2025 novemberében az Európai Bizottság benyújtott egy úgynevezett digitál omnibus csomagot, aminek az volt a lényege, hogy könnyítsék ezeket a szabályokat, mert azt is látni kell, hogy az Európai Unióban gyakorlatilag szeretnek szabályokat lefektetni. Én szerintem ez nagyon jó biztonságot ad. Akár a NIS2, akár az AI Act, akár a GDPR, akár a Data Act pont azért van, hogy a digitális szuverenitásunk biztonságban maradjon. Ezekről órákat tudnék mesélni, nem ez volt a kérdés. A lényeg, hogy miért nyújtották be ezt a csomagot, azért, mert az elején a szigorítás és a jogászok győztek, amikor az AI-eket megalkották, de ugye a jogászok nem mérnökök. És utólag rájöttek, hogy nagyon egyszerű valamit technológia semlegesen megfogalmazni, csak a technológia semleges, nagyon nehéz a technológiára átültetni. És ezáltal egy olyan átfogó jogszabály módosítási javaslat csomag jött létre, amely nem csak az AI-eket puhította föl, hanem a GDPR tekintetében is nagyon sok enyhítést adott, akár a feltanítási procedúrára, illetve egyéb olyan határidőket tolt ki az AI-ek esetén, amik nagyon szigorúak lettek volna, és mindenki látta, hogy se augusztus 2-ig, se jövő év augusztus 2-ig ez nem tartható, ezért van, ami egy, van, ami másfél évvel tolódott ki.
1: Most mi az? Mögyes, most van egy konzultáció, és nagyjából pont erről az azt hiszem 50. paragrafusról, hogyha jól sejtem.
2: Nagyon sok olyan jogértelmezés áll már rendelkezésre, amivel azért könnyedén lehet haladni. Tehát szerencsés módon mindenki megértette, hogy ez versenyelőny, ezt nem maradhatunk le, a jogi szabályozás nem folytatja el az innovációt, ezért mindenki azon dolgozik, hogy ez egyszerűbb legyen.
1: Jó, hogy egy picit egyszerűbb legyen. Hogyan lehet úgy versenyezni, hogy a bizonyos jogszabályok, vagy bizonyos szolgáltatásokra Amerikában nem vonatkozik semmi, vagy egészen más vonatkozik, mint nálunk, Kínában megint más vonatkozik rajta, de közben ezek globális szolgáltatások.
2: Igen, erről beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió továbbra is egy elég nagy piac, és úgy, ahogy a GDPR-nál is mondták, hogy a GDPR megöli majd az innovációt, a GDPR miatt Európában nem fog érkezni semmi. Milyen érdekes, hogy ehelyett inkább kialakultak a szuverén adatfelhők, amikor a nagy szolgáltatók ide telepítettek direkt adatfelhőközpontokat, hogy megfeleljenek a GDPR-nak. Ezáltal is a szuverén adatokat védték az Európai Unión belül, és persze találunk mindig csalást, hogy a Google azért csak kiküldte, visszaérkezett, stb. Tehát nyilván minden szolgáltató...
1: megpróbál valami kerülő utat választani.
2: Abszolút, de azért az Európai Unió továbbra is olyan nagy piac, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért mindenki egyfajta Európai Unió kompatibilis megoldást is létrehoz.
1: Igen, csak mondjuk a GDPR-ról meg nagyon sokaknak eszébe jut, hogy nem tudom, 22-szer nyitom meg egy nap ugyanazt a média felületet, és 22-szer kéri, hogy beleegyezzek.
2: Nagyszerű. A digitál omnibus pont ezt is akarja majd szabályozni, hisz van benne egy olyan speciális rész, amikor ezt az állandó felugró kukiablakokat egyszerűsíteni fogja. Nagyon érdekes, sokaknak ajánlom, akik szeretnek ilyen témába olvasni, hogy olvassák ezt a digitál omnibust, mert egy kicsit olyan érzés van, mintha végre a mérnökök beszabadultak volna a jogászokhoz, és talán most először megértették egymás kívánságát, és olyan szintű enyhítések lesznek, ami által az Európai Unióban is erősebb lehet az innováció.
1: És könnyebb lesz újságot olvasni, vagy online felületet.
2: Szinte biztos, igen.
1: Jó, ez jól hangzik, ez egy pozitívum legyen mindenféleképpen a GDPR-rel kapcsolatban. Mire kötelezi az AI Act, vagy akár a GDPR, de inkább az AI Act jelenleg, például a nagy social media platformokat? Van, ahol már látható jelölés van az AI-jal készült képekre leginkább, van, ahol vagy van, vagy nincs, és vagy igen, de általában inkább nem azt jelöli, amit kellene. Erre van előírás, betartják ezt, mik az előírások?
2: Oké. Az AI-ek nem kifejezetten szolgáltatókra lő, hanem ez egy kockázatalapú megközelítést, ahogy te is mondtad. Gyakorlatilag mindenki, aki AI-t fejleszt, forgalmaz vagy alkalmaz, kiterjed rá az AI-ekt, és azt kell mindig vizsgálni, hogy az adott AI megoldás az melyik kockázati kategóriába tartozik, és a kockázati kategória szerint kell megfelelnünk. Például egy alacsony típusúnál, ami mondjuk egy ilyen streaming szolgáltatónak az ajánlója, ott föl lehet tüntetni, hogy az AI segít neked abból, hogy a ma esti filmet kiválaszd. A közepesnél már mindenképp belső szabályzat kell, és tájékoztatás arra, hogy itt AI történik. A magas kockázatúaknál viszont rendkívül struktúrált az a megfelelési forma, amivel az AI-eknek compliant módon meg lehet felelni, mert nem elég, hogy belső szabályzatokat hozunk, a saját belső rendszerünkét is a szerint kell alakítani, és ami nagyon fontos, folyamatosan auditálni kell a folyamatokat, hisz nagyon könnyen tudnak torzításba átmenni ezek a modellek. Nagyon jó példa például az Amazonnak volt, amikor a munkavállalókat akartak fölvenni, és betáplálták az elmúlt 10 év összes munkavállalójának adatait, és mivel a technológiai iparban többnyire férfiak dolgoznak, ezért szépen elkezdett torzítani, és minden női alkalmazott vagy jelentkezőt elegánsan elutasított, nyilván ebből perek tucatjai születtek, és az Amazon kénytelen volt visszavonni. Nagyon könnyen torzít, úgyhogy emiatt akár egy magas kockázatúnál fél éves, negyedéves naplózás, visszaellenőrzés van, mindig szükséges, hogy legyen egy kifejezetten ezért felelős dedikás személy kijelölve a gyakorlatilag a rendszeren belül, úgyhogy
1: ez milyen szintig kötelező? Tehát nyilván nem minden hallgatónak van a tulajdonában az Amazon, némelyeknek kisebb cégük van, ha értem, van cégük, ott mik a szabályok?
2: Oké. Most ez a digitál omnibus ugyan enyhíteni fogja a kis és középvállalkozásoknak a megfelelését, viszont amíg ez nem történik meg, addig mindenképpen arra kell figyelnünk, ha magas kockázatú rendszert használunk, vagy egy fejlesztést megvásárlunk, akkor figyeljük meg, hogy a kötelező megfeleléseknél a megfelelési pontokat teljesítette a fejlesztő. Miért mondom ezt? Mert a legnagyobb felelősség a fejlesztőn van. A fejlesztő, aki építi a modellt, feltanítja a modellt, utána jobb esetben üzemelteti is, nála van az összes felelősség. A magas kockázatú rendszereket kötelesek bejelenteni egy Európai Uniós közös nyilvántartásba, pont ezért, ha bármi probléma van, akkor azonnal el lehessen érni a kapcsolattartó szemét vagy a felelőst. Ha a disztribútor tovább értékesíti, akkor már rászállnak át ezek a felelősségi jogok, és adott esetben alkalmazóként ugyanígy felelősek vagyunk, bár a felelősséget áthárithatjuk a fejlesztőre, viszont hogyha mi magunk fejlesztünk a fejlesztő által készített AI megoldásba, és az magas kockázatú, akkor az AI-ek alapján már mi is fejlesztővé válunk, és magunkra húzzuk a felelősséget.
1: Ez gyakorlatban ez mit jelent? Mit fejlesztünk magunknak magas kockázatú?
2: Akár mondjuk, ha kapunk egy AI modult, ami mondjuk a belső szabályzatainkat figyeli meg, vagy a belső szabályzatainkról a tanácsot, és mi ahhoz mondjuk külön fejlesztünk egy olyan chatbot modult, amivel a külső érdeklődők is be tudnak kérdezni, akkor ez már minősülhet egy olyan mértékű módosításnak, ami az AI-ek alapján már a mi fejlesztésünké teszi a dolgot. Nagyon fontos, hogy mindig, amikor egy AI megoldást vásárolunk valakitől, alaposan figyeljük meg a szerződést, vagy kérjünk fel erre egy jogászt, hisz nagyon sokszor a felelősség ügyesen áttelepítik a felhasználóra. Nagyon fontos, hogy mindig tisztában legyünk azzal, hogy amilyen AI megoldást veszünk, annak megvannak-e a megfelelő jogszabályi kellékei, illetve hogy maga a felelősség kérdése megfelelően szabályozva van-e, és annál a szereplőnél, akinél elvileg a jogszabály telepíti.
1: Jó, amikor AI megoldást vásárolunk, ez gondolom többre gondolsz, mint hogy előfizetünk a ChatGPT-re, vagy a Microsoft Copilot beépül a levelezésünkbe, de mondjuk veszünk AI agenteket.
3: Igen.
1: Ott ezt hogyan lehet vizsgálni egyáltalán? Tehát már visszakanyarodhatunk oda is, hogy hogyan lehet ellenőrizni, hiszen az agentnek pont az lenne a dolga, hogy nem azt mondom, hogy ne kelljen ellenőriznem, de hát megcsinál egy komplett folyamatot, amit nem nagyon tudok leellenőrizni.
2: Erre egyébként megoldást adott az AI-ek, hisz az AI-ek tiltja ezt a black box technológiát. Ha megfigyelted egy fél egy éve, igen, tavaly, gyakorlatilag tavaly augusztus 2-a óta ezen a Generative Purpose AI-okra már hatályba lépett az AI-ek, és ezt a black box technológiát megtiltották. Ez az Explainable AI megoldás született, a megmagyarázható AI, úgyhogy azóta van, hogy a ChatGPT-ben vagy a Gemini-ban látod, hogy hogy gondolkodik, épp milyen ciklusban van. Ez azért fontos, hogy ez visszakövethető legyen, hogyha bárhol probléma vagy döntés.
1: Tehát amikor kiírja, hogy nem tudom, még gondolkozunk, igen, még alakítjuk, azt vissza is lehetne keresni
2: valahogy? Elvileg az alapján ott azt vissza is lehet nézni, ez pont már egy AI-eknek való megfelelés.
1: Értem. És amikor egy agent dolgozik nekünk, ott mennyire vagyok én a felelős az eredményért?
2: Oké.
1: Még ha nem is black box.
2: Értelek, kétféle részre bontanám. Az egyik, vannak ezek az off-the-shelf megoldások, mint például egy AI agent, ami már előre készen van és megvásárolom. Ott mindig fontos, hogy nézzük meg a licencia szerződést, hogy meddig vállal felelősséget, hol tárolják az adatokat, az én adataimat használhatják-e feltanításra, vagy nem. Az, ami a végeredmény létrejön, az kinek a joga, tehát hogy a szerzőjogok és az egyéb szellemi jogok kire szállnak át, tipikusan ilyen mondjuk képgenerálók, én legenerálok magamnak egy szuper jó logót, azt hittem, hogy győztem, igen, és ehhez képest benne van a felhasználói végszerződésben, hogy bizony ez magáé az alkotóé, hisz nyilván azért adják ingyen, hogy minél nagyobb adatot generáljanak.
1: És ha mondjuk maradjunk ennél a példánál, egy képszerkesztővel generálok egy logót, és az ő tulajdona marad, akkor én használhatom? Vagy meg is tilthatja, hogy használjam?
2: Igen, a nap végén, ha a szerződésben az van, hogy te ezt nem használhatod, vagy egyszer, vagy ingyenesen mondjuk csak magáncélú felhasználásra, de üzleti célúra nem, akkor bizony beperelhet azért, hogyha egy üzleti célú felhasználásban ő ezt észreveszi, vagy látja, hogy te ezt jogellenesen alkalmazod. Ezért fontos mindig megnézni az ASF-et.
1: Igen, mondjuk ez egy ChatGPT esetében azért egy elég kellemes olvasmány lehet, igen. Amiben nagyjából valahol az van, hogy egyébként egy amerikai bírósághoz fordulhatok, ha nem értek egyet vele, vagy ne használjam.
2: Mivel az Európai Unióban vagyunk, így már kell, hogy legyen az Európai Unión belül is egy kijelölt kapcsolattartói pont, illetve egy olyan hatóság, aki ezzel kapcsolatban felléphet, úgyhogy minden ilyen nagyobb szolgáltató fog delegálni valamilyen Európai Uniós pontot erre.
1: Előzetesen némileg beszéltünk arról, miről fogunk beszélni, zenéről nem beszéltünk, de például a zenénél ez hogyan van?
2: Csodálatos, mert mi még az irodában bennmaradunk éjszakázni, és már az agytekervények elfogynak, de még úgy indulni nincs kedvünk. Nagyon sokszor szoktuk zenét szerkeszteni. Sajnos annak is a licensze az a magánál a szolgáltatónál marad, illetve elvileg tiltva van az, hogy az kereskedelmi célra felhasználjuk. Ez mindig attól függ, hogy milyen csomagra fizetünk elő, mert természetesen ezeknél a szolgáltatóknál is van olyan csomag, hogy csinálok neked logót, használhatod üzleti, igen, célra, de ott már meg kell fizetned az árat.
1: A drágább.
2: Abszolút.
1: Jó, és mondjuk a zenénél ott azért nagyon kritikus, a zenészek általában nagyon nem szeretik eleve az AI által, igen, alkotott zenéket, nagyon nem szeretjük, amikor kiderül, hogy a kedvenc zenekarunk, akinek a Spotify-on rongyosra hallgattuk az utolsó 6 lemezét, az egyébként nem létezik.
2: Igen.
1: Ezekre van valamilyen jogi megoldás?
2: Ezek még kialakulóban vannak, kifejezetten a szerzői jog, illetve hogy végül a mű az kihez tartozik. Azt hiszem Kínában van már erre precedens értékű per. Emlékeim szerint egy fotó volt, amit pontosabban egy AI által generált kép volt az, amire azt mondta ki a bíróság, hogy mivel olyan sok paraméterét mondta meg az alkotó, ezért megvan benne az egyedi jelleg. Ezt mihez tudnám hasonlítani, mint amikor a fényképezőgép használatba, igen, került, feltalálták, és először ott is jogvita volt benne, csak erre már nem emlékszünk, jogvita volt, hogy ugye a fényképet végül is nem mi csináljuk, hanem a gép. Akkor végül is ki a fényképezőgép alkotója, a gép tulajdonosa, vagy én, mert én ráítottam be, gyakorlatilag teljesen ugyanaz a ritmus. Csak itt most nem egy tükörreflexes blende csoporton keresztül megy be a fény, hogy aztán a fényfestés létrejöjjön, hanem itt gyakorlatilag egyfajta promptot adunk meg a rendszernek, és ő készíti el helyettünk. Én úgy gondolom, hogy ugyanaz az analógia, fényképező vagy AI, a nap végén az fogja eldönteni szerintem, de ez a személyes véleményem, hogy mennyire mélységében mentünk be ebbe a promptolási...
1: Igen, mondjuk nem védem a fotó szakmát, a AI szakmával szemben, de mondjuk az egyiknél azért mondjuk például a helyszínen kell lenni. Abszolút. Ez egy jelentős különbség. A másikon soha életemben nem kellett ott járni, amiről készítettem egy egyébként fantasztikus és teljesen élethű képet.
2: Teljesen igazad van, én most az analógiát próbáltam, hogy ahogy próbálják jelenleg az egyes jogalkotók átültetni a szerzőjogi kérdést, hogy milyen analógia alapján próbálják levezetni, hogy mégis kihez tartozik az a mű, amit végül is a mesterséges intelligencia készített.
1: Igen, és mondjuk egy zenénél is ugyanilyen vitatható a százalék, hogy egyébként én promptoltam, max nem tudok semmilyen hangszeren játszani, meg szöveget sem tudok írni, de megmondtam, hogy miről írjon szöveget.
2: Igen, hát itt azért én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mérhető, mert ha csak elmondom, hogy körülbelül milyen hangulatú zenét szeretnék, elmondom, még talán annyira értek a zenéhez, hogy milyen részekből tevődjön össze, illetve mondjuk iránymutatást adok, hogy mi legyen a szöveg, én azt úgy gondolom, hogy még azért nem egy olyan nagy tehetség.
1: Ez még nem
2: nagy tehetség,
1: igazi alkotás.
2: De hogyha, ha nem tudom, én mondjuk lépésenként megmondom, hogy milyen hangszer, mikor érkezzen, én töltöm be a szöveg részletet. Ezt nyilván a joggyakorlat fogja kialakítani, de valahol itt van az igazság.
1: Igen, hát ez is, hogy még maradva ennél, tehát ugye az egyik AI programmal írom a szöveget, amit utána egy kicsit még kézzel mahinálok, átalakítgatom, nem tetszik, megkérdezem a harmadik szoftvertől, hogy lehetne ez jobb. Ez azért nekem elég határmesdjének tűnik, de nyilván benne vagyok én. Ez,
2: igen.
1: Ez nem kérdés. Jó, akkor térjünk vissza még az AI-ektől. Van jelenleg ez a konzultáció, igen, nyugodtan. Tehát van jelenleg ez a konzultáció, ezen például ki vehet részt?
2: Szinte bárki részt vehet, aki érintett az AI-ekben. Így gyakorlatilag azt mondom, hogy mindenki használja. Abszolút, igen. És érdemes is, nem hisz mi vagyunk Európa hangja. Úgyhogy gyakorlatilag fontos, hogy elmondjuk a véleményünket, mert ha valós változást szeretnénk, akkor azt el is kell juttatni a jogalkotókig.
1: Jó, és itt mire várják a véleményeket?
2: Gyakorlatilag bárki, aki olyan technológiai javaslattal tud érni, vagy a jogszabály nehéz implementálhatósága miatt van javaslata, észrevétele, ezeket mind örömmel.
1: Tehát hogyan lehetne egyszerűsíteni a...
2: Igen, vagy csak egy olyan probléma, hogy nagyszerű, hogy mondjuk kiíratjátok velem, vagy digitális vízjelet kell beleraknom ebbe a digitális fényképbe, mert hogy AI generálta, de mondjuk én valami blamás példát mondjuk, nyomtatott sajtó vagyok, abba pedig nem tudok digitális vízjelet belerakni, léci, írjatok még bele egy sort a jogszabályba, hogy kivéve a nyomtatott sajtót szövegesen kell föltüntetni. Igen. Vagy ez mondjuk egy egyszerű példa volt, de gyakorlatilag ezen a skálán bármilyen típusú észrevétele.
1: Igen. Ha már itt ezeknél a vízjeleknél tartunk, volt már itt a helyeden ült olyan, aki fejlesztett képalkotó programot, és ő azt mondta, hogy hát oké, benne lehet, de hát azért ki is lehet venni.
2: Nyilván ugye a jogszabályok olyanok, hogy meg is lehet őket szegni, tehát hogy én mehetek ha 50-nel, de általában mindenki 60-nal megy, úgyhogy emiatt én ezt megértem. Ezt írja el a jogalkotó, és ebben reméli a megoldást. Nyilván ezt túl lehet bonyolítani, de akkor meg majd azt hallgatjuk, mint a kukiknál, hogy állandóan a kukikat el kell fogadnom.
1: Igen.
2: Hát ez egyfajta, nem tudom én, jogi megfelelőségi viselkedést is kell. Tehát
1: úgy járok, mint szegény Mici Mackó, amikor beiratkozott a konditerem online oldalára, és egyből a kukikat kellett elfogadni.
2: Igen, teljesen jogos.
1: Jó, szerinted merre halad ez a történet? Jobb lesz? Meg lehet ezt oldani egyszer? Tehát mondjuk most idén valami történik, konzultálnak, akik konzultálnak, és akkor utána lesz egy nyugvó pont, vagy ez hetente, naponta, havonta, valamilyen időközönként újra és újra felül kell majd vizsgálni, mert nyilván a technológia már eddig is megelőzte a jogalkotást, és nyilván így lesz ez azután is.
2: Gyakorlatilag a jogszabályokat is mindig mostanában szexi szóval éve auditálják, tehát nyilván folyamatos felülvizsgálatra van szükség, és ez talán azon is jól látszik, hogy 2024-ben jelent meg az AI-ekt, most 26-ot írunk, és már módosították, már kitolták az egyes határidőket, úgyhogy igen, ezt folyamatosan figyelik, hisz ez most egy olyan nagy digitális verseny, ami folyik a világban, hogy nem folytatjuk meg magunkat a jogi szabályozással, ezért ott kell valahol egyensúlyozni, hogy védjük is az Európai Uniós személyes adatokat, illetve az üzleti adatokat, minden adatot, amit beletöltünk az AI-ba, de egyfelől ne is gyakorlatilag ne lehet itt, lehetetlenítsük el a versenyt.
1: Ez egy folyamatos rablópandúr.
2: Igen, igen. Hát a jogalkotás mindig is utána megy a való életnek.
1: Igen, csak az mondjuk kevés olyan technológia volt eddig az életünkben, ami ilyen gyorsan fejlődött.
2: Abszolút, abszolút. Hát napról napra. Nekem az ügyvéd irodámban van egy saját modellem, egy kis Mac Studion fut, és gyakorlatilag ott is gyakorlatilag naponta vagy hetente szoktam kapni, hogy figyelj, van egy új modell, nem rakjuk bele, próbáljuk ki azzal, sokkal gyorsabb, sokkal okosabb.
1: És mennyire, egyébként, mint AI felhasználó, mennyire érzed úgy, hogy ezeket naponta ki is kéne próbálni?
2: Én szerintem ez valahol egy gig dolog, de hát, hogy akik ezt élvezik és csinálják, mint nekem is, akik ebbe a projektbe segítenek, ők tényleg, tehát, hogy ez egyfajta, nem tudom én, nyalóka vagy kapudrog, hogy jönnek ki az új modellek, azok meg kell nézni, hogy miben gyorsabb, miben reagál jobban, hogy tudom a hallucináció torzítást jobban visszafogni. Tehát nagyon, nagyon érdekes ez szerintem, egyfajta olyan folyamatos, mintha egy számítógépes játékban élnénk, csak itt az AI az, amivel játszani
1: hát
2: lehet.
1: Meg, hogy ez az életünk.
2: Így van, így van. Hát ez a szomorú valóság, hogy igen, az életünk ez, de mindenki... Én szerintem ez a FOMO érzés, ez most mindenkiben rendkívül benne van, és nagyon-nagyon félnek attól, hogy kimaradnak valamiből, és tényleg néha nekem is olyan érzésem van, hogy ha nem figyelek oda, vagy nem olvasom el még a valamelyik Európai Uniós Tanácsadó Testületnek az anyagát, a jogilag, amit mondjuk az AI-ektel kapcsolatban egy jogi támogatásként kiadtak, akkor én is lemaradok. Talán nem ekkora nagy, és nem ennyire vehemens a piac, de nagyon gyorsan fejlődik.
1: Jó, így a műsor vége felé közeledvén lassanként. Mi az, amire ma egy KKV-nak fixen oda kell figyelni, uh-huh. ha AI-t használ?
2: Abszolút. A legfontosabb talán az, hogy mielőtt AI-t használunk, mérjük fel, hogy milyen adataink vannak. Ezek az adatok milyen struktúráltságban vannak, hol tároljuk ezeket az adatokat. Amíg nincs egy adattérképünk, teljesen fölösleges belekezdeni. A másik fontos lépés, üljünk le, és határozzuk meg, hogy mire akarjuk használni, mert nagyon sokan vannak, hogy kimaradok, lemaradok, nekem kell egy AI.
1: Hát, ezt mondtad az előbb.
2: Megkérdezzük, hogy értem, csak megkérdezzük, hogy miért, és akkor ez olyan, mint amikor nagyon sok barkács eszköz van a férfinek a sufniában, mert ugye hát kell a barkács eszköz, de ugye a 40%-át, vagy esetleg 80%-at nem is használjuk, majd egyszer jó lesz, talán a gyereknek vághatok ki fapuskát, és akkor ott a csiszológépet egyszer használom.
1: Igen.
2: Oké, visszatérve, figyeljünk az adatainkra, pontosan határozzuk meg, hogy mire szeretnénk használni. Ha be tudtuk azonosítani, hogy mire használnánk az adott AI agentet, akkor keresünk olyan szolgáltatásokat vagy megoldásokat, amik kifejezetten erre a megoldásra jók lehetnek. Ha ez megtörtént, akkor figyeljük meg a szolgáltatónál, hogy mit csinál az adatainkkal, hol tárolja, kikerülnek-e egyáltalán tőlünk, és hogy milyen megoldások születhetnek, helyben üzemeltessük azt az agentet, vagy jó, ha felhőbe van. Tehát maga az adatok áramlásának útját is fontos megfigyelni, nehogy az üzleti titkaink kiszivárogtassanak. És talán ami a legfontosabb, és ezt az AI-ek is kötelező előírja, az oktatás. Oktatni, mert úgy is fogják a kollégák használni az AI-t, csak legrosszabb esetben nem tudunk róla, viszont a céges adatokat szemrebenés nélkül be fogják tölteni, akár a ChatGPT-be, akár a Gemini-ban, és ott már megtörtént az adatszivárgás, amit ugye jelenteni is kell, és ez ügyvédként megkifejezett kockázat.
1: És erre ez külön, ez nem is történhetne meg, ugye? Tehát nagyon elterjedt a Shadow AI, amikor a kedves kollégák a saját előfizetésüket, vagy saját ingyen alkalmazásukat használják. Ez egyébként nem csak, hogy nem jó a cégnek, de ez egyébként nem is szabad, nem?
2: Tilos, ugye üzleti titkot sértünk, hogy tovább menjek, például, hogyha egy ügyféllel NDA-t kötök, abból a szempontból, hogy mondjuk az adatait felhasználhatom, és én ez az NDA alapján betöltöm bármelyik külső ilyen AI megoldásban ezeket az adatokat, ott már valószínűleg szerződést szegtem, hisz harmadik félnek már kiadtam az ő üzleti titkait, ez tilos.
1: Kifejezetten... Ez nem csak ügyvédre vonatkozik, ez nyilván ez vonatkozik bárki bármilyen tanácsadóra, bármilyen beszállítóra.
2: Mindenkire, nem? Mindenkire, aki AI-t használ. Nagyon fontos, hogy vagy úgy írjuk meg a szerződéseinket, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a közös projekt folyamán, akár már az NDA keretében használunk ilyen eszközöket, ezt föltüntetjük, hogy tudjon róla másik. Az ügyvédeknél nyilván róluk tudok beszélni, mert hisz magam is ezt a szakmát végzem, kifejezetten veszélyes, és sokan nem is gondolunk abba bele, hogy amikor mondjuk a DeepL nevű programban csak bedobunk egy levelet lefordítani, mert olyan jó, hogy tartja a formátumot, és ezzel órákat spórolunk, azzal bizony kiadtunk egy ügyvédi titkot, üzleti titkot egy harmadik félnek, és fene tudja, hogy hány helyen szegjük meg az ügyvédi törvényt, vagy akár az üzleti titoksértést. Ha újra visszafordítjuk, akkor az akár már egy halmazati elem is lehet. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Nekem is ezért van egy saját on-prem dedikált rendszerem, amivel házon belül nem kerülnek ki az adatok, és csak úgy lehet. Vannak nagyon jó megoldások már ügyvédeknek is, kifejezetten olyanok, amik megfelelően körülhatárolt, határvédelemmel ellátott adatfelhasználásra működnek, tipikusan, illetve ami még nagyon veszélyes, ugye beszéltünk a hallucinációról. Amerikában is nem egy per volt abból, és milliós kártérítések, hogy az ügyvéd utána nézett, a ChatGPT-vel Gemini megmondta neki azt a jogesetet, csak kiderült, hogy nincs.
1: Nincs ilyen.
2: Tehát most már számos olyan jó ügyvédi megoldás van, de ez nem csak ügyvédekre vonatkozik, hanem az üzleti éresbe, amikor már kifejezett úgynevezett ragokba pakolják bele azt az adatbázis, amiből szigorúan kereshet, és ezzel rendkívül mód le tudják szűkíteni mind a hallucinációt, mind a téves válaszadás lehetőségét.
1: Jó, akkor most itt már lassan tényleg a műsor végére elérkeztünk, akkor már csak az a kérdés marad, hogy amibázol még?
2: Egyébként backgammonozom. Az első ügyvédemnek hála megtanultott backgammonozni, és mindig két szerződés között egy backgammon partit csináltunk, és nálunk az irodában nagyon, nagyon véres és kemény éjszakában nyúló meccsek vannak, úgyhogy az amibát leváltotta a backgammon.
1: Leváltotta, akkor még az a kérdés, hogy tudsz-e backgammon programot írni AI-nak?
2: Ezt még nem próbáltam, jó is, hogy mondod, a bátyámat meg fogom kérdezni, de már az autómban a kijelzőn van backgammon, és ott rendszeresen szitkozodom, hogy saját magának dobja a hatos passokat.
1: Nem mondod, hogy vezetés közben.
2: Vezetés közben nem engedi meg természetesen, de amikor az ember tölt, akkor azért van ideje játszani.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor töltés közben az AI-t is lehet tanulmányozni, ez egy új információ, de miért ne? Köszönöm szépen dr. Dávid Péternek, a vendégünk volt, remélem hasznos információkat adtunk át önöknek is, amennyiben tetszett a műsor, nyugodtan osszák meg, lájkolják, stb. Stb. Neked pedig köszönöm, hogy itt voltál.
2: Hálással köszönöm, Gyuri, hogy itt lehettem, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönöm.
0: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a vendégvárót, a Spirit FM turisztikai magazinját hallják, a szerkesztő Tóth Peti Lili az ő nevében is. Szép napot kívánok, és jó utazást, ha éppen erre készülnek, én Róna Jegon vagyok. A mi célpontunk Esztergom, egy klasszikusan szép város, és egy gyakorlatilag szinte mindenki által ismert város, már csak azért is, mert ugye az osztálytalálkozóknak és osztálykirándulásoknak is igen gyakori célpontja, de most mi nem osztálykirándulásra megyünk, hanem a Grand Hotelbe, annak is a revenue menedzserét, Herr Adrient kerestük. Jó napot kívánok, Adrien!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval igen, Esztergom ez egy állandó és hát gyakorlatilag évszázados célpont, viszont a szálloda az meg új. Úgyhogy mesélj el róla.
2: Igen, így van. A Grand Hotel Esztergom idén ünnepli 5. születésnapját 2021 nyarán nyitottunk. Így lettünk mi a Festői Dunakanyar legmodernebb 4 csillagos szuperior szállodája, történelmi környezetben, itt Esztergomban a Bazilikától nem messze. A dizájnos belső terek, prémium szolgáltatások és a kiváló lokáció, amivel kitűnünk a régió többi szállodája közül, és ezért is volt adott, hogy itt Esztergomban megvalósuljon ez a szálloda komplexum. Célcsoportunk részét képezik egyébként a pihenni vágyó vendégek is, legyen szó romantikus pihenésről, vagy családi kikapcsolódásról, akár kirándulni vágyó vendégekről is, de mint rendezvény helyszín is igyekszünk a régió egyik legjelentősebb helyszínévé válni.
1: Sok mindent vállalnak egyszer, én ugye gyerekes szülőként például keresem azokat a helyeket, ahol a kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt van valami program, önöknél van egy family park.
2: Így van, igen, van egy Pepper élmény birodalmunk, 0-tól 99 éves korig kitűnő szolgáltatásokat nyújtunk. Rendelkezünk ebben az élmény birodalomban 700 négyzetméteren több korosztálynak is különböző játékokkal. A 2-3 éveseknek van egy kis játszóházunk, ami segít a mozgás koordinációjukban és az egyensúlyérzékben játékos módszerekkel. Ezen kívül, ami már a nagyobbakat is érdekelheti, van egy lézerszobánk akadálypályával, van egy virtuális sarok is, és egy ninja pályánk, ahol összemérhetik kicsik és nagyok is a tudásokat. Különböző feladatok teljesítményével így van.
1: Ez egy szülői kihívás is lehet, ha jól sejtem.
2: Ez lehet szülői kihívás, csapatépítő is, igen. Illetve azért a hagyományos játékok is megmaradtak, és sokszor ezek okozzák a legnagyobb örömöt, mint a pingpong vagy a csocsó. Nem is gondolná az ember, hogy a sok modern játék mellett ez is milyen népszerű még mindig.
1: Ó, csocsózni nagyon szeretnek a gyerekek. Ez érdekes, ez változatlanul megmaradt. A gombfoci eltűnt, a csocsó megmaradt. Na, de viszont, hogyha elmegyünk Esztergomba pihenni, akkor ott vágyunk nyilván wellness élményre is. Ugye eddig is volt a környéken olyan szálloda, amelyik wellness élményt kínált. Önök ezt kifejezetten hangsúlyosan kezelik.
2: Igen, a szállodánk éke a Bazilika Day Spa Wellness részleg, ez a negyedik emeleten a tetőtéren található. Lehetőség van nyugodt körülmények között úgy kikapcsolódni, hogy közben a bazilika mesés látképét csodálják vendégeink. Ez egy kisebb méretű exkluzív helység. Méretéből adódóan limitált a létszám, de annál jobban biztosítva van így a nyugodt pihenés is. Van egy napsütötte teraszunk, illetve panorámás jacuzzi, többféle szauna, finszauna, infraszauna, bioszauna, panorámás pihenőszoba, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül a szállodán korlátlan belépést biztosít az Aquasziget élmény fürdőbe, ami a szálloda szomszédságában található, ahova a családokat tudjuk meginvitálni egy egésznapos fürdőzésre.
1: Nyilván, hogyha elmegyek Esztergomba, akkor azért megnézném a Vármúzeumot, a Keresztény Múzeumot. Önökön keresztül ezt lehet intézni, vagy ha ott van az ember, akkor kerekedjen fel, aztán szerencse fel.
2: A recepción készségesen áll a vendégek segítségére, segít őket, nekik jegyet vásárolni, elterelni őket, hogy merre szükséges menni, úgyhogy az említett szolgáltatásoknál ebben tudunk segíteni, de ezen kívül azért dolgozunk helyi szolgáltatásokkal is, amikkel így tudjuk segíteni, hogy az emberek jobban megismerjék a várost, mint például van egy kis vonalta a városban, azt nagyon kedvelik a vendégeink, így azzal akkor be tudják járni az egész várost, ez tőlünk indul, ez a mi szervezésünk, úgyhogy tulajdonképpen ezzel a szolgáltatással megismerhetik a város nevezetességeit.
1: Hát ráadásul ez megint családi program, úgyhogy a gyereknek is öröm, nem csak a felnőtteknek.
2: Így van, igen.
1: Eltelt 5 év, megvan már a tapasztalat, hogy igazából az Esztergomba látogatók mit várnak önöktől, hogy mi van a fókuszban?
2: Hát amellett, hogy a konferencia helyszín is egyre több megkeresésünk van, és tudunk bizonyítani ezen a területen is, így kialakult a romantikus pihenésre vágyó felnőtt vendégek részére ez, hogy szívesen jönnek ebbe a day spa-ba, itt ugye ide felnőtt barát, itt ki tudnak kapcsolódni, de emellett a családok is ugyanúgy érkeznek, illetve nem feltétlenül igényük az, hogy egy nagy fürdő legyen a szállodában, hanem az a tapasztalat, ki tudjuk elégíteni az igényeiket az élménybirodalommal és a városon belüli programokkal.
1: Sok kedves vendéget kívánok önöknek, nekünk pedig jó vendéglátást, ha a Grand Hotel Esztergomot választjuk. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, várjuk önöket is.
1: Herr Adriánt hallották, köszönöm, viszont hallásra.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Esztergomban, az előbb ugye megismerkedtünk egy szállodával, nem is akármilyennel, legalább 5 csillaggal. Aztán most megismerkedünk Budai Péterrel, aki helyi idegenvezető, Esztergom minden macskaköves utcáját jól ismeri, meg a nem macskaköveseket is. Nyilván, hogyha megkérdezem, hogyha elmegyünk egy hétvégére, akkor azon kívül, hogy persze legyen egy kis wellness, megnézzük meg a bazilikát közelről, azon kívül mihez kezdjünk magunkkal, és mihez kezdjünk az időnkkel. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, Budai Péter! És igen, hát már itt születtem Esztergomban, itt is élek, úgyhogy adódott, hogy akkor itt a helyi nevezetességeket szívesen mutogatom a turistáknak. És persze, hát mindenki a bazilikát ismeri, gyönyörű szépen felújították, mindenképpen érdemes megnézni. De ha már ott vagyunk fönt a Várhegyen, ott van a bazilika szomszédságában a Esztergomi Királyi Vár, amit szintén ajánlok, hogy tekintsünk meg. Történelmünk egyik legfontosabb része, mert hát az első királyi székhely és az első királyi vár Magyarországon. István királytól kezdve egészen negyedik Béláig.
1: Mit látunk ott, hogyha felkapaszkodunk?
2: Hát egyrészt ugye magának a várnak a történetét, és a magyar királyság, itt az Árpádházi királyoknak a történetét tudjuk megnézni. Aztán a gyönyörű szép nagy lovakterem, amit meg lehet még tekinteni, és mindenféle ásatásokból megmaradt eszközöket, amit az évszázadok folyamán földgyűlemlettek itt a Várhegyen és a környéken. Valamint, hát még nem tudom, hogy mennyire tudom lelőni a poént,
1: no.
2: Egy nagy valószínűséggel Botticelli által festett freskó, igaz, azt még nem nyitották meg, de úgy tudom, hogy idén már tervezik.
1: Az nagy szenzáció lesz, hát főleg, hogyha valóban a mesterműve, ezt elég nehéz lesz most így kinyomozni,
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen, hát ez már nagyon régi történet, nagyon régóta megy már erről a vizsgálat, a vita, a húzavona, elég nagy a valószínűség, hogy Botticelli féle festmény, de ez még kicsit várat magára.
1: Mindegy, hát ami szép, az szép akkor is, hogyha nincs odaírva, hogy Botticelli.
2: És aki ugye a bazilikában nem szeretne fölmászni 400 lépcsőt a kupola tetejére, innen a várból, a vár tornyából is egy gyönyörű kilátást kap a városra és a környékre.
1: Hogyha megtettük, amit megkövetelt a haza, tehát megnéztük a legrégebbi hazai egybemaradt kővárat, akkor hogyan tovább? Mit kínál Esztergom még?
2: Amit még nagyon szeretek, és a turistákkal is szívesen fölmegyek, a Szent Tamás-hegy. Ott van a Várhegy szomszédságában, szintén egy nagyon szép kilátás nyújt a városra és a környékre. Érdemes fölmenni, egy Kálvária úton lehet fölmenni ide a Szent Tamás hegyre. Egyébként érdekes, Beket Szent Tamás nevét viseli a vár, ez a kis dombocska. Tehát azért Szent Tamás hegy.
1: Igen. Úgyhogy
2: ezt is tudom ajánlani.
1: Hogyan tovább?
2: Aztán, ha már ott vagyunk, a bibliotéka, vagyis az egyházi könyvtári gyűjtemény, azt is érdemes megtekinteni. Szintén itt van a Várhegy tövében, tehát nem is kell túl messzire menni. Egy kis séta a vízivárosban, az érseki palotán belül pedig a keresztény múzeumot tudjuk megnézni. Még Simor János érsek nyitotta meg a gyűjteményt annak idején a 19. század végén.
1: Ugye az ott a helyi vallásos világ tárgyi emlékeit mutatja.
2: Hát mivel ugye mi vagyunk Esztergom, a Magyarország legfőbb egyháza, tehát a legfőbb érseksége, természetesen az egyházi gyűjtemények, az egyházi vonal is nagyon érdekes itt Esztergomban.
1: Na de ha már ezt hoztuk szóba, akkor ott a dzsámi is, igaz?
2: Így van. Megmaradt egy török kori dzsámi, azaz a törökök után azt lerombolták, tehát a rekonstruált változatát tudjuk megnézni. Szintén a vízivárosban nem messze az érseki palotától van a dzsámi, és egy kis kiállítással kicsit beletekinthetünk a török korba. Ugyanúgy a 150 év az érintette Esztergomot is, és be tudunk tekinteni ebbe a török korba. Úgyhogy érdemes megnézni. És ami még nagyon érdekes a dzsámiból, a 15. században építettek egy ilyen vízpumpáló, vízemelő szerkezetet, és a Dunától ezzel a vízgéppel látták el vízzel a várat. És ezt még a törökök is használták, ezt a vízgépet, vízemlő szerkezetet, és ennek a rekonstruált változatát meg lehet nézni a dzsámin területén.
1: Olyan dolgokat ma már nem látunk máshol.
2: Így van.
1: De azt sem látjuk máshol, ahogy Párkányból látszik Esztergom. Azt mondják, hogy azért érdemes, már csak azért is érdemes átsétálni a Mária Valéria hídon, mert ez egy fantasztikus élmény, ami a túlparton elénk tárul. Át szokta vinni a turistákat?
2: Igen, nagyon sokszor át szoktunk menni. Ha másra nem csak egy fotó elejéig át szoktunk menni, mert tényleg nagyon pazar látványt nyújt a másik oldalról az egész Várhegy és a Bazilika. Úgyhogy mindenképp érdemes átmenni. Ha már oda át vagyunk, akkor kicsit érdemes körülnézni Párkányban is, a Sétáló utcán, de az a látvány, hát hogy is mondjam, mindenkinél volt már több-kevesebb 10 000 forintos, és a 10 000 forintoson van egy szép esztergomi látkép. Hát körülbelül azt látjuk oda átról a Párkány oldalról.
1: Ne hagyjuk ki ezek szerint.
2: Így van.
1: Budai Péter, így van. Köszönöm szépen a kalauzolást. Esztergomban jártunk, egy idegenvezető Budai Péter segítségével köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: És még mindig Esztergom itt a vendégváróban, elmegyünk megnézni a bazilikát. Hát hogy lehetne eljönni úgy Esztergomból, hogy nem járunk a bazilikánál? Ott van egy hatalmas külső tér, amit szerintem mindenki ismer, az olyan, mint egy találkozóhely. És hogyha elindulunk befelé, akkor pedig ott csodákat láthatunk, de hogy igazából mit, azt Rokolya Pétertől fogjuk megtudni, aki a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház kulturális és turisztikai menedzsere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Ugye az egy kicsikét olyanná lett az elmúlt évtizedekben ott a bazilika előtti tér, mint egy nagy-nagy agóra, egy találkozópont.
3: Így van, és nem csak, hogy nagy-nagy agóra lett, hanem meg is újult az elmúlt néhány évben, és a parkosítás is gyönyörűen alakul a bazilika előtt, tehát várunk minden érdeklődőt, látogatót szeretettel.
2: Na de ne álljunk ott meg kint, menjünk be! Mi az, amivel várnak minket? Ugye ez nem csak egy épület, nem csak egy szakrális tér, annál sokkal több.
3: Így van, ez nem csak egy szakrális tér, hanem van egy kincstárunk, a Főszékes Egyházi Kincstár, amely a koraközépkori egyházművészet, ötvös és textil munkáin túlmenően gyakorlatilag számtalan érdekessége, különlegessége várja a látogatókat, de nem csak kincstárunk van, hanem van a második emeleten egy gyönyörű panoráma lehetőséget nyújtó kávézónk, amely szintén várja a látogatókat.
2: Mennyire maradt meg egyébként a szakrális jellege a látogatók fejében a bazilikának? Mennyien járnak misére? Mennyien járnak egyházi koncertre, hiszen az is van önöknél?
3: Igen, tehát alapvetően megmaradt, hiszen ez az ország első temploma, és eleve maga a látványosság, illetőleg a hit élet, vagy a hit gyakorlása is vonza a látogatókat, tehát abszolút ez egy több funkcióval bíró templom tulajdonképpen Székesegyházán.
2: Hát nyilván igen, csak azt próbáltam hangsúlyozni ezzel, hogy azért ne csak úgy nézzünk rá, mint egy régi építményre, amiben van múzeum is, hát hiszen ennek mind a mai napig megvan, csak nem tudom milyen mértékig használtan a maga funkciója, a maga napi munkája, folyamata.
3: Ugye elsődleges nálunk a hitélet, ez az is marad, ez természetesen, tehát gyakorlatilag mint templom funkcionál, de egy templom, különösen egy ilyen templom nem lehet önmagában csak templom, hanem a látogatóknak, a turistáknak egyéb lehetőséget is kell kínálni, és ahogy tetszett mondani, tehát koncertek, kiállítások várják a látogatókat. Valamint egy megújult belső tér.
2: Azért az a belső tér, igen, tehát egy egészen lélegzet elállító élmény belépni, és ezt a monumentális teret meglátni.
3: Igen, hiszen gyakorlatilag az ország, ahogy említettem, legnagyobb templomáról beszéltünk, és hogyha az ember beáll a kupola alá, akkor egy 70 méteres belmagasság ejti ámulatba a látogatókat.
2: Mekkora a tolongás egy-egy hétvégén, és mennyire engedik a tolongást létrejönni? Mennyire szűrik az, hogy hány ember mehet be egyidejűleg? Van-e valami ilyen korlát?
3: Van természetesen, tehát minden turisztikai látványosságnak van egy olyan kapacitása, befogadó képessége, amely ugye egyrészt a látogatókat szűri oly módon, hogy mennyien mehetnek be abba a térbe, illetőleg ugye ez egy különböző biztonságtechnikai előírásoknak is meg kell ilyen esetben felelni, de szerencsére, ahogy említettem, hogy az ország legnagyobb templomaként bőségesen tudunk fogadni látogatókat, de valóban a hétvégék, vagy a hosszú hétvégék, vagy az ünnepek azok csúfoltak és sokan vannak.
2: Hát viszont kihagyhatatlan, úgyhogy nyilván sokan vannak és sokan is leszünk, hogyha Esztergomba látogatunk. Rokolya Péter, köszönöm szépen a vendéglátást, csak így néhány szóban, és hát hogyha arra járunk, akkor nyilván érdemes sétálni a parkban, megnézni a kilátást onnan a parkból, és hát bemenni ebbe az egészen elképesztő klasszicista épületbe. Köszönöm szépen a mai figyelmüket, jövünk egy hét múlva is a turisztikai magazinnal, addig pedig jó utazást kívánok a szerkesztő Tóth Peti Lili nevében is. Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A hétvégén mosák a Rákóczi hidat, ezért ma délután 13:30-ig a Pestre vezető oldalon, holnap reggel 6:30-tól délután 13:30-ig pedig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni. Hétvégén napközben a Belgrád rakparton szakaszosan útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Lezárták ma délután 3 óráig az 1. kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Mára lezárták a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Szombat és vasárnap délután N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerek Anikó. Kegyelmi dosszié. Hivatalos út. Személycserék. A stúdióban Vogyerák Anikó beszélget Galgóczi Eszterrel, Gergely Zsófiával és Paprika Kingával. Mai vendégünk Kőszegi András. Kezdődik a Tükör.
2: Köszöntjük Önöket, és köszönjük Andrásnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Enyém a megtiszteltetés.
2: Sziasztok. Az előbb felkínált témák elé hoznék egyet, ugye, hiszen viszonylag friss hír, tegnap este derült ki, hogy megvan, hogy hogyan módosítanák az alaptörvényt, aminek ugye három fő része van, ami ebből látszik, de az egyik, és talán a legtöbbet kritizált része az az, hogy akkor, ahogy egyébként megígérte, tartaná a szavát Magyar Péter, hogy innentől kezdve 8 évben maximalizálnák azt, hogy ki meddig lehet egy ország miniszterelnöke. Viszont visszamenőlegesen. Úgyhogy jön rá mindenféle reakció, hogy igazából ő fél, hogy majd az Orbán visszajönne, és ezzel meggátolja. Tól vannak jogi szakmai ellenérvek is ezzel kapcsolatban, vagy megjegyzések, hogy azért ezt egy picit tisztázni kéne, hogy hogy van ez pontosan. SOS kell nekik egy alaptörvénymódosítást hozni?
3: Mindenképpen. Hát gátja lenne nagyon sok változásnak az alaptörvény, ami Gránit Szilárdság, ugye tudjuk. Néhány toldozás-fordozás volt rajta, tehát ahhoz, hogy az ígéreteit Magyar Péter és az ő által vezetett kormány beteljesítse, végrehajtsa, ilyen módosításokra nyilván szükség lesz. Van egy őrült nagy társadalmi elvárás, társadalmi nyomás, ő azért vaskos ígéreteket tett a kampányában, amit hát ugye az őt megválasztók, vagy ezt a kormányt megválasztó szavazó tábor, ami most már ugye tudjuk, hogy meglehetősen széles jelen pillanatban, ezt be is fogják rajta vasalni, és vagy hát megpróbálják, és ha lehet, akkor minél előbb. Tehát van, én azt gondolom, van egy elképesztően nagy társadalmi nyomás, hogy minél előbb eredmények születnek. Hát abban csak bízni lehet, hogy ez majd ez nem látja annak a kárát az egész ügymenet, hogy aztán beleesnek esetleg olyan típusú hibákba, mint akit pont ezek miatt leváltottak.
4: Orbán Viktor felsírt, Gyurcsány Ferenc viszont még örülhet, ugye a 8 évben, én ezt kezdtem el számolgatni tegnap este. Azt hiszem, neki még van 3, de viccet félretéve. Én későbbre számítottam, alapvetően azért, mert ez egy nagyon erős ígérete volt, nagyon szimbolikus ígérete volt. Látható és hallható volt az, hogy nagyon sokakat tudott meggyőzni ezzel, nem feltétlenül csak azért, mert akkor Orbán Viktorral ki lehet tolni, hanem azért is, mert ugye az ő választótáborának a nagy része azért nem őt magát, vagy ezt a fajta politikát akarta megválasztani, amit ő képviselt, hanem Orbán Viktor ellenébe szeretett volna valamit, és ezt biztosítékként látták, hogyha már önmaga 8 évben korlátozza, akkor ő ugye nem fog olyanná válni, mint amilyen Orbán Viktor. Azért számítottam mondjuk pont erre későbbre, mert most még önmaga által is a mézeseteket, vagy ő is azt állítja, hogy a mézeseteket éljük, és valóban van ez az euforikus időszak, amiben hiába vannak olyanok, amelyek talán máskor kiütnék a biztosítékot, vagy sokkal hangosabbak lennének a kritikák. Nyilván ezek kis dolgok, és mindent most a Fideszhez mérünk, tehát a Fideszhez képest ugye semmi nem történik gyakorlatilag. De hogy ez még pont az az időszak, amikor nem jön ki pontosan, hogy mennyire nehéz helyzetben van az ország gazdaságilag, hogy mennyire lehet betartani az ígéreteket, hogy tulajdonképpen hogy fog kinézni a következő 4 évünk. Én azt gondolom, hogy még nagyon nem léptek rá senkinek a kislábújára, ami miatt még nincs is nagyon elégedetlenség. És pont ezért én azt gondoltam, hogy az ilyen, hát mondjuk azt, hogy szimbolikusabb lépéseket egy picit későbbre tartogatják, amikor esetlegesen ezek az elégedetlenségek már elindulhatnak. Az, hogy ez nem így történt, ez viszont tényleg azt mutatja, hogy ő be szeretné tartani az ígéreteit. Viszont már most elkezdődnek a szakmai viták, és ez szerintem nagyon fontos, és érdemes rögzíteni, és azt hiszem, hogy később is fogunk olyanról beszélni, ahol azért felhívják a figyelmet arra, hogy biztos, hogy összeeszkábálni kellene módosításokat, törvényeket, magyar közlönyben megjelent kirúgásokat például, mert nem vezet jó eredményre, és nyilvánvalóan látjuk, hogy van egy tanulási fázis, amiben elnézőbbek vagyunk, de sokan felhívták rá a figyelmet, hogy a kormányzásnak van egy nagyon is technikai része, amelyhez tartani kell magunkat, és ebben egyébként még fejlődniük kell.
2: Zsófi?
5: Ezt pont ellentétesen látom. Ezek azok a kérdések, amik könnyen mennek. Tehát ez nem nehéz, ezt egy-két bekezdésben tényleg egy jogszabálymódosítással meg lehet lépni. Ugye abban most így nem akarok itt unalmasan jogászkodni, hogy egy teljes kodifikáció, tehát egy teljes átalakítás, egy teljes újraírása egy adott területnek, egy jogterületnek mennyire borzasztóan bonyolult. Tehát ezt most így 2 képviselő simán be tudta nyújtani, pont azért, mert egy szimbolikus és olyan korlátozás, amit minden további nélkül bele lehet vigyeszteni a jelenlévő alkotmányba.
2: Mint ahogy az igazságügyi miniszter nyújtotta be.
5: Hát egyébként, ha úgy veszük, akkor az nyújtotta be, aki egy ideig az igazságügyminiszter jelölt volt, mert ugye láttuk, hogy Magyar Péter sógora jegyzi, illetve a bizottságnak, a leendő felálló parlamenti bizottságnak a vezetője. Tehát szerintem ezt nagyon-nagyon meg lehet okolni, főleg azért, mert a legtöbb országban egyébként vannak ilyen jellegű korlátozások, hogy ilyen, hogy hányszor lehessen egyébként úgy. Tehát ugye rengeteg nemzetközi példát lehet hozni, tehát ez nem annyira egy új találmány, viszont Magyarországon nagyon fontos, mert ugye pont azt tette Magyar Pétert Magyar Péterré, hogy azt néztük végig és azt éltük meg, hogy mennyire nem tesz jót az, hogyha valaki egy adott időn túl hatalmon tud maradni és be tudja magát egyébként betonozni. Tehát egyre inkább, ugye, ezt meg sokan elemezték politológusok, hogy hogyan a hatalomgyakorlás, ugye hogyan vált át abba, hogy egy idő után kontroll nélküliség, az főleg Magyarországon lezajlott ez a folyamat. De visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem ezt, hogy előrevették, ez ugyanolyan, mint egy EU zászlót visszahozni a házba. Borzasztóan egyszerűen megy, könnyen megléphető, és mégis van jelentése. És azon meg szakmailag vitatkozni, hogy most akkor ezzel Orbán Viktort hosszú távra kicsinálják, vagy nem csinálják ki a hatalomból, mert elnézést, ez azért valahol teljesen, nem tudom, tehát nem releváns, mert Magyar Péter az élő példa arra, hogy tessék, meg lehet csinálni. Tehát tessék 2/3 szerezni, aztán majd lehet akkor megint módosítgatni, hogyha ez egyszer sikerül, de jelen pillanatban ezt a szabályt meghozni, ez egy teljesen...
2: Inkább szimbolikus, mint technikailag.
5: De úgy értem, hogy jogtechnikailag könnyen megvalósítható. Tehát ez tényleg nem. A másik, hogy azért abban is gondoljunk már bele, hogy az alakuló ülés óta nem láttuk a frakciót működni. Tehát ugye azért már jó lenne, ha jönne a következő lépés, mert látjuk a Facebook kormányzásnak az elemeit, borzasztóan pörögnek a napok, de azért gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy itt megalakult egy parlament, onnantól kezdve itt nem láttuk azt, hogy elkezdjen dolgozni az emberek által megválasztott egyéni képviselőknek ugye az összesség.
2: A kormányülés ugye már volt, az meg volt. Majd pénteken is
5: mindenhol
2: lesz,
5: voltak már.
2: És igen. Azt ígérte Magyar Péter, vagy azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy Pünkösd után nem hétfőn, hanem kedden lesz majd egyébként.
5: Persze, tehát hogy elinduljon tényleg ez a parlamentáris rendszer is, ennek ez egy tök jó ilyen első lépése.
2: Majd erről beszélünk, Réka.
5: Na igen.
6: A kormány most szakállamtitkárastól, szakállastitkárastól, mindenestől még egy idő még teljes egészében feláll. Ugye most elkezdték például az oktatási szakállamtitkárokat minden nap egyet bemutatni, ez is nagyon médiatudatos. Egyébként szerintem ezt így kell csinálni.
5: Igen.
6: Meg kell tartani hozzá a figyelmet, meg azt a fajta közérdeklődést behúzni hozzá, ami egyébként ezeket a dolgokat ilyen mértékben nem szokta követni. Ezek nagyon fontos dolgok, azok a nagyon fontos valamennyire bürokratikus és unalmas dolgok, amik valójában eldöntik az életünket. De ezek ugye nem úgy szoktak kinézni, mint egy valóság. Soha, hát most egy kicsit, hogy mondjam, ezt is ilyen játékszerűvé teszik. Én fontosnak tartom azt, hogy milyen csomagban adják be ezt a javaslatot a miniszterelnök korlátozással kapcsolatban. Itt ugye te körbeadtál egy emlékeztetőt, a kekvák megszüntetése van ebbe benne, tehát tulajdonképpen az államból kilopott állami egyetemek helyreállítása, a kutatóintézetek helyreállítása, a SZUVI-HIVI, azaz a szuverenitásvédelmi hivatal, ami kizárólag egy politikai üldözési eszköznek lett létrehozva. Ennek a beszántása...
2: De már erre is jött reakció egyébként, hogy na, hogyha a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik, akkor az a migrációs politika kvázi szemmel lesz köpve, amit a Fidesz egyébként elindított, és amire azt mondta Magyar Péter is, hogy azt ők azért tartják.
6: De hát a szuverenitásvédelmi hivatal lótucskot nem csinált migrációügyben. Az volt az elsődleges célja, hogy a kritikus sajtót és más szerveket elhallgattassa. Ne adj Isten, nincs, úgy tűnik
2: elmondom
6: bizonyos.
2: Elmondom a reakciókat.
6: Teljesen, nagyon jól csinálod, sokkal fegyelmezettebben, mint ahogy én valaha csinálnám. Szóval, hogy ilyen szempontból szerintem ebbe a csomagba beleillik ennek a fél prezidenciális rendszernek a koporsójába beleütni még egy szöget. Most nem fogok belemenni nagyon a politológia elméleti hátterébe a dolognak, de hogy ugye Magyarországon hivatalosan elvileg egy parlamentáris rendszer uralkodik, amit a Fidesz nagyon keményen eltolt egy ilyen elnöki elvű kormányzás irányába, technikai dolgokkal. Ennek része az, hogy a köztársasági elnök teljesen elvesztette a súlyát, egy morálisan és jogilag is, szakmailag is, és azzal, hogy korlátozzák ezt a hivatali időt, szerintem ezt a problémát nem oldják meg, mert szürke eminenciásokról nem most hallunk először, de legalább egy gesztust tesznek annak az irányába, hogy azt mondják, hogy Magyar Péter igenis hajlandó a saját lehetséges hatalmát korlátozni, és ami fontos, amikor az embernek van egy terminusa, akkor nagyon máshogy tud kampányolni is, meg kormányozni is az addig visszalévő időben.
2: András?
3: Kimondtátok ketten is már, vagy hárman is talán a szimbolikus lépéseket. Nem olyan régen szakemberek között volt alkalmam elemezni az összes eddigi beszédét, Magyar Péter eddigi beszédét. Rengeteg szimbolikával dolgozik, és ez a működésében is megjelenik. Most majd beszélünk talán róla most a lengyelországi látogatása is. Tehát, hogy tele van szimbolikus intézkedésekkel. Az, hogy 8 évben, 2004-ben korlátozzák a miniszterelnöki hatalmat, most őszintén szólva, tehát tegyük fel, hogy mondjuk 4 év múlva is megnyerik a választást, és azután is, mert hogy csodálatos lesz minden, és akkor hát marad ez a pár, de nem lehető miniszterelnök. Most ettől valójában az ő hatalma úgy igazából csökkenne majd a közéletben.
6: Nem is novum, hiszen a köztársasági elnöknél hát, van egy limit egyébként időben. Tehát ez nem
3: hát egyáltalán nem. Novum bizonyos országokban valóban van ennek egy hagyományra épülő, aztán jogszabályban megalkotott módszere. Nálunk ez ilyen újdonságnak számít, de alapvetően ez is egy szimbolikus, inkább szimbolikus kérdés szerintem, mint jogtechnikai. Valóban arról van szó, hogy itt az egész szavazás arról lett fölépítve, hogy ők vagy mi, mind a két oldalról. Most született egy nagyon erős döntés, egy felhatalmazás, tehát akkor most mi vagyunk, ők már ne legyenek, és ez egy ilyen visszacsatolás. Tulajdonképpen a szimbolikus történéseknek azért mégiscsak van hatása, meg jelentősége, mert ugyan te Facebook kormányzást említettél, amivel meg én nem értek abban az értelemben egyet, hogy gyakorlatilag megváltozott a kommunikáció. Most ez nem egy olyan nagy, nagyon bonyolult dolog, a social media, a közösségi média megjelenésével alapvetően változott meg a kommunikáció, az egész gazdaság arról szól, és ez a piacon is így van, hogy mindig először a figyelmet kell megszerezni, és ez a legnehezebb. És ők ebben azt kell, hogy mondjam, nagyon, nem tudom, hogy jók-e, de hogy nagyon hatékonyak, ez a folyamatos figyelem fenntartás történik, és a Facebook az nem kormányzás, az az adott kor kommunikációs csatornája, amiben ők most nagyon,
5: de nem volt
3: nagyon jól élnek. Nem,
5: a Facebook kormányzás, ez egy leírás.
3: Gondoltam azt, csak hogy így diszkréten megjegyeztem, hogy én nem.
2: Olyan
3: nem.
2: Hangok, akik például ezt is kezdték kritizálni, hogy tök hát értik, igen, nagyon jó, tök jó, hogy állandóan élőzünk, de hogy így lehet, hogy akkor egy picit ebből vegyünk vissza, és ezt, lássuk a tartalmi, nem csak a szimbolikus.
3: Bocsánat, meg egy megjegyzés, ez való igaz, hogy sokan mondják, hogy ó, ez too much, mondják too much, ilyen divatosan, de hogy egy kicsit sok, most éppen az egyik Cilla nevezetű influencerünk mondta, hogy Petya, most már fejezd be.
2: Ez körülbelül olyan, mint... Ez
3: olyan, mint én azt mondanám a...
2: A három gida, ahogy ő fogalmazott, igen. A három kormányszóvivő, hogy átadhatjuk nekik esetleg.
3: Hát ez igaz a kegyelmi üggyel kapcsolatos jogi előadásra is egyébként, vagy igaz lehet, de visszatérve, tehát ez olyan, mintha én azt mondanám az influencernek, hogy most már ne ripacskodjál, vagy ne pozorködjél, hanem van rendes szakmád, csináld, ezt most már mindenki ismer, figyel téged, vegyél belőle vissza. Tehát, hogy Magyar Péter, így igaz. Ezzel nyerte meg a kommunikációs csatát, ezzel nyerte meg a választást. Én meg azért egy kicsit azt is érezném, ha most hirtelen beleállna ebbe a nagyon feszes miniszterelnöki, szeriőz szerepbe, akkor meg így néznének, és azt kérnék rajta számon, hogy de hát Petike, hát vagy Peti, vagy öcsi, vagy nem tudom én, kicsi, nagy, hogy akkor most ez mi ez a váltás, hogy mi nem ehhez adtuk a szavazatunkat, és akkor most miért vagy ilyen megengedő és kedves ezekkel a fiúkkal?
6: Szerintem mennyiségébe akiket... állítani ezen, kicsit visszavenni, az nem lenne káros. Azért az engem nagyon megütötte a szememet, amikor a Karmelita bejáráson megy Magyar Péter mögött Vitézi Dávid, akinek egyébként még állítani valója is van az épületekről, és a Magyar Péter majd bele pusztul, hogy a Vitézi végig mond egy mondatot, és a szavába vág, és újra elismétli ugyanazt,
3: ebben
6: mert nem bírja ki, hogy valaki más legyen előtérbe, tanulja meg kibírni, mert ez egy nagyon fontos vezetői kvalitás. Amikor te mások munkájáért vagy felelős, pláne amikor közvetlen hatalmat gyakorolsz, akkor ez a fajta önuralom alapelvárás.
3: Ebben egyetértek.
4: Szerintem azért ez nagyon fontos, és itt lehet, hogy megint kukackodunk, meg szavakról beszélünk, de hogy kormányzás vagy politizálás, ha Facebooknak, vagy élménynek, vagy akárhogyan definiáljuk, mert ugye ezek a szavak szokták most ezt leírni, és szerintem te is ezt kérted ki magadnak, hogy ez nem Facebook kormányzás.
3: Hát nem,
4: Facebook
3: kikértem,
4: politizálás hogy... mondjuk, vagy tehát, hogy igen. Ez ellen. Ami szerintem valid, mert hogy igazából ami problémát okozhat, vagy nagyon sokaknál kiverheti inkább a biztosítékot, hogy az elmúlt 16 évben ugye kommunikációs kormányzásnak hívtuk azt, vagy sokan így definiáltuk, amit az Orbán kormány alatt láttunk, vagy átéltünk, amiben egyébként ugyanúgy működött a kormány, csak a legtöbbször azt éreztük, hogy vagy nem annak megfelelően, hogy az országnak mi a jó, vagy nem annyira működött. Ugye Magyar Péter is alapvetően erre húzta fel a kampányát, hogy gyakorlatilag az állam nem működik, a kormányzást nem működik, de cserébe a kommunikációra elképesztően sok pénzt költöttek, elképesztően hatékony volt, és nagyon durva, és gyűlöletkeltő volt. Tehát, hogy van egy olyan tapasztalatunk, hogy ameddig a kommunikáció nagyon erősen működik, addig a háttérben nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, de nagy valószínűséggel az nekünk nem lesz jó, és ilyen szempontból egyébként szerintem még azért nyilván időben vagyunk, meg nem most kellett az összes intézkedést meghozni. És valóban látjuk azt, hogy elindul a kormányzás, mint erre is érdemes lesz nagyon odafigyelni, és talán egy picit jobban, mint a kommunikációra, én azt gondolom. Az más kérdés, hogy már elkezd embereknek sok lenni Magyar Péter, miközben egyébként másoknak már nem az. Hát olyan újságcikkeket, hogy akkor ezzel most kihez akar szólni, és kihez nem akar szólni, és hogy ez számít-e, nekem az ütötte meg a fülemet, hogy tehát nem azokhoz szól Magyar Péter jelenleg, akik ezt soknak tartják, hogy ezt a kampányban nyilvánvalóan, és főleg a politológusoktól nagyon sokszor lehetett hallani, hogy ezt nem kell figyelembe venni, mert ez egy másik választói körnek szól, vagy majd utána egy másik üzenet meg máshoz, de ő jelenleg Magyarország miniszterelnöke. Tehát hivatalosan, és ettől is tökre elszoktunk az elmúlt 16 évben, de hivatalosan neki minden egyes magyar állampolgárt képviselnie kell, és ez a másik, ami szerintem érdemes, vagy erről lehet beszélni, hogy az elmúlt 16 évben mindannyian elszoktunk attól, hogy hogyan működnek a dolgok normális ügymenetben.
6: Pont ezt akartam mondani, mert hogy szerintem ezt a kommunikációs agyrémet, ami most itt zajlik, Magyar Péter hivatalos YouTube oldala tudósít az állami eseményekről, ki ez a felvétel, ezt azt tudja valamiféle ilyen normalitásba billenteni, ha feláll és működik egy szakmai alapon működő független közmédia. Egy olyan közmédia, ami nem csak tévében vagy rádióban, nem csak YouTube-on működik, hanem mindegyik felületen adekváltan működik, valószínűleg sokkal kisebb mennyiségben, mint az a szemét, amit eddig termeltek, ahogy a csövön kifélt. Erre egyelőre szerintem nincsen mély szakmai koncepció, de erre alapvető szükség lesz ahhoz, hogy ez a fajta ilyen kommunikációs hadjárat valahogy beszűküljön.
3: Egyébként nem lesz egyszerű egy ilyen közszolgálati média rendszert felállítani, pont abból fakadóan, hogy megváltozott a kommunikációs tér és a kommunikáció minősége és csatornái változtak meg. Hogyha megnézed az összes hírportált, az összes televíziót, ma mindegyik azzal kezdi, hogy bejátsszák a Magyar Péternek a Facebook, nem tudom én, szelfiét vagy közvetítését. Tehát ez a primér hírforrás. Korábban volt az MTI, meg a klasszikus háromszor-három forrásból leellenőrzött hiteles információk, és akkor abból táplálkoztunk. Ma mindenki egy per egy az ő személyes kommunikáció, ez a hír. Tehát ez, és akkor aztán, hogy aztán ezt kommentálják, vagy nem. Szóval nem lesz könnyű azért a közszolgálati. Én bízom benne, hogy lesz. Én nagyon, nagyon tennék érte, és nagyon remélném, hogy lenne egyébként egy valid közszolgálati, és nem kell a nézettségi versenyt sem megnyernie.
6: Egy pozitívuma van ennek a romhalmaznak, sígérem, abba hagyom ezt az örjöngést, és ez méghozzá az, hogy nem létezik pillanatnyilag egy működő köztelevízió, aminek a hagyományait tovább kéne vinni. Tehát a semmiből lehet felépíteni egy a most lévő média helyzetre alkalmazott rendszert, ahelyett, hogy hurcolnának magukkal
4: és
6: egy holttestet.
4: Csak hogy legyünk ferek, mert hogy nem Magyar Péterrel kezdődik, és főleg nem a közmédiában az, hogy a Facebook posztok, hírek átvétele az gyakorlatilag hírként működik, vagy funkcionál. Ugye azért ez eddig is így működött, a politikai jellemző kiírásai Facebookon gyakorlatilag hírforrásként működtek, ugyanúgy, ahogy egyébként Orbán Viktornak a Facebook oldala, és ugyanúgy, ahogyan lehetett támadni bárkit egy Facebook posztjáért. Tehát, hogy ez ugye nem Magyar Péterrel kezdődik, hanem csak folytatódik az ügymenet, csak másik
3: hát csúcsra
4: oldalról.
3: Járatta ezt, vagy csúcsra jár most ez inkább, úgy mondom.
2: Mindeközben a miniszterelnök ugye szintén szimbólum, ellátogatott Lengyelországba, majd Ausztriába is. Ugye délelőtt rögzítjük ezt a felvételt, elvileg most még Ausztriában van, de innen folytassuk egy rövid szünet után.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó.
1: Egy újabb ígéretet váltott be Magyar Péter akkor, amikor valóban Lengyelországba utazott először, majd utána ugye Ausztriába, ennek is szimbolikus tartalma van, illetve már magának az utazásnak is, hogy például vonatoztak, és akkor onnan is a Facebookon értesülhettünk arról, hogy milyen a vonat, egyébként nyilván milyen lehetne nálunk a vonat, micsoda dolog, hogy egy miniszterelnök, meg a miniszterei vonattal is tudnak közlekedni, ez mind-mind szimbólum.
2: Meg fapados légitársasággal. Hát én ezeket óvatosan kezelem, ezeket a technikai dolgokat. Most vonatozunk, meg járattal, mint ilyen menetrend szerinti járattal megyünk. Az igazság a kettő között van, mert amikor Lengyelországban megérkezett a fogadást, azért mégiscsak egy nagyon komoly Mercedesből szállt ki, tehát hogy ott megvan a megfelelő körítés, nyilván biztonságtechnikailag, protokollálisan és stb. Szóval persze ezek szimbólumok, az igazság majd akkor derül ki, hogy nem tudom, 1, 2, 3, 5 év múlva valóban milyen lesz a vasúti közlekedés, 4 év múlva megint lesz választás, addig még lesznek önkormányzati választások, tehát rengeteg dolgot majd az dönt el ezen túl, hogy valóban milyen gyakorlati eredmények születnek, amit én állampolgár majd érzek a testemen. A lengyel látogatásnak valóban van szimbolikája, tehát kezdjük a magyar-lengyel egy barát, vagy nem is tudom, hogy van a két jó barát. Két jó barát, egy jó barát, két jó barát, igen, egy szív, hát nem tudom, most kapott ugye szívecskét a miniszterelnöktől. Van történelmi hagyománya, de amellett pedig az biztos, hogy ennek van egy nagyon praktikus megközelítése is. Azért a lengyelországi gazdasági, katonai fejlődés, ami az elmúlt években végbe ment, a területét tekintve, a nagyságát tekintve, ha ránézünk a térképre, én szerintem elképesztően fontos szereplő, és még inkább fontos szereplő lesz Európában Lengyelország. Tehát ez nem csak egyszerűen erről szól, hogy egy ilyen kedves, baráti, történelmi gesztusa a királynőink, királyaink és nem tudom kicsodáink, hanem egész egyszerűen ez egy, én azt gondolom, hogy egy ilyen előrevetített erő vagy politikai helyzethez való idejében történő igazodás, és akkor majd jönnek még a V4-ek, meg a V2-ök, tehát ezzel a lengyelországi látogatással és ezzel a kapcsolódással, és amit a lengyel miniszterelnök őróla mondott, és a nemzetközi sajtó, ahogy beszél és az egyetemeken, meg minden, ahogy beszélnek erről az elmúlt két éves történésről, az túlmutat már egyébként azt gondolom, a szimbolikán. Tehát amit Orbán Viktor kinkeservesen próbált elérni, hogy Európában egy komoly, meghatározó, figyelemre méltó szereplő legyen, ahogy ő azt csinálta, azzal nagyon klasszul megágyazott Magyar Péternek, mert most sok mindent vélhetően Magyar Péter fog megvalósítani abból, amiről Orbán Viktor álmodott, praktikusan mondjuk csak most az európai nemzetközi politikai elismertségről beszélek. Tehát egy egész más hangnemben, más stílusban, más kultúrában, és ez nem azt jelenti, hogy be kell ezzel feküdni minden politikusnak, minden hatalomnak, minden elvárásnak, de az, hogy legyen egy emberi kommunikáció és a klasszikus, mondjuk egy európai közösségben, ahová tartozunk, vagy tartozni akarunk, hogy ne tényleg bot legyünk a küllők között, hogy ezt az elhíresült mondást mondjam, hanem aktív szereplői, konstruktív részese legyünk ennek. Én ezt szimbolikumon túl nagyon erősnek találom.
1: Zsófi?
3: Egyszerűen én nagyon-nagyon komplex kérdés, és tök jó, hogy behoztad a gazdasági részét, mert egy nagyon racionális együttműködés, és egy nagyon-nagyon jó követendő példa ugye Lengyelország. De alapvetően, amit ugye végignéztünk az elmúlt, meg végigtudósítottunk az elmúlt években, hogy Donald Tusk hogyan lesz, tehát hogy borzasztóan megromlott kapcsolatokról beszélünk. Ezért annyira kézenfekvő, hogy Magyar Péter oda megy, és gyakorlatilag ez elkezdtük visszacsinálni lista. És ugye ezt is tudjuk, hogy mindennek, hogyha hátralépünk, az egyik ilyen alapvető kiinduló pontja az a Putyin barátság, aminek megint a választásokkal gyakorlatilag egy pillanat alatt lett vége. Egyébként gondolkodtam azon, hogy azért Orbán Viktor helyében milyen lehet ezt így végignézni. Tehát az, hogy gyakorlatilag 0-24-ben azokat ellenpontozza, amikben valóban iszonyatosan sok évet és energiát rakott, hogy valamit felépítsen. Ugye a lengyel-magyar kapcsolatok is nagyon-nagyon jelentős mértékben ott kezdtek megromlani, akkor, amikor mind az EU-ban, mind egyéb szövetségi rendszerekben ugye mindig mi voltunk a Putyin barát, meg a, hát jobban mondom, nem mi, hanem Orbán Viktor. Tehát ezt a látogatást végignézni, ez megint egy kicsit olyan, hogy azt láttad, hogy így a dolgok így a helyükre zökkennek, mert egyébként korábban, hagyományosan én még tudósítottam egyébként olyan Fidesz március 15-ére, amikor így érkeztek buszokkal a lengyelek, hogy részt vegyenek a március 15-én, és közösen mentek, és vonultak fel, meg minden. És jó, hát annyira nem volt régen, és mégis ehhez képest micsoda ívet járt be. A másik az ugye a V4, és a V4 is egyértelműen rögtön szóba került. Nem akarom ezt így elemezni, mert erre sokkal jobb külpolitikai szakértők vannak ennek a kérdésnek az elemzésére, de hogyha a V4-ből lesz valami, és egy kicsit így regionálisan tényleg Magyarország már megint nem, tényleg én mást mondtam, nem is a küllőt mondtam, hogy nem a bot a küllők között, hát ennél sokkal durvább kifejezések voltak, hogy mi mik vagyunk gyakorlatilag. Ha a V4-et, és azt Lengyelországon keresztül a legkönnyebb megnyerni egyébként, hiszen a legjelentősebb tényező és a legnagyobb tagország, az a fajta regionális együttműködésből csak bármi megvalósul, akkor már lesznek eredmények, amiket fel lehet egyébként mutatni. Ennyi.
1: Réka?
4: Szerintem Orbán Viktornak sokkal jobban fáj az, amikor Magyar Péter Giorgia Melónival haverozik, mint amikor Donald Tuskkal. Ugye,
3: ne becsüljük. Fáj. Tehát ez az,
4: hogy szerintem azért az, hogy az ő saját trupjából talál magának szövetségeseket, az a fájdalmasabb, ugye Donald Tuskkal már 10 éve is súlyos konfliktusai voltak.
1: Majd
4: a Fidesz
1: kormánynal. És meg a Putyinnal.
3: Na de a V4 fotó is volt, amit várjuk nem, Magyar Pétert, tehát hogy a régi címbik.
4: Hát meg a majd Ficóval is fog kezelni, meg az összes többiekkel, meg Vucsicsal is összefog valamilyen formában barátkozni, mert muszáj. Tehát a környező eddig Orbánnal szövetséges emberek be fognak állni mellé, és az nagyon fog fájni. Én nem becsülném alá ebben a mindent elsöprő egyetlen egy forrásból nagy rendszerváltásban a jelentőségét annak, hogy Lengyelországban sikerült sokkal rövidebb idő alatt leváltani az illiberális kormányt, akik a Fidesz szövetségesei voltak, tehát a Kaczynski-féle politikai formáció támogatói jöttek ide busszal, és nem a utcán szaladgáló átlag lengyel, mert azoknak is a nagy része azért valójában nagyon ellenezte ezt az akkori hatalmat, és abban, hogy az EU be tudta húzni a fékeket, nagyon sok jelentősége van, nem mondom el végig apróra, de szerintem ez erre azért nagyon fontos emlékezni, mert hogyha elhisszük azt a mitológiát, hogy itt egy erő, egy szent akarat, egy forrásból két év alatt, akkor megint beleessünk abba a mitológia teremtési hibába, ami ennyire kiszolgáltatottá tett minket korábban. És olyan elvárásaink lesznek egy üres kasszával induló kormánnyal szemben, amit egyébként Salamon kincséből se lehetne teljesíteni. Ilyen szempontból szerintem a vonat inkább egy ilyen szemléletformálás hangadás, és jutalomjáték Vitézi Dávidnak, vigyorgott is rendesen, örüljön, megérdemli, megdolgozott érte, de megadni azt az alaphangot, hogy mi most itt nem mellénzsebet fitogtatni, meg a Rolexünket mutogatni megyünk, itt üres a kassa.
1: Eszter?
5: Egyébként, ha már a vonatok...
2: Nekem nincs Rolexem, de nem tudom, mi a baj a Rolex-el, tehát az is egy óra. Tehát.
5: Nyilván van ennek egy szimbolikája, de hogyha ezekbe a vitákba belemegyünk, hogy a politikuson miért ne legyen Rolex akkor, amikor a gazdaság ez nem teszi lehetővé, hogy az emberek sajtot vegyenek otthonra, akkor azért az egy másik történet, azt gondolom. Nyilván nagyon sok cikk van arról, hogy kinek milyen órái vannak, az mennyibe kerül politikusok közül, és vannak sokkal drágábbak, mint egy sima mezei Rolex, már amennyire én meg tudom ítélni, és általában nem probléma. Más gazdasági helyzetekben meg az.
6: Nézem közben, hogy a PRK mi van.
4: Ez 6000 forint volt, és pontosan ugyanolyan időt tudja.
1: Okos óra.
6: Hoppá!
1: Egyébként nem az órával, a közpénzből vásárolt órákkal van probléma, ennyi. Tehát az, amikor valaki az ellopott közpénzből...
5: Visszatekszést, nem csak azt tud várni. Na, vissza a vasutakhoz. Szerintem Vitézi Dávid olyan szempontból az egyik legkorrektebb kinevezett miniszter, hogy ő például, amit te mondtál, hogy 4-5 év múlva megnézzük, hogy nálunk is lesz-e ilyen vasút, úgy kezdte, hogy nem. Tehát, hogy nem lesznek olyan, tehát nem tud olyan hosszú távú beruházásokat, nagypénzű beruházásokat véghez vinni ebben a ciklusban, amiket eddig nem indítottak el. Tehát itt nyilvánvalóan beszél arról, hogy szakmailag ezek egy jobban átgondolt történetek, nem lesz egyik pillanatra a másikra kellene, és szerintem amit ő ezzel csinált, ez az őszinteség, az, hogy felnőttként kezeljük a társadalmat. És egyébként nem csinálunk magunkból olyan szempontból se hülyét, hogy olyan ígéreteket tesszünk, ami kezelhetetlen, pont miközben egyébként mi magunk is olyan ígéreteket akarunk tőlük hallani, tehát hogy ez nagyon érdekes lesz. Ez van. Másik Lengyelország, visszatérve, nekem is ez a... Az ütötte meg a fejemet, hogy a régi cimbik most kedvelik a Magyar Pétert, amit most szerintem lehetőségnek lát a Fidesz, bármilyen nevetséges is ez, meg, vagy nevetséges nekünk, vagy nevetséges a másik oldalnak, de hogy így tulajdonképpen a V4-ekkel azért szűnt meg a jó kapcsolata Orbán Viktornak, mert a nulladik pillanatban, amikor ezt így létrehozták, mindenki egyet tudott érteni, mindenki ügyesen tudta a migránsokat utálni, tehát hogy így volt egyfajta olyan szövetség, amiben mindenki együtt volt. És igen, tehát az ukrán háború után, az ukrán háborúnak a kirobbanása után ez a fajta egyetértési történet is valahol kezdett megszűnni, meg hát ugye voltak itt már tényleg egy évtizede tartó nem barátságok is, amelyek ezt csak súlyosbítani tudták, amiben szerintem izgalmas is, hogy a Tusk maga kiemelte, hogy Ukrajnában majd fognak egy közös álláspontot kialakítani, és persze ők se akarják, hogy azonnal csatlakozzanak, és ne kelljen azokat a feltételeket a Ukrajnának teljesíteni egy Európai Uniós csatlakozáshoz, amelyeket az eddig felvett tagállamoknak nem kellett. De hát akkor majd segítünk egyébként az orosz gázról való leválásban, így kacsint-kacsint, hogy így azért erre vannak majd így módszerek, és akkor így ezt majd csináljuk. Mégis azért kezdtem úgy, hogy a Fidesz lehet, hogy ebben éppen lehetőséget látna, hogyha nem a saját zsebeiket nyalogatnák, vagy megpróbálnának valamit amúgy csinálni.
4: Azt mutat, hogy a zsebeiket nyalogatják?
5: A zsebeiket gondolod, az se rossz.
4: Stratégiai sükkertség az én esetemben.
1: Saját zsebeiket nyalogatják.
2: Freud, a Rolexről jutott eszedbe a zseb. Kinek mennyi van a zsebében?
5: Na mindegy, tehát hogy ők azt is el tudnák most majd kommunikációsan mondani, hogy na tessék, egyébként Magyar Péter még nem tudom, csak egy hete van, vagy másfél hete van, és már is a V4-ekkel kiegyezik azokban az ügyekben, amik majd megrontják a mi szuverenitásunkat. Ráadásul azt hiszem, ha jól olvastam, és lehet, hogy ki fognak javítani a kommentelők, pont egy kérdést nem beszéltek meg, amit Magyar Péter előre mondott a múlt heti sajtót, ez már héten volt, bocsánat, sajtótájékoztatón, a legutóbbin, amikor azt mondta, hogy majd meg fogjuk kérdezni a lengyeleket, hogy ők hogyan kerülték ki a bevándorlós büntetést, miközben ők sem fogadnak be bevándorlókat. Most erről én nem láttam a sajtóban, hogy sikerült-e megértekezni, hogy azért, mert Lengyelország egyébként kapott felmentést arra vonatkozóan, hogy ukrán menekültek be, viszont kifejezetten sok ment hozzájuk, meglátjuk.
1: No, a valamelyik sajtótájékoztató, igen, amiket nehéz valóban lekövetni, és Isten látja lelkem, hogy igyekszünk lekövetni és élőben adni, amit csak tudunk, ami néha nehéz, mert van olyan, hogy spontán, hogy 5 perc múlva élőben sajtótájékoztató, de az egyik ilyen
2: volt... Terajzodat is kiadjuk majd egyébként, én szívesen mindenki. Leszek az első.
1: Az egyik ilyen volt fölteszi. A kegyelmi ügy részleteiről szóló sajtótájékoztató, amit nagyon sokan nagyon régóta vártak és vártunk. Ugye szintén egy ígéret beteljesítése, arról volt szó, hogy május 18-áig nyilvánosságra hozzák a részleteket, aztán 18-án mondta, hogy majd 19-én egy külön sajtótájékoztató keretében, és akkor reggel mindenki várt ezt a sajtótájékoztatót, és bizony érte azért kritika Magyar Pétert ezzel kapcsolatban is, mert sokan azt mondták, hogy új dolgot nem nagyon tudtunk meg belőle egyfelől, másfelől pedig ugye az ügyvéd nevét nem árulta el, csak körbeírta, tehát elárulta, hogy ki az ügyvéd, amire maga a vidéki prókátor, aki az egészet kirobbantotta, mint kegyelmi botrány, is azt mondta, hogy szerint azt nem kéne feszegetni, mert tök mindegy, hogy ki az ügyvéd. Szóval nem tudtuk meg azt, és vélhetően nem is fogjuk megtudni. Ugye nem tudjuk, hogy a Sándor Palota kiadta el már az iratokat, azt mondják az elemzők, hogy abban sokkal több minden nem lesz. Az biztos nem lesz benne, hogy Novák Katalin lejegyzetelte azt, hogy nekem azt mondta XY, hogy ezt azért írjam alá, hogy. Tehát a lényeg, ami egyébként az embereket érdekli, hogy ki volt az, aki megmondta, hogy ezt alá kell írni, az nem derült ki.
2: Lehet, hogy ki fog egyébként, azt nem tudjuk, hogy...
4: Szerinted az valahol...
2: Nem tudjuk, hogy milyen morális, erkölcsi, büntetőjogi és bármilyen fenyegetettségbe kerül bárki ebből a közegből. Lásd a Lonch Groupos Balázsi féle megnyilatkozást. Azt sem tudjuk, hogy ki küldte oda éppen a Kontroll stúdióba ideig. Mindig a Partizánban volt a nagy coming out. Most meg a Kontrollban.
1: Több tehát, véletlenül.
2: Hogy, igen, tehát hogy építeni kell nyilván saját média rendszert is, ez csak zárójel, de ennek az egész kegyelműnek, mert szimbolikákról beszélünk, én azt gondolom, itt a morális része sokkal erősebb, mint a jogászkodást. Most itt a bravúroskodás a dátumokkal, ki, mikor, most a Varga Juditot átverték, nem verték, belecsempészték a papírt, átrendezték. Nyilván, ha átverték is, rámutat arra a rendszerre, hogy oké, a köztársasági elnöki papírokat mindig alá kell írnunk. Ez volt a szokásuk, ugye? Ezt mondták.
1: Úgyhogy el se olvastam.
2: De ez önmagában az egész rendszer legitimitását vonja kérdőre. Hát van egy szolgálati út, van egy rendszer. Miközben az a mondás, hogy tök mindegy, amit a köztársasági elnök mond, azt úgy rutinból írjuk alá. Tehát gyakorlatilag itt azért történtek hibák. Tényleg az a kérdés, persze, valaki adott egy utasítást, vagy kérést, erős kérést a köztársasági elnökre. Nem magától találta ki. De egyébként ezt a történetet már korábban publikus felületeken leírták, hogy kinek a melyik baráti, családi hozzátartozója, milyen baráti, családi, nemesi, nem tudom milyen szálak kötődnek össze, és ez az ember, aki kegyelmet kapott, az kinek a kie. És hogy kikérte erre a Novák Katalint. Ezt leírták, én ezt most nem akarom visszaidézni, mert nem
4: ebben
2: teljesen
4: most én leszek minden. A kukacoskodó, mert szerintem van annak jelentősége, hogy a Varga Juditnek eszeágában nem jutott, illetve a minisztériumnak eszeágában nem jutott javasolni ezt a kegyelmet, és ez külön eljárásban lett mégiscsak aláírva és visszaküldve az orra alá.
2: Ezt nem cáfolom, abszolút arról mondom, hogy maga a rendszer működése nem jó, hogy van egy szolgálati út, ahol ezt észre kellett volna venni a Varga Juditnak, és nem vett észre, mert a rendszer eleve úgy működött, hogy eszébe se jutott,
4: én arra nem tudjuk valójában. Nem, tehát most még mindig találgatunk arról, hogy ő hogy írta alá, lehet, hogy magával ki volt kelve, és nem akarta.
1: Írta-e alá, mert azért erre is volt utalás.
4: Volt mindenféle, szerintem ami itt reális várakozás lehet, az az, hogy néhányaknak, akik közel voltak a tűzhöz, annyira forró lesz a láb alatt a talaj, vagy már annyira kongat a lelkiismerete, hogy egy ponton kiállnak, és azt mondják, hogy igen, én engedtem be a izé-mizé urat, amikor jött kilincselni ezért, meg a budaháziékért, mert annak is van jelentősége egyébként, hogy az egyszerre kiadott kegyelmi kérvényeket egy ügyvéd képviselte, és szerintem ilyen ügyekben, ekkora jelentőségű ügyekben, ahol gyerekek életét tette évtizeden keresztül tönkre az az intézményrendszer, aminek az a dolga, hogy megmentse őket, és az emberek asszisztáltak, és aztán még fel is mentett. Tehát olyan mértékű aljasság van benne, hogy arra nincs szó. Itt igenis van jelentősége annak, hogy legalább annyi dokumentum, amennyi van, legalább annyi eljárás, amennyi van, az igenis kerüljön ki, és itt megjegyzem, hogy a házon kívül által felvett pressziókísérlet, amikor már a kegyelmi ügy kirobbanása után cigarettával meg 5000 forinttal próbálja ugye az inkriminált személy rávenni az egyik tanú gyereket, hogy ne tanúskodjon, abban még mindig nem látunk eljárást, tehát volna bőven miért eljárást indítani, nem kell ezeknek az embereknek egy kegyelemmel a zsebükben vidáman sétálgatni az életben.
3: Én leszek a másik kukacos, ha ezt így lehet venni, tehát ez, amit mondtál, hogy bravúroskodás a dátumokkal, meg, tehát, hogy amit ott hallottunk ezen a sajtótájékoztatón, az például az én munkámnak a jelentős része, hogy tényeket hallottunk, időpontokat hallottunk, össze lehetett rakni egy folyamatot, olyanok szólaltak meg, tehát az, hogy a Répási Róbert kimondja azt, hogy szokatlan volt az egész eljárás, tehát hogy ennek egyértelműen volt jelentő. Tehát én senkivel tudok egyet, aki azt mondja, hogy ez kevés volt, vagy nem volt elég, vagy miért most, miért így, nem, tehát hogy iszonyatosan fontos volt ez a sajtótájékoztató. Nagyon-nagyon sok szempontból.
2: A bravúroskodást akkor helyezzük másik kontextusba, tehát itt ennek az ügynek is akkor lesz értéke, ha ennek valódi látható, vagy büntetőjogi, vagy bármilyen következménye. Ez morális azért következménye volt. Én csak azért mondom a bravúroskodás, persze ezek fontos dolgok, hogy mik nem, lássunk.
3: Ezek a fontos dolgok.
2: Igen, lássunk tisztán, de valójában ennek az ügynek is az összes szereplője, résztvevője, aki szóba jöhet, és benne közreműködött, és név szerint ismert. Tehát itt de volt nem, egy morális, itt bocsánat, egy nagyon erős morális kérdésre van szó.
3: Abszolút, majd, igen. Tök igen, jó lenne, mert éppen itt tartottam.
2: Igazolt. Bocsánat.
3: Nem, csak, tehát, hogy itt ezt nem osztom. A másik, hogy ez igaz, hogy mindent tudunk, mert nem igaz, mert pont ez a lényeg, hogy Novák Katalintól kezdve Balog Zoltánig mindenki megtehette ebben az eltelt időben, hogy ezt az egészet így elhárítsa, hogy tök mindegy, hogy hányszor próbálták újságírók, riporterek.
1: Balogh Zoltán most is reagált.
3: Persze, kitette kb. Ugyanazt a posztot, meg hogy ő soha semmit nem mond. De az egyik következmény az az, hogy ezt is bejelentették, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságnak a szabályait, a működési rendjét megváltoztatják.
1: És kötelező.
3: Igen, kötelező lesz. Tehát amit végigcsináltunk az elmúlt nagyon sok évben, hogy bohózattá vált az egész, hogy ott várja mondjuk a megmaradt kevés független média, a folyosón, a bizottság ajtaja előtt, hogy na majd jön, nem, hát Pintér Sándor küldött maga helyett más. Tehát, hogy ilyen teljesen kiüresedett egy nagyon-nagyon fontos intézmény. Ez például, bocsánat, a helyére kerül. Tehát, hogy igenis ennek van jelentősége, mert mondjuk Novák Katalin, vagy mondjuk a többi politikus, teljesen mindegy, hogy tudjuk a nevét, nem volt eddig rákényszerítve arra, hogy oda menjen és válaszoljon. Márpedig most, ha bevezetik ezeket a szabályokat, hogy igenis kell menni, aztán pénzbüntet, aztán nem mész, akkor már elővezetnek meg minden. Tehát, hogy én értem, hogy Magyar Péterrel mondjuk úgy, hogy bizalmatlan választók, azok azt gondolják, hogy ez egy színjáték lesz, amit majd el lehet húzni, nem tudom, hónapokig, vagy akár ki tudja, hogy meddig, de ennek igenis lesz jelentősége, hogy kutya kötelessége lesz legalább oda menni, meghallgatni a kérdést, és adott esetben valamilyen szinten legalább válaszolni, mert ezt eddig teljesen mindegy, hogy mennyire próbáltuk, de nem tették meg. És akkor még egy utolsó momentum. Legyen így, de hát most legalább meg lesz rá a keretrendszer és a lehetőség, hogy megszólalt, nagyon-nagyon hosszú hallgatás után megszólalt Dávid Ibolya, ami nekem egyébként önmagában egy nagyon-nagyon üdítő dolog volt, mert ugye őt nagyon-nagyon sokszor úgy szíve szerint az újságíró megkérdezte volna egy csomó mindenről, egyszerűen azért, mert borzasztóan jól lehetett volna kontextusba helyezni dolgokat, és nagyon jó volt hallani, hogy mennyire összeszedetten, és mennyire tényleg úgy, ahogy ezt egy egykori igazságügyminiszternek kell, elmondta, azokat, hogy ez az egész kegyelmi, hogy úgy, tényleg úgy bűzlik, ahogy kell, mert már az okkal nem az, mert az ember nem volt otthon, mert nem, tehát hogy egy, mit tudom én, úgy, tényleg úgy bűzlik, ahogy kell, mert már az okkal nem az,

0: Hogy túl sokat gondolunk róluk, túl gonosznak gondoljuk őket, kevéssé gonosznak gondoljuk őket. Tehát volt egy ilyen mindenfajta bizonytalansági réteg ebben az összes ilyen történetben, és szerintem az, hogy ezek most így kezdnek kikerülni ilyen szempontból, akkor most majd mindjárt megvédem a Facebook politikát is, a karmelitástól és mindenestől. Tehát nagyon sok embernek egyébként azt a fajta bizonyosságot tudja adni, hogy ezt én tudtam, hát én végig tudtam, mert megírták, mert láttuk, mert stb.
1: Hát meg, hogy ne érezd már magad összeesküvés elméleti hídőnek azért, mert szeretnéd tudni, hogy ki követte el ezt az aljasságot.
0: Ja, persze, de kérdéseket megfogalmazol, ezt nem szabad, tehát nyilvánvalóan. Egy tök másik, tehát ilyen szempontból már azt gondolom, hogy egy másik országban élünk, lehet kérdést feltenni, arra valamilyen fajta választ fogunk kapni. Nagyon jó lesz, hogyha Novák Katalint merendelik. Na most viszont, ami az ügy nehézségét adja, és nagyon sok mindennek a nehézségét fogja adni, hogy... Főleg ebben az ügyben elképesztően is abszolút érthető a felháborodás és a morális lincs hangulat. De hogy közben meg ezeket így valahogyan hát egységbe kell hozni. Én azt tökre értem, hogy mindenkit vegyünk elő, mindenkinek a nevét ismerjük meg, mindenkit rakjunk ki a szégyenfalra, mindenkivel kapcsolatban legyen bírásködés. Igazából nagyon szeretném, hogyha ezek az ügyek, és akkor itt meg most majd egy picit negatív kontextusba helyezem a Facebook politikát, tehát az összes karmelitástól, mindenestől, végkielégítésestől, kegyelmi botrányostól úgy zajlana, hogy jogilag vonjuk felelősségre azokat, akiknek abban valóban része volt, és nem a társadalmi felháborodásunkat, ami nagyon jogos, ami nagyon érthető, és nagyon sokaknak az elnyomása, és a dühe és haragja így gyakorlatilag visszaverődik Magyar Péteren keresztül jelenleg szerintem olyan, mint egy napelem. Tehát, hogy mindenki itt az országban, aki ezt így megélte, átélte, az kijön belőle, azt látjuk, azért örülünk neki, hogy úgy és olyan stílusban jön ki, csak tehát, hogy nem tudom, hogy vannak-e pillanatok, amikor megállhatunk egy picit gondolkodni, hogy hogyan kell ezt hidegfejűen csinálni.
2: Most, hogy egy 20 másodperces végszót kapjon András.
3: Mindenről, amit ma elhangzott.
2: Jaj, hogy erre most reagálhatsz.
3: Igen, én amikor, bocsánat, én másik vonalról jövök, tehát se nem politológus és se nem újságíróként, hanem kommunikációs márka szakemberként vagyok. Ugye a márkaépítésnek van egy saját definícióm, érték alapon kiválóan kell tenni a dolgunkat, és azt az adott kor kommunikációs csatornáin újszerűen izgalmasan kell elmesélni. Tehát ebben a folyamatban van a kormányzás, a Facebook kormányzás az egyszerűbbnek hangzik, de engem az érdekel, hogy mi az az érték, ezt hogyan valósítják meg, és ennek milyen látható eredményei lesznek, és hát az adott kor kommunikációs csatornáját meg látjuk. Figyelemgazdaságban figyelmet kell teremteni, ezt kell nap elején mindig ezt kell megnyerni. És az összes többit pedig lehet rommá elemezni. Én igazából nem a szappanoperákra vagyok kíváncsi, hanem majd az eredményekre, hogy akkor igen, ki volt itt a bűnös, kinek milyen jogi ítélete következménye lesz, hiszen a morális döntés megszületett a választások eredményével. Tehát, és ha azt mondjuk, hogy a kegyelmi ügy volt a, nem 20 másodperc, de a kegyelmi ügy volt a magja ennek az egész Magyar Péter kormányváltási jelenségnek.
2: Ezért fontos, hogy lássuk majd.
3: Igen.
2: András, igen. Köszönjük szépen, hogy itt
3: voltál. Én köszönöm, megtisztelő volt.
2: Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A hétvégén mosák a Rákóczi hidat, ezért ma délután 13:30-ig a Pestre vezető oldalon, holnap reggel 13:30-től délután 13:30-ig pedig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni. Hétvégén napközben a Belgrád rakparton szakaszosan útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Lezárták ma délután 3 óráig az 1. kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Mára lezárták a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Szombat és vasárnap délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Pécz Dániel a vendégünk, a Topik alapítója. Jó reggelt kívánunk!
3: Szervusz, jó reggelt kívánok!
2: Lengyelországba utazott a miniszterelnök, és már ugye sokat posztolt onnan, ahogy megszokhattuk, hogy mindenről próbál tájékoztatni minket, és posztolni, meg élőzni. Például arról is, hogy ugye vonattal közlekednek, de egy egészen nagy delegációval érkezett, és régóta ígérte, hogy majd egyszer, hogyha ő lesz a miniszterelnök, akkor Lengyelország lesz az első úti célja. Miért?
3: Nyilván azt látod, hogy az elmúlt 16 évben a V4-ekkel való kapcsolat azért az eléggé szét esett, finoman szólva is. És bár Orbán Viktor próbált egy patrióta közösséget felépíteni, hogy legyen valamilyen hangja az Európai Unióban, azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy szerintem sokkal több értelme van annak, hogyha újra felépítenénk a V4 szövetséget, és ezzel próbálnánk meg egy erős képviseletet tenni az Unióban. Szerintem, hogyha sikerülne visszaépíteni, akkor sokkal nagyobb lobby ereje lenne, mint Magyarországnak, Szlovákiának, Csehországnak és Lengyelországnak is, és újra kicsit jobban tudna fejlődni a térség. De a másik, amivel kezdtél, az az, hogy a Magyar Péter kormánya az a szimbólumukra épül. És ugye itt is az, hogy vonattal mennek, sima repülővel, nem honvédségi géppel, és az, hogy a lengyel-magyar két jó barát, itt megjelenik egy harmadik szimbólum is, tehát ezt a szimbólumot is úgy gondolom, hogy kimaximalizálták. Úgyhogy nyilván ebből a szempontból is van egy jelentősége. Ugyanis az ő választási ígéretük az volt, hogy visszaállítják az Orbán kormány előtti rendszert, azokat a szimbólumokat, és ennek egyik szimbólum ugye Lengyelország. Nyilván azért is volt az, hogy az első útja ide vezetett.
4: Illetve jön a folytatás Ausztria, és oda például kifejezetten azzal a szándékkal megy, hogy a V4 együttműködést lehet akkor bővítse. Ami egy ambiciózus terve egy hónapja sem megválasztott miniszterelnöktől, hogy majd ő, de egyébként meg miért nem? Ez egy régi gondolat.
3: Hát egyrészt régi gondolat, másrészt meg ugye a magyar politikában azért hányszor hallhattuk azt a kifejezést, hogy az a cél, hogy utolérjük Ausztriát. Nyilván, hogyha van egy ilyen célunk, akkor nem is baj, hogyha velük szoros szövetségben.
4: Ezek szerint repülővel megpróbáljuk, ha máshogy nem ment.
3: De
4: nem
2: csak azért is szerintem, aki valaha mondjuk autóval átlépte a határt, és ment Ausztriába, hogy tényleg van egy olyan...
4: De amit én nem értek soha, nem ennek a beszélgetésnek a témája, tehát fűmag, virág, meg söprű, az a magyar oldalon is van. Hogy az miért van, hogy azt mi nem használjuk, az osztrákok meg igen. Tehát bemész egy osztrák kis faluba, és olyan érzésed van, hogy ez egy teljesen másik
2: világ. Jó, de ez már egy más falu. Helyre csapongsz, mert ez már mondjuk terület és vidékfejlesztés...
4: Hát vagy Marika néni, meg Pista bácsi, és az a fűmag, meg az a söprű. Tehát, hogy mennyit adunk mi magunk?
2: Egoz üzeni a polgármestereknek, hogy vagy a
4: nem, Marika néniknek és Pista bácsiknak üzenem.
2: Szóval. Ausztria.
4: Ilyen a szó, Ausztria. Ha még tudod, hogy miről beszéltél.
3: Igen, hogy a cél az, hogy utolérjük Ausztriát, tehát hogy szerintem nem probléma, hogyha a környező országokkal olyan kapcsolatot próbálunk megépülni, sokkal szorosabb legyen a gazdaságunk, megpróbáljunk tanulni egymástól, például az is nagyon jó, mint ahogy a Vitézi Dávid bejelentette, hogy pont a szomszédos országtól, Ausztriától kérünk kölcsönbe vagonokat, mert azért láthattuk, hogy nyáron a Balatonra eljutni vonattal az talán nagyobb kihívás, mint oxigénpalasz nélkül megmászni a Mont Everestet, tehát hogy legalább, hogyha ebben kicsit beérjük magunkat, és egy sima átlagos hétköznapot, meg hétvégét meg tudunk oldani nyáron a Balatonnál, akkor az már egy...
4: Az megvan, hogy miről szól ez a hír, tehát hogy ezt azért rögzítsük, tehát ők ülnek egy vonaton, ami csak 160-nal tud menni, ez Magyar Péternek kis csalódás, mert ő a 200-asra számított, és közben kölcsönkérünk szerelvényeket Ausztriától, mert nincs elég Intercity kocsink.
2: Ami nem 160.
4: Ami nem 160, ami egyszerűen fizikailag nincs, ami megfelelő.
2: Télen,
4: nincsenek
2: ugye,
4: levizsgáztatva, ugyanis. Elképesztő.
3: Hát és hány olyan vonal van Magyarországon, ahol ráadásul ilyen 40-es, meg 20-as lassítók vannak beépítve, tehát hogy bizonyos településekre eljutni, lehet, hogy biciklivel sokkal gyorsabban lehet eljutni, mint mondjuk vonattal. De hát ott van például Kátai Vilmosnak a példája, aki a Gubacsi hídnál, ott konkrétan lefutotta a vonatot, tehát hogy olyan borzalmas állapotban vannak a pályák és a szerelvények is, amin igazából innen már csak előrelépés van.
2: Erre mondják, hogy innen szép nyerni.
4: A MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét tegnap felmentette Vitézi Dávid az első nagyon rövid átvilágítás nyomán, ugye bekérte az adatokat, és hát látott, amit látott. Ennek még nem ismerjük a részleteit, a magyarázatát, de egy dolgot tudunk, hogy a MÁV felettese Lázár János volt. Jelent ez valamit?
3: Hát hogyne. Tehát, hogy azért láthatjuk, hogy az elmúlt 16 évben itt a... Bár Lázár János ugye építésügyi miniszter volt, azért tényleg azt láthatjuk, hogy inkább a rombolás valósult meg. Egész egyszerűen olyan pályázatokat is visszamondtak, amire az EU utalta volna a pénzt. Mégsem jöttünk vele, valamiért visszautalták, hogy miért, ez nagyon jó kérdés. Ilyen például a nyugati pályaudvar és a déli pályaudvarnak az összeköttetése a föld alatt, tehát ott is nyerte a magyar állam egy elég jelentős összeget, mégis a utolsó pillanatban lehúzták ezt a listáról, és nem valósult meg a beruházás. Vannak itt érdekességek, és nyilván nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségeket vállalt még a kormány. Ugye pont Lázár Jánosnál volt az, hogy a választások után, valamint az új kormány megalakulása között, tehát május 9-ig, ő kötötte talán a legtöbb szerződést ebben az átmeneti időszakban. Nyilván kérdéseket vett fel ez is, hogy miért és milyen szerződéseket kötöttek.
2: Elindultak a személycserék, ugye egyel lejjebb szinten is, hogyha lehet így fogalmazni. Most már ugye államtitkárok, helyettes államtitkárok, sőt, ugye tegnap esti hír, hogy most már a vezérkari főnök is cserélődött.
4: A saját korábbi helyettesét nevezte ki.
2: Aki nagyon jó fej egyébként, én ismerem
4: sem. Kommentár nélkül mondtam.
2: 20 évvel ezelőttről még. Pedig egyébként sokan azt mondták, hogy nem kellene mondjuk még vezérkari főnököt cserélni, mert a honvédség egy teljesen más típusú rendszer, amit mi nehezen értetünk, egy ilyen hierarchikus rendszer, és ott ha egyszerre van miniszter és vezérkari főnök csere, akkor az bizonytalanságot szül az állományba, ez majd egy másik beszélgetés témája. Szóval meddig mehet ez a csere szerinted? van ennek határa? Hol van, hol lehet meghúzni azt a határt, hogy na, ő már nem politikai ember, hanem tök szakember, őt ne tegyük el, mert veszítünk vele, és nem nyerünk. Főosztályvezetői szinten gondolom mindenki retteg a közigazgatásban, hogy biztos, hogy mennie kell. Mi van a kvázi háttérintézményekkel? Van olyan ismerősöm, aki a Kopmária intézetben dolgozik, ami ugye minisztériumhoz tartozik, de tök külön van. Ők például nem kellett, hogy engedélyt kérjenek, hogyha bejöttek nyilatkozni, de azért családügy. Náluk is gondolom, ugye mindenki attól fél, hogy akkor most menniük kell, vagy nem. Szóval látható szerinted ez, vagy ez így egy folyamat, és akkor előbb-utóbb mindenkire sor kerül?
3: Elég sokáig elmehetnek, hiszen ez a kormány arra kapott felhatalmazást, hogy teljes serét végezzen el, és megcsinálja az úgynevezett rendszerváltást, vagy ez mit jelent, az majd évek múlván fog csak kiderülni. Viszont azt is láthatjuk, hogy már megvan az a szint, ahol ez a csere megállt.
2: Tehát megállt szerinted?
3: Bizonyos szinten igen, tehát például láthattuk, hogy Orbán Anita tartott egy állománygyűlést a külügyminisztériumban, ahol elmondta, hogy újra nyitják a bűnöket, meg megnyitják a félbejáratot, de például abból látszódott leginkább, hogy ott már megvan az a szint, akik az irodában dolgoztak, lehet, hogy osztályvezetők is voltak ott, tehát őket már nem szeretnék lecserélni, tehát ott megvan az a szint, hogy akik tényleg a háttérmunkát végezték el, a minisztériumok támogatását, pénzügyi osztályok
2: voltak. Erre mondom, hogy mindenhol voltak szakemberek, akik dolgoztak.
4: Persze, valakinek dolgozni is kell.
2: Igen, aki csinálta a napi munkát.
4: Egyébként ez érdekes, korábban volt egy feltételezés, hogy talán a helyettes államtitkári szint lehet az, ahol bizonytalan, hogy maradsz, nem maradsz, kell lesz, nem kell lesz, mert ott voltak szakemberek, de szerintem Havasi Bertalan stand-up show-ja a Tetőn azért az elég rendesen megingatta ezt a képet.
3: Na, de Havasi Bertalannál nem az volt a probléma, hogy ő államtitkár volt, vagy nem államtitkár volt, hanem a viselkedése volt a probléma.
4: Tehát, hát igen, de hogy az ilyenek a helyettes államtitkárok című e-poszt meg lehetett ezzel nyitni.
2: Kinyírta az összes helyettes államtitkár.
3: Nem azért nem gondolnám, tehát a helyettes államtitkárok szintjén is, de mondták is ezt a kormányzat részéről, hogy azért ott is vannak jó szakemberek, mert a helyettes államtitkárok részéről tényleg sok olyan ember volt, aki elvégezte a napi teendőket, adott feladat, meg a szaktárcájához értett, tehát jó javaslatokat tett le az asztalra, jó törvényjavaslatokat írtak. Hát ezen a szinten szerintem már megállhat a csere. Nyilván mondom, Havasi Bertalan az egészen más, mert ott inkább a viselkedéssel volt a probléma, meg az, hogy az elmúlt években hogyan viselkedett a magyar sajtóval, tehát az, hogy bárki próbálta kérdezni a kormánytagokat, jelen esetben Orbán Viktort azért Havasi Bertalan mindig odaugrott, és volt egy-két...
4: Hát és mint megtudtuk tegnap óta, tudjuk most már, ezután is így lesz, tehát ő lesz az, aki, hogyha valaki odaugrik Orbán Viktorhoz, akkor Havasi Bertalan közéjük vetődik.
3: Bár most szerintem már inkább örülni kéne, hogyha valaki oda megy Orbán Viktorhoz és kérdezi, őt nem pedig vissza kéne utasítani.
4: Úgy gondolod? Én azt nem tartom véletlennek, hogy Orbán Viktor ugyanúgy nem kérdezhető, mint korábban.
3: Én azt nem mondom, hogy nem kérdezhető azért Orbán Viktor.
4: Hol találkozol vele?
3: Most még nyilván kevés helyen, de szerintem nem is célszerű neki kimenni a nyilvánosság elé, hiszen csak kellemetlen kérdéseket kapna meg, sőt, csak arról kapnak kérdéseket, hogy arról fogadnák, hogy mi az oka a bukásnak. Nyilván itt el kell telnie hónapoknak, akár egy fél évnek is, azért, hogy a Fidesz megtalálja a saját hangját, megtalálja azt a témát, amit tud tematizálni, és nyilván, hogyha azzal kapcsolatban tudja majd a sajtó kérdezni őt, szerintem lesz arra lehetőség, hogy ne csak a volt kormánypárti sajtók, hanem az úgynevezett független sajtó is tudja kérdezni.
4: A volt kormánypárti sajtó most többek között azzal van elfoglalva, hogy kezd kialakulni a mostani kormánypárti sajtó. Ezt ők abból látják, hogy kik azok, akik rendszeresen kísérik Magyar Pétert mindenféle eseményekre, minden megjelenésére, adott esetben Lengyelországra, akik felfértek ugyanarra a vonatkocsira, ahol Magyar Péter utazik. Erről mit gondolsz?
3: Alapvetően szerintem ezt a kérdést ketté kéne választani. Tehát az, hogy a volt kormánypárti sajtó azzal vádolja a jelenlegi sajtót, hogy ők lennének kormánypártiak, szerintem az, hogy ki a kormánypárti, meg ki a független sajtó, az a finanszírozásból tűnik ki leginkább, hogy az adott médiaorgánum mennyi állami támogatást, vagy mennyi állami hirdetést kap. Én nagyon
2: remélem... Vagy mennyire számít?
3: Hát, hogy mennyire számít, igen. És de remélem, hogy e tekintetben sokkal transzparensebb lesz minden, tehát hogy a magyar kormány meg közé teszi, hogy kinél mennyit hirdetett, sőt, azt is remélem, hogy olvasottság vagy nézettség alapján fogják ezeket elosztani, nem az alapján, hogy ki milyen színbe tüntezi fel az adott kormányt. Szóval remélem, hogy ebben változások lesznek.
4: Csak a pénz, nem az attitűd? Tehát nem az, amit képvisel, nem az, amennyire kritikus.
2: Tegnap az sírokat lehetett olvasni, nincs nálam a telefonom most éppen, úgyhogy nem tudom szó szerint idézni, elnézést kérek, de pont az Aktuál című műsorban dobtam be ott a vendégeknek, hogy mint a régen ezek a klasszikus termelési riportok, nem mondom meg, hogy melyik sajtóorgánum volt, de az utolsó bekezdés az konkrétan így hangzott, hogy és Magyar Péter utána beszélgetett a helyi lakosokkal, fotózkodott, nem tudom, és hogy ez mi? Tehát hol van benne a hír? Tehát azért egy kicsit furcsa.
3: Most. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez a másik része a dolgoknak, hogy azért is lehet most azt mondani a független médiára, hogy kormánypárti sajtó, mert van egy egészen szokatlan helyzet, tehát 16 év után oda lehet menni a kormánytagokhoz, lehet őket kérdezni, és szerintem még ezt még kicsit gyakorolni kell, hogy merjenek kérdezni, mert ha felmennek tenni kritikus kérdéseket, akkor nem az lesz, hogy egy havasi bertalan fél ember odaugrik, és akkor eltávolítja őket, vagy hogy kizárják őket a parlamentből, leszűkítik a mozgásterüket az országházon belül. Szerintem ezt még tanulni kell, hogy a kormány igenis merjen kritikus lenni, bár ugye még csak 10 nap telt el, most már 11 nap az alapműléshez
2: képest. Merjen kritikus lenni abból a szempontból is, hogy nem csak, hogy mondjuk a kormányzat előtt, vagy irányukba, hanem a saját olvasóik szempontjából, vagy nézőik szempontjából is, hiszen körülbelül azért azt látjuk, hogyha bármilyen kritikát, vagy kérdést fogalmazol meg, akár jogos kérdést, akár nem jogos kérdést, a jelenlegi kormányzattal kapcsolatban, akkor rögtön az van, hogy te fideszes van, vagy téged utálnak, tehát hogy egyáltalán nem az az igény, hogy legyenek feltéve kérdések.
3: Azért várjuk meg, hogy ez még hogy lesz, tehát jövő héten kedden lesz először országgyűlési ülés, ott jelennek meg az első törvényjavaslatok, és akkor lehet majd meglátni, hogy a kormány milyen irányba megy. Szerintem ez az a pont, amikortól már tényleg kell kritikus kérdéseket feltenni az adott kormánynak, de abban teljesen igazadban, hogy most még ez a két szekértábor mindig ki van alakulva, tehát hogy az emberek nagyon szeretik a sajtót bekategorizálni, hogy akkor ő most fideszes, ellenzéki.
4: Meg egymást, kormány... nem csak a sajtót, egymást. Egy ellenvélemény, egy kritika azonnal indulat ki a másik oldalból, amit lassan abba kéne hagynunk, mert hogy valahogy mégiscsak együtt kell ítélni.
2: Hát és erre tenne egyébként, vagy erre törekszik Magyar Péter is, vagy legalábbis ezt is ígérte, hogy akkor próbáljunk meg egy kicsit tényleg nemzetegyesíteni. Hát
3: talán törekedni fog, szerintem most még nem tudja megtenni, pont amiatt már az elmúlt 16 év után most még azért eléggé fel vannak tüzelve az emberek, tehát bele vannak szokva ahhoz, hogy mindig támadni kell valakit, mindig egy ellenségképet kell.
4: Hát még igazságot várnak, és igazságtételt. Tehát kimondani dolgokat, és utána, hogy legyen annak következménye is. Egyébként ez érdekes, mert valami szépen lassan kezd alakulni, itt van ez az NKA ügy, azért ezt elég nagy mélységben, nem a teljes mélységében, kezdjük látni. És látszik az, hogy lesznek emberek, akik ezügyben elég komoly bajban lesznek. Én azt is gondolom, hogy ebből szerzett jószág, tehát egy csomó pénzt vissza kell majd fizetni.
3: Igen, de ugye Magyar Péter erre kapott felhatalmazást, tehát hogy nem is tud nagyon más tenni, és pont emiatt mondtam, hogy ezt a két osztottságot nem is tudja hátrahagyni pont emiatt, mert hogy ez volt a választóknak az üzenet, hogy igenis legyen elszámoltatás, legyenek emberek, akiknél elindul a nyomozás, és akár legyen is szülessenek is megítéletek. Tehát a tekintetben nem csak az NKE részéről fogják ezt várni, hanem minden tekintetben, ahogy egyébként szerintem mindenki inkább örült akkor, amikor meglátták, hogy a MÁV-nak a gazdasági igazgatóját azt eltávolították, mert az is egy ilyen ügy, ahol azt várták az emberek, hogy igenis legyen elszámolva.
4: De most jön a következő kérdés, és az kell, hogy jöjjön, hogy megtudjuk, hogy miért. Tehát, hogy mit látott Vitézi Dávid, miért kellett eltávolítani a vezérigazgatóját, és mik azok az ügyek, amik szerinte nem fértek bele.
3: De szerintem ebben sokkal transzparensebb lesz a mostani kormány, tehát én nem is tudnak nagyon más tenni, hiszen pont emiatt már van egy ilyen erős megosztottság, ugye régen azért könnyű, azért régen kellett generálni ellenségképet. Soros Györgyöt, az EU-t,
4: Zelenszkijt, Brüsszelt, tudjuk, igen.
3: Most viszont ez az ellenségkép nyilván a Fidesz. Tehát a mostani kormánynak elszámoltatni kell, és mindent nagyon transzparenssé kell tenni, pont azért, hogy ezt a fajta kommunikációs hype-ot, ami most körülöttük van, ezt tartani tudják.
2: Pitz Dániel, köszönjük.
3: És köszönöm szépen.
4: Előbb már ígértem, hogy itt lesz, úgyhogy itt is van Endrédi Zoltán. Szeretettel köszöntöm, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja. Örülök, hogy itt van.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket is.
4: Sok mindent tudtunk meg a bírói kar vezetőjének gazdagságáról. Már amennyiben a kuria épülete bármilyen módon ezt leképezi. Önök mit szólnak az ott látottakhoz, bírók?
5: Hát a posztunkat a Facebookra amiatt tettük ki, mert arra az aránytalanságra kívántuk felhívni a figyelmet, ami a kúria régi új épülete, illetve a többi bírósági épület állapota között fennáll.
4: Azok döbbenetes képek voltak a mellékhelyiségek állapotától kezdve a folyosó borzalmas külsejéig. Ott sok csodát láttunk.
5: Ez így van. Én megpróbáltam az AI-jal értelmeztetni az egyik ilyen metlahis folyosós képet. Azt írta, hogy egy elhagyatott kórház valószínűleg a régi Opni épülete lehet. Ez vicces, de azoknak az ügyfeleknek, akik ilyen bíróságokon kell, hogy az ügyüket intézzék, vagy a kollégáknak, akik ott dolgoznak, ez nyilván azért, hogy mondjam, hosszú távon kellemetlen.
4: Az, amit a kurián látni lehet, gazdagságot.
5: Igen.
4: Azt felesleges fényűzésnek gondolják, vagy végül is mégiscsak ez a kúria?
5: Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni. Egyrésztről a kúria épülete megérdemli azt, hogy egy megfelelő, a kúria maga megérdemli azt, hogy egy megfelelő elhelyezést nyerjen. Mégiscsak az ország legfelsőbb bíróságáról van szó. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem túlzó az a fajta helyreállítási munka, ami ott folyik. A kontraszt erős a többi bíróság és ezen új épület között. Ezzel kapcsolatban néhány számot szeretnék mondani. Nagyságrendileg ilyen 2400-2500 bíró dolgozik ma Magyarországon, ebből 80 dolgozik a kúrián. Mi többiek ugye a többi épületben. 250 körüli bírósági épület van, ebből 140-ben folyik ítélkező munka. Ezekre az épületekre jut évi 6 milliárd forint. Fenntartásra, karbantartásra, bútorvásárlásra, minden egyébre.
4: Hát a kúria épülete elképzelem tudom, mennyiből épül és szépül, de hát...
5: Folyosói hírek szerint ez 70 milliárdos nagyságrend lehet, tehát ez egy tízszeres különbség.
4: Azt mondja Magyar Péter, hogy a kúria elnökének, Vargasi Andrásnak távoznia kell ennek a látványnak a tudatában. De vajon ezért kell-e, ha kell?
5: Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, és az Egyesület is azt az álláspontot képviseli, hogy rendkívül fontos a hatalmi ágak elválasztása. Többek közt az ilyen helyzetek miatt is. Ugyanis, ha a hatalmi ágak megfelelő módon szét vannak választva működésükben, finanszírozásukban, mert hogy ugye azt hangsúlyoznom kell, hogy erről a finanszírozásról nem az igazságszolgáltatás, mint hatalmi ág döntött, akkor ezek a helyzetek megoldhatóak.
4: Kell szivarszoba a kúriába?
5: Nem tudom, hogy van-e ott szivarszoba. Ugye az építési terület,
4: ez kikerült. Elnöki lakosztály kell.
5: Azt, hogy elnöki lakosztály kell-e, ezt nem tudom, de a kúria elnökének, a kúria mindenkori elnökének azért szüksége van egy olyan környezetre, ahol ő tud reprezentálni. Hogy ez most ekkora fényt kapott, ez nyilván más bíróságon kívüli okok miatt van így. Alapvetően azt gondolom, amit az imént is mondtam, hogy magának a kúriának, mint intézménynek szüksége van egy szép épületre. Ez most a kontraszt miatt veszi ki magát egy kicsit talán máshogy, mint kéne.
4: Nem közelről ismerve, de mégiscsak filmeken látva és azon nevelkedve az amerikai igazságszolgáltatás működését nagyjából az ember el tudja képzelni. Nagyon nem lehet távol a bírák tisztelete attól, mint ami a valóságban van, mint ahogy a filmeken látjuk. Ez Magyarországon önöknek megadatik?
5: Ez egy érdekes kérdés, mert a bíróságon belül ezt az ember ugye a tárgyalóteremben, ahogy fellép, ezt önmagának alakítja ki. A tárgyalótermen kívül ez akkor merül fel, amikor valakiről kiderül, hogy ő bíró. Hogy bíróként megfelelően viselkedik-e, vagy bíróként baráti társaságban, ha összefutunk valakivel. Rajtam például szoktak csodálkozni, hogy te bíró vagy. Ugye ez nem egy gyakori szakma, mondtam, nagyjából 2400-an vagyunk. Tehát viszonylag kevés bíróval lehet találkozni. Emiatt nem kapok szepka rajta közérben, ez egész biztos. De amikor kiderül, akkor azért lehet érezni egyfajta meglepetést, megrökönyödést, hogy egy élő bíró, és itt van.
4: Itt van köztünk, itt jár köztünk.
5: Így van, itt jár köztünk, és igazából ugyanolyan egy közülünk.
4: Hát egyébként persze. Az igazságszolgáltatás reformjáról elég sok szó esik mostanában, itt rengeteg felvetés hangzik el, hogy mi mindenhez kellene hozzányúlni. Most az alaptörvénytől kezdve a jogszabályokig és a polgári törvénykönyv, a büntetőt, minden van. Na de önöket kérdezi erről valaki?
5: Hát szerintünk a legfontosabb reforma az lenne, ha visszatérnénk azokba a jogszabályok által is előírt keretek közé, ahol régen voltunk, hogy megkérdezik a bírói kart az őket is elérő döntések meghozatala előtt. Ugye erről szólt a tavalyi... Nem, sőt. A tavalyi demonstrációnknak is ez volt az egyik fő üzenete, hogy semmit rólunk nélkülünk, mert hogy ezek az egyeztetések, ezek teljes mértékben elmaradtak. Az Egyesület eközben is dolgozott, Tehát folyamatosan készítettük a magunk kis jogszabálytervezeteit, problématérképeit, most is folyamatos ez a munka, csak senki nem kérdezett.
4: Hát talán változik ez most.
5: Hát ugye az előző igazságügyi kormányzatnál többször jeleztük, hogy nyitottak lennénk a párbeszédre, nem kaptunk választ, most az új igazságügyminiszternek is már küldtünk egy üdvözlő, gratuláló levelet, és ugye Facebookra is kitettük, és a honlapunkra is azt, hogy mi nyitottan állunk az együttműködéshez.
4: Hát akkor ez egy
5: és várjuk, felkérés
4: táncra.
5: Igen.
4: A közjogi méltóságok elmozdítása láthatóan Magyar Péter politikai arculatának egyik nagyon fontos eleme itt a miniszterelnöki időszaka elején. Önök mit gondolnak erről? Ön mit gondol erről bíróként?
5: Itt ennél az asztalnál erről nem szeretnék nyilatkozni, ez egy politikai kérdés, és ugye a bíráknál egy rendkívül fontos alapelv, hogy pártatlannak kell lenni is a tárgyalóteremben, és annak is kell látszani.
4: Ez csak politika? Ez jogi kérdés is, nem?
5: Ez jogi kérdés is, de túl sokat emlegetem a Facebookot. Átvette életünk egy része fölött az irányítás, de hogy volt ugye nekünk erről is egy olyan posztunk, hogy a bíróságokat berántották a politikai térbe, ahova mi nem kívánkoztunk, nem akartunk. Mi a saját szakmánkról szerettünk volna csak értekezni, és hogy a politikai térbe való berántás az egy rendkívül kellemetlen élmény volt mindenki számára, azt gondolom, a bírói karban.
4: Most igyekszik kimaradni belőle.
5: Mindenki igyekszik ebből kimaradni. Nyilván a szakmai véleményünk erről megvan, de egy ennyire erősen átpolitizált helyzetben azt nem lehet szerintem annyira óvatosan fogalmazni, hogy ezt ne érezze valaki úgy, hogy a tyúk szemére léptek.
4: Edrédi Zoltán, köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen.
4: A Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja volt a vendég. Köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: Még egy kör!
1: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A hétvégén mosák a Rákóczi hidat, ezért ma délután 13:30-ig a Pestre vezető oldalon, holnap reggel 17:30-től délután 14:30-ig pedig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni. Hétvégén napközben a Belgrád rakparton szakaszosan útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Lezárták ma délután 3 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Mára lezárták a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Szombat és vasárnap délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Lehallgatások, megfigyelések, a kampány utolsó szakasza gyakorlatilag erről szólt, meg arról, hogy ezekről próbáltak minket tájékoztatni, úgynevezett, legalábbis akkor így hívtuk őket, kiugrók vagy kibeszélők a rendszerből. De az biztos, bár még vizsgálatok ugye nincsenek, vagy nem láttuk őket, hogy valami nem stimmel a rendszerrel, hogy mi és hogyan lehet ezt megreformálni, vagy megváltoztatni. Erről is beszélünk Szabó Mátéval, a TASZ szakmai igazgatójával. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Megreformálni kell, vagy csak egy kicsit belenyúlni a rendszerre? Kell-e egyáltalán bármit kezdeni a rendszerrel? Tudunk-e bármit pontosan?
4: Alapvetően meg kell változtatni, és nyilvánosságra kell hozni egy csomó, hogy fel kell tárni azt, hogy mi is történt pontosan, mert nem tudjuk, hogy mi történt pontosan. De ha a kormány komolyan gondolja azt, hogy egy rendszerváltás történik, akkor itt ez egy kiváló alkalom arra, hogy ez megtörténjen. 1990 óta nem történt meg egy olyan fajta reform, ami biztosította volna azt, hogy a titkos szolgálatok ne tudjanak politikai célú tevékenységet végezni, tehát ne politikai célra legyenek felhasználhatók. Egy titkos szolgálatoknak a nemzeti biztonságát kell szolgálniuk, és Magyarországon az a helyzet, hogy időről időre nyilvánosságra kerülnek olyan esetek, az elmúlt 16 évből több ilyen is volt, áldozatok is beszéltek erről, amelyek nem tudjuk pontosan, mi történt, de nagyon erős a gyanúja annak, hogy nem nemzetbiztonsági célra, hanem pártpolitikai célra használták a nemzetbiztonsági szolgálatot.
3: Akkor ez azt jelenti, hogy rossz a szabályozás, vagy nem elégséges a szabályozás, tehát plusz szabályok kellenek, vagy igazából nem tartják be a szabályozásokat. Tehát mi a garancia arra jogilag, hogy innentől kezdve, hogyha valakinek nem tetszik, hogy én mit gondolok bárkiről, akkor megfigyeljenek.
4: A garancia tehát az jelenteni, hogyha egy érdemi, független kontroll működne a titkos szolgálatok felett. Például, hogyha valakivel szemben titkos információszerzést terveznek, akkor ezt ne a kormány egyik tagja ellenőrizze, hanem egy független személy, mondjuk egy bíróság, egy bíró. A világon számtalan helyen ezt így oldják meg, és valójában ez biztosítaná ezt. Most a kormány egyik keze engedélyezi a másik kezének a megfigyelés, és ez így nem működhet. A másik nagyon fontos dolog, ami kell ahhoz, hogy megfelelő kontrollt lehessen gyakorolni, hogy az érintetteknek, ha már nem szükséges az ő megfigyelésük, elérte a célját, vagy kiderült, hogy nem is volt szükséges, akkor tájékoztatást kapjanak arról, hogy őket megfigyelték azért, hogy a jogaikat érvényesíteni tudják. Tehát, hogy fel tudják tárni azt, hogy mi történt velük, és akár, ha sérelmet szenvedtek, akkor bíróság előtt is érvényesíteni tudják a jogaikat, a sérelmeiket orvosoltatni.
3: Mi lehet a sérelem? Tehát vegyünk konkrét példákat, mondjuk engem megfigyeltek, nem tudok róla, lehet, hogy így volt. Soha nem derül ki, mert nem találtak olyan dolgot.
4: Soha nem derül
3: az
4: ki.
3: Az nekem miért fáj, ha nem tudom meg?
4: Mert a magánélete egy bizonyos része kitárulkozott az állam számára, ön akár a feltárt információkkal később zsarolhatóvá is válik, mert lehet, hogy most ez nem érdekes az állam számára, de később érdekessé válik, egy olyan pozícióba
3: ezeket
4: kerül.
3: Ezeket tárolják?
4: Nem tudjuk, valószínűleg igen. De ennél sokkal konkrétabb sérelmek is vannak. Ugye itt megfigyeltek oknyomozó újságírókat is, akiknek a forrásait mindenképpen védeni kell. Ha ők nem tudják védeni a forrásaikat, akkor nem tudják a munkájukat végezni. És azt látjuk, hogy az állam, az akkor, amikor például oknyomozó újságírók telefonjára spyvereket telepített, akkor így próbált megszerezni olyan információt, amit jogszerűen nem szerezhetett volna meg. Vagy olyan ügyfelünk is van a Társaság a Szabadságjogokértnél, aki védőügyvéd egy nagyon fontos politikai érzékeny ügyben. A ügyfél-ügyvéd közötti kommunikáció egy bizalmas kommunikáció, amit az állam nem fürkészhet ki, de ezekkel a titkosszolgálati nem igazán átlátható és egyáltalán nem jogszerű módszerekkel mégis meg tudták szerezni az ő kommunikációikat.
3: Nem annyira értem, hogyha bevezetünk új jogszabályokat, megreformáljuk a rendszert, akkor ez egy elég komoly apparátus, akik eddig is dolgoztak, és hogy ők tételezzük fel, mert ugye bizonyíték, nem tudom, hogy lesz-e valaha erre, hogy nem úgy végezték a munkájukat, ahogy azt kellett volna, és politikai befolyással végezték a munkájukat, akkor egy új reform miért garantálja azt, hogy ugyanazok az emberek, azok jól fogják végezni,
4: egyrészt
3: innentől kezdve a munkájukat? Érti a kérdést?
4: Én nem hiszem, hogy a titkosszolgálatok egy ilyen monolit egységet képeznek. Szerintem a titkosszolgálatok nagyon nagy része elhivatott, és valóban a nemzetbiztonságát szolgáló tevékenységet akar végezni. De lehet, hogy ezeken a szolgálatokon belül működnek olyan szervezetek, kis egységek, amelyek hajlandóak politikai célra is valamilyen szolgálatot teljesíteni. Ugye az elmúlt hónapokban nyilvánosságra kerül Gundalf ügy, valami ilyesmiről szól, és hát ez a problémás, nem a nemzetbiztonsági szolgálatok egész tevékenysége.
3: De ott ha is megfelelő... rendőrségi oldalról került ki kvázi információ, vagy ott érezték azt, hogy ez nem frankó? Nem a titkosszolgálati
4: meg oldalon. Vannak hírek arról, hogy volt a titkosszolgálaton belül is valaki, aki segítette a Gundalféket a bizonyos információval, ezt nem tudjuk. Ami fontos, hogy egyrészt az érintettek számára, akik az elmúlt években áldozatául estek a titkosszolgálatoknak, és ilyen például Errytók Nóra esete, aki most a napokban beszélt arról, hogy próbáltak nyomást gyakorolni felette, de Dezső András esete, akit szintén megpróbáltak beszervezni egy pár évvel ezelőtt, aki éppen politikailag érzékeny ügyekben gyűjtött adatokat akkoriban. Nos, ők információs kárpótlást érdemelnek. Tehát azt érdemlik, hogy megmondják nekik, hogy mi történt velük, hogy jogorvoslattal tudjanak ezután élni. De ez még önmagában kevés. Valójában a társadalomnak is tudnia kell azt, hogy hogyan működtek ezek a titkos szolgálatok, azért, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ez egyfajta szembenézés a múlttal, és ezzel egyidejűleg kellene azokat a garanciákat is megteremteni, amiről korábban beszéltem, hogy többet ilyen ne fordulhasson.
3: Van külföldi példa, ami mondjuk jó, és ez követhető? Gondolok itt arra, hogy nem tudom, nyugaton beütöm a nevemet egy adott felületre, és akkor megtudom azt? Vagy hát ilyen, betelefonálok nem. Valahova, hogy ja, téged 10 évvel ezelőtt
4: nem, figyeltem. Ilyen nincs. Olyan rendszerek vannak, amikor lezárul egy titkosszolgálati megfigyelés, kiderül, hogy volt értelme, nem volt értelme, de minden esetre már nem szükséges ezt titokban tartani, akkor az érintettet tájékoztatják erről. Önt megfigyeltük, ezeket az adatokat tártuk fel, ezeket nem használtuk, mert kiderült, hogy nem érdemes ezeket használni. Ezekkel a jogorvoslati eszközökkel élhet, hogyha úgy gondolja, hogy a jogai sérültek.
3: Ön látja, hogy eljuthatunk erre a szintre?
4: Magyar államot bírósági ítélet kötelezi arra, hogy ezeket a szabályokat alkossa meg. 10 éve született meg az a bírósági ítélet, Strasbourg Emberjogi Bíróságon, az én ügyemben egy kollégámmal együtt indítottuk, aminek az a következménye, hogy ezeket a szabályokat meg kell teremteni. Amióta ez az ítélet megszületett, már kb. 30-szor módosították a nemzetbiztonsági törvényt, és még egyetlen alkalommal sem illesztették be a törvénybe ezeket a szabályokat.
3: És akkor nem szólnak ránk föntről, hogy srácok, mert 10 éve...
4: De ez folyamatban vannak egy végrehajtási eljárás a magyar állammal szemben, de eddig a magyar állam a fülebotját sem mozdította ezzel kapcsolatban. Évente jelentést kell tenni a magyar államnak arra, hogy hogyan hajtja végre ezt az ítéletet, és minden évben azt írta, hogy nagyon bonyolult ennek a szabálynak az átültetése, és ennyi idő alatt nem lehetséges.
3: Az új kormány reagált már egyébként ezekre?
4: Nem, de vannak hírek arról, hogy szeretné feltárni a múltban történteket. Sajnos ő elsősorban a saját sérelméről, tehát a Gundalf ügyről beszél, de szerintem nagyon fontos, hogy ezek a történetek, mint amilyen Elritók Nóra napokban nyilvánosságra került története, a Pegazus ügy és még számtalan más hasonló titkosszolgálati visszaélésre szóló ügy mind-mind részét képezze ennek a múlt feltárásnak. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, aki hasonló áldozat volt, mint amiről Erritók Nóra beszámolt a Partizán műsorában, jöjjön elő, ha gondolja, mert ez kell ahhoz, hogy ezek ne csak ilyen jéghegy csúcsok legyenek, hanem megtudjuk azt, hogy mi van a mélyben.
3: Szabó Máté, köszönöm.
4: Köszönöm én is.
0: Itt van már velünk Gáspár András, az M4 és a Privátbank igazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
0: Itt nagyon erős állítások hangzottak el a tegnapi sajtótájékoztatón az előző kormány által eltitkolt több száz milliárdról, ami bűncselekmény, hogyha ez igaz, de vajon igaza van-e a mostani kormánynak és kormányfőnek, vagy az a kommentár lehet a valóság, amit rögtön hozzáfűztek a fideszesek, mi szerint is ez úgy volt, hogy ott volt az, meg kell találni.
5: Igen, hát nyilván a vád az erős. Egyik szempontból, mert hogy azért mégiscsak az van, hogy azt állítjuk, hogy hát megkamisították a költséget, és nem a valós számok alapján történtek a dolgok. Azért fura, hogyha ez tényleg így történt, mert ugye amikor egy időpillanatra kell beállítani mondjuk egy adott államadósságot, vagy egy tartozást, hát erre vannak, ahogy szokták mondani, trükkök százai, amik egyébként teljesen legálisak, mondjuk szokott jelenni, amikor el kell érni egy adott államadósság szintet, vagy legalább egy csökkenő pályát, akkor évvégén gyorsan visszavásárolnak mondjuk államkötvényeket, és aztán meg az első pár hónapban pedig kibocsátják azokat újra, de akkor volt egy olyan pillanat, amikor kisebb volt az állomány. Nyilván a költségvetésben is lehet ezeket úgy időzíteni, kifizetéseket, úgy időzíteni bevételeket, tehát hogy azért ezt sokféleképpen meg lehet oldani. Na most, hogyha ez esetleg mégsem így történt, az jelentheti akár azt is, hogy ezek a mondjuk úgy legális trükkök már nem voltak elegendőek, akkora volt a probléma. Lehetett akár bűnös hanyagságról is szó, vagy pedig arról, hogy egyszerűen már tényleg nem volt mód arra, hogy ilyen módon legyenek szebbek azok a számok, mint amilyen nek valójában voltak. Nyilván erre kell majd egy vizsgálat. A jó hír egyelőre talán annyi, hogy nem is olyan nagyon sok pénz az a 280 milliárd forint. Persze ez olyan, mintha golfklubba szivarozgatva mondanánk ezt, de nem, hanem ezt makroszinten, hogyha költségvetés szintje nézzük. Ez nem egy hatalmas összeg, ezért is fura lenne, hogyha ennyit akartak volna szándékosan adott esetben eltitkolni, de hogy erre magyarázatot kell adni biztos, mert nem csak az összegszerűség miatt kérdéses ez, hanem hogyha a piac elkezdi megkérdőjelezni a magyar költségvetés számait, hogy azok valóban a valóságot mutatják-e, hogyha bármilyen ilyen hivatalos statisztikával kapcsolatban felmerül a kétség, akkor azért az jelenthet komoly kockázatot, és mondjuk a hitelminősítők is felhúzhatnák a szemöldöküket.
0: Látszik már, hogy az új kormány gazdaságpolitikája merre felé indul? Azért is kérdezem, mert a forint elkezdett gyengülni. Ugye volt egy hurra optimizmus a piacon, és hát egészen elképesztő erősödés volt ahhoz képest, amiket láttunk korábban forint euró árfolyamban, vagy a dollár majdnem 300 forint alá ment. És hát ehhez képest gyengül a forint, ami lehet nemzetközi okokra magyarázható, de közben meg történt itthon valami?
5: Igen, egy nagyon-nagyon erős megelőlegezett bizalom volt az, amit tulajdonképpen kapott a kormány. Ez mindenképpen köszönhető, vagy ennek mindenképpen köszönhető a forint ilyen szintű erősödése. Ami látszik egyelőre, és amit a piac el is vár, az a hitelességnek a visszaszerzése, a bizalomnak a visszaszerzése és megerősítése. Ezen azért látszik, hogy dolgozik a kormány. Látszik az, hogy sokkal nyitottabban áll olyan közvetlen partnerek felé, mint például az Európai Unió, akiktől a magyar gazdaság nagyon erőteljesen függ, és ez egy igen fontos viszony. Tehát ez a rész, ez mindenképp megvan. Átláthatóságot ígérnek, és azért történnek is olyan intézkedések, amik ebbe az irányba mutatnak. Hát önmagában az is, hogy elmondanak egy ilyet, hogy 280 milliárdos lukat találtunk, vagy költséget, és ezt azért...
0: Jó, ez most politikailag még jól jön?
5: Hát természetesen egy politikailag hasznos labdát sem fog kihagyni természetesen, hogy helyzetet a miniszterelnök, efelől nincsen kétség. Szóval ilyen intézkedések látszódnak, látszik az is, hogy milyen személyeket választottak például, hogy nem politikai, erős politikai pályafutással vagy lojalitással rendelkező személyek, hanem sokkal inkább komoly szakmai gazdasági múlttal rendelkező személyek vannak például a gazdaságért felelős irányításban. Ezek mindenképpen azok az irányok, amiket kedvelni fog a piac. Az, hogy a forint egyébként gyengül vagy nem gyengül, hát nyilván azért egy erőteljesen nyitott gazdaságról beszélünk, a mi devizánknak igen komoly befolyásolt, hogy mi devizánkról komoly befolyásolt tény az, hogy mi történik a világban. Hát ott most erős dolgok azért tudnak történni, ehhez képest továbbra is kiváló erőben van a forint. Nem is biztos, hogy pontosan itt van a helye, lehet, hogy az egyensúlyi árfolyam feljebb alakul majd ki, de minden esetben jobb a helyzet, mint volt.
3: Még viszonylag frissen vagyunk egy átadás átvétel után. Mikorra látható át igazából mondjuk a költségvetés helyzete, vagy mikor eshetnek ki, vagy eshetnek-e még ki egyébként csontvázak a szekrényből, és most éppen ugye, ahogy említettem a reggeli lapokat is, két narratíva van. Az egyik oldal azt mondja, hogy lám-lám megszorítások lesznek, ugye egészen biztos, és majd arra fogják, hogy az előző kormányzatra, a másik oldal pedig azt mondja, hogy hát át kell látnunk, hogy mi a helyzet, úgy tűnik, hogy itt nem minden volt azért úgy lepapírozva, hogy mi gondoltuk. Eznek mi a realitása, mikorra látható a kép költségvetés szempontjából?
5: Szinte biztos, hogy mondjuk így, hogy csontvázak fognak még kiesni. Hát látszik is, hogy dolgozik is nagyon rajta a kormány, hogy kiessenek azok a csontvázak. Azért az első lépése tényleg az bármilyen átalakításnak az, hogy először is lássunk tisztán, és látszik, hogy erre komoly szándék van. Azért minden szerződést felülvizsgálnak, legyen szó akár támogatási szerződésről, akár beruházási szerződésről, ezek most folyamatosan vannak. Vannak olyan óriási projektek, amikről még egyelőre nagyon sokat nem hallottunk, hogy ott mi újság van. Tehát ugye például a gázszállítási szerződéshez is tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy még ahhoz nem jutottak hozzá, hogy azt át tudják tekinteni. Sejtem, hogy a Budapest-Belgrád vasútépítési projekt körül is azért még biztos, hogy bőven fognak kiesni olyan szerződések, megbízások, amiket ott esetben átértékelésre fognak kerülni.
0: Hát és talán Paks 2-t sem ismeri senki a maga mélységében.
5: Így van, pontosan a Paks 2 ügyében is, amiből most még mi csak egy nagy gödröt látunk. Nyilván, hogyha az ember a szerződésekben néz bele, akkor sokkal többet fog látni, és van is szó róla, hogy ezt az átvilágítást megkezdik, tehát nagyon sok ilyen dolog lesz még, és ebből biztos, hogy megpróbálnak majd mozgásteret teremteni ahhoz, hogy adott esetben átalakítsák a költségvetés helyzetét, de nem csak a megszólítások az egyetlen lehetséges út. Tehát, hogy mindig azt szoktam, hogy a kiszámíthatóság beárazása az mindig elmaradt itt az elmúlt években, inkább a kiszámíthatatlanságnak, most akkor mondjuk, hogyha reméljük a kiszámíthatóságnak, az önmagában nagyon sokat tud jelenteni, a piaci bizalom nagyon sokat tud jelenteni, tehát látjuk, hogy az árfolyamnál egészen másra lehet számolni, anélkül, hogy valóban bármi, ahogy mondtad is, bármi történt volna. Már most egy másik árfolyammal dolgozhatunk. Ennek következtében másik kamatszinteken is dolgozhatunk, vagy dolgozhat a kormány adott esetben, ami a finanszírozásnál ekkora államadósság mellett, ugye óriási jelentőség van annak, hogy milyen kamatszintek mellett tudjuk újra finanszírozni ezt a hatalmas adósságot, illetve a költségvetési hiányt. És ezek önmaguktól már most egy előre lejjebb vannak. Nyilván az uniós források, amik nem közvetlenül fogják majd csökkenteni azt, hogy nekünk mekkora az államadóságunk, azt nem beutalják a kasszába, és ott lesz. De azok a projektek, amiket ezek mondjuk lehetővé tesznek, azok olyan plusz adóbevételeket, beruházásokat tudnak generálni, amik szintén tudják segíteni. Tehát nem a megszorítás az egyetlen út ahhoz, hogy ezt rendbe tegyük. Ugye egy GDP arányos mutatónak egy kis matek a végére, ugye hát az egy osztás, a felső, a számlálójában van a GDP, az aljában pedig mondjuk az államadóság. Nem csak az államadóság csökkentésével lehet ezt, hanem a GDP növelésével is lehet ezt a mutatót adott esetben javítani. Az előző kormány mind a kettőben elég gyengén muzsikált, nem is nagyon volt nekik, úgy tűnik fontos a mostani adatok alapján, hogy ebben jól teljesítsenek, mert hogy azért a mutató azért látszik, hogy hova került az a pénz, azért leginkább a választási osztogatás környékén dőlt ez meg, tehát azért vannak erre itt, van arra mozgástér, hogy adott esetben súlyos megszorítások nélkül is rendezhető legyen a helyzet.
0: Tegnap azért szerintem Magyar Péter kiosztott egy fülest például az önkormányzatoknak. Az egy egészen meglepő mondata volt, ami arról szólt, hogy előbb a szolidaritási adót most be kell fizetni, utána majd leülünk megbeszélni azt, hogy hogyan tovább. Miközben van egy bírósági ítélet a szolidaritási adó mértékének túlzásáról, és van egy alkotmánybírósági ítélet is ugyanerről. Ráadásul volt egy választási ígérete Magyar Péternek, ami arról szólt, hogy hát ezzel azonnal csinálni kell valamit. És Karácsony Gergely azt is várta, hogy ezt majd nem kell befizetni.
5: Igen, ez tényleg lehetett egyébként egy hideg zuhany, ezt el tudom képzelni. Az is biztos, hogy hajlamosak vagyunk egy kicsit megfeledkezni arról, hogy mennyi idő is telt el a választások óta, meg mennyi idő telt el mondjuk a kormánynak a hivatalba lépése óta. Hát lassan nem is az első 100 nap eredményeit, hanem az első 100 óra eredményeit is lehet már összegezni. Olyan sok bejelentés, olyan sok intézkedés megalapozása kezdődött el. Azért az is igaz, hogy mindez úgy, hogy a eddigi leggyorsabb tempóban állt fel az új kormány, és jelölték ki, vagy választották meg a miniszterelnököt, jelölték ki, és tették le az esküt a miniszterek. Tehát, hogy amellett is, hogy ez roham tempóban történik, a választási ígéreteknek olyan széles volt a sora, vagy olyan hosszú volt a sora, hogy azért bőven van mit csinálni, nyilván itt van egy ilyen sorrendiség. Úgy tűnik, hogy nem az önkormányzatoknak a lobby ereje volt elég erős ahhoz, hogy ők ebbe a sorba valahogy előre kerüljenek, és elsők között rendezzék az ő helyet.
0: De hát azt lehetne mondani, hogy felfüggesztjük ennek a végrehajtását. Akkor nem kell rendezni semmit. Ugye, ahogy Krausz Ferencék esetében az alapítványi kifizetést fel lehetett függeszteni, miközben még érvényes a szerződés, ez kontrában is igaz lehetne. Tehát az az üzenete Magyar Péternek, hogy majd segítek Karácsony Gergelynek takarékoskodni, mert már átlátom a főváros ügyeit is, azért ez nem egy baráti üzenet.
5: Igen, ez lehet, hogy ebben a majd lesz a hangsúlyos, és a két ügy között, amit említett, az egyik különbség, vagy van egy jelentős különbség, az, hogy egészen gyorsan egy kifizetés, tehát egy állami kiadás volt az, amit rendelkeztek, hogy az ne valósuljon meg, a másik esetben pedig az állami bevételnek a beérkezésére nem annyira kapkodva mondták azt, hogy ez nekünk ráér adott esetben később is, vagy ezt függesszük fel. Tehát azért mondom, ezt azért látni kell, hogy szerintem mostanában kezdi jobban felmérni, vagy igazán felmérni a valós helyzetét a kormány, meg hogy mekkora mozgástere van, és lehet, hogy emögötté látok azért egy ilyet, hogy a bevételről egy kicsit nehezebben és lassabban fognak lemondani azért mi. És lehet, hogy emögötté látok azért egy ilyet,

0: Bokros Lajos volt, ugye Hazafi Zsolt kollégánk említette éppen Bokros Lajos mondta, példaként, és mondta Magyar Péter, hogy ezt a nevet nem akarja hallani.
1: Igen, és ezt a nevet nem akarja hallani, se a megszólítás szót. Tehát valójában, hogyha lesznek is olyan intézkedés, ugye az állam a költségvetésből a bejövő pénzeket kell nekik valamilyen úton módon elosztania, meghatározni azokat a célokat, hogy mire adnak és mire nem. Nyilván, hogyha elkezdenek valamilyen célra kevesebbet adni, akkor azt hát egy erős kommunikációs táb meg tudja oldani, hogy elmondja azt, hogy hogyan jelent ez igazából mégiscsak jót az adófizetőknek. Tehát nem lehet egyszer mindenkinek többet adni, ezt mindenki tudja, hogyha valahol többet adok, akkor vagy a bevételemet kell erőteljesen növelni, ami már eléggé a megszólításokra hajaz, hogyha ez az adóbevételekre vonatkozik, vagy valaki másnak kevesebbet kell adni, ez már megint megszólításokra hajaz. Tehát akár nézhetnénk ezt így is, de nyilván lehet ezeket az intézkedéseket úgy tálni, hogy adott esetben ne érezze feltétlenül fájónak ezt a dolgot. Szerintem fontos is abból a szempontból, mondjuk adhatok igazat mindenképpen, hogyha elkezdjük nem fekete-fehéren nevezni ezeket, vagy vizsgálni ezeket az intézkedéseket, mert azért korábban divat volt az, hogy annyira végletekig leegyszerűsítették, hogy a hatásokkal már nem foglalkoztak. Nyilván a pozitív üzeneteknél volt ez inkább korábban jellemző, azt mondták, hogy árstopp, mindennél kevesebbet kell fizetni, örüljünk, ez egy jó dolog. De nem mutatta meg senki igazából az, hogy mi van valójában a mögött, és hogyan járhat valami. Nagyon nehéz volt ezt elképzelni, közgazdász is háttérismeretek nélkül, hogy lehet ebből egyszer rosszul kijönni. Ugyanez igaz lehet a megszólítás a másik irányból is, ha csak azt mondja valamire a kormány, hogy most akkor oda kevesebbet adok, az kész. De ha elmagyarázzák, hogy ez miért van, hogyan lesz a végén ebből mégiscsak össztársadalmi szinten, makroszinten egyébként valami hasznos dolog, akkor azért ez egy nem egy lehetetlen dolog, egyszerűen csak felnőttként kell kezelni a polgárokat, és el kell nekik mondani, hogy mi történik, ami eddig nem volt.
0: Van itt egy érdekes sztori, a Balási Gyula féle cégek ellen végrehajtást rendelt el a NAV, és a magyarázata az, hogy a tavalyi évből nem fizették be az áfát. Én úgy emlékszem, hogyha egy vállalkozás nem fizeti be az áfát az adott hónapban, akkor egy hónap türelem után azonnal rákerül a végrehajtás a számlájára, mindenfajta kommentár nélkül. Tehát itt valami nagyon fura.
1: Igen, hát itt sem tudjuk pontosan, hogy ezek most milyen számlákról, vagy milyen bevételekről van szó, vagy ezek hogy voltak adott esetben
0: eltárolva. 2025-ben nem fizetett áfát, 2026 májusában.
1: Hát ha tényleg ez lenne, akkor valóban mindenképpen fura. Hát egyébként ez egy pikáns ugye abból a szempontból, hogy nyilván, ha mostani adófizetéseket kell nézni, mert akkor azt, vagy akár csak később is be akarná fizetni, hát nem tudja befizetni a cég, hiszen be van fogyasztva a számlája. Ennek egyébként nyilván van köze ahhoz is, hogy ahogy a lapszemlében mutattad, hogy változtak az újságok címlapjai, mert hogy nem csak arról van,
0: meg
1: annak is van köze hozzá, hogy influencerek, meg propagandisták, meg sajtótermékek tűnnek el, illetve szűkülnek nagyon erősen a tevékenységük, a finanszírozásuk elapadása miatt, mert hogy nem csak Balási Gyula nem tud meg az ő cégei áfát fizetni, hanem azok a cégek, akik nem számíthatnak a jövőben azokra a megbízásokra, amik rajta keresztül az államtól érkeztek, hanem korábbi megbízásokat sem tud kifizetni egyébként a cég.
0: Tömeges összeomlásra számítasz?
1: Abszolút mindenképpen, tehát nem csak, hogy nem kapják meg a jövőbeli megbízásokat, a korábbi megbízásokat, amiket teljesítették, és nyilván várták, hogy annak kifizessék az ellenértéket, ezek a számlák most nincsenek kiegyenlítve, mert nem csak az adóhatóságnak nem tudnak fizetni ezek a cégek, hanem nem tudnak fizetni azoknak, akik futtatták a nyúl ennek a kampányait, viszont cserébe ezek a cégek, akik a számláikat viszont kiállították, áfát kell, hogy fizessenek. Tehát nem, hogy a bevétel nem jön, még kiadásuk is van nekik ebbe az ügybe, hát ez igen meg tud terhelni egy olyan szerkesztőséget, ami a piacról nem finanszírozza.
0: Persze az egy jó kérdés, hogy az a szerkesztőség mennyiben büntethető azáltal, hogy zárolták a nyúlrend számláját például, de ez megint egy ilyen körbetartozásos
1: történet. Igen, nem aggódom, értük ezt, ha vállalták ennek az előnyeit, akkor a hátrányait.
0: Nyilván, ez így van.
2: Gáspár András, köszönjük.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtad.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Kultúra, az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz, mit olvas, mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra, Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A hétvégén mosák a Rákóczi hidat, ezért ma délután 13:30-ig a Pestre vezető oldalon, holnap reggel 17:30-től délután 14:30-ig pedig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni. Hétvégén napközben a Belgrád rakparton szakaszosan útszüglethe számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Lezárták ma délután 3 óráig az 1. kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Mára lezárták a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Szombat és vasárnap délután N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: A MÁV-ról fogunk Dornel Lajosra beszélgetni, látták az előbb, el is mondtuk, jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok!
3: Miközben nézzük a képeket a lengyel vasútról, és látjuk, hogy Magyar Péter és delegációja hogyan utazik, és kicsit szomorúak, hogy csak 160-nal mennek, mert van olyan vonat, amelyik 200-zal megy. Látjuk, hogy milyen ellátás van a vonaton, pedig ugyanolyan utasként mennek, mint bárki más. Közben látjuk azt, hogy hogy néz ki a magyar vasút. Lesz nekünk valaha európai színvonalú vasútunk?
5: Talán egy kicsit kisarkított ez az összehasonlítás. Én azért azt gondolom, hogy az a mennyiségű motorvonat például, ami beérkezett az országba, az azért európai színvonalú szolgáltatást tud nyújtani azokon a vasútvonalakon, ahol azoknak a rekonstrukciója megtörtént.
3: Ott ez így azért, is lehet, ez így azért több feltétel.
5: Ez így van, nem mindenhova ért el ez a felújítási hullám, és nem is mindenhova jutottak el az új járművek. Ahova eljutottak, ott európai színvonalú szolgáltatást is lehetne csinálni, hogyha egyébként nem kötné gúzsba többek között a MÁV is saját magát, és a mindenkori politika nem szólna bele a szakma dolgába.
3: Ha most Vitézi Dávid közlekedési miniszterként nagy vehemenciával állt ennek neki, de hát nyilván azt pontosan tudjuk, hogy neki a szíve, ugye ön is jól tudja, hiszen működtek együtt nem keveset. Itt a kérdés igazán nyilván az, hogy most például, amikor az első dokumentumokat megnézi a közlekedési miniszter, miért a második gondolata az, az első nyilván az, hogy megnézi, hogy kirúgja a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét. Arra hivatkozva, hogy az előző miniszter Lázár János utasítására rengeteg milliárd forintot fideszes önkormányzatoknak elengedett a MÁV. Ennyire gazdag a MÁV, ideig azt hallottuk, hogy baj van.
5: Ugye nem a MÁV engedi el ezeket. Minden ilyen döntés, amely történik, az miniszter ide inkább kormányszintű döntés. Tehát azt gondolni, hogy itt valaki mindenhatóként lehet egy kormányban, kormány egy része, ez soha nem így van. És a végső szót mindig ugye a pénzügyminiszter mondja ki pénzügyekben. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz.
3: Felmenti Lázár Jánost a felelősség alól?
5: Fel, de a világ így működik. Tehát amikor azzal vádolták Lázár Jánost éppen, az utódja, hogy mennyi minden beruházást állított le, ezek kormánydöntések. Tehát ilyet egy miniszter nem tehet önmagában, legfeljebb olyan parancsot kaphat, hogy spóroljon meg valamennyit, mert éppen üres a kassa, és hát akkor ő ezt úgy oldja meg esetleg, ahogy gondolja, de ha nem ezeket, akkor másokat kellett volna neki lehúznia, tehát ez nem, nagyon kevés a mozgástere a kormányban, bármilyen kormányra levő politikusoknak, a végén mindig a pénzügyminiszter győz.
3: Oké, győz a pénzügyminiszter, de most azért itt számos olyan kérdés felmerült az elmúlt időszakban, amely, hát hogy mondjam, a MÁV kivéreztetéséről szólt, és akkor történtek olyan lépések, amik meg drágábban idehoztak bérelt mozdonyokat, ugye ön is említette, hogy most vannak új motorvonatok, meg új mozdonyok.
5: Azokat uniós pénzből vettük.
3: És egy csomót megelengedtünk. Ugye a Siemens-szel soha nem fogunk tárgyalni, mondta Lázár János. Ezek azért erősen úgy tűntek ezek a dolgok, mint hogyha a saját nyakába vette volna a felelősséget. Emlékszünk a beruházásoknál a saját jegyzeteire, hát láttuk, a sajtó bemutatta, hogy soha, amíg itt vagyok, meg megjegyzések a szélén.
5: A politikában soha nem mondjuk, hogy soha.
3: Hát ja.
5: És azért, ahogy most is, eddig is azért nagyrészt színházat láttunk. Tehát a döntések mögött egészen más dolgok szoktak lenni, és a nagy közönsége nem mindig azt osztják meg, ami az igazi indok volt, mert az mondjuk nem vállalható, nem néz ki olyan jól, és ki kell találni helyette valami mást, és akkor lesznek ilyen firkálgatások, papírok bemutatása is hasonló, ez mind figyelemelterelés. Az egész mögött nyilván vagy direkt politikai szándék van, mondjuk, hogy neki elengedem a tartozását, másnak nem. Más nem mondjak, a Budapesten a BKK, BKV jelenleg 70 milliárd forintnyi adósságot tol maga előtt. Visszajutottunk ezzel oda a Demszki korszakban, amikor ugyanez a szituáció állt elő.
3: Tehát valakinek... Ez kezelhető mérték egyébként?
5: Hát kormányzati szinten...
3: Ilyen első hallásra döbbenetes.
5: Kormányzati szinten nyilván kezelhető, és kezelni is kell, mert az önkormányzatok is az államháztartás részei. Tehát olyan nincsen, egy magyar önkormányzat nem juthat csődbe, ott nem lehet fizetésképtelenség, mert akkor a magyar állam fizetésképtelen rögtön. Tehát ezt a kormánynak meg kell oldania. Az megnyilván egy politikai döntés, hogy a önkormányzatot megsegítem, B-t meg nem segítem meg, de ezt sem gondolom, hogy egy személyben a miniszter döntötte el, hogy most A vagy B. Ezek mindig is így működtek, tehát túl volt ez dimenzionálva, hogy ő egy személyben hozott ilyen döntéseket, ezeket nyugodtan lehet mondani, ezek mind kormánydöntések. Ahogy a mai, mostani kormánynak a döntése is kormánydöntések, és egyedül fogja azokat meghozni Vitézy Dávid.
3: Minden esetre most arról szól a hír, hogy 10 Intercity kocsit kap kölcsön a MÁV, mert annyira nem maradt levizsgáztatott, használható Intercity kocsia a nyárra. Erről mit gondol?
5: Mi ezt már május 1-én megírtuk, hogy ezek érkezni fognak. Ugye ez a Dunakeszi járműjavító csődjével függ össze. Ott most már nagyjából 150-160 kocsi halmozódott fel, amelyeket le kellett volna vizsgáztatni, tehát megjavítani és levizsgáztatni. Ez egy folyamatos tevékenység, az autónkkal sem mehetünk ki ugye az utcára, hogy nincsen levizsgáztatva. Ez a vasúti kocsikra is igaz, de ha az a járműjavító, amely egyedül képes ezeket levizsgáztatni, az éppen csődben van, akkor nem lesz, aki megjavítsa ezeket.
3: És milyen járműjavító, hogy megy csődbe, hogyha kizárólagosan neki van joga bizonyos dolgokat hát elvégezni?
5: Úgy, hogy privatizálták ezt a járműjavítót, meg egyébként az összes többit is. ezzel egyébként, és most kell visszavásárolni, és újra állami kézbe venni, hogy egyáltalán működhessen.
3: Ez volt honvédelmi miniszter nevéhez köthető üzletsorozat, mert vele hozták kapcsolatba Szalai Bobrovickivel.
5: Hát, hogy itt most kinek a nevére írkáltak cégeket éppen, ez is változott, menet közben is átirogatták. Ezt a legvégén ez ugye Tombor András és Hernádi Zsolt érdekeltségeihez kötötték, ezt a sajtó megírta minden szempontból. Itt 34 milliárd forint nominális kárt, pénzügyi kárt okoztak a magyar államnak ezzel a húzással, és ebben nincsen benne az, hogy a kocsik nem lettek megcsinálva, és hiányzanak a pályáról, pótolni kell őket. Tehát ezért ennek még bőven van hozadéka. A hiány olyan nagyságrendű, tehát ez a 150-160 kocsi a hiányzik a MÁV-nak, hogy például a balatoni forgalmat a nyáron csak úgy tudják megoldani, hogy a Budapest-Belgrád viszont nem indul el. Emiatt, mert azok a vagonok, amelyek Belgrádba közlekedtek volna, most majd a Balatonra fognak, és még ezen felül is kell még szerezni kocsikat, ahonnan sikerül. Most éppen a osztrák vasúttól sikerült szerezni, úgy néz ki 10 darabot. Hogy jövőre mi lesz, hogyha elindul a Budapest-Belgrád egyszer valamikor, és addig nem sikerül a járműjavítónak beindulni és utolérnie magát a vizsgáztatásokkal, akkor érdekes kérdések fognak újra felmerülni. Évekig elmaradtak, tehát egy ideig, amíg volt uniós forrás, addig rengeteg járművet szereztek be. Ezek nagyrészt a budapesti elővárosi forgalmat szolgálták, és 90%-ban meg is oldották. De más vonatnemek is vannak, tehát vannak az Intercity-k, amihez rendeltek ugyan vagonokat, újakat, de nem eleget, ötször ennyit kellett volna, és hát a személyvonatok, a vidéki mellékvonalakon döcögő járművek, hát azok egyáltalán nem kerültek meg újításra.
3: De hát azzal kezdtem, hogy mikor lesz olyan a vasút Magyarországon, mint mondjuk, amit a lengyeleknél láttunk ezeken a felvételeken, ahol utazott a magyar delegáció, azt mondta, hogy hát valójában van ilyen,
5: de, van közben, ilyen, de, nem
3: de közben meg arról beszél, hogy hát ez az összeomlás széle, tehát amikor már nincsenek vasúti kocsik, amiket üzembe lehet állítani, az üzem az nem működik normálisan.
5: Tehát vannak részek, igen, ahol a befektetés meglátszik a vasúton, egyébként pont a balatoni irány az, ahol most látszik a fejlesztéseknek a hatása, de ezt mondhatnám akár mondjuk az esztergomi vasútvonalra is, és még több másikra is, és vannak olyan irányok, vannak olyan járatok, ahol meg 40-50 évvel ezelőtti állapotok vannak.
3: Amikor Lázár János átvette a közlekedési tárcát, azt mondta, hogy 8000 milliárd hiányzik a MÁV-nak. Ez most mennyi lehet? Változott?
5: Én nem szeretnék a nullákkal dobálózni, így sok nullát kell hozzáírni majd a aktuális pénzügyminiszternek az adott csekhez, hogy ezzel valamit kezdjenek. Nagy kérdés lesz, hogy az a felbuzdulás, ami a kampányban volt, az kitart-e, hiszen itt más ágazatok is kilincselnek a pénzért, más nem mondjuk az egészségügy, vagy az oktatás, akik szintén be akarják nyújtani a számlát, és hát majd meglátjuk, hogy az új miniszternek az érdekérvényesítő képessége az meddig fog terjedni. A legsürgősebben némi uniós forrást lehetne megmenteni, tehát nem megszerezni, hanem megmenteni, ugye itt a határidők szorításában, de ezeknek is a hatása azért csak évek múlva tud jelentkezni. Tehát mire egy vasúti beruházás végigmegy, legyen az egy infrastruktúra munka, vagy legyen az egy járműbeszerzés, hát az alsó hangon 3-4-5 év. Azaz, ha most elindít egy beruházást a kormány, akkor az már az ő szolgálati idejében már nem fog beleférni. Ezért ez nem is annyira motiváló a politikának. Ugyanakkor, hogy ilyen hosszú távú dolgokba tegye a pénzt, amiből nem tud azonnal ugye népszerűséget.
3: Azt meg tudjuk, hogy ez Vitézi Dávidnak mennyire fontos és mennyire személyes ügy, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezzel az ambícióval.
5: Rajta leszünk és figyelni fogjuk.
3: Dornán Lajos, köszönöm szépen.
5: Nagyon szívesen.
4: Gyakorlatilag egymásnak adta a kilincset Trump és Putyin Kínában, hogy mire jutottak most az oroszok Kínával kapcsolatban, és miért nagyon fontos nekik ez a szövetség, erről is beszélünk Matura Tamás kínakutatóval. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Aki a Budapesti Corvinus Egyetem docense is egyben. Már annak is számunkra, vagy számomra külső szemlélőként van egy jelentősége, hogy csak néhány nap telt el az amerikai elnök és Putyin látogatása között. Ezt jól látom?
6: Ez egy szerencsés véletlen egyébként, bár valóban igaz, hogy a kínaiak, legalábbis a médiájuk próbált ezt kihasználni, és azt mutatni, hogy Kína milyen központi szerepet játszik a világban, egymás után adja a kilincset az amerikai elnök, az orosz elnök, és egyébként az elmúlt hónapokban nagyon sok más nyugati vezető járt Kínában. Annyiban szerencsés véletlen ez a kínaiaknak, hogy ne felejtsük el, hogy Trump pekingi látogatását eredetileg hónapokkal korábban tervezték, majd a némileg elhúzódó iráni konfliktus miatt folyamatosan tologatták, így valószínűleg véletlenül jött ki az, hogy ők pontosan egy héten találkoznak, vagy legalábbis, hogy ilyen közel találkoztak egymással. Azt gondolom, hogy a kínaiak akár még gesztusként is feltüntethetik azt, hogy végül Trump érkezett előbb Pekingbe, és aztán csak Putyin.
4: Ilyenkor előfordulhat az, hogy mondjuk ott van Trump, tudja, akkor már hivatalos volt, hogy néhány nap múlva érkezik Putyin, és akkor kvázi szól Xi Jinpingnek, hogy figyelj, amikor jön Putyin, akkor arra azért kérdezzél rá, vagy azt üzenem, hogy...
6: Nem hiszem, hogy ilyet megengedhet magának még az amerikai elnök sem, bár Trump esetén ezt se zárhatjuk ki, hogy megenged magának ilyet. De azért a putyini látogatást is, mint minden ilyen látogatást hónapok óta terveztek, tehát az amerikaiak is pontosan tudták, hogy érkezni fog az orosz elnök Pekingbe. Olyan diplomáciai üzeneteket meg lehet fogalmazni, hogy érdemes lenne erről is beszélni akár Oroszországgal.
4: Amikor olvassuk az erről szóló híreket, akár kínai oldalon, hogyha próbálok utána nézni, akkor ezeket a sablonszövegeket lehet látni, hogy Putyin és a kínai elnök találkozója az nagyon barátságos volt, ugyanazt a díszünnepét megkapta, amit egyébként Trump, ilyen bankett, olyan fogadás, és megerősítették, hogy innentől kezdve akkor még jobb lesz a baráti kapcsolat, gazdasági, kulturális, emberek közötti kapcsolat, valójában miről szól egy ilyen találkozó.
6: Igen, néha nehéz átrágni magunkat egyébként a diplomáciai, és különösen a kínai diplomáciának a néha dagályos leírásán, de ez a standard eljárás. Minden nagy állami vezető megkapná ugyanezt a fogadtatást, tehát ebbe se érdemes különbségeket keresni, vagy hasonlóságokat. Az azonban nagyon érdekes, hogy hogyan találta a nyugati média és a kínai média a látogatást. A nyugati média inkább arról szólt, hogy hát ugyan született itt 40 megállapodás Oroszország és Kína között, de valójában a lényegről, ez ugye a Szibéria ereje 2 kőolaj és földgázvezeték lenne, erről nem esett szó, tehát hogy valójában inkább csak egy politikai látványkonyha volt az egész. Ehhez képest a kínai média épp ellenkezőleg azokkal a címekkel jelent meg, hogy míg Trumpnak csak politikai arcot tudott adni ez a látogatás, addig Putyin valójában fontos eredményekkel megy haza. Valójában a igazság kettő között lehet, ugye ne felejtsük el, hogy Putyin karrierje alatt 25 állami látogatást tett Kínába, az elmúlt 2022, tehát az ukrajnai konfliktus kezdete óta 10-szer találkozott Xi Jinpinggel, tehát nem is várható az, hogy ilyen gyakori találkozók mellett egyszer csak egy óriási robbanásszerű változás álljon be. Már csak azért sem, mert az orosz-kínai viszony egyébként meglehetősen komplex, ezt az angol terminológia frenemy-nek szokta hívni, ez ugye a rövid távon barátok, hosszú távon azonban könnyen lehet, hogy ellenséges viszonyba torkolik, ezért mind a két fél nagyon óvatosan próbál egymás mellett lavírozni.
4: Amikor olvassuk a híreket, akkor arra vonatkozóan sem látok semmilyen információt, hogy mondjuk az orosz-ukrán háború szóba került volna-e most a találkozón. Ellenben szó volt a Hormuzi szorosról és az iráni helyzetről, hogy Amerika most már jól lenne, hogyha kiegyezne Iránnal, ami számunkra azért kicsit furcsa.
6: Az oroszoknak nem feltétlenül lenne jó, ugye van ez a régi szép mondás, lehet, hogy Sun Tzu mondta, lehet, hogy Napóleon, hogy sose állítsd meg az ellenfeledet, amikor éppen hibát követel. Ez ugye mind kínai, mind pedig orosz szempontból most az amerikaiak hormuzi, szoros, illetve iráni tevékenységére ráillik. Egyébként kínai szempontból ráillik ez a stratégia az oroszok ukrajnai háborújára is, tehát valójában azt látjuk, hogy hosszú távon Kína egész egyszerűen azzal, hogy hátradőlhet és élvezhet, és ahogy mondani szokták, kér még egy kávét, élvezi azt a helyzet, hogy a nyugat nagy hatalma, ideértve Oroszországot is, hogyan ássák alá a saját hatalmukat és a saját hosszú távú stratégiai pozíciójukat.
4: Azt körülbelül értjük szerintem, hogy Putyinnak miért van szüksége Kínára, különösen mondjuk akár az orosz-ukrán háború kapcsán veszíti el a szövetségeseket, vagy akár ugye a közel-keleti válság kapcsán, de fordítva miért van Kínának szüksége Oroszországra?
6: Ugye orosz szempontból Kína elképesztően fontos partnerré vált, azt is mondhatnám, hogy kényelmetlenül fontos partnerré, az oroszok számára sem feltétlenül jó esemény ez, most már az orosz export 25%-a irányul Kínába, és az orosz import 30%-a irányul Kínába, érkezik Kínából, mindeközben a kínaiak szempontjából 4% a külkereskedelmükben Oroszország jelentősége, tehát egy rendkívül aszimmetrikus viszony jött létre. Oroszország nem lenne képes a háborúját a kínai katonai segítség nélkül folytatni, ez legalábbis az egyöntetű nyugati hírszerzési álláspont. Kínaiaknak viszont Oroszország egy óriási nyersanyagforrás, és egyben egy olyan hátország, ami egy esetleges Amerikával történő konfrontáció esetén biztosíthatná Kína határait északi irányból, nem jelent Oroszország fenyegetést, és mindeközben zajlik Oroszország lényegében gazdasági gyarmatosításra, hogyha erős szavakat akarunk használni, de legalábbis a kínai értékláncokba való bevonása és egy alárendelt szerepbe történő, hát nem is mondhatnám, hogy kényszerítése, hiszen az oroszok saját magukat kényszerítik ebbe a helyzetbe. Teljesen megfordult az orosz-kínai viszony ahhoz képest, amilyen a szovjet-kínai volt évtizedekkel ezelőtt. Ma a kínai gazdaság gyakorlatilag 10-szer akkora, mint az orosz, a kínai népesség 10-szer akkora, mint az orosz, és technológiai területen is nagyon-nagyon olyan kevés picike szegmens maradt, ahol Oroszország még előnyt élvez.
4: A hírek szerint Putyin olaj- és gázmegállapodást is szeretett volna, vagy szeretne kötni. Ezzel mi a helyzet, és miért van szüksége erre?
6: Na ez az, amit kihangsúlyozott a nyugati sajtó, hogy nem történt érdemi előrelépés az egyébként már lassan 10 éve a porondon lévő Szibéria erejek 2 megállapodás kapcsán. Ez egy évi körülbelül 50 milliárd köbméternyi földgáz szállítani képes vezeték lenne, ami Mongólián keresztül érkezne Kínába, ugye Oroszország nyugati, illetve közép-oroszországi gázmezőkről. Oroszországnak ez nagyon fontos lenne, mert ezzel legalább részben kiválthatná az elveszett európai piacokat. Ez önmagában nagyjából akkora kapacitású lenne, mint az északi áramlat lett volna, és a teljes Európába irányuló orosz földgáz exportnak, egykori exportnak körülbelül az 1/3-át tudná átirányítani Kínába. Tehát Oroszországnak ez elképesztően fontos. Kínaiak ugyanakkor kivárnak, több okból is, az egyik az, hogy erőpozícióból tudnak tárgyalni, tehát továbbra is alacsonyabb árakat és kedvezőbb konstrukciót próbálnak maguknak kiharcolni, és el kell mondani, hogy orosz kollégák, illetve orosz üzleti körökben évek óta panaszkodnak arra, hogy a kínaiak ugye látszólag nagyon barátian, de valójában az utolsó rubelt is próbálják kifacsarni az oroszokból a tárgyalási pozíciókat kihasználva. Illetve Kínának még egy fontos szempontja van, nem szeretne Európa hibájába esni, és nem szeretne feltétlenül Oroszországtól függeni kőolaj és földgáz import tekintetében. Azt gondolhatnánk, hogy az iráni konfliktus most sürgős a kínaiaknak, vagy sürgőssé teszi, de valójában, amikor elkezdik építeni ezt a vezetéket, ez innentől 5-10 év, hogy átadják, tehát rövid távon amúgy sem jelentene megoldást.
4: No, az iráni konfliktus ugye viszont szóba került a Putyinnal való találkozáskor is. Ez a két találkozó, hogy az egyik nagyhatalom egymás után gyakorlatilag, még ha véletlenül is a másik két nagyhatalmat vendégül látja, milyen hatással lehet most a közel-keleti helyzetre?
6: Az amerikaiak is, maga Trump is próbált többször arra utalni, hogy Kínának kellene nyomás alá helyeznie Teheránt, és Kínának óriási befolyása. Ez számomra is egy óriási kérdés. Egyfelől azért látjuk, hogy Kínának erőkivetítő képessége, amivel oda tudna hajózni, és tulajdonképpen fegyveres erőt alkalmazna, ilyen Kínának nincsen, illetve arra még nem alkalmas, hogy így nyomást gyakoroljon. Politikai szempontból nyilván van befolyása Teheránban, de az elmúlt hetekben azt láthattuk, hogy Iránban az egyre keményvonalasabb vezetők kerülnek hatalomra, illetve dominálják az ország külpolitikáját. Azt látjuk, hogy vállalják az újabb és újabb bombázási hullámokat, hogyha szükséges, de akkor sem akarják feladni az Egyesült Államokkal szemben. Ráadásul nekik is elég jó kártyáik vannak Washingtonnal szemben, úgyhogy én nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy a kínaiak erre igazán nyomást tudnának helyezni. Különösen azért, mert egyelőre azt lehetett hallani az elmúlt hetekben, hogy az irániak a Kínába irányuló kőolajszállítmányokat átengedik a Hormuz szoroson, tehát tulajdonképpen Kínának lenne még mit veszítenie, és jelenleg ők vannak talán a legkevésbé rossz helyzetben az ottani eszkalálódó konfliktus miatt.
4: Matura Tamás, köszönöm.
6: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A hétvégén mosák a Rákóczi hidat, ezért ma délután 13:30-ig a Pestre vezető oldalon, holnap reggel 7:30-től délután 13:30-ig pedig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni. Hétvégén napközben a Belgrád rakparton szakaszosan útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Lezárták ma délután 3 óráig az 1. kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Mára lezárták a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Szombat és vasárnap délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Elsimon László a vendégünk, a korábbi kulturális államtitkár, író, költő, alapítvány vezető, meg úgy mindenféle, ezeket majd megbeszéljük.
3: Egyébként jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt.
3: Egyébként lehetek. Tehát.
2: Amikor elkezdődött a vár rekonstrukciója, vagy nevezzük bárhogy ezt az újjáépítést, akkor kulturális államtitkár voltál.
3: Nem. Akkor nem voltam már államtitkár, hanem kormánybiztos voltam.
2: Kormánybiztos. Igen, valóban.
3: Mikor Zumbok Ferenc váratlanul meghalt, akkor a megkezdett várbazár felújításnak a feladatait vettem át tőle, és az a kormánybiztosság volt felelős azért, hogy megépüljön a várbazár, megújuljon a Fertődi Eszterházi kastély, és elindítsuk a Hausmann programot, amelynek az volt a célja, hogy a várban sok minden megváltozzon. Egyébként elsősorban a palota, tehát ugye most a palotáról alig esik szó, hanem a minisztérium épületekről, azok az épületek alapvetően nem tartoztak a mi feladatkörünk közé. Tehát amit én csináltam, illetve az én irányításommal a csapatunk végigvitt, egyébként a Karmelita kolostorban, mert ott volt az irodám, tehát én jól ismerem kívülről belül is az épületet, a miniszterelnöki fogadószoba volt annak, amikor a kormánybiztos iroda. Az én feladatom az arra szorítkozott, hogy megcsináljuk a várbazárt, ugye ez egy óriási nagy feladat volt, és hogy elindítsuk a következő projekteket. Így mi terveztük még meg a Szent István termet, mi terveztettük meg a főőrségi épületet, a Stöklő lépcsőt, és a királyi lovardát is. Az alapkületételéig, a királyi lovard alapkületételéig vezettem én a feladatokat, és utána már más feladatot.
2: Hogy tetszik, ami lett a várból?
3: Ez egy nagyon nehéz dolog, meg az is nagy kérdés, ami most zajlik itt vita, hogy mi mennyibe került. Tehát ugye annak idején, csak hogy a nézők értsék, ugye 2014-ben adtuk át a várbazárt. Egy nagyon-nagyon erőltetett ütemben valósult meg, illetve munkában valósult meg két ütemben, mert két külön európai uniós pályázat volt, egyik az épületre, és egy másik pedig a környező infrastruktúrára és az utakra. Akkor ez a kettő projekt együtt került 12,9 milliárd forintba. Ez már egy minimális ráemeléssel együtt főösszeg. Ugye ma, hogy ennyiből meg lehetne építeni valamit, az maga a csoda lenne. Elszabadultak az árak sokok miatt, az infláció miatt, amiatt a sajátos versenyhelyzet miatt, amely kialakult az elmúlt években.
2: Versenyhelyzetnek nevezni?
3: Hát ezért mondtam, hogy sajátos, tehát nyilvánvalóan...
2: Akkor így értjük.
3: Tehát ez is árfelhajtó hatású volt, de az infláció is, az árfolyam növekedés is, hiszen rendkívül import rendkívül ki van téve az importnak, az építőipar számos alapanyag beszerzése.
2: Egyelőre nem is a pénzekről van szó, hanem a rongyrázásról.
3: Igen, de csak egy pillanatra, a pénz meg a rongyrázás összefügg, tehát én szerintem egyébként nincsen rongyrázás. Az egy másik kérdés, hogy milyen épületet, milyen funkcióra használunk. Csak szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ami 2014-ben aminek a kivitelezése 12,9 milliárd forintba került, mindenki ismeri a Várbazárt. Hatalmas épület mögött elbontottuk a hegyet, ott egy óriási mélygarázs rendezvénytér alakult ki, tehát brutális nagy léptékű munka. Ezt a munkát ma biztos, hogy nem lehetne megcsinálni 100 milliárd forint alatt. Tehát nagyjából 10-szer annyiba kerülne, mint 10-12 évvel ezelőtt. Ha most valaki, mert éppen Vitézi miniszter urat hallgattam a várral kapcsolatos beruházásokról beszélni, tehát ha valaki csak azt megnézi, hogy a Vitézi Dávid főigazgatóság alatt mennyibe került az új közlekedési múzeumnak a tervezése, 7,8 milliárd, 7 milliárd 870 millió forintra szerződtek le Vitéziék 2020-ban, és ha megnézik azt, hogy még erre ráemeltek további 6,5 milliárd forintot a környezőnek a megvalósítására, illetve a meglevő épületnek a kiállításra való alkalmassá tételére, akkor azt mondja, hogy te úristen, majdnem elkötötte 16 milliárd forintot csak az előkészítésre a közlekedési múzeumnál. Szerintem helyes. Tehát miért valaki azt gondolna, hogy ezzel távadon Vitézit, nem, ez helyes. És hogyha valaki
2: de végül... akkor ezzel azt is mondod, hogy nem Debrecen, hanem marad Budapesten szerinted? Tehát, hogy az úgy van, jó?
3: Bocsánat, ezt nem most mondom, az elmúlt 5 évben folyamatosan elmondtam, vitába keveredtem, nyilvánosan elmondtam, tehát én...
2: Jó, csak hogy az álláspontod világos legyen.
3: Szeretném egyértelművé tenni, nem most okosodtam meg, tehát nem kellett hozzá egy kormányváltás, hogy azt mondjam, amit következetes vagyok ebben a kérdésben, az Iparművészeti Múzeum felújítása mellett folyamatosan kiálltam, és a közlekedési múzeumnak a rendkívül jó helyszíne való elhelyezésére, tehát az egykori északi járműjavító való elhelyezése mellett is kiálltam. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogyha ma azt meg akarjuk építeni, amire már az előkészítésre elköltöttünk az adófizetők pénzéből 16 milliárd forintot, akkor az nem tudjuk, hogy mennyibe, de minimum 150, de inkább 200 milliárd forintba kerülne. Meg kéne csinálni, szükség lenne rá. Ma ember nem mondja meg, hogy mennyibe kerülne az Iparművészeti Múzeumnak a felújítása, az is eszement pénzbe. Tehát a lényeg az, hogy így tessék értelmezni azt, amit urizálásnak nevezünk.
4: Visszarángatlak titeket a Karmelitához,
3: hát
4: és
3: jó.
4: Ugye az elmúlt napokban mindenféle tárlatvezetésen keresztül, akár élőben, akár mármint élőzés által, akár személyesen bejárható a Karmelita. Sok kritikát kap a luxizáson túl, vannak szakmai kritikák is, például az, hogy hát azt ígérted még te magad is, hogy majd minden az eredeti állapot szerint lesz, ehhez képest ez mekkora terasz van ott, és az minek? Az nem volt az eredeti állapot.
3: Először is a Karmelita felújításával én nem foglalkoztam. Sajnos, mert egyébként szerettem a projektet. Másodszor is a Karmelitáról mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy luxizás lenne benne. Az én megközelítésem még túl puritánis lett. Én egyetértek, azt hiszem Zsupán Andrástól olvastam, azzal a véleménnyel, hogy az egykori étkezőnek például a falfestéseit azt nem kellett volna eltakarni. Visszaállítható. Tehát, hogy én szerintem még túl puritánis lett, nem, hogy luxizós. Tehát, aki ezt mondja, az butaságot beszél. Az egy teljesen abszurd állítás, hogy ott a képeknek nincsen helyük, amik a Nemzeti Galériából meg máshonnan lettek kikölcsönözve. Tehát ma, ha valaki csak elmegy a Nemzeti Múzeumnak a bútorraktárába, és megnézi azt, hogy akár a korábbi bérelt bútorraktárba Török Bálinton, akár megnézi a Daróczi úti bútorraktárt, akkor azt látja, hogy klimatizálatlan, sokszor nedves, rossz állapotú raktárakban őriznek bútorokat. Ezeknél biztos, hogy egy jó pár olyan miniszterelnökség épületből való kihelyezés jobb és biztonságosabb. Ráadásul...
2: Azt mondod, hogy ez szinte értékmentés?
3: Hát nézd, ha valaki azt mondja, hogy a Karmelitában nem megfelelő a képeknek a tárolására a körülmény, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy menjen be a Nemzeti Múzeumba egy nyári forró napon, és nézze meg, hogy hány ablak lesz nyitva, mert hogy az állandó kiállításnak egyetlen egy terme sincsen klimatizálva.
2: Ez mondjuk nagy baj.
3: Hát óriási nagy baj. Az, hogy a nyílászárok...
2: 16 év alatt hogy nem lehetett klimatizálni?
3: Nem néz ki, tehát ahhoz az egész épület átfogó felújítása lenne, tehát tudod, nem tudsz betenni egy ilyen kis mobil klímát, ez nem így. Egyébként vannak olyan része az épületnek, akkor van mobil klíma. Óriási nagy munka. Most én például irányítom a palásteremnek a felújítását, csak a palásterem felújításánál annak az egy teremnek a klimatizálása úgy, hogy nagyon speciálisan tudjuk megoldani az előtte levő angol aknával a külső egységet, annak a klímája csak majdnem 500 000 forint, tehát annak a építészeti felújítása egy teremnek. Tehát azért ezt szeretném, hogyha végig gondolná valaki, hogy nem akármiről van szó, amikor egy ilyen műemléképülethez hozzányúl valaki.
2: Tudnak még követni minket? Mert elég sok mindenről beszélünk egyszerre.
3: Jó, szóval a lényeg, visszatérve a kérdésedre.
4: Kell vagy nem kell terasz?
3: Tehát a terasz kérdését annak idején megvitattuk, óriási nagy vita volt akkor is róla. Én szerintem az épület szebb és értékesebb lett a terasszal. A másik dolog az, hogy
2: lehetett rajta focizni.
3: A másik dolog az, ugye, hogy én tulajdonképpen, bár sokszor azt mondjuk, hogy eredeti állapotot állítunk helyre, ugye ez nagyon nehéz, és ezt a palotára mondtuk, szeretném hangsúlyozni, mert például az egykori pénzügyminiszteri épülettel kapcsolatban, amikor még én kormánybiztos voltam, akkor letettünk olyan terveket is az asztalra, amely az átépítés előtti és a visszaépített állapot közötti átmenetet mutatta be, hogy lehetett volna egy másik épület is. Igazság szerint nagyon nehéz azt megállapítani, hogy mi az, ami úgymond eredeti. Tehát a palotánál is azt mondtuk, hogy a Hausmann-féle tervekhez való visszatérés. Nem az eredeti állapot, hanem az utolsó, a háború előtti autentikus állapothoz való visszatérés. És ez nagy különbség, mert hogyha megnézitek, akkor a palotát a háború után úgy építették át, hogy amiket helyre lehetett volna állítani, amiket minden gond nélkül meg lehetett volna menteni, azokat a részeket is lebontották, azokat a gyönyörű szép teremsorokat, a kápolnát és a többit, meghamisították a kupolát, és műközépkori dolgokat állítottak elő. Tehát ott a középkori bástyák, amelyek azt mondják az idegenvezető turistának, hogy középkori bástyák, azok egyik sem középkori bástyák, azokat mind utólag építették oda. Miközben egyébként számos...
2: Hát ebben most is gazdag lesz a vár.
3: Számos fontos középkori rész, az egyébként ott van a föld alatt.
2: NK-a, térjünk át egy másik témára.
3: Hajajaj, hát a vár az még óriási muníciót tartogat.
2: Azt én elhiszem, de nem engedünk el, úgyhogy erről ne beszéljünk kézmondatot. Egyrészt eléggé sarkasan fogalmaztál arról, hogy milyen pénzosztást láttál itt. Te magad is meglepődve. Másrészt rögtön előkerült az is, hogy pont El Simon beszél, aki maga is kapott NK-os pénzt.
3: Hát először is én nem kaptam NK-os pénzt, tehát azért ezt tisztázzuk. Olyan szervezet, amelyel együtt dolgozom, az kapott pénzt nagyon helyesen, jó célra, és az nagyon jól hasznosult. Tehát ezzel nincsen semmi baj.
2: Mire hasznosul az
3: Például most a Tokaj írótáborral együttműködve dolgozunk Tokajban a Tenkács kiállításnak a megvalósításán, ott egy nagyon fontos helyi festő, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy körülbelül negyed annyiból fog megvalósulni annak az épületnek a berendezése, a kiállítás megújítása, mint amiben más csinálná. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Ugye a Nemzeti Kultúrás Alap korábbi 4 vezetője, Török András, Harsányi László, ki volt még a...
4: És a többiek?
3: Nem, a Lőrinczi György meg én. Ugye együtt adtunk ki egy nyilatkozatot arról, hogy az NK a megőrzendő, megmentendő érték, ne borítsuk ki a fürdővízzel a gyereket. Tehát az, hogy voltak politikailag vitatható döntések, voltak, hogy voltak olyan döntések, amelyek szakmailag is vitathatóak. Én maximálisan nem tudok azzal azonosulni, mondjuk a Mágának a fotósa kap nem tudom hány 100 millió forintot.
2: 500.
3: Teljesen abszurd, tehát akkor most tegyük mellé az 500 millió mellé az, hogy a Tenkás háznak a teljes felújítására, kiállítás rendezésére, képek restaurálására, keretezésére 48 millió forintot kaptunk bruttó, tehát ez az áfás támogatás.
2: Jó, de nem is hegedűsz úgy, mint a Mága.
3: Az biztos, és nem is fotózok úgy, mint a fotósa.
2: Ennyi.
3: Tehát ez tény. Tehát ezeket tessék összehasonlítani, amikor azt mondod, hogy én is kaptam támogatást, nem az általam vezetett szervezet kapott támogatást. Helyesen. Nagyon helyesen. Vagy tehát, hogy attól, hogy vannak ilyen szakmailag elfogadhatatlan döntések, abból nem következik az, hogy a Nemzeti Kultúrás Alapot, amely 1993 óta a magyar kultúrát szolgálja, és amely egyébként politikai szempontból is, és szakmai szempontból is a legkiegyensúlyozottabb kollégium támogatási rendszerben osztotta az elmúlt 3,5 évtizedben a pénzt, hogy ezt egyébként ne kéne megőrizni.
2: Az elmúlt időszakban azért ez a kiegyensúlyozottság, ez nagyon nem volt jelentő.
3: De ez tényszerűen nem igaz, amit mondasz. Tehát,
2: ez tényszerűen tehát, igaz, amit mondok, csak nézd meg a Független Színházak helyzetét.
3: Az egy
2: mindenről szóló történet, ami az elmúlt pár év,
3: Egon,
2: mondjuk másfél évtizedben.
3: Szeretném jelezni, hogy a Független Színházak támogatása nem az NK-n keresztül valósul meg, hanem a minisztériumból. Tehát sajnos most ki kell javítsanak, nagyon erősen tévedt.
2: Csomó pályázatukat
3: az NK-a, elődöbb kollégiuma az összesen nem osztál annyi pénzt, mint amit egyébként Magyarországon az összes független szervezet, előadomiszi szervezet együtt kap a minisztériumból jelen pillanatban. Tehát te neked a kritikád vagy kifogásod az arra vonatkozhat, hogy a minisztérium az előadomiszi keretből, illetve az előadomiszi szervezetnek a többlet támogatásából mennyit forít a közszínházakra, és mennyit forít a függetlenekre. Ne haragudj, ez független az ANK-nak a működésétől, ahol szakmai kollégiumi rendszerben a népművészettől az örökségvédelmen át az irodalomig nagyon sok mindent támogatnak. A probléma az, hogy egyébként azt a pénzt, amit vitatható célokra fordították el, azt vissza kellett volna fordítani a kollégiumokba, és így legalább megoldották volna azt a forráshiányt, amivel küszködik az NK jó ideje. Csak hogy lásd, én 2014-ig voltam a Nemzeti Kultúrás Alapnak az elnöke, akkor a Nemzeti Kultúrás Alapnak a főszege körülbelül annyi volt, mint amennyi most, azóta némi infláció volt, tehát magyarul reálértéke jelentősen csökkent a forrás.
2: Azt tudod, hogy a független színházak és művészek most rád fognak zúdulni, ezután a mondat.
3: Bocsánat,
2: de hány pályázatuk ment be, amikkel nem is foglalkozott senki?
4: Hát ki volt írva, lehetett volna jelentkezni.
3: De bocsánat,
4: meghirdetve.
3: Hát én nem mondtam, tehát egyébként az, hogy a független színházaknak, tehát én az országos színházi találkozónak is voltam a válogató zsűriébe, fantasztikus produkciókat látok a független színházakban, te jól tudod, még előadásokon is szoktunk néha találkozni, hogy mennyi előadást nézett meg mondjuk egy hónapban, tehát én nekem az a véleményem, hogy a független színházak jelentős része támogatásra méltó, és azt támogatni kell. És azon lehet vitatkozni, hogy egyébként a támogatási összegüket megnöveljék-e, szerintem egyébként nyugodtan meg lehet növelni, ezt az elmúlt évek is mondtam, erről még volt szakmai vitánk Vinyánszky Attilával is, hogy kinek és mennyi pénzt kell adni, de ez nem az a kérdés, amiről eredetileg kérdeztél, tehát az NKA-nak a támogatási rendszere ettől még jól működik, és azt meg kell őrizni. Minden egyes kormányzat időszakban hozzányúltak a kuratóriumoknak a rendszeréhez és a tagságához is. Biztos vagyok benne, hogy a következő években is hozzá fognak nyúlni, és ahogyan mondjuk az irodalmi kollégiumot megnézett, hogy ott az Írószövetségtől a Szépírók Társaságáig mindenki képviseltette magát, remélem, hogy a következő időszakban is ez így marad.
4: Első László, várunk vissza.
3: Köszönöm.
2: Itt vagyunk a folytatással. Közgazdászok arra kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy vezesse ki a kormány az energiaárak, illetve egészen pontosan a benzin és gázolaj árak kapcsán az ársapkát, azt a meghatározott árat, amivel most tankolhatunk a kutakon, mondván, hogy azt a képzetet kelti a kormány, mintha meg tudná állítani a határon a nemzetközi folyamatokat. Ezügyben fordulunk információkért és a véleményért Mellár Tamás közgazdász professzorhoz. Professzor úr, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok én is!
2: Ez egyszer megvolt, 1973-ban volt egy nagy olajválság, és akkor azt kommunikálta a kormányzat, tudom, nagyon régen volt, hogy megállítjuk a határnál. Most ezt nem mondják, és hát láthatóan megállítani a határnál nem sok mindent lehet, de hát a gázolaj és a benzinárát különösen nem. Meddig lehet fenntartani ezt a mostani intézkedést, az, ami most már elég régóta velünk van?
5: Hát igen, azt gondolom, hogy nem sokáig is, hogy visszautaljak arra a 73-as olajválságra, ugye akkor itt Magyarországon arról beszéltünk, hogy hát a szocializmus mennyire jó, mert hogy ide nem gyűrűznek be ezek a hatások, de ugyanakkor viszont a 70-es évek vége felé világos lett az, hogy tulajdonképpen azt a fajta alkalmazkodást Magyarország elvétette, amit azt hozott, hogy vége már az olcsó energiakorszakának, és attól tartok, hogy most is hasonló helyzet van, hogy azzal próbálta a Fidesz kormány ugye a saját népszerűségét növelni, hogy alacsonyan tartja az energiárat, miközben a világpiacon ugye jelentősen emelkedik. Nyilván ez hosszú távon nem tartható. Persze rövid távon népszerű az ilyenfajta döntés, ugye, hogy egy védett árat alkalmaznak, de hát a történelme azt mutatja, hogy a rövid távú népszerűségre törő intézkedések azok hosszú távon nem fönntarthatók és hosszú távon válsághoz vagy zsákutcához vezetnek, és ugye itt is arról szól a történet, hogyha tovább fog tartani, már pedig elég valószínű az iráni konfliktus, hogyha az olaj világpiacára magas lesz, akkor az év második felében biztosan ez nem lesz tartható, és akkor egyre több és több állami forrást fog ezt fölemészteni, miközben amúgy is igen eladósodott Magyarország, magas az adósság, GDP hányados, és ez még magasabb lesz majd az idei évi deficit is, és ebből következően, hogyha szeretnénk, már pedig gondolom, hogy szeretnénk nagyon hamar az Európai Monetáris Unióhoz csatlakozni, akkor mindenképpen be kéne tudni mutatni azt, hogy a deficit is egy csökkenő pályán van, és az adósság GDP hányados is, mert ennélkül nem lesz esélyünk, és úgy látom, hogy most a rövid távú érdekek, mintha felülírnák ezt a hosszabb távú célt, és ezért írtam én is alá, és ezért gondolom, hogy érdemes lenne erről a kérdésről valóban elkezdeni szakmai vitát folytatni.
2: Most adjuk azért meg, hogy ez egy nehéz helyzet egy új kormány számára, mert nyilván nem kezdheti azzal, hogy azokat az intézkedéseket azonnal eltörli, amik emésztik a közpénzt, de a lakosság számára jól hangzanak. Ugye itt van az ár és sapka például a kiskereskedelemben, élelmiszerekre, higiéniai termékekre. Ott is nagyon régóta kérik a kereskedők, hogy ezt vezessék ki, mert tönkreteszi az iparágat. Ehhez képest még mindig ott van, és nincs hír arról, hogy mikor akarják kivezetni. Ezzel a mostani a benzinnel és gázolajjal kapcsolatos intézkedéssel kapcsolatban pedig azt mondta Kapitány István az RTL híradónak, hogy akár a második fél évben is megmaradhat. Ami egyfajta ígéretként is felfogható.
5: De addig értettem én ezt az egész dolgot, ameddig a választási kampány volt, hiszen a kampányban nyilvánvaló volt az, hogy nem szabad előjönni azzal, hogy akkor most akkor majd mindent föl fognak forgatni, hiszen akkor a Fidesz rá tudott volna erre mindenképpen harapni erre az egész dologra, de én azt gondolom, hogy egy ilyen kétharmados győzelem után, amikor tényleg megvan egy támogatottság és egy bizalom, akkor talán eljött annak az ideje, hogy nyíltan és világosan szembenézzünk a problémákkal, és kezdjünk el valóban szakmai vitákat folytatni, és próbáljunk olyan megoldásokat találni, amelyek perspektívikusak lesznek. Tehát ezt én úgy elvárnám, mert hogy az elmúlt 16 esztendőben nem ez történt, hanem a politizálás mindig úgy nézett ki, hogy mi az, ami az emberek számára esztendőben nem ez történt, hanem a politizálás mindig úgy nézett

0: föntartható, és amelyik nyilvánvalóan azt célozna meg, hogy az árak, az üzemanyagáraknak alkalmazkodni kell a világpiaci árakhoz, és kidolgozzuk azokat a konstrukciókat, amelyek segítenek az alacsony jövedelműeknek, a munkába járóknak, a mezőgazdasági kisvállalkozóknak, a fuvarozóknak, a kisnyugdíjasoknak, hogy ehhez tudjanak alkalmazkodni, akkor azt mondom, hogy oké, rendben van, de ez a mondás, hogy a második fél évben is valószínűleg föntartják, ebben nem látom egyébként a rációt, és nem látom azt, hogy mitől lesz más ez a fajta probléma megoldás.
1: Professzor úr, önök az aláírók gondolkoztak azon, hogy saját maguk egy konkrét elképzeléssel állnak elő, hogy hogyan lehetne kivezetni, vagy hogyan lehetne ágazati vagy szociális szempontok alapján mégis valamiféle támogatást nyújtani?
0: Hát én csak a magam nevébe tudok beszélni. Én azt gondolom, hogy ez nem a mi feladatunk lenne, viszont hogyha különböző fórumokon viták indulnának be, szakmai viták, abban biztosan én is és a többi aláíró társam is szívesen részt venne, mert szerintem ez lenne a cél, ez egy újabb típusú működés lenne, amikor a kormány a döntései előtt egy széleskörű társadalmi és szakmai konzultációt is tart, és én reménykedem azért benne, hogy ez a metódus majd el fog indulni, de abszolút megértem azt, hogy egy olyan nehéz helyzetbe vette át a kormányzást a Tisza kormány, amelyikben hát kényszerek vannak, kényszerpályák vannak, rövidtávú kényszerpályák vannak, de szerintem mindenképpen el kellene kezdeni már azt is, hogy akkor közösen gondolkodjunk a közös problémáinkról, a közös ügyeinkről.
1: Ez akkor most itt tekintsük úgy, hogy felvetődött, és reméljük, hogy lesz rá válasz is. Professzor úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mellár Tamás volt a vendégünk.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: 1986-ban Carl Benz szabadalmaztatta a patent motorvágent, és ezzel indult a modernkori autózás, hogy a belső égésű motorral szerelt autózás, ami valójában egy tricikli volt. 140 évvel ezelőtt történt, a Mercedes-Benz pedig 140. születésnapját ünnepli, és ma Trencsényi Beatrix-el, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetőjével. Erről az örökségről fogunk beszélgetni, egy picit a jövőről, de az első kérdésem, hogy mekkora teher 140 év múlt?
3: Az első válaszom az, hogy szeretnél te ilyen triciklit.
2: Én láttam ilyen triciklit egyébként, és hát a történelmi hagyományai okán szeretném, de valószínűleg azért ez inkább csak ilyen múzeumba való dolog. Ez nem volt akkora élmény akkoriban.
3: Én őszintén látom magam egy ilyen patent motorvágenen, lovaglónadrágban, nagy kalapban a boltba igyekezvén. De visszatérve a kérdésedre, azért 140 éve egy patinás időszak bármilyen márka múltjában, jelenében, jövőjében. A kérdés, hogy ez tehere vagy sem, nyilván van egy fajta elvárás, amit az emberek támasztanak egy ilyen múltú cég iránt, aminek igyekszünk minden fronton megfelelni. És itt elválik, hogy mi az, amit fejlesztési oldalról érdemes végrehajtani, és mi az, amikor előtérbe kerülnek az ügyféligények. És talán most ezt a korszakot éljük, amikor az ügyféligények kerülnek igazán előtérbe, és azoknak kell megfelelni.
2: Igen, hogyha én a Mercedesre gondolok, meg erre a 140 évre, akkor szerintem sokan azt gondolják, hogy a legrégebbi a legnagyobb. De valójában ez nem így van. Tehát a Mercedes-Benz, ami egyébként nem Mercedes-Benznek indult, hanem Daimler, aztán Daimler-Benz, és akkor...
3: Volt több minden, igen.
2: Több minden lett, és most már hivatalosan is Mercedes-Benz,
3: most
2: ugye?
3: Már igen,
2: de
3: igen, igen.
2: Csak egy pár éve, nem?
3: Igen.
2: Hivatalosan Mercedes-Benz. Szóval, hogy valójában az, hogy a legrégebbi, az nem azzal azonos, hogy a legnagyobb, hanem valami más a patinája, ugye? Talán az, hogy a legrégebbi ügyfél tapasztalatokkal rendelkező? Egyáltalán létezik olyan, hogy mondjuk 140 év ügyfél tapasztalat?
3: Igen és nem. Uh-huh. Ahogy azért haladunk az idővel, az igények is változnak. Így lehet azt mondani, hogy vannak alapvetően basic elvárások az emberekben, amikor magára a márkára gondolnak, vagy arra, amit képvisel, de ahogy az emberek és az idő halad, ugye az emberek igényei is változnak.
2: Mire gondol szerintetek egy átlag ember, amikor azt mondja, hogy Mercedes-Benz?
3: Úgy gondolom, van egy, amit szeretnénk gondolni, és van az, amit látunk. Alapvetően egy minőségi termékre gondolnak, egy magas múltú cégre gondolnak, egy olyan termékre gondolnak, ami mögött van 140 év tapasztalat fejlesztésben, kialakításban, mindenben. Szeretnénk azt hinni, és én úgy gondolom, hogy sok mindenki gondol, amikor a Mercedesre gondol, a minőségre, a biztonságra, az újításokra, a fejlesztésekre, a megoldásokra, amik tényleg a mindennapi életet igyekeznek könnyebb és hatékonyabbá tenni, mert amennyire szeretjük azt mondani, hogy ez egy nagy múltú és szép cég, ez így is van, de alapvetően az a lényeg, hogy a hétköznapokban az emberek, akik megvásárolják az autót, az ő igényeiknek és az ő életüket segítendő adjunk olyan terméket, ami számukra hatékony és fontos. És az autózás már nem A-ból B-be jutás. Uh-huh. Azért ezt szerintem mindannyian tapasztaljuk. És azért itt a technikai újítások, amik már egyre inkább elvárások az autóban, azok a megoldások, amikkel időt nyerünk az embereknek, időt adunk, vagy komfortot adunk, vagy lehetőségeket adunk, azok kerültek előtérbe. És szeretném azt gondolni, hogy az emberek is, és az ügyfeleink is, vagy a leendő ügyfeleink is ezt látják.
2: Ugye azt mondtad az előbb, hogy van, ahogy az emberek gondolnak, és van, hogy ti gondoltok magatokra. Amit elmondtál, az a kettőnek egy metszete? Vagy ti így gondoltok inkább magatokra? Vagy az emberek egyébként ugyanazt gondolják, mint ti magatokról szeretnétek gondolni?
3: Az emberek egy nagyon tág fogalom. Azt
2: jó,
3: gondolom,
2: akkor az ügyfelek, inkább így mondom.
3: Igen,
2: szűkítsünk. Aki Mercedesben ez vásárló.
3: Ez is tág fogalom. Mert vannak generációk. Van, akinek élete álma egy Mercedes-Benz, és egész életében arra spórol, hogy legyen egy pont az életében, hogy legyen egy Mercedes-Benz, van egy álommodellje, és azt szeretné megvásárolni. Így van. Hány is van?
2: Hát kettő van, de az egyik az konkrétan ez, amit elmondtál. Igen. Tehát a Bálna kupé, a 123-as is, de a Bálna kupé, az pont az volt, hogy amikor én a 20-as éveimben voltam, akkor azt mondtam, hogy Úristen, ha nekem egyszer lenne egy ilyen autó.
3: Ugye?
2: És egyébként csak 20 év, vagy 30 évvel később ez az állam valóra tud válni.
3: Abszolút. Úgyhogy
2: ez egy aktív bekötés, hogy álmokat váltunk valóra?
3: Erre azt fogom válaszolni, hogy igen. Igen. Igen, mert főleg annak, akinek az álma egy ilyen modell, egyre magasabb és magasabb elvárásokat és inputot vár ettől a vásárlástól, megszerzéstől, és fontos, hogy ezeket az álmokat valóra váltsuk.
2: Na akkor figyelj, hogy kicsit ilyen kritikusabb kérdés, mert elő szokott jönni, és hogyha már belecsúsztunk az álmokba, akkor ez tökre releváns, hogy azt mondjuk, hogy nekem, ha már így szóba kerültem én is, ugye a Bálna kupé volt az abszolút álom. Sok-sok álom autón volt, tehát nem ez az egyetlen volt, de ez volt az egyik, talán legmagasabban jegyzett. Ma van olyan autótok, amire azt mondjátok, hogy majd egy mai 20 éves srácnak 20 év múlva megvásárlásra kerül a mai álomautója? Tehát ma van álomautótok? Változott úgy a világ, hogy még 30 évvel ezelőtt biztos, hogy gyártottatok álomautókat, hisz nekem is van egy belőle, tehát az igazolt tény. Ma gyártotok álomautókat?
3: Úgy gondolom, hogy igen, és akkor itt talán az AMG modellek a legegyértelműbb válasz erre. Egy GT, egy SL, mindegyik olyan autó, ami tényleg egy élmény vezetni tud olyan álom lenni bárkinek. Itt nehéz kérdés, ugye a 20-as éveiben lévő mai fiatalok már nagyon másképp működnek. Azért ezt látjuk, hogy számukra az autózás teljesen mást jelent, mint számunkra, a mi generációnk számára.
2: Hát azért mi nem vagyunk egy generáció.
3: Köszönöm a kiigazítást, de azért hasonlóan tudunk még mindig gondolkodni az autózásról, és beülni egy szép autóba, egy jó autóba az jó, de a mai 20-as éveiben járó generáció már teljesen mást keres, legalábbis amit így mi látunk ebben az ügyfélkörben.
2: Mit keresnek?
3: A közösségi élményt, a digitalizációt, az egyszerűsített megoldásokat, hatékonyságot, egyszerű kezelést, nekik az autó tényleg már inkább egy kütyű, mint egy autó, és az csak a komforthoz ad, hogy ezzel a saját magukban egyedül, vagy a barátaikkal közösen eljutnak valahova.
2: Ideilleszkedik? Mert egyébként ugye hát rengeteg autó megfordult a kezeink között, és van egy olyan momentum, attribútum, amiben a Mercedes egy nagyon különleges utat jár, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon találkoztam olyan autóval, ami azt az egy attribútumot így hozza le, nem fogod kitalálni, ezért nem is adom föl a leckét, bár okos nő vagy, egy találgatást megengedhetsz magadnak, hogy mi az a fiatalok, szerintem fiataloknak szánt attribútum, amiben a Mercedes egészen különlegeset mutat, és nagyon nehéz lesz a megoldás, tehát nem várom el, hogy tudd, de ha akarod, akkor egyet tippelhetsz.
3: Mondom azt, amit én gondolok, és én látok, hát ha benne van az, amit te gondolsz. Én azt mondanám, hogy a digitalizáció, az AI megoldások, a kialakítások, illetve az elektromos hajtás, ami egyre népszerűbb a fiatal körében.
2: Közel jártál hozzá, Inkább mondjuk azt, hogy körbelőtted. Uh-huh. Én a családbeli fiatalokkal mindig megélem azt, hogy a belső világítás. Uh-huh. És ezt azért fontos megjegyezni, mert valójában senki nem járja ezt az utat, amennyire ti ezt extrém módon megvalósítjátok, a belső hangulat. És nagyon sokszor értelmezhetetlen a mi korosztályunknak, hogy miért kell ennyi. Egyébként hozzáteszem, én már belecsúsztam ebbe a hangulatba, hogy az, amikor éjszaka közlekedek az autóval, akkor egy olyan atmoszférája van, hogy egészen egyedülálló a különböző színek, és egy milyen érdekes, hogy egy autó esetén ritkán, sőt, azt mondom, 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt fel sem merült volna, hogy arról beszéljünk, hogy milyen a belső világítás, nem is világítás, hangulat. Mert ez már egy komplex világítás, több színből összetevődő, folyamatosan változó színvilág és kultúra, mindenhol világít. Viszont azt láttam, hogy a fiatalok meg vannak érte őrülve, tehát a lányom is állandóan most ilyen legyen, most olyan legyen, imádják, és azt látom, hogy ebben például mások nem járják ezt az utat, mint ti. Zárójel bezárva, aztán beszéltünk fontosabb dolgokról is, csak ezt ilyen, én azért akartam ezt kiemelni, mert ezen én detektáltan, én ebben látom azt, hogy ez a fiataloknak szól.
3: Itt talán meg is válaszoltad a kérdést, hogy miért mondtam azt, hogy nagyon tág fogalom az ügyfélkör. Aha. Mert valóban a belső világítás és azok az újítások, most a legújabb modellekben az üvegtetőn a megvilágított csillagok, a belső világítás, az illatrendszer, amit a hangulatok, az energizing komfort, amivel felfrissülhet, ilyen-olyan hangulatokat állíthatsz be az autódban, ezek bizonyos vásárlóknak érthetetlen fogalom és kérdéskör, hogy erre miért van szükség az autóban. Aztán amikor benne van az autóban és kipróbálod, akkor azért szereted. Igen. És nagyon tetszik az a megosztottság és sokféle használati mód, hogy ki hogy használja ezt. Én úgy használom az autómban, hogy van ez az átmenet, hogy úszik végig a fény az autóban. Ezt nagyon sokan utálják.
2: Folyamatosan változik.
3: Így van, ezt nagyon sokan utálják. Én kimondottan szeretem, mert például amikor hosszú távon vezetek autópályán, egy kicsit zavarja a tekintetem, tehát fókuszban tart. Tehát, hogy van egy ilyen
2: csak mondjuk el annak, aki nem tudja, hogy mi ez. Hogy ez pontosan mi ez, amiről most beszélünk?
3: A belső térben meg vannak világítva különböző dekorelemek, és kialakíthatóak olyan hangulatok, színekkel, illatokkal is akár, hogyha benne van az autóban ez, hogy a hangulatodnak megfelelően tudod beállítani, az újabb autókban már a napfénytető is különböző módon világítható, meg különböző színekben lehet beállítani a csillagmintázatot. Ez egy nagyon kellemes és ha már használatban van, hasznos kiegészítő tud lenni az autóban, amit, ahogy mondtad is, bizonyos generáció számára egy értelmezhetetlen megoldás, viszont igen, a fiatalok rettenetesen szeretik.
2: Beszéltünk egy generációról, egy típusú autóhasználóról, akkor a fiatalokról, akik szeretik ezeket a kütyüket, a mesterséges intelligenciát, a nagy kijelzőket, amivel mostanában azért a Mercedes-ben ezek megjelennek. Igen. Hogyan gondoltok azokra a vásárlókra, akik mondjuk egy-két évtizeddel már előrébb járnak, vagy akár 3-4-gyel is előrébb járnak, és azt mondják, hogy jó, értem én ezt, de nekem nem ez a fókusz.
3: Fontos megjegyezni, hogy vannak alapvető tulajdonsága, és hívjuk értékeknek a Mercedes-Benznek, ami az emberek számára mindig is fontos volt, és ez mindig is fontos lesz. És ez mondjuk a minőség, és ami talán a legfontosabb, az autó biztonsága. Mert amikor prémium autózásról beszélünk, akkor elengedhetetlen, hogy megemlítsük a biztonságot az autókban. És most nem csak arról beszélek, hogy a kaszni mennyire jól van összeszerelve, és nem kell a legrosszabbra gondolni, de mondjuk az olyan vezetéstámogató rendszerek, amik tényleg segítenek neked a hétköznapokban, hosszabb utakon, rövid utakon, amit ha használsz, akkor előbb-utóbb annyira beépül a mindennapokba, és mondjuk itt beszélek egy Distronicról, egy követés távolságtartó asszisztensről, egy fékasszisztensről, egy tempomatról, minden, amit különböző szituációkban tudsz használni, egy éberségfigyelőről jelez neked, hogy most már mintha kicsit fáradtnak tűnnél. Az, hogy beszéltél a nagy kijelzőkről, hogyha a utasoldali oldalon lehet vele játszani, de például a vezető oda pillant, akkor lesötétül az az oldal, hogy te tényleg az útra figyelj, mert azért elsősorban ismét a biztonság a legfontosabb. ezeknek az embereknek, főleg aki Mercedes-Benz modellről vált Mercedes-Benz modellre, vagy ugyanazt a modellt frissített évjárattal vásárolja meg, nekik már egy más elvárásuk van az autóval szembe. Ők szeretik azt a fajta, mi úgy hívjuk, hogy welcome home érzést, amikor beülsz az autóba, és pontosan tudod, hogy hol van a start-stop gomb. Most mondom a start-stop gombot, ami az újabb modellekből kikerült, de alapvetően tudod, hogy hova nyúj egy Mercedes-Benzben, hogy bekapcsold az autót, vagy az, hogy melyik gomb hova kerül, tehát ahogy belakod az autót a mindennapokban, ez az az érzés, amit ők nagyon szeretnek, hogy nem nagyon kell gondolkozni, hogy mit, hogy keres, melyik gomb mit csinálj. Vagy maga az az érzés, az a kényelem, hogy ezt az ülést szerettem az előző modellben, most ennek jött egy még kényelmesebb, még jobb változata, vagy egy olyan változata, ami több kiegészítővel van. Gondolok itt egy masszázsra az autóban, ami szintén egy ilyen fellengzős dolognak tűnhet, de amikor használatban van, és útközben ülsz és fáj, és most már egy kicsit felfrissülni, de nem akarsz megállni, nagyon hasznos tud lenni.
2: Neked van kedvenc egyébként, kedvenc Mercedes modelled?
3: Nekem van kedvenc Mercedes modellem, én ketté venném.
2: Lehet egy marketingesnek saját kedvence?
3: Én mindig azt szeretem a legjobban, amit vezetek.
2: Oké, és most mit vezet?
3: Egy EQE-t. Én nagyon szeretem ezt a modellt, számomra nagyon-nagyon praktikus. Én alapvetően nagyon szeretem az elektromos modelleket.
2: Teljesen elektromos autó,
3: ez
2: mondjuk
3: egy teljesen
2: annak,
3: elektromos
2: aki
3: autó,
2: nem tudja, hogy ez
3: micsoda. Ez egy limuzin kialakítású autó. Én nagyon szeretem, mert nem túl nagy, nem túl kicsi, elférnek benne, amikor a csapatomat kell vinni valahova, akkor azt mondom, hogy gyerekek, hoppá be.
2: Hát ez egy nagy autó azért.
3: Igen, alapvetően igen, de mégsem egy hétköznapokban a városi használatban.
2: Nem túl nagy.
3: Nem, tehát nem élhetetlen. Lehet vele parkolni. Tehát hogy a legfontosabb kérdések.
2: És igen. Az elektromos autózás, az például akár személyesen, akár márka szinten, hogy ez működik most már nálatok? Mert azt látom egyébként, hogy amerre járok, nemzetközi utakon felétek is, mindenki egyértelműen azt jelzi, hogy ez eldőlt. Elektromos lesz a jövő.
3: A kérdés nem az, hogy mi lesz a jövő, hanem hogy mikor. Uh-huh. És talán mondhatom azt, hogy most már puhultak a törvény és döntéshozói elvárások ez iránt. És ami fontos, hogy a diverzifikáció azért nálunk is erős. Tehát most a V8-as portfólió megújult, és nem csak egy ciklusig marad velünk, hanem tovább. És ez egy hatalmas elvárás az emberek és a Mercedes-Benz között, hogy tudjunk olyat mutatni. Bejöttek a teljesen hibrid modellek, amik megint egy másfajta megoldást kínálnak.
2: Van most már öntöltő hibrid.
3: Igen, igen, igen.
2: Ami eddig nem volt a Mercedes
3: így
2: palettáján.
3: Így van.
2: Tehát akkor számotokra, most ha jól értem, az a stratégia, hogy kínáljunk mindenből valamit? V8-tól elektromosig?
3: Igen, és talán ez egy jó megoldás is, hogy az emberek végig tudják járni azt az utat, hogy kezdik egy belső égésű motorral. Nyitottabbak lesznek valamilyen elektromos hajtásra, mondjuk a mild hybriddel, hogy tetszik nekik, ahogy segít az indulásban, a gyorsításban. Aztán akkor váltanak egy plug-in hybridre, ahol már egy kicsit el kell kezdeni tölteni. De még mindig ott van a belső égésű motor, hogyha valakinek ez adja a biztonságérzetet. Aztán amikor az emberek hozzászoknak a töltéshez, akkor rájönnek, hogy annyira nem egy bonyolult dolog. Uh-huh. Nagyon be tud épülni a mindennapokba.
2: És ez egyébként tényleg így épül föl? Tehát az emberek, a vásárlókban megvan ez a lépésről lépésre gondolat? Tehát végig lehet őket vinni egy ilyen cikluson?
3: Van akinél igen, van akinél nem. Nagyon sokszor látni azt, hogy főleg a két autós háztartásokban van egy belső égésű motorral rendelkező autó, illetve a második autó egy elektromos autó. És azzal kapcsolatban jönnek rá egyébként, hogy az elektromos autó, főleg a mostani hatótávokkal már mennyire élhető a mindennapokban is, mind városi, mind hosszabb utakra.
2: Tehát az új generációs autóitok, a CLA, GLC, C, az zseniális. Egyébként mondtad kicsit korábban, hoztál egy pár példát a biztonság kapcsán. Én azt akartam kiemelni, vagy ahhoz szeretném hozzáfűzni, hogy azért nekem van viszonylag rutinom abban, hogy kell parkolni a városban, elég régóta vezetek, és elég ügyesen is parkolok, már úgy gondolom.
3: Ügyes vagy.
2: Köszönöm. És képzeld el, hogy amióta most itt a CLA-val közlekedek, ez az új generációs CLA, azóta a parkolást teljesen rábízom.
3: Igen.
2: És azt vettem észre, hogy egész ideig, tehát nekem nem ez az első autó, amit tud magától parkolni. De azt vettem észre, hogy ez az első autó, amely úgy parkol, ahogy én parkolnék. Uh-huh. Időben, dinamikában, a hely kialakításban, oda még pont befér, pont úgy, kicsit még meg kell mókolni, de egyébként jó lesz. És szoktam is végig gondolni, hogy én hogy kezdeném el a parkolást, kicsit kihúznám az órát, kicsit betenném jobbra, és pont úgy csinálja.
3: Uh-huh.
2: Tehát, hogy érezhetően javul. Sokat vártatok egyébként a CLA-tól? Az év autója
3: igen,
2: lett.
3: Igen, sokat vártunk, igen.
2: Ez már az új generációs
3: gondolat. CLA. Igen, itt a CLA egy népszerű modell, ugye a kompakt modellek alapvetően népszerűek Magyarországon, de a CLA az a modell, amit alapvetően az emberek szeretnek, és ilyenkor szoktunk gondolkodni, hogy ki az, aki vezeti, ki az, aki vásárolja, fiatalos autó, nem fiatalos autó, kisebb a hátsó része, tehát mondjuk egy nagy családinak nem feltétlenül ez a legjobb választás, de a hatótávolság, ugye itt mutatkozott be az MBOS rendszer, a uh-huh. Mercedes-Benz saját fejlesztésű szoftvere tulajdonképpen. Az AI rendszerek, három AI is, AI motor is van benne. Tehát, hogy alapvetően ebbe a modellbe tényleg minden fejlesztés.
2: Most olyan dolgokról beszélsz, amelyek uh-huh. ilyen űrtudomány szinten vannak.
3: Hát autó, igen.
2: Ettől meg kell ijednie a felhasználónak?
3: Nem.
2: Tehát most három AI motor. Most gondolj bele, hogy tegyük fel, hogy az autózás világában, vagy az informatikai világában kicsit kevésbé járatos hallgatónk van, az egyszerűen nem is érti, hogy miről beszélünk. Hogy itt tart ma az autózás?
3: Ebben az a jó, hogyha nem akarod, nem kell érteni. Egyszerűen csak használnod kell.
2: Uh-huh.
3: Ahogy mondtam, a biztonság fontos számunkra, és ez nem csak az úton lévő biztonság, hanem a személyes adatok és minden ilyen jellegű biztonság. Tehát az autó úgy működik, hogy úgy segít neked, és úgy támogat, és úgy ismeri a szokásaidat, hogy a számodra biztonságos legyen. És az AI motorok igazából csak segítenek neked a mindennapi mozgolódásban, útvonalakat ajánlanak, beállítják az autóban a profilodnak megfelelő ülést. Ha azt látja, hogy minden reggel elmész munkába, akkor felajánlja, hogy nézd, ez a legrövidebb út a munkába, érj oda minél gyorsabban.
2: Mm.
3: Ha azt látja, hogy szeretsz munka után hazafelé elmenni bevásárolni, akkor megmutatja neked a legközelebbi bevásárló lehetőséget. Tehát, hogy lehet ezeket ügyesen használni, nem kötelező használni, de alapvetően ezek ismételten csak segítség arra, hogy a hétköznapi életedben több időt nyerj saját magadnak. Illetve nem elvetendő példa a mobiltelefonunk. Tehát gyakorlatilag ez már ugyanúgy működik. A frissítés is az autón. Nem kell bemenni a kereskedésbe lefrissíteni, uh-huh. hanem otthon este lekapcsolod az autót, elfogadod, hogy frissítse le, és akkor mire reggel odamész az autóhoz, már lefrissült az autó.
2: Úgy látom van még ebben a témában, akkor tudod mit? Menjünk most egy pici szünetre el, és folytassuk ezt a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Vendégem Tráncsényi Beatrix, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője, és egy kicsit arról beszéltünk az elmúlt 20-25 percben, hogy milyen hosszú utat járt be a Mercedes-Benz, 140 éves, boldog születésnapot, az idei év erről szól, hogy ünnepelitek a 140. születésnapját ennek a márkának?
2: Ez így van.
1: Hogy ünnepel a Mercedes-Benz? Mik az ünnep elemei?
2: Nagyon sok modell kerül bevezetésre az elkövetkezendő 2 évben. Több mint 40 modellt fogunk bevezetni.
1: 40 modell?
2: Így van. Megújul, új modell, igen. Az a frissítésekkel minden együtt több mint 40 modell.
1: 2 év alatt?
2: 2 év alatt.
1: Hát ez egy nagyon erős tempó.
2: Igen, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk megmutatni hatékonyan az ügyfeleknek, hogy ne csak kapkodják a fejüket, hogy mi az újdonság, mi nem az újdonság, és ami talán még fontosabb, és ami a mai autóvásárlásban talán a legfontosabb, hogy összetud hasonlítani a modelleket, és meg tud őket vásárolni. Ezért a központ tavaly meghirdetett egy tendert, egy projektre, Mercedes-Benz Stúdió néven, ahol a világ összes országa tudott jelentkezni, és végül azon pár országba kerültünk be egy hosszas tender folyamat után, ahol Magyarország is az egyik key city-e, szép magyarsággal élve, lesz ennek a projektnek, és egy több mint 3 hónapon át tartó megmozdulást tervezünk, ahol többek között a legújabb modelleket is ki lehet majd próbálni.
1: Engem egy picit érdekel ez a folyamat. Uh-huh. Ha jól értem, akkor a központ azt mondja, hogy szánok büdzsét, erőforrást valami aktivitásra, de erre pályáznotok kell ország szinten. És aki a legjobb pályázatokat adja be, ott valósul meg. Tehát jól értettem, hogy megversenyeztette az országokat?
2: Így van.
1: Wow.
2: Ezért elég sok országban van márkakereskedés, és ha jól emlékszem, nagyjából 17 ország az, aki megkapta ezt a lehetőséget világszinten.
1: És gondolom, jelen vagytok 100 országban körülbelül. Igen. És Magyarország ezek között lesz. És akkor ez mit jelent a gyakorlatban?
2: Mi egy olyan megoldást szerettünk volna létrehozni, ahol tényleg kimegyünk abba a térbe, ahol az ügyfeleink megfordulnak, ezért a Fashion Street-en fogunk kezdeni május 21-én.
1: Az ott a Váci, ja, nem is ott a Kempinski-nél?
2: Igen, egészen konkrétan.
1: A Deák tér.
2: Így van, a Fashion Street-en uh-huh. nyitjuk meg ezt a rövid távú rendezvénysorozatot, ott egy S-osztály bemutatóval, uh-huh. Illetve ott meg is megtekinthető több kiállított modell is, előd modell az S-osztályhoz.
1: Ez ott az utcán?
2: Így van, az utcán, igen. Majd júniusban, ahogy mozognak az emberek, mozgunk mi is, a csónakázó tavon, jól hallottad, lesz egy...
1: Ez a Városliget.
2: Városliget, így van. Lesz egy platform, ahol a Magyarországon készülő GLB lesz kiállítva, valamint ez lesz az első pont, ahol tesztvezetés is lesz. Célás út.
1: De nem a vizem.
2: Nem a vizem. Ezt sokat gondolkoztunk, de úgy gondoltuk, hogy a vizemfutás még a fejlesztendő része az autóknak, ezért a közúton maradtunk, és 5 autót lehet kipróbálni egész nap a Városligetben, a csónakázótónál, mellett az utakon, illetve itt közösségi programokban is gondolkozunk, mint reggeli jóga, pikniket szervezünk különböző tematikával.
1: Ez egy ilyen fesztivál hangulat?
2: Így van.
1: Ez mennyi ideig tart egy ilyen...
2: Egy hónapot fesztivál. Leszünk a csónakázóton.
1: Egy hónapig ott lesztek bent a belváros, ugye a Városligetben?
2: Így van, így van. Majd ismételten mozgunk az ügyfélkörünkkel.
1: És bárki, bocsánat, csak mint esemény érdekel engem. Oda megyek a kislányommal, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, szeretném kipróbálni azt a modellt, és akkor kapok egy időablakot, amikor kipróbálok.
2: Online is tudsz foglalni magadnak Aha. modellt és időablakot, és igen, a helyszínen is tudsz foglalni.
1: Szép.
2: Így
1: egy
2: van.
1: Embert vártok egy ilyen egyhavi aktivitásra, tehát 10 000-ek jönnek?
2: Körülbelül, igen, igen.
1: És ilyen majális, meg... Ez mikor kezdődik?
2: Június 4 a csónakázó tavon.
1: Aha, akkor már nem majális, hanem juniális.
2: Juniális, így van.
1: Csónakázótól. De szép. És milyen modellek lesznek ott kiállítva?
2: Kiállítva statikusan a GLB, de ki is lehet próbálni, tehát a dinamikus autók között is ott lesz a GLB, azért ez egy fontos modell számunkra idén. A CLA, CLA Shooting Break, illetve a GLC.
1: Kecskemét. Az ugye egy gyár, uh-huh. ami kiemelten fontos, egyre fontosabb a Mercedesnek. Nektek, mint importőr van, kecskeméti, vagy kecskeméttel kapcsolatban egy olyan együttműködésetek, ami ilyen importőri szinten megfogalmazható? Vagy így külön, ez két külön egység, mindenki csinálja a saját dolgát, és akkor csak a csillag, ami forog, az a közös bennetek.
2: Valóban forog a csillag a kecskeméti gyár uh-huh. tetején. Ezt gondolom
1: tudom,
2: láttad.
1: Láttam.
2: Két külön jogi entitás vagyunk, de Magyarországon gyártott modellek esetében azért ez számunkra is fontos, hogy megmutassuk. Így most jöttünk haza egyébként nemrég Kecskemétről, egy hetet töltöttünk lent, GLB-ket tesztvezettettünk az ügyfelekkel, ahol gyárlátogatás is volt. Úgy most az akkumulátor összeszerelő üzem a legújabb a gyár életében, és ezt nézhették meg az ügyfelek, akik részt vettek utána tesztvezetésen is.
1: De nem ti diszponáltok akár a gyár Nem. kommunikációja fölött, meg inkább ez egy együttműködő, egymás mellé rendelt
2: dolog. Együttműködés, igen. Nem, a gyárnak megvan a saját kommunikációs osztálya.
1: Mit gyártanak? GLB-t gyártanak most. És lesz ott még valami?
2: Lesz. Már be is jelentették a C-osztály, az elektromos C-osztály.
1: Amit én már meg tudtam nézni.
2: Így van.
1: Azt itt fogják gyártani Kecskeméten?
2: Így van.
1: Ez egy óriási dolog.
2: Így van, és még további modellek is érkeznek, szóval
1: Most bővül a gyár. Tudom, hogy nem a gyár szóvivője vagy nem a marketingese, de most bővül duplájára, jól emlékszem, a gyár?
2: Így van.
1: Ez egy nemzeti büszkeség.
2: Abszolút.
1: Akkor kicsit megint térjünk vissza uh-huh. a modellekre, jó? Tehát mondtad, hogy lesz V8-as, de hát nyilván nem a V8-asokat fogják elsődlegesen vinni, az az államautó lesz.
2: Igen.
1: Mi a legnépszerűbb modelletek?
2: GLC.
1: GLC?
2: GLC. Ezért is szeretnénk kivinni az elektromos változatát, mert szerintem te is vezetted, kint voltál a nemzetközi eseményen, így elmondhatod, hogy egy nagyon jól összerakott autó, mind minőségben, vezetési élményben egy kiváló autó. Úgyhogy ez fontos is számunkra, teljesítményben, hatótávban, mindenben egy jól működő struktúra lett, ez is kipróbálható a csónakázótavon. Ott kifejezetten figyeltünk, hogy azért zöld területre megyünk, ebben a létben elektromos autókat éreztünk validnak, és a kipróbálásának nem mellékesen az idei évünk eddig érkező autóinak nagy része elektromos autó volt. Így ezeket a modelleket, és tényleg a legújabb modelleket lehet kipróbálni egyszer egy helyen.
1: Mert tudom, hogy te marketinges vagy alapvetően, tehát nem műszaki ember.
2: Ezt köszönöm, hogy megjegyzed.
1: Ettől függetlenül biztos, hogy vannak műszaki tapasztalataid. Itt vagyok, segítek, de kicsit azért te elmondjuk, hogy most hol tart az elektromosság a Mercedes világában, mert szerintem nagyon sok ember, ahogy én láttam a közösségi médiában, a posztjaim alatt és a komment szekciókban, nagyon-nagyon sokan még mindig azt gondolják, az elektromos autózás az egy városi megoldás valamire, és hogyha valaki ki akar mozdulni a városból, akkor az nem történhet meg elektromosan. És én azt gondolom, hogy ez egy teljes totál tévhit, mert ez lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még igaz volt, és 10 évvel ezelőtti állításoknak megfelelt, de most már egészen máshol jár a világ. Egy kicsit kérlek, foglaljuk már össze, hogy a Mercedesnél, és én kicsit úgy látom, hogy ez most már a második generációs elektromos autózás nálatok. Ti is másodiknak hívjátok talán, vagy sokadik generációnak hívhatjátok egyébként, mert nyilván volt. De hogyha messziről rátekintünk, akkor volt az EQ sorozat, EQE, EQS, EQA, EQC. Én azt tekintem mondjuk első generációnak, és a mostani CLA-val megnyílt dolog a második. Hol tart ez most? Kicsit összefoglaljuk, hogy mit jelent ma az elektromosság a Mercedes világában? Milyen technikai módon lehet ezt leírni? Hatótáv, akkumulátor technológia, stb.
2: Igen, ahogy mondtad is, én marketinges vagyok, de azt szoktam mondani, hogy ha elektromos autózásról van szó, akkor talán a legjobb insight az aktív felhasználói insight, és aktívan használom az elektromos autót. Nagyon kiváló kollégáim vannak, akik ennek a technikai hátterét nagyon részletesen el tudják magyarázni. Ami talán elmondható, és a leginkább érdekli az embereket, az a hatótáv. És ahogy az általad említett második generációs modellcsalád, ahogy említettél is a célától kezdve, azért ez már szignifikánsan növelte a hatótávját. És ami még talán fontos, hogy nem csak a hatótáv növekedett, az autók kinézetével változott is. Így azt mondanám, hogy a fogyasztás is kapott egy nagyobb segítséget és upgrade-et. Annak érdekében, hogy amit te is mondtál, hogy ne csak az emberek számára megszokott módon városi közlekedésre legyenek alkalmasak ezek az autók, hanem hosszabb távon kifejezetten autópályákra kitalált és fejlesztett autókról beszélünk. És itt beszélhetünk a kétfokozatú váltóról is. Mesélj nekem.
1: Csak azért, mert télen is volt nálam CLA, amikor elmentünk síelni.
2: Így van.
1: A CLA-nak azt hiszem hivatalosan 792.
2: Így van. Hú, te megjegyezted.
1: Hát ezek
2: párszor végighallgattad.
1: Ezek ilyen szakmai ártalmak nálunk. A téli síelés az a következőképpen alakult. Ausztriába mentünk, sebességhatárok megtartásával, tehát 130-al autópályán.
2: Így van.
1: Nem 100-zal. És Ausztria felé 19-8 volt az átlagfogyasztásunk, ami a 85-ös akkumulátorral vizsgálva az egy 400 kilométeres autó, és képzeld el, visszafele jövet, egyébként mindig Ausztriából visszafele jövet, kevesebbet fogyasztanak az autók, mert az osztrák áramat töltöttük meg egyébként. Korábban azt gondolták az emberek, hogy az osztrák üzemanyag miatt fogyasztanak kevesebbet az autók, ami részben igaz is, részben azért, mert lejt visszafele a terep
2: egy
1: kicsit.
2: Ez így van, ezt akartam mondani, de gondoltam, nem lövöm le.
1: Igen, igen, tehát a lejtő a 17-8 volt, vagy 17-5 volt, és most kifejezetten nézem, ugye én autópályán jövök be, most is úgy volt, hogy M3, M31, M0, tehát így közlekedem, plusz a város, most 15-ös fogyasztással jöttem. Tehát a 85-ös aksi 15-ös fogyasztással az 500 kilométer. Ugye ez 500... 5x5, 25, az oké, tehát az 70, de az még több is. Tehát 500 kilométert el lehet vele menni nyáron, úgyhogy autópályán is mész vele, télen meg 400-at.
2: Ugye ez nagyon fontos, hogy használod az autót, és hogy vezeted. Én sokszor ülök tesztvezetős autókban, és nagyon meglepődöm a kiírt hatótávolságon, amikor meglátom. És nyilván máshogy használsz egy autót, amit éppen tesztvezetsz, és kipróbálod, elrugod neki, nem úgy vezeted azt az autót, ahogy egy hétköznapi használatban, igen. És amikor most pár napig volt nálam egy GLB, és szignifikánsan nőtt a hatótáv azáltal, ahogy
1: hogy te vezetted.
2: Én vezettem, igen.
1: Te a GLB az a GLA-nak a CLA-nak az architektúrája, tehát ugye akkumulátor méretben mindenben, ha jól tudom, azok azonosak.
2: Hasonlók, igen.
1: Hát akkor az is egy ilyen valós életben 4 és 500 kilométer közötti, télen inkább 400, nyáron inkább 500 kilométer hatótáv.
2: Igen, fontos, hogy ki mennyire fűt, és ki mit használ. Én egy fázós ember vagyok, de ezek...
1: Nem fontos.
2: Ezek...
1: Nem fontos. Tudod, mit mondtam? Azért nem fontos, mert ezzel én már rég nem foglalkozom. Be van állítva 20, most 22 fokon van, télen is van, hogy melegebbre vesszük, vagy ülésfűtés kapcsolunk. Ennek már nincs már nincs jelentőség.
2: Ilyen hatótávon nincs, illetve amit fontos megjegyezni, hogy az új elektromos modelleknél már szeretjük ezt a kávéidőtartalmos töltést emlegetni. Azért egy 500-600 kilométeres szakaszon, de mondjuk egy 400-500 kilométeres szakaszon is, főleg a gyerekkel, vagy legalább egyszer megállsz.
1: Ez pontosan így történt. A
2: és az a 10 perc, amíg elmentek, ezt te kisztok.
1: 10 perc egy gyerekkel fél óra. A minimum a fél óra.
2: Igen.
1: Tehát az alatt azért egy gyerekkel nem tudsz 10 percet elmenni, mert bementek az M-betűs workshopba, miközben az autót tölt.
2: Így van.
1: Egyébként én kétszer, képzeld el, kétszer ki tudtam hozni a CLA-ból 350 kW-os töltést.
2: Szuper.
1: Ami, ha jól tudom, hivatalosan 320 vagy 330.
2: 330.
1: 350-et is ki tudtunk belőle hozni. Tehát, hogy ezzel nem volt gond. Most már akkor nyilván ez az út.
2: Abszolút.
1: Ez az út. Mi van a sportautóitokkal? Mi van az AMG-vel? Az AMG-ről beszélni kell, illetve hadd kérdezzem meg, mert egy pár évvel ezelőtt hallottam tőletek egy olyat, hogy hívtátok, hogy top-end vehicle? Uh-huh. Az van még ez a történet? Az mit foglal magába?
2: S-osztálytól fölfelé AMG modellek.
1: S-osztály és
2: AMG modellek,
1: meg
2: igen.
1: Meg a G.
2: Meg a G, meg a Maybach, igen.
1: Tehát az a top-end vehicle, így tehát az mennyire fontos a Mercedesnek?
2: Fontos. Azért tavaly sokat fókuszáltunk a GT-re és az SR-re, rengeteg rendezvényünk volt vele. Ezek szintén azok a modellek, amiknek kettő értékesítése van, bejelentjük, hogy megjelenik és megveszik, mert egyes osztálynál az emberek tudják, hogy mire várjanak. Azért az S-osztály az alapköve a márkának, a Mercedes.
1: Továbbra is? Továbbra is az S-osztály a csillag.
2: Így van, így van. De a Maybach G-osztály is nincs az a mennyiség, amit az emberek ne akarnának a magukénak tudni. És egy ikonikus modell, én azt mondanám, hogyha valaki a Mercedes-Benzre gondol, nagyon sok ember említi először a G-osztály.
1: Ugorjunk tovább, tehát top-end vehicle. A Mercedes-Benz DNS-ét egyébként, a Mercedes-Benz DNS-ét a top-end vehicle-ök adják. Tehát onnan jön lefele minden. Tehát az első az S-osztály, és az első ez a luxus kategória, és akkor onnan szépen lecsorognak majd a dolgok az alsóbb kategóriákba?
2: Ez nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed és mondod, mert eddig így volt. Uh-huh. Viszont most a GLC-vel azért már megérkeztek olyan újítások, felszereltségek, amik már a középkategóriában is megjelentek, vagy megjelentek először, illetve hogy a CLA-ban az új MBOS, ami ott debütált. Uh-huh. Tehát, hogy nem az S-osztályban.
1: Pont egy másik irányú.
2: Így van, így van.
1: Mennyire fontos az, hogy ez a rendszertani váltás nálatok, hogy ez a szoftver definiált jármű, a mesterséges intelligencia megjelenjen, ez végig fog menni az összes modellen?
2: Igen, igen.
1: Még azokon is, amelyek egyébként belső égésű motorral hajtottak?
2: Most az MBOS-re gondolsz?
1: Igen, például
2: igen,
1: arra.
2: Igen, igen, igen.
1: Tehát ez egy olyan technológia, ami folyamatosan halad előre.
2: Abszolút, abszolút.
1: És ez alulról építkezik most a CLA-ból.
2: Most így, igen, igen. Lesznek mindig is felszereltségek, a Manufaktúr program és barátai, amik a top-end modellekre lesznek elérhetőek, és ez így is van jól, de alapvetően az autó használhatóságának, élvezhetőségének és vezethetőségének a kialakítására szánt fejlesztések, azok elérhetőek lesznek. Igen.
1: Magyarországon egyébként a Mercedes-Benz az mondjuk az elmúlt 5-10 évben hogy változott? Darabszámok, piaci részesedés, kereskedői hálózat tekintetében van változás? Vagy?
2: Kereskedői hálózatban alapvetően nincs, ugyanazzal az 5 kereskedővel dolgozunk most értékesítési fronton, illetve after sales fronton a többiekkel, de összesen 18 telephelyünk van, ez se nagyon változott.
1: Hát 5 kereskedő, de
2: az értékesítési fronton 5 nagy kereskedő van, igen.
1: De valamelyiknek több telephelye is van.
2: Több telephelye is van, illetve after sales fronton vannak. Uh-huh. Vannak további együttműködő hivatalos márkakereskedés, márkaszervizek.
1: Uh-huh. Akik nem kereskedések, de javíthatják az autóitokat.
2: Így van. Értékesítésben azért az elmúlt 5 évben volt egy pandémia, voltak különböző gazdasági válságok, így az értékesítési darabszámok ennek megfelelően változtak.
1: Azt megérzi a prémium osztály?
2: Meg. A Mercedesben nem csak top-end modellekből épül fel, hanem entry modellekből és középkategóriás modellekből is, még ha prémiumról beszélünk is. Természetesen a gazdasági változásoknak hatása van az értékesítésre is, de ahogy látom, ez nem csak nálunk, hanem az összes prémium márkánál így van.
1: Tudom, hogy te a magyarországi operációnak vagy a marketing vezetője, de hadd kérdezzem meg, mert biztos sokat hallasz róla, piacok, Európa, Ázsia, Amerika, mi a fontos a Mercedesnek, vagy változtak-e a prioritások?
2: Kínának az értékesítési helyzetével azért alapvetően Európára fókuszálódott a Mercedesben az értékesítésének a nagy része. Nem titok, hogy nagyon sok márka jelent meg a kínai piacon, akik alternatívákat kínálnak, és a kínai piacnak a felvevő képessége csökkent ezáltal, így a prémium szegmensben, főleg elektromos szegmensben. Azért a prémium top-end szempontból azért Kína még mindig erős. De tehát, hogy egy német márkáról beszélünk, mindig is Európa lesz a fő fókusz. Amerika, ott az amerikai sztenderdekkel természetesen fontos, de...
1: Sikeres Amerikában
2: abszolút,
1: a Mercedes.
2: Igen.
1: Sikeresebb, mint a...
2: Gyárunk is van, igen.
1: Próbálom ideidézni a gyár nevét, de nem üt eszembe.
2: Amerikai Mercedes-Benz gyár.
1: Oké, mindegy, nem üt eszembe. Szóval Amerikában azért ti sikeresek vagytok. Sikeresebbek vagytok, mint az elsődleges német versenytársaik.
2: Igen.
1: Hogyha jól tudom. A világszerte azért megszorongat a BMW azért egy erős versenyző. Európában és Ázsiában érezhető mondjuk a kettőtök versenye, vagy magatokra fókuszáltok? Vagy aktívan figyelik egymást a... Ez egy érdekes szituáció, hogy van két erős német, ráadásul nem is egymástól messze, hogy mennyire figyelitek egymás aktivitásait.
2: Szerintem, ha megkérdeznéd erről a BMW-t, kedvesen mosolyogni, és mondaná, hogy magára fókuszál, megkérdezem minket, kedvesen mosolyogunk, és azt mondjuk, hogy magunkra fókuszálunk, természetesen figyeljük, nem csak a BMW-t, de az Audit is. Uh-huh. Tehát, hogy prémium márkákról beszélünk, igyekszünk figyelni. Az más kérdés, hogy a döntéshozatalban és abban, hogy működünk a mindennapokban, nem feltétlenül az az elsődleges drive, hogy ők mit csinálnak. Azért nagyon sokáig vezetett a Mercedes-Benz mind darabszámban, mind bevételben. Ez egy tudatos döntés volt pár évvel ezelőtt a Mercedes-Benz vezetősége részéről, hogy a darabszám rovására az árbevétel növekedésének érdekében kicsit váltunk a stratégián. És...
1: Tehát nem az a lényeg, hogy minél több autót adjatok el, hanem hogy mennyire vagytok hatékonyak, vagy az eredménytermelő képessége mennyi az eladott autóknak.
2: Így van.
1: Szűkül az idő, hanem hogy mennyire vagytok hatékonyak, vagy az eredménytermelő

0: autókon. Igyekszünk mindig olyan autót választani arra a partira, amit kötődik a hát AMG modelleket a Forma 1-es csapathoz. Ott azért látni azt, hogy miben bízik a Forma 1-es csapat, és milyen modelleket mutatunk be, hozzáért George Russell-hoz az autóhoz, aláírta, tavaly ugye mind a ketten ott volt a Cantonell és George Russell is. Azt mondanám, hogy azon a partin szignifikánsan megnő az érdeklődés az autók iránt, aha, hogyha valamelyik őjük hozzáér.
1: Tehát akkor gyakorlatilag érzékelhető ez a dolog.
0: Igen, igen.
1: Mert nagyon nehéz megtalálni az összekapcsolódási pontot, de amikor így végig turnézzák, mondjuk egy versenyhelyszínt végig turnéztek a versenyzők, akkor az érezhető?
0: Igen, igen.
1: Meg az
0: igen.
1: érdeklődés is érezhető? Igen, te aktívan igen. követel egyébként a Formula 1-et?
0: Igen, én szeretem. Igen.
1: Szereted is a Formula
0: 1-et? Szeretem.
1: És Antonelli vagy Russell? Russell a szép fiú, Antonelli meg a bohókás, jóképű fiatal srác, és ki minek is hívják, Antonelli vagy Russell?
0: Nézd,
1: lassan olasz, az utolsó kérdés lesz, hogy jól fontold meg.
0: Olaszunk van, német márka vagyunk.
1: Mi se olasz? Mi?
0: Olasz ügyvezető igazgatónk van.
1: Olasz ügyvezető?
0: Antonelli ugye olasz. George Russell meg már sokadik éve látogat meg minket a VIP partin, és nagyon jó kapcsolatot alakított ki az említett hölgyel. Én szeretnék pártatlan maradni ebben a kérdéskörben, és meghagyni mindenkinek ezt a választást.
1: Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Akkor rátok marad a döntés, hogy Antonelli vagy Russell. Nekem Antonelli egyébként, de Russellből is legyen világbajnok, azt kell. Köszönöm szépen Trencsényi Beatrixnek, hogy itt voltál ma, és elmondtad a Mercedes-Benz múltját, jelenét, jövőjét. Kicsit belekaptunk mindenbe, de hát ez így életszerű. Köszönöm szépen, hogy meglátogattál minket. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Semmán mondja. Sziasztok, aloha!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: tudunk borozni, és egyáltalán. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot. Hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Göncárpád városközpont és Zuglóvas útállomás között. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hév, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma délután N2-es Nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja újabb adása, és ahogy az elmúlt adásokban megszokhatták, a Start program kapcsán beszélgettem vendégeimmel, nem csak a fiatalokkal, hanem szakemberekkel is, és hát egy kicsit úgymond ennek a programnak a lezárásaképpen hívtunk vissza egy vendéget, aki már volt ebben a témában, de úgy gondolom, hogy még van bőven miről beszélni, akár arról is, hogy a Start program keretében kommunikációs oldalról mi mindent tapasztalt, de egy kicsit tágabb vonatkozásban is rápillantunk, hogy a kommunikációnak mi is a jelentősége, hiszen a tehetségek, mikor a szárnyékat boncolgatják, bontogatják, akkor nyilván akkor is fontos, hogy megtalálják azt a hangot, amivel elérik céljaikat, de azt is tudjuk jól, hogy aztán, amikor kikerülnek ezek a fiatalok, úgymond a versenyszférába és munkához szeretnének jutni, akkor sem mindegy, hogy a kommunikációról miképp gondolkodunk, hogyan lehet azt fejleszteni, milyen skillek, milyen tapasztalat szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. No, de hát akkor kivel is fogok beszélgetni, aki lemaradt volna korábban, annak most pótolom mindezt, hiszen Szabó Attilát köszönthetem itt, aki nyilvános beszéd és hatékony kommunikáció szakértő, többszörös hazai és nemzetközi beszédverseny nyertes, és ugye a Start program kapcsán korábban már a mentor feladatait kapcsán itt voltál. Üdvözöllek!
3: Szervusz Eszter, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye már akkor is beszélgettünk, akkor egy fiatal legényült veled együtt itt az adásba, de akkor egy kicsit beszéljük át ezt, hogy a Nemzeti Tehetségprogram Start és Start Ideaton kapcsán hogy foglalnád össze az, amit te tapasztaltál a fiatalokkal történő munkád során? Miért volt fontos ez a program a te szempontodból és az ő szempontjukból?
3: Nemzeti Tehetségprogram keretében több mint három hónapig dolgoztunk együtt 5 csapattal, és azt láttam, hogy itt olyan csapatokról van szó, akik az elején, amikor elkezdtünk dolgozni, nem tudtam, hogy mire számítsak. Nekem azért volt fontos, én szeretek fiatalokkal dolgozni, nagyon ritkán van alkalmam rá, és amikor találkoztunk velük, akkor látszott már, hogy ilyen, ők is így kicsit keresik a helyüket, kicsit a tanárok hozták oda őket, ők sem tudták, hogy hova vezet ez az út, de volt, akiben pedig látszott, hogy ott van az ambíció, hogy ő valami nagyot akar létrehozni. Fontos volt nekem azért, mert nagyon jó volt látni, hogy milyen ambícióval állnak ennek neki, és hogy hova szeretnének eljutni, aztán, hogy végül ez hova tud ténylegesen kikerekedni. Illetve úgy láttam, hogy nekik fontos volt először azért, mert azt mondták nekik, hogy ez majd jó lesz. Nem tudom pontosan, hogy miért számítottak. De végére azt láttam, hogy valami elképesztő utazáson mentek keresztül, és mert az első nap, amikor ott volt, azt hiszem 200-an, 250-en voltunk egy teremben, és ott ült ez a sok ember, mindenki Budapestre eljött, volt, aki Ózról, Debrecenről, mindenhonnan jöttek emberek, és ott először összeültek, akkor érezték szerintem először, hogy mekkora jelentősége van az útnak, aminek most így nekiállnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekik is, meg nekünk is egy óriási utazás volt ez, és nagyon sokat tanultunk belőle mindannyian.
2: Ezek a fiatalok egy-egy ötlettel, tervel állítottak be ebbe a programba, és nagyon érdekes volt nekem az adásból is megtapasztalni, hogy nyilván nekik az elsődleges céljuk maga az ötlet volt. Maga az, amit kitaláltak, hogy azzal befussanak, tehát nem azzal a céllal érkeztek a programba, hogy na én a kommunikációs képességeimet javítsam, hiszen egyáltalán nem lenézve, de nyilván még a rutin az nem akkora náluk, mint mi felnőttek, amikor a saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy akármilyen területen dolgozunk, a kommunikáció mennyire fontos. Hogy láttad ők, mikor kezdtek el arra rájönni, hogy igenis a kommunikációs képességeikkel is foglalkozni kell?
3: A legelső ilyen alkalom, amikor láttam őket, ez a legelső napon volt, amikor az egyik csapatban az egyik tag odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát Attis, figyelj, meg tudnám-e kérdezni az egyik szervezőtől, hogy ők 4-en jöttek, de van egy 5. srác, aki még a nevezésnél nem volt ott, most pedig szeretnék behozni őket, szeretnék őt behozni a csapatba. És akkor mondtam neki, hogy figyelj Zsolt, ez egy olyan kérdés, amit oda mehetek, megkérdezhetem a Csabitól, és akkor majd ő elmondja, hogy lehet vagy nem lehet, nem tudom. De Zsolt, mit szólnál hozzá, hogyha elmondanám neked, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést úgy föltenni, hogy nagy eséllyel azt a választ kapta, hogy oké, gyertek, hozzátok be az 5. embert, csináljátok. És hiszem, nem tudom, 16 éves fiatal srác volt. És láttam erre voltam kíváncsi, hogy fog erre reagálni, mert mondom, persze, hát megoldom, megkérdezem, aztán visszajövök, hogy nem lehet kész. És láttam az arcán azt, hogy így fölcsillant a szeme, hogy úristen, ez neki valaki el fogja magyarázni, és ő kipróbálhatja magát éles helyzetben, egy ilyen szituációban. És mondta, hogy azt is mondjad. Úgyhogy elmondtam neki, ment, kérdezte. Tehát ott volt az első, ahol láttam, és ugye nekem mindig ez a célom, hogy minél hamarabb kezdjük el használni ezt az eszközt, a kommunikációt, és úgy örültem neki, hogy ott rögtön ki tudta próbálni ezt a dolgot. De a többieknek, tehát nagy általánosságban, én úgy vettem észre, hogy amikor arról volt szó, hogy vagy valamilyen támogatást kellett szerezniük, egy erőfizetés valamilyen AI rendszernek használatához, vagy amikor először tesztelniük kellett a rendszerüket, és akkor emberekhez oda kellett menni kérdezgetni. Na, ezek voltak a helyzetek, ahol először kommunikációval kellett találkozniuk, és hogy látszott, hogy egy picit a tanástalanság időnként, és akkor mindig tudtam ebben segíteni nekik, és azt hiszem, hogy ez nagyon hálás volt, hogy egy ilyen helyzetbe kerültünk, és ott tudtam lenni, mint támogató.
2: Kommunikációs szakemberként mennyire látod az első megszólalásnál, hogy kinek milyen a kommunikációs képessége, mennyire kell segítség, mennyire tudod belőni, és most a szó jó értelmében a belőni szót, hogy ki milyen szinten áll?
3: Hát, hogyha lehet egy ilyen teljesen abszolút skála, hogy ki milyen szinten áll, akkor lehet, hogy ott viszonylag jól lehetne ezt belőni. Én abban hiszem, tehát én ugye a fejlesztéssel foglalkozom, és innentől kezdve sosem statikusan nézek el valakinek a kommunikációjára. Mindig az van bennem, hogy oké, Ez egy izgalmas feladat lesz, hogy valakinél azt látom, hogy, hogy egy kicsit hiányosságok vannak. Viszont tehát van egy, ahogy ezt múltkor is beszéltük, hogy azért egy ilyen kiválasztott csapattal dolgozom, és akkor itt egy elég jó indulás van. De azt vettem észre, és ez az, amit én nem feltétlen veszek észre, én amikor úgy hívok föl valakit, van, hogy hidegen hívok föl ügyfeleket, és akkor elkezdek velük beszélni, és észreveszem, hogy nagyon pozitív a annak ellenére, hogy telefonon beszélünk valakivel, nagyon pozitív a fogadás. És utólag felismertem ezt, meg látom már azt, hogy a szóhasználat, a szünetek, a hangsúly, a hanglejtés, hogy ezek öntudatlanul is a másik félben keltenek egy képet arról, akivel beszélnek, és elhelyezik őt egy polcon. És akarva akaratlanul, de hogy mindenkinél, akivel kommunikálunk, ez a kép, valamilyen kép, ahogy említetted, hogy valamilyen skálán valahova behelyez minket. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, az első mondatban, az első pár szóból nem csak én, szerintem bárki nagyon sokat le tud venni arról, hogy a másik az milyen kommunikációs készségekkel rendelkezik.
2: A Start programban fiatalokkal találkoztál, így nyilván amikor készültél a feladatra, akkor úgy vagy végig gondoltad, vagy közben eszedbe jutott, hogy sokat halljuk azt, hogy az online tér, a közösségi médiás kommunikáció vajon milyen hatással bír a mai fiatalokra? Te mit tapasztaltál? Ez mennyire figyelhető meg akár mondjuk a korábbi évek fiataljaihoz képest, hogy mennyire másak? Mennyire másabbak ezek a fiatalok? Máshogy beszélnek? Máshogy keresik a szavakat? Máshogy fejezik ki magukat? Más fele látják az utat, hogy hogy kellene elérni az embereket?
3: Tehát élőszóban, hogyha megnyilvánulnak, tehát szerintem valószínűleg nekem nincs elég széleskörű tapasztalatom, de ami van tapasztalatom, tehát a most, ha dolgozom, ugye ezek a csapatokkal dolgoztam együtt, szemben vele mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ti fiatalokkal dolgoztam együtt, én nagyjából ugyanazokat a kihívásokat látom. De megint csak mondom, hogy szűrtársaságról van szó, akik akarnak valamit elérni. Én az igazi kihívást abban látom, hogyha valaki nincs rákényszerítve arra a helyzetre, hogy neki használnia kell ezt az eszközt, akkor social médián keresztül, a környezetén keresztül táplálkozik abból, hogy hogyan kellene kommunikálnia. És én ebben látok csapdát, tehát látok veszélyt, hogy ő nem úgy fog megszólalni adott esetben. De azokat a csetlésbotlásokat, amiket láttam 15-20 év meg, amiket én is tapasztaltam fiatalkoromban, ezt ugyanígy látom mostani fiataloknál is. A nagy különbség az, hogy például a social média miatt, ha van egy csapat, és ez viszont látszott, de volt olyan csapat, aki készen volt arra, hogy ők kitolják magukat social médiára, és azt mondták, hogy jó, felhasználókat kell keresnünk, úgyhogy és TikTok, Insta, nem tudom, létrehozták a megfelelő fiókokat, és elkezdtek kommunikálni. És elmentek síelni, egy hétig nem tudtunk találkozni, mert ők sieltek, és látom, hogy TikTokon ott vannak az újabb videók, síelés közben ötleteltek, hogy lehet felvenni videókat az ő termékükhöz. És ez olyan helyzetet teremt, ahol egyrészt a kreativitásukra rekényszerülnek, másrészt arra, hogy ha ő tényleg érvényesülni akar, akkor neki kommunikálnia kell a social médiában. Na és ez például nem volt 15-20 évvel ezelőtt, de ugyanúgy marketing, megjelenés, láthatóság szemszögből mindig arra van szükség, hogy az ember jól tudjon kommunikálni, és ők ugye ezt a social média miatt ma fogja valaki magát, és pillanatok alatt olyan helyzetbe tudja hozni magát, hogy egy kamera néz rám, és ott meg kell szólalni. Na és aki tényleg el akar érni valamit, ambíciói vannak, az nagyon hamar elő fogja venni a kamerát, és szembesül azzal, hogy utána visszanézi, és azt mondja, hogy húha, hát ezen fejlesztenem kell, és önmagától elkezdődik a folyamat tulajdonképpen.
2: Itt a Start programban, legalábbis akikkel én találkoztam, zömmel csapatban dolgoztak az ötleten, lehet, hogy volt olyan, aki egyedül, de zömmel azt tapasztaltam, hogy csapatokról van szó, 2-3 fő, mindenkit nem ismertem meg. Te mit tapasztaltál a program keretében? Nyilván ugye meg kell jelenniük, beszélni kell a lehetséges kuncsaftokkal, el kell adniuk az ötletet, de az is nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy az ötletük előre haladjon, és úgymond, ami nem annyira előnyös része a projektjüknek, ki tudják javítani, nekik nagyon hatékonyan kell egymással is kommunikálni. Nagyon sok olyan projekt volt, ahol más-más területben volt az adott szereplő erős, tehát nekik valahogy konszenzusra kellett jutni. Miként megy a csapatkommunikáció?
3: Na, azt hiszem, hogy rátapintottál pont arra a nehézségre, ami talán a legnagyobb kihívás ezeknek a csapatoknak, meg valószínűleg minden csapatnak, csak náluk ezt láttam, hogy legtöbb esetben az egymás közötti kommunikációban voltak olyan nehézségek, amiket ők nem tudtak megugrani. Tehát ugye találkozom velük csoportként, csapatként, És amikor csapatként beszélgetünk, érződik, hogy valami feszültség van a levegőben, és nagyon nehezen nem tudják kimondani, mert ott van a másik, nem csinálja meg a feladatot, amit megkiadtunk neki.
2: El se akarja árulni,
3: nem mutog, így van, és akkor ott ülünk, és érzem, hogy valamiért nem halad a csapat. És amikor aztán hiányzik valaki a csapatból, pont az, aki esetleg, akivel kihívás volt, akkor a többiek elmondják, hogy hát ő nem csinál semmit, és nem csinál. És amikor ez ki tud derülni, akkor például tudunk erre is fókuszálni, hogy jó, ilyen esetben te hogy tudsz keretet szabni, hogy tudsz keretek mentén feladatot kiadni, hogy tudsz számon kérni. És egy diáknak, egy 16 éves diáknak az, hogy számon kérni, őt kérik számon, ő legyen ő a tanár, tehát hirtelen egy másik szerepbe kell áthelyezkednie. Tehát ez egy nagyon nehéz, egy számukra ismeretlen, ilyen fehér folt készség volt, amit ilyen körülmények között nekik muszáj volt megtanulni, amire, és itt jön a probléma, hogy nem mindig sikerült ezt megtanulni, és szinte kivétel nélkül mindenhol ott volt az, hogy a csapatnak bizonyos tagjaival nem tudták meg jól megtalálni az összhangot. Egyrésztről így a kommunikáció miatt, másrésztről azt sem tudták ugye időnként tisztázni, hogy milyen sapkák vannak a csapaton belül, tehát ki miért felel. Összeverődtünk, jó, az ötlet csináljuk, és mindenki kommunikálni akar, vagy mindenki fejleszteni akar. És akkor ott állnak, hogy jó, hát akkor ezzel valamit kezdeni kell. De, és nagyon érdekes, hogy ez a pár hónap nagyon ritkán volt elég arra, hogy ezek ki tudjanak tisztázódni. Volt egy cél, verseny, föl kell készülnünk, valahogy összelapátoljuk magunkat, fölkészülünk, és volt, akivel tartottam a kapcsolatot pár héten, hónappal később is, és ott kijött ez, hogy hát azóta már nem annyira dolgozunk vele együtt, külön utak, minden, de hogy ez csak akkor derül ki, hogyha egy ilyen úton végigmegy az ember, amikor tényleg összefeszülnek a dolgok, utána tud ez kiderülni, és ezért is jó, hogy ők ezt végigcsinálták.
2: Ugye ezek az ötletek nagyon innovatívak és érdekesek, ugyanakkor az is fontos ezeknél a fiataloknál, hogy azért, amikor valaki valamit megvalósít, akkor vannak bizonyos hát akadályok, bukták, nem úgy sikerül, kudarc élmény, és most ha nem szakmai oldalról, hanem kommunikációs szempontból nézzük, akkor hogyan lehet őket felkészíteni, hogy engedjék el azt a bakit, amit ejtettek, és ne azon görcsöljenek, hanem menjenek tovább, ez nem sikerül, de holnap Marika nénivel beszélsz, Zsuzsika néninél nem sikerül, de holnap is van nap.
3: Pusztán kommunikációs bakit.
2: Igen, kommunikációs bakit.
3: Kommunikációs bakival hogyan tudnak tovább menni?
2: Elrontott videó, egy nyelvbotlás, egy rosszul megírt poszt, vagy egy nem túl sikeres bemutatása a projektnek, mert érezhetően nem ment át, hogy ők miben gondolkodnak.
3: Igen, ugye szigorúan véve nem a kommunikációs technikáról szól, hanem arról, hogy belül hogy tud ezzel megküzdeni. Igen. És akkor itt van, aki sikerorientált, van, aki meg kudarckerülő, különböző attitűdök vannak, és azt látom, hogy az ő adott működésébe, tehát ő bemegy töri órára, ott felel egyet, és az nem jó, osztály előtt felel egyet, nem jól sikerül, és akkor utána ő vagy hordozza ezt, mint egy bűntudatként, vagy pedig ezt így képes hamar túltenni rajta magát, ezt mondja, jó, hát ez most így sikerül a legközelebb, ahogy sikerül. Az együttműködésünkben nekem ez fontos volt, hogy ezeket próbáljuk meg kihangosítani, hogy ők hogy élik meg ezt a dolgot. És volt olyan csapat, akivel tehát sok hét, sok hónap azzal telt el, hogy ők ki tudják mondani, hogy éreznek ezzel kapcsolatban. Tehát úgy látom, hogy azért sokan trenírozva vannak arra, vagy az iskola, vagy a szülők, vagy a környezet valamilyen módon által, hogy ha ők hibáznak, tehát ez a perfekcionizmus, nem szabad hibázni, nem szabad hibázni. És azzal, hogyha nem szabad hibázni, gondolatisága megy bele egy kommunikációban, az egy óriási csapda, hiszen egy csomó minden lehetőséget fog az asztalon hagyni, mert nem mer megszólalni, nem mer hangosan gondolkodni, nem mer kérdezni, mi van, ha nemet mondanak. Tehát, hogy ezeket az attitűdöket szintén érinteni kell a közös folyamatunkban, azért, hogy utána ezzel ő tudjon tovább menni, és hogy kommunikáció, tehát az, hogy tehát ha valaki föláll a színpadra, és ott kell beszélnie, például ugye az ő esetükben ez volt a végén, ott, ha valakiben benne van ez az attitűd, ő hetekig nem tud aludni akkor. Tehát ő forgolódik, ő keresi, ugye ez a pszichoszomatikus következményei lesz, ő lebetegszik, nem tud eljönni a rendezvényre, mert tudja, hogy ott majd beszélnie kell. Tehát ezzel nagyon, nagyon komoly fókusz kell tenni erre, hogy ez hogy ez oldódjon valahogy. De kinek hogyan, többféle technikát használok, hogy hogyan tudom oldani, de kinél mi fog működni, fú, ez nagyon egyedi. Ez
2: nagyon egyedi. Igen. Említetted ugye, hogy a programban az ország különböző pontjából érkeztek, és azért is merem feltenni ezt a kérdést, mert én magam is vidékiként ingázok a fővárosba, és jókat szoktunk mosolyogni, hogy a vidéki lány. Mennyire számít az, hogy ki honnan jön? Én őszinte leszek, én a fővárosban dolgozva érzékelem azt, és a saját lányomon is érzékelem azt, hogy egy kisebb településen, nem azt mondom, hogy a kommunikációs képességek nem ugyanazok, mert szerintem ez egyén válogatja, viszont kevés olyan, vagy kevesebb olyan lehetőség van, ahol trenírozza ezt az ember, hiszen vidéken egy kisebb településen nem kell annyiszor mondjuk a fiatalnak bérletet vásárolni, a kommunikálni, útbaigazítást kérni, mint egy ilyen nagy fővárosi környezetben. Szóval mennyire számít az, hogy ki honnan jön, és mekkora a tapasztalata?
3: Hát, szerintem kimondtad a választ a kérdéssel, tehát abszolút a lehetőségek száma nagyon más Budapesten, gondolom. De meg kell mondjam, hogy ebben rálátásom. Amit én tapasztaltam, az az, hogy a csapatokkal beszélgettem, és akkor ahogy idővel az egyes kommunikációs stílusoknál végül, tehát amikor kerestem, hogy mi van a háttérben, hogy miért ennyire más a kommunikáció, akkor ami egy idő után derült ez ki, nem foglalkoztam azzal, hogy ki honnan jön, csak idővel láttam azt, hogy végül is, ja igen, ők ebből az iskola, nem az iskola, hanem hogy a környezet, ahogy mondtad, hogy honnan jöttek. Egy budapesti csapatnál sokkal inkább láttam ezt az őrült pörgést, tehát hogy ez a mindent most azonnal és éjszakába menőleg dolgozok, és nincs olyan, hogy nappal meg éjszaka, hanem mindent beleteszek. Tehát egy picit ebben láttam így a különbséget.
2: Igen, erről nyilván nem a diákok tehetnek, hanem más környezetben nőttek föl. Abszolút. Hogyha a programra így visszatekintesz, és ugye említetted, hogy volt, akivel később is váltottatok pár szót, és mesélték, hogy velük hogy, mint mi újság. Te hogy látod, ahonnan indultak a fiatalok, és ahol zártátok egyébként, milyen érzése gondolsz vissza? Sikerként tudod elkönyvelni?
3: Abszolút. Tehát az érzés milyen?
2: Igen.
3: Az érzés az, hogy amikor először, tehát ott, ahogy említettem, hogy az elén volt ez a 200-250 főben voltunk egy terem, és akkor a mentorok egymás után bemutatkoztak. És én is úgy léptem eléjük, ahogy bemutatkoztam, hogy én is izgultam. 250 fiatal, és elmondtam azt az élményemet, hogy én az ő korukban hogyan működtem, hogy elém tették a felvételi tájékoztatót, és azt mondták, hogy ebből kell kiválasztani, hogy akkor mi lesz az én jövőm, hogy hol fog tartani 20-30 év múlva. És mondtam nekik, hogy ezt imádom, hogy itt vagyunk 2026-ban, akkor 25 volt, de 2025-ben itt vagyunk, és hogy nekik nem kell a felvételi tájékoztatóra korlátozni a jövőképüket, hanem ők jön egy gondolat, egy ötlet, és azt most lehetőséget kapnak megvalósítani. Így indult, és most is libapörös vagyok, ahogy beszélek róla, és fantasztikus az volt, hogy ugye nekem 5 csapatom volt, és az 5-ből 2 kaptak helyezést. És ez egy olyan siker volt, én sokkal inkább látom azt, hogy szerencsés voltam, a jó csapatokkal, jó kémia jött össze, de hogy az az érzés, amikor azok a csapatok, akik 3 hónappal ezelőtt ott ültek, és ők se tudják, mi lesz, egyszer csak kiszólítják őket, és azt mondják, hogy ti vagytok a győztesek, és azt, hogy mindenki, ahogy kiálltak oda, és számot adtak róla, hogy mit csináltak, óriási élmény. Én azt hiszem, hogy aki még nem próbálta ki, hogy milyen versenyezni, és azt érezni, hogy tétje van valaminek, és utána vagy megugrom, vagy nem ugrom meg, de az az előtte, az az érzés, amikor úristen, most ezen sok múlik, aztán persze 10 év múlva rájövünk, hogy jaj, hát az csak egy pillanat volt az élete, de az az érzés, én szerintem ezért így érdemes élni. Ez a hullám, az élet hullámzásának az az érzés, amikor azt mondta, hogy na, itt történik valami, ebben benne vagyok valamiben. Na, én azt látom, hogy ők egy ilyenen mentek végig az összes csapat.
2: Most egy röpke szünetet tartunk, aztán egy kicsit a Start programon túl tekintünk, hiszen ezek a sikerek és ezek a győztesek, vagy bárki, aki ott megmérettette magát, hamarosan ki fog lépni a munkavilágába, úgyhogy egy kicsit előre is tekintünk, mi mindent tudunk nekik ajánlani vagy javasolni, úgyhogy maradjanak velünk a kedves hallgatók és a nézők.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Tehetség útja című műsorunkat, és kicsit a startprogram lezárásaképpen Szabó Attila kommunikációs szakértővel beszélgettük át, hogy mi volt az eddigi tapasztalat, de azt ígértem, hogy a második felébe az adásnak arról is beszélgetünk, hogy mi minden vár a fiatalokra, és általánosságba véve is rátekintünk, hogy milyen kihívások elé néznek az emberek a munkahelyükön, akár a kommunikáció tekintetében, úgyhogy akkor talán vigyük is onnan tovább a beszélgetést, hogy te miként lát kommunikációs szakemberként, szakértőként, mennyire versenyszempont az, amikor valaki megpályáz egy állást, hogy milyen a kommunikációs képesség, és most nem a kommunikációs munkahelyekről beszélgetek, hanem akármilyen területen könyvelőt keresnek, vagy gazdasági szakembert, vagy bármilyen területen, mennyire fontos szempont napjainkban, hogy a kommunikációs képessége milyen a jelentkezőnek.
3: Egy alapvető kommunikációs készségnek azért kell lennie, hogy az állásinterjún el tudja mondani, hogy ő kicsoda és mit csinál. Vannak olyan területek, ahol főleg ugye a home office világában, bár ha jól tudom, akkor ez egyre jobban húzódik vissza ez a home office irány, de hogy vannak olyan területek, ahol tényleg ha a munkáját az ember a négy fal között elvégzi jól, akkor sokkal kevésbé van szüksége jó kommunikációs készségre. Viszont az életminőségbe, a munkahelybe, a kollégákkal való kapcsolódásban rendkívül fontos, hogy az ember legalább kényelmes legyen azokban a szituációkban, ahol mással kommunikálnia kell. Az állásra való pályázatban pedig igenis sajnos az a helyzet, hogy a papíron, ami le van írva, azon kívül, hogyha valaki bemegy egy HR-essel beszélgetni, akkor ott a kommunikációja fogja eldönteni, hogy mit láttat magából. A mentorom Benkő Vilmos volt az, aki mindig azt mondta, hogy ez a biológiai névjegye az embernek, hogy hogy beszél, ő színpadra gondol, de élőben belépek az ajtón, onnantól kezdve mindennel kommunikálok, mindenről egy pici belőlem való darabot adok át a másiknak. És a másik ez alapján dönti el, hogy ezt a darabot én akarom át cégembe, vagy nem akarom a cégembe. Ha ezt jól fel tudom öltöztetni, a megfelelő darabokat tudom oda tenni, Nagyon sok esetben egyáltalán merek magamból darabokat odaadni, ha ezek megvannak, akkor sokkal jobb esélyem lesz. Azzal szemben, aki viszont belép az ajtón, úgy van vele, hogy a papírra mindent leírtam, innentől kezdve én már nem szólalok meg, ott egyszerűen egy lutrit vásárol a másik oldal, és igenis meg fogja gondolni, hogy mérlegre teszi, hogy vele tudok kommunikálni, könnyű vele együttműködni, a másik oldalra pedig ez nincsen meg. Nem tudom, hogy milyen lesz vele majd, amikor leülünk kávézni, leülünk ebédelni, akkor hogy fog fölállni onnan. Úgyhogy éppen ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy jól kommunikáljunk, igen.
2: Nekem 5 testvérem van, amiből az 5-ből 1 lánytesó van, tehát mondhatjuk azt, hogy 2 vagyunk lányok, és nagyon érdekes, mert 2 teljesen külön személyiség vagyunk, és más-más erősségünk van, és hát a húgom mindig ugye azt szokta mondani, hogy jó, neked könnyű Eszter, mert neked a kommunikáció az beleszületett képesség. Én ezzel szoktam vitatkozni, hogy visszaemlékszem én arra az időszakra, amikor kislány voltam, és baromira nem úgy ment, és nekem is meg kellett magammal küzdeni, de nyilván arra meg nem emlékszik. Mennyire vele született képesség a kommunikáció, és mennyire lehet fejleszteni? Lehet az egy kifogás, hogy jó, nekem ez nem megy, én nem tudok így beszélni, nem tudok kommunikálni.
3: Nagyon ez a mondat, igen, hogy nekem ez nem megy, én nem tudok így kommunikálni. Ugye saját tapasztalatból tudok beszélni, tehát amit látok az ügyfeleimen. Én azt látom, hogy tehát van olyan kihívás, ahol nekem is. Tehát, hogyha valaki, és nagyon meglepő, cégvezető, nagy céget épített föl, elképesztő eredmény, számomra is irigyésre méltó eredmények. És amikor beszélünk, motyog, nem fejezi be a mondatokat, és a beszélgetés során megkérdeztem, hogy ekkora céget építeni. Tehát nyilván nem a kommunikáció volt az az erősség, amire építetted a céget, akkor mi múlott ez? A lényeg az ez, hogy nála is, és mindenkinél ezt látom, hogyha valaki fölismeri azt, hogy neki ebben változtatnia kell, és ezt úgy értem, hogy változtatni akar, akkor látom, hogy szépen lassú, apró pici lépésekkel ő tud kinyílni. Azt is látom, hogy vannak, akiknek van egy ilyen Isten adta tehetség, hogy ők jól érzik magukat abban, hogy kommunikálnak. Ő vágyik arra, hogy ő kapcsolódjon emberekhez pici gyerekkora óta. Na most, ha csak a tapasztalatot nézzük, hogy már pici gyerekkora óta igyekszik kapcsolódni, már emiatt is előnyben van ahhoz képest, aki ezt mondjuk 20 évesen ismeri fel, hogy ezzel foglalkoznia kell. Tehát egy ilyen értelemben mindig lesznek olyanok, akik sokkal nagyobb előnyből indulnak, főleg, hogyha még ápolja is ezt a készséget. De az, hogy fejlesszen rajta, ez ugye van ennek egy ilyen pszichológiai háttere, hogy miért adott esetben nem akar ők kommunikálni, ezzel is foglalkoznia kell, és mellette a technikákkal is foglalkoznia kell, hogyha ezeket megteszi, akkor én nem láttam még arra példát, hogy valaki ne tudott volna ebben fejlődni.
2: Ez gyenge kifogás tehát, aki azt mondja, hogy nem tudok kommunikálni, lehet fejlődni.
3: Igen,
2: kihívás is lehet, hogy akkor az ember erre összpontosítson. Viszont az is nagyon érdekes kérdés, hogy milyen alapvető hibákat lehet felismerni mondjuk egy állásinterjún, és ugye gyakran hisszük azt, hogy az lehet a hátrány, hogy valaki nem jól kommunikál, viszont rossz benyomást kelthet az is, hogyha valaki viszont túl szerepel és túl beszéli, akár az állásinterjúztatásért felelős munkatárs, aki ott ül, hogy létezik, hogy a ló másik oldalára valaki átesik, és azért lesz unszimpatikus?
3: Tehát, hogy esetleg túl beszél.
2: Igen.
3: Természetesen.
2: Okoskodik.
3: Abszolút.
2: Meg akar mindent magyarázni, akár kioktatja az állási interjúztatót.
3: Abszolút. Nekem egyszer volt, még egészen fiatal koromban emlékszem, hogy ismerkedtünk egy lányjal, elmentünk randizni, rengeteget beszélgettünk, és mondta, hogy milyen jó velem beszélgetni. És én teljesen őszinte voltam, és mondtam, hogy jó, de mondom, nagyon fárasztó nekem ez a beszélgetés. És rájöttem, és ugye idővel fölismertem ezt, hogy a titok az abban van, én ott nagyon át voltam állítva a vevő oldalra. Hagytam, hogy beszéljen, segítettem őt, hogy beszéljen, és ő nagyon meg tudott nyílni. Én pedig teljesen azon az oldalon voltam, hogy én befogadó voltam. És egy állásinterjús helyzetben is valójában erre kell figyelni, hogy az ember, tehát ez legyen mérleg, a mérleg mindkét nyelvében legyünk egy picit benne. Legyünk adók is, és ugye adjunk át magunkból, de legyünk kíváncsiak a másik emberre, és a cégre adott esetben, vagy a pozícióra, tehát ez nagyon fontos, hogy a másik oldal ne azt lássa, hogy én eladni akarok, ugye rossz autókereskedő, aki csak mondja, hogy az ilyen jó, meg olyan jó, meg olyan. A másik meg elmondja, hogy hát én pedig nem is autót venni jöttem, hanem itt olyan vizes palaszkot jöttem cserélni. Tehát, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a másik oldalnak mik az igényei, ez pedig csak kérdéseken keresztül tud kiderülni. Tehát valójában akkor lesz jó az élmény mindkét oldalon, hogyha mindkét oldalon van adok is, és kapok is, és akkor ez a mérleg nyelve, ez így egyensúlyban van.
2: Hogyha, és még mindig az állásinterjúnál maradva, hogyha...
3: Ezt szereted ezt a témát.
2: Ez nagyon igen. Napjainkban fontos tényező.
3: Igen,
2: hogyha egy első benyomást valaki mondjuk egy bakival kezd, ne adj Isten, beül, és nagyon izgul, és akár mondjuk még a nevét sem tudja elmondani, mennyire essen kétségbe? Az első benyomás után még lehet-e építkezni, és megmutatni azt, hogy de gyerekek, én teljesen rendben vagyok, csak stresszeltem.
3: Egy pár héttel ezelőtt bejöttem ide hozzátok, és meg üdvözöltem mindenkit, és amikor mondtam, hogy üdvözlöm, akkor kétszer bakiztam el, úgyhogy nem tudtam kimondani ezt, hogy üdvözlök mindenkit. Talán emlékszel rá.
2: Igen, igen.
3: Ki is vágtuk, tehát nincs benne a műsorban, viszont pont ez a lényeg, hogy akkor te olyan jó feloldottál, meg megoldottad a hangulatot, és utána volt egy beszélgetésünk, és lám, most megint itt ülök, tehát akkor lehet, hogy nem romboltad teljesen porig a hitelességemet csak azért, mert elrontottam az elén egy szót. Úgyhogy igen, és nincs jelentő, nincs. Főleg az, hogy én jobban emlékszem erre, mint szerintem bárki, most már segítettem, hogy mindenki emlékezzen rá, de egyébként a környezetben, tehát sokkal nagyobb súlyt tudunk tulajdonítani ennek a hibának. És én ebben látom az egyik kulcsot, hogy nagyon sokat dolgozunk ezen ügyfelekkel, hogy ezt a, hogy a hiba az bűn, és bűntudatot kell éreznem, hogy ezt oldjuk fel, mert ez egy akkora akadálya az utána való jól teljesítésnek, hogyha én folyton azért hibáztatom magam, hogy jaj, ezt nem kellett volna, nem, ezt elrontottam, és milyen ciki. Amíg ebben vagyok, addig nem tudom kiadni a jó teljesítményt, ami teljesen el fogja majd felejtetni egyébként azt a hibát. Úgyhogy abszolút lehet jól teljesíteni utána, csak engedjük el. Engedjük el.
2: Nagyon érdekes, a rádiózás világában ugye régen minden élőben ment. Azért napjainkban már tudjuk, hogy nagyon sok minden előre felvett, előre gyártott, így megadja a lehetőséget, hogy javítsanak azon. Én magam, valószínűleg csak én gondolom ezt így, vagy nem sokan gondolják ezt, így nagyon szeretek bakikat bent hagyni. Tehát én abszolút nem szoktam terrorizálni a kollégákat, hogy egy-egy nyelvbotlás, egy rosszul bemondott titulust vágjunk ki, hanem újra mondom, mosolyogok egyet, és menjünk így, mert hogy egyébként talán pont ez ha az ember a hibáját is megmutatja, és valami nem túl tökéletes, az nekem mindig hitelesebb, mint amikor valamilyen túl-túl tökéletes. Lehet azt mondani, hogy akár kommunikáció tekintetében is gyanús, hogyha valaki túl tökéletes, mert lehet, hogy megmutatja azt, hogy valami baj van a toronyban.
3: Hát igen, én 2012-ben voltam az első Toastmasters versenyem, ez itt nyilvános beszéddel foglalkozunk, angol nyelven kellett, és megnyertem az első helyet, és onnan mentem ki a nemzetközi versenyre Bécsbe. Mire Bécsbe eljutottam, addig 5 mentorral beszéltem külön-külön, eltelt nem tudom 3-4-5 hét, minden nap gyakoroltam azt, hogy minden nap egy elképzelt tükörbe kellett belenéznem, tehát az egész folyamatot úgy unásig kigyakoroltam. Bécsben fölálltam a színpadra, a tökéletesen, precízen minden szót elmondtam úgy, ahogy kellett, lejöttem a színpadról, helyezést sem értem el. És ott álltam, hogy ez hogy visszanéztem a videót, és akkor láttam, hogy minden, ami maníros, az minden benne volt abban az előadásmódban. Egyszerűen az a fajta lazaság, tehát ami hitelessé tesz, pont ahogy elmondtad, az kell ahhoz, hogy az emberek közel érezzék magukhoz az előadót, vagy a kommunikációban is a másik felt. Érezzük azt, hogy ez a másik ember is nem tökéletes, mert ha valami túl tökéletes, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy konzerv, előre begyakorolt, százszor előadott történet, és úgy már nem tudok úgy figyelni, nem tudom úgy élvezni azt, mert úgy érzem, hogy jó, hát ezt letölthetem az internetre, ez már fönn van. Ugye amikor a koncertre elmegy valaki előadni az előadó egy énekes a dalát, akkor belerak olyan hajlításokat, hogy véletlenül se tud összehasonlítani azzal, amit egyébként meg le tudsz tölteni a Spotify-on. Tehát éppen ezért az, hogy rakjunk bele hibákat, és akkor itt jön be ez a kérdés, hogy oké, hány hibát kell beletenni? És pontosan hova kell beletenni a hibát? Nem ez a kulcs, hanem pont az, ahogy elmondtad, hogy legyen benne természetesség, és az megengedi a hibát. És akkor ezzel az ember föl van oldozva azzal, hogy tökéletesnek kell lenni, sokkal élvezetesebb lesz a végeredmény.
2: Említetted a beszédverseny tapasztalataidat. Mennyire lehet megfigyelni, hogy kommunikációs kultúrában különbség van a magyar és a nemzetközi területen egyáltalán lehet-e látni, hogy ők máshogy kommunikálnak, mint idehaza?
3: Fú.
2: Nagy kérdés.
3: Meg ugye nagyon sok kultúrát lehetne megnézni. Az látszik, hogy tehát én amerikai kultúrát figyeltem meg leginkább ezen a téren, bár itthon sokkal kevésbé lehet ezt megfigyelni. Mondok egy érdekességet, amit Hans Peterson, akivel együtt Toastmasters-ünk nagyon sokáig, ő mesélt nekem, egy amerikai úr, és ő mesélte, hogy elment, azt hiszem Csehországba lakott egy darabig, és megérkezett a szállásra, ott volt a albérlőtársa, és akkor kicsit beszélgettek, és teljesen azt hitte, hogy ő amerikai anyanyelvi amerikai a másik. És azt mondja, hogy eltelt egy pár nap, és egy idő után lett neki gyanús, hogy az illető olyan nyelvtani hibákat vét, amit az amerikaiak nem vétenek. És elmondta, hogy azért tűnt neki amerikainak a másik, és hitte, ő anyanyelvi amerikaiként a másik megtévesztette, mert olyan volt a hanglejtése, a kiejtése, hogy ezzel, tehát hanglejtés plusz kiejtés, hogy ezzel teljesen megtévesztette őt. Hanglejtés, kiejtés. De és innentől kezdve én azt gondolom, hogy ha valaki egy másik nyelvet tanult, egy másik fajta személyiség is megjelenik. Tehát én vagyok a magyar Attis, aki most beszélek, aztán van egy angol Attis, francia Attis az két szót tud, nem érdekes, de amikor egy másik nyelven szólal meg az ember, ott egy másik karakter jelenik meg, de az is látszik, hogy egy másik kultúra, de hogy ez a karakter, ez nem tudja lemásolni azt a kultúrát, mint amit az amerikaiak hoznak magukkal, ahogy megszólítanak, ahogy könnyeden társalognak, ahogy belép az ajtó, és rögtön egy könnyed beszélgetés, felszínes barátkozás elkezdődik. Na most ehhez lemásolni kevés a szöveget, a szavakat, ehhez ugye abba a kultúrába kell felnőni, és figyelni, hogy ők hogy kommunikálnak. Úgyhogy igencs van különbség, és nagyon látványos ez a különbség.
2: Ugye ezért szokták azt mondani, hogy az angol nyelvet kicsit megtanulók könnyebben tudnak eligazodni olyan nemzeteknél, akik szintén tanulták az angolt, igen, és ugye ez a közös nyelv, hogy próbálják mondjuk megkérdezni, hogy hol az étterem, hol találom a mosdót, míg Amerikában meg se értik. Nekem a barátnőm amerikai férjével jártam úgy, hogy azt gondoltam, hogy megoldjuk, megugorjuk ezt a feladatot, és ő konkrétan nem értette, hogy én angolul mit mondok neki. Nyilván az én képességeimet is leírja, meg az is, hogy ő abszolút az amerikai angolt beszélte.
3: De mosolygott, és kedves volt.
2: Persze, és akkor a barátnőm fordította az általam elmondott angol mondatokat, úgyhogy az amerikai, echte amerikai férje is megértse. Úgyhogy nyilván ott ugye át kellett állni. Beszéltünk arról, hogy az állási interjúk során mire érdemes ügyelni, és akár itt a kommunikációs kultúrákat is nemzetközi és hazai platformon, ugyanakkor az is nagyon fontos feladat, ha valaki már megszerezte az áhított állást, hogy ott miként dolgozik. Lehet ezt vezetői szinten vagy csapatszinten is elemezni. A kommunikációs képességek tekintetében egyébként mire érdemes figyelni, akár egy középvezetői szinten is, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy nem kell, hogy a főnök kedvenc legyen, mert akkor lehet, hogy valamit nem jól csinál, túl barátságos, viszont az se, hogy gyűlöljék, hiszen a csapatot össze kell tartani.
3: Nagyon jó. Most olvasok erről egy könyvet, Parking up the wrong tree, bocsánat, mindjárt mondom magyarul, ez a, amikor rossz ajtón kopogtatsz, és hogy ott kutatásokat végeztek erre, hogy valójában, aki a főnökkel jóban van, ő fogja a legjobb lehetőségeket megkapni. Nagyon rosszul hangzik egyébként.
2: Ez a valóság. Igen.
3: Így van. És azt mondja a könyv, hogy a kulcs nem az, hogy megtanult, hogy hogyan kell bevágódni a főnöknél, hanem hogy olyan munkahelyet találj, ahol eleve szimpatikus a főnök, mert akkor eleve könnyebb lesz vele jobban lenni. De éppen ezért, hogyha ez a kutatások kimutatták, akkor szerintem egyenes következmény arra, hogy igenis oda kell figyelni, hogy hogyan kommunikálok a főnökkel, és ebben nem csak az van benne, hogy én mindig eladjam magam, és nagy dumás legyek, ahogy említetted ezt, hanem a főnöknek az az igénye van, hogy érezze, hogy van kapcsolódás, meg van a kémia. Ezt így szeretem mondani, hogy megvan a kémia a másikkal, és ebben megint az van benne, hogy én nem csak nyomom a szöveget, hanem mellette figyelek, kérdezek, hallgatok, és a beszélgetés az mindig egy ilyen egymásra való kapcsolódáson keresztül épül. Én szeretek biciklizni, tényleg? És merre jártál legutóbb? Hát voltam a Pilisben, a Budai hegyen. Új, én nem bringázok arra, de én motorozni szoktam. Igen, és el szoktam menni azon, annál a kanyarnál, ahol, és akkor szépen épül az a bizalom, amiből megtudtam, hogy a másik szeret biciklizni, sportol, erről másikról megtudtam, hogy motorozik, és ezekből az apró pici téglákból épül fel az a bizalom, ami után már a főnök azt fogja mondani, hogy kéne nekem egy ember erre a projektre, ott van a Zoli, az a Zoli, aki nem azért, mert biciklizik, nem azért, mert a Pilisbe jár, hanem valahogy jó vele a kémia, de hogy ezekből épül föl ez a kémia. Tehát erre érdemes figyelni, hogy találjuk meg azt, amin keresztül tudunk kapcsolódni a másikhoz, legyen ez a kollega, legyen ez a főnök, találjuk meg a közös hangot.
2: Hogyha nem alá és fölé rendeltségben nézzük viszont a dolgokat, tehát nem főnök és beosztott, akkor ugye egy csapat sikere is múlhat azon, hogy az azonos szinten lévő szereplők hogyan kommunikálnak egymással. Ugye ilyenkor vannak a könyökkel előrehaladók, vannak a félősök, akik lehet, hogy egyébként sokkal nagyobb dolgokra hivatottak, de nem úgy kommunikálnak, nem úgy beszélnek, úgyhogy elindulhat a harc. Mi a jó kommunikációs stratégia azonos szinten lévő csapatban dolgozó munkatársak tekintetében, hogy az ember ne is legyen a közutálattárgya, mert az állandóan pofázik címszóval, meg ne is az legyen, hogy jaj, a kis szürkegér, hát ezt a projektet ne neki adjuk, mert nem is tud megszólalni.
3: De jót kérdeztél. Elsősorban vállalkozókkal dolgozom, és vezetőkkel dolgozom, és ugye az ő szemszögükből nézve neki ez lesz a fontos, hogy mindenkiről tudja, hogy ki miben és miért jó. És ha innen nézzük a dolgot, akkor adja magát a válasz, hogy igenis meg kell mutatnom magam. De úgy megmutatni magam, hogy közben azért a mellettem ülő is hozzám szóljon a következő meeting után a kávézóban. A vezetőnek felelőssége van abban, hogy ő jól moderálja ezeket a meetingeket, tehát hogy ő adja meg a teret mindenkinek. És az, hogy az idejét mérem annak, hogy valaki beszél, és azt mondom, hogy tudod, megbeszéltük, hogy 3 perc volt erre a beszámolóra, most itt megállunk, mert a következő embernek van lehetősége beszélni. De itt a vezetőinek nagyon nagy feladata van ebben, hogy ezt a teret ezt biztosítsa. Utána pedig, hogyha már megvan a tér, akkor azt a 3 percet, itt jön be a dolgozó felelőssége, hogy a feladata, hogy ezt kihasználja, hogy ne blablázzon mindenféléről, hanem arról a témáról beszéljen, ami a vezető számára fontos, ami a projekt szempontjából fontos. Ehhez megint csak mi a feladat? Ismerjem, hogy a vezető értékrendje szerint mi az, ami fontos egy projekttel kapcsolatban, és arra helyezem a hangsúlyt, arról beszéljek többet, és azt domborítsam ki. El tudnak veszni nagyon a dolgozók abban, hogy egy-egy problémát kibontanak, és csak a problémáról beszélnek. A vezető nem a problémára kíváncsi.
2: A megoldásra.
3: Így van, arra kíváncsi, hogy mondj nekem 3 verziót, ahogy meg tudnád oldani ezt a problémát. Hogyha segítenem kell valamelyik verzió kidolgozásában, akkor fogok, de nekem ne a problémát hozd, nekem hozd az, hogy a problémára milyen lehetséges megoldások vannak. Tehát ezek azok, amikkel tudják segíteni a vezetők munkáját, a vezető felelőssége pedig, hogy teret adjon ezeknek a mindenkinek, a dolgozónak.
2: A beszélgetésünk zárásaképpen csak úgy megpendítek egy témát, amiről szerintem adásokat lehetne beszélni, de most csak így zárásképpen kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy azért az AI térnyerésének köszönhetően komoly előnyként tekintenek rá abban a tekintetben is, hogy a kommunikációs feladatokat tudja csökkenteni, mert megírja az összefoglalót, kommunikál az AI asszisztens akár a dolgozókkal. Viszont, hogyha hosszú távon nézem, akkor ez valamilyen szinten, én így gondolom, lehet, hogy a kommunikációs képességeinknek a csökkenését is eredményezheti, és akár visszaveti azt a bizonyos csapatszellemet és azt az ötletgazdag hozzáállást egy-egy projekthez, ami eddig előre vitte a céget. Ez valós veszély lehet, vagy te kommunikációs szakemberként hogyan látod? Meg lehet-e találni a balanszt az AI és a kommunikáció között?
3: Szerintem nagyon komplex az, hogy egy projekten belül mire használják az AI-t. Tehát egy projekt nagyon komplex lehet, és az, hogy mire használják az AI-t ezen belül, ezért nagyon sokféle lehet. Én azt gondolom, hogy azokat a területeket, amiket lehet AI-ja helyettesíteni, ott nincs kérdés, ott ezt helyettesíteni kell AI-ja. Az emberekben lévő erőforrás az sokkal több, mint amit egy AI meg tud oldani. Viszont, hogy ezeket ki tudjuk használni, és itt jön be az, hogy igenis, meg kell tanítani kommunikálni az embereket. Kommunikálják azt, hogy tehát mi az a probléma, amit már megoldottam az AI-jal, mi a következő probléma, ami a szűk keresztmetszet lesz, amit valahogy meg kell oldanunk. Amit lehet, hogy az AI fog megoldani, de ahhoz, hogy ezt megoldjuk, ahhoz nekem el kell mondanom a főnöknek, hogy mi volt a folyamatban hol akadtam el, mi okoz problémát a folyamatban, hogy lehet ezt leautomatizálni vagy AI-osítani. Önmagában, ha a mostani működéseket nézzük cégeknél, eddig mondjuk AI-mentes működés, és most hirtelen mindent, amit lehet AI-ra helyettesítek, akkor valóban ott egy ilyen válság alakul ki, hiszen megvolt az eddigi rutin, hogy miben használom az emberemet, és miben nem használom, és hirtelen, amiben használtam, hirtelen ott egy csomó felszabadult erőforrás, most akkor kellene nekem az az ember egyáltalán. Én azt mondom, hogy pont ez az, hogy ami kommunikációs helyettesítés, tehát ez, hogy lejegyzeteljen egy egy megbeszélést, uh-huh. egy nem tudom, egy e-mailt megírjon helyettem, használjuk az AI-t, hajrá. De ami erő van abban, hogy két ember találkozik, hogy beszélget, hogy kapcsolódnak, és hogy ott jönnek az új ötletek, és a megoldási ötletek. Nem tudok az AI-jal úgy beszélgetni, szoktam, próbálkozom, nem tudok úgy beszélgetni, hogy azok a szikrák, amik egy ilyen beszélgetés során egy másik ember hatására megszületik, egy AI-jal való beszélgetés, azok nem tudják azokat. Ma valamit tud, de mégis vannak olyan szikrák, amik csak ekkor tudnak létrejönni emberekkel való beszélgetés. Az AI mindenki számára nyitva áll lehetőségként, egy másik emberrel való kapcsolódás, az viszont egy választás kérdése lesz mindenki számára. Ha ezt a választást valaki meglépi, akkor ezzel is önmagában ő már ki fogja emelni magát a többiek közül. Úgyhogy éppen ezért kell ápolni és tenni ebbe energiát, mert ez egy versenyelőnyöm lesz a többiekhez képest. Hogyha én kapcsolódom, ők pedig rábíznak mindent az AI-ra, akkor ez számomra versenyelőnyt fog jelenteni. Úgyhogy nincs kérdés számomra, legalábbis kommunikációt fejleszteni kell.
2: Minden azon múlik, hogy hogyan használjuk az AI-t, és hogyan használjuk a kommunikációs képességeinket. Igen. Műsoridőnk elszaladt, Szabó Attilán, a kommunikációs szakértőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
2: Ez volt tehát a tehetség útja. Remélem mindenki látta és tapasztalta, hogy a kommunikáció az élet számos területén milyen fontos szereppel bír. Úgyhogy érdemes fejleszteni, soha ne adjuk föl, nincs olyan, hogy nekem ez nem megy, hiszen az emberek mindenre képesek. Jártunk az űrben is. Ugye milyen csodálatos? Úgyhogy kommunikációra fel, fiataloknak, idősebbeknek, mindenkinek érdemes vele foglalkozni. Viszont hallásra, látásra, a jövő héten is tartsanak velünk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu

0: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot. Hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Göncárpád városközpont és Zuglóvas útállomás között. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hév, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma délután N2-es Nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Szép csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gavra Gábor.
5: Tisztelt és szeretettel köszöntöm Önöket, Gavra Gábor vagyok, ez pedig a Párbaj Nagy Attila Tiborral című műsor a Napire YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán. Mielőtt belekezdünk, arra kérem Önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Napire YouTube csatornájára. Kedreggel vesszük fel ezt az adást, kedden 9 órakor kezdünk, és elképesztően aktuálisak vagyunk, de nem magunknak köszönhetjük ezt az elképesztő aktualitást, hanem Magyar Péternek, aki azt hiszem 8 óra 30 perckor rendkívüli sajtótájékoztatóba jelentkezett, miután tartott egy 2 óra 20 perces sajtótájékoztatót hétfő este is.
6: 2 óra 40 perc.
5: A 2 óra 45 perces volt, de abból Magyar Péter 2 óra 20 percet volt jelen, a kormány szóvivők töltötték ki, ők ott az előzenekar, ők töltötték ki a maradék 25 percet, na de. Beszéljünk először a keddi, aztán utána majd a hétfői sajtótájékoztatóról. A keddi sajtótájékoztató egy tematikus sajtótájékoztató volt, a kegyelmi ügy volt a fő témája, amelyben nagyon érdekes részleteket hozott nyilvánosságra Magyar Péter a kegyelmi ügyről. Például körülírt egy ismert nemzeti radikális ügyvédet, aki nem nevezett meg, de aki a rendelkezésre álló, mármint a kormányfő rendelkezésre álló információk szerint szerepet játszott a K. Endrének a kegyelmi ügyében, amelyet egy ilyen nagyon fura árukapcsolással összekötötték a budaházi csoportnak, a Hunnia csoportnak az ügyével, akit egyébként K. Andréhez az égvágon semmi közük nem volt. No, próbáljuk meg szétszálazni azokat a számunkra egyébként eléggé friss információkat, amiket néhány perccel a felvételünk előtt megtudtunk Magyar Pétertől.
6: Ez a keddi sajtótájékoztató beleillik abba, amit Magyar Péter gyakorlatilag a miniszterelnöksége kezdete óta végez, nevezetesen az Orbán rendszer maradványaival való leszámolás. Ez a leszámolás egyszerre szimbolikus és tartalmi jellegű. Szimbolikus annyiban, amennyiben ezek a karmelitában a belügyminisztérium és a miniszterelnöki kabinetiroda épületében való online túra járások, szörnyűködések is az Orbán rendszer urhatnámságát, kivagyiságát, luxusát igyekszenek kipellengérezni. Tehát, hogy itt valami elképesztő pénzszórás folyt az elmúlt 16 évben, mondta Magyar Péter, és ezt szolgálják a különböző, hát a magyar politika történetben szokatlan túravezetések, amikor a miniszterelnök mutat be egy-egy minisztériumi épületet, vagy a miniszterelnöknek a dolgozó szobáit, illetve területét, tehát a karmelitát. A másik pedig a tartalmi leszámolás, amikbe beletartozzak az Orbán rendszerből itt ragadt közjogi tisztségviselők elmozdítására irányuló törekvés, köztársasági elnököt akarja lemondatni Magyar Péter, a legfőbb ügyészt, az állami számvevőszék elnökét, az országos bírósági hivatal vezetőjét, a kúria elnökét. Tehát jó néhány olyan, és az Alkotmánybíróság elnökéről el ne feledkezzek, meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság.
5: Gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Bank elnökén kívül minden.
6: Így van. Így van.
5: Hivatalvezetőt és közjogi méltóság.
6: Így van, tehát itt az Orbán rendszer, ha úgy tetszik, az orbáni mély állam maradékától igyekszik megszabadulni Magyar Péter. És azért gondolom, hogy az Orbán rendszerre való leszámolás része a keddi sajtótájékoztató is, mert a kegyelmi ügy az egy olyan banánhéj volt, amin elcsúszott Orbán Viktor kormánya. Egyébként érdekes, hogy az első banánhéj a kegyelmi ügy kapcsán az 2016-ban jelent meg, jött elő az RTL Klub házon kívül adásával, amelyben először számoltak be a bicskei szexuális visszaélésről, és aztán...
5: Amit ugye az intézmény vezetője
6: követette. Az intézmény vezetője, és ugye itt a kegyelmi ügy kapcsán, itt nem az intézmény vezetőről, hanem a igazgató helyettes büntető ügyéről van szó.
5: Aki bűnsegédnek bizonyult. Aki bűnsegéd, igen, ezt bíróság megállapította róla.
6: Így van, jogerősen, és hogy ez kedden is elhangzott Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, nem is a reintegrációs őrizettől való mentesítés és megszabadulás volt az igazi lényeg, mert abból már csak pár hónap volt hátra, hanem a további hátrányos jogkövetkezményektől való mentesítés volt igazából.
5: Tehát erkölcsi bizonyítványt kaphatott.
6: Így van, tehát a kegyelmi, a köztársasági elnök kegyelmi döntésének ez volt az igazi lényege.
5: Bocsáss meg, ami itt szúrnám be, hogy a ma már ismert személyazonosságú vidéki prókátor, Fülöp Botond, komlói ügyvéd, szerint a konkrétan K. Endre majdani nyugdíja az, amin elcsúszott tulajdonképpen a NER. Mert hogy ahhoz, hogy ő munkába állhasson, ahhoz erkölcsi bizonyítvány kellett, ahhoz a köztársasági elnöknek mentesítenie kellett a hátrányos jogkövetkezmények alól. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy a pedofil intézmény vezető bűnsegédje majd számára megfelelő nyugdíjat kapjon, ebbe bukott bele a NER.
6: Ugye,
5: milyen banális, nem?
6: Hát igen. Tehát ez valóban egyébként Lázár János akkor már érezte, hogy ebből még nagy gond lehet. Tehát ő erről nyilvánosan beszélt a kegyelmi ügy kirobbanása után, hogy ez egy olyan seb lett a Fideszen, ami még egy ideig rajta maradt.
5: Adjuk meg ezt a kreditet a Lázár Jánosnak, ebben a Lázár János következetes volt végig, amit mondtál, abszolút egyetértek veled, és igaza volt.
6: És ennek a sebnek a további elfertőzését szolgálta Magyar Péter keddi sajtótájékoztatója, tehát hogy a Fideszre ragadjon minél tovább a kegyelmi ügynek a sebe, a bélyege. Jelezte már hétfő este is, és kedd reggel is a miniszterelnök, hogy vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságot kívánnak felállítani ebben a kérdésben, tehát nem lesz vége a mostani kedreggeli sajtótájékoztatóval, és még egy-két dolgot
5: sőt,
6: majd...
5: Ez a második fejezet kezdete, nem?
6: Így van, ez a második fejezet. Vizsgálóbizottság lesz, méghozzá nem is akármilyen, mert azt már hétfő este jelezte az új kormányfő, hogy keményebb szabályok vonatkoznak a vizsgálóbizottsági eljárásra. Tehát ellentétben az eddigiekkel, amit én is kifogásoltam, hogy gyakorlatilag a vizsgálóbizottságra idézettek gyakorlatilag eldönthették szabadon, hogy akarnak-e megjelenni, vagy nem akarnak megjelenni. Annyi szankció volt, hogy nyilvánosságra hozták, hogy nem akarnak megjelenni. Na most ez így röhely. Tehát én a Magyar Hangban is megírtam hónapokkal ezelőtt, hogy például Amerikában akár bűncselekmény is lehet abból, hogyha valakinek nincs kedve megjelenni mondjuk valamelyik fontos parlamenti bizottság előtt tanúvállomást tartani. A Steve Bannon is kénytelen volt hónapokra börtönbe menni.
5: Ezért. Igen, nem tehát, másért, hanem ezért.
6: Ezért. Tehát Amerikában például nagyon-nagyon komolyan veszik a parlamenti bizottságok előtti megjelenést, és ezt azért tartom fontosnak, mert ez a parlament szerepét kiemeli. Tehát annak ellenére például, hogy Amerikában ugye elnöki rendszer van, hiszen az elnök magában foglalja a végrehajtói és az államfői funkciókat egyszerre.
5: Tehát, hát ugye most láttuk, lerohant a mindenféle törvényhozási feltartás nélkül Irán.
6: Így van Irán, de ennek ellenére, tehát az ember elsőre azt hinné, hogy akkor a parlament gyenge, de ez nem így van. Az Amerikai Egyesült Államokban erős a parlament. Az elnök több intézkedéséhez például szenátusi jóváhagyásra van szükség, de ami a vizsgálóbizottságokat illeti, Amerikában az az érdekes, hogy a parlament a törvényhozás erejét azt megszilárdítja, hogy például kutya kötelessége főszabály szerint a beidézetnek megjelenni a parlament bizottságának az ülésén, különösen akkor, hogyha itt valamilyen külön ügyet vizsgálnak, ott alapvetően nem vizsgáló bizottságról beszélnek. Na most Magyar Péter azt mondja, hogy itt is azt kell bevezetni, és én ezt már javasoltam hónapokkal ezelőtt szintén a Magyar Hangban, hogy vagy pénzbírsággal, vagy pedig börtönbüntetése, vagy a kettő kombinációjával akár kényszerítsék arra a beidézetteket, hogy legyenek kedvesek vizsgálóbizottság ülésén megjelenni. Hadd mondjam el, hogy senki nem mondhatja azt rólam, hogy én Magyar Péternek pedálózni szoktam, de amennyiben valóban ilyen törvénymódosítás lesz, én azt messze menőkig fogom helyeselni.
5: Két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy már ebben a műsorban is beszéltünk arról, és azt hiszem, hogy mind a ketten helyeseltük, pedig hát valóban egyikünk se vádolható a Tisza iránti pozitív elfogultsággal, negatívval sem egyébként, de nem szoktunk rajongani politikusokért, hogy a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, hogy nem a kormány, hanem a parlament alá rendelték. Azt hiszem, hogy azt is mind a ketten egy jó döntésnek tartottuk.
6: Még nem született meg erről a döntés, de van ilyen.
5: Vagy ez legalábbis Magyar Péter azt mondja, hogy ez így lesz, tehát parlament alá lesz rendelve, nem pedig a kormány alá. Ez egész egyszerűen azért jobb, mintha a kormány alá lenne rendelve, mert hogy ugye ez az elszámoltatásnak egy kulcsszerve, és ha az elszámoltatás kulcsszervének a működésére az ellenzék már, mint a jelenlegi parlamenti ellenzék is rálát, illetve valamilyen ráhatással bír, az azért egyel nagyobb garancia, mint hogyha a kormány ezt saját hatáskörébe végezni. A másik a megjelenés vagy nem megjelenés kérdéséről, amit ugye említette. Nem akarom elvinni az ügyet egy másik, vagy főleg bulvár irányba. Nem tudom, hogy te mennyire követted, nem szoktunk mi bulvár témákról beszélgetni, de az úgynevezett drogos énekesnő ügyet. ahol egy ismert énekes, egy férfi énekes nem jelent meg a bíróságon tanúskodni, mert egy nagy kereskedelmi csatornának éppen a tehetségkutatójának a felvétele volt, és ő ezzel mentette ki magát. Szóval az a helyzet, hogy Magyarországon nem csak a parlamenti vizsgálóbizottságokból, hanem a bíróságokból is simán hülyét csinálnak például celebek, azzal, hogy közlik, hogy ő a nem tudom, X tehetségkutatónak a zsűri tagja, és akkor éppen ott lesz, és ezért nem tud tanúskodni egy drogdílerek ellen indult perben, ahol egyébként maga az érintett énekesnő is tadó, tehát nem ő a csak róla nevezték el az ügyet. Szóval az a lényeg, hogy ebben egyetértek veled, hogy Magyarországon ez sokkal-sokkal szigorúbban kérdezik. Egyszerűen nincs olyan, hogy te híres vagy, vagy befolyásos vagy, vagy a, nem tudom, az egyik vagy a másik kereskedelmi tévéből ismernek az emberek, és akkor neked nem kell megjelened a bíróság előtt.
6: Tegyük azért hozzá, hogy ez a vizsgálóbizottság, ez nagyon úgy néz ki, hogy a Tisza párt érdekeit kívánja szolgálni, tehát azért ne legyünk naivak, tehát ezt Magyar Péterék fogják kezdeményezni. Az lesz majd az igazi, hogy ez a szigor akkor is érvényesül majd, hogyha esetleg majd az ellenzék szeretne vizsgálóbizottságot felállítani, de alapvetően, tehát én egyetértek a szándékkal, már csak alkotmányjogi szempontból is, ugyanis az én felfogásom az, hogy Magyarországon meglehetősen erős a mindenkori miniszterelnök és a kormánynak a hatalma. Épp ezért a nép által választott törvényhozást olyan helyzetbe kell hozni, hogy minél inkább részt vehessen az ország irányításában. És én ezért helyeslem azt, hogy végre valahára például a parlament speciális bizottsága, a vizsgálóbizottság kapna egy ilyen plusz lehetőséget, tekintélyt, hogy bizony nem kinek-kinek a jó kedve fogja eldönteni, hogy hajlandó-e megjelenni a vizsgálóbizottság ülésén, hanem kötelező megjelennie. És csak úgy halkan jegyzem meg azt is, mert nem ez a témánk, én azt is helyeslem, hogy véget ért a háborús veszélyhelyzet. Tehát én örülök annak, hogy Magyar Péterék kormánytöbbsége nem kívánta meghosszabbítani a veszélyhelyzetet, ami azért kedvező, mert az is a parlamenttől vette jelentős mértékben jogköröket, tehát a kormány a veszélyhelyzetben a parlament megkerülésével tudott kormányrendeleteket akár hatályos törvényekkel szemben is meghozni. Ennek hála Istennek vége, tehát a népszuverenitás a választott képviselőkön keresztül jobban tud érvényesülni, és akkor ami még a kedreggeli elhangzottakat illeti. Ugye a kép most sem lett teljes, de egy kicsivel többet tudunk, mint korábban. Tehát Magyar Péter sajtótájékoztatója alapvetően az akkori, elsősorban a igazságügyi minisztériumon belüli közigazgatási eljárást tartalmazta, ami ugye valóban érdekes, hogy megmutatta az, hogy amikor Novák Katalin az igazságügyi miniszter eredeti javaslatával ellentétben kegyelmi döntést hozott K. Endre javára, akkor még aznap alá ellenjegyezte az igazságügyi miniszter, aki éppenséggel Magyar Péter egykori felesége volt, azaz Varga Judit. Ezt nem tudtuk. Tehát azt
5: 2023. április 27 egyébként egészen konkrétan ez a nap.
6: Igen, tehát azt eddig is tudtuk, vagy sejteni lehetett, hogy mert a Magyar Péter elől a Partizán, első Partizán interjúráiráról már beszélt, sejteni engedte, hogy ő úgy tudja, hogy Varga Judit nem javasolta a kegyelem megadását. Most ez írásban is bizonyítható immáron, tehát valóban nem javasolta, és mondom, ami valóban fura, legalábbis első ránézése, hogy meglehetősen gyorsan megtörtént az ellenjegyzés. Az, hogy azt még nem tudjuk viszont továbbra sem, hogy kik, minek hatására döntött Novák Katalin, vannak erre vonatkozóan is sejtések, illetve annyit tudunk, kicsit korrigálom magam, annyit már most tudunk, hogy Balogh Zoltán beszéltette le Novák Katalin fejét, mint tanácsadó, illetve mint Novák Katalin egykori mentora, hiszen hosszú éveken át Balogh Zoltán támogatta Novák Katalin karrierjét, előrehaladását. Ugye Balogh Zoltán miniszter is volt az Orbán kormányban. De azért ugye a Novák Katalin magyarázatát még mindig nem ismerjük, és a Magyar Péter
5: ugye, bocsáss meg, a kegyelmi ügynek a másnapján, harmadnapján, tehát Novák Katalin lemondás után két nappal írt már arról a Direkt 36, Panyi Szabolcs és Sarkadi Zsolt kollégáknak a tollából, hogy fideszes körökben Balogh Zoltán püspököt, korábbi minisztert sejtik a Novák bukását hozó kegyelmi döntés mögött. Ez 2024. február 12.
6: Igen, és Balogh Zoltán maga is később megerősítette, hogy ő beszélt ez ügyben köztársasági elnökkel, meg szánta bánta, hogy...
5: Nagyon súlyos hibát követtem el ezt.
6: Igen. Tehát ezt lehet tudni. De hogy Novak...
5: De bocsánat, ehhez is hónapok kellettek, tehát ezt az EP választás után június 13-án mondta csak Balogh Zoltán.
6: De az, hogy aztán Novák Katalin miért hallgatott Balogh Zoltánra, ezzel kapcsolatban szerintem új dolgokat nem tudtunk meg Kedreggel. Amit megtudtunk, az az, hogy ugye a Hunia ügy kapcsán is milyen előkészítő eljárás zajlott, illetve azt tudhattuk meg, hogy az igazságügyi minisztériumon belül milyen előkészítési folyamat zajlott le, és hogy Répási Róbert, akkori politikai államtitkár, illetve pontosabban igazságügyi miniszter helyettes, aki a parlamenttel való kapcsolattartásért is felelős volt, hogy ő milyen állásfoglalást volt, hogy ebben az esetben nem tartották be a szokványos szolgálati utat. Tehát megtudhattunk egy-két érdekességet, de én azt gondolom, hogy nagyon drámai új dolgot talán nem tudhattunk. Kicsit árnyalhatódott valamelyest a tudásunk a kegyelmi ügyről, de hát mint egy folytatásos szappanoperában vagy Netflix sorozatban további epizódok várnak ránk, hiszen Magyar Péter felszólította a köztársasági elnöki hivatalt, hogy ők is segítsenek nyilvánosságra hozni olyan dolgokat, amelyek még nem sértik a személyiségi jogot. Itt volt még egy érdekes szál, ami látszólag azt mutatja, hogy Magyar Péter nem, minthogyha nem akarna túlságosan egyeduralkodó lenni a saját kormányában, mert tegnap este még azt mondta, hogy nyilvánosságra kívánják hozni azt az annak az ügyvének a nevét, aki előterjesztette KN-re kegyelmi kérvényét. Ma már azt mondta, hogy az igazságügyi miniszter javaslatára ezt mégse fogja megtenni, és ezt nem is tettem.
5: De körülírta úgy, hogy teljesen lehet érteni.
6: Körülírta, de mégsem mondta meg. Tehát ez érdekes. Tehát Magyar Péter az elmúlt 10 napban, amióta ő miniszterelnök, egy-két utalás már tette arra, hogy még meg akarom várni a kormány döntését, nem akarom megelőlegezni. Tehát olyan látszatot kelt, minthogyha ő, és én erre számítottam, hogy minthogyha ő hagyna egy bizonyos ponti önállóságot a minisztereinek, nyilván ez az a pont, amíg Magyar Péter úgy látja, hogy az általa folytatott kormánypolitikát követik ezek a miniszterek. Én ebben egyébként nem látok önmagában rossz dolgot, tehát mindig is így úgy volt az elmúlt 36 évben, hogy a miniszterelnök szerepe a kormányon belül kiemelkedő volt. A miniszterelnöknek joga meghatározni a kormánya általános politikáját, tehát itt a miniszterelnök mindig is kiemelkedett már Antal Józseftől kezdve.
5: No, hát meg ugye sokszor beszéltünk arról, hogy miniszterelnöki felelősség van Magyarországon, nem pedig miniszteri felelősség. Tehát, hogyha valamelyik miniszter hibát követel, akkor azért a miniszterelnök azért is a miniszterelnök felel. No, nézzük meg, hogy mi történt a hétfői? Nem volt ennyire izgalmas a hétfői sajtótájékoztató, de voltak benne izgalmak, azért ez egy maratoni sajtótájékoztató volt. Ugye maga Magyar Péter 2 óra 20 percet vett részt rajta, az egész az 2 óra 40, 2 óra 45 perces volt. Eredetileg a kormány szóvivők kezdték el tartani, aztán megérkezett a miniszterelnök. Szerinted miért?
6: Hát igen. Erről érdemes egy kis szót.
5: Most van 3 percünk, aztán folytathatjuk a második részben.
6: Nem jöttem még rá, hogy ez a három kormány szóvivő asszony mire jó. Egyelőre még nem sikerült. Tehát, hogy
5: a hárman volt a hangsúly, vagy magán a szóvivői szerepe?
6: Mind a kettőn. Tehát bennem még nem állt össze, megmondom őszintén. Tehát Magyar Péter annyira uralta a tegnapi sajtótájékoztatót, nekem az volt a benyomásom, ami egy elég fura, hogy a három kormány szóvivő asszonynak volt segítségre szüksége. Tehát, hogy Magyar...
5: De valóban volt? Vagy mert...
6: Hát nem akarok senkit túlzottan megbántani, kicsit zavarban is vagyok, mert ráadásul az egyik kormány szóvivő asszonyt én személyesen ismerem, dolgoztam vele, interjúztatott engem az ATV-ben, tehát, és tényleg korrekt volt.
5: Egy nagyon kedves volt
6: kollégám. Abszolút, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg emberileg semmi rosszat nem tudok mondani róla.
5: Én 2 ismerek a 3 közül, és csak jókat tudok mondani, Szondi Vandát és Köbel Anitát.
6: Én a Magyar Évát annyiban ismerem csak, hogy egyszer interjúztatott engem az RTL részéről híradós anyagban.
5: Na, szóval mindenkiről tök jó véleménye van,
6: csak
5: igen?
6: Csak az a baj, csak nekem eddig egyelőre az a benyomásom, hogy ez a 3 kormány szóvivő asszony nem üti meg Porókai Gábor szintjét például. Ezt azért kénytelen vagyok egy kicsit karcosan elmondani. Tehát nekem tényleg az volt a benyomásom hétfőn, de már ópuszta szeren is, hogy még nem látják úgy a dolgokat, hogy Magyar Péter segítsége nélkül önállóan meg tudjanak tartani a sajtótájékoztatót. Az is igaz persze, hogy Magyar Péter amúgy is imád szerepelni.
5: Ezt akartam kérdezni, hogy kaptak erre esélyt?
6: Hát ez már bent kéne lennem a szűkebb körben. Nem tudom, hogy kaptak-e kellőt.
5: Attila, egyet sem tarthattak meg önállóan, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem
6: tudnak. Igen, de azért a hétfőn este 15-20 percig azért ők felolvastak dolgokat. De nekem még nem volt olyan benyomásom az előadásmódjuk magabiztosságának a fokáról, hogy ők Magyar Péter nélkül hatékonyan tudnának válaszolni mindenfajta akár komplex kérdésre. Ez Magyar Péter kell. Nekem ez volt a benyomásom.
5: Figyelj, nem akarom beléd folytani a szót, hanem csak az első résznek lejárt az ideje. Folytatjuk innen. Nem cenzúrázom az Attilát, hanem innen fogjuk folytatni. Várjuk önöket vissza.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
1: Folytatódik a Párbaj Nagy Attila Tibor című műsorunk, és sajnos kénytelen voltam Attilába belefolytani a szót az első rész végén. Ebben az esetben velem kellett párbajt vívnia, amiben alul maradt, de csak ideiglenesen. Tiéd a szó, Attila, parancsolj. A Magyar Péter tegnapi, mármint hétfő esti maratoni sajtótájékoztatójáról kezdtünk el beszélni, aminek ugye az a különlegessége, hogy ez nem Magyar Péter maratoni sajtótájékoztatójának indult, hanem egy kormányszóvivői tájékoztatónak indult. Egyszer csak megjelent Magyar Péter, parancsolj.
2: Igen, és ugye az egyik kormányszóvivő félre is állt, hogy Magyar Péter középen tudjon helyet foglalni. Én ezt is egyfajta szimbolikusnak tartom, hogy a két oldalán ott maradt.
1: Ha jól emlékszem, Szondi Vanda állt.
2: Szondi Vanda, igen, ment félre. Nem ment ki a teremből, de egy ponton látszott, hogy ő ott van kint szélen, és szélről figyeli.
1: Egyébként mindenféle pro és kontra értékítélet nélkül elképesztően szórakoztatóak Magyar Péter sajtótájékoztatói. Elképesztően strapabíró a miniszterelnök, tehát tényleg 2 óra 20 percen keresztül ő maga, tehát úgy értem, ugye ezt megbeszéltük, hogy 2:45 volt azt hiszem a teljes tájékoztatás, és abban 2 óra 20 percet teljesen megdöbbentem, hogy késő este visszanéztem felmentem a YouTube-ra, és még mindig tartott a sajtótájékoztató.
2: Igen, és azt meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem a Magyar Péter hétfői teljesítménye jó volt.
1: Tehát, én is így láttam.
2: Tehát nekem kifejezetten, tehát már most kezd összeállni az, hogy tehát a Magyar Péter fejében kezd összeállni a kormányzati munka. Tehát amit szoktak róla pozitívan mondani, hogy tanulékony, ebben biztos, hogy van igazság. Tehát jól látszik az, hogy ő elkezdte tanulni, hogy hogyan működik a kormány. Még nyilván nem tanulta meg, tehát még nyilván sok ismeretet még meg kell szereznie, De azt látom, az abból, ahogy tudott reagálni mindenfajta újságírói kérdésre, még az azbeszt, nyugat-magyarországi azbeszt szennyezésre is tudott konkrét választ adni. Szóval ez volt az a pont például, ami bennem azt közölte, hogy Magyar Péter érdemben tájékozódik konkrét szakpolitikai kérdésekben is. Tehát ugye a Fidesznek van egy olyan kritikája, félig meddig nekem is van, vagy volt, hogy hát alapvetően ilyen magamutogató
1: műsor csinál. Összefoglalom ezt a kritikát, hogy műsor van, kormányzás helyett, mondja a Fidesz.
2: Igen, és annyiban ez igaz, hogy valóban ez a karmelita bejárás, meg a Rogánféle minisztérium szivarszobáján való szörnyűködés, az valóban egy nagyon-nagyon erőteljes show műsor. Hát egy kommentelő azt mondta, hogy esküszöm, lemondom a Netflix előfizetésemet. Tehát valóban van benne, de azért a hétfői sajtótájékoztató viszont már arra utal, hogy nem kizárólag a show műsorból áll Magyar Péter miniszterelnöki munkája. Remélem, hogy nem tévedek, mert ha tévednék, az baj lenne. De az, hogy a miniszterelnök tényleg jó néhány kérdésre tudott érdemi választ adni, Ezt én biztatónak tartom, legalábbis abból a szempontból, hogy minthogyha a miniszterelnök hajlandó volna más tartalmi kérdésekkel is foglalkozni, de ez majd kiderül, de igen, jól bírta Magyar Péter, és én azt gondolom, hogy jó formában volt, képben volt a kérdéseket illetően, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekem kifejezetten tényleg az volt a benyomásom, hogy a kormány szóvivőknek segítségre volt szükségük, tehát, és az Magyar Péter volt. Most bennem persze ez felveti a kérdés, hogy akkor miért van három kormány szóvivő, mi az egyiknek, másiknak, harmadiknak a feladata, és vajon eljutnak-e olyan szintre, hogy mondjuk Magyar Péter rájuk bízni olyan feladatot, hogy egyedül vezényeljenek le egy kormány szóvivői tájékoztatót, ami nem egy kis feladat, én ezt elismerem. Tehát ott olyan sokféle kérdés, sokféle témából érkezhet, hogy nem egyszerű. Tehát például Lázár Jánosnak, emlékezzünk vissza, nagyon jól ment, de ő egy marha felkészült politikus. Tehát ő akár több mint 3 órán át keresztül bírta szöveggel, és ő tényleg rengeteg mindennek utána nézett. Most kíváncsi vagyok, hogy a 3 kormány szóvivő azt, hogy mikor jut erre a szintre. Nem lesz könnyű megugorni azt a szintet, amit Lázár annak idején meg tudott valósítani. De lehet, hogy arról is szó van, és ez akkor valóban ennyiben igazad lehet, a 3 kormány szóvivő asszony felelősségét talán még kisebbítheti is, hogy Magyar Péter ugye szereti hallatni a hangját, és...
1: Nem kicsit.
2: És
1: ahogy mondtad is, úgy tűnik, hogy megy is neki ez.
2: Egyelőre megy, de még csak nagyon az elején tartunk. Tehát nagyon szereti hallatni a hangját, és ez egy kicsit megint emlékeztet engem az amerikai elnökre, vagy elnökökre.
1: Hát ugye, főleg a jelenlegire.
2: Főleg a jelenlegire, mert az amerikai elnökök közül azért többen viszonylag gyakran tartottak sajtótájékoztatót. Joe Biden nem tartozik ebbe a körbe, de például Donald Trump nem csak hivatalos sajtótájékoztatón, hanem akár az ovális irodában, vagy a repülőgépen nagyon gyakran hajlandó újságírói kérdésekre válaszolni.
1: Sőt, nem tudom, emlékszel-e rá, amikor megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, akkor minden nap volt egy amerikai újságíró, és nem feltétlenül a trumpista médiából, akit effektíve felhívott az amerikai elnök, és mondta, hogy akkor parancsolj, kérdezz.
2: Igen, tehát a Trump kapcsolattartása az újságírókkal meglehetősen intenzív. Most az eddig eltelt miniszterelnöki olyan 10 napos időszak is nagyon intenzív. Tehát ugye nem csak a 2 sajtótájékoztatóról van szó Magyar Péter esetében, hanem amikor Karmelitába hívta be az újságírókat, előtte a Karmelita épülete előtt, ha jól emlékszem, szintén válaszolt néhány kérdésre. És azt azért annak kifejezetten örülök, hogy bár még az első sajtótájékoztatón a Fidesz közeli sajtótermékek nem kaptak szót, de később már igen, tehát a Hír TV újságírója 3 kérdésre kapott lehetőséget a Karmelita előtt, aztán most a hétfő esti sajtótájékoztatón mind a Hír TV, mind pedig a Magyar Nemzet újságírói lehetőséget kaptak a miniszterelnöktől kérdés feltételére. Én ennek örülök, mint ahogy annak is örülök, hogy végre a Gulyás Média és a Magyar Hang képviselői is elmehettek.
1: Gulyás Ágyú Média. Gulyás, ez a Gulyás Balázsnak a YouTube
2: csatornája. Igen, igen, Gulyás Ágyú Média. Mind a ketten ott lehettek nagyon helyesen. Ezen
1: ugye őket a kormányinfokra soha nem engedték be.
2: Így van, én ezt egyébként nem tartottam akkor se helyesnek, most utólag sem tudom helyeselni ezt a fajta kizárást, de akárhogy is volt, ennek így ilyen értelemben vége, és most már ők is ott lehettek. Tehát az látszik, hogy a Magyar Péter miniszterelnökségére is az jellemző, hogy a kormányfő legalábbis az első 10 napon nagyon intenzív kapcsolatot ápol a sajtóval is. Tehát, és ez azért is érdekes, mert ugye azt mondhatná az ember, hogy egy Magyar Péter Facebookja meg YouTube-ja annyira sikeres, hogy neki már nincs szüksége a sajtóra. Ezek szerint ez még sincs így. Annak ellenére nincs így, hogy valóban volt olyan videója, amelyik azt hiszem a miniszterelnöki kabinetirodás bejárást, a szivarszobát tartalmazta, néhány perces összevágott anyag, az több mint 9 millió megtekintést ért el csak a Facebookon. Óriási szám. Több mint 9 millió. Tehát azt gondolná az ember, hogy akkor Magyar Péter azt mondja, hogy hát neki a sajtóra már annyira nincs is szüksége, de mégis, tehát még lehajol még a Hír TV-ért is. És a Hír TV egyébként tegnap este szintén közvetítette Magyar Péter sajtótájékoztatóját.
1: Amire egyébként reflektált Magyar Péter. Így tehát, van. Hogy a Hír TV élő adását nézőkhöz szeretnék fordulni azzal, hogy, és akkor mondott van.
2: Igen, igen, tehát a Magyar Péter rájött arra, vagy a csapatából valaki mondta neki, hogy azért a Hír TV-vel is egy picikét meg kéne próbálni együtt dolgozni. Sose lehet tudni. Tehát Magyar Péternek még szüksége lehet a fideszes szavazók bizonyos hányadára. Most ugye kijött...
1: Akinek egy része már valószínűleg nem fideszes szavazó, most éppen.
2: Igen, igen. Tehát mostanában kijött két darab, vagy három közvéleménykutatás is, ugye az egyik a Median
1: 21 és
2: a Publikus, és mind a hárman... hasonló számokat jeleztek, tehát hogy a biztos pártválasztók körében döbbenetesen nagy száma van a Tisza pártnak, 70% körüli támogatottság, és a Fidesz 20-valahány százaléknál.
1: 20 és 23 között
2: igen,
1: valahol, igen.
2: Tehát borzasztóan lehanyatlott. Nyilván ebben benne van a győztese szúzás is, de már többen azt mondják, hogy nem csak ez van benne, és ez akár több hónapra is lehet, hogy a Fidesz már a 30%-ot sem fogja tudni elérni. És nyilván Magyar Péternek az az érdeke, hogy a Fidesz minél kevésbé tudjon felállni. És végül is, hogyha megnézzük azért a tartalmi részét is ezeknek az eddigi sajtótájékoztatóknak, hogy hogyan indult el az új kormány, én egyáltalán nem tartom meglepőnek, hogy itt is folytatódik az Orbán rendszer maradványaival való leszámolás. Ugye ezzel kezdtem az első részt, hogy én ezt látom, hiszen itt számos bejelentés történt az előző hatalom által kötött szerződések felülvizsgálatának a szükségességéről, a Élvonal alapítvánnyal kötött 200-valány milliárd forintos szerződést akarja felmondani a kormány, aztán nagyon nem tetszik nekik a Forágyi egyik cégével kötött 1300 milliárd forintos keretszerződés. Vegyék úgy, mintha meg se kötötték volna, ez azért jogállamban egy kicsit fura kijelentés.
1: Fura kijelentés, de bocsánat, de Orbán Viktor csinált ilyet, amikor volt a, kétszer is egyébként, amikor egyrészt volt a szociális népszavazás, azt követően, bocsánat, még a kampányban szerintem, Orbán Viktor azt mondta, hogy nem, tehát hogy ne nagyon szálljanak be itt a többbiztosítós modellbe az akkori kormány által szorgalmazott többbiztosítós modellbe piaci alapú biztosítók, mert ő nem tudja garantálni azt, hogy egy kormányváltás esetén ez a többbiztosítós modell marad. A másik pedig, amikor nagyon határozott figyelmeztetés küldött a magánnyugdíjpénztáraknak 2010-11 fordulóján, aminek ugye az lett a vége, hogy elvették a magánnyugdíjpénzeket. Tehát nem az első olyan eset, amikor egy miniszterelnök, hát mondjuk azt, hogy piaci szereplőkhöz fordul, most amennyiben a Forágyi piaci szereplő, vagy az akkori magánnyugdíjpénztárak piaci szereplők, vagy éppen az egészségbiztosítók piaci szereplők voltak, hiszen egy elve kötelező magánnyugdíjpénztár rendszerről volt szó, kötelező egészségbiztosítási rendszerről lett volna szó, és hát a Forágyinek a piaci minőségével kapcsolatban is lehetnek fenntartásaik, de minden esetre Magyarországon úgy tűnik, hogy szokás az, hogy egy-egy miniszterelnök, amikor éppen ereje teljében van, akkor így üzen cégeknek.
2: Én ezt látom, és valóban igazad van abban, hogy...
1: Hát, még nem biztos, hogy rendben van, csak nem példátlan.
2: Én ezt elfogadom, hogy nem példátlan, csak akkor el kell döntenünk, hogy akarunk-e valódi jogállamot. Mert ha nem akarunk, akkor rendben van, tehát akkor nagyon helyes, hogy a miniszterelnök azt mondja, egy 1300 milliárd forintos keretszerződés, hogy hát vegyük úgy, mintha meg se kötötték volna. Mert hogyha nem akarunk valódi jogállamot, akkor felemelem a kezem, akkor ez így rendben van. Hozzáteszem, hogy annyiban igazat adok Magyar Péternek, hogy hát illet volna komolyabb társadalmi konzultációt erről a szerződésről kötni. Nyilván a legtitkosabb részeket nem elmondva, hiszen honvédelmi kérdésről, honvédelmi technikai beszerzésekről van ebben a keretszerződésben szó. Hát én se azt mondom, hogy minden tárva nyitva, minden titkunkat ide lőjetek alapon.
1: Szó szerint, ugye?
2: Szó szerint.
1: Mert hogy honvédelem?
2: Tehát én sem erre gondolok, de azért én meg kell, hogy mondjam, hogy külön neve, én most kíváncsiságban megnéztem a 2026-os költségvetési törvényt, és rákerestem a Forágyival kötött szerződésre. És meg kell, hogy mondjam, nem találtam benne nevesítve. Lehet, hogy valamilyen tételben ott van, vagy a törvény indoklási fejezetei közül, ott még nem néztem
1: ugye
2: meg.
1: Ugye tartanak a Tisza párt politikusai attól, hogy derülhetnek ki még olyan kötelezettségvállalások, amik érintik az államháztartás egyensúlyát, és még nem tudunk róla.
2: Hát például ez a 1300 milliárd forint, ez olyan volt, és én mondom, abban igazat adok Magyar Péternek, hogy hát illett volna erről azért, a titkos részektől nem is, de az, hogy a hatalom egy 1300 milliárd forintos szerződést akar, és hát én azt gondolom, hogy ez például megérett volna komoly parlamenti vitát, vagy legalábbis egy komoly parlamenti ellenőrzés, és akkor visszatérek ahonnan, amiről beszéltem korábban, hogy miért fontos a népszuverenitás, miért fontos, hogy a parlament erős legyen az adott országban. Azért, hogy a kormány ne tudjon csak úgy titokban, hát mások feje fölött 1300 milliárd forintról dönteni.
1: Igen, hogy akár adott esetben átvilágításon átesett kormánypárti és ellenzéki képviselők kontrollja ott legyen.
2: Igen, tehát kell a kontroll, tehát én miután a szerződést nem ismerem, nem ismerhetem meg, mert nem vagyok jogosult megismerni, és te se vagy meg, sokan mások sem. Én nem tudom eldönteni, hogy ez a szerződés jó-e. Lehet, hogy rendben van. Nem tudom. Az biztos nincs rendben, hogy még a parlamenti képviselőknek sem volt érdemi beleszólása, kontroll lehetősége, legalább én ezt nagyon nem tartom jónak. Nyilván az, hogy ez a parlamenti kontroll technikailag hogyan legyen, hogy akkor nem mondjuk a plenáris ülés vizsgálja, hanem mondjuk akkor legyen egy dedikált bizottság, akár honvédelmi bizottság. Egyébként érdekelne, hogy mondjuk a honvédelmi bizottság zárt ülésein ez a 1300 milliárd forintos szerződés hogy futott át, hogy nem, mit tudtak erről, mit nem. Ez így az én probléma. Tehát itt azért, hogy értsék a tisztelt nézők és hallgatók, hogy mit jelent ez a 300 milliárd forint. A magyar éves költségvetési kiadás 44 ezer milliárd forint körül van. 44 ezer forint.
1: Ez egy szabad szemmel látható.
2: Igen, tehát az 1300 milliárd akár 2-3 minisztérium éves költségvetését is el tudja érni. Tehát nem apró pénzről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy most nem azt követeli Nagy Attila Tibor, hogy minden egyes minisztérium által kötött számlák legyen mondjuk akár 3000 forint, arról is a parlament plenáris ülése döntse. Tehát nyilván a parlament ellenőrző szerepeje elé az én némi észszerű korlátot nem áttenni, mert különben akkor mi a fenéért tartunk egy kormányt, hogyha semmit nem bízunk a végrehajtó hatalomra. De azért az, hogy...
1: Nagyon eltolódott a végrehajtó és a törvényhozó hatalom.
2: Borzasztóan, tehát nekem És én nem most okosodtam meg, tehát én a Magyar Hang heti labban, erről hosszú éveken átírtam.
3: Hát meg itt is beszéltünk.
2: Meg itt is beszéltünk a naphírében, hogy nekem milyen sok bajom volt azzal.
3: Különösen 2020 óta.
2: Tehát a háborús veszélyhelyzet, tehát a különleges
3: a
2: jogrend.
3: COVID és a háborús
2: veszélyhelyzet. Tehát a rendeleti kormányzással nekem alapvető problémám volt, hogy 6 éven át tudott tartani, és én nagyon örülök annak, hogy a Magyar Péter vezette kormány, illetve kormánytöbbség a különleges jogrend befejezése mellett döntött. Tehát elképesztő, hogy 6 évig rendeleti kormányzás volt, és hogy a parlamentet így kikapcsolták. Persze várjuk ki a végét, majd meglátjuk, hogy a parlament ténylegesen tud-e élni a megnövekedett szerepkörrel.
3: És egyébként ugye az, ami nagyon fontos, hogy az ellenzéki frakcióknak a jogosítványait azt mennyire tartják.
2: Például én nagyon elvárnám, és én ezt annak idején hiányoltam is a Tisza, egyébként halkan megjegyzem, hetekkel ezelőtt hiányoltam a Tisza párt választási programjából, hogy a vizsgálóbizottság megerősítéséről egy szó nincs benne. És lám. Lesz.
3: Igen, és egyébként azt is írjuk fel a pozitív oldalra, hogy a Magyar Péter nem a mostani, hanem az első sajtótájékoztatóján, tehát a választás utáni első sajtótájékoztatóján, bocsánat, hülyeséget beszélek, nem akkor, hanem amikor a parlament, ez első parlamenti előkészítő ülés volt, tehát az új parlament első előkészítő ülése volt, akkor arra tett ígéretet, hogy bármilyen vizsgálóbizottságot, amit az ellenzék kezdeményez, támogatni fognak. Olyannyira, ugye, hogy azt még akkor ott viccelődött is, hogy milyen kevés képviselője van a Mi Hazánknak, hogy ugye ő akkor mondta, hogy kevesebb, mint a Hoférkerek a törpei, de hogy mivel nincs annyi képviselője a Mi Hazánknak, hogy ők maguk tudjanak kezdeményezni, ezért a Tisza párt beszáll ilyenkor, tehát bármit kezdeményez az ellenzék, akármilyen kis frakció is, minden vizsgálóbizottság meg fog alakulni. Nem tudjuk, hogy így lesz-e, de hogy van egy számon kérhető ígéret erre, az egyébként szerintem egy pozitív.
2: Nekem még volna egy olyan elvárásom is, hogy szüntessék meg azt, hogy a törvényjavaslatok részletes vitája bizottsági szinten van alapvetően. Nem kizárólag én ezt elismerem, mert a záróvitát lehet tartani például, de azért az, hogy amikor egy törvénytervezetek paragrafusait betettek plenáris ülés szintről, bizottsági szintre, hogy minél kevésbé lássuk mi állampolgárok, hogy mi zajlik, milyen vita zajlik az egyes paragrafusokról. Én ezt értem, hogy hozzá a Fidesz elővett Horthy-korszak koreabeli házszabályokat, és abból táplálkozott, és kitalálták, hogy erősítsük meg a bizottsági szintet, de vissza kéne ezt tenni minél inkább a plenáris ülésre. Nyilván azon érdemes elgondolkodni, hogy ugyanakkor a törvényalkotási bizottságnak volt egy olyan szerepe, hogy gyakorlatilag összegyúrta a különböző módosító javaslatokat egységes javaslattá is áttekinthetőbbé tette a jogalkotási folyamatot. Tehát értem, hogy ez nem olyan egyszerű, de mégiscsak meg kéne oldani, hogy valahogy a plenáris ülés nyilvánosságát tovább erősítsék, illetve a bizottsági ülések közvetítése végre egyértelműbb legyen. Itt a közszolgálati tévének lehet fontos szerepe.
3: 3 percünk van, és egy dologra mindenképpen szeretnék még beszélni. Értve azt szeretném, ha te beszélnél. Felvetnénk egy olyat, hogy volt az egyik ilyen nagyon látványos, ilyen vizuálisan nagyon megkapó jelenet a múlt héten, ez az minisztériumi átadás átvétel volt. És nem is annyira Magyar Péter ott elhangzott szavaira szeretnék rákérdezni, hanem arra, hogy szerinted miért van az, hogy a Havasi Bertalanon kívül egyetlen fideszes politikusnak vagy közszereplőnek nem volt ebben a helyzetben önbecsülése. Pintér Sándort vegyük ki. Tehát Pintér Sándor és Havasi Bertalanon kívül.
2: Hát igen. Magyar Péter egy kicsit azért lehetetlen helyzetbe is hozta a minisztereket, amikor szóba került a úgynevezett végkielégítésük, ami valójában nem végkielégítés, hanem juttatás távozások után, a úgynevezett végkielégítésük, ami valójában nem végkielégítés,

0: valakinek jár több hónapos távozási pénz, miután éveken át szolgált és dolgozott, akkor ki kell fizetni. Már csak azért is, mert az a kifizetés arról is szól, hogy a politikus, hogyha mondjuk nem országgyűlési képviselő, akkor azért a politikusi pályája után ne rögtön a semmibe zuhanjon anyagilag, hanem legyen valami tartaléka, amivel felkészülhet a nem politikusi pályára. Miért tartom ezt fontosnak? Azért, mert ezáltal, hogyha ezt biztosítjuk, akkor a politikus lát perspektívát maga előtt a bukása utánra is. Nagyon nem jó, hogyha ezt megvonjuk tőlük, és akkor a politikus még inkább öt kézzel fog belekapaszkodni a hivatalába, hogy miért nincs kellő önbecsülés? Hát nézd, erre pedig az a válaszom, hogy a Fidesz rettenetesen megviselte ez a vádnál is nagyobb vereség, és az is igaz, hogy olyan ügyek derülnek ki már most, tehát olyan hát minimum fura pénzköltések, kötelezettségvállalások. Szóval szerint
1: biliós ügyek.
0: Igen, tehát az a helyzet, hogy ez nem fogja a Fidesz népszerűségét javítani, és hát ilyenkor, tehát az az igazság, most derül ki igazából, hogy ez a 16 év nem volt jó kormányzás, különösen nem volt jó az elmúlt 4 éves kormányzás.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm a mai műsort is, és köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet. Arra kérem önöket búcsúzóul, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphír YouTube csatornájára. Egyébként jelzem, hogy Attila nem sokára az 5 című méltán népszerű televízió műsorban is részt fog venni. Oda is várjuk őket szeretettel, viszont lehetesse viszont hallásra.

0: vagyok, még belehalok.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor.

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten balesetnél helyszínelek az első kerületben, a Mészáros utcában, a Krisztina körútnál. Mindkét irányban fennakadásra kell készülni. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert burkolatot javítanak. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig. Az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Zuglóvas útállomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Katonadolog, bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat, földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Néhány éve átfegyverzés indult a tüzérségnél, hogy ez mit jelent pontosan, milyen eszközökkel dolgoznak most, hogyan működnek ezek, erről is beszélünk a mai adásban. Itt van velem Vida Attila törzsőrmester, az MH Klapka György első páncélos dandár, Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály kiképző altisztje. Köszöntöm. És Baromáti hadnagy ugyanonnan, aki szakaszparancsnok is egyben. Úgyhogy majd fog ő is az élményeiről beszélni, de induljunk talán onnan, hogy mit jelent ez az átfegyverzés.
3: Hát ugye néhány évvel ezelőtt elindult ugye az Embert a Vasra program, viszont már jóval korábban ugye bejelentése került az, hogy a Magyar Honvédségnek haditechnikai eszközparkja az komoly, jelentős fejlesztés alá fog esni. Ugye itt beszéltünk igazából a tüzérség vonatkozásából a PZA 2000-es önjáró lövegekről. Ugye a tüzérosztály eszközparkja gazdagodott Gidrán harcjárművekkel, ugye Vizent 2, igazából több feladatú, nehéz vontató műszaki gépekkel, radarokkal és a többi, illetve ugye magánál az alakulatnál harckocsik, ugye Leopard 2 harckocsik kerültek beszerzésre.
2: Ez most arra befejeződött, mert teljesen ez az átfegyverzés, és összességében egyébként mit jelent, hogy az új eszközök hozták-e azt is, hogy gondolom én, hogy új skilleket kellett hozzá sajátítani, megtanulni ezeket kezelni.
3: Így van, így van. Ugye a tüzérosztály vonatkozásában mondhatni teljesen befejeződött az átfegyverkezés, még egyetlen egy darab Vizent 2-t vár az alegység. Ez terv szerint talán még az idejében meg is fog érkezni. Örömmel jelenthetem önöknek, hogy az eszközpark PZA 2000-es tekintetben az igazából teljes, szóval mind a 24-es darab most már mondhatni begurult az alegységbe, illetve ugye megérkezett az utolsó gidránunk is, úgyhogy mind a 38 darab gidrán most már úgy szolgálatba állt.
2: Beszélünk majd az eszközökről is, de Mátét is hagyjuk szóhoz jutni. Mikor csatlakozott a honvédséghez, és akkor mi volt a motiváció, hogy került pont a tüzérséghez?
4: Én 2020-ban vonultam be, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem katonai vezetői szakon, majd 2024-ben szereztem diplomámat, és avattak fel a hadnaggyá, aztán utána kerültem a dandárhoz, és a tüzérosztályhoz. Kezdetben nem akartam tüzér lenni, nem ez volt az irány, csak aztán úgy alakult, hogy igazából megszerettem ezt, mert ahogy egyre több információt kaptam róla, egyre jobban belemélyültem, többet láttam belőle, rájöttem, hogy ez egy nekem való szakma lehet, és ez bizonyosan így van, mert nagyon élvezem, és nagyon szeretem csinálni.
2: Mi volt akkor az, ami megfogta, ami miatt úgy volt, hogy hú, ez mégis úgy tűnik, hogy izgalmas és nekem való?
4: Részben egyébként pont az átfegyverzés volt az, hogy megjöttek az új technikák, ez egy új lehetőség volt, hogy kipróbáljam magam valami olyasmiben, ami az egész honvédség számára új lenne.
2: Beszélünk majd arról is, hogy mik voltak az első tapasztalatok, de akkor kerüljenek szóba ezek az új eszközök. Nyilván most arra nincs idő, hogy az összeset felsoroljuk. Önnek melyik az, ami, ha lehet így fogalmazni, kedves, vagy ami mondjuk extra nagy lépés volt az eddigiekhez képest?
3: Hát én ugye 2012-ben kezdtem meg a pályafutásomat, ugye még az akkori, vagy a mondhatni nevén a 101-es tüzérosztálynál, hogy akkor még D20-as vontatott ágyú tarackokkal dolgoztam, úgyhogy én törzsgyökeres, löveges katonára gondolom magamat. Ugye ennek következtében természetesen a PZH 200-es volt az, ami nekem egy hatalmas nagy élmény volt. És ugye amikor először volt szerencsém kimenni Németországba, ugye a PZH 200-es képzésre, akkor hát mint hogyha valami sci-fi filmben, mint egy Terminátor filmben igazából annyira összhangban, milliméter pontoságban mozogtak bent a szimulátorba, illetve a PZH-ba és az alkatrészek, hogy az akkor egy álom volt még elképzelni, hogy valamikor, valaha én is ennek az eszköznek a kezelője, parancsnoka, vagy akár mondjuk majd későbbiekben ugye szakaszvezénylő altisztje lehetek, úgyhogy ez úgyhogy mindenféleképpen én PZH-s, én kőkemény PZH-s vonalba.
2: Mit tud ez az eszköz?
3: Hát nagyon-nagyon mobilis az eszköz. Így a modern műveleti körülményeknek megfelelően is azt mondom, hogy ugye top 3 önjáró lövegek közé tartozik egy világszínvonalban. Viszonylag nagy neki a hatótávolság, szóval 30 kilométeres hatótávolságot képes elérni, sima, normál rendeltetésű lőszerrel, viszont vannak ugye megnövelt hatótávolságú lőszerek, amelyekkel akár képesek vagyunk 40 kilométeres hatótávolságot is elérni. Ugye az eszköznek még talán meg kell említenünk, hogy viszonylag gyors neki a tűz kiváltása, hiszen ugye az első 3 lövést az kevesebb, mint 10 másodperc, vagy 8 másodperc ugye képes ellőni, és nagyon nagy pontossággal is tudja mindezt az eszköz produkálni.
2: Mátinak melyik az, ami kedves eszköz, hogyha lehet így fogalmazni?
4: Szerintem így én is a PZ-t fogom választani, nyilván ez a leglátványosabb a mindközül. Tényleg egyszerűen jól látni, amikor a töltőrendszer teljes egészében működik, és pillanatok alatt azt a gránátmennyiséget azt ki tudja lőni ez az eszköz.
2: Mennyire speciális az a képzés, ami oda vezet, hogy akkor egy ilyet az ember ne csak kívülről lásson, hanem mondjuk hozzáérhessen és használhassa is?
4: Hát ez egy elég hosszú képzés. El kell kezdeni az egyéni egyes katonával, hogy egyáltalán mihol van a gépben. Ez tantármi foglalkozásként fog először megvalósulni, majd amikor már a katona tiszta van azzal, hogy egyáltalán melyik része a gépnek mit csinál, miért felelős, akkor fog majd csak beülni a gépbe vagy a szimulátorba. És akkor megtanulni az egész munkafolyamatot együtt dolgozni a többiekkel. Tehát ez hónapokat kell elképzelni, mire eljut vagy katona oda, hogy a nulláról egészen az éles lövészetet végre tudja hajtani.
2: Milyen érzés egy első éles lövészet?
4: Mindenképp nagy élmény. Bent a gépben bebúvózva igazából olyan sokat nem lát belőle az ember. Annyit érez, hogy hátra siklik a cső, mozog egy kicsit a gép, és amikor majd kibúvózunk, visszarögzítjük a csövet, és akkor látjuk, hogy nagy füst még ott van a tűzőállásban, de mindenképpen nagy élmény, főleg, hogyha hosszú esőtű zsinórral csinálják, és akkor kint látja igazából a kezelő személyzet, hogy nagy robbanás lényegében.
2: Mekkora csapat kell ahhoz, hogy például ezt az eszközt karbantartsa, mozgassa, használja?
3: Magának az eszköznek egyébként 5 fő a kezelő személyzete. Ez az 5 fő az úgy lett kitalálva, hogy így ezzel a kezelő személyzet számmal a leghatékonyabb. Nyilván ezt lehet csökkentett kezelő személyzettel is üzemeltetni. Ugye az eszköz minden spekulációra föl van készülve. Gondolok itt arra, mint hogy a hadnagyőr is említett, hogy minden egyébként automatizált benne, de ugyanúgy mindent képesek vagyunk kézi erővel, úgynevezett csökkentett korlátozott üzemmóddal kiváltani. Szóval mind a töltéstől, mind az irányzásig, mind a tűzkiváltásig képesek vagyunk, úgymond az automatikát áthidalni kézi erővel. Ilyenkor természetesen sokkal több ember szükséges ahhoz, hogyha minden automatizált, akkor három ember is elegendő neki. Maga a kiszolgálásához, a karbantartásához, ott azért lényegesen több fizikai erőre van szükség, hiszen ugye 43,5 kiló közel egy tüzérségi lőszer, és ugye 60 darab lőszert képes be ugye magába tárazni a löveg, vagy bemárházni saját magába a löveg. Ezáltal ugye oda kellenek még külön elemek, szervezeti elemek, akik ugye segítenek például bemálházásba, vagy mondjuk az eszköz kiszolgálásán után, karbantartás, vagy csőkihúzásnál is, ugye, mint a régi filmekben, ugye nagyon sokan lehet látni, hogy szembe egy hosszú rúddal keféli kifele az ágyúcsövet nálunk, ez ugyanígy működik egyébként, és ez lehet kell 5-6-7-8 ember is egyébként a szennyeződéstől függően.
2: Említette, hogy külföldi képzés kellett hozzá. Igen. Most ez hogy működik egyébként, és ha már külföldi képzés, akkor mondjuk ez az eszköz, és unblock mondjuk a tüzérség, ahova eljutott az elmúlt pár évben ezzel az átfegyverzéssel, mennyire állja meg a helyét a nemzetközi terepen?
3: Abszolút megállja a helyét. Ugye, akik mi voltunk kint külföldi tanfolyamokon, én személy szerint Németországban voltam kint, de voltak kint kollégáim Horvátországban is. Ugye mi így igazából összeültünk utána, és kidolgoztunk egy ilyen, hát igazából hazai kiképzési keretek közé beilleszthető kiképzési programot, és jelenleg is ugye most ez zajlik, most jelenleg is egy 16-es szakiképzést hajtunk végre, ugye főként az Embert a Vasra programba beérkezett katonáink számára. Viszont nem szabad elfelejtenünk a régi gyökereinket sem a D20-as vonatkozásában, hiszen az én gondolatom, és szerencsére nagyon-nagyon sok embernek a gondolata az, hogy akkor vagyunk igazán jó szakemberek, hogyha régi analóg eljárásos számításos műveleteket is tudjuk alkalmazni. És ennek okáért például ugye a hadnagyúrék most jelenleg ugye a régi, a D20-as ágyútoraszra sajátítják el az alapokat ugye az újonnan beérkezett állomány számára, hiszen ezekre az alapokra vagyunk képesek építkezni, és hogyha ezeket az alapokat kellő nagy stabilitással képesek vagyunk elsajátítani, akkor utána jöhetnek automata tűzfeladatok, vagy jöhetnek digitalizált adatok is. Nem fogunk igazából meghökkenni akkor, hogyha esetleg, ugye nagyon sokan mondják azt, mi van akkor, hogyha nem lesz műhold például. Ugye mi tüzérkatonák, mi fölkészülünk arra is, hogyha ne adj Isten egy ilyen dolog történne, akkor mi ugyanúgy tudjunk működni katonaként, és ugyanúgy ezen nem ugyan a tűztámogatás.
2: Az egyik legösszetettebb feladatnak tűnik egyébként, tehát hogy ha jól értem, nem elég az új eszközöket, a csoda eszközöket megtanulni, használni, hanem ahogy mondta, tudni kell használni a régebbieket is. Hányféle eszközt kell megtanulni használni egyébként? Hogy ezt hogy kell elképzelnünk? Vagy tanfolyam, és akkor szépen sorba végigmegyünk rajtuk. Önök már itthon tanulták mindezt?
4: Elsősorban a katona, aki bemondta az Embert a Vasra program, ő egy eszközre fog valószínűleg felkészülni. Uh-huh. Viszont azt az eszközt neki mesterén el kell sajátítania. Ez most egy olyan helyzet, amit mit fogunk csinálni, hogy régebbi vontott ágyitarackokkal fogunk végrehajtani a feladatot, ez részben a főiskolai lövészet miatt van, hogy arra fel tudjunk készülni, és az egyetemi hallgatóknak tudjuk biztosítani azokat a kiszolgáló elemeket, amik számukra szükséges, hogy végrehajtsák ezt a lövészetet teljes mértékben. Én már itthoni képzéseket kaptam, az egyetemen ugye már tanultam a régi technikát is, és már az újat is. Tehát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy értek a régi vontott lövekhez, de az új PZH-hoz is.
2: Tehát igazából pont gyakorlatilag az átmeneti időszakban részt vett. Beszéljünk egy kicsit a Gidráról is, mert ezt is sokat szokták emlegetni, de azért ez is egy eléggé speciális eszköz. Mit tud?
3: Így van. Ugye a Gidrán az alapvetően egy több célú harcjármű. A Magyar Honvédségben azon belül is ugye a tüzérosztálynál leginkább felderítési műveletekbe szoktuk bevonni, illetve úgy is van egyébként felszerelve magát az eszköz. Minden mellett ugye tűztámogatás, vezetés, támogatás és vezetés biztosítás feladatokat is képesek vagyunk ellátni. Ugye esetleg A tényleges műveletekben nagyon nagy szerepet játszik neki ugye a főfegyverzete, akár közelbiztosításban, menetbiztosításban is sokkal hatékonyabban be tudjuk vonni magát az eszközt. Itt elsősorban ugye most az automatizált gépágyújára szeretnék majd kitérni, hogy ugye rendelkezik egy ilyen SEDA lokátorral igazából, ami lényegében, ahogy esetleg történik egy esetleges rálövés a távolból, ő automatikusan beirányozza, és akár tüzet is képes vezetni, úgyhogy ez óriási nagy könnyedség. Nagyon-nagyon hatékony a Gidrán a Magyar Honvédség, illetve a tüzérosztály számára is.
2: Igen, látom, hogy önöknek azért nehéz egy civilnek átadni azt, hogy ezek az eszközök, amik speciálisak, hogyan működnek úgy, hogy a számunkra is érthető legyen. Egy fiatal számára egyébként azon túl, hogy jókor volt jó helyen, ezek szerint miért lehet vonzó, vagy miért lehet például önnek miért van megtartó ereje, hogy na, tényleg jól döntöttem, hogy akkor a tüzérség az, és a fiataloknak mennyire lehet motiváció ez az átfegyverzés?
4: A fiataloknak olyan szempontból lehet jó, hogy rengeteg minden digitalizálva van, és sokszor az eszközönök kezelés olyan, mint egy számítógépet kezelnének, és nekik sokkal fogékonyabbak rá többnyire, mint az idősebb korosztály. És ez tényleg egy olyan lehetőség a fiataloknak, ami lényegében már évek óta egyedülálló. Nem volt mostanában egy olyan fegyverkezési program, ami új eszközöket adott volna, és most itt van ez, amit ki tudnak ők használni.
2: Ő hogyan látja egyébként ezt? Például mennyire van feltöltve ez az állomány? Mennyire kell toborozni, amikor toborzásról beszélünk, akkor a tüzérség hogy áll?
3: A toborzásra folyamatosan szükség van egyébként a Magyar Honvédségben, ugyanúgy a tüzérosztályhoz is. Jelenleg a tüzérosztály feltöltöttsége megközelítőleges olyan 80%-on áll. Ugye viszonylag sok ember jött be ugye az embertavasra toborzó kampány keretein belül, viszont ugye mindig számolnunk kell a lemorzsolódással. Nagyon-nagyon sok ember elment azért, például mert családi okokra hivatkozva, mondjuk jelenleg is lehet a szolgálatot teljesít, csak mondjuk egy másik helyőrségbe. De valaki például nem bírta a fizikai megterhelést, fizikai követelményeknek nem tudott eleget tenni. Ezáltal ugye a toborzásnak mindig folyamatosan és fontosan frissíteni kell az állományunkat. És örömmel tudom jelenteni, hogy az embert a vasra toborzó kampány óta bevonult katonáink közül jelenleg már 21-en most már altiszti őrmesteri rendfokozatot viselnek, és nyilván az ő beosztásukat is ugyanúgy, a korábbi beosztásukat is pótolnunk kell. Ugye, mint altisztként, vezetőként, az utánpótlásra is mindig folyamatosan gondolnunk kell. És hogyha nem érkezik az utánpótlás, mi se tudunk saját magunk utánpótlásait kiképezni.
2: Mitől speciális a tüzérség a honvédségen belül? Ide például mi az a jó tulajdonság, ami mindenképp kell, hogy legyen?
3: A bajtársiasság. Én talán ezt tudnám a legerősebb pontnak fölhozni, hogy mindenféleképpen szükséges a bajtársiasság, illetve a kölcsönös bizalom. Ugye a tüzérség az egy olyan komplex alegység, ahol az alegység különböző kis alegységekre oszlik szét. És most gondolok itt arról, hogy mi nem vagyunk elegendőek csak lövegesként a feladatunkat ellátni, hiszen ugye nekünk szükségünk van mondjuk egy célfelderítő, vagy egy optikai felderítő rajra például, tűzvezetőkre vannak szükségeink, ugye, hogy kiszolgáljanak bennünket a törzstámogató alegységek. Nekünk mind egymásért kell dolgoznunk azért, hogy a végén az a gránát az oda csapódjon, ahova éppen lőnünk kell nekünk azt a gránátot.
2: Mennyire van lehetőség a gyakorlatban kipróbálni ezeket az eszközöket, vagy egyáltalán gyakorlatozni? Én nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt dolgoztam a Honvédségnél, a H.M. Zrínyi stúdióban, filmstúdióban, és forgathattam filmeket, részt vehettem mindenhol, és akkor, mondom, sok évvel ezelőtt volt, mindig azért panaszkodtak a katonák, hogy de jó, hogy van forgatás, mert akkor legalább használhatjuk az eszközöket. De gondolom, akkor vagy hallott erről az időszakról, vagy megélte ezt az időszakot. Most ez már más, tehát életszagúbb egyébként ez az egész.
4: A gyakorlatok egyébként folyamatosak. Általában szokott lenni egy ilyen hosszabb időszak tavasszal, meg ősszel, amikor sok gyakorlaton kell részt vennünk. Nem mindegyiken kell éles részletet végrehajtani, valamikor csak manőverezni kell benne. Viszont szerintem elmondhatjuk azt, hogy sok gyakorlatra járnak a tüzérek, és ezek az eszközöket folyamatosan ki tudják próbálni élesben is.
2: Van arra lehetőség, hogy mondjuk nemzetközi szinten megmérettessék magukat, a tűzérség külön?
3: Van természetesen. Ugye nagyon-nagyon sok nemzetközi gyakorlat van, habár mi még egyébként nem voltunk külföldön nemzetközi gyakorlatokon, viszont hazai nemzetközi gyakorlaton, vagy több nemzeti gyakorlaton viszont már vettünk részt, ahol nagyon-nagyon jól szerepeltünk. Maga, mint alegység, ugye törzstámogató elemek részt vettek külföldön gyakorlaton, viszont ugye maga a haditechnikai eszközök, ugye csak-csak itthon hajtottunk végre ilyen gyakorlatokat.
2: Ez az átfegyverzés, amiről beszélünk, ez nagyjából lezajlott, vagy véget ért, hogyha jól értem. Létezik olyan, nem tudom, rövid, közép, vagy hosszú távú cél, amit egyébként meg tudnak fogalmazni, és kifejezetten a tüzérségre vonatkozik?
3: Hát a rövid távú cél az, az talán az, hogy mindenféleképpen ugye az újonnan bevonult állomány képes legyen képességszinten elsajátítani azt, amiért igazából bevonult az adott illető, illetve, hogy mint ahogy Hadnagy úr említette, hogy jelenleg ugye az egyéni szakfelkészítések után mindezt átruházzuk köteléki képzésbe, hogy ugye alegységen belül is, említettem, alegységekről beszélünk, ugye én az első ütegnél szolgálok, mi az első ütegnél most kifejezetten tényleg a PZH-ra képzünk ki, hogy az, amit mi tudunk, meg ahogy mi csináljuk, azt megtanulja majd a második üteg, illetve a harmadik üteg is, és utána mint osztály legyünk képesek közösen funkcionálni. Talán ez a rövid távú cél. A hosszú távú célunk pedig meg természetesen megfelelni a Magyar Honvédség elvárásainak, magasabb szinten, illetve a NATO-nak tett kötelezettségeinknek.
2: Mátéval onnan indultunk, hogy nem ez volt az álma, de végül ez lett az. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik egyébként még most végzik mondjuk a tanulmányaikat, és gondolkodnak a honvédségben? Ez miért lehet vonzó maga a tüzérség?
4: Mindenképpen tudom ajánlani, hogy próbálják ki alapvetően a katonai szakmát, a katonai hivatást, és a tüzérség miért jobb? A tüzérség egy olyan fegyver, nem, már nagyon régóta, amire szükség mindig lesz. Most is látjuk a jelen háborúiban, hogy a tüzérségnek kell léteznie, hogy végrehajtsa feladatokat, mert nincs más olyan fegyver, ami akkor pusztítást tudna szárazföldön kifejteni, mint a tüzérség. A légierő az, ami még nagy pusztítást tud okozni, de bizonyos időjárási körülmények között ők nem tudnak felszállni, ugye, repülőgépek. Viszont a tüzérség a legrosszabb időben, esőben, ködben mindig fog tudni lőni.
2: Hát igen, ebben a geopolitikai helyzetben szerintem azt kívánhatom a végére, hogy mindig legyenek készenlétben, hogy biztonságban érezzük magunkat, de lehetőség szerint ne legyen arra, nem tudom, példa, hogy ki kelljen próbálni, hogy mit tudunk élesben. Köszönöm, hogy itt voltak.
3: Köszönjük.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja önöket a műsorvezető Novák András. Itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy egyórás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt, ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok, azok mögött a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Helps Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. És ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungry Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani a legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártaszosan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet privátusa a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és a zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, az, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungry Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy Dr. Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a karitasznak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogyha nekünk magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagy lelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre, bibliai földen, a ninivei fensíkon 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük, újjá segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Bint el Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb, önök számára a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be, kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk, egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, vagy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől, kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményüket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot oldoznak ezek a történetek, meg az is, hogy élnek emberek más országokban, milyen kívásokkal kell szembe nézniük. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása a során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlen a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentetem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel. Ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a Közel-Kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help szogamnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati életmentő tevékenységre most is ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták holnap reggel 8 óráig a 6. kerületben.

0: Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot. Rendezvényt tartanak ma este 8 órától 10 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljenek. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád városközpont között pótló busszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metróigénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak vízvezeték javítása miatt. Szép csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Úgy tudom, hogy nem áll távol tőle a lemondás gondolata, miután politikai értelemben lehetetlen helyzetbe került. Ezt nyilatkozta Latman Tamás nemzetközi jogász a köztársasági elnök kapcsán a Klubrádióban. Magyar Péter többször is figyelmeztette Súlyog Tamást, hogy amennyiben nem mond le május 31-ig. Az alaptörvényben rögzített eljárás alapján is kezdeményezhető a leváltása. Ennek kapcsán Latman úgy véli, Súlyog Tamás lemond a kijelölt határidőig. Ha ugyanis nem távozik, akkor az alaptörvényben rögzített eljárás alapján is kezdeményezhető a leváltása.
3: Mit gondoltok, meddig lehet hivatalában Súlyog Tamás köztársasági elnök?
4: Hát a Latman már nem, nincs hivatalban, jól nem. Emlékszem.
3: De ő nem is volt, Latman Tamás sosem volt a magyar köztársaság elnöke, de ezzel együtt még. Ugye az, hogy Súlyog Tamásnak talán ez politikai szempontból érdekében állna. Erről mi a véleményed?
4: Mondok valamit, tegnap, ha már így fel téma lett újra a köztársasági elnök úr, ugye a néhány nappal ezelőtt egy nagyon fura dologra lett figyelmes én, amikor is a Polymarket nevű oldalt böngészgetve észrevettem, hogy lehet fogadni Súlyog Tamásra, mármint hogy marad-e köztársasági elnök június 30-áig, és vagy nem marad. És akkor, amikor én ezt megnéztem, itt egy nagyjából egy hete volt, akkor ilyen, hát ilyen egészen...
3: Fele-fele?
4: Igen, ilyen eldöntetlen állás volt. És egyszer csak néhány órával azelőtt, hogy Súlyog Tamás bejelentett, hogy már pedig ő nem mond le, valaki irgalmatlan nagy pénzzel fogadott arra, hogy Súlyog Tamás nem fog lemondani. És az esélyek így estek be.
3: Itt bocsánat, csak a nézők kedvéért, hogy ez a Polymarket nevű oldal, ez az, ahol a jövőbeli, akár politikai eseményekre a saját valós pénzükkel fogadnak az emberek, és ez alapján kirajzolódik a különböző politikai eseményeknek az esélyei. És ez például, csak hogy egy példát hozzak, a választások előtt 70% szavazott arra, vagy fogadott konkrétan a pénzével arra, hogy Magyar Péter lesz Magyarország következő miniszterelnöke, és körülbelül egy ilyen kevesebb, mint 30% arra, hogy Orbán Viktor lesz. Tehát ezt az oldalt gyakran használják ilyen úgynevezett előrejelzésre. És mi abszolút, esetben, és hogy sok hivatalban marad az esetben? Vagy az, hogy...
4: Hát az lett a többség, hogy nem fog lemondani.
3: Tehát azután, hogy azt mondta, hogy nem mond le...
4: Az előtt néhány órával beesett, és hát utána bejelentette.
5: Hát ő fogadhat saját.
4: Pont ezt a őrültséget akartam idehozni, hogy mi van akkor, hogyha valakinek szólt, hogy ő már pedig nem mond le, fogadjátok meg, vagy 100 000 dollárral a Polymarketen, ezt amíg nem hiszem, ez a vicc része, de ami nem az, hogy azért az, hogy Magyar Péter konkrétan felszólítja a köztársasági elnököt a lemondásra, megadja a határidőt május 31. Azért ez is egy viszonylag ritka gyakorlat a magyar...
3: Mondhatni példát.
4: Igen, történelemben. De ez is annak a része, és ebben egy picit talán inkább így... hajlok afelé, hogy kicsit jobban megértsem azokat, akik ezt kifogásolják némileg, hogy azért arra nem volt gyakorlat, hogy megválasztott tisztviselőket, konkrétan közéjű méltóságokat távolítsanak el felszólítással a hatalomból. Én megmondom őszintén, talán annyiban tettem volna ezt másképpen, hogy egyszerűen megteszem. Tehát én nem kellett volna, hogy felszólítsam, hanem valószínűleg ebben az alkotmánymódosításban, amelyik most éppen tárgyalás alatt van, ebben lehet, hogy behoztam volna a köztársasági elnökökre vonatkozó rendelkezést, és vagy a megfosztási eljárást elindítottam volna, egész egyszerűen is kész. Tehát a Sulyek Tamás lehet, hogy megérdemli, hogy úgy minősítsék, és úgy nevezzük, ahogy nevezi magát, meg az is lehet, hogy megérdemli, hogy a Magyar Péter kesztyűzébe kerüljön, és az is lehet, azt is megérdemli, hogy ne kapjon életjáradékot, de ebben a tekintetben picit talán azt gondolom, hogy ennek van volna, vagy lett volna más módja, és még egy rövid mondat, hogy annak ellenére, hogy ez így van, és megint csak ezt gondolom erről, annak ellenére természetesen egyetértek Magyar Péterrel abban, hogy az az ember, aki ezt a rezsimet ilyen módon szolgálta ki, ez már az elvi álláspontom, aki ilyen módon szolgálta ki a rezsimet, az nem, hogy nem méltó arra, hogy köztársasági elnök legyen, hanem egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a feladatát betöltse. Akkor is, hogyha ő mostantól kezdve nagyon jó lesz, azért, mert az országban a konkrétan ennek az embernek a súlya, az a nullához konvergál, egész egyszerűen nincsen tekintélye, és egy ilyen ember, mint köztársasági elnök biztosan nem fogja a nemzet egységét megtestesíteni.
3: Itt ha már a tisztségtől való megfosztást szóba hoztad, én megnéztem, hogy az alaptörvény mit mond erről egészen pontosan, ugyanis ez alapján nekem úgy tűnik, hogy itt valóban pusztán erkölcsi lehetősége van akár Magyar Péternek a felszólításra. A parlamentnek ugyanis számomra ebből az derül ki, hogy jogi lehetősége nincs sok. Ugyanis az alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben, mármint a köztársasági elnök tisztségét, valamely törvényt szándékosan megsértő, illetve szándékos bűncselekményt elkövető köztársasági elnökkel szemben indítványozhatja a képviselők egyötöde a parlamentben, és egyébként az alkotmánybíróság az, aki megállapíthatja a tisztségtől való megfosztást. Bármile is legyen az embereknek a véleménye Sulyok Tamásról, azt nem gondolom, hogy bárki úgy gondolná, hogy bűncselekményt követett volna el, vagy szándékos törvénysértést hivatalában. Ti hogy látjátok?
5: Én megint csak nem jogászként, de egyébként én azt gondolom, hogy ugye az alaptörvényben az is szerepel, és ez nem csak egy frázis, hogy neki a nemzetegységét meg kell testesítenie, ez az alaptörvényben foglalt kötelessége, hogy ennek legalábbis megpróbáljon megfelelni. Az, hogy ennek ő valójában megfelele vagy sem, az nyilván egy szubjektív kérdés, viszont ugye pont ezen az alapon kezdeményezhetné az országgyűlés azt, hogy őt eltávolítsa a hivatalából. Nyilván az országgyűlésen ez keresztül menne, ott nem lenne probléma, az alkotmánybíróságnál lehetne probléma. Ahhoz, hogy az alkotmánybíróság jóvá hagyja Sulyok Tamásnak az eltávolítását a hivatalából, ahhoz minden bizonnyal az alkotmánybírósághoz is hozzá kellene nyúlni. Az alkotmánybírákat ugye eltávolítani nem lehet, itt ugye azt tudja megtenni, az lenne egy ilyen viszonylag egyszerű megoldás, hogy csúnyán mondom, felhígítja a testületet.
4: Feltölti.
5: Hát, annyival több alkotmánybírát neveznek ki, hogy a Fidesz által kinevezett alkotmánybírák nem lesznek többségben a testületben, és így át lehet vinni az országgyűlésnek az akaratát. Ez egy macerás, és mondjuk úgy, hogy a jogrendszer határait feszegető megoldás. Belül van, de feszegeti a határait, nem szép, nem elegáns, és én azt hiszem, hogy Magyar Péternek ezt a politikai küzdelmet, amit ő most folytat Sulyok Tamással, ezt neki le kell játszania. Egyszerűen annyira hangsúlyos volt Sulyok Tamás eltávolítása már kampányigéretként is, és a választások óta is, hogy ezt magyar nem hagyhatja annyiban. Szerintem Sulyoknak ezt be kell látnia, viszont azt is be kell látnia, hogy ez egy vesztes küzdelem. A legrosszabb, ami történhet, az az, hogy nagyon hosszú ideig úgy elhúzódik, és akkor végül az országgyűlésre, majd az alkotmánybíróságra hárul ennek az egésznek a felelőssége. De ez szerintem Sulyok számára egy megnyerhetetlen, magyar számára pedig egy elengedhetetlen küzdelem.
3: Viszont van egy olyan mondás, hogy a box egy olyan sport, ahol a győztest is megverik. Tehát szerinted, hogyha Kati, hogyha végigmegy egy ilyen folyamat, amit most Zoli itt vázolt nekünk, alkotmánybíróságostól köztársasági elnökre vonatkozó törvénymódosítás, alaptörvénymódosításával, hogy ebből Magyar Péter sértetlenül jön ki?
6: Hát nyilván az elegancia kérdés okán nem sértetlenül jön ki, mert az eleganciája tényleg már a választási éjszaka nagy eufóriájában is az egyik első mondata az volt, hogy Sólyog Tamásnak le kell mondania, és vagy ha nem, akkor tesznek róla, hogy ne legyen tovább köztársasági elnök. De hogy szóval azért azt látni kell, hogy valóban a köztársasági intézményéhez volt méltatlan Sólyog Tamás, vagy jelenleg méltatlan az ő tevékenysége. Úgyhogy azért ez egy mérlegelhető álláspont, hogy melyik a elegánsabb, hogyha Magyar Péter végig viszi ezt a küzdelmet, csak hogy ez is egy visszás dolog, hogy Sólyog Tamás életében nem volt annyira fajsúlyos személyiség, hát most se lett az, de hogy a rang, tehát hogy a ő
5: erőfeszítése óta nem hát az volt ennyit szó róla de hogy a közéletben.
6: A megnyilvánulásaihoz méltatlanul és aránytalanul sokat foglalkozunk vele, és az ország sorsának a jövője azért nem múlik annyira az ő személyén, de tényleg azért azt nem akarom lebecsülni, hiába csak szimbolikusnak tűnik a köztársasági elnök személye, ma Magyarországon nagyon csekély jogkörökkel rendelkezik, de azért mégis fontos. És én megadnám azt a lehetőséget is a Tiszának, azt a bizalmat, hogy majd egy olyan köztársasági elnököt választanának, aki nem csak a tiszás berkekben méltó a tiszteletre, hanem akár tényleg egy szélesebb, bár az is nagyon széles, de még annál is szélesebb húrokat tud pendíteni, és tehát, hogyha Sólyog Tamásban egy kis belátás volna, és egy kis hűség lenne benne a múlthoz, a rangjához, a Magyarországhoz, egy kis tisztelet lenne a magyar emberek iránt, szerintem magától belátná ezt, hogy neki mit kellene tennie, és hát egy pillanatra azért emlékezzünk meg az utolsó komolyan vehető köztársasági elnökről, Sólyom Lászlóról, aki hát komolyan bár élne most, és akkor esetleg ő újra lehetne köztársasági elnök, de ez persze nem, de szóval, hogyha összehasonlítjuk Sólyog Tamással, hát szóval...
4: Kinek mi?
5: Itt hallottunk tehát sok érvet, amellett, hogy ezt a küzdelmet adja föl, mert egyrészt eleve vesztes, tehát biztos, hogy így jön ki belőle, vagy pedig egyszerűen ezt indokolná a nép és a saját hivatala felé érzett kötelességtudata. Ezt akartam kérdezni, hogy szerintetek mi az, ami viszont őt arra sarkalja, hogy ebbe a küzdelembe beleálljon, mert eleddig úgy tűnik, hogy ez így
4: azt
5: van.
4: Azt tartja ott, vagy azt tarthatja csak ott. De figyelj, ezt DAFKE nem lehet, nem érdemes csinálni, ugye? Tehát én egy pillanat, most akkor is ott maradok, mert az én személy is, nem. Tehát én szerintem ilyen nincs már. Tehát ezen a ponton túl vagyunk. Tehát ha az embernek valaki, azt nem feltételezem, hogy Sólyog Tamás bárki kötelezte arra, hogy maradjon ott és csinálja ezt végig, és álljon az utolsó pillanatig a sarkán, de hogy egy-két telefont kapott, abban majdnem biztos vagyok. Tehát, hogy magától, az ő, miután vesztes helyzet van, ahogy mondtad, anyway, tehát bármelyik megoldást választja, lemond vagy megfosztják, mindkettőben veszít, a lemondás talán elegánsabb ebben a tekintetben, mert még mindig jobb egy ilyen módon benne maradni egy ország vérkeringésébe. Bukott elnökként ugyan, de Schmidt-párra se beszél már senki, pedig azért ő még tett is azért, hogy úgy bukjon meg, hogy emlékezzünk a Schmidt-telésre minden pillanatban. Na szóval azt akarom csak mondani, hogy nagy valószínűséggel Sólyog Tamás maradásának valamilyen politikai oka kell, hogy legyen, és ezt a politikai okot nagyon szükségen nem ő maga találta ki. Ezt kicsit a nézőkre bízom, hogy találják ki, hogy Orbán Viktor hívta fel, vagy a Mi Hazánk mozgalom egyik vezető.
5: De nem lehet, hogy azért, hogyha úgy gondolkodik Sólyog Tamás, hogy oké, hogyha félre akar állítani a Tisza, akkor viszont tegye meg azokat a nehézkés, kívülről, akár külföldről nézve, nehezen érthető és nem túl elegáns dolgokat, tehát bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy akkor piszkítsa be a kezét, nem lehet, hogy ez van mögötte?
4: Meg fogják alázni, szerintem rengeteg dologgal.
5: Én is tippelni tudok csak, de egyébként én ebben nem értek veled egyet. És én azért nem értek veled egyet, hogy valamiféle külső feltehetőleg, én ezt úgy értelmezem, amit mondtál, ez csak az én értelmezésem, hogy a konkrétan a Fideszből érkezik valamiféle.
4: Feltehetőleg.
5: De tegyük föl, hogy a Fideszből érkezik valami.
3: Feltéve, de nem megengedve.
5: Nem látom, hogy mi az, amit fel tudnának ajánlani. Mi lenne az a hatalmi pozíció, amiből őt erre meg tudják kérni. Mi van a Fidesz oldalán jelenleg? Körülbelül 20%-i szavazat.
4: Kifizetjük az életi járadékot.
3: De nem biztos, hogy pénz nem hiszem, hajt ilyen.
4: Nem, persze, hogy nem. Csak mondtam egy lehetőséget.
5: Szóval én ezt kevésbé látom erősnek. Én inkább azt gondolom, és szerintem sokszor megfeledkezünk a pszichológiai szempontokról, amikor a politikát elemezzük. Szerintem sokkal több a személyes indítatás, mint amennyit gyakran látni vélünk. És különösen Súlyog Tamásnál ebben a helyzetben ez most nagyon érdekes, mert ő egy egyszemélyi valakit, most saját sorsáról kellene, hogy döntsön. Én el tudom képzelni, hogy Súlyog azt gondolja, hogy ő mártír. Aha. Hogy ő mártír lehet, csak szerintem ő sem tudja, hogy minek a mártírja.
4: Mi csak az szólnak így? Neki, nem?
5: Hogy ő azt gondolja, hogy ő itt a jogállamiság mártírjának a szerepében tetszeleghet, ha azt mondja, hogy őt innen a túlterjeszkedő hatalom kitúrta, és pedig ő neki megvolt a maga pozíciója.
6: Micsoda kognitív diszonancia, erre szokták azt mondani, de hogy kicsit csatlakozva ahhoz, amit mondasz, hogy tényleg a pszichológiai elemzés, én inkább azt a részét domborítanám ki, hogyha ha Súlyog Tamás egy karakán szem, nem is kellene olyan sok, de ez egy pici karakánság, vagy egyenes gerinc, kockázatvállalás, tehát valamiféle kijelentő képesség kellene ahhoz, hogy lemondjon. És ha ezt láttuk volna, ez benne lett volna ez a fajta erő az ő személyiségben, az megnyilvánult volna eddig is, már pedig nem láttuk. Úgyhogy ebből tényleg az következik, hogy nem lesz képes lemondani, de nem tudom.
3: És szerinted mi hajtja őt?
6: Hát egyébként én sajnos a pénzt is el tudom képzelni, ami igaz, hogy pletykák voltak, hogy volt egy kiugrott alkalmazottja, aki nagyon sok negatívumot beszélt Súlyog Tamásról. Az alapján azt is lehetne feltételezni, hogy tényleg vonzza a pénzt, de hogyha azt hozzávetjük, hogy milyen kreatívan értelmezte újra a családi múltat, ebben szempontból viszont tényleg lehet, hogy mártírnak is képzelni.
4: Azért a köztársasági elnök tud bot lenni a külök között, az ezt jelentsük ki egészen.
3: De azért
4: konkrétan
3: nem annyira jelentős.
4: Azért jelentős, mert jelentős időveszteséget tud okozni. Tehát az, hogy nem ír rá egy törvényt, visszaküldi, normakontrollra küldi, visszaküldi az alkotmánybíróság, megint átmegy, meghozza a törvényt, megint nem ír rá, megint vissza a park. Tehát ez hónapokig tud lassítani folyamatokat, csak mondom. Tehát azért ez egy probléma.
5: Főleg, az uniós pénzek hazahozataláról van szó, ahol ugye minden perc számít.
4: Például, tehát ilyen szempontból tud olyan nehézséget okozni Vajda Péternek és a kormányának, ami igazi veszteséget tud okozni. Súlyog Tamásnak annyi. Azért mondtam azt, amit mondtam, Zoli, hogy valószínűsítem, hogy ebben személyes ok nem lehet, mert én egy intelligens embernek tartom Súlyog Tamást. Tehát annak azért ő egy jelentős személyisége a magyar jogrendnek, vagy jogrendszernek ilyen szempontból. Ha ez az ember végig gondolja a saját szerepét a mai magyar közösségben, tehát a magyar köztársaságban, és arra gondol, hogy ő, amikor jogot tanult az egyetemen, és vagy tanított, vagy az alkotmánybíróság tagja volt mondjuk, akkor azt gondolta, hogy a nemzet egységét megtestesítő köztársasági elnök minden egyes körülírható kritériumának megfelele ő maga, és ő erre a tükrében azt a választ adja, hogy igen, na azon nagyon csodálkoznék. Tehát ő annyi, szerintem ennek az embernek biztos, hogy van annyi, nem is tudom, önkontrollja, hogy az ő tükrében látja saját magát, és nem láthatja azt, hogy ő a köztársasági elnök. Ő nem láthatja ezt a képet magáról. És ha nem látja ezt a képet magáról, akkor semmi oka nincs maradni. Egész egyszerűen annyit kellene mondani, hogy úgy tűnik, hogy a jelenlegi rendszernek én nem tudok megfelelni, én ilyen szempontból valóban nem tudom megtestesíteni a nemzet egységét, ezért lemondok. Ennyit kellene tenni a Súlyog Tamásnak, és megúszna minden ezt követő megaláztatást, amit egyébként az én véleményem szerint Magyar Péter konkrétan így fog rá.
7: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallottad? Találkozunk a bíróságon, így van.
8: Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Viktor egykori sajtófőnöke Havasi Bertalan szombati szóváltása az egykori miniszterelnöki kabinetirodaként működő épület tetőteraszán. Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök közölte, nem írja alá a miniszterek és államtitkárok távozásakor járó összegek kifizetését. Erre reflektált Havasi Bertalan a Telexnek még pénteken, amikor azt mondta, hogy a leköszönő miniszterekkel ellentétben ő másra költi majd a felmondási időszakra járó pénzt. Lehet, hogy a gyerekeim tanítatására, vagy a Suzuki Vitarámon lecserélem a gumikat végre, nem tudom hány év után, Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni.
7: Sziasztok, Havasi Bertalan, az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára. A mai napon az ország nyilvánosság előtt a luxus minisztérium tető teraszán kérte a felmentését. Ezért most ezt aláírom, a jövőre nézve pedig jó egészséget és sok sikert kívánok neki.
8: Havasi Bertalan a Telexnek küldött levelében azt írja, nem több 10 millióról, hanem az 1,3 millió forintos bérének 6 havi összegéről van szó, amit idézem, öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni, mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott, vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár.
9: És ugye mindeközben hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter miniszterelnök ellen Havasi Bertalan, és egyébként rögtön érkezett rá a válasz, ezt meg is tudjuk majd önöknek mutatni, ami hasonló stílusban zajlott. Magyar Péter úgy kommentálta ezt, hogy a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Nagyon sokan kritizálták Magyar Pétert azért, hogy nem kellett volna igazából belemenni ebbe a vitába, ez nem az ő szintje. Egyfelől, másfelől volt, aki azt mondta, hogy hát Havasi Bertalan legalább beleállt ebbe az egészbe, meg legalább ő belekötött a miniszterelnökbe, mert az átadás átvételen ugye azért nem ezt a stílust láttuk. Ti mit gondoltok?
6: Hát egyrészt Havasi Bertalan volt, ha jól emlékszem, aki még 2024-ben ezt az elhíresült mondatot mondta, hogy a miniszterelnök, vagy a kormány, erre már nem is emlékszem, reménytelen helyzetben lévő
10: reményvesztett emberek kétségbe esett próbálkozásával nem foglalkozik.
4: Klasszikus, csak pontosan.
6: Ez is fajta ilyen revans is volt. Másrészt ugye azért hát Havasi Bertalan volt az, aki a sajtót távol tartotta nagyon aktívan Orbán Viktortól az elmúlt 16 évben, és pont ma az RTL Klub, vagy igen, ma az RTL Klubnak nyilatkozta azt, hogy hát egyébként sokszor nem fért bele a programjába, hogyha 800 ember előtt kellett beszélni, akkor nem lehet 800 embert megvárakoztatni, azért, mert önök kérdezni akarnak. Tehát ez egy csúsztatás, ha jó indulatú vagyok, hogyha kevésbé, akkor azt mondom, hogy ez egy hazugság, tehát pontosan tudjuk, hogy milyen volt a sajtónak és a NER-nek, illetve a Fidesznek a viszonya, és ebben Havasi Bertalan nagyon aktívan részt vett. Az utóbbi hónapokban egyébként nem, tehát hogyha emlékszünk, akkor a választások éjszakája utáni első kormányinfón, amit az akkor leköszönő kormány tartott, akkor ő nyilatkozta is, hogy ő az utóbbi hónapokban ugye más feladatot kapott, mert hogy ezt a fajta kommunikációt, amit mondjuk a Megafon képviselt, ő azt már nem érti, vagy nem érzi magát annyira jól benne, és akkor ehhez képest most tulajdonképpen egy ilyen megafonszerű geget valósított meg a Karmelita tetején, aminek a bejárása ugye azt is jelenti, hogy ezzel tulajdonképpen Orbán Viktor rezidenciáját és uralmát is a múlt részévé teszik, vagy egy ilyen múzeummá teszik, és akkor ott van, mint egy ilyen eltévedt szellem, Havasi Bertalan, és ott kötözködnek a miniszterelnökkel. Egy nagyon meghökkentő jelenet volt egyébként.
10: Hát igen, tulajdonképpen elhatárolódott a kampánytól. Voltak éppen ez volt, az utcán szólalt meg e tekintetben. És persze jelezte azt is, hogy hát ezután munkanélküli lesz, tehát itt lehet visszacsatolni arra, hogy ő szeretné ezt a pénzt, ő szeretné, hogy mondjam, biztosítani legalább a közeljövőjét. Jár is neki ez a pénz, hozzáteszem, tehát ezt valóban a bíróságon ő el fogja nyerni, ha végigcsinálja a pert, ez nem lesz 2 perc egyébként, de ezzel együtt ez jár neki. Csak ha elhatárolodunk egy kampánytól és annak a hangnemétől, akkor nagyon furcsák ezek a sorok, meg hogy mondjam, ez a hangnem, ami utána tulajdonképpen megjelenik, és valóban egy ilyen kicsit ilyen megafonos, influenceres hangulatban szólítja meg a miniszterelnököt, és szólalkozik vele össze. Ezzel együtt érdemes nosztalgiából megnézni, én belenéztem, de majd végig fogom nézni, a YouTube-on van több Havasi Best Of, mert ott lehet ezeket a jeleneteket megnézni, ahogy próbálja távol tartani a sajtót a miniszterelnöktől. Ez mindenképpen érdekes, kis színes a mindennapjainkban.
4: Nekem ugye elvileg
11: kellett volna, hogy legyen közvetlen munkakapcsolatom Havasival, de soha nem valósult meg, pedig még a telefonszáma is megvolt. Ő egy sajtó elhárítási közvetlen munkatársa volt Orbánnak, nem pedig a sajtókapcsolatokért felelt. Néha egészen Goebbelszi volt, ahogy a médiát kezelték ebben a 16 évben. Ehhez képest teljesen meglepő volt, hogy amikor kilépett ebből a verkliből, akkor hirtelen elkezdte az emberi arcát megmutatni. Tehát időnként néha még kicsit önkritikus is volt, elmondta most is, hogy nem minden elemével értett egyet ennek a kampánynak, és valamilyen saját arcot próbált magának építeni. Addig ő egy szürke valaki volt a háttérben, aki tényleg csak arra volt jó, hogy a hátával kitakarja a vágóképeket, amit próbálnak a miniszterelnökről készíteni. És én ide sorolom ezt az akciót. Szóval szerintem ez nem egy megrendezett akció volt, olyan értelemben, hogy nem pártutasításra csinálta. Havasi szerintem komolyan gondolja, hogy nem lehet ennyire nyuszi módon fogadni a kormányváltást, és az átadás átvétel, amit te is említettél, amit láttunk, hogy egészen dermesztően becsicskultak az Orbán kormány miniszterei, azok, akik a leghangosabban verték a mellüket, és a leghangosabbak voltak, hogy ők a legbátrabb kormány a világon. De még egy gondolat, nem annyira a Havasihoz, hanem magához az épülethez, meg a bejáráshoz. És szerintem ez formabontó lesz, hogy sokakkal ellentétben azt gondolom egyébként, hogy az, hogy mi a luxus, az egyrészt nyilván ízlés kérdése is, pénztárca kérdése is, és kormányzat esetében arány és időzítés kérdése is. Ne gondoljuk azt, hogy más országokban nem figyelnek oda. A protokoll az szintén része az állami funkciónak. Az, hogy hogyan fogadják a vendégeket, milyen millióban, ez egy nagyon fontos politikai gesztus a vendég irányából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért szólt most ekkorát ez az ügy, mert egy olyan 5 év van mögöttünk, Covid-tól kezdődően, amikor nagyon nagy a kontraszt a hétköznapi megélések és a képernyőkön látott luxus között. Szerintem, hogyha 17-18-19 tájékán valósulnak meg ezek a beruházások, talán nem keltett volna ekkora fölháborodást, mint most.
9: Egyébként szerintem, csak meg ehhez kapcsolódva, azért is kelt ekkora érdeklődést, mert itt főleg a Karmelita esetében azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a luxusról van szó, illetve pro és kontra lehet a luxus mellett és ellen érvelni, de azt nyilván nem gondolja senki, hogy mondjuk egy államvezető politikusainak rossz körülmények között kellene fogadnia a vendégeket vagy dolgozni, hanem ugye a Karmelita tulajdonképpen a hatalomgyárnak is a szimbóluma volt Orbán Viktor és Rogán Antal miatt is, és amiatt is, hogy nagyon tüntetőleg el volt zárva az emberek elől, el volt zárva a turisták elől, és tulajdonképpen maga a Karmelita szimbolizálta az elkészülte óta a NER-nek ezt a fajta ilyen monolit hatalom felfogását, ami, hogyha megnézzük azt, hogy valóban most a miniszterek hogy viselkedtek az átadás átvételen, vagy akár az elmúlt egy hónapban tulajdonképpen a vezető fideszes politikusok hogy viselkednek, ugye nagyon árulkodó, hogy ez a monolit rendszer egy hónap alatt atomjaira hullott lényegében, vagy most azt látjuk.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A Tisza párt két képviselője benyújtotta az alaptörvényt módosító javaslatot. A Melléthelyi Barna Márton és Hantosi István nevével fémjelzett iratban az áll, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A javaslat szerint emellett kikerül az alaptörvényből egy rész, amivel pedig lehetővé válik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése. A sokat vitatott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK kérdését is rendezné a javaslat. Az indítványban az szerepel, hogy az alapítványok alapítói jogait a kormány gyakorolja. A KEKVÁT a kormány megszüntetheti, ebben az esetben pedig az állam lesz az alapítvány jogutódja. Egy másik törvényjavaslattal a Tisza képviselői felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat.
2: Biztos vagyok benne, hogy az, hogy valaki 8 évnél tovább ne lehessen miniszterelnök, ez egy népszerű intézkedés, és a Tisza sokszor kampányolt ezzel. Az, hogy az eddig eltelt éveket is beleszámítjuk ebbe, erről mi a véleményetek?
3: Amikor a választás napjának délelőttjén, a szavazása után interjút adott Magyar Péter, és azt gondolom, hogy ő hitt a mértékadó közvéleménykutatóknak, és számított az eredményre, nem lepte őt meg, mint Gardics Ottót. És nyilatkozta akkor is nyomatékosan, az egyik kevesen kievés kijelentésének az egyik az volt, hogy 8 évben maximalizálja, amit tényleg sokszor elmondott, de hogy egy kitüntetett pillanatban is, tehát tényleg a választás napján, délelőttjén, amikor még ez számíthatott mások választásában, akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy szinte tehát, hogy sokak félelme volt, hogy hát most megint kétharmaddal bízzunk meg, megint egy hatalmat, és hát akkor megint cseberből vederbe. Tehát én akkor azt úgy éreztem már, hogy az a kijelentés már szinte saját önmérsékletére inti ön saját magát is, tehát hogy mondván, hogy nem kell félni, én nem leszek egy új Orbán Viktor, 8 évig fogok maximum uralkodni. Ezt ekkor így értelmeztem, hogy most ez tényleg, ahogy mondod, hogy beleszámítódik az elmúlt 8 év is, vagy az elmúlt évek is, ez izgalmas, de abból a szempontból egy nagy kedvezményt tesz a Fidesz megújulására, mert ezáltal a Fidesz válláról leveszi a terhet a Tisza, hogy hát egyszerűen Orbán Viktortól sajnos meg kell szabadulnunk ebből az értelemben.
2: Más úgynevezett parlamentális demokráciákban nincs ilyen korlátozás, ahol a miniszterelnököt a parlament választja. Ebben abszolút úttörő lenne Magyarország. No de máshol miért nincs ennek korlátja, hogyha egyébként ez vélhetően a választók között ez egy igen népszerű döntés lenne?
4: Érdekes kérdés ez, nem? Mert hogy a két vetülete is van, az egyik az a jogi része, hogy vajon visszamenőleges törvénykezésnek számít-e ez, hogy viszonylagos hatállyal mondunk valamit egy alkotmánymódosításban, erre majd a jogászok választ adnak. Politikai értelemben pedig Magyar Péter az összes választóját biztosítja arról, hogy Orbán Viktor nem lesz még egyszer miniszterelnök. Ez nyilvánvalóan az ő számára egy abszolút releváns, a saját ígéreteihez kapcsolódó és azokkal teljesen együttmenő mondat és cselekmény. Az, hogy ez tetszik-e nekem, vagy nem tetszik, hogy a jogérzékemet picit bántja-e, vagy nem bántja, akkor azt tudom mondani, hogy egy picit azért bántja, de nagyon örülök neki. Tehát, hogy, ez, hogy azért úgy vagyok vele, hogy, hogy ebben az esetben a jogérzékemet és a politikai érzékemet, valamint a magyarságomat, vagy azt a 16 évet, amit az elmúlt rendszerben töltöttünk el, azt kell szembeállítanom azzal, hogy én egyébként erről jogérzék szinten mit gondolok, akkor egy ilyen 90-10 arányban az győz, hogy én örülök annak, hogy Orbán Viktor nem lesz még egyszer miniszterelnök.
2: Hát igen, csak erre nem biztos, hogy ezt jogszabállyal kellene szabályozni. Nyilván, hogyha Fradit megkérdeznénk, hogy az Újpest az mit szólna hozzá, hogyha csak 2 pontot kapna egy győzelemért, míg a Ferencváros meg 4-et, akkor ezt nyilván ők aláírnák boldogan, de nem lenne annyira fair a verseny.
5: Én nagyon, nagyon hasonlóan érzek Gáborhoz, ez szerintem egy... Én is látom a jogi furcsaságát a dolognak, azzal együtt, hogy nem vagyok jogász, én se, meg sem fogom próbálni ezt, megválaszolni ezt a kérdést, hogy ez visszamenőleges törvénykezésnek számít-e egyáltalán. Nem teljesen látom azt sem, hogy elolvastam a módosítási javaslatnak a szövegét, engem meglepett, hogy benne van ez, hogy 1990 utáni időszakra vonatkozik. Nem értem, hogy miért van erre szükség. Tehát az én fejemben annak idején, amikor először Magyar Péter megígérte, hogy majd lesz egy ilyen módosítás, akkor az valahogy úgy hangzott, hogy Magyarországon nem töltheti be a miniszterelnöki pozíciót olyan, aki már 2 cikluson keresztül betöltötte, pont. Miért kell ide bármi
2: hát
5: még ezen
2: azért,
5: túl?
2: Mert jellemzően úgy szokott ez lenni, hogyha megváltoztatunk egy szabályt, ez mondjuk akár a legegyszerűbb társasjátéktól kezdődően a jogszabályokig bezárólag, akkor az innentől érvényes, nem pedig úgy, hogy ebbe beleszámítjuk azt, hogy korábban is mi meg hogyan történt, feltételezem, ezért van benne.
5: Ha már így szóhozta...
4: Hogy innentől vonatkozik igazán csak Orbán Viktorra, mert ugye a Gyurcsány Ferenc sem volt 8 évig, Horn Gyula sem volt 8 évig, senki sem volt 8 évig,
2: hát olyan
4: volt egyedül 8 év.
2: 8-nál több évet...
4: 90 előtt.
2: 90 előtt, igen. Meg hát mondom, hát már senki nem élt közülük. Egészen pontosan, ha már szóba hoztad, Zoli, itt szól ez a passzus, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Ez ma egyetlen emberre áll.
5: Még annyit hadd tegyek hozzá, ma egyetlen emberre áll, de hát azért a jövőben nyilván ez másokra is ez vonatkozhat, akár Magyar Péterre is, tehát nyilván még akkor is, hogyha ez a jelen pillanatban kifejezetten egy Orbánra szabott, és nyilván nem véletlenül, hiszen valóban Orbán, jelenleg Orbánra szabott javaslat, azért a jövőben nyilván másra is vonatkozhat, és hát a 8 év van benne, nem a 16, pedig ugye ha Orbánt akarnánk csak kirekeszteni a lehetséges miniszterelnök jelöltek köréből, akkor a 16 év is szerepelhetne, de hát...
3: Igazából sokszor elhangzott valóban a kampány, a Magyar Péter kampánya alatt, hogy aki már volt 8 évig, ne lehessen tovább. Tehát lehet, hogy ezt jogilag nem lehet így megfogalmazni, és hogy mégis tehát, hogy viszont az a 3,3 millió ember, tehát nekem, én nem akarok kiskapukat nyitni, és azt mondani, hogy tényleg én is nevettem, és van egy mélysége annak, amikor azt mondjuk, hogy hát zavarja a jogérzékemet, de örülök neki, de hogy nem akarok tényleg visszaesni abba a csapdába, amiben a fideszesek estek 2010-ben, mert ők is ilyen hagymázas álmokkal indultak neki, hogy mi most helyreállítjuk a demokráciát, aztán mi lett belőle, tehát, hogy én az elején kell megfogni a gyeplőt, ugyanakkor azt is lehet mérlegelni, hogy mégis ez a rengeteg ember, aki szavazott Magyar Péterre, velük szemben is van egy kötelezettsége, és ha tényleg mindenhol elmondta azt, hogy 8 évig lehet valaki csak miniszterelnök, abban tényleg benne volt Orbán Viktor, és azzal a szándékkal is szavaztak rá sokan, hogy most már többet, aki ennyit vezette az országot, még egyszer ne jöjjön vissza. Tehát, hogy lehet, hogy ezt jogilag máshogy nem lehetett megfogalmazni. Az is igaz, hogy azt is vállalta viszont a kormány, hogy... egy alkotmányozási folyamatba kezd bele, mondjuk meglepne, hogy most hoznak egy alkotmánymódosítást, aztán ezt szanálják belőle, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy majd egy teljes átdolgozás után már például ez a szabályozás nem kerül bele így.
4: Azon gondolkodtam, hogy ha ennek az elvi hátterét, vagy egyáltalán mondjuk a gyakorlati hátterét kezdjük azzal, nézzük meg, akkor azt a kérdést kell szerintem magunknak feltenni, hogy egészséges-e az, hogy bárkinek lehetősége van rendszereket kiépíteni Magyarországon. Ugye az Orbán Viktor gyakorlatilag a 16 éves, majdnem ott, és mégis mozog a Freud, majdnem uralkodást mondtál, csak azt mondtad, hogy kormányzása ott módosítottál, de én mondhatnám helyetted is, meg mindenki helyett, hogy ő egy kicsit úgy fogta ezt fel. Szóval, hogy akinek itt rendszerek kiépítésére ideje van, azt szerintem nem hogy is mondjam, az viszont a demokrácia érzékemet rettenetesen birizgálja. Tehát a jogi érzékemet is egy picit bántja, hogy miért kell visszamenőleg, de ez meg a demokrataként mondom azt, hogy persze lehet rendszereket jó célokra is építeni, ami az összes polgár prosperitása, meg minden lény javára való cselekvés, csak összességében azt mondom, hogy ez a 16 év...
2: De rendszer ezt állítja önmagáról.
4: Csak ugye a rendszerek így épülnek. Na most, ha ezt a részét nézzük, akkor ez egy nagyon helyes döntés, az én álláspontom szerint, hogyha nem engedi meg Magyarország, hogy még egyszer valami hasonló előfordulhasson, mint az elmúlt 16 évben az Orbán Viktor féle kormányzással. Ha ez így van, és ezt az elvet fogadjuk el rendező elvnek, akkor bocsánatot kérek mindenkit, akit ezzel most esetleg megbántok, az én jogérzékem vagy az övé, ebből a szempontból társadalmi szinten nagyjából nem számít. Tehát ami a lényeges az az, hogy ne történhessen meg még egyszer az, ami ebben az országban 16 éven keresztül megtörtént, mert hiszen most éppen annak örülünk, neked pont nem kell, de mi megtehetjük, hogy ez most másképp van, mint eddig. Mert úgy értem, hogy egy riporteri szerepben nem.
2: Ja, értem. Zoli, még valami?
5: Hát az jutott még eszembe nekem, lehet, hogy ezt már itt is mondtam talán, de gyakran eszembe jut, hogy George Washington, aki az Egyesült Államoknak az első elnöke volt, ő két ciklus után, bár nagyon népszerű elnök volt, ő azt mondta, hogy nem fog egy harmadik terminusra is elindulni, már pályázni, mert hogy ez az ország most szakadt el egy monarchiától, az amerikai állampolgároknak meg kell tanulniuk, hogy egy demokráciában változik az, hogy kiáll az országnak az élén, ő azt szeretné, hogy hozzászokjanak az amerikaiak ahhoz, hogy változás van a hatalomban. Az, hogy jelenleg ugye Donald Trump kapcsán gyakran előkerül manapság a külpolitikai, amerikai politikával kapcsolatos diskurzusban az, hogy lehetősége lenne egy harmadik terminusra indulni Trumpnak, ha akarna, és jelenleg ez az Egyesült Államok alkotmányának az egyik kiegészítésébe ütközne, de ez a kiegészítés, ez a 20. század közepén fogadtatott csak el. Előtte bő 150 éven keresztül szokásjog volt az, hogy két terminusnál többre valaki nem akar elnök lenni. És ezt mind az első elnöknek a két ciklus utáni nem újraindulása adta, vagy az alapozta meg. Most nálunk ez nem született meg, ez a szokásjog nem született meg. Mi azt láttuk, hogy egy viszonylag fiatal demokráciában valaki a végtelenségig visszaél azzal a hatalommal, amit a választók ráruháztak, és egyszerűen ez az alkotmánymódosítási javaslat, vagy majd, hogyha egy végleges alkotmányozási folyamat végbe megy, és annak a végén lesz egy új alkotmány, az azt a hibát teszi helyre, amit itt valahogy a politikusok maguk nem voltak képesek, amit elkövettek, tehát azt a mércét kodifikálja, amit ők nem voltak képesek megteremteni.
6: A Tisza kormány második ülésén több kiemelt ügy is napirendre került. Tárgyaltak többek között a kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtási rendszer teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos teendőkről, valamint a 2026-os költségvetésről is. A kormányülést követő tájékoztatón Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban azt mondta, a következő napokban tárgyalnak az Európai Bizottság delegációjával, és akár már a jövő héten megállapodás születhet, így ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek.
7: Vannak vitatott és vitás kérdések, de egyetértettünk és egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek, ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában.
8: És mindeközben egyébként friss hír, hogy Tényi István feljelentést tett a költségvetés meghamisításával kapcsolatban, hogy ezt nyomozzák ki, mert ugye erről is beszélt Magyar Péter, ami nyilván sok gazdasági kérdést vet föl, és majd mindenképp szeretném, hogyha a hitelminősítőkről is majd beszélnénk a végén egy-két percben, figyelek rá, hogy magyarázd el, hogy miért ennyire fontos nekünk, hogy ők mit mondanak, és miért nem vártak ránk. Most kezd igazából rálátni a Tisza kormány arra, hogy mit vesz át, vagy még mindig nem látják, hogy mit vesznek át gazdasági szempontból?
9: Hát szerintem még mindig nem látják, de itt az első néhány sarokszámot már nyilván át tudták látni. Hát itt folyamatosan lesz ezzel kapcsolatban egy ilyen visszamutogatás és egy ilyen feltárás a következő hetekben, ahol gyakorlatilag ugyanígy ebben a tálalásban, tehát ebben a immerzív politikai térben le lesznek téve az ügyek, hogy itt lett félre magyarázva egy szám. Ott van egy ismeretlen és furcsán megkötött szerződés, stb. De mindeközben persze erőteljesen dolgozni kell a háttérben, mert bizonyos törvényeket meg kell hozni ahhoz, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket, bizonyos intézményeket föl kell állítani. Tehát, hogy itt rengeteg munka van a nyár végéig, úgyhogy ez egyszerre fog menni, egyszerre lesz egy cirkusz, és egyszer lesz egy hihetetlenül erőltetett menet a tekintetben, hogy itt gazdasági értelemben mentsék, ami menthető.
10: Ugye azt látják, hogy semmi nem igaz abból, amit eddig láttunk a költségvetésből. És ezt mutatja az a rendelet, vagy az a kormánydöntés, amelyik nagyon alacsony szinten limitálja a kifizetéseket. Tehát bizonyos pár száz millió forint fölött már miniszteri vagy miniszterelnöki jóváhagyáshoz kötnek költségvetési kifizetéseket. Ez nagyon komoly kontrollt jelent a büdzsé fölött. Az azt jelenti, hogy lényegében minden le fog állni, minden kifizetés le fog állni, vagy nagyon le fog lassulni. Azt tudjuk, hogy a kormány 5%-ra emelte a költségvetés idei hiányát, de valójában ez inkább a 7%-hoz fog közelíteni, és az előirányzatnak a, nem tudom, már a 90%-ánál járunk így tavasz közepére, már ami a hiányt illeti. Úgyhogy ez egy lyukas hordó per pillanat. Szintén mai vagy tegnapi adat volt, hogy az államadóság a legutolsó adatok szerint egész közel került 80%-hoz, azt hiszem 77,9% a GDP-nek. Ez 74-75 környékén mozgott még nem olyan régen, úgyhogy ez is látványosan megugrott. Drámai a helyzet, nagyon rossz a helyzet, de amiben Magyar Péteréknek, amiben bízhatnak, ez a választások utáni eufória, ami a piacokat is jellemzi, és nem csak az embereket. Tehát a piac most bizalmat ad a magyar kormánynak, több mint 100 napos bizalmat fognak kapni, épp ezért gondolom azt kicsit előre szaladva a témával, hogy a hitelminősítők most esedékes döntéseinél nem lesz változtatás, tehát maradni fog Magyarország besorolása. Ez azért volt kritikus, mert hogyha mondjuk az S&P leminősít, akkor náluk már leestünk volna a bóvlik kategóriában.
8: Jó, akkor viszont kérlek, hogy magyarázd is el nekünk, hogyha már behoztad, hogy egyrészt miért iszonyatosan fontos, hogy mit gondol rólunk egy hitelminősítő, mert hogy gazdasági szempontból nagyon fontos, és hogy most egyébként hol tartunk ebben a besorolásban, hova lehet ugrani föl, le.
10: Igen, igen. Részben fontos, részben nem. Azért kritikus Magyarország helyzete, mert még benn vagyunk a top ligába, tehát azok közé, az országok közé tartozunk, akik még befektetésre ajánlottak. A világ nagy alapkezelői, alapjai ezt figyelik, ezt a mutatót figyelik, hogy akik ebbe a ligában játszanak, azok tulajdonképpen megbízható országok az adósságtörlesztésük szempontjából. De ha leesnénk a B-ligába, és most a határvidékén mozgunk, figyelek rá közben, mert valamit kérdezni.
8: Igen, mert várom, hogy majd a kollégek lehet, hogy időközben kiteszik, hogy direkt készítettünk egy grafikát, hogy tud elmagyarázni nekünk, és a nézők is lássák.
10: Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ha leminősítenek minket, akkor leesünk a B-ligába. És ez azért jelent problémát, mert akkor, amiről előbb beszéltem, megszűnik ez a fajta védettség. Nem vásárolják többet a magyar eszközöket, ez rögtön a forint árfolyam elszállásához fog vezetni, és a kamat kiadásaink megugrásához. Ezért mindenki remegve várta már az elmúlt másfél évben, hogy milyen döntések születnek a soron következő minősítéseknél.
8: Mondasz nekünk példát, hogy mondjuk ki az, aki iszonyatosan jó?
10: Hát,
8: és ahhoz képest mi hol állunk?
10: Hát,
8: kb.
10: Tudom, mondjuk egy Szingapur, gondolom ott van a
9: Svájcson,
10: természetesen Svájc, feltételezem Norvégia is, tehát lehet hosszasan sorolni a jó példákat, de azért teszem hozzá, azért eddig nagyon megbízhatónak tűnt országok esetében is elkezdett kicsit remegni a kéz, az Egyesült Államok, Németország
8: és
10: esetében.
8: És mi most a sárgában vagyunk?
10: Ez nem úgy van, hogy mi most a sárgában, hogy van ez?
8: Ott vannak a B-k, ezeket.
10: Igen, az investment grade-et látjuk itt.
8: Az a még
10: a függőleges. Ez az a befektetésre ajánlott kategória. Ajánlott. Ott van a Moody's-nál B3, a Fitch-nél BBB-, a Standard Poor's-nál BBB-, és mi a Standard Poor's-nál vagyunk ennek a sávnak a legalján. Tehát innen már átesnénk a speculative grade kategóriába. Átesnénk, hogyha ilyen döntés születne, és a S&P...
8: Miért nem vártak a hitelminősítők?
10: Mivel?
8: Azzal, hogy akkor most pont. Újra
10: jó, kérdjenek. Hogy miért nem halasztották el? Én nem látok rá indokot, hogy elhalasszák. Ha tartják az eddigi besorolást, azzal már küldenek egy erős üzenetet, és esetleg javítják, mert két ága van a minősítésnek, maga a besorolás, és hogy milyen kilátással látják el. Tehát ott látunk plusz, meg mínusz jeleket is. Ha a BBB mínuszból BBB plusz csinálnak, akkor az már egy erős jelzés a piacnak, hogy valami optimizmusra azért van okunk.
8: No,
10: na mindegy, még annyit egy mondat, hogy a Standard & Poor's jelezte február-március környékén, hogyha úgy alakulnak a választások, és nem látják a javulást az uniós kapcsolatainkban, akkor ők bizony készek arra, hogy leminősítsenek minket. Ez a veszély mindkét szempontból elhárult.
8: Adjál csavarhúzót egy férfi kezében. Köszönjük, és valóban érthető volt. De Veronika véleményére is kíváncsiak vagyunk, úgy ámblok gazdaságilag, így a legvégére akkor tiéd legyen a végszó. Sok csontváz esett ki még a szekrényben?
11: Én biztos vagyok benne, hogy sok csontváz fog kiesni.
8: És ezek mind jó hivatkozási alapok lesznek, hogyha valami nem jó?
11: Ez egy jó kérdés. Kommunikációs szempontból legalább azt fog érdekelni a következő hónapokban, hogy hyan fognak egyensúlyozni ez egyébként, hogy mondjam, teljesen jogos, a csontvázak teljesen jogos kommunikációjának, vagy megvilágításának, vagy belehelyezésének a médiatérbe, és akközött hogyan fognak egyensúlyozni, hogy ez ne legyen egy ilyen elhíresült elmúlt 8 évezés, vagy elmúlt 16 évezés, tehát itt szerintem nagyon érdekes lesz azt figyelni, hogy meddig fogják elvinni mondjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak, vagy ezeknek a parlamenti vizsgálóbizottságoknak a nyilvánosságát, vagy ezeknek az ügyeknek a kommunikációját, és hát gazdasági szempontból, amit megint csak a kommunikációban lehet megfigyelni, hogy még ugye az EU-s pénzeknek a megérkezése az, amivel nagyon erősen, hát nyilván számít is a kormány erre, illetve ez kommunikáció szempontból is egy nagyon hálás dolog, hiszen itt...
10: Meg az euróbevezetésre,
11: hiszen itt lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a beléjük vetett bizalom fogja visszahozni a magyaroknak a nekik járó pénzt, és itt tulajdonképpen sem mutogatni nem kell, sem egyensúlyozni, hanem egyszerűen ezt kell folyamatosan kommunikálni.
9: Ugye csak annyi érdekességet, hogy az elmúlt 8 év az rekord hosszúságban tudott folyni.
11: Az 16 évig tartott.
9: Nem, de a második ciklus végén már emlékeztetni kellett őket, hogy most már tiétek az elmúlt 8 év, de majdnem 7 évig lehetett mondani.
8: Sokáig lehet ezt mondani. Csokora!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Ez a nyilvánosságra hozatal, ahogy mondtam, kivételes és eseti jellegű.
2: Több, a kegyelmi ügyhöz köthető dokumentumot is nyilvánosságra hozott a Magyar Péter vezette kormány. Ezt a levelet 2023. április 18-án címezte az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit az akkori köztársasági elnöknek Novák Katalinnak. A kegyelemre javaslatok között nem szerepelt K. Endre neve. Ebben az április 27-én kelt levélben Novák Katalin mégis kegyelmet ad K. Endrének. Sőt, Varga Judit még aznap ellenjegyezte.
1: Ez önmagában egy nagyon furcsa dolog.
2: Magyar Péternek nincs tudomása arról, hogy K. Endre ügyét külön tárgyalta volna az Orbán kabinet. Egyéb információk ugyanakkor eljutottak hozzá.
1: Mikor az igazságügyi miniszter elé tették ezt a baksamétát, és nem emlékszem, hogy pontosan hány kegyelmi ügyet, de talán 22-t, akkor nem

0: tájékoztatták arról, hogy beletették ezt az ügyet is, és arról sem, hogy ebben az ügyben megváltoztatták volna az ő felterjesztését.
1: A kegyelmi ügy kirobbanása után Répási Róbert államtitkár levelet írt Uzson Bencinek, aki időközben váltotta Vargát az igazságügyi tárca élén. Ebben Répási azt írta lényegében, hogy Novák Katalin Ferenc pápa látogatása miatt forszírozta a kegyelmi döntés megadását, és hogy erre nem a megszokott módon került sor.
0: Innen is üzenem köztársasági elnök úrnak, hogy még ma nyilvánosságra hozzák.
1: A kormányfő kedden reggel az államfőnél lévő dokumentumok nyilvánosságra hozatalá sürgette. Nem sokkal később Súlyog Tamás közleményben jelezte, a köztársasági elnök hivatala hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.
2: Sokak szerint új dolog nem fog kiderülni egyébként a Sándor palotában lévő iratokból, ahhoz képest, amit ugye eddig tudunk, és korábban ugye Magyar Péter már előre jelezte azt, hogy május 18-áig nyilvánosságra fogják hozni, ezt aztán volt ugye a nagy sajtótájékoztató, ahol mondták, hogy ma reggel lesz egy újabb sajtótájékoztató, ahol pedig kiderült, hogy igazából nevető nem mond, hogy például ki az ügyvéd, de aztán gyakorlatilag mégis elmondta, finom burkoltan. Sokan ezt is vitatják, hogy igazából teljesen mindegy, hogy ki volt az az ügyvéd, aki ezt az egészet intézte. És vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy igazából nagyon finoman, de próbálta kvázi menteni Varga Juditot a felelősség alól, aki egyébként korábban ugye vállalta a felelősséget és felállt. Összességében ti mit gondoltok? Egy több mint egy órás sajtótájékoztató volt egyébként ugye a reggeli. Tegnap is sok szó esett róla. Hol tartunk most? És mennyire követhető ez az ügy, vagy mennyire akarja követni egyáltalán a közvélemény ezt az ügyet?
3: Magyar Péter jó a hosszú sajtótájékoztatókba és a hosszú beszédekbe. Értem körülbelül, hogy miért csinálja ezt, hiszen a kegyelmi ügy egy nagyon fontos, szimbolikus ügy, nem kell ezt különösebben tárgyalni, hiszen ez volt az a banánhéj, amin az Orbán rendszer elcsúszott, és ez volt az az ügy, amivel Magyar Péter felemelkedett, tehát ez nyilván egy fontos dolog. Én nem hiszem, hogy ebbe különösebb újdonság lenne. Én azt sem nagyon hiszem, hogy ez a társadalmat különösebben érdekli, hogy ki lehetett az egy-két személy, akit eddig is sejtettünk, hogy ki lehetett hatással a köztársasági elnökre.
2: Ez az, ami nem is fog kiderülni.
3: És ez soha nem fog kiderülni,
2: mert pont ahogyan, a lényeget nem láthatjuk.
3: Ahogyan elhangzott, ez azt hiszem az előző műsorban, hogy az ilyen kéréseket nem szokták leírni, hanem fülbesúgják. És különösebben tényleg nincs is ennek relevanciája. Inkább abból a szempontból érdekes szerintem, hogy Magyar Péter ezt továbbra is szimbolikusnak tartja, és az is nagyon érdekes, ahogyan a volt feleségét akarja ezzel kvázi menteni, vagy felhasználja ezt arra. Hiszen emlékezünk rá, amikor ő felbukkant, akkor ugyanezzel a történettel jött elő, hogy ne bújjanak nők szoknyája mögé a politikusok, vagy Orbán Viktor, és gyakorlatilag a legelső interjújában végül is azt sejtette, hogy nem Varga Judit volt ezért hibás, hanem valószínűleg Orbán Viktor, vagy az ő környezetéből jött ez a hatás. Én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus lépés. A társadalom nagyon várja, hogy nagy leleplezések legyenek. A kormány néhány napja lépett hivatalba, tehát nyilvánvalóan nem lehet komoly gazdasági ügyeket előhozni. Szerintem hát szegény ember vízzel főz, egyszerűen ez volt az, aminek lehetett egy ilyen nagy csinálattával
2: bejelenteni a valamit.
3: A semmit.
4: Valóban gyakorlatilag egy picit időt is kell húznia most az új felálló kormányzatnak ebben a tekintetben, és itt a politikai valóság show-ban azért kell továbbra is információkkal és mindig új helyzetekkel bombázni a nézőközönséget, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy itt szinte minden nap történik valami drámai, most pedig egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag megszűnt a kedvenc sorozatunk, és tanakodunk azon, hogy most éppen mit nézzünk. Hát ma Magyar Péter megadta azt a lehetőséget, hogy megnézhet ezt a az elég hosszú sajtótájékoztatót. Valóban szerintem is van ennek egy ilyen politikai kommunikációs célja gyakorlatilag, hogy beszéljünk a kegyelmi ügyről, ami abszolút egyébként egy erkölcsi értelemben súlyos ügy, és nagyon nagy szimbolikája van, nyilván keretes szerkezetben foglalja az ő egész politikai pályafutását is, de van egy abszolút pragmatikus szempont, egyszerűen nem tud még az új kormányzat épp eredményeket bemutatni a támogatók irányába, úgyhogy kell valami más, amiről tudunk beszélni, ami gyakorlatilag megadja ezt a bulváros benyomását a jelenlegi közéletnek. Aztán persze van pár más témánk is még mellette, tehát azért történnek nyilván pragmatikus lépések is, de ezek jóval kisebb és talán nehezebben befogadható ügyek az átlag választópolgár számára, semmint ez a kegyelmi ügy, ami az elmúlt két évben abszolút a kirakatban volt, és a legfontosabb szimbolikus ügye volt az Orbán rendszer végének és a Tisza párt felívelésének.
5: Én azt gondolom, hogy a politikai napirendformálás mellett, ami nyilván fontos most rögtön az első napokban is, amikor még nagyon az elején van a kormányalakítás és áll föl a szervezet, mégis alapvetően tényleg a központjában van, szimbolikusan is és minden szempontból, akár a gyermekvédelem, akár az a szörnyűség, és én nem egyszerűsíteném le ezt a kérdést kizárólag úgymond kirakat témává, mert hogy tényleg azok az elszenvedők, azok az érintetteknek ez nagyon durva a húsvér valóság volt, és igazából egy játékszerré lettek silányítva abba a politikai cirkuszban, vagy éppen abban a fajta kurzusban, ahol azért jól mutatja akár Novák Katalinnak a mozgása is, és mindenki másé, hogy ahol van lobbierő, ott át tudnak menni témák, ott gyakorlatilag akár aki neki, vagy valamelyik miniszternek, vagy valamelyik hozzá közel álló figurának éppen kedves ügy, vagy őt, ha valaki megkeresi, ő ki tud járni valamit, és közben, mint a moziban, a társadalom nagy része pedig nézi, hogy alapvetően ő meg nem fér hozzá ehhez a fajta lobby háttérhez. És egészen szürreális ez az egész történet, ahogy ez ki tudott ott lyukadni, hogy igazából pápa látogatás, hogy tud ez gyorsan átmenni, minthogyha a világ legfontosabb embere lenne ez a bizonyos K. Endre, és közben pedig egészen szörnyűségek történtek ugye a színfalak mögött, és egy olyan embert emelünk ki, és próbál akár még részvétet is ébreszteni iránta valaki, hogy alapvetően itt neki a nyugdíjáról és minden másról lehetett szó, hogy őt nem tudom, rehabilitálják, tehát egészen szürreális, és én azt gondolom, hogy egyrészt politikai bűn, nem kizárólag hiba Novák Katalin részéről, meglett a maga következménye. De én azt gondolom, hogy mindenféle magyarázat, ami abba az irányba mutat, hogy akár szegény Varga Judit, aki igazságügyi miniszterként ezt az átírt vagy módosított előterjesztést már nem volt ideje végigolvasni, nem szóltak az ő munkatársai, hogy ugyanebben módosítás volt. Én azt gondolom, hogy egy felsővezetőt nem mentesít a felelősség alól, az, hogy gyakorlatilag, ha ő aláír és szignál valamit, ami alatta történik, ott nem mentség az, hogy esetleg a kollégái nem szóltak.
2: Egy oldalas papírról van szó.
5: Abszolút. És azt gondolom, hogy ez ettől súlyosabb.
2: Meg ettől az az üzenet, hogy egy igazságügyi miniszter igazából nem olvassa el, amit elér.
5: És a másik, hogy nem egy tyúklopásért elítélt valakinek kellett a kegyelmet kijárni, hanem tényleg az egyik legszörnyűbb, ha van a bűnnek szintje, a legmélyebb bugyrába tartozó bűncselekményről van szó.
4: Csak ugye itt valószínűleg a helyzet az lehetett, hogy hiába változott meg ez a felterjesztés, igazából Varga Juditnak nem volt meg az érdemi döntési lehetősége, hogy ne írja alá ezt a felterjesztést, mert valószínűleg olyan politikai hátszél volt mögötte, amit feltételezhetett Varga Judit, hogy akkor ez valószínűleg az ő karrierjének
2: de
4: a végét
2: ezek megint csak találgatások, tehát megint ugyanott tartunk, hogy inkább vállaljuk be azt, hogy nem olvasta el, mint hogy egyébként kiderüljön, hogy ki volt az, aki megmondta, hogy már pedig alá kell ezt írni.
3: De szerintem ez abszurd feltételező, hogy nem olvasta el. Tehát, hogy
2: az erről szól a kommunikáció.
3: Igen. Az ő munkatársai adták oda ezt a paksamétet, és az ő, ha még a köztársasági elnök részéről volt is egy olyan vágy, hogy esetleg ez átcsúszon, de hát azért ez Varga Judit munkatársainak a kezén átmegy, tehát hogy ők viszont megnézik, ők egyenként megnézik ezeket, tehát ők szólnak neki, hogy mi van, tehát én szerintem ez teljesen
2: beszélünk
3: abszurd.
2: Erről 8 perce hagyom, hogy még hozzászóljál, de az nem aggályos egyébként, hogy erről beszélünk, erről van egy órás sajtótájékoztató, és kvázi a lényegről, amit pedzegetetek, hogy egyébként milyen állapotban van a gyermekvédelem, hogy azóta mi van ebben a szektorban, hogy a Szőlő utcát hogy szántották be, hogy mi van a Rákospalotai leány nevedével, ami az egyetlen volt az országban, erről nem esik szó, csak arról, hogy ki az, aki aláírta a papírt, ki nem, ki lehetett, tehát találgatások vannak, és tapogatózunk a semmiben.
5: Ha kellően méltányosak akarunk lenni, én azt gondolom, hogy a kormányzás első néhány hetében, ahol áll föl a szakmai stáb, és nincs kétség egyébként, hogy ez ott van a mainstreamben, ott van a fókuszban, hogy ezt amilyen hamar lehet egyrészt lássunk tisztán, mutassunk egy teljes transzparenciát, és göngyölítsük fel, és tegyük úgy működőképessé, és humánussá ezt az egész szektort, és mindenki olyan, aki pedig ebben részt vett, hogy ez ekként tudjon működni, ilyen borzalmak történjenek, ők meg akár ország nyilvánossága előtt kapják meg azt a akár, nem tudom, erkölcsi és egyéb büntetést is, és megvetést is, ami nekik talán jár. Tehát én azt gondolom, hogy
2: Magyar itt még Péter most volt az egyetlen kvázi, aki bocsánatot kért azonnal.
5: Igen, és amit az előző gondolati sorhoz szerettem volna mondani, hogy egy Novák Katalinnak az ügyét, ugye ez is lerágott csont, és egy kicsit átvezet minket a Súlyog Tamási karakterhez. Na itt sejlik föl megint az, amit már ugye kibontottunk, hogy mivé silányult és züllött a köztársasági elnöki intézménynek a súlya, méltósága is egyáltalán. Tehát ha valaki valakihez, vagy egy ilyen méltósághoz közeli munkatárs, legyen az egy Balogh Zoltán és bárki más, ha ennyire, mint egy marionett figurát ugye politikailag tudják mozgatni, és olyan döntésekre rábírni, rávenni, ahol ő egy bólogató Jánost játszik, és nem egy nemzetet testesít meg. Ez gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy minden részvétet magam részéről nélkülöz az ő egyébként a személyhez kapcsolódó bármi egyéb, mert hogy azt gondolom, hogy egy köztársasági elnöki méltóságot messze elvesztettünk már akkor, és ez folytatódik sajnos Súlyog Tamás karakterével.
4: Itt szerintem az előző rendszerben gyakorlatilag egy politikai értelemben autonóm cselekvő volt ebben a rendszerben, az Orbán Viktor volt maga. A többiek esetleg a saját kis területükön, ahova éppen nem figyelt oda adott pillanatban Orbán Viktor, el tudtak intézni dolgokat, de ami olyan falsúlyú ügy volt, én azt gondolom, hogy ezek mind központosítottan működtek, ezek a döntések. És így akkor kapcsolódnék Gábor a felvetéseidhez. Tehát én nem gondolom azt, hogy akár a volt köztársasági elnök, vagy a jelenlegi köztársasági elnök ugye önállóan meghozná ezeket a döntéseket, hanem itt informális csatornákon keresztül adják át ezeket a nyomásgyakorlásokat és pressziókat, hogy a központi politikai akarat végbe menjen, és hogyha valaki ezen a rendszeren belül ennek ellene szeretne szegülni, akkor egyébként elmondta Varga Judit, hogy milyen következményekkel találkozhat, hiszen azon a hangfelvételen, amit Magyar Péter ugye először kihozott, ott Varga Judit nagyjából azt mondja el, ugye, hogy ez egy ilyen maffiaszerű kormányzás, amiből nem lehet csak úgy kilépni. Hogyha nem lehet csak úgy kilépni, akkor ott azt szerintem felvett kérdéseket, hogy mennyire lehet ugye szembe menni a politikai akarattal.
3: Én azért nem hiszem, hogy, de ezt majd évtizedek múlva fogjuk megtudni, hogy itt mindent Orbán Viktor irányított, hanem azért úgy van a politikában, meg a történelemben, rengeteg ember próbálja kitalálni a szuverénnek az akaratát, tehát hogy van ilyen módon önmozgásuk ezeknek az embereknek. Varga Judit felvállalhatta volna ennek az ódiumát, nem lett volna ettől vége a karrierjének, valószínűleg nem Orbán Viktor akarta K. Endrét fölmenteni, hanem ilyen haveri lobbik akarták, és pontosan tényleg azt mutatja, hogy maga az ország működött úgy, hogy azt gondolták, hogy ez nem fog kiderülni. Hogy nem fog kiderülni soha. Tehát meg lehet csinálni. Ugyanígy akármilyen gazdasági bűncselekményt el tudtak követni, bármilyen más politikai lépést, hiszen akkor már úgy érezhették magukat, hogy ez a rendszer soha nem fog megdőlni, vagy legalábbis emberi számítás szerint nem fog megdőlni.
2: És hogy gondoljuk, mondtad, jött egy banálhely.
3: És gondoljunk meg, hogy milyen állapotban volt az ellenzék akkoriban, hát tényleg fogták a hasukat a röhögéstől, hogy hát itt soha nem lesznek.
2: A kegyelmi gyakorlatilag véletlen derült ki, ami ugye nyilván nem véletlen, mert hogy az úgynevezett vidéki prókátornak köszönhető, aki észrevette ezt az iratot, és Fülöp Botond egyébként holnap majd az ATV-s tart vendége lesz, mert van véleménye erről az egész ügyről, de most felvetette a sajtótájékoztatóban Magyar Péter azt, hogy akkor innentől kezdve ők azt szeretnék, hogy a határozat, hogyha az kegyelmet kap valaki, tehát hogyha igen, felmenthető, azt hozzák nyilvánosságra, indoklás nélkül, tehát hogy azt igazából nem kell ennek benne lennie, amennyiben ellenjegyezte ugye az igazságügyi miniszter. Ez az átláthatóság, vagy a rejtettség elleni fellépés lehet, ezt gondolom sokan üdvözlik, mit gondoltok róla?
3: Én nem vagyok jogász, nem értek hozzá, de engem akkoriban döbbentett meg, hogy hát ez miért nem nyilvános? Hát kegyelmet adott. Nem kell megindokolni, azt teljesen értem, hogy nem kell megindokolni, de hogy ez miért nem nyilvános, azt nem értettem.
5: Én pedig azt gondolom, hogy nem ördögtől való az a történet sem, és az, hogy nyilván a jogászok jogászkodhatnak azon, hogy egyébként diszkrecionális jogkörében ezt indoklás nélkül előterjeszthet, dönthet, bármi egyéb lehet. Én pedig azt gondolom, hogy mivel demokráciában élünk, itt azért széles skálájú hangszeren lehet játszani, és sokkal transzparensebb, és szerintem megnyugtatóbb, hogy ebben semmi titkos nincs, hogy az indoklást is lássa a társadalom, hogyha volt egy elítélt valaki, és ehhez képest egyébként megváltoztatnak ítéletet, vagy felmentés születik. Mi az oka? Mi az oka, mik azok a körülmények és minden más, ami miatt esetleg méltányolható az ő kérés, hogy föl legyen mentve, egy másik optikába legyen az ő személye helyezve.
3: Mert hogyha olyan személyes dolgok, akár betegség, akár családtagok betegsége, tehát ha engem elítéltek, mit tudom én, ittas vezetésért, senkire nem tartozik az, hogy édesanyám haldoklik, és azért engedik el azt az utolsó nyomot.
5: Én azt gondolom, hogy van egy skála ezen a történeten, de én azt gondolom, hogy az önmagában nem ördögtől való, hogy valamiféle indoklás transzparens legyen, és nyilván az emberi méltóságnak az óvása mellett, de alapvetően az, hogy valamilyen magyarázatot, egy-két mondatot kapjon a nyilvánosság, szerintem ez erősítheti a bizalmat.
2: Bence?
4: Nekem is az első benyomásom az, hogy a nyilvánosság és az indoklásnak egyébként a nyilvánosságra hozása az fontos lenne, bár egyértelmű, amit itt felhozol, a személyes adatoknak a védelme gyakorlatilag, persze ezeket lehet mérlegelni, de mégiscsak az elnöki kegyelem intézménye azért az egy olyan jogállami metódus, ami mégiscsak a megszokott egyébként bírósági eljárásokat írja felül. Tehát, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, akkor szerintem jogos a közvéleménynek az igénye, hogy lássunk tisztán, és tudjuk mérlegelni magunk között, hogy a döntés és a mögött álló indokok azok erkölcsi értelemben mennyire támogathatóak, mert hogy itt egy hivatalos jogi döntést, ugye egy bírósági döntést valamilyen más erkölcsi jellegű megfontolások miatt ír felül az elnök, tehát ebben az esetben szerintem ez gazdagítaná a közbeszédet.
6: Egy magyar ember számára a legnagyobb megtiszteltetés, ha Magyarország köztársasági elnöke lehet. Ezt Súlyog Tamás jelentette ki az Indexnek adott interjújában. A köztársasági elnök szerint a Tisza győzelmével csak kormány, nem pedig rendszerváltás történt. Emellett magáról az általa betöltött pozícióról is beszélt, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy az államfő az alkotmányos feladatait végzi, és a létével fejezi ki a nemzet egységét. Úgy véli, itt nincsenek politikai célok. Az államfőnek nincs, és a magyar alkotmány szerint nem is lehet politikai programja. Török Gábor politikai elemző ezen kijelentésre a Facebook oldalán reagált. Azt írta, a politika azonban nem egyenlő a pártpolitikával. Politika az is, amikor van véleményem, amikor bizonyos értékek mellett kiállok. Ez a súlyomi örökség, és nem az, amiről Súlyog Tamás beszél. Súlyog Tamást a lemondásáról is kérdezték. Leszögezte, hogy szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Magyar Péter ezt sem hagyta szó nélkül, és posztjában újra felszólította az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából.
2: Nem új kérés ez Magyar Pétertől. Ez egy olyan dolog, hogy újra és újra elmondja, mert neki el kell mondania, Súlyog Tamás pedig mindig azt mondja, hogy nem mond le, és akkor majd május 31 után meglátjuk, hogy mi lesz.
7: Hát a mai sajtótájékoztatóján, amit délután tartottak a kormányülés után, azt mondta Magyar Péter, már úgy hivatkozott Súlyog Tamás, hogy a leköszönő köztársasági elnök, amit hogyha beszédaktusnak értelmezünk, akkor azért azt hiszem, hogy eléggé világos az, és nyilván aztán el is mondta, hogy ha ő magától ezt nem teszi meg május 31-ig. Aztán mondta meg a sajtótájékoztatón, hogy milyen alkotmánymódosítást fognak csinálni, de valamit fognak az ügyben csinálni, hogy akkor Súlyog Tamás távozzon a hivatalából. Súlyog Tamás láthatóan nem érti most ezt a politikai helyzetet. Egyébként a Fidesz számos prominens tagjához, vagy volt leköszönő miniszteréhez hasonlóan, vagy pozícióban lévő emberéhez hasonlóan, ő nem akar politizálni, mondja ezt, miközben az Indexnek ad interjút, annak az Indexnek, ami ugye kiderült, hogy lehozta a meghamisított Tisza adótervet például, tehát ami tulajdonképpen propaganda médiumként állt a Fidesz kampánya mellett, és hát Súlyog Tamásnak, hogy mondjam, tehát, hogy akkor nem akarta a nemzet egységét képviselni, amikor olyan ügyeket, hát hogy mondjam, nézettétlenül vagy szótlanul, mint például a tavaly ilyenkor éppen porondon lévő ellehetetlenítési törvény, vagy a Szőlő utcai botrány, hogyha már erről beszéltünk, tehát akkor ő a tulajdonképpen azzal, hogy nem szólalt meg, azzal demonstrálta, hogy ő pártpolitikai érdekeket szolgál.
2: Nem lehet, hogy nem érti, hanem politikai célból vagy okokból nem mondhat le, tehát nem teheti meg azt, hogy akkor ő most lemond, felmond.
8: Igen, ez kérdés, hogy mennyire lojális egyébként azok felé, akik ugye kinevezték. Tehát ezt a fideszes parlamenti többség választotta őt meg, tehát nem egy közvetlenül választott köztársasági elnökről beszélünk, és azért lehet, hogy onnan az anyomás érkezik, hogy tartsunk ki, hogy a kormánynak el kell mennie a legvégsőkig, tehát a kormány többségnek ahhoz, hogy őt elmozdítsa, mert az egy jó fogódzó, vagy nem tudom, egy jó támadási felület, hogy az újonnan beköszönő kormány, az kénytelen alkotmányt módosítani ahhoz, hogy leszedje az egyik politikai ellenfelét, mert ezt azért látni kell, hogy Magyar Péter és a Tisza az politikai ellenfélként azonosította jelenleg a köztársasági elnököt, és ezért van némi kommunikációs, meg morális, meg jogállami zavar, mert itt mindenki másképp tekint erre a történetre, mindenki másképp formálja ezt a történetet. Magyar egyértelműen úgy, hogy itt van egy rendszer, annak van egy szimbolikus feje egyébként. Volt egy konkrét mozgatórugója, egy konkrét feje az Orbán Viktor, azt már sikerült elkergetni, idézőjelben. Most jön a szimbolikus része, és egyértelműen célpontként jelölte ki. Ez tényleg csak a szimbolikus térben értelmezhető, mert jogilag, alkotmányjogilag nem olyan nagy akadály. Tehát azért vannak itt olyan tisztségviselők, akik komolyabb akadályt képeznek ebből a szempontból. Tehát én mondjuk nem ővele kezdtem volna, de látszik, hogy ezt a játékot végig akarja
9: játszani. Ha a költségvetés nem szentesíti, akkor az országgyűlés akár fel is lehet oszlatni. Tehát van egyébként fajsúlyos döntési esély az elnöknek a kezébe.
8: Visszaküldheti megfontolásra. Másodszor körben neki mindent alá kell írnia. Időt egyébként tud húzni, mert el tudja küldeni az alkotmánybírósághoz, és ott már valóban van egy komoly akadályozott.
9: És van egy határidő is, ameddig el kell fogadni a költségvetést, de nem is ez a lényeg szerintem, hanem igazából nincsen jogi ügy, ami alapján Súlyognak egyébként a hivatalából távoznia kellene, mert valóban az alkotmány az alkalmatlanságot nem sorolja föl azon feltételek között, amelyek elvezethetnek az elnöknek akár az elmozdítására
2: még
9: is. Nincs. Most jelenleg a hatályosban nincs, ebben most az szerepel, hogyha megszűnnek a jelöléséhez szükséges feltételek. Ez az, hogy 35 éves múljon el, magyar állampolgár legyen, és ne álljon bírósági eljárás alatt, ne töltse bármilyen büntetését. Úgyhogy én azt látom, hogy nyilván nem most fedezte fel az integritását Súlyog Tamás, tehát ez biztos, hogy kívülről ösztökélték őt, és azt is látni kell, hogy egyébként nincs is nagyon precedens erre a magyar köztársasági elnöki történetben. Két lemondás volt eddig, mind a kettőnek volt konkrét ügye. A plágium botrány és a kegyelmi ügy.
8: És önkéntes volt, de hozzá kell tennem, hogy igen, ha nem nyúlunk hozzá az alkotmányhoz, akkor az a fajta méltánytalansági eljárás, az nem áll fönn egyelőre, tehát hogy itt nem lehet olyan jogi ügyeket előhozni, amik nem évültek volna el. De ha megváltoztatod az alkotmányt...
9: Tehát átviszi jogászkodásba az egészet Súlyog ezzel a
8: nem ő átviszi, tartásával. De a másik oldalról meg egy alkotmányozó többség van, tehát bármikor ki lehet mozdítani, átnevezed a tisztséget és kész.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Ezzel a fotóval búcsúzott szerda este Magyar Péter Gdansktól, Donald Tusk miniszterelnöktől és Lengyelországtól. A bejegyzésében felejthetetlennek nevezte az ott töltött két napot. Donald Tusk az X-en posztolt a találkozóról. Ezen a fotón a lengyel és a magyar miniszterelnök Lech Walesával, a Szolidaritás szakszervezet egykori vezetőjével, volt lengyel elnökkel, Nobel békedíjassal látható. Tusk azt írta a képhez, 1989-ben és 2023-ban a lengyelek pontosan ugyanazt mondták, mint amit a magyarok mondtak pár hete, a szabadság mindig győz. Ez pedig már Magyar Péter utazásának csütörtöki bécsi állomása, ahol katonai tiszteletadással fogadták a delegációt az osztrák kancellária épület előtt.
2: Én köszönöm a kancellárunknak a támogatását.
1: Nem sokkal később pedig a magyar miniszterelnök Christian Stocker osztrák kancellárral tartott közös sajtótájékoztatót, ahol szó esett egyebek közt a gazdasági együttműködésről és a nyugat-magyarországi asztbeszennyezésről. Ez utóbbival kapcsolatban Magyar Péter keményen fogalmazott.
2: Azt azért szeretném itt elmondani, nem tudva azt, hogy ki a végső felelős, hogy az egy cég, magánszemély, politika, nem is a mi dolgunk, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja, mert ugye sok milliárd, valószínűleg sok 10 milliárd forintba fog kerülni, már az a költség, amit most látunk.
3: Szép jó napot!
1: Bécsi látogatásának következő programjaként a Hofburg előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol egyebek közt azt mondta, az azbeszt ügyben nem kemény volt, csak őszinte, és ő is hasonlót várna el fordított esetben az osztrák kancellártól. Emellett hangsúlyozta, Ausztria partner abban, hogy Magyarország minél hamarabb megkapja az Európai Uniós forrásokat.
4: Szerintetek ez, hogy ugye nem... ahogy a miniszterelnök fogalmazott, hogy nem kemény volt, hanem őszinte, ez milyen diplomáciai stratégia ilyen helyzetben?
3: Szerintem ez belpolitikai stratégia, nem diplomáciai. Legalábbis nekem ez olybá tűnik.
4: Hát csak a vendéglátónak a házában ezt fölhozni, az egy kicsit, nem tudom, nem udvariatlanság ilyenkor?
3: Hát ez egy csomag része volt, ami befele fontos. A csomagnak vannak részei, amelyek mindkét irányban nagyon jól hatnak, például, hogy a kiegyezés évfordulójára, vagy centenáriumára, nem, bicentenáriumára, ugye, 1867, és most 2000, de lehet, hogy nem is az, mindegy. Szóval, hogy mind jövőre meg van hívva, ha jól emlékszem, a kancellár és Gödöllő az még Sziszivel annyira jól is mutat. Tehát, hogy van egy ilyen sejmes diplomáciai rész, és van olyan, ami határozottságot mutat, és egyébként pedig igaza van Magyar Péternek, mert hogyha kiderül, hogy valaki felelős ez ügyben, annak fizetnie kell. Ez ilyen nagyon egyszerű, ez nem egy orbitális udvariatlanság szerintem.
4: Ugye azt is bejelentették, hogy egy közös vizsgálóbizottságot hoznak létre, amellyel kapcsolatban bár azért megfogalmazta azt a kételyét Magyar Péter, hogy általában akkor hoznak létre egy bizottságot, ha valamit nem tudnak megoldani, de most ő úgy érzi, hogy ez működni fog. Te hogy látod ezt?
5: Hát furcsa lesz, mert én is meg fogom védeni a miniszterelnököt. Tehát én is azt gondolom, hogy nem nevezett nevén senkit, nem mondta, hogy ez egy osztrák cég, és a ti osztrák cégetek, az osztrák kárt, amit osztrák módon okozott Magyarországon, azt az osztrákú meg is fogja fizetni. Tisztességgel szerintem diplomáciailag rendben lévő módon hozta szóba a Magyarország és Ausztria között amúgy egy tényleg viszonylag lokális jelentőségű, de mégiscsak fontos ügyet. És alapvetően is azt gondolom, hogy azt a néhány protokollhibát leszámítva, amit vétett mind a kettő úton, tehát egyrészt a lengyelországi katonai tiszteletadásnak a iránytévesztését, meg azt, hogy moderátornak gondolta magát a Krisztián Stockerrel közös sajtótájékoztatón. Ezt leszámítva alapvetően az orbáni hagyományba, a 10-es évek elejé orbáni hagyományba illeszkedő varsói-bécsi klasszikus miniszterelnöki nyitó látogatásokat láttuk, és nem, ugyan nem történt érdemlegesen semmi, tehát nem kötettek megállapodások Magyarország és Európai Szövetség és egy két díszpéldánya között, viszont azért azt sem látom, hogy bármi rosszat tett volna, vagy bármilyen módon feladott volna magyar érdeket, vagy bármilyen negatív hatással járt volna egy visszatérés egy régi orbáni hagyományhoz.
4: Szerinted is orbáni hagyomány folytatása?
6: Hát kapcsolódnék ehhez a gondolathoz, de kiegészíteném. Szerintem ennek igenis van jelentőség ezeknek az utaknak. Egyrészt a Magyar Péter végig ezzel kampányolt, hogy ide fognak vezetni az első útja, és ezt megcsinálta. Ez egy fontos választói ígéret volt, ez ki van pipálva, tehát ez a hitelesség. Másrészt szimbolikus is, meg gyakorlatias is, hogy ezeket az országokat látogatta meg, hiszen ez egy üzenet egész Európának, sőt a világnak, hogy ő Magyarországot ebbe a kelet-európai régióba, a szomszédok közé beágyazva képzeli-e, és itt jön az én területem, az energetika, amiben ez egy különösen jó üzenet, mivel az energetikai rendszerek között tényleg megvalósul egy megfelelő együttműködés, akkor olcsóbban tudunk energiát szerezni, és az azt jelenti, hogy egy picit jobb lesz az életünk ettől, illetve csökken az orosz függés, bár ez később még téma lesz.
4: Kicsit későbbi téma.
6: De ez a része, ezek a helyszínek, ezek mind arra utalnak, hogy a Tisza kormány keresi azokat a megoldási lehetőségeket, amivel Magyarországot jobban behozza az európai energetikai hálózatba, és ez mind energiabiztonság, energiaköltség kérdését jelenti.
4: Illetve van ugye egy olyan szintén előre kimondott szándék a Magyar Péternek, hogy a V4-eket, azokat újra megerősítse. Volt Robert Ficónak, Andrej Babisnak és Donald Tusknak egy közös fotója, amin írták, hogy várják a negyedik muskétást. Sokaknak ez meglepő volt, mert hogy a lengyel kormányfőt leszámítva Babis és Ficó inkább Orbán Viktornak a politikai szövetségese. Szerintetek erősödött ez a V4, hiszen arról is beszélt Magyar Péter, hogy akár az skandináv országokat, vagy az osztrákokat is szívesen látná ebben a szövetségben?
3: Ezt én már végképp nem tudom hova tenni, úgyhogy valaki ezt nekem elmagyarázhatja, aki az Európa politikával jobban együtt él napi szinten, mint én, hogy a V4-nek a jelentősége az én életemben, amióta ezt figyeltem, nem nagyon fókuszálva ezt hozzáteszem, tehát lehet, hogy nincs igazam egyáltalán, nem volt különösebben nagy. Tehát, hogy a V4 szépen így elvékonyult jelentőségét tekintve az én emlékeim szerint. Ezt újra felfújni és élettel tölteni biztos tudja, hogy miért csinálja. Tehát egy olyan politikai szövetség, egy kisebb egység az unión belül, ami valamire tud jó lenni. Ennek én pillanatnyilag nem látom még a célját, de biztosan valamire jó. Ha másra nem, akkor ad hoc energetikai vagy más szempontú gazdasági együttműködésekre, politikai együtt mozgásra, mondjuk ilyen hadászati kérdésekben, tehát valamire biztos jó lesz ez a V4, aminek meg különben is kell szerintem az Európai Unión belül valamilyen cél, amivel a kontúrjait az ember megadja a saját országának, és nekem ennél nincs jobb ötletem, mint hogy ez most erről szól.
5: Itt én azt gondolom, hogy egy mítoszépítés folyik azért. Tehát látszik, hogy ez is egy olyan dolog volt, ami Orbán Viktornak a külpolitikája csúcséveiben egy rendkívül fontos mítikus eleme volt a külpolitikájában, hogy lehet, hogy nem vagyunk éppen jóban Nyugat-Európával, de itt van nekünk az erősödő V4, ahol nincsenek migránsok, ahol gazdasági erő van, ugye Európa gazdasági motorja volt a V4 Orbán Viktornak a retorikájában. Tehát egyrészt szeretné elfoglalni Orbán Viktortól a V4-et, ami egy értelmes politikai cél. Másrészt...
4: Mondjuk pont Orbán Viktor alatt gyengült
5: ezért mondom, hogy
4: a V4.
5: Ez egy értelmes politikai cél. A másik, nyilván a V4-nek akkor van jelentősége, hogyha a V4 érdekei, amelyek gyakrabban esnek egyben, mint más országok érdekei, azok fölül tudják írni azokat a pártvonalokon átmetsző megosztottságokat, amik viszont láthatóak a V4-ben. Tehát a V4-ben van most kettő néppárti miniszterelnök, a lengyel és a magyar, van egy főfüggesztett szocialista, Robert Fico, meg van egy patrióta, Andrej Babis. Alapvetően, hogyha a pártjaik vonalai szerint szavaznak az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban pártvonalas álláspontot képviselnek, akkor nem fognak egybeesni az érdekeik rendkívül gyakran.
3: Meg az a szavazataik
5: sem. Az egy erős dolog, az egy jó dolog, hogyha van egy olyan regionális összetartás, ami fölülírja az Európa politikát. Ebben viszont az, hogy kivonható ebbe bele, Ausztriát el tudom képzelni, Horvátországot, Szlovéniát el tudom képzelni, Romániát el tudom képzelni bizonyos helyzetekben. A skandinávokkal azért szerintem olyan érdekegyezés soha nem tud lenni. Tehát jól hangzik, hogy vagyunk mi és vannak a svédek, és ez egy ilyen nagyon menő csoport együtt, és akkor mi meghódítjuk így, meg úgy, nagyobb esélye foglaljuk el Brüsszelt, mint korábban más formációk, de tehát itt nincs az az érdek egység, ami működőképessé tett akkor, amikor a legműködőképesebb volt egy ilyen szövetséget.
3: Hát ha csak nem az oroszok ellen katona politikailag.
4: Hát de arra meg már van egy katonai szervezet, ami
3: én ismerem azt a bizonyos négy betűset, igen.
6: Én ugyanazt a történetet látjuk, de én egy picit máshonnan. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez inkább azt fejezi ki, hogy Magyar Péter fog gondolkozni, és fog cselekedni nagyobb formátumú nemzetközi szereplőként is. Ez még csak egy nagyon pici belépő volt, de megvan az első üzenet, ezt vették, ezt senki nem fogja túl komolyan venni, de építi már föl magának. Hát azért ne felejtsük el, hogy az egészet így kezdte, hogy szépen mindig ment tovább, tégláról téglára.
4: Lépésről.
6: És sikerült megcsinálni. Most megvan az első üzenet, svédek felé, norvégok felé, szomszédok felé, mindenki felé kinyitotta, majd megnézi a visszajelzéseket, és akkor ennek függvényében fog reagálni aktívan. Hát ő rendkívül aktív volt. Végülis amit ő csinált, azért nem sokan csinálták meg talán a történelem során, tehát ennyi energiával. Most megint elindított valamit, majd meglátja, hogy van.
4: És hát a harmadik lépés lesz a legszámottevőbb, ez a brüsszeli út, ahonnan a kampány során azt mondta, hogy addig nem jön onnan haza, amíg az uniós forrásokról nincsen megállapodás. Ez mindenképpen, most azért ne kezdjünk ebbe bele, mert nem látunk a jövőbe, de mindenképpen ez lesz a legfontosabb út.
3: Hát a létkérdés konkrétan, mármint Magyarország számára.
6: De vagy létkérdés.
5: Hát meg a Tiszapárt számára is, hiszen ha valami, ez viszont tényleg központi kampányigéret volt, és nem lesz kis munka, úgy hazahozni, hogy abba komoly belpolitikai kár ne keletkezzen. Tehát ne kelljen nagyon vállalatlan migrációs politikát csinálni, ne kelljen nagyon látványosan visszalépni egy olyan törvénytől, a gyermekvédelmi törvénytől, amelynek a Fidesz támogatottságán túli támogatottsága volt 2022-ben a népszavazáson, és ne kelljen a háborús politikában sem nagyon durva irányt váltani.
7: A bicskei gyermekotthonnal kapcsolatos határozatot is hozott az új kormány. Görög Márta igazságügyi miniszter mindössze pár napot kapott, hogy kivizsgálja és nyilvánosságra is hozza, miért adott Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet K. Endrének. A határidő most jár le. A hétfői kormányinfon Magyar Péter bejelentette, megvizsgálták a kegyelmi ügyről szóló dossziét, azt kedden nyilvánosságra is hozzák.
8: Az akkor igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel a köztársasági elnökhöz, több mint 40 kegyelmi kérvényt terjesztett fel, abból háromban javasolt az igazságügyi minisztérium kegyelmet, tehát a kegyelem megadását. A bicskei ügy az nem volt ezek között. Az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján a köztársasági elnök, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
7: Magyar azt kérte Súlyog Tamástól, hogy hozza nyilvánosságra emellett a nála lévő teljes dossziét is, amiből kiderülhetne, hogy milyen indokok alapján született meg a döntés erről az elnöki kegyelemről. Szerinte minden magyar ember nevében mondhatja, hogy jogos elvárása ez mindenkinek, hogy derüljön ki ennek az ügynek a háttere.
9: Köszöntelek titeket így is. Szerintetek valaha kiderül-e az indok? Mit gondoltok?
10: Hát holnap kiderül, hogy kiderül-e. Mert ha holnap...
9: Ami ma derült volna ki, de holnap derül.
10: Ugye nem kell indokolni, tehát nem köteles indokolni, éppen ezért vagy indokolta, vagy nem, de ha indokolta, az holnap akár kiderülhet, úgyhogy nagyon hamarosan az ki fog derülni, hogy kiderül-e valaha.
11: Azért annyit tudunk az ügy előzményeként, hogy Novák Katalin az biztos mérlegelte, hogy indokolt volt-e ekkora büntetést kiszabni az illetőre. Tehát ő kilépett az elnöki szerepéből. Neki nem az a dolga ilyen esetben, hogy a bíróság döntését felülbírálja, és mégis ilyen vélemények jöttek tőle vissza, hogy ezt is megfontolta, hogy arányos volt-e a büntetés a tett súlyához mérte. A elnökként egyetlen dolga van, hogyha olyan felmentő körülményeket talál az elítéltnek az életében, ami indokoltá teszi a kegyelmi döntést, egyedül neveli a gyermekét, súlyosan beteg, ilyen típus dolgok szoktak ilyenkor egyébként előjönni, tehát az egzisztenciális helyzete olyan, akkor lehet ez igazából mérlegelés tárgya. Tehát ilyen érdekében az okok, az indokok, azok duplán fontossá válnak egyébként ebben az ügyben. Meg fogjuk látni, hogy mit tartalmaz az igazságügyi minisztérium aktája. Ugye az is elhangzott a tájékoztatón, hogy a Sándor palotában is van egy akt, ami vastagabb is, mint az igazságügyé, tehát abban elvileg még részletesebben meg lehetne ismerni ennek az ügynek a hátterét, de hogy arról lesz-e tudomásunk, kapunk-e arról információt, hogy ki volt az, ha volt ilyen szereplő, akinek a nyomására Novák Katalin ezt a döntést meghozta, afelől nekem egyelőre legalábbis vannak kétségeim.
12: Afelől nekem is vannak kétségeim, főleg, hogy ugye az egy egész kegyelmi ügy, amit tulajdonképpen, hogyha sarkítani akarunk, akkor a NER bukásához vezetett 2 évvel később.
9: Nem kell azt sarkítani, mert konkrétan onnan indult el.
12: Igen, tehát hogyha végül is az ügynek a jelentőségét nézzük, akkor biztos, hogy olyan beavatkozás történt, amit már akkor is tudták, hogy valószínűleg nem érdemes bármilyen aktába is rögzíteni, vagy ha mégis rögzítették, akkor lehet, hogy azóta eltűnt. Én nem akarok erről spekulálni. Ami érdekes volt a mai sajtótájékoztatóban, hogy hát mégiscsak a szakmámnál maradjak, hogy ugye most ennek a kegyelmi ügynek, illetve a dokumentumok kiderülésének is van egy ilyen narratívája, vagy azt is lehet mondani, egy ilyen filmszerűsége. Ugye megjelent ma, hogy ma fogják a kegyelmi ügy aktáit, nem tudom, nyilvánosságra hozni, végül nem hozták nyilvánosságra, hanem csöpögtettek információkat, amivel ugye mi is most például itt foglalkozhatunk, illetve hát amivel a nyilvánosság is azonnal elkezdett foglalkozni. Az egyik ugye ez volt, amit már mondtatok, hogy Súlyog Tamást hát felszólította a miniszterelnök, hogy a Sándor Palota holnap a nap végéig küldje meg az ott lévő aktát, a másik pedig, hogy ugye egy ügyvédirodát emleget, azt mondta a sajtótájékoztatón, hogyha holnap meglátjuk, hogy melyik ügyvédiroda volt az, ami a kegyelmi kérvényt megfogalmazta, vagy beadta, akkor hát ez nagyon sokat mondó lesz, igazából ennyit mondott, és az újságírói kérdésekre is csak ennyit válaszolt, vagy ezt ismételte meg, úgyhogy ez tényleg kifejezetten filmszerű. várhatjuk, hogy mi fog holnap történni.
9: Mint ahogy mi magunk is tippelgettünk.
12: Abszolút filmszínház folytatódik.
9: Mi magunk is elkezdtünk tippelgetni, és ezzel párhuzamosan, vagy emellett ugye a komplett Bicskei gyermekotthon vizsgálata is zajlik, hogy ott mi történhetett, és kinek milyen felelőssége lehetett ebben. Ezt pedig majd augusztus végére ígérik. Összességében szerintetek, amik ott kiderülnek, egyáltalán ugye te is említetted, hogy ki tudja, hogy mi van még az iratokban, vagy mi nincs, vagy mi lett kihúzva, vagy egyáltalán mi lett lejegyezve, azok milyen hatással lehetnek egyébként unblock mondjuk a gyermekvédelemre?
10: Jó, hát ez többszörös áttétel kellene jósolgatnunk, tehát először lássuk meg, hogy mi az, ami jön szembe, de egyébként az átvilágításra, a teljes átvilágításra gondolsz, vagy most csak a kegyelmi ügyre?
9: Hát szerintem az átvilágítás valószínűleg konkrétabb dolgokat tartalmaz.
10: Igen, majd és azt hiszem, hogy annak van nagyobb, hosszú távon annak van nagyobb súlya. Nyilván itt van egy ilyen origópont, ahol ezt a dolgot amennyire lehet tisztába kell tenni. Én szerintem, ha valaha megtudjuk, akkor azt Novák Katalintól tudjuk meg. Ő tudja ezt a dolgot csak fellebbenteni, hogy alapvetően miért döntött így. Ő erről nem nyilatkozik, illetve amiket mondott, azok szerintem a valóság elfedésére voltak alkalmasak. Tehát ha ő úgy dönt, akár 10, akár 20 év múlva, akkor ezt megírja a memoáriában, ezzel lehet egy bestsellert írni, akkor megtudjuk. Az átvilágítás, tehát az egész, gyakorlatilag az egész gyermekvédelmi rendszernek az átvilágítása, az egyébként egy hosszú távon is elég erőteljes hatást tud majd gyakorolni, mert szerintem rengeteg problémát fognak tudni feltárni. Ez egyébként a Fidesznek a botrány kirobbanása után ezt a feltáró munkát el kellett volna kezdeni. Ők ráültek, tehát hogy nem, hogy hatástalanították volna ezt a dolgot, hanem ráültek erre a ketyegő bombára, és aztán a Szőlő utca tekintetében ez föl is robbant alattuk később, ami egy nagyon erős áttematizálás volt a kampányban, ami nagyon nem jött jól nekik egyébként. Egy egész olyan szakaszban, ahol már majdnem átvették a tematizációt újra. Tehát azt gondolom, hogy ott egy nagyon nagy hibát vétettek, és nem igazán értem, hogy miért nem álltak neki annak, hogy ezt rendbe tegyék, ezt a területet. Viszonylag kicsi költségvetési szempontból, viszonylag kis összeggel egyébként nagyon sok eredményt el lehetett volna érni. Most az a rendszer átvilágítása is egyébként pár hónap alatt megtörténhet. Láttuk, hogy egyébként a Szőlő utca kapcsán gyakorlatilag a negyedik igazgató volt, aki problémás volt, akit ki akartak nevezni, ezután szántották be az egészet, ami azért jelzi azt, hogy ez az egész rendszer úgy rohadt, ahogy van.
11: Ugye itt jelentősége az átvilágításnak van. A kegyelmi ügy szerintem egy lezárt dolog, olyan, illetve a politikai következményét láttuk, a választás megtörtént, a társadalom megbüntette a Fideszt részben ezért az ügyért is. A kíváncsiság mindenkiben ott motoszkál, hogy te is mondtad, ilyen filmszerű az egész, hogy valójában mi is történt, de igazából ennek már politikai jelentősége nem lesz, mert Novák Katalin helyzetén ez már nem tud rontani ennél jobban. És valószínűleg, ha amennyiben érintett Balogh Zoltán, ugye őt szokták volt emlegetni ezzel az ügyel összefüggésben, az ő státuszán sem tud ez már igazából rontani. Ami itt lényeges, és aminek relevanciája van, az az átvilágítás, és egyértelműen a gyermekvédelmi szempontból ez az igazán fajsúlyos ügy most már.
12: Annál is inkább, mert most már a Tisza párt nem teheti meg, illetve a Tisza kormány nem teheti meg azt, hogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel két okból, és az egyik azért, mert ugye a Fidesz valóban óriási hibát vétett, hogy a kampány során hát rájuk robbant többször is a gyermekvédelem, illetve az ahhoz kapcsolódó botrányok. A Tisza viszont, ha visszaemlékszünk erre a nagyon hosszú kampányidőszakra, ugye folyamatosan napirenden tartotta a kampány alatt is a gyermekotthonok, illetve a gyermekvédelemnek úgy általában a helyzetét. És hát ez egy társadalmi konszenzus, azt láttuk, megbüntették a választók ezért is a Fideszt, mert hát ahhoz nagyon megveszekedettnek kell lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy az normális, amilyen állapotok, vagy amik kiderültek, nem csak a problémás bűnöző igazgatókról sok esetben, vagy nevelőkről, vagy abúzusokról, hanem a körülményekről egyáltalán, hogy milyen körülmények között laknak állami gondozásban lévő gyerekek. Ezek után nem tehetik meg azt, hogy ezzel nem foglalkoznak, és nem hoznak nagyon gyors, nagyon látványos változást ebben.
9: Azért annyiban picit módosítanám, amit mondtál, hogy van következménye Novák Katalin számára is, hiszen ugye például a cseh miniszterelnök mondta, hogy köszöni szépen, akkor ne jöjjön el, pedig meghívták őt egy demográfiai konferenciára, szóval lehet, hogy ennek neki még
11: beszűkült hozzá. A mozgástere enélkül is már annyira. Ez csak egy visszaigazolása annak, hogy nincs már mozgástere. Nincs még.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sport Pubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sport Pub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezen a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egy különleges vendégem lesz, ugyanis egykori labdarúgó, vagy egy egykori válogatott labdarúgón Kovan Vladimir fogadta el a meghívásomat. Szia Vladimir, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: És fogunk itt nagyon sok mindenről beszélni, de elsőre azért kezdjük veled és rólad. Mennyire kötik még mindig össze a nevedet ezzel a 2009-es világbajnoki bronzéremmel, hogy az U20-as korosztályba értetek el? Én pont akkor nőttem fel, én akkor voltam olyan 12-13 éves, nekem akkor az óriási eredmény volt, meg tényleg élmény volt nézni titeket a tévébe, úgyhogy utólag is köszönjük azt az élményt, de manapság a mostani generáció, hogy mennyire tudja, hogy volt ez az éra, amiből ti jöttetek, és mennyire találnak még akár az utcán, akár a social médiában ezzel?
2: Figyelj, ez egy jó kérdés, amúgy a mostani generáció nem nagyon van tisztában azzal, hogy mit értünk el tulajdonképpen. Nekem pont nemrég volt az öltözőben egy olyan, hogy egy fiatal srác megkérdezte tulajdonképpen, hogy te hol is nevelkedtél, mondom. Voltam egy pár helyen, tehát ő biztos, hogy nem tud erről a sikerről, viszont Magyarországon rengeteg helyen, ahol megállítanak, az asszociáció az azzal van, hogy a VB-n

0: mi történt tulajdonképpen, és hogy mekkora siker volt ez egy ország számára. Úgyhogy tényleg nem azt mondják, hogy mit tudom én, jó játszottál Sampdoriába, vagy jó voltál Monakóba, vagy stb., vagy a válogatottba elért sikerek, hanem az inkább, hogy az 20-as VB-n mekkora sikert értünk el, úgyhogy inkább azt vettem észre, hogy Magyarországon az embereknek ez van meg a hogy azt mondod, hogy Koman Vladimir.
1: Hát igen, meg azért ott te extrán jól teljesítettél, ugye 5 gól, 3 gól, azt is ezüst cipővel zártál, tehát kimondott, hogy jó torna volt egyénileg is neked. Összességében, hogy visszaemlékezel, akkor még maradéktalanul pozitív emlékeid vannak, vagy mit vált ki belőled, amikor visszaemlékszel erre?
0: Persze, abszolút. Hát ez egy nagyon pozitív, mondom, tehát egy ország számára szereztünk akkora örömöt, ami tulajdonképpen már, amire az ország már tulajdonképpen nagyon régen várt, azt kell, hogy mondjam, mert pont egy ilyen sikertelen korszak volt a felnőtt válogatott számára, illetve az UP-ba se voltak úgy a dolgok, ahogy kellett, úgyhogy szerintem itt tényleg azt, amit elértünk, az egy ország számára nagyon nagy öröm volt. Nyilván csak pozitív dolgot tudok mondani. Sokszor visszagondolok arra, hogy mi van, hogyha az elődöntőbe játszok, és nem vagyok eltiltva mondjuk a Gána ellen, de hát ez már mi van, ha, ez teljesen felesleges erről gondolkodni, beszélni. Szerintem ez így jó, ahogy van, ez így szép.
1: Összességében szakmailag arról a keretről mi a véleményed egyébként? Mert azért, ha megnézzük, akkor Gulácsi meg te vagytok szerintem ketten, akik nemzetközileg tényleg egy szépen jól látható karrier futottad, most lehet nyilván futácsot, vagy egy jó pár nevet említeni, de akik tényleg jó bajnokságokban játszottatok, azt szerintem ti ketten vagytok. Több maradt abban a keretben összességében benne, vagy mi a véleményed csak a keretet nézve?
0: Szerintem nem, mert hogyha megnézzük mondjuk az utánpótlás válogatottakból, egy U20-ból, vagy egy U21-ből, hány ember tud mondjuk felkerülni egy felnőtt válogatottba, vagy a keret közelébe, illetve hányan tudnak mondjuk nemzetközi szinten bemutatkozni, most legyen az nem top bajnokság, mondjuk legyen az mondjuk egy izraeli bajnokság, egy ciprusi, vagy akármi, mondjuk az, hogy külföld. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a keretünknek 90%-a ezt megtette. Tehát a Korcsmár Zsolti, a Kádi, a Némo, a Gula, én, a Futi ott volt a válogatott közelébe, tehát sőt, meghatározó játékosai voltak egy páran a felnőtt válogatottnak, amikor az Egervár is annyibá felvitt minket, úgyhogy meg voltak rengetegen, akik ugye NB1-be játszottak, sőt, majdnem mindenki szerintem, illetve már akkor voltak olyanok, akik külföldön játszottak, úgyhogy szerintem ez a keret, ez nem az, hogy kimaxolta, hanem szuper kimaxolta a dolgokat. Most lehet mondjuk más szemmel nézni ezt, mert mindenki azt mondja, meg sokat olvastam arról így kommentekben, hogy több volt benne, nem, szerintem abban az időben mi kihoztuk azt, amit ki tudtunk magunkból hozni. Most más kérdés az, hogy most a menedzselés milyen szinten folyt, mert most egy jó menedzser mondjuk megfog téged, és elad egy olyan csapatba, hogy között nincs például hozzá. Abban az időben szerintem mi ezt kimaxoltuk teljes mértékben, és még egyszer mondom, a menedzselésünk nem volt a top szinten. Ugye Magyarország, ez egy kis ország vagyunk, azért nem voltunk fenn annyira a térképen, mint a többi ország. Mondjuk egy Gána, egyből elvitték a Milánba a játékosokat, vagy egy brazil válogatottból, tehát teljesen más volt a megítélés. Úgyhogy én szerintem, hogyha azt kérdezed, hogy több volt-e benne, szerintem nem, szerintem túl is teljesítettünk.
1: Játékostársakkal mennyire tartod még a kapcsolatot, hogy van egy ilyen összehúzódás ezzel a korosztállyal, vagy azért mindenki szétszélet, mindenki a világ számos pontján játszik, tehát egy picit így szétszélettetek ezáltal?
0: Hát igen, egy kicsit szétszélettünk, de nincs olyan mondjuk, hogy mit tudom én egy fél évben, vagy egy pár hónapban mondjuk nem beszélnék valakivel, vagy nem érnék rá valakire, tehát nem azt mondom, hogy teljes mértékben megszűnt a kapcsolatunk, nem, ez hazugság lenne. Pár emberrel a mai napig közelebbi kapcsolat van, pár emberrel meg ilyen távolabbi, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek nagyon pozitív élménye volt, úgyhogy mi azért szeretjük egymást, ez a korosztály.
1: És azért itt mondtad, hogy több játékos nem vitt el több bajnokság, de a te karrieredet megnézve azért a Sampdoriában és a Bariban 46 szériá meccset játszottál, az Uralban és a Krasznodarban 41 orosz első osztályú mérkőzés is, köztem még a Monakóban is megfordultál, tehát azért szerintem neked bőven összejöttek itt a több bajnokságok. Ha ezekre az évekre gondolsz vissza, akkor neked milyen érzés jön előre? Ha ugyanígy megkérdezem, hogy maradt ebbe a karrierbe, vagy kihozod, ami benne volt, akkor neked erre mi a válaszod?
0: Hát ugye a karrier az mindig abból áll, hogy milyen döntéseket hozol igazából, és a döntéseket utána úgy tudod megítélni, amikor már túl vagy rajta, hogy ez jó volt-e vagy rossz igazából. Az én karrieremben én azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy Olaszországba igazoltam, az pozitív is, meg negatív is, elmondom, hogy miért. Egész fiatalon ugye Olaszországban akkor az volt talán a legjobb bajnokság, és nagyon nehéz volt bekerülni a felnőtt keretbe, illetve az, hogy főleg idősebb játékosokat szerettek játszani az olaszok. Úgyhogy fiatalként azt kell, hogy mondjam, hogy ott azért végig kellett járni ezt a szamár létrát. Hál' Istennek mi nagyon sikeresek voltunk az utánpótlásba, ott a Sampdoriába, illetve fel tudtunk kerülni páran a keretbe. Ugyan kölcsön adtak minket, de viszont onnan visszatudtunk úgymond térni. Úgyhogy ebből a szempontból én talán szerencsés vagyok, hogy ez így alakult, viszont a negatívum Olaszországgal kapcsolatban, hogy ott egy ilyen nagyon védekező stílust kellett úgymond átvenni, én inkább támadó szellemi voltam mindig, és nagyon sok fókusz volt a védekezésre, illetve az, hogy nem voltam fizikailag annyira felkészült, mondjuk egy ütköző ember nem voltam például, és ezért nem tudtak engem középen játszatni a saját posztomon, ezért úgymond kitettek vagy jobb szélre, vagy bal szélre, ahol úgymond kevesebb fizikai úgymond dolog volt. Úgyhogy ezzel pedig kicsit úgy átformálták a játékomat, amit egy kicsit bánok, megmondom őszintén, és hogyha most vannak fiatalok és mondjuk magyar fiatalok, és mondjuk lenne egy olasz lehetőségük, én azt mondanám, hogy inkább menjetek el Hollandiába, vagy valahol, ahol inkább focis közeg van, ne Olaszországot válasszátok, mert onnan tényleg nagyon nehéz kijönni. Viszont abból meg nagyon pozitív, hogyha kijössz, akkor meg olyan mentalitással jössz ki, hogy ott már szinte nem állít meg senki. Úgyhogy ezért egy kicsit kétes nekem az, hogy Olaszországba igazoltam, de úgymond a karrierem során én nem mondom azt, hogy megbántam volna egyetlen egy döntésemet sem, úgyhogy így alakult ez, hogy volt-e benne több, lehet, hogy volt benne több, volt alkalmam, vagy volt szerencsém, hogy meghívást kaptam a Liverpoolt, amikor Benitez volt az edző, csak sajnos a Sampdoria és a Liverpool nem tudtak megegyezni, ezek ilyen pénzbeli dolgok, tehát rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam odaigazolni, ezt egy kicsit bánom, de mondom, ezek a menedzselés dolgok, meg ezek, én akkor kihoztam magamból azt szerintem, amit tudtam.
1: Nem tudom, hogy utólag mennyire emlékszel rá vissza, de volt akkor itt az orosz ajánlatokon kívül más ajánlott, hogy honnan jött akkor megkeresés, amikor végül Olaszországból váltottál?
0: Hát ugye az ember néha úgy igazol, hogy kapcsolatok kellenek, úgyhogy itt volt egy olyan, hogy Monakóba, amikor játszottam, akkor Nicába lakott pont a Krasznodárnak a vezetőedzője, Slavoljub Muszlin nevezetű ember, aki tulajdonképpen arról híres, hogy ő fedezte fel az Zidánt, és az ő meghívására mentem én Krasznodárba akkor, tehát engem kivásároltak, akkor a Monakóból, pont akkor kötöttem egy 4,5 éves szerződést, akkor jött Ranieri, tehát akkor volt ez az építkezés a klubnál, és minden szuper pozitív volt, és nem akartam eljönni Monakóból, tehát az élet is, azt kell, hogy mondjam, hogy remek volt. Viszont a Monakónak a politikája az olyan, hogy fiatal játékosokat hoznak, és hogyha van kérő, és még pénzt is ajánlanak értük, akkor ők nem fognak marasztalni senkit, és ezt láthatjuk amúgy az évek során, ez folyamatosan így van. Úgyhogy nekem is mondták, hogy figyelj, van érted egy nagyon jó ajánlat, el tudsz menni Oroszországba, úgyhogy részünkről oké a dolog, döntsd el te, nyilván, hogy szeretnél-e maradni vagy menni, és akkor beszéltem a vezetőedzővel, a Ranierivel, hogy mennyire számít rám, stb. Aztán így éreztem egy kicsit, hogy ő még hát ilyen nem tudja, hogy mi lesz, hogy hogyan, hogy stabil kezdő leszek-e, vagy nem. Aztán akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek oda, ahol a vezetőedző 100%-osan azt mondja, hogy engem szeretne.
1: Egyébként ott a feleséged, ott ismerkedtél meg, vagy a döntésbe ez is közbeavatkozott, hogy orosz és ő a származik egyébként?
0: Hát nem, a feleségemet már ott ismertem meg, tehát ez nehéz lett volna amúgy nem becsajozni Oroszországban, gondolom őszintén, úgyhogy igen, a feleségemet ott ismertem meg, ez egy olyan dolog volt, hogy szomszédok voltunk igazából, aztán mi találkozgattunk, nagyon sokáig udvaroltam neki, és utána az ember, amikor már úgy érzi, hogy na hát meg szerintem megtaláltam a társamat, akivel tudok menni úgymond az életbe tovább. Én ezt megéreztem nagyon hamar, szerintem egy olyan, hát egy ilyen 8-10 hónap után én már úgy éreztem, hogy ő az igazi, úgyhogy nem is vaciláltam, elvettem, úgyhogy mi már, hát most lehet megdorgál, de már 12 éve együtt vagyunk.
1: És egyébként a Krasznodárban mennyire nagy a futballkultúra, mert hogy visszaemlékszem még, amikor régen közvetítettek itt nagyon orosz bajnokságokat, és ugye még a háború előtt, akkor ott mindig telt ház volt, sok ember volt, ha jól emlékszem vissza, meg azért egy top csapatnak számított akkoriban. Tehát összességében a Krasznodárban mennyire számítottok ti futballisták, ott nagy sztároknak?
0: Amikor én kiigazoltam, akkor Krasznodárban két csapat volt. Volt a Kubány Krasznodár, illetve az FK Krasznodár. Az FK, ahova én mentem, az még csak 5 éves volt. Tehát ott volt egy szponzor, egy alapító, aki egy saját klubot szeretett volna. Igazából ő megkérdezte, hogy ő fel tudja tuningolni a Kubány Krasznodárt, és nem engedték meg neki, úgyhogy azt mondta, akkor alakítok egy saját klubot tulajdonképpen. És én ebbe a klubba igazoltam. A Kubány Krasznodár meg egy stabil első osztályú csapat volt akkor, tehát volt derbi. Tehát egy Krasznodárban volt két első osztályú csapatod, most a Kubány harmadosztály sajnos, tehát ott óriási pénzes problémák vannak, meg a város nem segít, viszont az FK Krasznodár az meg tavaly megnyerte a bajnokságot, és most is ott vannak az élen, tehát annyira jó szakmai munka folyt, meg folyik mai napig, hogy én amikor odaigazoltam, akkor volt egy akkora bázis a Krasznodárnak, hogy leesett az állam. Még annó fel is vettek egy videó ott talán a YouTube-on meg lehetett nézni, most már nem lehet, mert leszették, hogy bemutattam, hogy milyen stáb dolgozik a csapat mellett, milyen pályák vannak, hogy hol élünk tulajdonképpen, tehát Manchester City jött oda, és tátva nézték, hogy mekkora bázisa van a Krasznodárnak, tehát ott tényleg az elnök minden garasát, úgymond minden rubeljét ebbe a csapatba tette bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási munka folyt annak érdekében, hogy a nézőket, mert nagyon kevés nézőnk volt akkor, meg szurkolónk, ugye 5 éves a csapat, még nem tudják, hogy mindenki a Kubánynak szurkol, ott játszottunk a Kubán stadionban, ugye most azóta már van FK Krasznodár stadion, majd nézzék meg, mert őrületesen jól néz ki, mint egy kolosszeum, és hogy ezeket a nézőket tulajdonképpen átcsalogassa az FK oldalára, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Kubánynak szinte alig van nézője, és mindenki az FK-nak drukkol. Úgyhogy óriási foci őrület van, óriási, telt stadionok állandóan, és ugye ők játszottak még a háború előtt, amikor nem voltak szankciók, ők játszottak bajnokok ligáját is, tehát voltak csoportkörösek, Európa Liga, tehát ott óriási foci öröm van, amikor játszik az FK, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akinek van, azt hiszem a Ramirez játszott ott.
1: Igen,
0: Ramirez, sokat beszéltem vele, és ugye neki is vannak magyar kötődései, meg szomszédok is voltunk ott, és mondta is, hogy hát ez őrület, ami tulajdonképpen ott van kint, úgyhogy magyar játékosok, aki teheti, és van meghívás, akkor ne habozzatok, menjetek, és ne féljetek a szankcióktól.
1: Összességében így a korábbi csapajdétet mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye a Krasznodárt most említetted, de például a Sampdoriát, Barit mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye most a tévéképernyőjén őket az utóbbi időben elég nehéz, mert sajnos, hogy ők is kicsit visszábestek, de összességében mennyire nézed a régi klubjaidat?
0: Én nézem az összes régi klubomat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenhonnan nagyon pozitívan jöttem el, és nagyon pozitív megítélése van a klubnak is, meg nekem is. Tulajdonképpen a Sampdoriát nagyon sajnálom, tavaly ők kiestek, és úgy lettek úgymond visszapecázva a Széria B-be. és ebbe az évben sem kezdték nagyon jól, most kezdtek el nyeregetni. Volt rengeteg edzőváltás, úgyhogy én azt látom, hogy ott szenvedés van egyelőre. A Barinál ugyanez, szintúgy, sajnos. Ugye ott, amikor meghalt az elnök, a Matarese, akkor kiveszi át a klubot, tehát nem tudták, ilyen nagyon nagy bizonytalanságok vannak, úgyhogy úgy látom, hogy ott is nagy nehézségek vannak, de mindenféleképpen követem mindig a két csapatomat, mert egyszerűen imádom őket.
1: Ha csak így semleges szurkolói szemmel nézed, van kedvenc bajnokság amúgy, amit mindig követsz, ugye a Sport TV miatt a BL-t nyilván úgy, vagy nem is úgy, hogy muszáj követni, hogy szakmailag felkészült legyél, de ha csak hobbiként tekintesz, akkor melyik bajnokság, amit figyelemmel követsz?
0: Hát igen, nyilván a BL-t, meg ezeket a tornákat, ezeket mind követem, de megnézek minden focit, hogyha mondjuk megy egy Premier League meccs, és megy egy szériá meccs, akkor én a szériát választom egész biztosan, tehát én megnézem a szériát, nekem tulajdonképpen az a kedvenc bajnokságom. Aztán megnézem ugyanúgy a Saudi ligát is, megnézem a Török ligát, megnézem a Portugált, tehát az a lényeg, foci legyen. Az összes focit megnézem, tudok belőle tanulni, egyrészt azért is, mert edzőnek készülök, most ezen az UEFA a licencen vagyok tulajdonképpen hallgatóként, úgyhogy nagyon fontos nézni a meccseket. Hát meg a másik dolog meg, hogy nekem ez az életem tulajdonképpen, úgyhogy nem szeretnék kiadni egyetlen meccset se, és mindig képbe vagyok szinte mindennel.
1: Igen, és mielőtt rátérünk itt a BL döntőre, még egy szegmest akartam pont beemelni, ez pedig a Dorogi és a Sport TV szegmens párhuzamban. Ugye jelenleg Dorogon labdarúgó és edző is vagy egyben, közben a Sport TV-n is tevékenykedsz, mint szakértő összességében. Nyilván most a játékos pályafutásod már a vége felé tart, ugye volt egy kisebb visszavonulásod is már korábban, tehát ha választani kell, akkor most jó esélye itt az edzőség és a szakértői szemlélet jöhet előtérbe. Akarsz ezek közül választani, vagy úgy érzed, hogy ezt a kettőt, ezt azért majd hosszú távon össze tudod egyeztetni a jövőben.
0: Ezt amúgy aranyosan mondtad. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én már befejeztem a profi labdarúgást teljes mértékben. Aztán visszarántottak engem ebbe a Kelen témába, hogy gyere, jó lesz. Mondom, akkor jó, elmegyek, focizok, társaságban vagyok, öltözőben vagyok, tehát én ezt imádom, szeretem, és akkor utána megkaptam egy meghívást a Dorogtól, hogy nagyobb távú célok vannak, stb. Szeretnék, hogyha én lennék a másodedző. Mondom, ez pont kapóra jön nekem most így, hogy tanulok is. Mondom, akkor elvállalom ezt az egészet, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarva, de visszacsöppentem ebbe a profi világba, tehát én már nem akartam ötöt edzeni, mondjuk egy héten, tehát nekem, én már edzettem eleget életemben, én most úgy vagyok vele, hogy szeretnék a családommal pihenni, illetve élvezni a szabadidőmet, és egyszerűen úgy visszaálltam ebbe a dologba, hogy úgy nézek ki, hogy megint profi vagyok, sőt a szerződésem is profi, pedig nem kértem, úgyhogy igen, ez egy ilyen téma. Mellette ugye csinálom ezt a sporttévés dolgot, ami egy teljesen más világ tulajdonképpen, de tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy mivel meccseket is folyamatosan megnézem, ugye képbe vagyok ezekkel kapcsolatban, nem kérték tőlem azt, hogy mondjuk elemezzek ki valamit, vagy pedig statisztikát mutassak, mert arra van más ember tulajdonképpen. Én azért vagyok, hogy amit látok, azt mondjam el tulajdonképpen, és úgy, hogy a néző is megértse, tehát próbáljak úgy beszélni, hogy megértsék még az is, aki soha nem nézett mondjuk focit az életében, hogy most miről van szó. És tulajdonképpen ennél többet nem is csinálok a tévénél, de viszont nagyon tetszik, ez kötetlenbe megy. Az, hogy edző leszek-e, még nem tudom. Szeretném kipróbálni magam ilyen menedzsment dolgokba, vagy ilyen sportigazgatói esetleg, vagy pedig ilyen akadémia vezető, vagy valamilyen vezető, tehát vezetői dolgokba. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy az nekem jobban menne, vagy jobban állna, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy még nem kapkodok, egyelőre figyelem, hogy mit tudok csinálni, vagy hogy mit szeretnék tulajdonképpen csinálni. De mondom, szeretném élvezni ezt az időt a családdal, illetve az, hogy már tényleg nem annyira profiként készülök mondjuk egy NB3-as mérkőzésre, mint mondjuk a fiatalok nálunk.
1: Hát sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, jól fogsz dönteni majd hosszú távon. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Kama Vladimirral.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Vladimir a vendégem. És folytassuk akkor itt most már a BL szezonnal. Összességében, ha így összegezve kell ezt az idei évet, ugye a Sport TV szemszögéből már véget ért az idei BL szezon, ha összegezni kell ezt az idei évet, akkor hogy tetszett, amit idén láttunk, mennyire volt pozitív, mennyire volt negatív, meg ez az új formátum, ez már a, neked a szemednek teljesen jó esik, úgymond, tehát sikerült megszokni ezt az új formátumot, mit gondoltunk erről az idei szezonról?
2: Igen, szkeptikusok voltunk az új formátummal kapcsolatban, de szerintem nagyon jó. Nekem nagyon tetszik személy szerint, és még a múlt évibe, amikor ugye a francia csapatok jutottak be rengetegen, aztán ebbe az évben már azért ilyen kiegyensúlyozottabb volt, mert a tavalyihoz képest a nagyobb csapatok is komolyabban vették már rögtön az első mérkőzéseket. Tavaly még nem. Tehát tavaly volt olyan, hogy a PSG ugye becsúszott az utolsó helyen még, tehát azt végén meg is nyerték, az már más kérdés. De idén már úgy vettem észre, hogy azért komolyan vette mindenki. Nyilván mindig van meglepetés. Tehát van olyan, hogy egy kisebb csapat, lásd Karabak ebbe az idénybe például, milyen jól teljesített, vannak visszaesések, mondjuk egy Nápoly, egy Inter nem úgy teljesített szerintem, ahogy kellett volna a BL-be. Én meggyőződésem volt nekem, hogy a Bayern az végig fogja menetelni a dolgot, tehát én már legelején azt mondtam, hogyha el kellett volna menni egy tipmix irodába, és fogadni valakire, én azt mondtam volna, hogy Bayern München egyértelműen, és az, hogy a PSG-vel kerültek össze, ugye ez sokan mondták, hogy egy döntőnek is megfelelt igazából, és tényleg olyan is volt az első mérkőzés. Nekem nagyon tetszik, mondom, hogy milyen meccsek vannak, pláne azok a meccsek is nagyon jók, ahol mondjuk van egy 3 gólos különbség, de nem jelent semmit igazából a BL-be. Tehát már 3-4 gólos különbségek nem jelentenek igazából semmit. Mert elmész mondjuk idegenbe, vagy elmész utána tehát egy hazai meccsen, és meg tud fordítani a mérkőzést. Tehát nagyon jó mérkőzések lettek, és az, hogy egy PSG Arzenál, az Arzenált én nem tippeltem volna a döntőbe, megmondom őszintén, de amit ebbe az évbe a bajnokságba is letesznek, ezt abszolút meg tudják koronázni még egy BL döntővel. Hanem egy BL győzelemmel.
1: Igen, itt azért az elődöntő, mint a kicsit pont játékstílusra is ketté osztódott volna, mert azért szokták itt mondani, hogy az Atletico-nak meg az Arzának a játékstílusa, illetve a PSG-nek meg a Bayern Münchennek a játékstílusa is egy-egyben megegyezik. Összességében jobban örültünk volna, ha két támadóbb stílusú van a két oldalon, és mondjuk a PSG meg a München a döntőbe találkozhat, vagy mennyire tetszik, ha így ránézel el, hogy Arzenál PSG BL döntőt látunk, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
2: Hát ne vegyük el a csapatoktól az érdemet igazából, megérdemeltem, vannak ott, ahol vannak. Most nézőként nyilván az ember az mindig szép focit szeretnek látni, cselezni akar látni játékost, szép gólokat lőni, beindulásokat, tehát szép focit akar látni a szem igazából, de itt azért óriási taktikai harcok voltak, úgyhogy mondom, az érdemekből ne vegyünk vissza. Jó ez így, ahogy van szerintem.
1: Igen, meg azért így az Arzenát nézve, főleg a Wengeres éra után picit testidegen, hogy látjuk ezt a mostanit, és láthatjuk, hogy ez az eredményesebb, meg azért én mindig óckodom, amikor azt mondják, hogy ez egy Mourinho-s 2.0 ez a csapat, mert azért csak elég megnézni a visszavágót, nem tudom, mennyire nézted az Arzán Atletico visszavágóját, hogy hiába volt az Atletico gólkényszerbe, és kellett volna az egyenlítés, hát gyakorlatilag nem jutottak el a 16-os környékére, se még a Mourinho-s foci arról szól, hogy magukra húzok az ellenfélt, addig ez az Arzán annyira fizikális, és annyira tudja dominálni még így is, hogy egyszerűen nem engedte az Atleticónak, hogy a térfelen átjöjjenek. Tehát nem látványos ez a foci, ezt alá írom, de amit csinálnak, azt talán a legjobban csinálják jelenleg Európában.
2: Teljes mértékben igazad van, ez egy óriási taktikai felkészültség, és az, hogy lehet, hogy neked nem jön le a meccset nézve, hogy ki uralja a játékot, de az Arzenál uralta végig a játékot. Az volt, amit ők szerettek volna tulajdonképpen, úgyhogy mondom, le a kalappal, hogy ott vannak a döntőbe.
1: Ha így visszamegyünk még az elődöntőig, ez a PSG Bayern München, ez kicsit 1A-1B volt egyébként, tehát itt aki onnan jött, az nagyjából tök mindegy, ki jutott a döntőbe, megérdemli, vagy azért neked a Bayern München, még mindig, ahogy említettél, hogy ők voltak a favoritok nálad, ez így a PSG-vel szemben is így úgy, hogy amikor meglátod ezt az elődöntő párosítást, akkor úgy voltál, hogy tök mindegy, melyik jut be, csak lássunk egy jó csapatot ott.
2: Hát a PSG-vel, amikor játszottak, akkor is olyan érzésem volt, hogy igen, jó csapat a Bayern, tehát tényleg ahogy eddig meneteltek, meg ahogy nyerték a meccseket könnyedén, meg látni lehetett, hogy önbizalommal teli, tehát duzzadnak az önbizalomtól, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a két meccs alapján a PSG uralta a meccset, és az volt, amit ők szerettek volna, az volt, amit ők elképzeltek, tehát ilyen részletekbe is belementek utána, azt már az interneten láttam, hogy a Safonov miért rugdalja ki a labdát tulajdonképpen folyamatosan, tehát meg volt a game plan teljes mértékben, és Bayern ezzel nem tudott mit kezdeni tulajdonképpen. Tehát én sajnálom, mert én Bayern drukker vagyok, sajnálom, hogy nem ők vannak a döntőben, de a PSG messze most a legjobb csapat. Tehát viszont ne felejtsük el azt, hogy a döntő az egy meccses. Tehát a döntőben akármi lehet. Egy kiállítás, egy 11-es, egy mit tudom én, egy kezdet, tehát momentumokból áll az egész mérkőzés, és ugye tudjuk, hogy a momentum az egy perc alatt meg tudja változtatni a meccs képét, úgyhogy itt nem mondanám meg neked, hogy tulajdonképpen a két párosítás közül, amelyik tovább jut, azt fogja biztosan megnyerni, mert itt akármi lehet igazából. Egy meccs alapján.
1: Tehát játékfelfogásban talán mondhatni, hogy két ellentétes csapatról beszélünk, így gyűjtöttem ki infókat, hogy a PSG a harmadik legtöbb szerzett, az Arzán a harmadik legkevesebb kapott XG-vel rendelkezik, a PSG lőtte a legtöbb, az Arzán kapta a legkevesebb gólt, tehát így tényleg minden támadó statisztikában a PSG felül van, az Arzán minden védelmi statisztikában. Azt, hogy ennyire két pólus találkozik el egymás ellen, szerinted kinek segíthet? Inkább az Arzának jó, hogy egy ilyen labdaigényes, domináns csapattal fog találkozni, vagy inkább a PSG-nek jó, hogy egy ilyen ellenféle játszik, és nem olyan, mint a Bayern vagy a Barcelona, aki nagyon hasonló stílusban játszik, mint ők?
2: Hát most így kapásból az kell, hogy én azt mondanám talán, hogy a védekező csapatnak is, aki kontrázik, nagyobb esélye van, mert mindig sokkal nehezebb felbontani egy masszív védelmet, tehát ott nagyon nagy türelemmel kell játszani, ugye beindulások azok kevesebb van, mert ugye kompakt az ellenfél, ott van a 16-os körül, nem tudsz hova beindulni, nincs terület tulajdonképpen, és ez amúgy felőrli a támadó csapatot, nyugtalanná teszi a támadó csapatot, viszont a másik oldalon meg van egy PSG, ahol olyan támadó sor van, hogy Kvaratskhelia, Doué, Dembélét, és be tudják cserélni oda a Barcolát, tehát félelmetes támadó sor, és egyszerűen technikailag, fizikailag, foci tudásba is, tehát szerintem azért nagy különbség van a játékosok között, az Arsenal és a PSG között, tehát a PSG javára, úgymond, hogy ott meg lehozni egy meccset gól nélkül nagyon nehéz lesz. Tehát ott meg olyan villanások lesznek, vagy lehetnek tulajdonképpen, hogyha te nem koncentrálsz oda mondjuk 120%-osan egy pillanat alatt, hogy egy csellel levesznek, aztán ott vannak mögötted. Úgyhogy azért is lesz az érdekes ez a dolog, de így kapásból én azt kell mondjam, hogy a védekező csapatot helyezném előnybe. Hogy nekik jobb ez a dolog. Mm-hmm.
1: És akkor te egy soroltad tényleg a szupersztárokat, és ha támadó oldalról beszélünk, akkor mindig ott van egy Hakimi is, akiről még így el is felejtünk beszélni, pedig első a gólpasszokban az idei BL kiírásban, 8 gólpasszal, mert mindenki itt a szupersztárokról beszél elő, és még egy ilyen szélső védővés van ennek a csapatnak, aki ennyire be tud lépni a támadásokban. Akkor így az előző monológodrat lezárva és ráfűzve, akkor szerinted ebbe a BL döntőben az Arzán számít minimálisan esélyesen? Tehát mondani kéne akár 51-49-be egy arányt, akkor inkább most az Arzánnak mondod esélyesebbnek? Nekik jobb ez a matchup?
2: Hát nem, én csak ezt kapásból mondtam neked, hogy a védekező csapat. Én a PSG-t várom győztesnek. Százalékban mondjuk 51-49, de a PSG-nek. Én inkább azt mondanám. Hakimire visszatérve ott van még a másik oldalon a Mendez. Tehát ez a két ember olyan dolgokat művel a pályán, hogy néha csatárként látjuk őket. Néha olyan, hogy a Hakimi bead, és a Mendez fejezi be. Tehát ilyen dolgokat nagyon keveset látunk a fociba igazából. Félelmetes, amit művelnek. Tehát ott nem tartja senki a pozícióját a PSG-nél, hanem mindenki betölt egy pozíciót, ami éppen üres. Tehát ezért jó a PSG. Úgyhogy én azt mondom, hogy legalábbis én PSG győzelmet várok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd.
1: Ilyen szempontból teher mennyire lett inkább az Arzenálon, mert azt nézzük, hogy ugye most jó esélyre azért be fogják húzni az idejbajnoki címet, bár hogy a West Ham is megszenvedtek, most múlt hétvégén már nehezen mond ilyet az ember, de jó esélyre azért meg lehet nekik a bajnoki cím, viszont BL-t ugye nem nyertek, még 2006-ban pont 20 év volt az utolsó, hogy eljutott legalább egy BL döntő, de azt is elveszítették, még a PSG ugye önbizalommal teli egy címvédéssel jöhet ide. Szerinted az Arzenát nyomhatja inkább ez a teher, vagy azért a PSG-n is ott a teher, hogy azért egy duplázás, azért az mégis egy kicsit más szájíz?
2: Hát nem tudom neked megmondani, BL döntőt nem játszottam, de döntőt már játszottam sokat. Itt szerintem egyik csapat részéről sem lesz nagy teher. Itt ki fognak menni, és egy jót fognak játszani. Tehát erről fog szólni. Szerintem az Arzenál itt maximálisan fel fog készülni taktikailag, hogy tönkre tegye a PSG-nek a játékát. A PSG meg játszani fogja szerintem ugyanazt, amit tulajdonképpen eddig képviseltek. Mondom, tehát ez egy olyan dolog, hogyha taktikailag te 120 percet végig tudsz, mondjuk 110-et, nem 120, 110-et végig tudsz koncentrálni, akkor akár viheted mondjuk a dolgot egy 11-esek, a 11-esek az meg teljesen az lutri, az teljes mértékben lutri, ott akárki nyerhet, úgyhogy nem tudom, mi lesz a fejekben, hogy lesz, nem hiszem, hogy itt döntetlenre fog játszani amúgy valaki, mind a két csapat meg akarja nyerni a mérkőzést, de majd a mérkőzés folyamán is majd lesznek változások, meg váltások, úgyhogy mondom, én azt várom, hogy az Arzenál itt taktikailag nagyon fel fog készülni a PSG-ből, a PSG meg csak játszani fog úgy, ahogy tud.
1: És azért még így a műsor vége felé beszélünk picit magyar érdekeltségből is, mert azért csak itt fogják a Puskásba rendezni összességében. Szerinted ez maga az országnak, meg is sport szakmaira mekkora dolog, hogy itt rendezik. Másrésztről, meg mi magyar szurkolók mennyire örülhetünk, hogy azért, ha összegezve nézzük, talán az Arzát nem várta mindenki oda a BL döntőbe, de így megnézzük, azért csak kettő top csapatot kaptunk ide.
2: Igen, amúgy megkérdeznék egy pár embert, hogy ki, milyen csapatnak örült volna jobban, hogyha döntős. Szerintem mondtak volna itt sok mindent Real Madridtól elkezdve, tehát olaszokon keresztül. Igen, egy Arzenál van a döntőbe, örüljünk annak, hogy Budapesten lesz tényleg, mert szerintem ez egy nagyon nagy dolog az ország számára is, a város számára is. Igazi, ez egy foci ünnep lesz tulajdonképpen. Reméljük, hogy a PSG szurkolók majd nem fogják szétverni a várost, ahogy szokták, de ez egy foci ünnep tulajdonképpen, és mindenki már nagyon várja, és az tényleg, hogyha valaki tudott erre jegyet szerezni, erre a mérkőzésre, és kint tud lenni magyarként, az egy óriási dolog, mert nem biztos, hogy az életében még egyszer össze fog jönni egy BL döntő mondjuk valahol. Úgyhogy ez helyben is van, szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy ide tudták szervezni.
1: Szerencsések között leszel, vagy te otthonról fogod figyelni?
2: Majd? Én kint leszek a stadionban.
1: Akkor ez nem akármilyen élmény, ezt gondolom válogatott meccsen már voltál, tehát így az atmoszférát már sikerült megtapasztalni.
2: Igen, igen, igen, válogatott mérkőzések azok mindig jók. Egy BL döntőn még nem voltam, lehet, hogy nekem is ez az első és az utolsó, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, szerint biztos, hogy jó hangulat lesz.
1: Tudj, jó szurkolás, meg szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm. És még egy záró kérdés így az adás vége felé, hogy ha már magyar érdekeltség, meg bajnokok ligája, azért az utóbbi időben a Ferencvárosnak összekötődött itt a BL-lel a neve, és most azért nagyon közel állunk ahhoz, hogy ne sikerüljön nekik a BL indulás összességében. Szerinted a magyar futballnak mit lenne jót? Tehát az, ha van egy kicsit variabilitás benne, és inkább a Győr lesz ott, vagy azért még mindig a Fradi, aki szerezte itt a koeficiens pontokat az utóbbi években, és azért még magyar szemmel, tényleg itt nem klubhovatartozás, nem kinek szurkunk, hanem csak magyar futball szerető ember szemmel, még mindig az lenne nekünk a legjobb, hogyha a Ferencváros indulna a BL-ben.
2: Nagyon szurkoltam a Fradinak a BL-be is, meg az Európa Ligába is, tehát mindig jó, hogyha van egy magyar csapat ilyen nagy tornákon. A bajnokságnak viszont azt kell, hogy mondjam, hogy jót tett, hogy most a Győr van ott az élen, ugyan még lehet, hogy a Fradi fogja megnyerni, tehát itt még akármi lehet, viszont jó egy konkurencia bajnokságon belül, tehát azért egy 10 éven keresztül itt azért Fradi uralom volt, és az tényleg szerintem nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy itt más csapatok is így fel tudják lendíteni az évet maguk számára. teljesen mindegy szerintem, legalábbis nekem teljesen mindegy, csak legyenek ott a BL-be, vagy az Európa Ligába, mert szerintem a magyar labdarúgás számára ez nagyon fontos, meg a válogatott számára ez nagyon fontos, hogy ott legyünk a térképen, mert ugye nekünk most megint jön egy generációváltás, majd hamarosan kellenek a fiatalok, kell, hogy a fiatalokat lássák, kell, hogy a fiatalokhoz nemzetközi szinten nyúljon mondjuk más csapat, más úgymond külföldi csapat, nagyon fontos. Úgyhogy nekünk minden apró ilyen dologba kapaszkodni kell. Most az, hogy ki van ott a BL-be vagy az EL-be, számomra teljesen mindegy, csak legyen ott valaki. Most mondhatnám itt a játékosokat is, hogy mondjuk, hogy ki játszott meg, ki nem. Tök mindegy, csak legyenek ott magyar játékosok, és tényleg mindenkinek szurkolok, hogy így legyen.
1: Valahogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszönöm.
1: Sziasztok!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Az adó- és nyugdíjreform kérdésében nincs egyetértés a kormány és az unió között, ami feltétele az uniós források hazahozatalának. Balogh Zoltán lobbizott K. Endre kegyelméért, mondja Novák Katalin volt kabinetfőnöke Magyar Péter szerint dőlnek a dominók. Több előadó és cég is visszautalta az NKA-tól kapott támogatást, eddig 1,7 milliárd jött vissza. Ellenáll az adó- és nyugdíjreformnak Magyar Péter az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon, írta meg a Euronews. A lap úgy tudja, a 2022-ben elfogadott magyar helyreállítási tervben vállalt nagy szerkezeti átalakításokat a szűk határidő miatt lehetetlennek nevezte a magyar miniszterelnök. A híradónak nyilatkozó uniós szakértő szerint a kormány legfőbb célja most az lehet, hogy időt nyerjen a reformok végrehajtására. Simonovics András nyugdíjszakértő pedig úgy látja, egy átfogó nyugdíjrendszer átalakítás 6 évig tarthat.
2: Türelmet szeretnénk kérni, hiszen egy átadás átvétel zajlik, egy nagyon nehéz helyzetben lévő országot és gazdaságot veszünk át.
3: Így fogalmazott csütörtökön Bécsben a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mikor várható a különböző ágazati különadók kivezetése Magyarországon. Egyes információk szerint hasonló érvelések hangzanak el az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon is. Az Euronews úgy tudja, hogy Magyar Péter vonakodik a nyugdíj- és adóreformtól, amik elviekben az uniós források feloldásának feltételei lennének. A jóváhagyott magyar helyreállítási terv ugyanis tartalmazza a nyugdíjrendszer igazságosabbá és fenntarthatóbbá tételét, illetve az adórendszer egyszerűsítését. Ám a miniszterelnök csapata azt jelezte Brüsszelnek, hogy bár elkötelezettek a nyugdíjreform mellett, de a szűk időkeret és a gyenge költségvetési helyzet miatt a határidő előtti végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen.
4: Nem csak arról van szó, hogy a jogállamiság terén meg kell hozni a garanciális intézkedéseket, hanem ebben a újjáépítési pótköltségvetésben megjelölt összegekre külön reformokat kell csinálni.
3: A nyugdíj- és adórendszer reformját még az Orbán kormány

0: kormány vállalta a 2022-ben elfogadott helyreállítási tervben. Azonban ennek érdekében érdemi lépéseket nem tett, mondta a híradónknak nyilatkozó uniós szakértő. Víg Zoltán úgy fogalmazott, hogy az új kormánynak augusztus végéig kellene ezeket a nagy társadalmi egyeztetéseket és külön gazdasági számításukat igénylő rendszer átalakításokat véghez vinnie, így a brüsszeli tárgyalások mellett a miniszterelnök egyik legfőbb feladata a határidők kitolása lehet.
1: Magyar Péternek szüksége van arra, hogy szövetségeseket keressen az Európai Unión belül. Lengyelország, Olaszország és Ausztria lehet ilyen szövetséges, hogy időt kaphasson a többi tagállamtól. Beleegyezzenek abba, hogy Magyarország a határidőn túl terjedő módon hozza meg ezeket az intézkedéseket.
0: Víg Zoltán hozzátette, a feltételek 100%-os teljesítése mind a helyreállítási, mind a kohéziós alapok esetében gyakorlatilag minden tagállam esetében kizárt, így az is, hogy az összes pénzt fel tudják használni.
2: Egy év kellene a lehetőségek feltérképezésére, és 5 év az átmenet megvalósítására.
0: Ennyi időbe telne a nyugdíjreforma szakértő szerint. Simonovics András hangsúlyozta, az egyenlőtlenségek felszámolásának kell a reform célkeresztjében állnia, így a minimál nyugdíj 120 ezer forintra emelését üdvözlendőnek tartja, de emellett szerinte a plusz havi nyugdíjjuttatások elosztásán is változtatni kéne.
2: A 14. havi nyugdíj az mindenki számára egységes lenne, még hatékonyabb lenne a szegénység tompításában, hogyha degresszív lenne, tehát minél magasabb a havi nyugdíj, annál kevesebbet kapna valaki 14. haviként. Ez a legegyszerűbb, ez egy nulla költségű reform.
0: Kerestük a kormányt is, hogy hogyan kommentálják az Euronews értesüléseit, illetve hogy pontosan mikor lesz a jövő hétre tervezett találkozó Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnökkel, ahol a tervek szerint politikai nyilatkozatot írnának alá a magyar uniós források megérkezésének ütemezéséről. Adásunkig nem kaptunk választ.
3: A véget ér a háború, az Európai Unió újra visszatér az orosz gázvásárláshoz, mert az olcsóbb, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel lapnak adott interjújában. Holoda Attila híradónak azt mondta, nem igaz, hogy az orosz gáz olcsóbb, mint a más forrásból érkező energiahordozók. Az energetikai szakértő kijelentette, Magyarországnak nem kell teljesen leválni az orosz energiáról, de a függést jelentősen csökkenteni kell.
4: Maradna az orosz kapcsolat is?
5: Én azt gondolom, hogy itt addig, amíg nyilvánvalóan ez lejár 2027-ig, addig nyilvánvalóan van egy bizonyos ilyen kifutás.
6: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter januárban még a Tiszapárt szakértőjeként beszélt arról, meg fogják oldani technikailag, hogy Magyarországra több forrásból érkezzen energia, és kevésbé függjön az oroszoktól 2027 után. Bár az ár mindig elsődleges szempont marad.
5: Meg kell felelni annak az elvárásnak, amit a magyar állampolgárok ugye elvárnak, hogy a lehető legolcsóbban és megbízhatóan kapjanak energiát.
6: Bár a Tiszapárt korábban élesen bírálta az előző kormányt amiatt, hogy orosz energiafüggésben tartja az országot, most úgy tűnik, Magyar Péter sem venne 180 fokos fordulatot. Egy lengyel lapnak azt mondta, úgy gondolja, ha véget ér a háború, az Európai Unió is visszatér az orosz gázhoz, mert az olcsóbb. Hozzátette, attól, hogy megnyerték a választást, a földrajz még nem változott meg, ő pedig nem csak az ellátás biztonságát akarja, hanem az alacsonyabb árakat is. Ugyanakkor szeretné azt is, ha Magyarországnak több forrása lenne. Ebben Donald Tusk is segítséget ígért. Holoda Attila energetikai szakértő szerint nem kell teljesen leválni az orosz energiáról, de a függést jelentősen csökkenteni kell.
7: Ha az orosz gáznak valaha lesz arra lehetősége, hogy a háború végeztével visszakerüljön Európába, akkor is gondosan ügyelni kell arra, hogy több beszállító, több útvonal legyen biztosítva az európai fogyasztók számára.
6: A szakértő kiemelte, nem igaz, hogy az orosz gáz sokkal olcsóbb a más forrásból származónál, a kulcs szerinte a hosszú távú szerződési konstrukció, ami által a cseppfolyós gázára is kedvezőbb lenne.
7: Az LNG beszállítókkal ugyanúgy lehet hosszabb távú szerződést kötni, és akkor sokkal kedvezőbb áron lehet elérni a gáznak a beszállítási értékét, azaz mindazok a visszagázosítás és tranzitálás és egyéb költségek, amik rárakódhatnak, azt ugyanúgy meg lehet spórolni egy hosszú távú szerződésben. Olyan feltételrendszert lehet kikötni, ami bizony versenytársakká teheti a miniszterelnök szerint olcsónak titulál, de egyébként nem olcsó orosz vezetékes gázzal.
6: A lengyel lapnak adott interjúban felmerült Ukrajna EU csatlakozásának kérdése is. Magyar Péter a Fidesz kormánnyal ellentétben korábban sem utasította el teljesen az ország EU-tagságát, a gyorsított csatlakozást viszont ellenezte.
8: Ukrajna most semmilyen tekintetben nem felel meg az uniós csatlakozási kritériumoknak, ha csak a magyar nyelvi jogok és kulturális jogokat tekintjük, de egyébként gazdaságilag sem, jogszabályilag sem egy háborúban álló országról van szó, tehát senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez most egy releváns kérdés.
6: A lengyel lapnak a miniszterelnök azt mondta, a kormány kész arra, hogy új fejezetet nyisson az Ukrajnával való kapcsolatokban, de ehhez az kell, hogy a kárpátaljai magyarok megkapják az őket illető alapvető jogokat. A tárgyalások már zajlanak szakértői szinten, a kormány 11 pontos követelés listája alapján. Orbán Anita külügyminiszter pedig pénteken találkozott az ukrán külügyminiszterrel.
9: Ez Magyarországnak is érdeke, és legfőképpen a kárpátaljai magyaroknak. Az ottani felmérések azt mutatják, hogy 83%-uk az határozottan támogatja Ukrajna-Európai Uniós tagságát. Ők azt szeretnék, ha ők is az unió tagjai lehetnének. Tehát itt a magyar érdek egyértelműen az, hogy támogassuk ezt a folyamatot. Ez valószínűleg meg is fog hamarosan történni.
6: A külpolitikai szakértő hozzátette, Ukrajna reálisan 5-10 éven belül csatlakozhat az Unióhoz.
3: Balogh Zoltán intenzíven lobbizott K. Endre kegyelméért, ezt Sanda Tamás Novák Katalin egykori kabinetfőnöke mondta a 24.hu-nak. Elmondása szerint az egykori miniszter őt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el. Sanda kijelentette, Varga Judit javaslatával egyezően Novák Katalinnak sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részleg nem ajánlotta K. Endre ügyében a kegyelmet. Az egykori kabinetfőnök szavaira reagált Magyar Péter is, a miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, idézem, dől a dominó, megtudtuk, hogy Balogh Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segítőnek. Hozzátette, már csak az a kérdés, hogy kivette erre rá Orbán házi lelkészét. Kisgrófó visszautalta a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 5 millió forintos támogatást, tudta meg az Index közérdekű adatigénylés útján. Nem ő az egyetlen, aki visszaadta a támogatást a botrányos ügyben, ha a választások előtt kiosztott 17 milliárd forintból, eddig valamivel több mint 1,7 milliárd forint került vissza az NKA-hoz. Csáki Judit híradónak azt mondta, a támogatást visszautaló előadók és cégek csak meg akarnak előzni egy mindenképp bekövetkező kellemetlenebb procedúrát.
10: Az Index közérdekű adatigényléséből kiderült. A visszafizetők listáján egyébként 49 előadó, művész, cég vagy szervezet szerepel, akik összesen mintegy 1,7 milliárd forintot fizettek vissza. A támogatásból részesült ismert művészek közül egyedül Kisgrófó utalta vissza a támogatást 5 millió forintot. Muri Enikő, Dopman, Deák Bill Gyula vagy Pataki Attila nem. Kerestük Kisgrófót, hogy megtudjuk, miért utalta vissza a pénzt. Az énekeszenészt azonban nem sikerült elérnünk. Csáki Judit színi kritikus szerint lehetett tudni, hogy a kormány nagyon erősen utána megy az ügynek.
11: Szerintem, akik most önként visszafizetik, és jó lenne, ha minél többen lennének, azok tulajdonképpen csak meg akarnak előzni egy reményeim szerint mindenképp bekövetkező, kellemetlenebb procedúrát.
10: Csáki Judit úgy gondolja. Nem kérdés, hogy a kiosztott pénzek nagy része jutalom vagy kampánytámogatás volt.
11: Ugye a Kisgrófó rögtön visszafizette ezt a bizonyos 5 milliárd, de hát itt fél milliárdok vannak, ugye Mága Zoltán. Ezek adják vissza a pénzt maguktól, mert előbb-utóbb valahogy egy nagy része ennek vissza lesz szedve. 17 milliárd, Atya Úr Isten, az egész színházi szakma költségvetésének ez tokvonó a 60%-a legalább, vagy 70.
10: A Független Művészeket Képviselő Szövetség elnöke szerint a visszautalások a legtöbb esetben beszédesek.
12: Ha megnézzük a Kisgrófó különböző korábbi nyilatkozatait, és azt, hogy most ő visszafizeti ezt a támogatást, ez igazából tényleg azt mutatja, hogy nem volt meg az a fajta belső késztetés, hogy ők valóban létrehozzanak egy kulturális teljesítményt, és igazából igen, tehát ezt lehet így is mondani, hogy puszira kaptak támogatást.
10: Nagy Zoltán elmondta, jelenleg mindenfajta kulturális támogatást befagyasztottak, köztük a nyári fesztiválokét is, így közülük több is veszélybe került. Ez viszont nem jó irány, tette hozzá Nagy Zoltán. Dopman a témáról azt mondta híradónknak, ő tisztességesen elszámolt a pályázatával, Kisgrófó pedig talán azért fizette vissza a pénzt, mert meg akarja előzni, hogy tovább vegzálják. A zenész szerint a felháborodás az NKA körül nem jogos.
13: Nagy Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, semmi nem szúrja jogosan az orrukat. Semmi. Semmi nem szúrhatja jogosan. Mert tulajdonképpen az az ember lett megválasztva miniszterelnöknek, aki tulajdonképpen egyféle jelképe annak, ami ellen a nép szavazott. Amikor egy túlárazott szerződéseket aláíró embert megszavaznak miniszterelnöknek, innentől kezdve csak egyszerű hangulathajhászás folyik.
10: Arról nem is beszélve, hogy sok liberális is kapott támogatást, fogalmazott Dopeman. A rapper elmondta, ideje lenne a vérszomjas bosszúálló embereknek leállítani magukat, mert elmondása szerint ez akár tragédiához is vezethet.
3: A pünkösd utáni héten be fogjuk terjeszteni a parlamenteli a média törvény módosítását, ami lehetőséget fog adni, hogy korrigálni lehessen az egyoldalra húzó és politikailag deformált közmédia vezetés problematikáját. Ezt Tar Zoltán mondta a 24.hu-nak. Mint ismeretes, Magyar Péter egyik fő kampányígérete az volt, hogy kormányra kerülésük esetén azonnal felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt nem tudta megmondani, mikor fog megtörténni, de állítása szerint a közmédia meg fog szűnni, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem. A tárca vezető kijelentette, a közmédia átalakítása két lépcsőben történik meg. Egyrészt a súlyos kiegyensúlyozatlanságot a lehető legrövidebb időn belül kezelni kell, a másik pedig, hogy a jelenlegi médiatörvényt át kell alakítani, fogalmazott. 6 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek, miután dróntámadás ért egy luhanszki diákszállót. Vladimir Putyin Ukrajnát vádolta meg azzal, hogy szándékosan célozták az intézményt. Ukrajna azonban tagadta a vádakat, és azt közölték, hogy egy elit drón parancsnoki központot lőttek a térségben.
14: Keresik az eltűnteket annak a diákszállónak a romjai között, amit ukrán dróntámadás ért. A Starobielski pedagógiai egyetemhez tartozó diákszálláson 86, 14 és 18 év közötti tinédzser aludt a támadás idején. A halálos áldozatok mellett 39-en megsebesültek és 15-en eltűntek. Többeket súlyos állapotban ápolnak kórházban. Az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint a támadás teljesen megsemmisítette az 5 emeletes hostel felső 3 szintjét, és közleményükben arra szólították fel a nemzetközi szervezeteket és országokat, hogy ítéljék el a támadást. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna szándékosan célozta a diákszállót az orosz ellenőrzés alatt álló területen. Nincsenek katonai létesítmények, különleges alakulatok létesítményei, vagy semmi hasonló a diákszállás közelében. Senki sem mondhatja azt, hogy ott egy jogos célpontot lőttek, és a légvédelem akciója miatt repeszek találták el az épületet véletlenül. Ez a csapás nem véletlenszerű volt. 3 hullámban indították, 16 drónnal, amik mind ugyanazt a célpontot lőtték, mondta az orosz elnök, aki válaszcsapást helyezett kilátásba. Ukrajna tagadja az orosz vádakat, és azt közölték, hogy a térségben egy elit drónparancsnoki egységet találtak el. Sajtójelentések ugyanakkor arra emlékeztettek, hogy a múlt héten Volodymyr Zelenszkij bosszút ígért annak az orosz rakétatámadásnak a helyszínén, ami 24 ember életét, köztük 3 gyermekét követelte. Eközben az ukrán elnök azt közölte, hogy amerikai javaslatokat vár a diplomáciai erőfeszítések új formájára, miközben kiemelte, hogy Ukrajnának kedvező módon alakulnak a harcok a frontvonalon. Az ukrán külügyminiszter szerint az amerikai közvetítésű tárgyalások a kifulladás felé haladnak, mivel ugyanazokat az ügyeket beszélik át újra és újra. Az orosz féllel való egyeztetések új formátuma felé kell mozdulnunk. Erre 2 megközelítés van, a proaktívabb megközelítés az európaiakat is bevonná a folyamatba, a másik pedig egy találkozó lenne Zelenszkij és Putyin elnök között, mondta Andrij Sibiha, aki a magyar külügyminiszterrel Orbán Anitával 4 szem közt egyeztetett Svédországban. Az ukrán külügyminisztérium tájékoztatása szerint az ukrán diplomácia vezetője tájékoztatta magyar hivatali kollégáját a fronton kialakult jelenlegi helyzetről, a béke folyamatról és Európa bevonásáról ebbe a folyamatba.
3: Janez Janza lesz negyedjérei Szlovénia miniszterelnöke. A jobboldali politikust a 90 tagú törvényhozásban 51 szavazattal választották meg, ezzel megtörve a március óta fennálló patthelyzetet, ugyanis a választásoknak nem volt világos győztese. Most az 5 pártból álló középjobboldali koalíció támogatásával Janza kapott bizalmat, aki adócsökkentést, a nyugdíjrendszer megerősítését és a korrupció, továbbá a túlzó bürokrácia elleni fellépést ígérte meg, valamint a vállalkozások és startupok megsegítését. A kormányváltás után sem módosított Magyarország adósság besorolásán a Moody's. A hitelminősítő az eddigi szinten hagyta Magyarország besorolását, és a negatív kilátáson sem változtattak. Bot Péter Ákos szerint a változatlan besorolás jó hír, mert őszóta sok rossz gazdasági adat látott napvilágot. A volt jegybank elnök kijelentette, ha maradt volna az előző kabinet, leminősítik az országot.
15: Tudom. Nem könnyű a helyzet, a gazdasági helyzet sem könnyű.
16: Erről márciusban beszélt egy konferencián Nagy Márton volt gazdasági miniszter. Bár az Orbán kormány utolsó GDP adatai azt mutatták, bővült a magyar gazdaság, az ország korán sem lélegezhet fel. Kármán András május elején pénzügyminiszteri meghallgatásán élesen bírálta a Fidesz kormány gazdasági döntéseit, és a lesújtó adatokat sorolta.
17: Számos elemzés rámutat, hogy a magyar gazdaság ma nem egy átmeneti visszaeséssel küzd, hanem tartós és strukturális problémákkal. Az előző parlamenti ciklusban a gazdaság egy helyben toporgott, a GDP növekedés 4 év alatt összesen nem érte el az 1%-ot.
16: Az országgyűlési választás után egy nappal a Moody's közzétett egy kommentárt a magyarországi helyzetről. Ebben az elemzők azt írták, a Tisza párt fölényes győzelmével a javuló EU-s kapcsolatok és az uniós források esetleges felszabadulása hitelminősítési szempontból kedvező, de továbbra is fennállnak a makrogazdasági költségvetési kihívások, illetve a szükséges reformok végrehajtásával kapcsolatos nehézségek. A Moody's hitelminősítő legutóbb novemberben sem módosította Magyarország besorolását. Londonban péntek este a hitelminősítő az eddigi szinten a BAA2-n, vagyis a buvli kategória felett 2-vel hagyta Magyarország besorolását. A kilátáson szintén nem változtattak, az továbbra is negatív. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint azonban nem feltétlenül rossz hír a Moody's döntése.
18: Változatlan a besorolás, és ez jó hír, mert őszóta nagyon sok rossz adat látott napvilágot, tehát valószínű, ha maradt volna a kormány az előző, akkor azonnal leminősítik a magyar állambesorolás.
16: Bot Péter Ákos szerint a kormányváltás után visszatért az optimizmus.
18: Adtak, én azt gondolom, egy fél évet, mert megvárják nyilván azt, hogy milyen konkrét intézkedéseket tesz a kormány. Azt látjuk, hogy az euró bejelentése, az európai visszaintegrálódásnak az elindítása, ez pozitív hír. A költségvetési helyzet azonban nagyon vacak, és ezt ők tudják, látják, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő fél évre kapott bizalmat a kormány.
16: A KNTH Bank vezető elemzője hangsúlyozta, a magyar besorolás 2024 ősze óta negatív kilátásban van, ami azt jelenti, hogy hamarosan döntést is kell hozniuk.
19: Egyre inkább közeledünk ahhoz a 2 éves határidőhöz, amikor a hitelminősítőnek, hogyha negatív kilátásra tett egy országot, akkor döntenie kell, hogy majd leminősíti ezt az országot, vagy változtat a kilátáson. Úgyhogy egyre inkább fontos lesz az, hogy a következő hónapokban valójában ezekkel az Európai Uniós forrásokkal mi fog történni, valamint hogy a költségvetés helyzete és a növekedés az hogyan fog alakulni.
16: Kármán András pénzügyminiszter az új országgyűlés megalakulásának napján arról beszélt, hogy a helyzet nehéz, de meg fogják oldani. A Moody's legközelebb november 20-án veszi napirendre a magyar adósságbesorolás minősítését.
3: Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk. 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást egyszerűen nem tüntettek fel az idei büdzsében, írja friss Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid. A beruházási és közlekedési miniszter szerint az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti befektetősének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége sem szerepel a költségvetési kiadás oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, ez azért problémás, mert ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek. Hozzátette, a problémáról mindenki tudott, a két érintett minisztérium most utólag egymásra próbálja hárítani a felelősséget. Nyirokmasszázs ígéretével, előre fizetéssel vásároltak szolgáltatást egy debreceni álmasszőrtől többen is. A rendőrökhöz az első bejelentések 1 éve érkeztek, és azóta folyamatosan mentek egyre többen panasszal. A nőt néhány napja őrizetbe vették, és a bíróság le is tartóztatta. Az eddigi adatok szerint legalább 3 millió forintot szedett össze a páciensektől.
20: Tavaly májusban érkeztek az első feljelentések a debreceni rendőrségre. Valamennyi károsult arról számolt be, hogy nyirokmasszázsra fizettek be egy masszörnőnél, azonban a pénzükért semmilyen szolgáltatást nem kaptak.
21: A masszőr kezdetben magyarázkodott, ígérgetett és új időpontokat adott, később viszont egyszerűen nem válaszolt az üzenetekre, és a telefon sem vette fel. A debreceni nyomozóknak eddig közel 30 sértettet sikerült azonosítaniuk, őket pár hónap leforgása alatt 3 millió forinttal károsította meg a masszőr.
20: A rendőrök szerint valószínű, hogy az álmasszőrnő még további klienseket is megkárosíthatott. Várják azok jelentkezését, akik szintén a csaló áldozatává váltak.
22: Tekintettel arra, hogy a sértettek több esetben is előre utalják a pénzt, ami miatt nyilvánvalóan a szolgáltatás nem valósul meg az elkövető részéről, mivel a tévedésbe ejtés tartás, mint elkövetési magatartással gyakorlatilag nem végzi el a szolgáltatást, és így a sértettet kár éri.
20: A szolgáltatók esetében nem ritka az a fajta visszaérési módszer, hogy előre elkérik a pénzt, majd eltűnnek anélkül, hogy bármilyen munkát végeztek volna. Egy nő azt mesélte híradónknak, hogyan csapták be őket az A-vállalkozók az építkezés során.
23: Felbéreltünk egy embert, aki ezzel a szolgáltatással foglalkozott, amire nekünk szükségünk volt, és előlegfizetéssel volt hajlandó csak megcsinálni azt a feladatot, ami rá volt bízva. Kifizettük az előleget, nagy nyaggatások árán valamennyit elvégzett a vállalt feladatból, viszont a többi a mai napig úgy van függőben.
20: A szakemberek azt javasolják a megrendelőknek, hogy pénzt csak az elvégzett munka után adjanak a vállalkozóknak. A debreceni álmasszőrt egyébként a rendőrök pár napja elfogták, a bíróság pedig már le is tartóztatta.
3: Most következik a heti világhíradó Szöllősi Györgyivel, hogyha tehetik, maradjanak velünk. Köszönöm figyelmüket!

vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Atyánk, dicsérünk, áldunk tégedet, köszönjük neked a jelenlétedet, köszönjük, hogy Názáreti Jézus Krisztusban a rendelkezésünkre bocsátottad a föltámadása által a mindenható erődet, hogy bennünket is föltámasszál, és örök élettel felruházd a mi testünket, halhatatlan, romolhatatlan testtel megáldjál bennünket. És köszönjük Istennek a szellemét, amivel megpecsételtél bennünket, és hordozzuk a testünkben ezt a pecsétet, és reménységgel nézünk fel a Reád Uram, a hitnek a befejezőjére, fejedelmére, és áldunk és magasztalunk téged, hogy ezt a hatalmas nagy áldozatot hoztad értünk, hogy megszabadítsál bennünket a bűnnek a hatalmából, a halálnak az uralmából, és köszönjük az örök életet, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük Szent Szellem, hogy itt vagy, köszönjük, hogy most is elevenítő erődet érezhetjük a szívünkben, lelkünkben, fizikai testünkben egyaránt is, hogy a jelenlétet tapasztalható, érzékelhető, az érzékszerveink számára is. Nagyon köszönjük, Uram, hogy ilyen közel hoztad a jelenlétedet, Istennek az országát, Isten országának az erejét, és ezért átadjuk, Uram, magunkat neked, hogy magasztaljunk, dicsőítsünk, áldjunk, imádjunk, szeressünk tégedet, most is mindörökké, Uram. Ezzel a szeretetnek a tűzével érítsd meg ezt a gyülekezetet. Töltsd be a szívüket, lelküket, testüket, elméjüket, akaratukat, Isten dicsőséges jelenlétével, hogy a te neved magasztaltassék fel, Uram. Használj bennünket, Uram, hogy a Názáreti Jézus Krisztus a Szent Szellem által tudjon rajtunk keresztül, a gyülekezeten keresztül, az egyházon keresztül szólni, látni, cselekedni olyan dolgokat, amely által a világban egyre több emberben lehullik a sötétségnek a homálya, a szívükön, lelkükben, a fejükben, és megismernek tégedet megváltójuknak és szabadítójuknak és gyógyítójuknak. Köszönjük, Uram, hogy folytatod Istenek a munkáját. Köszönjük az eljövendő királyságodat, hatalmadat, erődet, amivel megáldod ezt a földet, hogy megteljen a föld a te dicsőségeddel, ismereteddel, a nevednek a szentségével, dicső erejével, és köszönjük neked, Uram, hogy mind ezeknek az előhírnökei vagyunk most a 21. századnak az elején, és használj bennünket, hogy ezekben az időkben, amikor a sátánnak az ereje, haragja, növekszik, ennek ellenére

Ellenére olyanok legyünk, olyan osromlott város, amely soha nem inog meg, nem gyengül meg, sőt erőt nyer a te szellemed által, hogy leromboljuk azokat a hatalmasságokat, erősségeket, amelyek most dühösen támadják a te népedet, Izraelt is és az egyházat is. De köszönjük neked, Uram, hiszünk abban, hogy győzelemre vezetsz bennünket a te fiadban, a názáti Jézus Krisztusban, akiben megelevenítettél bennünket, akiben megáldottál bennünket, akiben mai napon is megújítasz minket, és betöltesz bennünket Isten szellemének a gyümölcseivel, ajándékaival, hogy az Istennek az országa láthatóvá váljon. Köszönjük neked, Uram, ezt. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm az életüket, köszönöm, hogy ünnepelhetünk ezen a csodálatos napon, amikor emlékezünk, hogy üresen hagytad a sírt hátad mögött, és a pokolt pedig, az uralmát pedig ketté törted, és kijöttél ebből, föltámadott dicsőséggel, és élsz, uralkodsz most is, mindörökké, a názáti Jézus nevében. Köszönjük neked, Uram, mondjunk rá egy nagy

0: Külön köszöntöm azokat, akik külföldi országból jöttek. Van, akit Fülöp-szigetről, tapsoljátok meg őt. Németországból is vannak, Szlovákiából, Csehországból, Albániából, Egyiptomból, Georgiából, Nigériából, Csádból, Gánából, Szíriából, Tájföldből érkeztek keresztények. Tapsoljuk meg őket! Krisztus teste nemzetközi, vagy nemzetek fölötti, és nemzetekben is jelen van. Isten áldjon meg benneteket, nagyon örülünk, hogy eljöttetek ide közénk, hogy együtt ünnepeljük a názáreti Jézus Krisztust. Reménykedő hitről beszélek, akarok beszélni, amivel várjuk az Isten országának a megjelenését, eljövetelét. A reménykedő hit a Bibliában Ábrahámmal kapcsolatosan van megírva a Rómaiakhoz levél 4. fejezetében, amikor is Ábrahámnak ugye nem volt semmi a testében olyan, amire ránézhetett volna, és reménykedhetett volna abban, hogy Isten őt megáldja. Ahogy mondja a Rómaiakhoz itt levél 4. fejezet 18. verszaka, hogy aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amely megmondatott, így lészen a te magod. Tehát a reménykedő hit a reménytelenség ellenére is megmarad. Ábrahám életében, vagy viszikai testében, se Sárának a testében nem volt meg azok a természetes dolgok, tények, amely biztosították volna őket abban, hogy az Úr megsokosítja őket, megszaporítja őket, és olyanná teszi őket, mint az égnek a csillagai, illetve a homokja, a tengernek a homokjai. Semmi valóságos alapja nem volt a reménységüknek. A mi reménységünk is ilyen. Nem a látható dolgokra épül, hanem a láthatatlanokra, amit nem látunk. Maga erre a garancia Istennek a szava és Istennek a tekintélye. Aki nem hazudik, amit ígér, azt meg fogja cselekedni. És megteszi ezt. Ezért a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében találhatjuk a reménységnek, a keresztény reménységnek a lényegét. Oda is lapoztok a 24. és a 25. verszakban. Következőt mondja a Szentlélek Pál apostolon keresztül a reménységtől, a reménységről, hogy mert reménységben tartatunk meg, tehát a reménység is nagy szerepet játszik abban, hogy elnyerjük az üdvösségünket, ezért kérlek benneteket, akármi is történik a földön, a földi valóságnak különböző szintjein, akkor is legyünk erősek a reménységben, mert így folytatja Pál apostol. A reménység nem láttatik, tehát nem a jelenkorra épül, vagy a hétköznapokra, tehát nem láttatik, nem reménység, tehát ami látható, mert amit lát valaki, miért reméli is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességgel tűrjük, várjuk, hasonlóképpen pedig a szellem is segítségünkre van, ami erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mi életünk kimondhatatlan fohászkodással. Tehát mikor van segítsége, különösen a szellem, az Istennek a szelleme, a reménységkor, ha olyan dolgokra figyelünk, olyan dolgokra összpontosítjuk a szellemünknek és a lelkünknek a figyelmét, amely nem látható. Ez a nem látó dolgoknak az egyik lényeges realitása, valósága, amit Isten mondott, hogy eljön Krisztusnak a királysága, uralma a földön, amellyel szemben most a látható világban teljesen ellenkező dolgokat látunk, más irányvonalba halad a világ, és éppen ezért a reménységünkkel szemben a világi tényeket, világi dolgokat a jövővel kapcsolatosan hát nem veszük figyelemben, hanem Istennek a beszédét veszük figyelembe. Ez a reménykedő hit, tehát hogy Istennek az ígéretére épül a reménységünk. Jézus Krisztus figyelmeztet bennünket, hogy ne engedjük, hogy a szívünket megkeményítsék a földi dolgok, se az életnek a gondjai, se pedig a életnek az élvezései. De nagyon fontos Jézus Krisztusnak a figyelmeztetését megszívlelni. Ne engedjük, hogy ilyen szűklátó körül legyen a szívünk és a lelkünk, hogy csak egy közeljövőben történő dolgokra figyelünk. Mert akkor nem tud a szívünk, szellemünk megragadni olyan dolgokat, aminek semmi valóságos alapja nincs a látható világban, kizárólag Istennek az ígérete. Tehát a szív, a lélek a keresztény életben, a keresztényekben olyan ígéretekre kell, hogy rászálljon, és azokba helyezze a figyelmét, a reménységét, amelyek nem láthatóak. Ez például az Istennek az országa. A világ teljesen is, a világnak a vezetői teljesen más valóságot akarnak építeni, mint amit Isten eltervezett a világ számára. Ebből jön ma a világ és az Isten közötti konfliktus. Ebben a konfliktusban élünk. És ez néha, mely keresztényeket megzavar. Ezért figyelmeztetlek tégedet, hogy ebben a konfliktusban, amely a jövőben mélyülni fog, sőt, azt tudom mondani, hogy a végkifejlete kezdődött el, különösen a közel-keleti eseményeket nézve, egyértelműen, hogy a végkifejlete ennek a konfliktusnak, tehát Isten országa és a világ között rövid időn belül el fog indulni. Ezeket az előkészítő eseményeket látjuk a világban, és ezeket a konfliktusokat nem tudja a politika, se a katonai erő feloldani. Ez megy az Isten által kijelölt cél felé. És ezért fontos, hogy ne ragadjunk bele a hétköznapi konfliktusokba, ezeknek az ellentmondásaiba, szereplőibe. Ennél sokkal többről szól a mi ügyünk, Istennek a királyságáról, országáról szól a mi ügyünk. És Jézus Krisztus az utolsó idők proféciái között azt mondja, hogy az utolsó időkben az Isten országának a királyságot, vagyis az eljövendő országa hirdettetik, és ez a képviseljük mi ebben az időben, ez a mi reménységünk, és a reménységünknek a üzenetét meg kell osztani az embereknek, kell, hogy legyen reménységük, hogy nem az atomháború fogja befejezni az emberiségnek a földi pályafutását, nem a nyomor, nem az igazságtalanság, nem a gyűlöleté lesz a szó, hanem hála Istennek Jézus Krisztus megígérte a visszajövetelét, hogy be fog avatkozni, és véget vet ennek az űrzavarnak, és ezért nekünk ebben kell erősek lennünk, a reménységünkben, hogy egyrészt a lelkünk ne gyengüljön le a különböző konfliktusoknak és ellentmondások láttán, és annak a zavarnak a következtében sem, amit létrehoz bizonyos emberekben, különösen bennfentes emberekben, akik a zavart rosszul értelmezik, és kiszakadnak a kereszténységből, és neki támadnak a keresztényeknek, gyalázzák és átkozzák az egyházat. Hát ennek így kell lenni, mert a sok antikrisztus, a pici antikrisztusok, a törpe antikrisztusok ebből származnak. De ezekből a törpékből épül föl sajnos az a hatalom, az az erő, ami aztán végül antikrisztusi hatalmat hoz létre, vagy rendszert hoz létre, és ennek a tetőpontján fog fellépni a törvénytelenségnek az embere. Tehát ezért ma ezt látjuk, hogy a szellemi konfliktus, ami nem csak szellemi konfliktus, hanem politikai, gazdasági, az életnek minden területén látjuk, ennek a konfliktusnak a dullását, intenzív küzdelmeit, keménységét, hogy ebben most hogyan keveredtünk bele, úgy, mint Pilátus a krédóba, a válaszom az, hogy nem. Hanem ez szerintem Istennek az akarata, hogy erősek legyünk, és harcoljuk meg a hitnek a nemes harcát. Ahogy mondja Efézus beliekhez itt levél Pál apostol, az Efézus 6.16-ban, hogy erősítsük meg magunkat, ezt a tizedik fejezet tartalmaz az Úrnak az erejében, harci erejében is, tehát az erőben és a harci erőben dinamiszt is használja, meg egy másik erőt is használt, a harci erőt. Az egyik a robbanó erő, a másik pedig az a szívós, kitartó harci erő, ami által végül is a fejedelemségeket, hatalmasságokat, a sötétségnek, a korszaknak, a sötétségnek, az urait, meg a gonoszságnak, a szellemét, meg ki tudja még mennyi serege van az ellenségnek, látható dolgokra is, hogy ezek fölött győzedelmet tudjunk aratni, hogy a Názáreti Jézus nevének a hatalmát erejét és a keresztnek a rejtett bölcsességét tudjuk realizálni ezek fölött az ellenséges erők fölött. Ha már itt vagyunk a romaiakhoz itt levélnél, a 15. fejezetet nézzétek meg, következőt igét idézi Pál apostol a Zsoltárokból, tehát 9. és a 11. verszak, hogy a pogányok már irgalmasságért dicsőítik Istent, amint megvan írva, annak okáért vallást teszek rólad a pogányok vagy nemzetek között, és dicséretet éneklek a te nevednek. Ezt mondja, örüljetek nemzetek az ő népével együtt. Tehát örüljetek nemzetek a népével együtt. Ez kijelentés, tehát amikor Izrael örvendezik, tehát a Mesiás megismeri, akkor a magyar nemzet is örülni fog, a román nemzet is örülni fog, minden nemzet, például akiknek a képviselői itt vannak, ők is örvendezni fognak, mert Istennek velük kapcsolatosan is jó terve van, és ezt a jó tervet kell nekünk hirdetni, hogy reménye legyen a nemzeteknek, hogy nem vesznek ki, nem halnak el, még akkor se, hogyha világháborúra fog sor kerülni, adja Isten, hogy ne legyen világháború, de mi hiszünk a nemzeteknek a túlélésében, és nekünk ebben a konfliktusban is a nemzeteknek a túlélésének az igazságát kell képviselni, amit az Isten igéje mond, hogy a nemzetek, eljön az idő, amikor irgalmasságért dicsőítik az Urat. Ez nem az egyházra vonatkozik, mert a Bibliában, az Új Szövetségben az emberiséget három kategóriára sorolja fel. Izrael, egyház és a nemzetek. Itt egyértelmű, hogy ez a profécia a nemzeteknek a Istenhez való megtéréséről szól, arról szól, hogy a nemzetek is megismerik Istennek az irgalmát a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetelekon, és ezt az irgalmat fogják fölmagasztalni, dicsőíteni, és nem csak itt a hitparban fogják dicsőíteni az Urat, hanem mindenhol, ott is, ahol most még káromolják, vagy csúnyán beszélnek Istenről, vagy teljesen más dolgokról szólnak, ott is. Mondanám, hogy nem tökéletesen ugyan, de ugyanaz a közeg lesz a Földön, mint a mennyekben. Mondtam nektek, hogy a mennyekben a Szent Szellem a közeg. A Szent Szellemet szívják be az emberek, mert olyan erős a tömény a Szentléleknek a jelenléte, meg szellemi lények vannak. Itt a Földön természetes emberek is vannak, de annyira tele lesznek Isten ismeretével, dicsőségével, hogy az oxigénnal együtt a Szent Szellemet is szívják be, maga a lélegzésük is természet fölötti is. Tehát nem csak fizikai, természetes, hanem szellemi is. Tehát a Szent Szellemnek a közege bennük is van, kiárad is az emberekből. Hát képzeljétek el, hogy amikor minden ember, amit Izajás, illetve Joel proféta mondott, hogy amikor beteljesedik az, hogy minden testre kiöntöm az én szellememet. És ott nem lesz ilyen vacilálás, meg teológiai vita, hogy az Úrtól van, vagy nem az Úrtól van. Egyszerűen kész tények elé állítja a nemzeteknek a fiait az Úr, és úgy szakad rájuk a Szentlélek, hogy akár akarják, akár nem, akkor is nyelveken kell még szólniuk, mert itt ez még nem tökéletes. Tehát tele lesznek Isten dicsőségével, Isten ismeretével, tehát itt nem lesz teológiai vita, hogy be kellett töltekezni Szent Szellemmel, vagy nem, megnyilvánulhatnak-e a szellemnek a karizmái, vagy nem, hanem ez meg fog működni, nyilván Izrael egy más, magasabb szinten lesz, ott a profétálással kapcsolatosan más a helyzet, de itt azért lesz profétai beszéd, de Izraelben már jobban hasonlít a új ég, új földnek, vagy Jeruzsálemben jobban hasonlít a közeg az új ég és az új földnek a közegéhez. Tehát ez fontos, hogy a szellemedben, meg a képzeletedben beengedd ezeket a profétai képeket, amelyeket nem én találtam ki, nem utopisztikus elképzelés, mert Isten igéjén épül. Az utopisztikus elképzelések emberi erőre épülnek. És ne keverjétek össze az Isten igéjének a jövő képét. Az nem utopisztikus, hanem Istennek az igéjére adott pozitív válasz, hogy átadom a képzeletemet, átadom a lelki, szellemi képességeimet, és engedem, hogy ez profécia, amit mond Isten a jövőről, az bennem kialakítson egy képet, olyan reális képet, ami az eljövendőről tükrözi a realitásokat. Ezért tehát ez nem fantáziálás, hanem megáldja a fantáziánkat, hogy ne képzelődjünk, ne erővel erőlködjünk, hanem az Istennek az igéje legyen bennünk. A proféciák ezt hoznak létre, ezért a proféciák a egészen más látó szögbe állítják az embernek a gondolkozását, és másképpen látja az ember a valóságot. Az eljövendő jövőt is látja úgy, hogy természetesen a jelennek a kihívását sem tagadja le a realitásokat, de éppen a jövőtől nyer az ember erőt arra, hogy a jelennek a kihívásait meg tudja oldani, illetve meg tudjon állni a jelen jövőivel szemben. Ugyanis Isten igéje világossá teszi a Szentlélek az egyben a jövőnek az ereje is, amely bennünk munkálkodik, ezért figyelmezteti a rómaiakhoz, illetve zsidókhoz írt levélben a Pál apostol a keresztényekkel, és hogy figyázzanak, mert ha elszakadnak az Úrtól, megtagadják a názáreti Jézus Krisztus keresztáldozatát, és megtagadják azt a jó eljövendő erőnek a eljövendő erőt, amelyet megizleltek, abból nagyon veszélyes dolog tud lenni. Mert azok az emberek elvetik ezt a jövőt, és ezzel a döntéssel szükségszerűen pokolba fognak kerülni, nem lesznek részei annak a csodálatos jövőnek. Tehát a Szentlélek egyben a jövő ereje, ami alakítja a valóságot már most, és egyben előkészíti a jövőt is, mert egy nagyobb beavatkozására is sor fog kerülni az Úr részéről. Különösen fontos figyelembe venni a Dániel prófétának a proféciáját, például az egyiket a 9. fejezetből, a 21. versen, hogy ez tartalmazza, hogy miért fog eljönni egy új korszak. Ugye 77 szabatot a te népedre, a szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, tehát a gonoszságnak a vége, amikor a gonoszság megrendül, és vége lesz a szenvedésnek. Utaltam arra, hogy a názát, illetve erről beszéltem az első összejövetelen, hogy a megfeszített Krisztus az Istennek a megoldása, a világnak a szabadítására, megváltására, mert Isten pontosan látta, jó előre, Ádámnak a bukása kormán, hogy a bűn és a bűnnek a következményeiből az emberiség, Ádámnak a leszármazottai tehát nem fognak tudni megszabadulni. Bepecsételtetik a bűn. A következő korszakban nem tökéletesen, de erőteljesen korlátozódni fog a bűn. Tehát egy olyan valóság, ahol nincs bűn. A társadalmi szerint nincs felmagasztalva a bűn. Eltöröltetik a törvénytelenség, és eljön az örök igazság, és bepecsételtetik a látomás, a proféták, és a felkenetesség a szentek szentje. Tehát eljön az örök, elhozassék az örök igazság. Az örök igazság a názáreti Jézus Krisztus, tehát a valósága, a jelenléte, amely nem feltétlenül folyamatos jelenlétet jelent, de mindenféleképpen egy olyan szellemi közeg alakul ki, természetötti közeg alakul ki a Földön, ahol a názáreti Jézus Krisztusnak a jelenléte fizikai érzékszervekkel is tapasztalhatóak. Természetesen a megjelenése is benne foglaltatik, de a názáreti Jézus Krisztusnak ugye megvan a mennyei szolgálata is, de ezt majd meglátjuk a jövőben, hogy hogy fog ez megvalósulni. De ez a kulcs, ez várják a keresztények. Nem az várják, hogy állandó, folytonos harc van a gonosszal, bűnnel, és nem lesz ennek vége, hanem ez a 24. verszak is azt tartalmazza, hogy ennek a küzdelemnek konkrétan vége lesz. akkor is vége lesz, hogyha esetleg a mi életidőnkben a harc folytatódik, és így fejezzük be a földi pályafutásunkat, de akkor is Isten ennek a küzdelemnek véget vet, mert ő mondta. És a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetelére azért van szükség, hogy az evangéliumot beteljesítse. Nagy hiba volt, hogy az evangéliumot hosszú ideig úgy értelmezték, hogy beteljesedett. Az evangélium nem teljesedett be. Az evangéliumban az történt, hogy názáreti Jézus Krisztus egy eljövendő korszaknak az alapjait lerakta. A halála és a föltámadás az a fundamentumnak a lerakása. De nem épül fel még a királysága. Ezért szükség van arra, hogy visszajöjjön, hogy befejeződjön az, amit az első eljövetelről elkezdődött. És sajnos sok hívő úgy értelmezi az evangéliumot, hogy beteljesedett, és folyamatosan csak a figyelmüket a történelmi eseményre, persze ez is jó, mind a semmi, hogy csak a történelmi eseményre összpontosítják, illetve azzal kapcsolatos áldásokra. De hát ez egy folyamat, tehát különböző szakaszok jönnek még, és most látjuk, hogy a történelem, meg az egyház történelme is egy olyan szakaszba lépett, amely aktuálissá tette az evangéliumnak egy következő, hogy mondjam, csomagjának a beteljesedését. Nem ez lesz teljesen a beteljesedése, nem végleges beteljesedés lesz a következő visszajövetelekor, de óriási nagy előrelépés lesz a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetelével. Mert a teljes beteljesedés az evangéliumnak az az újjáteremtés lesz. Hogy az egész látható világot újjáteremti Isten, megszabadítja a rothandóság igája alól. Pontosan Pál apostol, amikor a reménységet meghatározza, előtte a rothandóságnak a törvényéről beszél, hogy a bűnnek a következtében a látható világ is rothandóvá vált, és ennek a rothandóságnakból való megszabadulásról beszél a Szentlélek által, és utána mondja a reménységet, hogy pontosan ez a reménység, és az igazi reménység, tehát ezt célozza meg, ezt teszi tárgyává. Tehát minden más reménységnek a tárgya az átmeneti, fontos természetesen, de a reménység akkor válik szilárdá a lelkünkben, hogyha a beteljesedés is látjuk, tehát a beteljesedés pedig az újjáteremtés. És a názáreti Jézus Krisztus a halálával és föltámadásával alapozta meg az újjáteremtés és a mennynek és a földnek az egybeszerkesztésének a spirituális és törvényi alapját. Ha ez nem történt volna meg, akkor csak folytatódott volna az ószövetségi korszak, de az ószövetségi korszak ilyen értelemben van lezárva, hogy a názáreti Jézus Krisztus elindította azokat a szellemi folyamatokat, amely egyértelműen a jövőre irányul. Tehát olyan korszakra irányul, amelyről fogalmunk nincs, és ezért ne vigyázzunk, hogy ne historizáljuk el az üsttörténeti dolgokat, mert igazából most kezdődött el a názáreti Jézus halálával és föltámadásával, de igazából most fog elkezdődni az evangéliumnak a beteljesedése. Úgy mondtam, hogy jelen pillanatban, mivel hogy szellemi ismereteket kapnak az emberek, mivel olyan ellenséges világban élnek, gyakran ezek a szellemi ismeretek, amit a Szentlélek ad Jézus Krisztusról, hogy ő az Úr, ezek olyan gyengévé válnak. Újra és újra szükségünk van arra, hogy az Isten ezt az ismeretet megerősítse, stabillá tegye, hogy a természetes Isten ismereteink fölé tudjon nőni, és olyan meggyőződésé váljon bennünk, amivel 100%-osan tudjuk képviselni egy teljesen más ismeretekkel rendelkező világban a názáreti Jézus Krisztusról az, hogy ő az Úr, ő a világnak a megváltója, ő az, aki meg tudja oldani a bűnnek, a rossznak, a gonosznak a problémáját, ő az, aki megszabadítja az emberiséget a haláltól, és mindezzel kapcsolatban a betegségektől, átkoktól, és tehát az a keresztény bibliai világnézet, ami bizonyos korokban megvolt, bizonyos fél a korai egyházban, az sajnos nincs meg ma a keresztény világnak, a döntő többségében. És erre igyekezni kell, hogy visszanyerjük a koreai kereszténységnek a világ, spirituális világnézetét, mert nyilván a természetes világról nagyon sok más ismeret van, amit ők nem tudtak, de ezzel nem azt jelenti, hogy tudatlanok egy buták, de a spirituális értelemben Isten dolgairól, a megváltásról, a jövőről teljesen pontos kép rendelkeznek, pontos ellenőrzött információkkal, ismeretekkel rendelkeztek, bár csak ilyen ismeretekkel rendelkeznénk mi, egészen biztos, hogy sokkal hatékonyabban tudna bennünket Isten használni az ő céljainak és terveinek a megvalósulására. Tehát sokszor az ember nem is érti addig, amíg meg nem szabadul bizonyos kötelékektől, akár elmebeli magaslatoktól, hogy mennyire le van bélyegezve, vagy illetve le van kötözve a jelen időhöz. Tehát ez egyik nagy fontos, ennettől való megszabadulás, a fontos tényező, az, hogy a Istennek a jövőre vonatkozó proféciáját az ember befogadja. Hogy ne csak gyerekkorában tudjon álmodozni, gyerekkorban ugye az emberben az álmodozási képesség az szárnyalt. De idősebb korban a valóság, meg a sorsról való tapasztalat az úgy hatott a képzelő erőre, mintha egy madárnak a tollait kihúzzák a szárnyából, és nem tud repülni, és földhöz ragadt ember lesz. Sajnos az emberek nagy része ilyen. Hogy ele van foglalva családgondjaival, a látható dolgokkal, anyagi gondokkal, stb. És ahogy erre figyelsz, egyre jobban bele ragadsz ezekbe a dolgokba. Ebből csak úgy tudsz kijönni, hogyha az Úrnak az ígéretére figyelsz. És a jövőnek az ereje felszabadul benned, és sokkal nagyobb megoldó képesség szabadul föl benned, hogy maga az egzisztenciális gondjaidat is sokkal sikeresebben meg tudod oldani egy csodálatos, hosszú távú jövőképpel. Tehát ezért ne azt gondoljátok, hogy ezek olyan értelmetlen, felesleges üzenetek a Bibliában, hát szinte több van belőle, különösen az ószövetségi proféciáknál, profétáknál látjuk, ilyen jellegű proféciák, de hát hogy maga az új szövetségben is nagyon sok kimeríthetetlen, sok olyan profécia van, amely nem jelenkorunkra vonatkozik, hanem az eljövendő időben. És erre ezt használni kell. Gyakran, amíg a Izraelben látom, hogy különösen a messianisztikus ágazatoknál, hogy jó, nem ismerik Jézus Krisztust, de mégis sokkal, amit ismernek, sokkal jobban átadják magukat ezeknek a ismereteknek, mint a keresztények a döntő többsége. Egyszerűen ezzel élnek, ezzel kelnek, ez egész nap ez körül forognak. Keresztények meg földre ragadt emberek. És ezért nem tudunk hitelesek lenni, pedig Isten azt mondja, hogy a kereszténységnek kellene felingerelni Izrael fiait. Olyan áldással kellene rendelkezni, jövőképpel kellene rendelkezni, olyan megoldási sokat kellene képviselniük, amivel az Izraelnek a fiait fellelkesítik, és azt mondják, hogy hát mi van, megkérdezik tőletek, mi van nálatok? És rájönnek arra sokan, hogy igazából mindezek a látások az ő a régi kultúrájuknak a kutyából származik. Vagyis a szelíd olajfának a zsírjáról beszélek, ahogy Pál apostol ezt a kifejezést használja. De nincs a szelíd olajfának zsírja a gyülekezetekben, akkor egyik legfontosabb bizonyságát nem tudja megtenni. Nekünk nem tudja betölteni. Nekünk nem az a feladatunk, hogy pogány kultúrát legitimizáljuk és megmentsük. Nem. Hanem a szelíd olajfa zsírját kell bevinni minden településre. És egészen biztos vagyok benne, hogy óriási áldást tud jelenteni minden szempontból, társadalmi, gazdasági, minden vonatkozásban. Tehát visszatérve, a 77, tehát mondja az időt, Izraellel vonatkozik, mert Dávid Dániát az érdekelte, hogy Izrael mikor fog megszabadulni, mikor lesz vége a törvénytelenségnek, a gonoszságnak, a pogányuralomnak, és mikor tud Izraelben az Istennek a hatalma, Istennek az uralma megvalósulni, és helyreállni az áldozati rendnek, illetve a szentek szentje. Nyilván ez a profécia rejteten tartalmazza csak, hogy ezek mind a Mesiásra, a názáreti Jézus Krisztusra vannak összefüggésben, mert ő fogja megvalósítani ezeket a nagyon fontos ígéreteket. Tehát ezért ez egy kulcsfontosságú, tehát a bűnnek a bepecsételése, a törvénytelenségnek a megszüntetése, a gonoszságnak a megsemmisítése, és az Úrnak való áldozat, vagy dicséretnek a helyreállítása, ez kulcsfontosságú. A Dániel prófétának a 12. fejezetében, a 11. és a 12. verszakban egy több számot is látunk. Az időtől fogva, amikor elvétetik a mindennapi áldozat, és felvétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Boldog, aki várja, megéri az 1335 napot. Tehát három nagy szám szerepel a Bibliában a korszak végével kapcsolatosan, tehát amikor befejeződik az utolsó egy hét, mert most a királyságról beszélek, tehát nem a nyomorúságról, meg a nyomorúság eseményeiről, hogy amikor a nyomorúság megtörténik, megjelenik Jézus Krisztus, vége lesz, és utána hogyan fogja az Úr megvalósítani az ő királyságát. Tehát a Jelenések könyvének a 12. fejezetben azt tudjuk, hogy Izrael a pusztában 1260 napot fog eltölteni. Tehát, mert a Mesiás tehát megjelenése a 1260 az utolsó 3,5 évet tartalmazza, tehát a történelem, a mostani történelemnek az utolsó 3,5 évét tartalmazza, az 1260 nap. Tehát ekkor jelenik meg Izraelben a pusztában Jézus Krisztus, és vége lesz a Izraelnek, a üldözésének. Tehát ez a Jelenések könyvének a 12. fejezete tartalmazza. De hát látjuk így, hogy itt van itt egy 30 napos eltérés, mert azt állítja Dániel a Szentlélektől, és ez tényszerűen így is fogva megtörténni a Bibliában, hogy az utálatosság, tehát 1290 napig áll, tehát ebből meg lehet állapítani, hogy a jeruzsálemi csata 30 napos lesz. Tehát 30 napig tart Jeruzsálemnek a felszabadítása a názáreti Jézus visszajövetele után. Tehát nem azonnal omlik össze az antikrisztusi rendszer, hanem 30 napig még a Jeruzsálemben ott lesz a pusztító utálatosság. Jézus Krisztus teszi nyilvánvalóvá, hogy a pusztító utálatosság az a Jeruzsálemben lesz felállítva. És tehát Jeruzsálemnek még az elnyomása fog tartani 30 napig, de már Jézus Krisztus a földön van. Jelenések könyve ezt megerősíti, hogy háború fog kitörni Jézus Krisztus angyalok között, és a szentek, és az antikrisztus serege között. Érdekes, hogy miért nem azonnal történik meg az összeomlása az antikrisztusi rendszernek, hogy megjelenik a földnek a színén. Erre most nem akarok foglalkozni, de ezt tényként fogadjuk el, hogy 30 napos ilyen háborús időszak lesz, ami a csillagok, mondanám, a csillagok és a Isten angyalai, angyalait értem, Jézus Krisztus és a csillagoknak és a földi hadseregnek, az antikrisztusnak a hadseregek között, vagy a fenevadnak a hadsereg között. Egyértelműen beszél erről a Jelenések könyvének a 19. fejezete, hogy a fenevad összegyűjti hadait, és harcolni fog az Úr királyok királya és az őt kísérő sereg ellen. Tehát ez úgy tűnik, hogy Jeruzsálem még 30 napig ilyen módon az ellenségnek a fogságában van. A 1290. napon, tehát napig, tehát állni fog ez, tehát ez többet jelent, 1260-nál pontosan egy hónapot, tehát egy hónapot igényel Jeruzsálemnek a felszabadítása. A másik szám, ami a Dániel könyvében található, amit felolvastam, az pedig 1335 napot mond, hogy boldog lesz, tehát aki megéri, tehát ilyen módon, tehát az Úrnak a visszajövetelétől 75 napig telik el, tehát az 1260 és 1335 nap között 75 nap. Megbírjátok a számokat? Tehát 75 nap, ami azt jelenti tehát, hogy 75 napot igényel micsoda, az Úr Jézus Krisztus királyságának és hatalmának a fölállítása. A rendszerváltás 75 napot igényel. Jól számolom, ellenőrizzétek a számítást, tehát a 75 nap, tehát az 2,5 hónap alatt valósítja meg az Úr a visszajövetelét, és utána kezdődik el egy közbenső korszak, amely a világnak egy radikális megújulását jelenti, de nem az újjáteremtését. Tehát újra szeretném hangsúlyozni, hogy az újjáteremtése világnak és a világ radikális megújítása között különbség van. Most radikális megújításról beszélünk, az újjáteremtés majd ezután a korszak után fog megtörténni. Tehát ezért ez a radikálisan megváltozott új világ nem azonos a jelen világgal, de van egy folytonossága a jelen világgal, és nem is azonos a végső tökéletes világgal. Tehát se a tökéletes világgal nem azonosul, se a jelen világgal nem azonos. Birkózok azokkal a gondolatokkal, meg a felfogásokkal, meg azokkal a kövekkel, amik az elmék fölött vannak, de higgyétek el, nem baj, ha küzdötök egy kicsit, és befogadjátok, mert felszabadul az elmétek, és sokkal könnyebben fogjátok a nyakatokon hordozni a fejeteket. Nem lesz nehéz súlyú a fejetek, hanem könnyed lesz, mert az ige könnyűvé teszi az embernek a fejét. És könnyen tudjátok érteni a Bibliát, és élvezni fogjátok a Biblia olvasását. Egyik oka, amiért a Bibliát nem szeretik az emberek olvasni, hogy nem értik a proféciákat. De mert küzdelem kell ahhoz, hogy az ember gondolkozása átalakuljon meg, és harmonizáljon az Istennek az igéjéhez. Ha érteni fogod a proféciákat, akkor egyszerűen kézikönyvként is használod. Tehát nem azt mondom, a hétköznapi dolgokban eligazít tégeden, de biztos vagyok benne, hogy nagy élvezetet nyújt újra és újra elolvasni például a Jelenések könyvét, vagy akár a Dániel könyvét, mert egyszerűen érzed azt, hogy hát ez a legjobb útmutató térkép a mostani eseményekben is már, hogy el tudjál igazodni, és körülbelül pozícionálni tudjad magadat, hogy te ebben a konfliktusban hol vagy. Tehát ezért kérlek benneteket, ne lógjatok se a levegőbe, se a földön, ne ragadjatok be a földi dolgokba, mert hát ez a fontos dolog, hogy fölemelkedjünk a jelen világ között. Akármilyen nagy gondjai vannak a világnak, nem magunkat tudjuk fölemelni, az ige föl tud emelni. A családi gondjaidból, egyéb dolgokból is egészen másképpen fogod látni a dolgokat. Nem reménytelenül. Én meglátod, hogy ebből az aspektusból, tehát egy profitai távlatból minden problémád ideglenes. És minden ideglenes problémáidra jönni fog a válasz, a megoldás. És a jó dolgok fognak betölteni a tégedet is. Akár lehet, hogy már az Úr visszajövetele előtt, mert a hit által lehet erőt nyerni, ahogy Sára is erőt nyert a hitből, és hát a reménykedő hitnek éppen ez a lényege, hogy Ábrahám annak ellenére, hogy elveszítette a termőképességét, tehát a termékenység képességét, nem volt alkalmas gyermeknemzésre, a felesége meg nem volt alkalmas gyerekszülésre. Ennek ellenére egyik se esett kétségbe, hanem az Úr ígéretére figyeltek, és mit nyertek el? Sára visszanyerte az erőt, tehát fizikai, természetes erőt is megnyert, Ábrahám is visszanyerte, mert a Izsák nem isteni beavatkozásra, tehát ilyen módon nem közvetlen isteni beavatkozásra született meg, vagy fogantatott meg, hanem újra a házas életre sor került, megújult a házas élete Ábrahámnak és Sárának. Annyira sikerült megújulni Ábrahámnak a férfiassága, hogy a Sárának az elköltözése után is még több nemzetnek az alapító atya lett. Tehát ez így működött. Dicsőség az Úrnak. Elképzelhetetlen ma, ugye, a mai kor szempontjából, amilyen állapotban van az emberek, mert az emberek azt hiszik, hogy igen, ahogy a természet megy, romlik, bomlik, stb. Nem lehet visszacsinálni. Hát igen, az orvos, a tudomány küzd ezért, hogy vissza meg lehessen állítani, becsületére mondom, dicsőség az Úrnak, hogy sokan küzdenek, hogy az emberi testnek a romlandóságát lelassítsák, és visszanyerjenek emberek olyan dolgokat, amiket elveszítettek akár 60 éves korukban, 70 éves korukban, de az a helyzet, hogy hitáltal is ez fog működni, tehát, és nem csak ezen a területen, mert ez ugye speciális elhívása volt Ábrahámnak, tehát abban az esetben, hogyha Isten egy ilyen eljövendő fiatal embert akar, vagy csecsemőt akar a jövőben, hogy megszülessen, akkor megteszi ezt a beavatkozást. De ha nem ez a terve, akkor ne erőlködjél, hanem az a cél, hogy te fölismerd, hogy veled kapcsolatosan Istennek milyen terve van a jövővel kapcsolatosan. De mert Izsák volt ugye az, vagy a meg nem született Izsák volt az ígéretnek az örököse, és ezt nem lehetett látni. És az, hogy Ábrahám és a Sára nem kétségbe esett, hanem ennek ellenére, a reménytelenség ellenére, mert a reménytelenséget mi sugalta? A testük állapota. De ennek ellenére ezt a reménytelenséget megtagadván reménykedtek abban, hogy Isten megáldja őket, és az Izsák meg fog születni. Azt gondolom, hogy több évig kellett nekik nem nézni a testük állapotára, fizikai állapotukra, hanem kizárólag Isten igére néztek, hogy Isten be tud avatkozni, és meg fogja tudni áldani őket gyermekkel. És igenis, azt mondja Isten igéje, hogy Ábrahám, illetve a Sára erőt nyert a gyerekszüléshez. És Ábrahám is megkapta Istennek az erejét. Tehát ez a reménykedő hit. Miért kapták meg az erőt? Mert ott volt az ígéret, hogy Ábrahám, a te magodat megáldom, megsokasítom a te magodat, olyan sokan származnak tőle, mint az égnek a csillagai, mint a tengernek a homokjai. Tehát ezért ez az ígéretre való ráhelyezkedésnek a példája. Hogy kell ráhelyezkednünk az Istennek az ígéretére akkor is, hogyha a jelen valóság teljesen ellent mond az ígéret megvalósulásának. Nincs meg a valóságban, a mostani valóságban a lehetősége annak, hogy ez megtörténjen. A világ ezt látja, amit most mondok, mert nem veszik észre azt sem, hogy már jelen van ebben a világban az a szellemi erő, ami ezt a világot, ami az eljövendő világot már készíti elő. Ez az Istennek a szelleme. Sőt, jelen van a világban az az állam, az az ország, amely szintén azt kapta Isten feladatául, hogy az emberiséget, a nemzeteket vezesse bele ebbe az új korszakba. És a nemzeteknek a nagy része, tiszteletkivételnek, ha van ilyen, fogalmuk nincsen, hogy milyen irányba megy a történelem. A politika teljesen más irányvonatot is céltűzött ki maga elé. Nagyon hálásak lehetünk, hogy mégis vannak olyan vezetők, akik ezt a természetes irányvonal mellett még mint opciót figyelembe veszik. De azt gondolom, hogy amiről beszélek, az nem a történelemnek az opciója, hanem ez lesz a valósága. De már az is öröm, hogyha opcióként, lehetőségként nem zárja ki egy világi politikus ezt a lehetőséget. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ne opcióként tárjuk föl az Isten eljövendő királyságát az emberek elé, hanem megmagyarázzuk nekik, hogy miért szükségszerűen ez a valóság. Miért ez a történelmnek a titkos értelme már kezdetektől fogva. Mindig is ez volt az értelme, és ekkor fog megvalósulni igazából az történelem, világtörténelemnek az értelme, és rá fognak döbbenni az emberek, hogy nem volt értelmetlen a történelem, hanem mindig is benne volt ez a rejtett isteni bölcsesség, amit meg lehetett volna ismerni a megfeszített Krisztusban, de ezt az ismeretet megtagadták, illetve elutasították, vagy pedig olyan vallási tradíciókat építettek ki, hogy elrejtették igazából ennek a hosszú távú következményét, például az Istennek a látható uralmának a megvalósulását, a legtöbb történelmi fő irányzatú kereszténység ezt tagadja, nem fogadja el, és hát nem tud, és ezért nem tudják értelmezni Izraelnek a szerepét sem, spirituális értelemben, üftörténelmi szempontból, ezért látjuk, hogy állandóan konfliktusok alakulnak ki a tradicionális keresztény és Izraellel kapcsolatos dolgok miatt. Nem értik azokat a döntéseket, például ma például lesz a háborút sem, hogy, és ellenszenvvel viseltetnek Izrael felé, és azt hiszik, hogy az Izrael egy bajkeverő ország. Izraelbe van ez kódolva. Egy olyan titkos bölcsességet kell nekik betölteni, amit meg sokan nem örülnek neki, de olyan helyzetben vannak, hogy mi, ebből nem lehet kiszállni. De ha kiszállnak, akkor a nemzetek között várják a megsemmisítési lehetőségeket újra és újra. Tehát egyszerűen bele van terelve a világ egy olyan kényszerpályára, amiből egyértelműen nem érdemes okoskodni, hanem csak azt kell el is fogadni az embernek, hogy Isten keze van benne. Sok mindennek nem örülünk, ami zajlik hétköznap sok során, de reménységgel nézünk a jövőre, meg imádkozunk az emberekért, hogy ne legyenek áldozatok, hanem ismerjék fel az Istennek a kezét, és tudjon megvalósulni az Istennek a terve a nemzeteknek az életében, minden nemzetnek az életében, mert minden nemzettel kapcsolatosan Istennek jó terve van. De ez ma egy olyan válság gócot alakított ki, hogy nagyon nehéz sokszor ezt kimutatni, kinyomozni, hogy mi a helyes. Tehát nem azonos ez a radikálisan megújult világ, se a jelen világgal, se pedig a tökéletes világgal. Mi változik meg? Először is akkor a leglényegesebb, ami aktuális. Megváltozik a világ politikai rendszere. Ma a politikai rendszereknek a fő jellemzője a nemzeteknek a versengése. Állandóan vagy ezt csinálja a politikát, vagy ezt a versengéset, vagy a hatalomért való harcokat akarják megoldani. És ezért folyamatosan zajlanak ezzel kapcsolatosan a különböző rendszereknek az alakítása, változtatása. Most ugye az egyesítést azért találták ki, azért gondolták, hogy ez jó megoldás, hogy a nemzeteknek a versengését, ellenségeskedését meg tudják oldani, fel tudják oldani, és meg tudják akadályozni, hogy világháború tudjon létrejönni. A szándék jó. Tehát jó szándék vezeti őket. Csak sajnos ezt nem lehet így megvalósítani, mert most látható, hogy az integráció nem oldja meg a nemzeteknek a versengését, és a hatalomért, a gazdagságért továbbra is azt lehet látni, hogy a korrupció az unió egyesítése szünteti meg a korrupciót, nem szünteti meg az egyesítést. A nemzetközi gyűlölködéseket, ellenségeskedéseket, rasszizmus nem szünteti meg, tehát ezek a problémák továbbra is fennmaradnak, továbbra is a nemzetek még az egyesítésben is önérdekeiket szolgálják, és látjuk, hogy az erősebbek jobban tudják érvényesíteni az érdekeiket, mind a gyengéket, gyenge országok, tehát egyáltalán már látni ezek az elmúlt éveknek a integrációjából, hogy nem tud igazságosságon alapuló világot létrehozni. Továbbra is fenn fog maradni az önzés, továbbra is meg fog maradni a nemzetek közötti gyűlölködések, versengéseket. Tehát nyilván ezt nem azt mondom, hogy engedjük szabadon ezeket a dolgokat, küzdeni kell ellene, hanem itt arról beszélünk, hogy mi a megoldás. Mi úgy gondoljuk, hogy már a megtérés is, hogyha a nemzetek engedik, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak az evangéliumát szabadon lehessen hirdetni az országokban, nemzetekben, nagyon áldással tud lenni a nemzetek számára. Az emberek megtérnek és megszabadulnak sok bűntől, többek között a rasszizmusból is, és a nemzeti felsőbbrendűségből is megszabadulnak. Nem érzi egyetlen egy nemzet sem, amely elfogadja az evangéliumnak az üzenetét, hogy felsőbbrendűbb a másik nemzetnél, és tudja korlátozni magát, önmérsékletet tud tanúsítani. Ez szükséges van, szükség van a keresztény erkölcsre és a keresztény hitre. De ezt ugye elvetették, mert a kereszténységről olyan képük van, amely szerintem téves, de mert sajnálatos módon a kereszténységről való kép a világban hamis.
1: és ez óriási nagy kárt okoz az igazából a tényleges kereszténységnek, hogy egy hamis keresztény kép alakult ki, és ez a hamis keresztény kép tele van olyan problémával, ami a történelmi bűnökkel, amire tudnak hivatkozni, hogy miért utasítják el, és miért az integrációban miért periférikus szerepet akarnak adni neki. Nagyon nehéz ez ellen vitatkozni, tehát ez egy óriási megoldhatatlan kívást jelent nekünk most, jelen pillanatban. Ezt tudomásul kell venni, és ezért ugye az emberek keresik a modernet, az újat, mert azt látják, hogy a régi az lejárattatta magát, nem hiteles, nem oldja meg a problémákat, hanem maga a problémáknak a része, hanem a forrása. Tehát így fogják fel az emberek, és ezzel ellen nagyon nehéz harcolni, ezért rendkívül fontos lenne, hogy hiteles hívők legyenek, egyéni szinten is, és hiteles közösségek álljanak, és nézzenek szembe a keresztényekből a régi keresztény generációknak a történelmi bűneivel. Akár névlegesek, akár pseudo keresztények, de ezekkel szembe kellene nézni, ha lenne egy ilyen összefogás a szembenézésben, ez egy ideális feltételezésem, akkor biztos vagyok benne, hogy nagy változások tudnának beállni a keresztény világba. De hát azért bízok benne, hogy maga az ébredés és a Szentléleknek a munkája azért egy, legalábbis ha nem az egész keresztény világot, de a keresztény világban jelentős rétege meg fog győzni arról, hogy teljesen újraértékeljék, és a kereszténységnek helyreállítsák az eredeti alapjait, mert a korai kereszténységet nem lehet vádolni történelmi bűnökkel. Sőt, a utána jövő második századi kereszténységet se lehet vádolni történelmi bűnökkel. Tehát ezeket le kellene vonni, és ezért kellene bizonyos vallási tradíciót hátunk mögé hagyni, azért, hogy sikeres vagy hiteles tanúságtételre legyen lehetőségünk Jézus Krisztus mellett. Ráadásul kevés az idő, hogy ez megtörténjen, de minden lehetséges annak, aki hisz. De azért ugye nem arról beszélek, mintha nem indult volna el, elindult. És az új kormányzás, az ugye sok igazságosságon és jogszerűségen fog alapulni, hogy az Izaiás prófétánál olvassuk az egyik legerőteljesebb profétai fejezet, a 11. fejezet, a 4. vers, illetve már a 2. verszaka, ugye az Úr szelleme nyugszik rajtam, bölcsességnek, értelemnek a szelleme, tanásnak, hatalomnak szelleme, ismeretnek, félelemnek a szelleme. Ez a Mesiás. És gyönyörködik az Úr félelmében, nem szemeinek látása szerint ítél, nem a füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényeit, megveri a földet szájának a veszélyének a és ajkainak a leheletével megöli a hitetlen. Derek a övedzője igazság, vesének övedzője hűség. Tehát ez miről szól? Arról, hogy igazságosság és jogon fog alapulni a kormányzás. Mondják ezt most is, de nem tudják megvalósítani. De Krisztus meg tudja valósítani, mert egy nagy kataklizmán kell átmenni a világnak éppen azért, hogy ez meg lehessen valósulni, és az Úrnak megvan erre az eszközei, hogy az emberiséget ilyen módon megtisztítja. A népét is megtisztítja, és a nemzeteket is megtisztítja, és utána fogja a kinyilatkoztatni magát, tehát az evangéliumnak a következő, úgymond a ígéret kosaraban lévő programok ekkor fognak beteljesedni. De kikerülhetetlen, úgymond a ígéret kosaraban lévő programok,

ítélete. Ugye ezért hangsúlyozza a Szentlélek, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat a harag napjára, hanem készüljünk fel erre az isteni beavatkozásra, és ezt kell megteremteni, ennek a lehetőségét. A új gazdasági rendszer jön létre. A mai gazdasági rendszereknek az egyenlőtlenség, a kizsákmányolás, a bizonytalanság, és hát nagyon sok helyen sajnos óriási nyomorba élnek az emberek, elképesztő, milyen mély szegénység van a világ jelentős részében. Ez meg fog szűnni. Tehát egy új gazdasági rendszerben a biztonság stabilan lesz, a rendszer, igazságtalanság megszűnik, egy igazságos elosztásra fog sor kerülni, és sok helyen beszél a Biblia jólétről, a föld termékenysége is ebben nagy szerepet játszik, hogy megszaporodnak a jólét, illetve ahogy mondja az egyik Ámos profétánál, például a 9.13. verszak, azt mondja, hogy ime napok jönnek, azt mondja az Úr, ott éri a szántó, az arató, szőlőtaposó, a magvetőt is, a hegyek mustal csepegnek, halmok pedig mind megáradnak. Ez is egy profétai kép, tehát arról szól, hogy a földnek a termő ereje meg fog újulni, ezek a problémák meg fognak szűnni, mind az energiaválság. Hogy hogyan fog megszűnni, nem tudok erre magyarázatot adni, de meg fog szűnni, tehát egyetlen egy országnak sem lesz meg a lehetősége arra, hogy a világot zsarolja. Se Iránnak, egyetlen egy iszlám országnak sem, se Egyesült Államoknak, se Oroszországnak, egyetlen egy országnak nem meg lesz a lehetősége arra, hogy gazdasági területen vonatkozásban zsarolja a nemzeteket, vagy az emberiséget. Természetesen munka alapú lesz a gazdaság, de egészen más alapon fognak dolgozni, és a munka nagyon jövedelmező lesz. Joel prófita is mondta, hogy amit a szöszkő cserebogár hernyó tönkretett, azt kárpótolni fogja az Úr, és az nem csak a keresztény életre vonatkozik, sőt, ez csak ilyen átmeneti, ami az életünkre vonatkoztatjuk, de igazából a beteljesedése a következő korszakban lesz. Szó szerint be fog teljesedni a Joel 2:23-26 közötti ige, és ugyanez másút is tapasztalható, tehát hogy a gazdasági rendszer teljesen más lesz, igazságos lesz. Nyilván lesznek különbségek, de a különbség igazságosak. Most a nagy probléma, hogy a különbségek jelentős része nem igazságosságon alapul. De igazságosság lesz a Földön, mert egészen más képpen fognak nyilván az emberek otti a képességgel is rendelkezni, a munkához való viszonyiban is lehet, hogy lesznek különbségek, és így tovább. Tehát nyilván lesznek különbségek. Nem az a probléma a különbség, hanem az a probléma, hogy a különbségek nem az igazságosságon alapulnak. Ha igazságon alapulnak, akkor ezt el fogják fogadni a következő korszakban. Ez nem fog okozni feszültséget. Ami rendkívül fontos, a kulturális rendszernek a megváltozása. Mert a kulturális rendszer az igenis ma nagyon nehéz, kényes kérdés, mert a művészet az föl van magasztalva, tehát szinte isteni rangra, ez a görögöktől származik, és ezt ugye fedezték fel utána a reneszánszkortól, stb. Újra megújították a művésznek ezt a szakrális és természetfölé küldetését. Semmi küldetése nincs ilyen a művészetnek, szeretném hangsúlyozni, rendkívül negatív szerepet játszik abban az esetben, hogyha olyan irodalmi alkotásokról, vagy művészi alkotásokról van szó, amely identitásválságot hoz létre az emberekben, tehát akár a teremtményi mi voltját az embernek, akár a megváltoztatottságát az embernek alása, például az örök értékeknek a relativizálása, a szeretet, hit, stb., tehát a bibliai értékekre vonatkozik, ennek a tagadása, a relativizálása, például az erkölcsi normáknak a relativizálása, például ma a törvénytelenségnek egyik fő közvetítő eszköze ma a kulturális termékek. Hát ezért nagyon nehéz ezzel megbirkózni. Ez okozza ma a gyermeknevelésekben is a nehézségeket, mert a közösség oldalak is sok kulturális terméket tartalmaznak,

amely erkölcsi relativizmust vagy identitási válságokat mélyítenek a gyerekekbe, tehát teljesen más dolgokat tanítanak az emberről, az erkölcsről, a világról, a rendről, a hatalomról, a rosszról, mint az Isten igéje. Tehát ez a probléma. Tehát ez olyan nagy ellentét, ami szerintem még jelen, szintén egy olyan terület, amiben a keresztények hát félnek. A mostani világi kulturális rendszert úgy, ahogy van, a nagy részét elutasítani. De mondjuk ki az igazságot. Ez úgy, ahogy van a nagy része, ez meg fog szűnni néhány, nem azt mondom év vagy évtized, de rövid időn belül. Tehát ezek egy se kerülnek be. Ezek a kulturális termékek mind megszűnnek. A szórakoztató zenével együtt minden. Tehát ez lehetetlenség, hogy az Úr eljövetele után ezek túléljék. Egy biztos, hogy csak olyan kultúra fog lenni a következő korszakban, amely értékrendje egységes lesz, harmonizálni fog a kinyilatkoztatással, tehát igenis lehetséges ilyen művészet, lehet ilyen kulturális élet, amely Isten dicsőíti, mert elképzelhetetlen, hogy a kultúra megmarad függetlennek, és az a filozófia, hogy egy művésznek sokkal nagyobb szabadsága van, mint egy átlag embernek, ez meg fog szűnni, tehát ez nem fog működni. Ezzel szembe kell nézni. Ez, mondom, hogy ez egy olyan szent tehén, amivel nagyon nehezen tudnak az emberek, keresztények is megbirkózni, mert azonnal nekik ugranak, azonnal primitívek, barbárok, stb. De hát ez a helyzet, hogy a mai kulturális termékek nagy része az értékek tagadásán áll, vagy az értékeknek a relativizálását közvetíti, és rendkívül nagy felelősség terheli azért, hogy ekkora nagy erköstelenség és törvénytelenség jellemzi a mai világunkat. Tehát a kulturális rend is meg fog változni, rendszer is megváltozik, és ugye ezért mennek a nemzetek, mert a mai kultúra akadályozza például a Bibliának a megértését is nagyon erőteljesen, idegenítél el az embereket Istentől, a gyülekezetektől, teljesen megvan olyan magaslatokat és börtönt erődítményeket építettek fel az emberekben, hogy az emberek el is hiszik, hogy úgymond kultúrlények, hogy nekik van igazuk, és a Isten igéjét tekintik ilyen barbár dolognak. És ezért ne csodálkozzatok, amit az Izajás proféta mond a második fejezet harmadik verszakában, hogy eljönnek sok népek, mondván gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istennek a házába, megtanítsa minket az ő utcaira, járjunk az ösvényén, mert tanítás Sionból jön, Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Itt nem csak a vallásról van szó, hanem arról, hogy azokat az alap igazságokat, értékeket tanulják a nemzetek, amelyre majd fog épülni az új kultúra. Én az új kultúrába hiszek. Ma nem tudnak engemet semmilyen nagy befolyást gyakorolni a mostani kulturális tekintélyek, mert azt látom, hogy teljes mértékben a mostani divatos kulturális irányzatok az teljes mértékben mennek szembe a kinyilatkoztatással. Szinte érzik a végnapjaikat, nekem ez a véleményem. Mert szinte esztelenséget is látok bennük, hogy annyira szélsőségesen és radikálisan próbálják elvinni az embereknek a gondolkozását, hogy ez, én úgy gondolom, hogy számukra ez a végjáték. Tehát ez mutatja, hogy kevés az idő. Mert ebből nem tudom, hogyan lehet ebből kikerülni. Ez a kulturális leépülés. Tehát, hogy ebből mi tud kijönni, ez egy olyan mély pontra kezd el jutni napjainkban, amiből csak az egésznek a megtagadása származhat. Mert ennél mélyebben már mi hová lehet, a pokolba lehet leszállni. Tehát ennél mélyebben már nem lehet lemenni, amikor a színházi előadásokon a legkeményebb pornót mutatják be, és átalakítják azokat a klasszikus műveket is, a Shakespeare-nek a darabjára gondoltok, amiben azért vannak emberi értékek.
és a görög kultúrában is, meg voltak Európában is olyan irodalmi alkotások, amely igyekezték művelni az emberi jellemet, és nem akkor az emberi aljasságra építették fel a népszerűségüket, vagy a támogatottságukat. De ma nem látom ezt, tisztelet a kivételnek, ha van, nem, semmiféleképpen nem akarom azokat megbélyegezni, de azt tudom mondani Isten igéje alapján, hogy az értéktagadó alapon álló kulturális termékek nem fognak fennmaradni. Semmi olyan kulturális termék nem fog megmaradni, akár közvetlenül vagy közvetetten a bűn propagálja. Következő vallási rendszerekben szintén radikális változást eredményez, megszűnik a pluralizmus a vallásban, politeizmus, ateizmus. Egyszerűen nem azért, mert diktatúra jön, hanem egyszerűen az igazságnak az ismerete olyan elementális erővel fog hatni az emberekre, hogy nyilvánvalóvá válik a hamis és hazug vallásos állítások. A most még, különösen most ebben a korunkban virágoznak a hamis, alaptalan, hazug vallásos állítások. Tessék, csak újra utalok a közösségi oldalakon, rengeteg hamis vallásos állítás van. De ezek virágoznak. Ezek addig tudnak megállni, fennmaradni, hatni, amíg a tényszerűen nem jelenik meg az igazság ezzel a területtel kapcsolatosan. Jézus Krisztusnak a megjelenése az kihúzza az a talajt. Az iszlám alól kihúzza a talajt, a keleti vallások alól, minden kultusz alól kihúzza, mert fehér-feketén látják, hogy ez az ember itt volt, meghalt, föltámadott, él, és valószínűnek tartom, hogy a kereszténységnek is nagy változáson kell keresztül menni, mert biztos, hogy a maga a jelenléte, a valósága a kereszténységben is óriási változást fog eredményezni, át fogja alakítani. Hát sok minden tradíció az meg fog szűnni. Tehát hatalmas nagy átalakulás lesz. Nem lesz politeizmus, ahogy mondja Zakariás proféta, egy úr lesz, egy neve lesz a földön, őt fogják, mert nincs értelme. Hát most kiderül, hogy ő föltámadott, ő az, aki megoldja az embereknek a problémáját, megértik az emberek a megfeszített Krisztusnak az igazságát. Meg kell érteni, hogy egy olyan agnosztikus szituáció van már 2000 év óta, vagy évezredek óta, hogy nem tudjuk exakt módon bebizonyítani mi az igazságunkat. És ez viszont megadja a legitimációját, hogy különböző vallási kísérletek történjenek. És ezért megengedi Isten a vallások közötti küzdelmet, harcot. Megengedi Isten, hogy ezeken a területen is kihívások érjenek bennünket. És felhasználja Isten ezt a vallási vetekedéseket, harcokat arra, hogy törekedjünk arra, hogy a kereszténység erőteljesen, most spirituális erőteljességre gondolok, hitelesen, igazságosan képviselje a történelmi tényeket. De tehát azok a fanatikusok, vallásos fanatikusok, keresztények fanatikusokra gondolok, akik azt gondolták, hogy a saját korukban föl lehet számítani a különböző vallásokat, az Isten ellenes. Mert ez Isten de facto, tehát maga mint tény, ezt megengedte. Azért, mert meghagyta a világot bizonytalanságba, azért, hogy a hit igazsága által üdvözüljenek az emberek. És amíg a hit igazsága szerint üdvözülnek az emberek, addig meg kell érteni azt, hogy ez okoz bizonyos emberekben bizonytalanságot, kétséget, mindaddig, amíg a Szent Szellem egyértelműen nem ad nekik bizonyságot. És sok ember, nézzük meg a tradícióját, nemzeti hátterét, családi hátterét, stb. Nem azért, mert nem akarják megismerni az igazságot, nem azért utasítják el az igazságot, hanem egyszerűen a tradíciójuknak a fogja. És ezt messze menőkig Isten irgalomként tudomásul veszi, az a tudatlanságot. Nem azt mondom, hogy teljesen megbocsátja, hanem úgymond elnézi, figyelembe veszi, hogy egy nagy tudatlanság van most a világban. Egyrészt a történelmi tradíció is ebben szerepet játszik, a názáti Jézus Krisztus keresztjével kapcsolatosan. Ezért tehát nekünk türelmesnek kell lenni, nem megszüntetésre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra kell tenni a hangsúlyt, hogy a kereszténység hiteles legyen, vonzó legyen. A vallások közötti versenyben is elsőbséget tudjon szert tenni.
és ezt nem tudjuk elérni emberi erővel, szintén újra csak arra tudok hivatkozni, ez csak a Szentlélek által lehetséges, hogy ez a pluszunk, meg a názati Jézus Krisztusnak a személye. Ezért kell ráhagyatkozni. Ha emberi módon nézünk, akkor nem tudjuk spiritualitás területén a buddhizmussal, meg a keleti vallásokkal felvenni a versenyt. Legyünk józanok. Mert őnekik van egy olyan 3000 éves tradíciójuk, állandóan ezek gondolkodnak, hogy rengeteg spirituális tanításaik vannak. Ha kihagyjuk Jézus Krisztus és a Szent Lelket, ne felejtsétek el. Tehát emberi módon nem lehet. De ha középre tesszük Jézus Krisztus és a Szent Szellemet, akkor ezek a dolgok megoldódnak. Tehát nem bizonytalanodunk el a keleti vallásokkal kapcsolatosan, amikor látjuk, hogy spirituálisabbak, a embereket hoz létre. És ugyanúgy mást el tudok mondani más vallásokkal kapcsolatban. Ne értsetek félre, ugye nem értetek félre, nem a vallási megalkuvást hirdetem, hanem arra hívom fel a figyelmet, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy a hit által való igazság, vagy a hit által való Isten ismeret, az törékenyé teszi a kereszténységnek ilyen módon a helyzetét, és lehetőséget ad arra az embereknek, hogy keressék a természet fölöttit. Nekünk kellene hitelesen bemutatni, hogy a természet fölöttit hogy kell keresni. Ne illegálisan hatoljanak be a sátán fenthatóság alá a területre, de ahhoz a keresztényeknek szintén természet fölötti erővel kellene rendelkezni, hogy vonzónak bemutatni az Istennek az erejét. Egész biztos, hogyha olyan erővel, hatalommal rendelkezünk, mint Jézus Krisztus, akkor nagyon sok okult ember leteszi a kezét. De hát azért nézzük meg, a szamariai történet ebből a szempontból érdekes. Nem vádolhatjuk, meg hibáztathatjuk se Filip evangelistát, se Péter apostolt se, hogy nem hitelesen mutatták be. De hitelesen mutatták be Isten országát. És mégis ugye az az ember, Simon mágus, csak azért akar bekeveredni ebbe a kereszténységbe, illetve Isten természetüti erejébe, Isten országának az erejébe, hogy az ő meglévő erejéhez hozzátegyen még egy isteni erőt. Tehát szinkretizmusnak volt a hiba. És ezzel is szembe kellett nézni. Óriási kihívást jelentett ez az első században a keresztények számára. De a keresztények nem nyafogtak, hanem továbbra is fontosnak tartották, hogy a Szent Szellemmel betöltekezzenek, Szentlélek erejét hordozzák, mert másképpen nincs esélyük ezekkel a vallási vetekedésekben, hogy meg tudjanak állni. És ma látjuk, hogy milyen keveredés kezd kialakulni, éppen azért, mert belátják a keresztény világ részéről is sokan, akik természetes szinten állnak, és a gyülekezetek természetes szinten vannak, hogy nem tudják ezt a harcot meg a győzelemre juttatni, és nem akarnak agresszívak lenni, nácik lenni, fasiszták lenni, fegyverrel nem akarják kényszeríteni a vallási világképüket. Ezért ugye elkezdődött egy világméretű keveredés. De ez sem megoldás. A megoldás, újra mondom, az lett volna, hogyha visszatérünk Isten igéjéhez, újjászületés, bűnnek az elhagyása, Szent Szellemmel való betöltekezés, Szellemben való szolgálat, nem látok más megoldást. Csak a korai egyháznak a példáját, pozitív példáját látom megoldásnak. És ezért látjuk azt, hogy a második világháború ugye egyértelművé tette, meg a történelemnek a tanulsága, hogy se keresztes háborúkkal, semmilyen más erőszakkal nem lehet a kereszténységet terjeszteni. Ha átmenetileg, ha érnek is el, úgymond győzelmet, de ez kétséges, de mindenféleképpen kontraproduktív hatása van az egésznek. És ez a oka annak, hogy ugye nagyon le van járatva a kereszténység, ilyen módon globálisan világméretekben. De azt is látjuk, hála Istennek, hogy ahol a Szentlélek működik, ott viszont sok más vallásból lévő emberek jönnek elfogadni Jézus Krisztust. Másképpen nem tudok magyarázni, hogy például Koreában miért növekedett olyan nagy létszámban a kereszténység, Indiában is azért zajlanak az evangelizálások, tehát azt gondolom, hogy zajlik ilyen szempontból is olyan pozitív folyamatok, amelyek az Istennek a megoldása és a jó irány fele mutatnak.
Ez a Szent Lélekkel való betöltekezés, ez rendkívül fontos, és a szellemben való járás. Akkor még egy nagyon fontos, amit általában panaszkodnak az emberek, az igazságszolgáltatás. Ugye ma rendkívül torz, lassú, manipulálni lehet az igazságszolgáltatást hatalom részéről, más részéről is. És látjuk, hogy azért sok büntetlen gonosz ember marad, különösen, hogyha a felső szinten vannak, tehát nem történik meg az az igazságszolgáltatás, aminek meg kellene történnie. Tehát ez is megváltozik, és ráadásul nagyon gyors lesz az igazságszolgáltatás a proféciák alapján, mert fehér-feketén kiderül azonnal, mert azonnal kézzelfogható exakt igazság van, tehát akár a 10 parancsolatnak az igazsága, tehát a társadalmi igazságok egyértelműek, tehát evidenciaként van jelen a társadalomban, úgyhogy nem lehet nagyon okoskodni, hogy meg manipulálni a dolgokat, mert gyors lesz. Hát ezzelről beszél ugye például Izajás próféta 65. verszakban, hogy a bűnös 100 éves korában hal meg, vagy 100 éves korában áll meg. És akkor még ifjú ráadásul. Tehát itt arra lehet következtetni, hogy mivel hogy nagyon nagy lesz az igazságnak az ismerete, és az igazságosságról is, nem csak az ismeret, hanem annak a valósága is, ezért az igazságszolgáltatás sokkal gyorsabb lesz, és sokkal igazságosabb lesz. Egyébként ezt mutatja a Gog-Magog háborúnak a gyors lezárása is, hogy nem csak lázadásról beszélünk, mert nem fog tudni háború kitörni, csak lázadás lesz, de Isten nagyon gyorsan beavatkozik. Most ugye erre korszakban látjuk, mert ne csak azt nézzétek egyén is az állam viszonylátában, hanem nemzetközi szinten is nézzétek meg, hogy nem tudnak az igazságszolgáltatások megvalósulni, mert a nemzeti jogot hát úgy alakítják a nagyhatalmak kényük kedve szerint, ahogy akarják. És különösen most, amikor újra az erőből való politizálás kezd dominálni. Ahogy a 65. fejezet, 20. verszakban mondja, először ugye a hosszú életről van szó, de az igének a második szakasz mondja, mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Tehát a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon nagy lesz a bűn, hanem korlátozott lesz a bűn, de a bűnnel kapcsolatos, a bűnelkövetéssel kapcsolatosan nagyon gyors lesz az igazságszolgáltatás. Tehát az igazságszolgáltatás. A természet is nagyon megújul, erről beszéltünk, hogy erőteljesen nagyon korlátozott lesz a természeti káosz, például a természeti katasztrófák nagy része megszűnik. Tehát nyilván lehetnek ellentmondások, mert a katasztrófák már egyelőre nem tudjuk belátni, nehéz átlátni, hogy a sátán hierarchiája milyen szerepet játszik. De ha a sátán 1000 évig len van a mélységben, abiszoszban, tehát feltételezhetően, tehát olyan dolgok nem lesznek, mint földrengések, tehát ilyen és más ilyen katasztrófák, ezek meg fognak szűnni, tehát a természet is harmonikusabban fog működni, tehát minimális lehet a természet folyamatában a zavar. Ezzel nem azt akarom mondani, mert nem tudom, hogy a katasztrófákban milyen szerepet játszik a sátán hierarchiája, de nem lehet kizárni. A Bibliában úgy tűnik, hogy a természetnek harmóniája lesz, harmonikusan fog működni. Maga az élővilágban is sokkal nagyobb harmónia lesz, az állatvilág, magyar emberek között, ragadozók emberek között is úgy beszél a Biblia, hogy béke fogja jellemezni az embereket. Sokkal minőségibb életkörülmények között fognak élni az emberek, mint most. Tehát ilyenek megszűnnek, mint járványok, világjárványok, betegségeknek a nagy része megszűnik, és ez az oka annak többek között,
hogy olyan körülmények alakulnak ki, hogy az embereknek az élet időtartama nem a megváltottak meg teljesen, akik már megnyerték a halhatatlan, romolhatatlan életet, mert azok számára ismeretlen lesz már a betegség, de akik még természetes testtel rendelkeznek, azok hosszú ideig fognak élni, mint a fák. És a fáknak is az élet időtartama tehát eltérő. Tehát ezzel csak akartam nektek jelezni, hogy a millenni következő korszakban Krisztus központú lesz. Ezért ne féljél attól, hogyha már most Krisztus központú életet fogsz élni, mert ezzel az életmódoddal egyéni szinten te már egy fajta bizonyság vagy itt ebben a jelen való világban az eljövendő korszak mellett. És közösségi szinten is ez a célunk. Hogy reménység szinten, ismeret szinten, látomás szinten, és maga a világértelmezés szinten. Nem dogmatikusan kell magyarázni, ezeket csak azért soroltam fel, hogy milyen alapvető változásokra kerül sor, hogy látásotok legyen, hogy nem szabad a mostani korszakban tapasztalható problémákat eltuloznunk. Ezek meg fognak változni. Mi is törekszünk azon, hogy minél többen pozitívan hassunk rá, hogy jó változások alakuljanak ki ezekben a problémás dolgokban, de radikális változás fog állni a világban, Názáreti Jézus Krisztus visszajövetelével, és radikális jobb világban fognak élni a nemzetek. És alapvetően Krisztus-centrikus nemzetek lesznek, tehát Zakariás 14-et sokszor olvastátok, vagy ha nem, akkor olvassátok. Tehát a sátorok ünnepe, hogy világ ünnep lesz, ez is azt mutatja, hogy Krisztus centrikus lesz. Szentléleknek mondtam, hogy uralma megvalósul, mert beteljesedik, hogy minden testre kiönti az Úr a Szent Szellemet. Ez nem azt jelenti, hogy nem fognak bizonyos emberek vétkezni a Szentlélek ellen. Látjátok, hogy most is sokan vannak olyanok, akik betörtekeznek Szentlélekkel, és utána vétkeznek ellene, de sokkal kevesebb lesz a Szent Szellem elleni vétkezés, mint most. Amikor Jézus azt mondja, hogy akik a Szent Szellemet káromolják, azoknak nem bocsáttatik meg a bűnük se, most se a következő korszakban. Ez viszont azt jelzi, hogy a következő korszakban is lesz a Szentlélek ellen bűn káromlása, szidalmazása előfordulhat. Tehát, de például a Gog-Magog háborújában résztvevőknél valószínű, hogy ez fog megtörténni. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy nem lesz bűnbocsánat a következő korszakban sem a Szentlélek ellen elkövetett vétkek ellen, vagy illetve szidalmak, rágalmak ellen. Tehát ilyen lesz, de semmiféleképpen nem szabad a mai helyzetet kivetíteni a jövőre, mert nagyon korlátozott lesz a bűn, és nagyon-nagyon nagy térhódítása lesz az igazságosságnak, Isten ismeretnek, és a Szent Szellemmel minden ember fog találkozni, aki kegyelmet kap a túlélésre, és belépést kap a következő korszakba, és megvan a lehetőségük nekik sokkal nagyobb, jobb körülmények között, mint nekünk, hogy szellemben éljenek, szellemben járjanak, ne vétkezzenek. Tehát sokkal könnyebb lesz az igazságot követni nekik, mint most. Hát ezért irgalmas az Úr, és ezért az Úrnak a visszajövetele, a soron követő visszajövetele pontosan azért a szentekért történik meg, akik ilyen nehéz körülmények között is az Úr mellett hűségesek, és az Úr mellett kitartanak. Tehát ezért jó reménységünk lehet, hogy ebben a elragadtatásban, tehát ezért fogunk részesülni, mert egy nehéz körülmények között, megpróbáltatások közepette is az Úrhoz hűségesen élünk. És ezt kívánom. De újra azt szeretném mondani befejezésül, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem azt mondja az Úr az én szellememmel. Nagyon-nagyon fontos profétai kép, sokszor idézik is, de a gonosznak a lerombolásában kulcs szerepet játszik, hogy ahogy aki lerakta az Úrnak a házát, alapját, a fundamentumot, halálával, föltámadásával, az rakja rá erre a házra a csúcskövetet, fejezi be a Isten népének és házának az építkezését, hogyan? Az eljövetelével is a föltámadásával. Tehát nekünk pedig addig ezen a
ebben a házban, szellemi házban végeznünk kell Isten dicsőségére a munkát, azért, hogy azt mondja az Úr, amikor eljön, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután. Kívánom, hogy mindenki számára ez legyen az üzenet, hogy sokat adjon az Úr.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Most műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal.

0: 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Legonnal már társalogtunk arról, hogy mindkettőnknek van, mert szerencsések vagyunk, lehetőség arra, hogy elmenjünk nyaralni, de egyelőre ez még egyáltalán nem biztos, hogy el is fogunk jutni nyaralni,
2: de én azért
1: mert triogatnak minket a kerozin hiánnyal, és hogy mennyire essünk pánikba, vagy essenek önök pánikba, merjünk-e repülőjegyet venni, erről is szól a beszélgetésünk is Robert Rihár turisztikai újságíróval. Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt.
1: És kérlek, először erre reagáljál. Most, tehát tényleg nagyon nagy baj van? Tehát, hogyha nekem mondjuk már van megvásárolt repülőjegyem, akkor...
3: Jó reggelt kívánok, és nagyon jó tévézést mindenkinek. Hát hogy lenne már ekkora baj? Hát akkor van baj, hogyha elütt a villamos, vagy ha valaki beteg a családban.
1: Tehát szerintem az, hogy
3: úristen, most nem annyira messzire fogunk menni nyaralni, hát ez az a baj kategória nálam azért nem itt kezdődik.
1: Tehát, hát amikor valaki befizet valamit, kuporgatja ezt a pénzt,
3: akkor vissza fogja kapni azt a pénzt, azt most mondom nagy valószínűséggel.
1: Okay. Már akkor megnyugtatom.
3: Igen, tehát van...
2: Kerozin hiány nem visz major?
3: Hiába visz major, az nem azt jelenti, hogy a légitársaságok például, hogyha foglalunk egy repülőjegyet, akkor benyelné a pénzt, hanem akkor ad majd egy alternatív javaslatot, hogy mikor tudsz elmenni, ha mondjuk nem kedden, akkor szerdán, vagy tudom is én bármikor tudsz elmenni.
2: Ha nem nyárod, akkor
3: és
2: decemberben.
3: Ha törli a járatot, és mondjuk nem felel neked meg a másik időpont, akkor pedig visszaadja a pénzt. A visz major kategória az lehet, tehát elképzelhető, hogy a súlyos kerozinhiány, vagy a geopolitikai helyzet az lehet egy visz major kategória, de az arra vonatkozik, hogy alapesetben például az Európai Unió rendelt értelmében járna kártérítés is azoknak az utazóknak, akik nem tudnak elutazni, és 20 napon belül valamikor hirtelen, vagy akár pár napon belül törlik a járatukat, ugye 14 a különböző kategóriák vannak, ilyenkor nem fog plusz pénzt kapni az utazó. Tehát, hogyha mondjuk kínálunk a repülőtéren, akkor tudjuk meg, vagy egy nappal korábban, hogy törlik a járatot, abban az esetben nem jár ez a plusz pénz, ami egyébként attól függően, hogy mekkora kilométerben meghatározott, mekkora utat tudszunk meg, annak értékében változik az, hogy mekkora az összeg, de ez nem jár. De attól még a járát visszakapjuk. Tehát a kerozin hiány, vagy azt mondom inkább, hogy a kerozin várható drágulása az azt eredményezheti, hogy például bizonyos járatokat törölni fognak, de ez csak feltételes módban szól természetesen, hiszen a geopolitikai helyzet függvénye, tehát is sor kerülhet, és akkor lehet nagy boldogság. Tehát azt látjuk, hogy arra kell felkészülni, hogy esetleg valaki kedden szeretne elutazni álmai úti céljára az Európai Unión belülről indulva, valahova nem túl messzire, és lehet, hogy mondjuk később fog elutazni, vagy éppességgel nem abban az időpontban.
2: Ja, a gyerekekkel a reptéren átcsorogva a pakkokkal azért nem öröm, amikor közlik, hogy hát ez most nem megy. Mennyi idővel előtte kell közölni ezt velünk?
3: Hát nyilván egy légitársaságnak az az érdeke, hogyha tudja, hogy törli a járatot, akkor minél hamarabb megkapják ezt az információt az utazni vágyók. Tehát senki nem szúr ki direkt az utasokkal, hogy jaj, hát akkor most jöjjenek ki a reptére, milyen jó lesz, akkor majd jó felvételek készülnek a médiába. Tehát nem lesznek, nem ilyen. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan időszakok, július-augusztus, amikor a vártnál sokkal nagyobb a kerozinfogyasztás, sokkal nagyobb a leterheltség, a légteret, tehát számos olyan ok lehetséges, amikor már látod azt, hogy nem fog
1: sok. Jó, nem ma kezdted. Tehát szerintem pontosan tudod, hogy ilyenkor mekkora a forgalom, hova szoktunk igen. utazni. Azokból az adatokból egyébként, ami most látszódik, így igen. a hormuzi szoros kapcsán, meg hogy majd lehet, hogy lesz kerozinhiány. Te azt mondod, hogy egyébként számíthatunk arra, hogy ezt a turisztikai szezont, ezt azért érinteni fogja a repülés szempontból is?
3: Már most is érinti, mert maga a hír érinti. Uh-huh. Egy csomó ember attól elbizonytalanodik, hogy most arról beszélgetünk, hogy lehet, hogy előfordulhat feltételes módban, uh-huh. hogy majd törölnek bizonyos járatokat. Ettől elbizonytalanodik, és emiatt mondjuk más közlekedési eszközt választ. Egyébként mi magyarok bátrak vagyunk. Tehát, hogyha most látunk egy jó árat, akkor mi lecsapunk rá, megveszünk, tervezzük a nyaralást.

0: Németország. Kaland itt élni, nem?
1: Csak azért mondom, mert Németországban például már a vonatjegyek is megdrágultak, mert ott is dinamikus árazás van. Tehát a németek sokkal jobban aggódnak attól, amit mondjuk mond egy Ryanair vezér, vagy egy akármilyen másik légicég vezetője, vagy akár az Európai Unió tisztségviselői, hiszen itt ugye ez nem egy spontán riogatás, hanem egész egyszerűen egy lehetséges alternatívának a felvázolása, hogy az emberek felkészüljenek arra, hogy előfordulhat ilyen, tehát mondjuk ne az legyen, hogy az életed legfontosabb tárgyalása az kedden van, és hétfőn jönnél este haza egy géppel, mert akkor old meg úgy, hogy ne kelljen feltétlenül rögtön dolgozni
0: menned.
1: Zoom-on az esküvődet. Tehát lehet bármilyen olyan történet, ami a nyárban, júliusban, augusztusban befolyásolhatja így az utazásunkat. Ez nem biztos, hogy bekövetkezik, mert ugye lehet egy pozitív forgatókönyv is, de valószínű, hiszen ilyenkor az átlaghoz képest jóval nagyobb a kerozinfogyasztás, mert sokkal több a járat, mindenki elkezd utazgatni. Bizony lehet ilyen, lélekben fel kell készülni, adott esetben azzal is, hogy olyan szállást foglalunk például, ami visszamondható, vagy nem kell rögtön kifizetni, egy kicsit flexibilesek vagyunk mi magunk, tehát...
2: Mondd, az ránk terelhető, hogyha annyira fölmegy a kerozinára, van, csak iszonyat drága lesz, hogy a légitársaságoknak veszteséges lehet, hogyha nem kapnak több pénzt az utasoktól. Tehát mondhatják azt, hogy kerozin felár. Mert hogy ugye Anikóval mi erről beszéltünk itt egy órával ezelőtt, és felmerült ez a gondolat.
1: Hát bármit mondhatnak, persze, de hát, hogyha törlöm a járatot, akkor te mondhatod.
0: Csak nem kötelezhet.
2: Nem törli a járatot, rá, hanem azt mondja, hogy elviszlek.
1: Persze.
2: Csak ennyi lesz.
0: Csak dobjál még hozzá, megvan a repjegye, még egy 20-as dobjára.
1: Mondjuk, hogyha utazási irodával utazik valaki, és úgy utazik egy fapados légicéggel, hogy az utazási irodán befizette a pénzt, akkor az utazási iroda 8% mértékig emelhet például kerozin felárra való hivatkozással, és ezt is úgy teheti meg, hogy az utazás előtt mondjuk legalább 20 nappal közölni kell ennek a tényét. Te abban az esetben te nem tudsz körbérmentesen szabadulni az útból, tehát hogyha az van például, hogy nem tudom, az utazási szerződésedben, hogy 30 nappal belül, ha te visszamondod, akkor 100%-a elvész a pénzednek, akkor ha megemelik 7%-kal, akkor neked bizony azt be kell tolni, különben elvész az egész pénzed, amit már befizettél. Tehát igen, van egy bizonyos mérték, amit megenged például.
2: És ha én ezt a légitársaságnál vettem ezt a jegyet?
1: A légitársaságnál vettél a jegyet, abban az esetben is, hogyha ők mondjuk utólag bármit is hozzátesznek, akkor is, hogyha ennek a mértéke olyan nagyságú, akkor te elállhatsz az utazástól. Tehát mondhatod azt, hogy nem akarsz utazni. De úgy egyébként előfordulhat, de az utazási irodák
0: áll. Hát nem túl megnyugtató azért.
1: Lehetőség. A légicégnél ilyenkor sokkal egyszerűbb megoldásként törölni szokták a járatot, és azt mondják, hogy nem tudom, másnap elindul, és kétszer annyiba kerül. Tehát,
2: nem alkudoznak.
1: Nem alkudoznak. Ez a gyakorlat, de azt látjuk, hogy ez tényleges probléma lehet, úgyhogy erre fel kell készülni.
2: Hát mondtad, hogy bátrak vagyunk, de ez például az utak foglalásában is látszik, tehát hogy hova akarunk menni, mennyire vállalunk kockázatot, mennyire megyünk a Közel-Kelet irányába, mennyire maradunk csak az Adria környékén.
1: Lehet látni természetesen. Hát azért azt is látjuk, hogy még mondjuk a tavalyi év ebben az időszakában a dubai utazások slágernek számítottak, hiszen szinte meghódítottuk Dubajt, már fapados járat is ment Dubajba, meg menetlen szintű járatok is, és ma az egzotikus úti célok közül, tehát így ment fölfelé Dubaj. Hát most már alig megyünk érthető módon, mert senki nem szeret arra ébredni, hogy esetleg a légvédelmi szirénák megszólalnak. Tehát jóval kevesebben megyünk Dubajba, Közel-Keletre is. Egyébként tavaly már Izraelbe is viszonylag sok magyar turista érkezett. Hát most oda is nyilván alig megyünk ebben az időszakban például, és egyébként érdekes, hogy Izraelből tavaly rekordszámú turistát fogadtunk, tehát több mint 300 000 vendég érkezett, mert hogy Magyarországot biztonságos úti célnak tartják. Nyilván az utazási piacot befolyásolják emiatt a közel-keleti események, és úgy is befolyásolják, hogyha meg valaki távol-keletre akar utazni, akkor még nagyobb kerülővel kell adott esetben mennie, tehát még drágább lesz az üzemanyag, tehát mintegy 17%-os emelkedést figyeltek itt meg, tehát ez is drágábbá, macerásabbá teszi ezeket a járatokat.
2: Maradunk a környék.
1: Ez mindenképpen befolyásolja a magyar utazóknak a szokásait is, még azzal együtt is, hogy mint említettem, mi bátrabbak vagyunk, és hogyha látunk egy jó török-görög bármilyen ajánlatot, akkor lecsapunk rá sokszor.
2: Kis Robert Riad, köszönjük.
0: Köszönjük.
1: Én is köszönöm.
3: Támogatott tartalmat hallottak.
4: Nagyon, az null.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ne felejtsük el átfoglalni a jegyeket, hogyha arról van szó. Demencia. Ez a következő témán, gondoltam elegánsan.
2: Ez egy szép átkötés.
1: Illetve nem a demencia, hanem a demencia, Alzheimer, és egyre többen érintettek. Nekem például volt olyan családtagom, aki érintett volt ebben, de már 80 pluszosan, viszont van olyan ismerősöm is, aki velem egykorú, és korai demenciát állapítanak meg nála, hogy hogyan lehet az ő életminőségükön javítani, erről is beszélgetünk. Dauda Zoltán van itt velünk, aki ügyvezető igazgatója az Albitech Kft-nek, és dr. Kutasi József, aki pedig K plusz F vezető ugyan itt.
2: Jó reggelt!
1: Jó helyen kapizsgálok, amikor egy ilyen felvezetőt próbáltam az általam nem kimondott, de majd önök által kimondott neurodegeneratív betegség, ugye?
2: Pedig mennyi ideig készültél erre?
1: Ugye? De kikerültem máshogy csinnek helyen.
3: Neurodegeneratív.
2: Az.
1: Szóval hogyan javítható az ő életminőségük?
4: Hát elsősorban megelőzéssel, odafigyeléssel, az életmód abszolút meghatározza ennek a kialakulásának az esélyét, idejét, ennek a vonulatát, aki főleg érintett lehet öröklés mentén, tehát ahol a családban előfordult, ott nagyon-nagyon oda kell figyelni, el kell menni szűrővizsgálatokra, hogy mielőbb megtudjuk ezeket a ajándékokat, és ugye ezzel lehet tenni, hogy milyen formában tudjuk ezt késleltetni, ezeket a neurodegeneratív betegségeket.
2: Akkor egy felismerés esetén sem gyógyítható, csak lassítható a folyamat?
4: Így van, tehát lassítható, életminőséget lehet javítani, és gyakorlatilag, és ez nagyon fontos, hogy ez ellen tegyünk, mert ugye nem csak aki szenved, hanem ugye a környezete, családja, ugye, hogy tetszett említeni, hogy érintett és ismert, tehát hogy meghatározza a mindennapokat, és nagyon fontos, hogy ezt minél előbb fölismerjük, mert lehet ez ellen úgymond fellépni.
2: Ennek vannak konkrét tünetei, ugye? Amiket voltak éppen meg lehetne ragadni, ha tudnánk, hogy mivel van dolgunk.
3: De így van, hát ugye ismertek már ezek a neurodegeneratív betegségek, ugye elsősorban ugye a fő ilyen betegség a Parkinson és az Alzheimer, de más ilyen betegségek is vannak. Amit éppen a képeket nézem itt a algatenyészeteinket, amelyek a laboratóriumban készültek, pontosan ugye azok a tüneteknek a kialakulását késleltethetik ezek a kivonató dalgák, amiket mi készítünk, amelyek tünetek okozzák aztán ezeket a memóriavesztéseket és különböző idegsejt elhalások.
2: Az algák hogy hatnak ránk? Miért hatnak ránk?
3: Ez nagyon érdekes, a kérdés jó, de már, hogy mondjam, sok helyen elmondtam, hogy ez 4-5 éve kutatják ezeket az idegsejteket, amelyeknek a mitokondriumokat vizsgálják. Mik ezek a mitokondriumok? A sejteknek az anyagcsere gyárai. És az idegsejtek nagyon igényesek az energiára, tehát nagyon gyorsan elpusztulnak, ha nincs megfelelő energia ellátásuk, és elsősorban a mitokondriumok sérülnek, ezek az energiagyárak, a már 30-40 éve hallott oxidatív szabad gyökök hatására, és igazából ez állhat ezeknek a neurodegeneratív betegségeknek a hátterében, mert pusztulni kezdenek az idegsejtek, és gyulladás keletkezik az idegszövetben. Na, ezeket tudja megelőzni egy kivonatolt alga, mert segíti a mitokondriumoknak, ezeknek az energiagyáraknak a sérülésének a ezeket a sérüléseknek a mértékét, keletkezését, mértékét.
1: Igen. Mi van, bocsánat, mi van akkor, hogyha nézem ezt a beszélgetést, mondjuk érintett vagyok családtag által, de még nem megyek el vizsgálatra, hanem azonnal ész nélkül elkezdek ilyen típusú algákat fogyasztani. Van ennek bármilyen kockázata, hogyha nem. Egyébként mondjuk én vélhetően nem leszek Alzheimer-es, akkor ugyanúgy fogyaszthatom ezt?
4: Nincs, abszolút semmiféle kockázat nincs. Teljesen természetes alapanyagok alkotják azt a készítményt, amit Józsi is említett, hogy előállítunk, abszolút lekövethető és tényleg tiszta anyagokról van szó, és nagyon-nagyon fontos, hogy egy hétköznapi embernek is, hogy az éles elméje, az erős emlékezete kialakuljon, és ezt ugye minden nap használjuk, ugye, akik szellemi munkát végeznek, de aki nem, annak is vannak gondolatai, tehát nagyon nem mindegy, hogy ezt
2: önök
4: hogy
2: szedik?
4: Igen.
3: Mi folyamatosan szedjük, mert az első kérdése a marketingesnek az volt, hogy ki a célcsoport? És akkor egymásra néztünk, hogy mondtuk, hogy mi? A mi korosztályunk a célcsoport, mert mi ugyan nagyon fiatalnak tűnünk, de már 60-asak vagyunk, és a fölöttünk lévők természetesen a 60-70 évesek, vagy 80 évesek, mert őnáluk már elkezdődnek azok a folyamatok, amelyek okozzák azt, hogy kialakulnak ezek az idegsejtpusztulások.
2: És akkor megint ott tartunk, hogy ez nem gyógyít, de lassít.
3: Így van, tehát megelőzésre, tehát ahogy az Anikó kérdezte, tehát nagyon fontos lehet az, hogy már ilyen 60 éves korban elkezdje szedni, kúraszerűen, vagy ha már vannak tünetek, akkor is lassítani tudja a betegség kialakulását, vagy van rá lehetőség ki hogy reagál erre. Még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy ez nem csak a magakémonat, hanem egy posztbiotikum is van benne, ami pedig a bélidegrendszernek a működését segíti. Ugye ez már közhely, megint csak a tudományos kutatásban, hogy a bélagy tengely, ez egy nagyon fontos az idegrendszer működésének javulásában, javításában. Tehát ezért is hívjuk így, hogy memóriajavító és mikrobiomjavító szerről beszélünk, ahol a gyomor bélrendszeren keresztül az agyra is hat.
2: Hát, hogyha úgy gondolják, tessék kipróbálni az urak a példára, hogy emlékeztek rá, hogy miért jött.
1: Eltéved valaki valahol.
3: Így van, így van.
2: De amit az voltál, dr. Kutasi József, köszönjük.
4: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: kiderül, hogy ki vagy legbelül, és végül sikerül.
1: Spirit FM 92.9 az alternatív zenék specialistája.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket. Lemond-e Sulyog Tamás május 31-ig? Mit gondolnak? Igen vagy nem? Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, úgyhogy még voksolhatnak és kommentelhetnek is. Lássuk, hogy még mi mindennel foglalkozunk, és kikeverünk Önöket.
2: Kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dosszéját, jelentette be a miniszterelnök. A Bicskei ügy nem volt a javaslatok között. A felszólítások ellenére sem mond le a köztársasági elnök, Sulyog Tamás szerint nincs jogi vagy alkotmányos indok. A miniszterelnök feljelentést tesz, mert kampányszórólapokat találtak a Lázár-féle minisztérium alak sorában. A napokban tárgyalnak az Európai Bizottsággal, és akár már jövő héten megállapodás születhet, jelentette meg Magyar Péter. Mai vendégeink Herman Veronika, médiakutató, az ELTE oktatója, Bakaev Zoltán, a Della Podcast műsorvezetője, Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemzőközpont elemzője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Vogyerák Anikó.
1: Varga Judit nemmel terjesztette fel azt a bizonyos kegyelmi kérelmet, ezt mondta Magyar Péter a sajtótájékoztatóján. Nézzünk meg egy rövid összefoglalót, és utána beszélgessünk majd a részletekről.
3: A Bicskei gyermekotthonnal kapcsolatos határozatot is hozott az új kormány. Görög Márta igazságügyi miniszter mindössze pár napot kapott, hogy kivizsgálja és nyilvánosságra is hozza, miért adott Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet K. Endrének. A határidő most jár le. A hétfői kormányinfon Magyar Péter bejelentette, megvizsgálták a kegyelmi ügyről szóló dosszét, azt kedden nyilvánosságra is hozzák.
4: Az akkor igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel a köztársasági elnökhöz, több mint 40 kegyelmi kérvényt terjesztett föl, abból háromban javasolt az igazságügyi minisztérium kegyelmet, tehát a kegyelem megadását. A Bicskei ügy az nem volt ezek között. Az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján a köztársasági elnök, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
3: Magyar azt kérte Sulyog Tamástól, hogy hozza nyilvánosságra emellett a nála lévő teljes dossziét is, amiből kiderülhetne, hogy milyen indokok alapján született meg a döntés erről az elnöki kegyelemről. Szerinte minden magyar ember nevében mondhatja, hogy jogos elvárása ez mindenkinek, hogy derüljön ki ennek az ügynek a háttere.
1: Köszöntelek titeket így is. Szerintetek valaha kiderül-e az indok? Mit gondoltok?
5: Hát holnap kiderül, hogy kiderül-e. Mert ha holnap...
1: Ami ma derült volna ki, de holnap derül.
5: Ugye nem kell indokolni, tehát nem köteles indokolni. Éppen ezért vagy indokolta, vagy nem. De ha indokolta, az holnap akár kiderülhet. Úgyhogy nagyon hamarosan az ki fog derülni, hogy kiderül-e valaha.
6: Azért annyit tudunk az ügy előzményeként, hogy Novák Katalin az biztos mérlegelte, hogy indokolt volt-e ekkora büntetést kiszabni az illetőre. Tehát ő kiléptett az elnöki szerepéből. Neki nem az a dolga ilyen esetben, hogy a bíróság döntését felülbírálja, és mégis ilyen vélemények jöttek tőle vissza, hogy ezt is megfontolta, hogy arányos volt a büntetés a tett súlyához mérten. A elnökként egyetlen dolga van, hogyha olyan felmentő körülményeket talál az elítéltnek az életében, ami indokoltá teszi a kegyelmi döntést, egyedül neveli a gyermekét, súlyosan beteg, ilyen típus dolgok szoktak ilyenkor egyébként előjönni, tehát az egzisztenciális helyzete olyan, akkor lehet ez igazából mérlegelés tárgya. Tehát ilyen érdekében az okok, az indokok, azok duplán fontossá válnak egyébként ebben az ügyben. Meg fogjuk látni, hogy mit tartalmaz az igazságügyi minisztérium aktája. Ugye az is elhangzott a tájékoztatón, hogy a Sándor palotában is van egy akt, ami vastagabb is, mint az igazságügyé, tehát abban elvileg még részletesebben meg lehetne ismerni ennek az ügynek a hátterét, de hogy arról lesz-e tudomásunk, kapunk-e arról információt, hogy ki volt az, ha volt ilyen szereplő, akinek a nyomására Novák Katalin ezt a döntést meghozta, afelől nekem egyelőre legalábbis vannak kétségeim.
7: Afelől nekem is vannak kétségeim, főleg, hogy ugye az egy egész kegyelmi ügy, amit tulajdonképpen, hogyha sarkítani akarunk, akkor a NER bukásához vezetett 2 évvel később.
1: Nem kell azt sarkítani, mert konkrétan onnan indult el.
7: Igen, tehát hogyha végül is az ügynek a jelentőségét nézzük, akkor biztos, hogy olyan beavatkozás történt, amit már akkor is tudták, hogy valószínűleg nem érdemes bármilyen aktába is rögzíteni, vagy ha mégis rögzítették, akkor lehet, hogy azóta eltűnt. Én nem akarok erről spekulálni. Ami érdekes volt a mai sajtótájékoztatóban, hogy hát mégiscsak a szakmámnál maradjak, hogy ugye most ennek a kegyelmi ügynek, illetve a dokumentumok kiderülésének is van egy ilyen narratívája, vagy azt is lehet mondani, egy ilyen filmszerűsége. Ugye megjelent ma, hogy ma fogják a kegyelmi ügy aktáit, nem tudom, nyilvánosságra hozni, végül nem hozták nyilvánosságra, hanem csöpögtettek információkat, amivel ugye mi is most például itt foglalkozhatunk, illetve hát amivel a nyilvánosság is azonnal elkezdett foglalkozni. Az egyik ugye ez volt, amit már mondtatok, hogy Súlyog Tamást hát felszólította a miniszterelnök, hogy a Sándor Palota holnap a nap végéig küldje meg az ott lévő aktát, a másik pedig, hogy ugye egy ügyvédirodát emleget, azt mondta a sajtótájékoztatón, hogyha holnap meglátjuk, hogy melyik ügyvédiroda volt az, ami a kegyelmi kérvényt megfogalmazta, vagy beadta, akkor hát ez nagyon sokat mondó lesz, igazából ennyit mondott, és az újságírói kérdésekre is csak ennyit válaszolt, vagy ezt ismételte meg, úgyhogy ez tényleg kifejezetten filmszerű, várhatjuk, hogy mi fog holnap történni.
1: Mint ahogy mi magunk is tippelgettünk.
7: Abszolút filmszínház folytatódik.
1: Mi magunk is elkezdtünk tippelgetni, és ezzel párhuzamosan, vagy emellett ugye a komplett Bicskei gyermekotthon vizsgálata is zajlik, hogy ott mi történhetett, és kinek milyen felelőssége lehetett ebben. Ezt pedig majd augusztus végére ígérik. Összességében szerintetek, amikor kiderülnek, egyáltalán ugye te is említetted, hogy ki tudja, hogy mi van még az iratokban, vagy mi nincs, vagy mi lett kihúzva, vagy egyáltalán mi lett lejegyezve, azok milyen hatással lehetnek egyébként ámblokk mondjuk a gyermekvédelemre?
5: Jó, hát ez többszörös áttétel kellene jósolgatnunk, tehát először lássuk meg, hogy mi az, ami jön szembe, de egyébként az átvilágításra, a teljes átvilágításra gondolsz, vagy most csak a kegyelmi ügyre?
1: Hát szerintem az átvilágítás valószínűleg konkrétabb dolgokat tartalmaz.
5: Igen, és azt hiszem, hogy annak van nagyobb, hosszú távon annak van nagyobb súlya. Nyilván itt van egy ilyen origópont, ahol ezt a dolgot amennyire lehet tisztába kell tenni. Én szerintem, ha valaha megtudjuk, akkor azt Novák Katalintól tudjuk meg. Ő tudja ezt a dolgot csak fellebbenteni, hogy alapvetően miért döntött így. Ő erről nem nyilatkozik, illetve amiket mondott, azok szerintem a valóság elfedésére voltak alkalmasak. Tehát ha ő úgy dönt, akár 10, akár 20 év múlva, akkor megírja a memoáriában, ezzel lehet egy bestsellert írni, akkor megtudjuk. Az átvilágítás, tehát az egész, gyakorlatilag az egész gyermekvédelmi rendszernek az átvilágítása, az egyébként egy hosszú távon is elég erőteljes hatást tud majd gyakorolni, mert szerintem rengeteg problémát fognak tudni feltárni. Ez egyébként a Fidesznek a botrány kirobbanása után ezt a feltáró munkát el kellett volna kezdeni. Ők ráültek, tehát hogy nem, hogy hatástalanították volna ezt a dolgot, hanem ráültek erre a ketyegő bombára, és aztán a Szőlő utca tekintetében ez föl is robbant alattuk később, ami egy nagyon erős áttematizálás volt a kampányban, ami nagyon nem jött jól nekik egyébként. Egy egész olyan szakaszban, ahol már majdnem átvették a tematizációt újra. Tehát azt gondolom, hogy ott egy nagyon nagy hibát vétettek, és nem igazán értem, hogy miért nem álltak neki annak, hogy ezt rendbe tegyék ezt a területet. Viszonylag kicsi költségvetési szempontból, viszonylag kis összeggel egyébként nagyon sok eredményt el lehetett volna érni. Most az a rendszer átvilágítása is egyébként pár hónap alatt megtörténhet. Láttuk, hogy egyébként a Szőlő utca kapcsán gyakorlatilag a negyedik igazgató volt, aki problémás volt, akit ki akartak nevezni, ezután szántották be az egészet, ami azért jelzi azt, hogy ez az egész rendszer úgy rohadt, ahogy van.
6: Ugye itt jelentősége az átvilágításnak van. A kegyelmi ügy szerintem egy lezárt dolog. Olyan, illetve a politikai következményét láttuk, a választás megtörtént, a társadalom megbüntette a Fideszt részben ezért az ügyért is. A kíváncsiság mindenkiben ott motoszkál, hogy te is mondtad, ilyen filmszerű az egész, hogy valójában mi is történt, de igazából ennek már politikai jelentősége nem lesz, mert Novák Katalin helyzetén ez már nem tud rontani ennél jobban. És valószínűleg, ha amennyiben érintett Balogh Zoltán, ugye őt szokták volt emlegetni ezzel az ügyel összefüggésben, az ő státuszán sem tud ez már igazából rontani. Ami itt lényeges, és aminek relevanciája van, az az átvilágítás, és egyértelműen a gyermekvédelmi szempontból ez az igazán fajsúlyos ügy most már.
7: Na és inkább, mert most már a Tisza párt nem teheti meg, illetve a Tisza kormány nem teheti meg azt, hogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel két okból, és az egyik azért, mert ugye a Fidesz valóban óriási hibát vétett, hogy a kampány során hát rájuk robbant többször is a gyermekvédelem, illetve az ahhoz kapcsolódó botrányok. A Tisza viszont, ha visszaemlékszünk erre a nagyon hosszú kampányidőszakra, ugye folyamatosan napirenden tartotta a kampány alatt is a gyermekotthonok, illetve a gyermekvédelemnek úgy általában a helyzetét, és hát ez egy társadalmi konszenzus, azt láttuk, megbüntették a választók ezért is a Fideszt, mert hát ahhoz nagyon megveszekedettnek kell lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy az normális, amilyen állapotok, vagy amik kiderültek, nem csak a problémás bűnöző igazgatókról sok esetben, vagy nevelőkről, vagy abúzusokról, hanem a körülményekről egyáltalán, hogy milyen körülmények között laknak állami gondozásban lévő gyerekek. Ezek után nem tehetik meg azt, hogy ezzel nem foglalkoznak, és nem hoznak nagyon gyors, nagyon látványos változást ebben.
1: Azért annyiban picit módosítanám, amit mondtál, hogy van következménye Novák Katalin számára is, hiszen ugye például a cseh miniszterelnök mondta, hogy köszöni szépen, akkor ne jöjjön el, pedig meghívták őt egy demográfiai konferenciára, szóval lehet, hogy ennek neki még
6: beszűkült hozzá. A mozgástere enélkül is már annyira. Ez csak egy visszaigazolása annak, hogy nincs már mozgástere.
1: És mindeközben ugye Magyar Péter Súlyog Tamás nem csak arra szólította föl, hogy akkor most holnapig hozza nyilvánosságra ezeket az iratokat, hanem ugye folyamatosan lemondásra szólítja föl. Pont mielőtt bejöttünk, nézte meg Fülöp Viktor stand-uposnak a kis hozzászólását, mondta, hogy ha nem le, akkor mondjon fel, mert az is egy megoldás lehet. Nézzünk meg erről egy rövid összefoglalót.
8: Egy magyar ember számára a legnagyobb megtiszteltetés, ha Magyarország köztársasági elnöke lehet. Ezt Súlyog Tamás jelentette ki az Indexnek adott interjújában. A köztársasági elnök szerint a Tisza győzelmével csak kormány, nem pedig rendszerváltás történt. Emellett magáról az általa betöltött pozícióról is beszélt, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy az államfő az alkotmányos feladatait végzi, és a létével fejezi ki a nemzet egységét. Úgy véli, itt nincsenek politikai célok, az államfőnek nincs, és a magyar alkotmány szerint nem is lehet politikai programja. Török Gábor politikai elemző ezen kijelentésre a Facebook oldalán reagált. Azt írta, a politika azonban nem egyenlő a pártpolitikával. Politika az is, amikor van véleményem, amikor bizonyos értékek mellett kiállok. Ez a súlyomi örökség, és nem az, amiről Súlyog Tamás beszél. Súlyog Tamást a lemondásáról is kérdezték. Leszögezte, hogy szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Magyar Péter ezt sem hagyta szó nélkül, és posztjában újra felszólította az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából.
1: Nem új kérés ez Magyar Pétertől. Ez egy olyan dolog, hogy újra és újra elmondja, mert neki el kell mondania, Súlyog Tamás pedig mindig azt mondja, hogy nem mond le, és akkor majd május 31 után meglátjuk, hogy mi lesz.
7: Hát a mai sajtótájékoztatóján, amit délután tartottak a kormányülés után, azt mondta Magyar Péter, már úgy hivatkozott Súlyog Tamás, hogy a leköszönő köztársasági elnök, amit hogyha beszédaktusnak értelmezünk, akkor azért azt hiszem, hogy eléggé világos az, és nyilván aztán el is mondta, hogy ha ő magától ezt nem teszi meg május 31-ig. Aztán mondta meg a sajtótájékoztatón, hogy milyen alkotmánymódosítást fognak csinálni, de valamit fognak az ügyben csinálni, hogy akkor Súlyog Tamás távozzon a hivatalából. Súlyog Tamás láthatóan nem érti most ezt a politikai helyzetet. Egyébként a Fidesz számos prominens tagjához, vagy volt leköszönő miniszteréhez hasonlóan, vagy pozícióban lévő emberéhez hasonlóan, ő nem akar politizálni, mondja ezt, miközben az Indexnek ad interjút, annak az Indexnek, ami ugye kiderült, hogy lehozta a meghamisított Tisza adótervet például, tehát ami tulajdonképpen propaganda médiumként állt a Fidesz kampánya mellett, és hát Súlyog Tamásnak, hogy mondjam, tehát, hogy akkor nem akarta a nemzet egységét képviselni, amikor olyan ügyeket, hát hogy mondjam, nézett tétlenül vagy szótlanul, mint például a tavaly ilyenkor éppen porondon lévő ellehetetlenítési törvény, vagy a Szőlő utcai botrány, hogyha már erről beszéltünk, tehát akkor ő tulajdonképpen azzal, hogy nem szólalt meg, azzal demonstrálta, hogy ő pártpolitikai érdekeket szolgál.
1: Nem lehet, hogy nem érti, hanem politikai célból vagy okokból nem mondhat le, tehát nem teheti meg azt, hogy akkor ő most lemond, felmond.
5: Igen, ez kérdés, hogy mennyire lojális egyébként azok felé, akik ugye kinevezték. Tehát ezt a fideszes parlamenti többség választotta őt meg, tehát nem egy közvetlenül választott köztársaság elnökről beszélünk, és azért lehet, hogy onnan az anyomás érkezik, hogy tartsunk ki, hogy a kormánynak el kell menni a legvégsőkig, tehát a kormány többségnek ahhoz, hogy őt elmozdítsa, mert az egy jó fogódzó, vagy nem tudom, egy jó támadási felület, hogy az újonnan beköszönő kormány, az kénytelen alkotmányt módosítani ahhoz, hogy leszedje az egyik politikai ellenfelét, mert ezt azért látni kell, hogy Magyar Péter és a Tisza az politikai ellenfélként azonosította jelenleg a köztársasági elnököt, és ezért van némi kommunikációs, meg morális, meg jogállami zavar, mert itt mindenki másképp tekint erre a történetre, mindenki másképp formálja ezt a történetet. Magyar egyértelműen úgy, hogy itt van egy rendszer, annak van egy szimbolikus feje egyébként. Volt egy konkrét mozgatórugója, egy konkrét feje az Orbán Viktor, azt már sikerült elkergetni, idézőjelben. Most jön a szimbolikus része, és egyértelműen célpontként jelölte ki. Ez tényleg csak a szimbolikus térben értelmezhető, mert jogilag, alkotmányjogilag nem olyan nagy akadály. Tehát azért vannak itt olyan tisztségviselők, akik komolyabb akadályt képeznek ebből a szempontból. Tehát én mondjuk nem ővele kezdtem volna, de látszik, hogy ezt a játékot végig akarja
6: játszani. Ha a költségvetés nem szentesíti, akkor az országgyűlés akár fel is lehet oszlatni. Tehát van egyébként fajsúlyos döntési esély az elnöknek a kezébe.
5: Visszaküldheti megfontolásra. Másodszor körben neki mindent alá kell írnia. Időt egyébként tud húzni, mert el tudja küldeni az alkotmánybírósághoz, és ott már valóban van egy komoly akadályozott.
6: És határidő is, ameddig el kell fogadni a költségvetést, de nem is ez a lényeg szerintem, hanem igazából nincsen jogi ügy, ami alapján Súlyognak egyébként a hivatalából távoznia kellene, mert valóban az alkotmány az alkalmatlanságot nem sorolja föl azon feltételek között, amelyek elvezethetnek az elnöknek akár az elmozdítására
1: még
6: is. Nincs. Most jelenleg a hatályosban nincs, ebben most az szerepel, hogyha megszűnnek a jelöléséhez szükséges feltételek. Ez az, hogy 35 éves múljon el, magyar állampolgár legyen, és ne álljon bírósági eljárás alatt, vagy ne töltse bármilyen büntetését. Úgyhogy én azt látom, hogy nyilván nem most fedezte föl az integritását Súlyog Tamás, tehát ez biztos, hogy kívülről ösztökélték őt, és azt is látni kell, hogy egyébként nincs is nagyon precedens erre a magyar köztársasági elnöki történetben. Két lemondás volt eddig, minden kettőnek volt konkrét ügye. A plágium botrány és a kegyelmi ügy.
5: És önkéntes volt, de hozzá kell tennem, hogy igen, tehát ha nem nyúlunk hozzá az alkotmányhoz, akkor az a fajta méltánytalansági eljárás, az nem áll fönn egyelőre, tehát hogy itt nem lehet olyan jogi ügyeket előhozni, amik nem évültek volna el. De ha megváltoztatod az alkotmányt...
6: Tehát átviszi jogászkodásba az egészet Súlyog ezzel a
5: ő átviszi, de a másik oldalról meg egy alkotmányozó többség van, tehát bármikor ki lehet mozdítani, átnevezed a tisztséget és kész.
1: Kíváncsiak voltunk arra is, hogy önök mit gondolnak, hogy lemond-e önök szerint Súlyog Tamás, igen vagy nem. Ugye május 31 az a határidő, amit Magyar Péter szabott neki. Lássuk, hogy önök hogyan vélekedtek erről. És 26%-uk mondta azt, hogy igen, úgy gondolják, hogy lemond, és a többség szerint, nagy többség szerint 74%-ban úgy gondolták, hogy nem fog lemondani Súlyog Tamás. Ez nyilván a következő napokban még biztos, hogy kérdés lesz. És akkor nézzünk néhány kommentet, hogy ki hogyan indokolta azt, amit gondolt. Péter azt írja, hogy ha emelt fővel akar távozni, akkor igen, akkor le kell mondania. Ági szerint nem, és ne is mondjon le. Aztán Tünde azt mondja, hogy a politikai nyomás ugyan erősödhet, de egy ilyen döntéshez általában komoly társadalmi és intézményi kényszer kell. És nézzünk még egyet. Zsolt, a törvényeket nem Súlyog Tamás akarja megszegni, hanem egy elvileg jogász végzettségű állampolgár, vagyis Magyar Péter. Így gondolkodtak önök. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek a válaszokkal. Innen folytatjuk egy rövid szünet után.
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától

politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: valami.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: az időt.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Az elmúlt napokban szinte megszokhattuk azt, hogy tárlatvezetés van valahol itt-ott-ott. Ugye legutóbb hétvégén tartott Magyar Péter maga ismét tárlatvezetést a komplett magyar sajtónak, aki erre kíváncsi volt. Mi persze ezt is adtuk önöknek élőben. Igyekszünk egyébként ezekről nem lemaradni és az ATV Extrán közvetíteni. És hát volt egy érdekes találkozás ezen a tárlatvezetésen, mutatjuk.
4: Nem lesz felmentési pénz. Nem hallotta? Találkozunk a bíróságon, így van.
5: Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Viktor egykori sajtófőnöke Havasi Bertalan szombati szóváltása az egykori miniszterelnöki kabinetirodaként működő épület tetőteraszán. Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök közölte, nem írja alá a miniszterek és államtitkárok távozásakor járó összegek kifizetését. Erre reflektált Havasi Bertalan a Telexnek még pénteken, amikor azt mondta, hogy a leköszönő miniszterekkel ellentétben ő másra költi majd a felmondási időszakra járó pénzt. Lehet, hogy a gyerekeim tanítatására, vagy a Suzuki Vitarámon lecserélem a gumikat végre, nem tudom hány év után. Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni.
6: Sziasztok, Havasi Bertalan, az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon, az ország nyilvánosság előtt, a luxus minisztérium tető teraszán kérte a felmentését. Ezért most ezt aláírom, a jövőre nézve pedig jó egészséget és sok sikert kívánok neki.
5: Havasi Bertalan a Telexnek küldött levelében azt írja, nem több 10 millióról, hanem az 1,3 millió forintos bérének 6 havi összegéről van szó, amit idézem, öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni, mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott, vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár.
3: És ugye mindeközben hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter miniszterelnök ellen Havasi Bertalan, és egyébként rögtön érkezett rá a válasz, ezt meg is tudjuk majd önöknek mutatni, ami hasonló stílusban zajlott. Magyar Péter úgy kommentálta ezt, hogy a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Nagyon sokan kritizálták Magyar Pétert azért, hogy nem kellett volna igazából belemenni ebbe a vitába, ez nem az ő szintje. Egyfelől, másfelől volt, aki azt mondta, hogy hát Havasi Bertalan legalább beleállt ebbe az egészbe, meg legalább ő belekötött a miniszterelnökbe, mert az átadás átvételen ugye azért nem ezt a stílust láttuk. Ti mit gondoltok?
7: Hát egyrészt Havasi Bertalan volt, ha jól emlékszem, aki még 2024-ben ezt az elhíresült mondatot mondta, hogy a miniszterelnök, vagy a kormány, erre már nem is emlékszem, reménytelen helyzetben lévő
8: reményvesztett emberek kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.
7: Klasszikus, csak pontosan. Ez egyfajta ilyen revansz is volt. Másrészt ugye azért hát Havasi Bertalan volt ez, aki a sajtót távol tartotta nagyon aktívan Orbán Viktortól az elmúlt 16 évben, és pont ma az RTL Klub, vagy igen, ma az RTL Klubnak nyilatkozta azt, hogy hát egyébként sokszor nem fért bele a programjába, hogyha 800 ember előtt kellett beszélni, akkor nem lehet 800 embert megvárakoztatni, azért, mert önök kérdezni akarnak. Tehát ez egy csúsztatás, ha jó indulatú vagyok, hogyha kevésbé, akkor azt mondom, hogy ez egy hazugság, tehát pontosan tudjuk, hogy milyen volt a sajtónak és a NER-nek, illetve a Fidesznek a viszonya, és ebben Havasi Bertalan nagyon aktívan részt vett. Az utóbbi hónapokban egyébként nem, tehát hogyha emlékszünk, akkor a választások éjszakája utáni első kormányinfón, amit az akkor leköszönő kormány tartott, akkor ő nyilatkozta is, hogy ő az utóbbi hónapokban ugye más feladatot kapott, mert hogy ezt a fajta kommunikációt, amit mondjuk a Megafon képviselt, ő azt már nem érti, vagy nem érzi magát annyira jól benne, és akkor ehhez képest most tulajdonképpen egy ilyen megafonszerű geget valósított meg a Karmelita tetején, aminek a bejárása ugye azt is jelenti, hogy ezzel tulajdonképpen Orbán Viktor rezidenciáját és uralmát is a múlt részévé teszik, vagy egy ilyen múzeummát teszik, és akkor ott van, mint egy ilyen eltévedt szellem, Havasi Bertalan, és hát ott kötözködnek a miniszterelnökkel. Egy nagyon meghökkentő jelenet volt egyébként.
8: Hát igen, tulajdonképpen elhatárolódott a kampánytól. Voltak éppen ez volt, az utcán szólalt meg e tekintetben. És persze jelezte azt is, hogy hát ezután munkanélküli lesz, tehát itt lehet visszacsatolni arra, hogy ő szeretné ezt a pénzt, ő szeretné, hogy mondjam, biztosítani legalább a közeljövőjét. Jár is neki ez a pénz, hozzáteszem, tehát ezt valóban a bíróságon ő el fogja nyerni, ha végigcsinálja a pert, az nem lesz 2 perc egyébként, de ezzel együtt ez jár neki, csak ha elhatárolódunk egy kampánytól és annak a hangnemétől, akkor nagyon furcsák ezek a sorok, meg hogy mondjam, ez a hangnem, ami utána tulajdonképpen megjelenik, és valóban egy ilyen kicsit ilyen megafonos, influenceres hangulatban szólítja meg a miniszterelnököt, és szólalkozik vele össze. Ezzel együtt érdemes nosztalgiából megnézni. Én belenéztem, de majd végig fogom nézni. A YouTube-on van több Havasi Best Of, mert ott lehet ezeket a jeleneteket megnézni, ahogy próbálja távol tartani a sajtót a miniszterelnöktől. Ez mindenképpen érdekes, kis színes a mindennapjainkban.
0: Nekem ugye elvileg kellett volna, hogy legyen közvetlen munkakapcsolatom Havasival, de soha nem valósult meg, pedig még a telefonszáma is megvolt. Ő egy sajtó elhárítási közvetlen munkatársa volt Orbánnak, nem pedig a sajtókapcsolatokért felelt. Néha egészen Goebbelszű volt, ahogy a médiát kezelték ebben a 16 évben. Ehhez képest teljesen meglepő volt, hogy amikor kilépett ebből a verkliből, akkor hirtelen elkezdte az emberi arcát megmutatni. Tehát időnként néha még kicsit önkritikus is volt, elmondta most is, hogy nem minden elemével értett egyet ennek a kampánynak, és valamilyen saját arcot próbált magának építeni. Addig ő egy szürke valaki volt a háttérben, aki tényleg csak arra volt jó, hogy a hátával kitakarja a vágóképeket, amit próbálnak a miniszterelnökről készíteni. És én ide sorolom ezt az akciót. Szóval szerintem ez nem egy megrendezett akció volt, olyan értelemben, hogy nem pártutasításra csinálta. Havasi szerintem komolyan gondolja, hogy nem lehet ennyire nyuszi módon fogadni a kormányváltást, és az átadás átvétel, amit te is említettél, amit láttunk, hogy egészen dermesztően becsicskultak az Orbán kormány miniszterei, azok, akik énket a leghangosabban verték a mellüket, és a leghangosabbak voltak, hogy ők a legbátrabb kormány a világon. De még egy gondolat, nem annyira a Havasihoz, hanem magához az épülethez, meg a bejáráshoz. És szerintem ez formabontó lesz, hogy sokakkal ellentétben azt gondolom egyébként, hogy az, hogy mi a luxus, az egyrészt nyilván ízlés kérdése is, pénztárca kérdése is, és kormányzat esetében arány és időzítés kérdése is. Ne gondoljuk azt, hogy más országokban nem figyelnek oda. A protokoll az szintén része az állami funkciónak. Az, hogy hogyan fogadják a vendégeket, milyen millióban, ez egy nagyon fontos politikai gesztus a vendég irányából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért szólt most ekkorát ez az ügy, mert egy olyan 5 év van mögöttünk, Covid-tól kezdődően, amikor nagyon nagy a kontraszt a hétköznapi megélések és a képernyőkön látott luxus között. Szerintem, hogyha 17-18-19 tájékán valósulnak meg ezek a beruházások, talán nem keltett volna ekkora fölháborodást, mint most.
7: Egyébként szerintem, csak meg ehhez kapcsolódva, azért is kelt ekkora érdeklődést, mert itt főleg a Karmelita esetében azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a luxusról van szó, illetve pro és kontra lehet a luxus mellett és ellen érvelni, de azt nyilván nem gondolja senki, hogy mondjuk egy államvezető politikusainak rossz körülmények között kellene fogadnia a vendégeket vagy dolgozni, hanem ugye a Karmelita tulajdonképpen a hatalomgyárnak is a szimbóluma volt Orbán Viktor és Rogán Antal miatt is, és amiatt is, hogy nagyon tüntetőleg el volt zárva az emberek elől, el volt zárva a turisták elől, és tulajdonképpen maga a Karmelita szimbolizálta az elkészülte óta a NER-nek ezt a fajta ilyen monolit hatalom felfogását, ami, hogyha megnézzük azt, hogy valóban most a miniszterek hogy viselkedtek az átadás átvételen, vagy akár az elmúlt egy hónapban tulajdonképpen a vezető fideszes politikusok hogy viselkednek, de nagyon árulkodó, hogy ez a monolit rendszer egy hónap alatt atomjaira hullott lényegében, vagy most azt látjuk.
3: Na, akkor lássuk, hogy mit mutat a legfrissebb felmérés ezzel kapcsolatban.
9: Körülbelül 1 millió szavazót veszített a Fidesz az áprilisi választás óta, derül ki a Publikus Intézet felméréséből, amit a Népszava közölt. A kutatás szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 73, míg a Fidesz-KDNP 20%-on áll. A teljes népességben 55-17, a biztos szavazóknál pedig 60-18 az arány a kormánypárt javára. Az intézet Magyar Péter és Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmasságáról is kérdezte az embereket. Magyar Péter itt 72-27 arányban, azaz torony magasan vezet Orbán Viktor előtt.
3: Ez egy felmérés, de azért az elmúlt hetekben vagy napokban több felmérést láthattunk, ami szintén hasonló tendenciát mutat, a TISZ erősödését, a Fidesz erős gyengülését. Itt 1 millió szavazóról van szó, ami azért egy iszonyatosan nagy számnak tűnik. És mindeközben ugye beszélünk itt volt miniszterekről, meg államtitkárokról, meg helyettes államtitkárokról, de arról még nem, hogy a Fidesz hogyan tud, vagy tud-e talpra állni ebből az egészből.
0: Szabad még egy mondatot reagálnom az előbb elhangzottakra, hogy azért a hatalomgyár, hogy az zárt keretek között működik, ez nem példanélküli. Amikor a parlamentben volt, mehetnek be turista csoportok nyilván, de akárhova nem mehetnek. Az őrzött, védett részekre eddig sem mehettek. A Fehérházba szintén nem mehet be a pornép, csak akinek belépési engedélye van. Tehát ilyen értelemben, hogy miért működött ez ilyen zárt rendszerben, mondjuk a Karmelitában a miniszterelnök, legalábbis biztonsági szempontokból biztos, hogy indokolható.
7: Ez így van, de hogyan eszkalálódott szerintem a NER-nek a hatalma, meg ahogyan a saját, most már egy kicsit úgy tűnik, hogy a saját hatalmukat elhitették, és ezzel teremtették meg a hatalmukat, annak kétségtelenül egy nagy szimbolikája volt ott az egész.
0: Nem hiszem, hogy a Szabolcs bőrt székházban, hogy szabadon bele és menni.
3: Véletlenül nem, de erre hozok akkor egy másik példát, ahogy mondjuk Orbán Anita körülbelül rögtön a legelején mondta, hogy akkor a büfét visszaadjuk a munkavállalóknak, ami viszont egy elvileg járható terület lenne. Mégsem jutott be a pornép, szóval Fidesz.
8: Igen, bocs. Tehát ami a számokat illeti, ez jóval túlmutat a győzteshez húzás megszokott arányán. És tulajdonképpen ezek a tényezők, amikről most beszélünk, igen, valóban szimbolikus térré vált, titokzatos és szimbolikus térré vált. Ez a kettő együtt kellett ahhoz, hogy a Karmelita szimbólum legyen, és a köznyelv része lett. Tehát ha a hatalomról, a hatalom központjáról beszéltünk, akkor a Karmelitát emlegettük. Tehát ilyen értelemben ezért lett ez ilyen fontos, és ezért lett érdekes az emberek számára. Én is el fogok menni, és én sem a luxust fogom, vagy valamikor a nyár folyamán, hétvégén lehet látogatni, mert érdekel, hogy hol születtek a döntések, érdekel, hogy milyen volt ez a barlang. És egyébként azt gondolom, hogy valószínűleg a Karmelitában nem a luxus játszik, sőt, egyáltalán nem, az a másik épületnél érdekes, hanem ez, hogy honnan irányították ezt az országot.
7: Ez a vertikális szimbolika, tehát hogy ahogy lenézünk a teraszról.
8: Persze, ja, és az Orbán Viktornak egyébként ebben a dologban az egyik nagyon lényeges pont az volt, ugye a Sándor Palotát szerettem volna, aminek van egy hasonló erkélye, mint itt. Ennek az épületnek egyébként eredetileg nem volt itt erkélye, úgyhogy megcsinálták ezt az erkélyt, és Orbán Viktor, ezt lehet tudni, mindenkit, akit vendégül látott, az kivitte erre az erkélyre, neki ebből az egészből ez volt a fontos. De visszatérve az elvándorlás...
0: Rállt a Puskás stadionra.
8: És ez az egész, a bejárás, meg az, hogy megnyitják, hozzátéve persze azt, ahogyan viselkedtek a volt kormánytagok, az ESZ kormánytagok, azok mind hozzájárulnak ehhez a számhoz. Tehát ehhez a lemorzsolódáshoz. Tehát azt kell mondjam, hogy igen, itt valójában Magyar Péter abban érdekelt, hogy azt a kampánymetodikát, azt az immerzív politikát, amit a kampányban csúcsra járatott, azt hatalomból is folytassa, és ehhez ez a fajta showműsor átétele kell a politikának. Ez ennélkül nem működik, ez ennélkül unalmassá, lapossá válik, pláne úgy, hogy nagyon nehéz akadályokat kell átlépni a következő időszakban. Úgyhogy azt kell várnunk, hogy minden esemény, minden dinamika az ilyenfajta köntösben fogyaszthatóvá, tabloiddá, élményszerűvé lesz téve a következő.
0: Ami nekem igazán érdekes ebben az a kérdés, hogy valójában mekkora volt a kemény magja a Fidesznek? Elhisszük-e, hogy valóban volt mindig 2 millió ember, akik tűzön, vizen keresztül mentek a Fidesszel, vagy mint amit most látunk az erózión keresztül, hogy sokan tényleg csak érdekből, vagy pedig muszájból mentek a Fidesszel, szavaztak a Fideszre. Tehát amit gondolni lehet, és amit szívesen állított is magáról a Fidesz, hogy ők képviselik igazából a nemzetet, mert egy meghatározó többség van náluk, hogy ez az állítás, ez nagyon erősen minimum csorbulni látszik a legfrissebb közvélemény kutatási adatok alapján. Lehet, hogy valójában ez a Fidesz tábor még az 1 milliót sem üti meg, akik tényleg bármikor odaszavaznának.
3: Veronika.
7: És folyamatosan változásban van. Ez egy brutális szám. Tehát 1 millió szavazót veszíteni egy hónap alatt, az egy nagyon-nagyon brutális esés, és nekem a szó, ami folyamatosan a fejemben jár az elmúlt egy hónap kommunikációja, fideszes kommunikációja.
8: Reményveszett emberek elkeseredett próbálkozása?
7: Reményveszett emberek elkeseredett próbálkozása emellett. A tanástalanság, tehát ahogyan azt látjuk, hogy az erős ember kicsekkolt tulajdonképpen ebből a történetből.
8: Nem csekkolt ki, szerintem ez fontos.
7: Hát olyan
8: értelemben, mert pont, hogy a pártvezetői részre pont, hogy tartja.
7: Igen, valahogy az övéit magára hagyta, tehát hogy ez az érzés.
0: Nem látjuk az aktivitását.
7: Nem látjuk az aktivitását, ugye hát az, hogy, tehát, hogy elmegy a Dobmanhez, vagy hogy mondjam, és akkor a vadhajtásokról értekezik, az egyfajta politikai helyezkedés lehet, de tulajdonképpen azt a fajta ilyen kohéziós erőt látom most egyenlőre, fogalmam sincs, hogy mi lesz nyáron, vagy egy év múlva, azt a kohéziós erőt látom tompulni, vagy elveszni, ami ezt a tábort egybe tartotta, és ez látszik egyébként a politikusoknak a kommunikációján is, hogy igazából nem tudják megmondani, hogy most mit kellene mondani.
8: Irányvesztettség van.
0: Igen, és amiről beszéltünk, hogy milyen volt az átadás átvétel, abból egyébként, aki nézte, abból az is lejöhet, hogy ez egy beismerő vallomás. Tehát, hogy senki nem kifogásol, senki nem ágál, senki nem kéri ki magának, hanem a miniszterek lehajtott fejjel végighallgatták ezt a vádbeszédet, és semmi reakciójuk nem volt rá. Ez egy beismeréssel is fölérhet, és ez is tudja tovább faragni a tárgyat.
8: Igen, mert vezető nélkül ültek ott. Ahogy egyébként most reflektálva arra, amit mondtál, hogy ugye nem tudják, merre van az arra, ugye itt két lehetséges irány formálódik. Ugye Navracsics visszatérésével, majd meglátjuk, de minden esetre felbukkanásával, lesz egy ilyen visszatérés a polgári vonalhoz gyakorlatilag, amit most legjobban maga Magyar Péter zenésít meg, tehát ő pozícionálta vissza magát 96-ba, ugye a Polgári Magyarország vitairatnak a publikálásának időpontjába, amikor a polgári etosz, meg ez a polgári narratíva, az elindult, és gyakorlatilag választási győzelemhez vezette a Fideszt. Tehát ez, mindesetre ezt a mérsékelt vonalat fogja képviselni Navracsics, és ott van a miniszterelnök, aki még láthatóan nem ebbe az irányba megy el, hanem azt mondja, hogy itt keménynek kell lenni, miközben persze nincs ott az övéivel, hogy megvédje.
0: De szerinted Navracsics lenne az ellenpólusa? Én Gulyásra gyanakszom.
8: Az ugyanaz. Tehát én Gulyást és Navracsicsot ilyen szempontból egy, annak idején is, csak Gulyás miután megkapta ezt a kormányinfo feladatot, és közvetlenül kellett neki képviselni a kormányt, és nem lehetett saját arcot kialakítani, vagy legalábbis ő nem tudott, Lázár tudott ugyanezen a poszton egyébként. Mindenesetre ezt a mérsékelt vonalat nem tudta megjeleníteni, de annak idején, mielőtt még ez felmerült volna, én egy kalap alá vettem Navracsics, Gulyás, ilyen szempontból egy kutya.
0: A Gulyás az, hogy frakcióvezető lett, ő marad a fókuszban továbbra is.
7: Illetve hát igen. Magyar Péter ugye látványosan rászáll folyamatosan Gulyásra, tehát az is...
8: Neki nem lesz könnyű dolga.
0: Ellenfelet kihívott lát benne.
7: Jót tehet, vagy rosszat tehet a...
8: Igen, de a lényeg az, hogy a két irány megvan, tehát radikalizálódni, előhívni mondjuk a 2006-os Fideszt, meg aztán a 2014-est, vagy akár azt a Fideszt, amit így elengedtek az előző év nyár közepén körülbelül, amikor ezt a poloskás beszéd után a fordulatot végrehajtották. Lehet, hogy visszatérünk abba a vonalba, hogy keményen, és tulajdonképpen a nyilatkozatokból ezt lehet érezni, hogy a miniszterelnök azt tűzte ki maga elé, hogy nincs hátrálás, nincs egy lépés se hátra, mindent védünk, mindent támadunk. Igen. A másik oldal meg egy önreflexív, mérsékelt jobboldali vonalat.
3: Meglátjuk, hogy mondjuk a Mi Hazánk mindehez ugye például mit szól. Mindenképp szeretném, hogyha a gazdasági kérdésekre is jutna idő, hiszen egyébként a mai sajtótájékoztatón ez is volt téma, úgyhogy folytassuk gazdasággal.
10: A Tisza kormány második ülésén több kiemelt ügy is napirendre került. Tárgyaltak többek között a kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtási rendszer teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről, valamint a 2026-os költségvetésről is. A kormányülést követő tájékoztatón Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban azt mondta, a következő napokban tárgyalnak az Európai Bizottság delegációjával, és akár már a jövő héten megállapodás születhet, így ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek.
11: Vannak vitatott és vitás kérdések, de egyetértettünk és egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek, ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában.
3: És mindeközben egyébként friss hír, hogy Tényi István feljelentést tett a költségvetés meghamisításával kapcsolatban, hogy ezt nyomozzák ki, mert ugye erről is beszélt Magyar Péter, ami nyilván sok gazdasági kérdést vet föl, és majd mindenképp szeretném, hogyha a hitelminősítőkről is majd beszélnénk a végén egy-két percben, figyelek rá, hogy magyarázd el, hogy miért ennyire fontos nekünk, hogy ők mit mondanak, és miért nem vártak ránk. Most kezd igazából rálátni a Tisza kormány arra, hogy mit vesz át, vagy még mindig nem látják, hogy mit vesznek át gazdasági szempontból?
8: De még mindig nem látják, de itt az első néhány sarokszámot már nyilván át tudták látni. Hát itt folyamatosan lesz ezzel kapcsolatban egy ilyen visszamutogatás és egy ilyen feltárás a következő hetekben, ahol gyakorlatilag ugyanígy ebben a tálalásban, tehát ebben a immerzív politikai térben le lesznek téve az ügyek, hogy itt lett félre magyarázva egy szám. Ott van egy ismeretlen és furcsán megkötött szerződés, stb. De mindeközben persze erőteljesen dolgozni kell a háttérben, mert bizonyos törvényeket meg kell hozni ahhoz, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket, bizonyos intézményeket föl kell állítani. Tehát, hogy itt rengeteg munka van a nyár végéig, úgyhogy ez egyszerre fog menni, egyszerre lesz egy cirkusz, és egyszer lesz egy hihetetlenül erőltetett menet a tekintetben, hogy itt gazdasági értelemben mentsék, ami menthető.
0: Ugye azt látják, hogy semmi nem igaz abból, amit eddig láttunk a költségvetésből, és ezt mutatja az a rendelet, vagy az a kormánydöntés, amelyik nagyon alacsony szinten limitálja a kifizetéseket, tehát bizonyos pár száz millió forint fölött már miniszteri vagy miniszterelnöki jóváhagyáshoz kötnek költségvetési kifizetéseket. Ez nagyon komoly kontrollt jelent a büdzsé fölött. Az azt jelenti, hogy lényegében minden le fog állni, minden kifizetés le fog állni, vagy nagyon le fog lassulni. Azt tudjuk, hogy a kormány 5%-ra emelte a költségvetés idei hiányát, de valójában ez inkább a 7%-hoz fog közelíteni, és az előirányzatnak a, nem tudom, már a 90%-ánál járunk így tavasz közepére, már ami a hiányt illeti. Úgyhogy ez egy lyukas hordó per pillanat. Szintén mai vagy tegnapi adat volt, hogy az államadóság a legutolsó adatok szerint egész közel került 80%-hoz, azt hiszem 77,9% a GDP-nek. Ez 74-75 környékén mozgott még nem olyan régen, úgyhogy ez is látványosan megugrott. Drámai a helyzet, nagyon rossz a helyzet, de amiben Magyar Péteréknek, amiben bízhatnak, ez a választások utáni eufória, ami a piacokat is jellemzi, és nem csak az embereket. Tehát a piac most bizalmat ad a magyar kormánynak, több mint 100 napos bizalmat fognak kapni, épp ezért gondolom azt kicsit előre szaladva a témával, hogy a hitelminősítők most esedékes döntéseinél nem lesz változtatás, tehát maradni fog Magyarország besorolása. Ez azért volt kritikus, mert hogyha mondjuk az S&P leminősít, akkor náluk már leestünk volna a bóvli kategóriába.
3: Jó, akkor viszont kérlek, hogy magyarázd is el nekünk, hogyha már behoztad, hogy egyrészt miért iszonyatosan fontos, hogy mit gondol rólunk egy hitelminősítő, mert hogy gazdasági szempontból nagyon fontos, és hogy most egyébként hol tartunk ebben a besorolásban, hova lehet ugrani föl, le.
0: Igen, igen. Részben fontos, részben nem. Azért kritikus Magyarország helyzete, mert még benn vagyunk a top ligában, tehát azok közé, az országok közé tartozunk, akik még befektetésre ajánlottak. A világ nagy alapkezelői, alapjai ezt figyelik, ezt a mutatót figyelik, hogy akik ebbe a ligában játszanak, azok tulajdonképpen megbízható országok az adósságtörlesztésük szempontjából. De ha leesnénk a B-ligába, és most a határvidékén mozgunk, figyelek rád közben, mert valamit kérdezni.
3: Igen, mert várom, hogy majd a kollégák lehet, hogy időközben kiteszik, hogy direkt készítettünk egy grafikát, hogy tud elmagyarázni nekünk, és a nézők is lássák.
0: Hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ha leminősítenek minket, akkor leesünk a B-ligába. És ez azért jelent problémát, mert akkor, amiről előbb beszéltem, megszűnik ez a fajta védettség. Nem vásárolják többet a magyar eszközöket, ez rögtön a forint árfolyam elszállásához fog vezetni, és a kamat kiadásaink megugrásához. Ezért mindenki remegve várta már az elmúlt másfél évben, hogy milyen döntések születnek a soron következő minősítéseknél.
3: Mondasz nekünk példát, hogy mondjuk ki az, aki iszonyatosan jó?
0: Hát,
3: és ahhoz képest
0: mi hol állunk? Hát, kb. Mondjuk egy Szingapur, gondolom, ott van a
8: Svájcson,
0: természetesen Svájc, feltételezem Norvégia is, tehát lehet hosszasan sorolni a jó példákat.
3: De,
0: de azért teszem hozzá, azért eddig nagyon megbízhatónak tűnt országok esetében is elkezdett kicsit remegni a kéz. Egyesült Államok, Németország
3: esetében. És mi most a sárgában vagyunk?
0: Ez nem úgy van, hogy mi most a sárgában, hogy van ez?
3: Ott vannak a B-k, ezeket.
0: Igen, az investment grade-et látjuk itt.
3: Az a még
0: ajánlott, a függőleges. Ez az a befektetésre ajánlott kategória. Ajánlott. Ott van a Moody's-nál B3, a Fitch-nél BBB-, a Standard Poor's-nál BBB-, és mi a Standard Poor's-nál vagyunk ennek a sávnak a legalján. Tehát innen már átesnénk a speculative grade kategóriába. Átesnénk, hogyha ilyen döntés születne, és a S&P...
3: Miért nem vártak a hitelminősítők?
0: Mivel?
3: Azzal, hogy akkor most újra
0: kérdjenek. Hogy miért nem halasztották el? Én nem látok rá indokot, hogy elhalasszák. Ha tartják az eddigi besorolást, azzal már küldenek egy erős üzenetet, és esetleg javítják, mert két ága van a minősítésnek, maga a besorolás, és hogy milyen kilátással látják el. Tehát ott látunk plusz meg mínusz jeleket is. Ha a BBB mínuszból BBB plusz csinálnak, akkor az már egy erős jelzés a piacnak, hogy valami optimizmusra azért van okunk.
3: No,
0: még annyit egy mondat, hogy a Standard & Poor's jelezte február-március környékén, hogyha úgy alakulnak a választások, és nem látják a javulást az uniós kapcsolatainkban, akkor ők bizony készek arra, hogy leminősítsenek minket. Ez a veszély mindkét szempontból elhárult.
3: Agyát csavarhúzott egy férfi kezében. Köszönjük, és valóban érthető volt. De Veronika véleményére is kíváncsiak vagyunk, úgy ámblok gazdaságilag, így a legvégére akkor tiéd legyen a végszó. Sok csontváz esett ki még a szekrényben?
7: Én biztos vagyok benne, hogy sok csontváz fog kiesni.
3: És ezek mind jó hivatkozási alapok lesznek, hogyha valami nem jó?
7: Ez egy jó kérdés. Kommunikációs szempontból legalább az fog érdekelni a következő hónapokban, hogy hogyan fognak egyensúlyozni az egyébként, hogy mondjam, teljesen jogos, a csontvázek teljesen jogos kommunikációjának, vagy megvilágításának, vagy belehelyezésének a médiatérbe, és akközött hogyan fognak egyensúlyozni, hogy ez ne legyen egy ilyen elhíresült elmúlt 8 évezés, vagy elmúlt 16 évezés. Tehát itt szerintem nagyon érdekes lesz azt figyelni, hogy meddig fogják elvinni mondjuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalnak, vagy ezeknek a parlamenti vizsgálóbizottságoknak a nyilvánosságát, vagy ezeknek az ügyeknek a kommunikációját, és hát gazdasági szempontból, amit megint csak a kommunikációban lehet megfigyelni, hogy még ugye az EU-s pénzeknek a megérkezése az, amivel nagyon erősen, hát nyilván számít is a kormány erre, illetve ez kommunikáció szempontból is egy nagyon hálás dolog, hiszen itt...
0: Meg
7: az euró bevezetésére, hiszen itt lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a beléjük vetett bizalom fogja visszahozni a magyaroknak a nekik járó pénzt, és itt tulajdonképpen sem mutogatni nem kell, sem egyensúlyozni, hanem egyszerűen ezt kell folyamatosan kommunikálni.
8: Ugye, csak annyi érdekességet, hogy az elmúlt 8 év az rekord hosszúságban tudott folyni.
7: Ez 16 évig tartott.
8: Nem, de a második ciklus végén már emlékeztetni kellett őket, hogy most már tiétek az elmúlt 8 év, de majdnem 7 évig lehetett mondani.
3: Sokáig lehet ezt mondani. Köszönöm, hogy itt voltatok.
7: Köszönjük szépen.
3: Önöknek pedig a figyelmet, jó éjszakát kívánok, Csattot megnézhetnek Kócián Péterrel, és aki korán kell, Rónai Egonnal szívesen látjuk önöket a Startban. Jó éjszakát.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát akkor folytatjuk autós ügyekkel, de nem autókkal, bár a Schiller autóból ez következne, hanem velünk az autóvezetőkkel van itt most baj, és hát mi vagyunk a téma igazából. Schiller Márk a vendégünk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És hát gratulálok ahhoz, hogy az év közlekedés biztonsági társadalmi felelősségvállalója díjat elnyerték.
3: Köszönjük szépen.
1: De ezt töltsük is meg valami tartalommal, mert hogy ugye a felelősséget helyettünk nem tudják értünk vállalni. Tehát egyrészt mi az, amit önök vállalnak, másrészt meg mi az, amit mi autóvezetők rosszul csinálunk.
3: Alapvetően mi, amiért ezt a díjat múlt hét hétfőn vehettük át egyébként a Kultúrát Közlekedés napján a Hungaroringen. Mi ezt azért kaptuk, mert 2 éve dolgozunk folyamatosan a Hungaroring Driving Centerrel, illetve a BRFK OBB, Országos Baleset Megelőzési Bizottságával közösen egy videósorozaton, aminek az a lényege, hogy vezetéstechnikai trénerek, illetve az OBB-nek az egyik szakértője elemez közlekedési baleseteket, illetve veszélyes szituációkat, és ezeknek a megelőzéséről, a prevenciójáról zajlik a diskurzus, amiben arra igyekszünk törekedni, hogy a videónknak a nézői azok egy picit helyezkedjenek át a balesetet okozó vagy balesetet látó szemszögébe, és egy picit gondolják át azt, hogy ugye az összes közlekedési baleset az megelőzhető lenne, és hogy egy picit, lássunk már úgy a világot, hogy gondolkozunk előre, mert nagyon nehezen megy, és nagyon sokan a frusztrációjukat ugye a közutakon vezetik le, ami nem feltétlen célszerű.
1: Meg a telefonhívások és a telefonnyomkodás autóvezetés közben, amikor az autópályán néztem, hogy az ember a telefonján írt valamit, miközben ment 140-nel.
3: Így van, tehát hogy vannak nagyon-nagyon veszélyes helyzetek, és itt van egy nagyon egyszerű dolog, ami egy Európai Uniós törekvés egyébként, hogy 2050-re leszeretnék nullázni a közlekedési baleseteknek a halálos áldozatainak a számát. Ez azért egy eléggé nehéz feladat.
1: Ambiciózus.
2: Igen. De legegyszerűbb megoldás, hogy akkor mindenhol max 50-nel.
3: Nem is feltétlen, mert ott is ugye tudnak kalamajkák keveredni, tehát sajnos ugye városon belül is keletkeznek halálos balesetek, vannak szerencsétlen szituációk, tehát nyilván az abszolút nulla az nem lehetséges, de ez egy nagyon fontos gondolatiság ugye az autóvezetők részére, hogy ugye minden közlekedési baleset az megelőzhető, ne a frusztrációnkat vezessük le, figyeljünk oda, és hogyha lehet, akkor mondjuk ittasan se üljünk be autóba, sőt, ami most már ugye egyre sajnos egy népszerűbb dolog, hogy akkor autóban nem ülünk, de elektromos rollerezünk, tehát hogy az elmúlt évek során megduplázódott az ittasan elektromos rollerezőknek a száma, ez sem feltétlen egy jó irány, hiszen az is egy közlekedési eszköz, azzal is tudunk balesetet okozni.
1: Csak esetben, mint egy autós baleset, mert hogy nincs körülöttünk semmi.
3: Hát nincs körülöttünk semmi, meg az a nagyon nehéz roller, ugye adott esetben másban is tud kárt okozni, nem csak autóban, hanem személyben is. Tehát, hogy itt körültekintően kéne közlekedni, hiszen a közlekedés egy társaság.
2: Pont egy nagyon kemény felvételt láthatunk egy
1: rollerről. Eladják az autót onnantól kezdve, valójában nincs dolguk azzal, hogy én azt hogy vezetem. De azzal van, hogy azok az autók milyen műszaki állapotban kerülnek vissza önökhöz. És hogy mikor kerülnek vissza, amikor már a karosszériásnak is dolga van, vagy csak a szerelőnek. Mennyire figyelünk erre oda? Mert hogy a közlekedés biztonsághoz ez hozzátartozna.
3: Abszolút, abszolút, és ez egy nagyon jó pont egyébként, mert hogy sajnos ugye a magyar autópark az előregedő, tehát most már 16 és fél év az átlag életkora a Magyarország útjain guruló autóknak, ami alapvetően ugye nem feltétlen kéne, hogy azt magában vonzza, hogy a műszaki meghibásodás okozta balesetek száma az megnövekedjen. Itt, hogyha például mondjuk 2001-hez képest nézzük az elmúlt 25 évet, akkor ott a műszaki meghibásodásra visszavezethető baleseteknek a száma az 3 jegyű volt, tehát 100-120 környékén volt, és most már ez ilyen 50 környéke, de ez még mindig sok. Tehát, hogy az a helyzet, hogy vannak olyan balesetek, amikor csak és kizárólag az autónak a műszaki állapota a felelős azért, ami történt. Szerintem ennek nullának kéne lenni egy optimális világban, vagy mondjuk 5 alatt.
1: Mire figyeljünk elsősorban? Ugye a fék az triviális, hát az adja magát, legyen fék az autó.
3: Igen, meg ami még szerintem nagyon fontos szintén, nagyon kevésszer gondoljuk azt át, hogy az egyetlen egy kontaktunk az úttal az az abroncs. És akkor ugye évszaknak megfelelő abroncsot én továbbra is azt vallom, hogy baromira érdemes úgy választani, hogy akkor tényleg, tehát téli és nyári gumi, a mostani tél is ugye erről tanúskodott, hogy igen, még Magyarországon is tud tél lenni. Tehát a 4 évszakos is lehet egy jó választás, csak akkor azon a pár napon ne tervezzünk közlekedni, amikor az a ténylegesen nem nagyon lehet hatékonyan. Meg hát ezeknek az állapotára ügyeljünk, hogy ne legyenek előregedve, ne kagylósodjanak ki, és hát ami nagyon fontos, hogy a megfelelő mélysége legyen meg ezeknek, mert különben nem lesz mi az úton tartson minket, nem lesz tapadás.
1: Egy autós cég mit tud tenni az érdekünkben? Mert hát ez rólunk szól, ez nem elsősorban önmagukról, bár...
3: Így van. Tehát, hogy mi ezt nem öncélúan csináljuk ezt az egész történetet. Mi ugye a Schiller autócsaládnál autókat adunk szeretettel, és emiatt igyekszünk ugye a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a színfoltját ugye betölteni, mert nem hívhatjuk fel elégszer a figyelmet arra, hogy igen, a biztonságévet kössük be, ne telefonozzunk, ittasan ne üljünk az autóba, figyeljünk oda, gondolkozzunk 3 lépéssel előre, és ne szágúdozzunk indokolatlanul.
2: Sok-sok év még egy-egy ilyen üzenet átmegy, szerintem az ittas vezetés talán átment. Tehát legalábbis én azt tapasztalom, hogy a környezetemben még fiatalkoromban többen voltak, akik mondták, hogy jó, csak egy pohárral ittam, vagy kettővel, és simán tudok menni, vagy külföldön mondjuk, ott megengedett, és akkor ő is lazábban vette ma már. Nekem például nem nagyon van olyan ismerősöm, aki...
1: Reméljük, hogy az általános.
2: Aki ezt megengedi, úgyhogy hát, ha az összes többi is beívódik előbb-utóbb.
1: Schiller Márk. Köszönjük. Micsoda páros, tessék, mert tudunk együtt is
2: annyira
1: beszélni.
2: Jó, hogy holnap megismételhetjük, képzeld. Mert hogy itt leszünk holnap reggel is, nagyon köszönjük a figyelmet, meg hát este is egyébként az Egyenes Beszédben Egon.
1: Aktuálban, Anikó. Hát töltsék velünk a napot.
2: Szép napot.
1: Ilyen egyszerű ez. Minden jót.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megyünk a völgybe idén is, 35. Azt hiszem a 35. művészetek völgye az, ami idén ránk vár, úgyhogy Kapolcs és környéke ismét megnyitja az összes kaput és az összes portát, ami csak ott rendelkezésre áll, és hát a környező települések is, mert ott is lesznek események, meg szállások bőséggel. Nagy Adrián, a művészetek völgye program.